0: jelenlétét. A kormányfő közlése szerint Manfred Weber a találkozón elmondta, bajor politikusként mindig is fontos volt számára Magyarország támogatása, és ahogy fogalmazott, személyesen is nehezen élte meg az Orbán Viktor sértettségéből fakadó lejáratásokat. Magyar Péter kiemelte, a néppárt elnöke felajánlotta a segítségét ahhoz, hogy Magyarország miként kerülhetné el az európai külső határok védelmekor alkalmazott menekültügyi szabályok miatt kiszabott napi 1 millió eurós bírság megfizetését. Világossá tette, hogy a továbbiakban is megvédjük a határainkat, és az eddig kiszabott bírság jóváírását fogja kérni az új uniós költségvetés tárgyalásakor. Hangsúlyozta, a Tisza kormány számára a legfontosabb a magyar emberek és a vállalkozások érdekeinek képviselete, és az uniós döntéshozatal során senkinek nem ad bianko csekket. Közölte azt is, hogy fogadja António Costát is, az európai tanácselnökét, akivel az unió új 7 éves költségvetéséről és az Európa előtt álló kihívásokról tárgyal. Magyarország harmadszor is megakadályozta Ukrajna EU csatlakozási folyamatának előrehaladását, ezúttal nem hagyta jóvá a második és harmadik tárgyalási csomag átvilágítási eredményeit. Hazánk ragaszkodik ahhoz, hogy Kijev előbb tegyen lépéseket a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak védelmében. A fejleményekről az ukrán Kijev Post számolt be. Az ügynökakták nyilvánosságra hozatalakor 60-80 ezer név is napvilágot láthat, lesz egy nagy lista arról, hogy kik voltak a rendszer besúgói, nyilatkozta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Telex portálnak. Ruf Bálint kijelentette, fogalma sincs, hogy lesznek-e a listán olyanok, akik az 1990 utáni 10-20 évben fontos gazdasági politikai szereplőkké váltak. A kormány eddig összesen 2000 milliárd forint értékű ügyekben tett feljelentést, nyilatkozta a tárcavezető. Elmondta például, hogy folyamatban van a századvég átvizsgálása, amely az elmúlt 10 évben 20-30 milliárd forint között kapott közpénzt tanulmányírásokra, kutatásokra, egyben jelezte, hogy ezekben az ügyekben is feljelentést tesznek. Novák Katalin volt köztársasági elnök, Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter és Balogh Zoltán a volt államfő tanácsadójának meghallgatását is javasolja az Országgyűlés kegyelmi botrány felelőseit feltáró bizottságának Tiszás elnöke. Schumer Orsolya a bizottság alakulülése előtt elmondta, az iratanyagok feltárásával kezdik a munkát. Három szakembert kért fel az egészségügyi minisztérium, hogy átmeneti időre vállalják az országos kollegiális szakmai vezetői feladatokat, közölt az alapellátásért és integrált ellátásért felelős államtitkár a Facebook oldalán. Porpáci Krisztina, Perjés Ábelt a házi orvosi, Rós Ágnest a házi gyermekorvosi, Dúz Zoltán pedig a fogorvosi területre kérte fel. A lipcsei repülőtéren robbanószerrel felszerelt drónnal tervezett, de meghiúsult támadás újabb eszkalációt jelent az unió területén, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke. A támadás közvetlenül Oroszországnak tulajdonítják, nyomatékosította Ursula von der Leyen. A német kormány már közölte, Oroszországot tartja felelősnek a lipcse-hallai repülőtéren még augusztus 4-én történt dróntámadásért. Az eszközre, amely robbanószerkezetet szállított, ukrán teherszállító gépek közelében bukkantak a kelet-németországi reptéren. A drón végül nem robbant fel, mert a detonátor a jelek szerint hibás volt. A nyomozók szerint egy másik vezető nélküli repülőeszköz ezzel párhuzamosan nekiütközhetett a közelben álló teherszállítógépnek. Az Európai Unió nagyon egyértelmű üzenetet küld Oroszországnak, itt az ideje befejezni az Ukrajna elleni háborút, jelentette ki az Európai Tanács elnöke Luxemburgban, a Luc Frieden miniszterelnökkel tartott közös tájékoztatóján. António Costa kiemelte, a megfelelő utat nem a további eszkaláció és az agresszív magatartás kiterjesztése jelenti más országokra. Végül az időjárásról. Összefüggő vastagabb felhőzet vonul majd át északnyugatról kelet-délkelet felé napközben. Helyenként előfordulhat kisebb eső, zápor, a szél több felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-13, délutára aztán 27-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Szószóló. Közéleti magazinműsor.
2: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban dr. Vas Miklós nyugalmazott főiskolai tanszékvezetővel beszélgetünk. Az Életút interjú második epizódja hangzik el ma. A korábbi adásban a gyermekkor időszakától a fiatal felnőttkorig ismerhettük meg életét. Most az EGRI visszatéréstől folytatjuk. Tartsanak velünk!

0: Akkor még külön volt a főiskolán a gyakorlati ismeretek tanítására is képeztek tanárokat, a műszaki tanszék a műszaki részét a tanárnak, a mezőgazdasági pedig a mezőgazdasági részét, tudnék, a technika, a gyakorlati foglalkozásnak két változata volt, A és B változat. A B változat volt az, ahol mezőgazdaságot is tanultak, meg iparból is a legfontosabbakat, meg háztartástant is tanítottak. A másik volt a műszaki rész. Aztán később szervezések során technika tanszék néven egyesült a két tanszék, és hát akkor a műszaki kollégát is oda költöztek hozzánk, és így egy ilyen vegyes összetételű tanszékbe dolgoztam aztán tovább.
1: Milyen volt a hallgatói állomány ezekben az időkben?
0: Beiskolázással nem volt gond, mindig olyan 40 fős évfolyam összejött. Most a technika része annyiból összetett volt, hogy a két szak közül az egyik volt a technika mindenkinek. Ugye volt, aki fizika technika volt, volt, aki biológia technika, technikás volt, és hát a technikában együtt voltunk. Most akkor a technika meg volt a terve, itt is mezőgazdaságit és ipart is tanítottunk, és így, úgy mondjam, egy kicsit belekapcsolódtam ebbe is, hát hiszen láttam ott gyakorlatokat, mi egyébeket. És később aztán úgy adódhat, hogy most ugrunk egy nagyot, hogy a végén tanszékvezetője lettem az utolsó években. Azért mondom utolsó években, mert a bokros csomag alatt ugye ugyancsak megvágták a főiskolákat, ugye főiskolán akkor 4 szak szűnt meg, és hát úgy döntöttek, hogy nem a kémiát vagy a fizikát akarják megszüntetni, pedig oda lasszóval kellett fogni a hallgatókat hozzánk, meg 40-en jöttek. Mégis úgy döntöttek, hogy ezt futtatják majd ki, úgyhogy sajnálatos módon rám esett az a rész is, hogy ezeket a szakokat ki kellett vezérelni onnan.
1: És akkor még azért zajlott szakmai munka, kert tervezés például, és ennek van két Egerben nagyon jól ismerhető és ma is meglévő lenyomata. Beszéljünk egy picit erről.
0: Igen, hát az egyetemen elég univerzális képzés volt, már említettem, hogy tanultunk mezőgazdasági ismereteket, már állattenyésztést, méhészetet, stb. Is, többek között kert tervezést is tanítottunk. És hát amikor szerveződtek a különböző kamarák, egyebek, én pályáztam kerttervező. Speciál kollégiumba végeztem egyébként, ezt benne nagyon érdekelt. Tervezett. Elég jó rajzoltam is, meg vonzott az ilyen kreatív dolog, tehát szerettem kerttörténet, művészeti része is van, nagyon szép terület. Lényeg az, hogy amikor a kamarák szerveződtek, akkor én tagja lettem az építész kamarának, mint áj- és kertépítész, és így akkor az oktatás mellett mérnöki munkát is végeztem, mérnöki szellemi munkát. Elég termelékenyen, körülbelül 60-70 tervet készítettem. Azért mondom, hogy nem készítettem katalógust a kisebbekről, mert ebben családi házkertje is benne volt, meg sok minden. A legnagyobb falatok azok voltak, hogy benne egy tervezési csapatként Hevesmegye 17 községének a 20 évre szóló rendezési terv kidolgozásában voltam egy csapatnak a tagja, ahol a mezőgazdaság és környezetvédelmi részeket én dolgoztam ki. Egerben a tervezések közül hát mondjuk referencia munka, amit nagyon szeretek mutogatni, a szökőkút környékén, az érsekerti szökőkút környékén a kertészeti tervezése, és a Szépasszonyvölgynek a kertészeti része. Ott ugye a pincesorok között, ott van az a középső rész, ahol a szalonnasítők, egyebek vannak, annak az elrendezését, mindent azt én terveztem végig. Egy kedves referenciám volt még a Ciszter gimnáziumnak az udvara, ahol felkértek, hogy csináljak tervet, és de ott olyan megkötés volt, hogy az udvaron ott volt egy kosárlabdapálya is, amihez ragaszkodtak, tehát a kertnek a felét, a kisebbik felét terveztem meg, szerintem egy jó sikerült, kedves terv volt, ami aztán akkor a pálya megszüntetésével Hát az egész udvar leburkolásra került, ez sajnos ez a referencia munkám, ez elveszett ilyen szempontból. Hát olyan tanulmányterveim egyébek vannak még a város különböző részeire, még közben felkészülés során. De ezek nem valósultak meg, de ez is benne van.
1: És ugye igazságügyi szakértőként is hosszú időn keresztül igen. dolgoztál.
0: Hát ez is egy érdekes terület volt. Minisztériumban lehetett pályázni mezőgazdasági igazságügyi szakértőnek. Zömmel az volt a munkám, a kisebbik bátyám az Émásznál dolgozott nagyon sokáig, onnan is ment nyugdíjba, egy ismert, kedvelt ember volt pozícióban is, és a vezetékek, államvezetékek építésekor, javításakor, üzemzavarkor mindig, ugye ahol ment a vezeték, ott különböző telkeken ment át, mezőgazdasági károkat okozva, hát mindig ezt a kárrendezést is szakértővel oldották meg, hogy vita ne legyen, nem az, hogy én most nekem ennyit ér, nekem annyit ér, ki kell számolni, hogy mennyi kárt okoztak, ki számolni, ilyen kárrendezési tervem sok volt, mert nem is a száznál biztos jóval több, sokkal több. Viszont az igazságügyi szakértői munkának, mivel benne voltam az országos jegyzékbe, volt egy olyan ága, hogy bíróságokon 14 peres ügynek voltam mezőgazdasági szakértője, többek között olyan neves helynek is, mint a Sárvári Spirit Hotel például, ami hát a 4 csillagos vagy 5 csillagos szállodákba azért tartozik, egy nagyon igényes és frekventált hely volt, ahol hát engem találtak meg, hogy foglalkozzak ezzel. Szép terület volt, érdekes volt, és ez mondjuk anyagilag is hasznosabb volt egy kicsit, mint az egyszerű kárrendezések. Ott azért nem kérhetek el többet, mint amit a károsultnak fizetnek. Hát, meg hát nagyjából meg volt szabva. Az igazságügyi szakértőnél pedig konkrétan rendeletben meg volt szabva, hogy mennyi óra díjat számolhat fel az ember. Tehát volt egy ilyen tevékenységem is.
1: És a főiskolán, ugye Ho Chi Minh főiskoláról beszélünk, akkor így hívták, a közéletben is szerepet vállaltál, erről is beszéljünk.
0: Igen, az elég hamar voltam a tanszéken szakszervezeti bizalmi, majd aztán a bizalmi testületben is kaptam funkciót. A legmagasabb rész az volt, hogy az egész intézmény szakszervezetének titkár helyettese voltam, ez az egyik. Másik az, hogy ebből kifolyólag, mikor volt egy időszak, amikor közalkalmazotti tanácsot szerveztek a munkahelyeken, a közalkalmazotti tanács elnökének is megválasztottak, ez volt a közéleti rész.

0: szakmai munkához hozzátartozott idővel kiteljesedve a pedagógiai tevékenységgel. Ugye a beszélgetés legelején szó volt arról, hogy 13 könyv szerzője vagy. Akkor most beszéljünk az Életvitel című kötetről, ami hogyan is született meg?
1: Hát talán furcsának tűnik, hogy egy mérnöki előképzettséggel, és hát ilyen területeken, hát hogy jutottam el egész odáig, hogy ilyen szinte filozófiai és hát pszichológusi részeket kívánó dolgokkal is foglalkozom. Mellesleg ugye a mérnök továbbképzőn, hát kaptunk a tanári oklevél mellett azért pszichológiából is képzettséget, és a tanszéken menet közben nyugdíjba ment az a kolléga, aki a tanári mesterséget tanította, tehát a szakmódszertant, és akkor itt a pedagógiába hát jobban beleástam magam természetszerűleg, és ebből is doktoráltam egyébként pedagógiából, mégpedig az amiatt, hogy akkor volt egyébként a Nemzeti Alaptantervnek a bevezetése is, ahol nagyon sokat dolgoztunk, és hát a doktori témámnak is az volt, hogy a két tantárgy, úgynevezett két tantárgy összehasonlítása. Úgy volt a régi tantárgy a gyakorlati foglalkozásnak nevezték, technika néven egyesült a tanszék is, és a tantárgy is összetettebb lett. És úgy adódott közben, hogy a szükség rávitte a tankönyv kiadót és az ottani kollégát, aki foglalkozott a tankönyvekkel, egyebekkel, egy más munkába volt benne, és tanári kézikönyvre volt szükségük, és ő engem ajánlott, és sikerrel megírtam a két tanári kézikönyvet, a meglévő tananyag és a tankönyv tanításának a pedagógiai segítésére. Tehát tulajdonképpen az a tanárok segítésére alakult ez a, illetve kikészült ez a könyv, utána már konkrétan könyveket is írtam. És volt egyébként a technika tantárgy, no, egy szót arról, hogy miben különbözik az úgynevezett technika gyakorlati foglalkozástól. Az emberi munka megítéléséből kell kiindulni. Az emberi munka nem egyszerűen művelet halmaz. Tehát, hogy valaki megtanul barkácsolni és csinálja. Ennél komolyabb mindenképpen gondolkodás és cselekvés egysége. Egysége is, itt most a munkagondolkodásra gondolok elsősorban, a probléma megoldásokra, egyebekre. És a tantárgyban valahogy ezt bele kellett vinni. Tehát nem egyszerűen az, hogy bevisz a tanár valamit, bemutatja a rajzát, bemutatja, aztán kiosztja az anyagokat, na ezt fogjuk megcsinálni, itt mérjétek, ott mérjétek, így állítjuk össze, kész. Hanem akkor egy problémahelyzetet kell teremteni. Van egy szükséglet, szükségletet ki kell elégíteni, minden munkának ez a kezdete, valamire, valami kell. Olyan módon megnézni a problematikáját, mit tudok, mit nem, és akkor elkezd az ember gondolkodni, és a szükségletből indulunk ki. Én tudom, hogy mit fogunk a végén majd készíteni, a gyerek még nem tudja. Felvetem a szükségletet, legyen az egy tárolódoboz, vagy bármi, de nem azzal, hogy megcsináljuk a doboz, hanem hogy kell. Na most közösen megbeszéljük, hogy mit kéne tárgyalni, milyen tárgyat, akkor olyan méretű doboz kell, milyen anyagból legyen, hogy erősítem össze, mit csináljak még végén, ugyanilyet csinálnék-e még egyszer, ha csinálnám, vagy közben más ötletem is támad, rengeteg gondolkodás, és nagy igazi technikai problémák megoldásáról pedig egyszerű modelleket csinálni, mondjuk egy hídnak a megépítéséhez, majd csinálunk magunknak egy kis hídmodellt, akár kartonpapírból, bármiből, amit ugye vagy alá kell támasztani, vagy tehát modellezem, vagy pedig függesztem, közben az igaziról tanulok egy csomó dolgot, a végén pedig konkrétan alkotok valamit, tevékenységet. Akkor sok mindent megismerek, másrészt én azt mondtam, hogy a munkának jó lenne egy önálló, vagy jó volt ez az önálló tantárgy, tudnék, nem beszélnek ennek a motivációs hatásáról is. Mert azt mondja, hogy ugye, hogy jó, hogy megtanultad, hogy kell mérni egyáltalán. Meg tudod kémiából, hogy ez milyen anyag, meg milyen. A matematika is kell, hát ki kell számolnunk dolgokat. Ezek nem azért vannak, hogy téged nyúzzanak, hanem szükség van rá, stb. Stb. És a képességfejlesztő oktatásnak a híve vagyok, a képességek pedig csak az adott képességre vonatkozó tevékenység tervszerű gyakorlásával alakul ki. Magyarán, most egyszerűsítsünk egy valamit, gondolkodás is úgy fejleszthető, hogy gondolkodtatok. És akkor interaktív a munka, gondolkodik, fejlődik, nem unatkozik, megszólalhat, részt vesz, nem azt nézi, hogy mikor van vége, érdekli a dolog, örül annak, amit megcsináltunk, és egy ügyetlenebb gyerek is sikerélményre, vagy egy kevésbé okos gyerek is sikerélményhez jut azáltal, hogy alkottam valamit, amit hazavihetek, megmutatom anyukának. És így tovább. Tehát egy ilyenfajta pedagógiát képzelünk el. Na most a technika az egy mesterséges környezet, amiben élünk. Ha jól belegondolunk, a természeti környezetből sajnálatos módon egyre kevesebbet észlelünk. Azon, amit építettünk, azzal dolgozunk, amit beszerezhetünk, ezzel fűtünk, azzal fűtünk, minden más. Van ott egy technikai rendszer. Háztartással is foglalkozni kell, ugye annak is vannak eszközrendszere, van egy csomó tudnivalója, és így tovább. Tehát egy élettérbe mozgok, az élet ennek a működését valami módon meg kell szervezni. Most nem erre gondolok, hogy írjunk házi szabályt, azt is lehet, inkább szokásrendszer, de mindenképpen életszervezés. Na most azt mondjuk, hogy ez az élet a legkisebb emberi egységben, családba zajlik, és hogyha tervezem ezt az mindennapi tevékenységet, egyen nagyobbat is léphetek. Megtervezhetem, hogy egyáltalán mit akarunk elérni az életben. Ezt mondhatnám életvitelnek. Legyen egy vezérfonál, ami mellé építek mindent. Mit szeretnének a gyerekek, mit szeretnénk én, hogy szeretnénk élni, mibe akarunk lépni, és így tovább. És így adódott ez, hogy ha a munka, tevékenység, gondolkodás, élet ennyire összefügg mindennel, hát akkor egy kis pedagógus gondolkodással azt mondja az ember, hogy mi lenne, hogyha beszélgetnénk arról, hogy hogyan tervezzük meg, milyen legyen ez a vezérfonal. És akkor így eljutottam, a kiadó vevő volt erre, olyan értelemben, hogy elkészült ez a könyv, a 9.-10. osztályt, mert akkor úgy számolták, még, de lehet is úgy számolni, a kötelező iskolai képzés, tehát 16 éves korig járnak a gyerekek, ugye nem 8 évig, hogy a legnagyobbak gondolkodtatására egy ilyen könyvet tudunk adni, és akkor még eljutottunk megint oda a pedagógiai választás, hogyha az iskolába választani lehetett, most körülményeket meg mindenki visszagondolja, hogy emlékszik rá, lehetett választani, vagy kellett a gyerekeknek választani, hogy hittant akarnak tanulni, vagy pedig etikát. Most az etika, hisz a maga szó is a gyerektől is távol esik, vagy valami. Tulajdonképpen bújtatott erkölcs tan az etika. Etikusan járok el, akkor általában úgy néz ki, hogy erkölcs szabályai szerint mozgok a környezetembe, és akkor már ott is vagyok akkor. Na hát akkor hogy éljem ezt az életet, milyen célok irányába?
0: Ez a könyv valóban egy nagyon komplex, hiszen erős kultúra hordozó jellege is van, hiszen gyakorlati példák a történeti utalásokkal együtt, ha tetszik, magyarázza, tanítja a munkát, az élet szervezését, tehát ez egy ilyen, úgy tetszik, egy ilyen iránytű is lehet egy fiatal életében.
1: Igen, hát először egy viszonylag hosszabb bevezető részen minden gyereknek el kéne fogadni, hogy valamilyen módon születik egy szabályrendszer. De ezt nem is így fogalmazom. Egy rendszer, ami szerint élni szeretnénk együtt másokkal. ezt szevezhetnénk erkölcsnek is, ugye mi a jó a másiknak, mi a rossz a másiknak, stb. És van egy ilyen kialakult szokás, nevezhetjük erkölcsnek, ami kultúra függő egyébként. Sok helyen azért az ázsiai a kultúrája, életvitel, egész gondolkodása más, mint a keresztényeké. Hát azért a gondolkodást, tehát el kell jutni oda, hogy végül is szükség van szabályrendszerre. Az erkölcs nincs részletesen leírva. Az egy nagyon tág fogalom. Van egy szűkebb része, amivel aztán mindenki találkozik. A jog, ahol a legfontosabbakat meg is fogalmazzák, konkrétan kötelezővé teszik, és a szankciókat is mellé teszik, tehát hogyan büntetik azt, mivel, mennyire, azt, aki ezeket megszegi. Ezek a legfontosabbak. Tehát van egy csomó, ami nem sért jogot, de az erkölcset igen. A megítélés, hát ez nagyon sok példát mondhatnánk.

0: És ugye nagyon fontos megtartó erő az erkölcsben a maga a hit is. Te a egyház községnek is tagja vagy, templomban is rendszeresen találkozunk, onnan is ismerjük egymást. Adódik a kérdés, hogy számodra mit jelent a hit?
1: A hit mindenképpen egy támasz és egy erőforrás. Amikor szabályokról beszélünk, eljuthatunk oda. Egy hosszabb bevezetés van itt a könyvben, hogy különböző kultúrák hogyan jutottak el oda, hogy valamit megalkossanak. Hát többek között mi eljuthatunk akkor a 10 kőtáblához ilyen módon. És hát azt mondom, hogy az életvitel tulajdonképpen megfogalmazásra került, ha nagyon belegondolunk. Gyerekként furcsa volt, mikor az első ábrákat láttam, hogy 2 táblát hoz Mózes, és nem 5 van rajta, hanem 3 és 7. De hát ma már könnyű ezt elkülöníteni ilyen módon. Az első 3 az Istenhez fűződő kapcsolat, 7-től 10-ig pedig az emberek kapcsolata, ahogy Isten ezt megfogalmazza, hogy ez jó lesz mindenkinek, ha így csináljátok. És éppen ezért van, még hallottunk olyan pápai megnyilatkozást is valaminek a kapcsán, hogy nagyon sok hitetlen ember, aki teljesen erkölcsös, a társadalomba elfogadott és tisztelt ember lehet, és azt mondják, hogy hát az ő magánügye, hogy mit kezd az első táblával, de a másik táblát betartja, ez egy rendes ember, akit példaként lehet állítani sok mindenkihez. De mindenképp eljutottunk oda, hogy a keresztény életforma, a keresztény hit, ez kell, és egy példát kell mondanom, említettem, hogy milyen szegénységben, türelemben nőttek fel a szüleink is, meg mi magunk is. Azt mondja, hogy hit nélkül édesanyám, ezt nem bírta volna.
0: Édesanyádról régebben meséltél egy történetet, hogy volt egy dicsőségfal.
1: Igen. Hát amikor beszélt, hát úgy alakult a lakásberendezésnél. Hát először is volt egy gyűjtemény, amit megőrzött mind a hetünkről, meg volt a kis sapka, amit kaptunk csecsemőként. Ez megvolt. A másik fontos gyűjteménye volt mindenkinek az érettségi fényképe. Ott volt egy helyen 7 fénykép, és azt mondta, hát ez az én életművem.
0: És valóban így. A hithez a közösség is hozzátartozik. Említetted, hogy felmenőid sorában is vannak fertelmesterek, és te magad is a fertelmesteri közösség oszlopos tagja vagy. Hosszú ideig a vezetésben és a negyedben részt vettél. Mi köt téged a fertelmesterséghez a tradíciókon kívül? Számodra mit jelent ez a testület?
1: Hát mindenek előtt egy rendkívül fontos személyes kapcsolatot. Tartozok valahová. Méghozzá olyan emberekhez, akik elfogadnak olyannak, amilyenek vagyunk, elfogadjuk egymást, segítjük egymást, eszmét cserélünk, együtt dolgozunk, zömével igazán jó barátok vagyunk, jó viszonyban vagyunk mindenkivel, vannak, akikkel egy fokkal még közelebb, mondja. Hát a barát talán ott kezdődik, amikor valami személyes gondját is elmeri mondani valakinek, ami nem tartozik, csak jó esik beszélni róla, például. Igen. Tehát mindenképpen egy olyan közösség, az egész városa is. Másrészt pedig egy olyan közösség, ami a keresztény hagyományok őrzését tekinti fő feladatának, őrzését és gyarapítását, ahogy adódik. Ezzel az eszmerendszerrel teljesen egyetértek, és emberi közösségekre szükség van, a legszorosabb ez. Hasonló közösség volt az egyház közösség is, de zömmel mind a ketten, illetve legalábbis a fele mindkettőnek tagja. Ez összeolvad szinte, és szerencsés módon működik ez a terület is. Ugye? Tehát a vallás mindenképpen egy megtartó erő, egy segítség, ami segít a nehézségeken túl élni. Hát igazán mély hitet élni nem is olyan könnyű, olyan szempontból, hogy az ember meg van áldva, vagy meg van verve azzal, hogy gondolkodni szeret, és magyarázatot keres sok mindenre. Na most itt nem szabad nagyon messzire menni, mert úgyse tudunk a végső dolgokra magyarázatot adni. Már gondolok arra, hogy a filozófiának a két ága is. Hát van, aki elismeri a szellem elsőbségét, akit Istennek nevezünk, ugye a másik pedig az anyag tulajdonsága az, hogy állandóan mozog, változik, fejlődik, hogy azt termelte ki magába a tudatot, és hát és így tovább, és így tovább. De egyik se tudja teljesen kézzel foghatóan bizonyítani. Bizonyíték van olyan, amit elfogadnak. Ez megint egy külön diléma. Én azt mondom, hogy szerencsés ember az, aki mélyen tud hinni, óriási erőforrás, vigasztalás, és sokszor van úgy, hogy az ember tényleg fohászkodik valamiért, és mégis oldódik azért. Tehát azért vannak jelek, hogy létezik azért ilyen.
0: És a közös imádságnak is van ereje, hiszen igen, ebben a stúdióban, ahol ülünk, az említett fertelmesteri közösség két hetente rózsafüzért imádkozik, és ennek a csoportnak te is tagja vagy, te is rendszeresen szoktál érkezni ide.
1: Igen, hát most a rendszerességben egy kis hiba csúszott már, sok egyéb ok miatt, de ide tartozónak érzem magam. És hogyha kicsit ritkában is megpróbálok eljönni, az a különbség az, hogy itt egy olyan szintén egy olyan baráti társaság van, akinek már megvan az ülőhelye, és megvan az, hogy senkit nem szorítok ki abból, hogy mondja a tizedeket, viszont amikor jövök, mindig vannak könyörgések, egyebek, akkor valamelyiket elmondhatom. Tehát együtt imádkozunk, és a könyörgésben még részt is veszek. És ez főleg az első ilyen alkalmakkor éreztem ennek az erejét, hogy mennyire más, hogy mennyire át tudja venni a gondolatokat, kikapcsolva mást, bele tudja élni az imába. A közösségnek egyébként mindig óriási befolyása van tudat alatt is az emberekre, bárhol, foci meccstől kezdve, akár a rózsafűzérig is jó együtt imádkozni, így mondhatnám.
0: És ugye mi férfiak azért szemérmesebbek vagyunk, vagy szégyenlősebbek, hogy a férfiak együtt imádkoznak, az sajnos egy ritkább dolog manapság.
1: Igen, és ez örvendetes kivételként szoktak, kivételek egyikeként, mert lehet, hogy van még az országban valahol, de nem olyan sok. Igen, van egy ilyen szemérmesség. Én azt mondom, hogy ez nem olyan dolog, amit szégyelni kellene. Nyugodtan. Nyugodt lélekkel vállalja fel az ember. Igen, is szoktam, és kész. És akinek nem tetszik, ne törődjön vele.
0: A beszélgetés elején említettük, hogy a közelmúltban töltötted be a 90. esztendődet. Ha néhány gondolatba kéne összefoglalni ezt az életpályát, hogy mik a legfontosabb tapasztalataid, akkor mit mondanál? Ha lenne egy rövid kis cédula, amire fölírhattad, mit írnál rá?
1: Hát nagyon nehéz ebből a sokból valamit kiemelni, akkor talán így mondanám, hogy sokan mondták, hogyha egy dologra koncentráltam volna, akkor Isten tudja, hova vihettem volna. Mert mondjuk tehetséggel megáldott az Úr, mások megállapítása szerint, nem én mondom, meg hát mondjuk az eredményeim alapján talán mondhatja is az ember. Viszont én így éreztem jól magam. Sok minden érdekelt, engedtem a kíváncsiságnak, élveztem, amikor művelem, örültem a sikernek, és ezek a területek akkora komplex ismeretet adnak, hogy megmerem fogalmazni azt, hogy a világ működését, egész világ működését értem nagy vonalakban. Tehát minden tudománynak a legfontosabb alapjait és az egymáshoz való viszonyát is nevezhetjük általános műveltségnek, mondjuk. Ez a része. Ez megvan, és ebből el is mondhatnánk, hogy műveltségünknek két része van. Az egyik könyvben beleírtam azt, hogy két körrel lehet ez bizonyítani. Van egy nagy kör, azon belül két kisebb kör. Nagy az műveltség. Az egyik kör az általános műveltség, a másik a szakmai műveltség. Most, hogyha ezeket összetolom, van egy közös metszet. hogy ez a metszet mekkora. Ez kiterül, ahol nagyon kicsi, vagy nincs a szakbarbár, akinek meg csak az az elmélet van, az meg egy álmodozó, tehetetlen ember. Tehát mind a kettőre szükség van, mind a kettőt érzem. Hát az arányokat nem is akarom eldönteni, hogy hol van. Az kétségtelen, hogy a művészetek, a humán terület ugyanúgy vonzott mindig, mint a konkrét gyakorlati tevékenység. Éppen ezért lett volna nehéz erről lemondani. Tehát ne álljon ellen az ember tanácsom szerint annak, hogyha valami nagyon érdekli, szakítson rá időt. Aztán vagy abba hagyja, vagy beépül egyéb, de az, hogy eleve meg se próbálom, az nem jó. Az a próbálkozásaim egy része kényszer volt, másik praktikus volt, a harmadik meg inkább bonzott. Sok minden érdekel, mai napig is sok minden érdekel.

0: Dr. Vas Miklós, nyugalmazott főiskolai tanszék vezetővel beszélgettünk. Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Somogyi Márton és a szerkesztő Bercesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
1: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
2: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! A keresztény imádság fajtáiról Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatók! A Katolikus Egyház katekizmusának kompendiumával összevetve fogalmazhatjuk meg a következőket. Hogyan imádkozott az első jeruzsálemi keresztény közösség? Az apostolok cselekedeteinek elején olvassuk, hogy az első jeruzsálemi közösségben, melyet a Szentlélek tanított az imádságos életre, a hívők álhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben, tehát a szentmisében és az imádságban. Apostolok cselekedetei, második fejezet, 42. vers. Hogyan tevékenykedik a Szentlélek az egyház imádságában? A Szentlélek a keresztény imádság belső mestere, neveli az egyházat az imádságos életre, és egyre mélyebbre vezeti a szemlélődésben, és a Krisztus kifürkészhetetlen misztériumával való egységében, az apostoli és a kánoni írásokban, a Szentírásban található imaformák irányadók maradnak a keresztény imádság számára.

Tisztelt rádióhallgatók, mostani elmélkedésünkben a keresztény imádság fajtáiról fogunk közösen elgondolkodni. Az imádkozás módja szerint imádkozhatunk szóval, gondolattal, érzelmeink, belső küzdelmeink, munkánk, önmagunk fölajánlásával. A szóval halkan, hangosan vagy énekelve végzett imádság, a szóbeli imádság, és ennek párszavas formája a röpima. A röpimákkal nagyon sokat elérhetünk, és nagyon fontos, hogy minél több röpimát megtanuljunk. Például Jézusom, szentséges szíve, szeretlek. Jézusom, segíts nekem. Szűz Mária, szebbőtelen szíve, könyörög érettem. Szent József, te benned van bizodalmam, és így tovább. A gondolattal, szándékkal, akarattal, a bűnbánat vagy a szeretet érzületével végzett imádság a benső vagy elmélkedő ima, elmélkedés. Ennek elmélyültebb változata a természetes vagy természet fölötti szemlélődés. Tehát összefoglalva, módja szerint szóbeli imádságot különböztetünk meg, formájuk szerint a következő imákat különböztetjük meg. Mit jelent az, hogy formájuk? Azt jelenti, hogy tartalmukban és céljukban különböznek. E szerint van kérő, közben járó, áldó, hálaadó, dicsőítő, engesztelő és felajánló ima. A kérő imában elsősorban anyagi és főleg lelki valóságokat kérhetünk, és bocsánatkérő ima is van, de a legfontosabb, hogy Isten országát, Jézus Krisztus uralmának beköszöntét kérjük. Erről szól az Úr imája, vagy a hét kérés imája is. Például, jöjjön el a te országod. Aztán a közben járó imában másokért járunk közben az Isten szent színe előtt. Ez a kérésnek egy sajátos fajtája, sajátos megnyilvánulása. Azt is tudjuk, hogy nem csak a kérés és a közbenjárás fontos, hanem az, hogy áldjuk Istent, áldjuk azért, mert mindent tőle kaptunk, minden az ő ajándéka, és ezekért, az ajándékokért mondunk hálát. Ilyen áldó ima az egyház történelméből, Assisi Szent Ferenc naphimnusza, vagy pedig a Szentírásból a Benediktus, amelyet a boldogságos Szűz Mária rokona, Zakariás pap mond, áldott az Úr atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét. Aztán a hálaadás, erre is gyönyörű példákat találunk. A Szentírásban is, az egyház liturgiájában is, és az egyház történelmében is, a szentek életében is. Például Károly testvér Charles de Foucault imája, atyám, rád hagyatkozom, tedd velem, ami neked tetszik, bármit teszel is velem, megköszönöm, kész vagyok mindenre, elfogadok mindent, csak akaratod teljesedjék bennem és minden teremményedben. Ez egyúttal egyébként felajánló imádság is. Van, amikor az imádságok, a különböző formák ötvöződnek egymással.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
0: Műsorunkat 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől és 2 óra 50 perctől megismételjük.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: 3 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Az érseki palota turisztikai látogatóközpontban szeptember 21-én 14 és 18 óra között várjuk majd a donorokat. Minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. 100 éves a Pánti Endre Katolikus Általános Iskola és 80 éves a Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium Törökszent Miklóson. Mindkét intézményben iskolatörténeti kiállítás nyílt a tanév elején. A jubileumi tanévnyitó szentmisét pedig Juhász Ferenc pasztorális helynök mutatta be a Szent Háromság templomban. Beszédében az evangélium üzenetét kapcsolt össze az előttünk álló tanévvel. Úgy fogalmazott, a templomra tekinthetünk úgy, mint Isten tantermére, ahol a csengő helyett a harang szól. Ahogy az iskolában a pedagógusok a tudást adják át tovább szavaikkal, úgy Jézus is szóval tanított, olyan szóval, amelynek ereje és hatalma volt. Az ünnepi alkalom végén Bordás

5000 forint közötti ösztöndíjban, valamint mentori támogatásban részesülhetnek. A Tisza párt örömmel csatlakozik az Európai Néppárthoz, miután az uniós intézmények lezárták a Magyarországgal szemben indított hetes cikkelyes eljárást, közölt a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter annak apropóján írt, hogy Budapesten fogadta az Európai Néppárt elnökét. A kormányfő közlése szerint Manfred Weber a találkozón elmondta, bajor politikusként mindig is fontos volt számára Magyarország támogatása, és ahogy fogalmazott, személyesen is nehezen élte meg az Orbán Viktor sértettségéből fakadó lejáratásokat. Magyar Péter kiemelte, a néppárt elnöke felajánlotta a segítségét ahhoz, hogy Magyarország miként kerülhetné el az európai külső határok védelmekor alkalmazott menekültügyi szabályok miatt kiszabott napi 1 millió eurós bírság megfizetését. Világossá tette, hogy a továbbiakban is megvédjük a határainkat, és az eddig kiszabott bírság jóváírását fogja kérni az új uniós költségvetés tárgyalásakor. Hangsúlyozta, a Tisza kormány számára a legfontosabb a magyar emberek és a vállalkozások érdekeinek képviselete, és az uniós döntéshozatal során senkinek nem ad bianko csekket. Közölte azt is, hogy fogadja António Costát is, az európai tanácselnökét, akivel az unió új 7 éves költségvetéséről és az Európa előtt álló kihívásokról tárgyal. Magyarország harmadszor is megakadályozta Ukrajna EU csatlakozási folyamatának előrehaladását, ezúttal nem hagyta jóvá a második és harmadik tárgyalási csomag átvilágítási eredményeit. Hazánk ragaszkodik ahhoz, hogy Kijev előbb tegyen lépéseket a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak védelmében. A fejleményekről az ukrán Kijev Post számolt be. Az ügynökakták nyilvánosságra hozatalakor 60-80 ezer név is napvilágot láthat, lesz egy nagy lista arról, hogy kik voltak a rendszer besúgói, nyilatkozta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Telex portálnak. Ruf Bálint kijelentette, fogalma sincs, hogy lesznek-e a listán olyanok, akik az 1990 utáni 10-20 évben fontos gazdasági politikai szereplőkké váltak. A kormány eddig összesen 2000 milliárd forint értékű ügyekben tett feljelentést, nyilatkozta a tárcavezető. Elmondta például, hogy folyamatban van a századvég átvizsgálása, amely az elmúlt 10 évben 20-30 milliárd forint között kapott közpénzt tanulmányírásokra, kutatásokra, egyben jelezte, hogy ezekben az ügyekben is feljelentést tesznek. Novák Katalin volt köztársasági elnök, Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter és Balogh Zoltán a volt államfő tanácsadójának meghallgatását is javasolja az Országgyűlés kegyelmi botrány felelőseit feltáró bizottságának Tiszás elnöke. Schumer Orsolya a bizottság alakulülése előtt elmondta, az iratanyagok feltárásával kezdik a munkát. Három szakembert kért fel az egészségügyi minisztérium, hogy átmeneti időre vállalják az országos kollegiális szakmai vezetői feladatokat, közölt az alapellátásért és integrált ellátásért felelős államtitkár a Facebook oldalán. Porpáci Krisztina, Peri és Ábelt a házi orvosi, Rós Ágnest a házi gyermekorvosi, Dúl Zoltán pedig a fogorvosi területre kérte fel. Végül az időjárásról. Összefüggő vastagabb felhőzet vonul majd át északnyugatról kelet-délkelet felé napközben. Helyenként előfordulhat kisebb eső, zápor, a szél több felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-13, délutára aztán 27-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit ismételten, és a mai adásban folytatjuk tovább egy újegri püspökkel, ő pedig nem más, mint Frangepán Ferenc, aki Zalaházi Tamást követte a sorban, egy kis kitérővel, illetve olyan szempontból kitérővel, hogy még hirtelen ott két gritti, ugye apafia püspököket választottak, akik nincsenek benne a sematizmusban, hiszen pápai jóváhagyás nélkül kerültek ide, csak Szapolyai küldte őket ide az egri székbe, de Frangepán Ferenc egy valódi pápai jóváhagyással rendelkező egri püspök, róla fogunk beszélgetni a mai adásban, kivel mással, mint Buda Péter atya teológiai tanárral, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
1: Elővetted Péter atya közben a sematizmus hanyadik Frangepán
2: 45.
1: Ferenc? 45. A sematizmus egyház, alapján.
2: Így van, az egyház megye hivatalos rangsora szerint.
1: Szóval ő az, aki királyi kinevezéssel, de gondolom, hogy akkor ő Ferdinánd féle kinevezéssel, vagy nem?
2: Nem, ő Szapolyai oldaláról indul.
1: Szapolyai oldaláról indul, de kapott pápai megerősítést.
2: Igen, de majd csak később. Később. Nagyon bonyolult az ő helyzete is, de talán kezdjük el, hogy honnan származik, mert hogy, ha ezt hagyjuk, hogy Frangepán...
1: Azért ez egy ismerős név.
2: Így van. Tehát azért itt a magyar történelemben, ugye Zrínyik, Frangepánok, ezek így egybe kapcsolódva, ott a délnyugat Magyarország, ugye Horvátország, Dalmácia vidékéről mindenki számára ismerősek. Noha a család az sokkal régebbinek tekinti magát, tehát mielőtt még a magyar történelemben tényleg föltűntek volna. Egyébként egy Frangepán elkésett a Mohácsi csatából. Tehát Frangepán Kristóf hozta a horvát és dalmát országból a hadakat, csak nem értek oda ők sem a csatába.
1: Igen. Jó?
2: Tehát ott is akkor már a Frangepánok, tehát nagyon komoly tekintélyen rendelkező család volt, de hát korábban is. Viszont a családi hagyomány az úgy tartja, hogy egészen az Anícia nevezetű római családig tudják visszavezetni magukat. Tehát az ókori klasszikus Róma egyik nagy családjáról lenne szó, azonban ezt nem lehet kellőképpen bizonyítani, de hogy honnan származik a név, a Frangepán, ugye ez is egy latin kifejezésből, mert hogy valamelyik ősük volt, aki kenyeret osztogatott a nép között Rómában, és akkor a nép ezért kezdte így hívni, hogy Frangendo Pane, aki megtöri, megosztja a kenyeret. És akkor innen származna a Frangepán név. Hát szép történet, meg szép a legenda, de ezt nem lehet semmiképpen sem igazolni. Viszont az biztos, hogy a 12. századtól kezdődően már megjelennek Dalmáciában, és itt a mai Észak-Dalmáciában Modruzzeng vidékén telepednek meg, és mint horvát, dalmát nagyurak kezdettől fogva részt vesznek a török ellenes küzdelmekben is. Tehát például Frangepán Ferenc püspök is az édesapját 1493-ban elveszíti egy török ellenes csatában. Na most mielőtt azonban tovább mennénk, még egy érdekes dolog, a neve. Tehát ő igazából nem Frangepán Ferenc, hanem Frangepán János. A Ferenc név az egy későbbi jövevény név, amit a ferences rendben kapott. Tehát ő eredetileg Frangepán János, akinek ismerjük egy testvérét, egy nővérét, Katalint, aki a magyar arisztokráciába házasodik be, hiszen Perényi Gábornak lett a felesége. Ugyanakkor a családban máshol is más jelentős személyek is vannak, főpapok is, tehát például az, hogy ő jó nevelést, humanisztikus nevelést kapott, abban nagy szerepe volt Gergely nevű nagybátyának, aki kalocsai érsek volt.
1: Tehát nem ismeretlen ez a család, és ugye elég fontos szerepet töltöttek be, de gyakorlatilag az, hogy ő egyházi pályára lépjen erről, vagy a tanulmányokról van-e valami tudomásunk?
2: Igen, bár először ő is világi karrierrel próbálkozott, méghozzá második Ulászló udvarába kerül, ahol kamarási tisztséget tölt be, viszont 1514-15-ben nem tudjuk, hogy minek a hatására, de valami megváltozott benne, mert hogy ő maga érezte a vágyat, és ezt meg is valósította, hogy titkon elmegy Rómába. Tehát magyarul megszökik a magas méltóságból, és elmegy Rómába, ahol jelentkezik a minorita rendbe. Uh-huh. Tehát magyarul ferences szerzetes lesz belőle, és ebben is itt a Rómában, az Aracéli dombon lévő kolostorban telepszik le, ott nyer befogadást,

Ugye ez nagyon érdekes helyen Rómának, viszont a Kapitóliumon van. Kapitóliumon van, ugye ott van a Bambino Gesù-nak a szobra is, mert mindenképpen egy nagyon jelentős kolostorról van szó, és akkor itt kapja meg a Ferenc nevet, és innentől kezdve hívatja magát így. Persze ez azzal is jár, hogyha valaki ferences szerzetes lesz, hogy akkor lemond a világi vagyonáról. Tehát ő tulajdonképpen így most a világi karrierjét ezzel derékba törte, és teljes egészében az egyháznak a szolgálatára szenteni magát. Viszont ugye nem tud elrejtőzni a világ elől, mert hát azért mégiscsak ő egy főúri családnak a gyermeke, tehát számon tartják őt, már csak azért is, mert kitűnik azért a többiek közül, úgyhogy a római rendtartománynak a vezetője lesz. Így már ugye az egyházi felső vezetés számára is láthatóvá válik a személye, és a Mohácsi csatavesztés után 7. Kelemen pápa volt az, aki elküldi Magyarországra Szapolyai Jánoshoz. Ugye ekkor, ez még közvetlenül a csatavesztés után van, tehát még nem lehetett látni azt, hogy itt most igazából mi fog történni Magyarországon, hogy kettős királyválasztás, de a pápa rögtön kapcsolatot keres a potenciális magyar királlyal, és ugye akit elsőnek koronáztak meg. Tehát őt küldi hozzá követségbe, és innentől kezdve indul el a, mondjuk így, hogy a politikai karrierje, ami leginkább, azt lehetne mondani, hogy ilyen nagyköveti szintig jut, tehát Szapolyai Jánosnak az egyik legfontosabb emberévé válik, aki Európa bármely országába el lehet küldeni, hogy ott bizonyos ügyeket elintézzen, kapcsolatokat keressen, tehát nem csak Lengyelországba, vagy a birodalomba, hanem egészen akár még Spanyolországba is el tudja küldeni őt, hogy képviselje Szapolyai Jánosnak az érdekeit. A pápa egyébként megengedi, hogy 1527 után is Szapolyai János mellett maradhasson. Ugye akkor már megtörténik a kettős királyválasztás, tehát megtörténik Ferdinándnak is a megkoronázása, viszont látszik az, hogy a Szent Szék nem akarja dűlőre vinni a dolgot, és nem szakítja meg rögtön a kapcsolatot Szapolyai Jánossal, és nem ismeri el rögtön Ferdinándot, mint hivatalos magyar királyt, hanem kivár, és éppen ezért szükséges az, hogy mind a kettővel kapcsolatot tartson, már csak a magyar egyháznak az érdekében is. Mert hogy ha az ország ketté is szakadt, de azokon a részeken is, ahol Szapolyai János az uralkodó, hát ott is képviselni kell a katolikus egyháznak az érdekeit. Úgyhogy nagyfokú diplomáciai tevékenység veszi kezdetét az életében, amelyben hát kezdetben volt, hogy más társakkal együtt végez küldetéseket, például rögtön a legelején együtt utaznak Brodarics Istvánnal Olmüzbe. Ugye Brodarics Istvánt emlegettük a korábbi adásokban is, mint szerémi gyakovári püspököt, akit a csata előtt kineveztek veszprémi püspökké, de ugye azt nem tudta elfoglalni, mert hogy a csata elveszett, és akkor ő maradt szerémi püspök. De a lényeg az, hogy egy csomó ilyen ügyben kell neki tevékenykedni, ahol képviseli Szapolyai Jánost. Természetesen ezért őrá is jellemző az, hogy miközben hűségesen szolgálja Szapolyait, ő is azt látja, mint elkötelezett magyar keresztény, hogy a legfőbb veszély az nem a két király egymásra, hanem a legfőbb veszély az a török. Na most, amikor ugye az egri püspöki szék megüresedett, és itt most még nem Zalaházi Tamásra kell gondolni, hanem az elődjére, akkor ugye Ferdinánd Zalaházi Tamást nevezi ki egri püspökké, de közben egri püspökké nevezi ki őt, mármint Frangepán Ferencet, egri püspökké nevezi ki Szapolyai János is, amit azonban, hát ugye sose erősít meg a pápa, legalábbis ekkor még nem. Ezért van az, hogy közben aztán ő más méltóságokat is kapott, ezért van az, hogy közben ugye 30-ban akkor a Grittit nevezi ki Szapolyai János. Látszik, hogy nagyon kapkodva mennek itt a dolgok, de 7. Kelemen mindezek ellenére továbbra is
ott engedi tartózkodni Szapolyai János mellett. Még akkor is, hogyha ugye az 1529-es év, ami az ominózus késcsókok történtek, ugye emlékszünk, Szapolyai János is kezet csókolt, Várdai Pál esztergomi érsek is kezet csókolt, és úgy tűnik, hogy maga mi püspökünk Frangepán Ferenc is kezet csókolt Szapolyainak, mint aki ugye részt vett ezen az egész procedúrán, és ott volt Szapolyai Jánosnak a követői között.

0: most ezek után ugye jön a hideg zuhany, és pedig az, hogy 7. Kelemen pápa kiközösítette Szapolyai Jánost. És
1: a törökkel való kapcsolata.
0: Így van, a törökkel való kapcsolata. Mert persze hozzá kell tenni, hogy ebben nagy szerepe volt a ferdinándi propagandának. Jó, tehát nyilván itt a két király ugye nem csak hadakoztak egymással, hanem megpróbálták egymást lejáratni azért, hogy a saját érdekeiket tudják előtérbe helyezni. Ilyen szempontból Ferdinándnak sokkal jobb lehetőségei voltak, amiket ő ki is használt. Ugye a nyugati kapcsolatok.
1: Igen.
0: Így kerül sor arra, hogy Szapolyai János ugye kiközösítésbe kerül, és kiközösítésbe kerül Frangepán Ferenc is.
1: Mert minden szapolyai híve
0: így
1: ezt
0: van.
1: A sorsot kapja?
0: Hát legalábbis azok, akik komoly pozícióban vannak Szapolyai mellett, tehát nem azt jelenti, hogy az egész ország részt, amit ő ural, de akik Szapolyai mellett pozíciót foglalnak el, azok kiközösítést kaptak a pápától. Úgyhogy Frangepán Ferenc egy nagyon elkeseredett levelet ír, ami megmaradt Ravello püspökéhez, és ebben leírja azt, hogy nem értik nyugaton a helyzetet, hogy ők mennyit fáradoznak azért, hogy megtartsák az országot. Tehát, hogy ők Szapolyai mellett nem azért tartanak ki, hogy mert hogy pozíciókat kaptak tőle, hanem ők igazából Magyarországnak az érdekeit nézik, és itt jön az, amit a múlt adásban már beszéltünk, hogy az a két nézőpont, hogy hogyan lehet Magyarországot megerősíteni, tehát egy nemzeti királyban való gondolkodás, visszagondolva a hunyadiaknak a korára, tehát ez az, ami őket abban erősíti, hogy Szapolyait kell támogatni. Ugyanakkor azonban, ugye fölhánytorgatja azt is, hogy talán azt mondod, megcsókolta a török szultán kezét. Hát igen, azt mondja, na és akkor folytatja, hogy na de a Szent Atya lábát nem csókolják meg azért, hogy valamilyen kegyet nyerjenek el tőle, hogy igazából Szapolyait is mentegeti ebben a levélben, hogy vegyék már észre, hogy ez csak egy színjáték, és igazából a lényeg az, hogy ha már Magyarország nem tudja megakadályozni azt, hogy a török bejöjjön az országba, mert bejön. Mert egyszerűen Szapolyai nem tudja föltartóztatni, Ferdinánd sem. Ha már bejön, akkor inkább megcsókolom a kezét, csak ne dújja végig az országot, akkor menjen tovább Bécsfelé. Így van, hogy ezt mondja ő is, hogy mennyi ember életet megmentünk mi egy-egy ilyen gesztus által. Tehát mondhatjuk azt, hogy Frangepán Ferenc elkötelezett magyar hazafi és reálpolitikus.
1: Uh-huh.
0: Tehát ebben a helyzetben, amiben ő van, ennyit lehet tenni az országért, és ő ezt meg is teszi, és azt mondja, hogy ez igazából most az, hogy kezet csókolok a szultánnak, de a kereszténység javáért teszem, hogy ne öljék halomra itt a keresztény híveket.
1: Igen, tehát nem vallást akar váltani, nem akarja teljesen meghunyászkodni, hanem csak annyit akar, hogy a legkevesebb áldozattal túléljük ezt az időszakot, ami nem tudjuk meddig tart, mert
0: nem
1: akkor
0: lettek,
1: még nem tudták.
0: Nem lettek Mohamedánál.
1: Így van.
0: És ugye ebben a levélben egyébként emlegeti még Brodaris püspököt is, aki szintén úgy tűnik ott volt ebben, ezen az eseményen. Úgyhogy itt az országnak az érdeke az, hogy békét kellene teremteni, és az viszont Frangepán Ferencnek a levelezéséből is kiderül, hogy akár merre is megy, és akármerre ír levelet, ott mindenhol ezt az ügyet próbálja előmozdítani, hogy a két királyt kellene valamiképpen összebékíteni. Az ország békéjének, erősödésének, fejlődésének az érdekében. Ugyanakkor 1533-ban János király, Szapolyai, hivatalosan is kéri saját maga, és a párthíveinek a kiközösítés alul való feloldását. Amelyben ugye ő is arról beszél, hogy ez igazából méltánytalanság, és hogy igazából ő nem árt többet a magyar kereszténységnek, mint Ferdinánd. Tehát most milyen alapon őt közösíti ki, ugye zárójelben megjegyezzük, hogy Szapolyaira fogják azt, hogy szóba áll a törökkel is tárgyal vele, de hát tudjuk azt, hogy Ferdinánd is tárgyalt a törökkel, sőt még adót is fizetett neki azért, hogyha békén hagyja.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Tehát itt azért egy annyira kettős mérce jelent meg, Én nem akarom védeni Szapolyai Jánost, és nem akarom mentegetni Ferdinándot se, de hát mind a kettőnek muszáj volt. Mert tudták, önmagukban annyira kevesek a törökkel szemben, hogy valamiképpen békíteni kell Szulejmánt.
1: Igen.
0: A nagy Szulejmán, aki ráadásul eléggé agilis is volt.

0: Na de most, amikor ez a kiközösítés alóli felmentést kérő levél elmegy Rómában, akkor egyben azt is kéri a pápától, ugye ez még mindig 7. Kelemen, hogy azokat a főpapokat, akiket ő nevezett ki, azokat legyen szíves már megerősíteni. De azonban igazából ez ekkor még mindig nem történik meg. Annyi van, hogy egy Hieronymus Rorarius nevezetű pápai kamarást küldtek Szapolyai Jánoshoz pápai nunciusként, hogy vizsgálja ki ezt az ügyet, ami ebben az időben Magyarországon van. Na most az 1534-es év, ugye ez az mi, ami fontos a mi frangepánunk számára, mert ekkor következik be az, hogy ugyebár a grittik eltűntnek az útból, ugye tragikus haláluk következtében, és ezek után ugye az egri püspökség az, ami Szapolyai fennhatósága alatt van, aminek azonban még megvan a püspöke, a Ferdinánd Pártizzal a Házi Tamás, tehát még 34-et írunk, tehát itt kéri az új pápától, harmadik Pál pápától, ugye, aki új, és ekkor követi 7. Kelement, hogy egyelőre a kalocsai érsekségnek a jövedelmét megszerezhesse Frangepán számára.
1: De kinevezés nélkül?
0: Igen, mert hogy egyelőre még most látszik az, hogy a pápa, ugye a korábbi pápa az szinte senkit nem erősített meg, legalábbis 28-29 után már senkit. Az új pápánál még nem tudják, hogy pontosan mire lehet számítani, de hogy legalább az, hogy törvényesen vehesse föl az egyházi jövedelmeket. Most miért kellett Frangepán Ferencnek a kalocsai érsekségnek a jövedelme? Azért, mert nincs jövedelme.
1: Hát igen, tehát ez egyértelmű.
0: Nincs jövedelme.
1: Most akkor egy pillanat. Nincs kalocsai érsekünk se?
0: Nincs.
1: De akkor miért nem nevezték ki őt kalocsai érsekké vajon?
0: Hát azért, mert látszik, hogy az úgy se fog menni. Tehát nem lehet megerősítetni. Ugyanakkor ez is kiderült, hogy bizony a kalocsai egyházmegye az nem biztosít komoly jövedelmet, mert hogy a déli részeit azt állandóan fosztogatják a törökök. Tehát így alig van bevétel. És ezután következik a lehetőség, hogy ha már ezek a grittik meghaltak, akkor Szapolyai kinevezi őt egri püspökké.
1: Mármint, hogy akkor valószínűleg már 35 után, amikor már Zalaházi nincs a képbe.
0: Nem, még Zalaházi itt van. Még Zalaházi itt van. Tehát már...
1: Na de most akkor ez egy nagyon érdekes dolog, erre az előző adásban se kérdeztem rá. Tehát Zalaházi még funkcionáló egri püspök.
0: Igen, aki nincs Egerben, aki mert nincs nem Egerbe... tud ide jönni, mert ez János király fennhatósága alatt van.
1: És ezért
0: ő pedig
1: János
0: végig
1: király...
0: Ferdinánd fennhatósága alatt van, és ezért volt az, hogy János király minden további nélkül kinevezte a grittiket egri püspökké.
1: Na jó, de az Zalaházi ő pápa jóváhagyással volt itt egri püspök, ugye?
0: Igen.
1: Ferdinánd híveként. Jó, de akkor ez gyakorlatilag a két része szakadt Magyarországnál, amikor két király van, akkor ezt bármikor meg lehet tenni, hogy akár egy egyházmegyének több alatt a kettőt értem püspöke legyen?
0: Igen, hát ez többször is előfordult. Csak ugye kevés volt az, akinek ténylegesen volt pápai megerősítése. Uh-huh. Igazából, amikor püspökök kinevezik, akkor ez leginkább az egyházmegye jövedelmének a hez való hozzáférést jelenti. Ugyanis, ha nincsen kinevezett püspök, akkor a jövedelem az a királyt illeti.
1: Jó, csak ráadásul most egy olyan zűrzavaros időszakban vagyunk, amikor egyáltalán annak örülünk, hogyha van valami jövedelmünk. Mert vagy fosztanak, vagy egyáltalán nem nagyon van bevétel, azok a minimális bevételek vannak, amihez mondjuk talán még nem tudott török nyúlni.
0: Érdekes, mert azért van adatunk arról, hogy ebben az időben volt olyan, amikor valaki bérbe vette az egri egyházmegyének a jövedelmét, és a tizedet 16 ezer forintért adták el neki.
1: Atyaj, micsoda konspiráció.
0: Ez azt jelenti, hogy ha 16 ezer forintot, aranyforintot fizetett igen. valaki azért, hogy ő szedhesse be a tizedet, az egri egyházmegye püspöki tizedét, akkor az biztos, hogy több volt.
1: Hát hogyne.
0: Mert azért haszon is kellett rá.
1: Igen, és azt ki tudja, mert ezeket mondjuk bár dokumentálni kellett.
0: Ezeket most... világi hatalmasságok csinálták, tehát ők vették bérbe, Szapolyai pedig akkor ha éppen nem volt kinevezett püspök, akkor bérbe adta nekik.
1: Hát de most, próbáltak mindenféle de most
0: éppen,
1: módon.
0: De most éppen azon vagyunk, éppen azon vagyunk, hogy, hogy egri püspököt szeretne
1: Szapolyai,
0: méghozzá Frangepán Ferenc személyében, aki ugye neki elkötelezett híve, aki kiváló tehetségű diplomata, tehát jól tudja használni, és aki neki nem tud fizetni. És ezért megkapja az egri püspökséget, hogy szedje be az ittaini jövedelmeket, amit meg tud tenni, mert az egri püspökség nagy része azért az Szapolyai fennhatósága alatt van.
1: Mondjuk azért most egy picit, hogyha megint nézzük a másik oldalt, most ebben az időszakban, amikor itt a török állandó harcok, készenlét, de fizessünk adót ugye a királynak, fizessünk adót a nemességnek, az egyháznak, majd a török is bejelentkezik, tehát, hogy itt van az, amikor szét van cincálva a nép.
0: Igen, bár a török itt erre a vidékre nem jelentkezett be. Még.
1: Még. De majd, amikor bejelentkezik, így akkor van. Mi van?
0: Hát akkor viszont majd az egyház nem nagyon tud adót szedni. Meg az arisztokrácia sem, a megszállt területeken.

0: Jó, tehát akkor gyakorlatilag mikor dotálhatjuk a Frangepán Ferenc egri püspökségét, amikor ténylegesen egri püspök?
1: Hát mondjuk 34-től, ami érdekes, hogy 35
0: mert március... Mert még nem tudjuk, hogy 34-ben egyáltalán meghalt a Zalaházi.
1: Hát valószínű, hogy akkor még élt.
0: Igen, mert 35-öt beszéltünk.
1: Így van. Na de most 35-ben történik egy érdekes dolog, egy levél, ami megmaradt, hogy március 15-én a Szapolyai János egy kéréssel fordul a pápához, és pedig azzal, hogy kreálja bíborossá az egri püspököt, Frangepán Ferencet.
0: Mert hogy ezzel mit akart elérni?
1: Hát azt, hogy 35. március 15-én már hivatalosan egri püspöknek tekinti őt Szapolyai János, uh-huh. Sőt, azt kéri, hogy legyen belőle bíboros.
0: Én ezt értem, csak hogy a bíborosságot, azt, mint akkor a legmagasabb magyarországi egyházi méltóságot akarja akkor belőle kicsikarni?
1: Hát igen, nem mondjuk a bíborosság az nem a legmagasabb egyházi méltó, az esztergomi primásé. Hanem a bíborosság az azt is jelenteni, hogy akkor elismeri az egyház őt hivatalos püspöknek, akkor az egyben előmozdítja azt, hogy Szapolyait is fölmentik a kiközösítés alól. Uh-huh. Tehát itt azért olyan politikai játszma megy, amiben be van vonva a pápa. Hogyha a pápa ezeket megteszi, akkor ez egész Európa előtt, mint Szapolyai Jánosnak, mint keresztény uralkodónak a presztízsét növeli.
0: És ebbe belement a pápa?
1: Nem. Nem, hát nem lesz belőle bíboros, így van.
0: De még a jóváhagyás az a püspöki pozícióra még...
1: Még mindig nincs meg.
0: Még mindig nincs.
1: Még mindig nincs meg. De mindezek ellenére igazából őt tekintik egri püspöknek, ugye főleg amikor meghal már Zalaházi Tamás, akkor elértünk oda, hogy most igazából egy kinevezett püspök van az egri egyház megye élére, ez pedig Frangepán Ferenc. Itt igazából már voltak olyan római hangok is, tehát a bíborosi testületben, akik úgy látták, hogy valójában jó lenne, hogyha megerősítenék Frangepán Ferencet az egri püspökségében, hogy legalább tiszták legyenek a dolgok, meg a hierarchia azért helyreálljon. De egyenlőre ezt még nem lehetett megvalósítani.
0: Itt vagyunk amúgy a Mohácsi vész után, amikor ugye az egyházi méltóságok nagy része oda veszett. Tehát ugye beszéltük már még az előző püspöknél, Zalaházi Tamásnál is, hogy három püspöke volt az országnak, jól emlékszem, ezt beszéltük.
1: Igen.
0: És akkor most erre ott vagyunk, hogy itt most a királyok hadakozása miatt egy egyházmegyének meg két püspöke is lesz egy igen rövid időszakra. Tehát, hogy ugye mi van a többi egyházmegyével?
1: Hát a többi egyházmegyében is hasonló a helyzet. Van, ahol senki nincs kinevezve, van, ahol több is van kinevezve. Pápai jóváhagyás azonban
0: nincs.
1: Ebben az időben, mondom, összesen három egyházmegye rendelkezik jóváhagyott püspökkel, na de már nem sokáig, mert hogy érlelődik a helyzet, hogy kicsit rendezettebbek legyenek az egyházi viszonyok. De ne felejtsük el, hogy 1535-ben Szapolyai és hívei még mindig kiközösítésben vannak.
0: Igen, mert úgy ugye ez a...
1: És közben látjuk, hogy micsoda intenzív levelezés és kapcsolat zajlik a Szentszék és a Szapolyai kör között.
0: Mikor törik meg amúgy az a pápai ellenállás, ha nevezhetem így, hogy végre megjön mondjuk a pápai megerősítés? Még mindig várni
1: még
0: kell?
1: Várni kell, de közben van egy érdekes dolog.
0: Igen.
1: Méghozzá 1535. augusztusában a pápa egy olyan brejvét bocsát ki, amelyben megengedi Frangepán Ferencnek, hogy a szerzetesi kötelmeit ne teljesítse. Tehát magyarul a minorita rendnek a szigorú előírásait immár nem kell betartani. Tehát például megengedi neki, hogy viselhessen harisnyát, meg cipőt, ugye, ami a
0: eddig nem lehetett, igen.
1: Hát a ferences szerzeteseknek tilos.
0: Igen.
1: Tehát ilyenek lovagolhasson.
0: Begyalogolni kellett.
1: Persze. Tehát mondjuk én nem vagyok benne biztos, hogy ezeket korábban Frangepán nem csinálta, viszont innentől kezdve most már hivatalosan felmentést kapott, sőt, az alul is felmentést kapott, hogy a ferences rend rítusa szerint ünnepelje meg az egyházi ünnepeket és rítusokat. Mert hogy, és volt vele két másik ferences is, ugye, mert közösségben volt, tehát két ferences, két minorita volt mellette, ők egy ilyen mozgó kolostort alkottak a király környezetébe. És őket is fölmentették ezeknek a betartása alól, tehát az azt jelenti, hogy a Szent Misét meg a Zsolozsmát is úgy végezhették, ahogyan mondjuk az egyházmegyés papok. Na és akkor érkezik el az idő, amikor ugye most már tényleg tárgyaló asztalhoz ül egymással Szapolyai és Habsburg Ferdinánd, amiben ugye láthattuk, hogy szerepe volt az összes korábbi egri püspöknek, mert hogy efelé próbálták irányítani őket, és itt is Frangepán Ferenc is azon a véleményen volt, hogy igen, a Magyarországnak a legsúlyosabb válsága most az, hogy ketté van szakadva, és egységesíteni kell a két országot. Úgyhogy amikor most már ugye egri püspökként, de még mindig egyházi megerősítés nélküli egri püspökként szorgalmazza, hogy jöjjön létre a megegyezés, és ekkor jön létre ugyebár a Váradi Egyezmény. Most a Váradi Egyezmény az azért érdekes, mert hogy az van benne, hogy amennyiben Szapolyai János meghal, akkor a trónt azt igazából Ferdinánd fogja örökölni.
0: Ez a Váradi Egyezmény 1538-ban.
1: Így van, 1538-ban. Csak közben történt egy kis változás, és pedig az, hogy Szapolyai Jánosnak közben ugye megszületett János Zsigmond.
0: Igen, az örökös.
1: Erről már beszéltünk korábban is, hiszen ugye a Várdai Pálnak, meg a többieknek az esztergomi érseksége idején ez már fölmerült ez a dolog. Tehát igazából itt most az jelenik meg, hogy hogyan viselkedik a Váradi egyezmény után Frangepán Ferenc. Tehát ahogyan az egyezmény előírja. Tehát magyarul, amíg Szapolyai János él, 1540. július közepéig, addig hűséges hozzá. És utána, mivel hogy a Váradi egyezmény arról beszél, hogy utána a korona az Ferdinándot illeti meg, akkor onnantól kezdve ő átáll Ferdinánd oldalára.
0: Függetlenül attól, hogy itt időközben utód született?
1: Igen, mert hogy ő ugye Szapolyai, tehát a Szapolyai nem rendelkezett másképp, mint ahogy a Váradi egyezmény volt. Azt már később a magyar fiúrak, meg Izabella, ugye az anyakirályné,
0: megtámadták
1: a Váradi egyezményt, viszont Frangepán Ferenc abban volt, hogy ő, mint Szapolyai Jánosnak a hűséges híve, aki kitartott mellette a rosszban, és most itt, ugye, itt van a jó, hogy megszületett a béke, hát ugye Szapolyai János nem sokáig élvezhette, mert 40-ben meghal, viszont utána mondjuk így, hogy Szapolyainak a politikai végrendeletéhez tartja magát, ez pedig az, hogy halála esetén a trón Ferdinándot illeti meg.
0: Igen.
1: És ő akkor ennek értelmében szépen átmegy Ferdinánd oldalára, úgyhogy 1540. szeptember 14-én bejelentette, hogy innentől kezdve ő most már Ferdinánd mellé kíván tartozni, és pontosan azért is, mert hogy most már ugye mivel egy törvényes király van, akkor erősíteni kell ezt az egy törvényes királyt, ugyanis attól félt joggal, és be is következett, hogy a török nem fogja Szapolyai János halálát egyszerűen tudomásul venni, illetve hogy ezentúl érvénybe lép a Váradi egyezmény. A török számára az kellemetlen, miért? Eddig volt egy kezelhető király, akinek az országán bármikor keresztül lehetett menni. Ha most ezt az országot megszerzi Ferdinánd mögötte a német-római birodalommal, akkor megint az van, hogy egy sokkal keményebb dióba ütközik a szultáni hadsereg. Tehát így teljesen logikus, hogy ő tényleg a haza érdekeit szem előtt tartva átmegy Ferdinánd táborába, és októberben ünnepélyes keretek között is beállt a Ferdinándot támogató püspökök és országnagyok közé.
0: Frangepán Ferencnek a egri püspöksége még nagyon sok izgalmat rejteget a számunkra, de az igazság, hogy ez a mai adásidő már lejárt, úgyhogy ezt innen folytatjuk, hogy Szapolyai halálával ő átáll Habsburg Ferdinánd oldalára, és ez mit fog jelenteni, és végre megérkezik-e már a pápai megerősítés, mert ezekről is fogunk beszélni a következő adásban.
2: A mai adásban Frangepán Ferenc egri püspökről, Buda Péter teológiai tanárral, a rádió elnökével beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt. A most elhangzott adást vasárnap 20 órától megismételjük.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Az érseki palota turisztikai látogatóközpontban szeptember 21-én 14 és 18 óra között várjuk majd a donorokat. Minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. 100 éves a Pánti Endre katolikus általános iskola és 80 éves a Bercsényi Miklós katolikus gimnázium Törökszent Miklóson. Mindkét intézményben iskolatörténeti kiállítás nyílt a tanév elején. A jubileumi tanévnyitó szentmisét pedig Juhász Ferenc pasztorális helynök mutatta be a Szent Háromság templomban. Beszédében az evangélium üzenetét kapcsolt össze az előttünk álló tanévvel. Úgy fogalmazott, a templomra tekinthetünk úgy, mint Isten tantermére, ahol a csengő helyett a harang szól. Ahogy az iskolában a pedagógusok a tudást adják át tovább szavaikkal, úgy Jézus is szóval tanított, olyan szóval, amelynek ereje és hatalma volt. Az ünnepi alkalom végén Bordás Péter atya megáldotta az első osztályosok iskolatáskáit, a legkisebb bercsényisek pedig megkapták az iskola logójával ellátott nyakkendőket is, ezzel jelképesen is a közösség tagjaivá váltak. 2000 gyermek iskola kezdését segíti az Adni Öröm kezdeményezés. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat és a Spár Magyarország most zárult közös tanszergyűjtő akciója során a vásárlók több mint 110 ezer darab tanszert és iskolai eszközt ajánlottak fel, az adománykártyákból pedig több mint 2 millió forint támogatást gyűlt össze. Csak nem kétszeres keretösszeggel, több mint 12 milliárd forintból folytatódik ebben a tanévben az Apácai Ösztöndíj programban a tehetséges, hátrányos helyzetű fiatalok támogatása. A jogosult tanulók tanulmányi eredményektől függően havonta 16 000 és 42 000 forint közötti ösztöndíjban

0: Világossá tette, hogy a továbbiakban is megvédjük a határainkat, és az eddig kiszabott bírság jóváírását fogja kérni az új uniós költségvetés tárgyalásakor. Hangsúlyozta, a Tisza kormány számára a legfontosabb a magyar emberek és a vállalkozások érdekeinek képviselete, és az uniós döntéshozatal során senkinek nem ad biankó csekket. Közölte azt is, hogy fogadja António Costát is, az európai tanácselnökét, akivel az unió új 7 éves költségvetéséről és az Európa előtt álló kihívásokról tárgyal. Magyarország harmadszor is megakadályozta Ukrajna EU csatlakozási folyamatának előrehaladását, ezúttal nem hagyta jóvá a második és harmadik tárgyalási csomag átvilágítási eredményeit. Hazánk ragaszkodik ahhoz, hogy Kijev előbb tegyen lépéseket a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak védelmében. A fejleményekről az ukrán Kijev Poszt számolt be. Az ügynökakták nyilvánosságra hozatalakor 60-80 ezer név is napvilágot láthat, lesz egy nagy lista arról, hogy kik voltak a rendszer besúgói, nyilatkozta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Telex portálnak. Ruf Bálint kijelentette, fogalma sincs, hogy lesznek-e a listán olyanok, akik az 1990 utáni 10-20 évben fontos gazdasági politikai szereplőkké váltak. A kormány eddig összesen 2000 milliárd forint értékű ügyekben tett feljelentést, nyilatkozta a tárcavezető. Elmondta például, hogy folyamatban van a századvég átvizsgálása, amely az elmúlt 10 évben 20-30 milliárd forint között kapott közpénzt tanulmányírásokra, kutatásokra, egyben jelezte, hogy ezekben az ügyekben is feljelentést tesznek. Novák Katalin volt köztársasági elnök, Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter, és Balogh Zoltán a volt államfő tanácsadójának meghallgatását is javasolja az Országgyűlés kegyelmi botrány felelőseit feltáró bizottságának Tiszás elnöke. Schummer Orsolya a bizottság alakulülés előtt elmondta, az iratanyagok feltárásával kezdik a munkát. Három szakembert kért fel az egészségügyi minisztérium, hogy átmeneti időre vállalják az országos kollegiális szakmai vezetői feladatokat, közölt az alapellátásért és integrált ellátásért felelős államtitkár a Facebook oldalán. Porpáci Krisztina, Perjés Ábelt a házi orvosi, Rós Ágnest a házi gyermekorvosi, Dúl Zoltán pedig a fogorvosi területre kérte fel. Végül az időjárásról. Összefüggő vastagabb felhőzet vonul majd át északnyugatról kelet-délkelet felé napközben. Helyenként előfordulhat kisebb eső, zápor, a szél több felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-13, délutára aztán 27-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Holdvilág.
2: Kedves hallgatóink, a következő zenés műsorunkban Céline Dion többszörös Grammy-díjas kanadai énekesnő felvételeiből készült válogatásunkat hallják. Kellemes zenehallgatást kívánunk!

Az elmúlt órában Céline Dion többszörös Grammy-díjas kanadai énekesnő felvételeiből a zenei szerkesztő Túri Sarolta válogatott önöknek. További szép napot kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Öt óra.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2026. szeptember 3-án csütörtökön szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. Rádiónk elnöke Buda Péter atya, az igazgató főszerkesztő Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok önöknek. A műsorvezetőt Berec Renátát hallják. Most nézzük meg, milyen műsorokkal várjuk önöket a következő egy órában. A műsorismertetés után a nap imáját hallgathatják meg, ezután híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5 óra 30 perctől ismét híreket mondunk, majd a mai névnaposainkat köszöntjük. Ezt követően a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. Műsorismertetéssel legközelebb a 6 órai híreket követően jelentkezünk. Ha tehetik, hallgassanak minket addig is. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, legyen szép napjuk, és töltsék velünk a Szent István Rádió hullámhosszán.

0: A nap imája.
1: Emberek közt a legbensőbb egyesülés a házasság. Jogi forma, de telítve kell lennie lélekkel, erkölccsel, szeretettel, bensőséggel, tisztelettel és szerelemmel. De rendkívül kiemeli, és titokzatos, isteni jelleget nyom rá szentségi volta.

1000 gyermek iskola kezdését segíti az Adni Öröm kezdeményezés. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Spár Magyarország most zárult közös tanszergyűjtő akciója során a vásárlók több mint 110 000 darab tanszert és iskolai eszközt ajánlottak fel, az adománykártyákból pedig több mint 2 millió forint támogatást gyűlt össze. Csak nem kétszeres keretösszeggel több mint 12 milliárd forintból folytatódik ebben a tanévben az Apáczai Ösztöndíj programban a tehetséges, hátrányos helyzetű fiatalok támogatása. A jogosult tanulók tanulmányi eredményektől függően havonta 16 ezer és 42 ezer forint közötti ösztöndíjban, valamint mentori támogatásban részesülhetnek. A Tisza párt örömmel csatlakozik az Európai Néppárthoz, miután az uniós intézmények lezárták a Magyarországgal szemben indított 7-es cikkelyes eljárást, közölt a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter annak apropóján írt, hogy Budapesten fogadta az Európai Néppárt elnökét. A kormányfő közlése szerint Manfred Weber a találkozón elmondta, bajor politikusként mindig is fontos volt számára Magyarország támogatása, és ahogy fogalmazott, személyesen is nehezen élte meg az Orbán Viktor sértettségéből fakadó lejáratásokat. Magyar Péter kiemelte, a néppárt elnöke felajánlotta a segítségét ahhoz, hogy Magyarország miként kerülhetné el az európai külső határok védelmekor alkalmazott menekültügyi szabályok miatt kiszabott napi 1 millió eurós bírság megfizetését. Világossá tette, hogy a továbbiakban is megvédjük a határainkat, és az eddig kiszabott bírság jóváírását fogja kérni az új uniós költségvetés tárgyalásakor. Hangsúlyozta, a Tisza kormány számára a legfontosabb a magyar emberek és a vállalkozások érdekeinek képviselete, és az uniós döntéshozatal során senkinek nem ad biankó csekket. Közölte azt is, hogy fogadja António Costát is, az európai tanácselnökét, akivel az unió új 7 éves költségvetéséről és az Európa előtt álló kihívásokról tárgyal. Magyarország harmadszor is megakadályozta Ukrajna EU csatlakozási folyamatának előrehaladását, ezúttal nem hagyta jóvá a második és harmadik tárgyalási csomag átvilágítási eredményeit. Hazánk ragaszkodik ahhoz, hogy Kijev előbb tegyen lépéseket a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak védelmében. A fejleményekről az ukrán Kijev Post számolt be. Az ügynökakták nyilvánosságra hozatalakor 60-80 ezer név is napvilágot láthat, lesz egy nagy lista arról, hogy kik voltak a rendszer besúgói, nyilatkozta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Telex portálnak. Ruf Bálint kijelentette, fogalma sincs, hogy lesznek-e a listán olyanok, akik az 1990 utáni 10-20 évben fontos gazdasági politikai szereplőkké váltak. A kormány eddig összesen 2000 milliárd forint értékű ügyekben tett feljelentést, nyilatkozta a tárcavezető. Elmondta például, hogy folyamatban van a századvég átvizsgálása, amely az elmúlt 10 évben 20-30 milliárd forint között kapott közpénzt tanulmányírásokra, kutatásokra, egyben jelezte, hogy ezekben az ügyekben is feljelentést tesznek. Novák Katalin volt köztársasági elnök, Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter és Balogh Zoltán a volt államfő tanácsadójának meghallgatását is javasolja az Országgyűlés kegyelmi botrány felelőseit feltáró bizottságának tiszás elnöke. Schummer Orsolya a bizottság alakulülése előtt elmondta, az iratanyagok feltárásával kezdik a munkát. Három szakembert kért fel az egészségügyi minisztérium, hogy átmeneti időre vállalják az országos kollegiális szakmai vezetői feladatokat, közölt az alapellátásért és integrált ellátásért felelős államtitkár a Facebook oldalán. Porpáci Krisztina, Perjés Ábelt a házi orvosi, Rós Ágnest a házi gyermekorvosi, Dúl Zoltán pedig a fogorvosi területre kérte fel. A lipcsei repülőtéren robbanószerrel felszerelt drónnal tervezett, de meghiúsult támadás újabb eszkalációt jelent az unió területén, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke. A támadás közvetlenül Oroszországnak tulajdonítják, nyomatékosította Ursula von der Leyen. A német kormány már közölte, Oroszországot tartja felelősnek a lipcse-hallai repülőtéren még augusztus 4-én történt dróntámadásért. Az eszközre, amely robbanószerkezetet szállított, ukrán teherszállító gépek közelében bukkantak a kelet-németországi reptéren. A drón végül nem robbant fel, mert a detonátor a jelek szerint hibás volt. A nyomozók szerint egy másik vezető nélküli repülőeszköz ezzel párhuzamosan nekiütközhetett a közelben álló teherszállítógépnek. Az Európai Unió nagyon egyértelmű üzenetet küld Oroszországnak, itt az ideje befejezni az Ukrajna elleni háborút, jelentette ki az Európai Tanács elnöke Luxemburgban, a Luc Frieden miniszterelnökkel tartott közös tájékoztatóján. António Costa kiemelte, a megfelelő utat nem a további eszkaláció és az agresszív magatartás kiterjesztése jelenti más országokra.
Végül az időjárásról. Összefüggő vastagabb felhőzet vonul majd át északnyugatról kelet-délkelet felé napközben. Helyenként előfordulhat kisebb eső, zápor, a szél több felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-13.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából.

Leo pápa új katekézis sorozatot kezdett a Gaudium et Spes zsinati dokumentumról. 14. Leo szentmiséje a Teremtésvédelem ima világnapján. Hallgassuk meg a teremtés hangját, amelyben Isten szól hozzánk.

0: Leó pápa új katekézi sorozatot kezdett a Gaudium et Spes zsinati dokumentumról. A Szentatya szeptember 2-án szerdán délelőtt ismét a Szent Péter téren tartotta meg az általános kihallgatást, amelynek keretében új katekézi sorozatot nyitott. Miután a nyár folyamán 8 részben a zsinat Sacrosanctum Concilium kezdetű liturgikus konstitúcióját elemezte, ezúttal a II. Vatikáni zsinat Gaudium et Spes kezdetű lelkipásztori konstitúcióját magyarázza, amely az egyház és a kortárs világ kapcsolatát értelmezi. Az eredeti dokumentumot 6. Pál pápa írta alá 1965. december 7-én, mint a katolikus egyház püspöke. Az egyház meghallgatja a világot és szolgálja azt, szól az első katekézis hivatalos címe, amely az egyház két alapvető vonását rögzíti, a világ figyelmes meghallgatását és szolgálatát.
1: Con l'incontro odierno iniziamo a riflettere sulla costituzione pastorale Gaudium et Spes.
0: A mai találkozóval a Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúcióról kezdünk elmélkedni, amelyel a II. Vatikáni zsinat egy alapvető témát kívánt feltárni, az egyház kapcsolatát a kortárs világgal, kezdte katekézisét Leó pápa. Szent 23. János már 1962. október 11-i beiktatási beszédében is bírálta a végzett prófétáit, akik, bár a vallás iránti buzgalom lángol bennük, azt hangoztatják, hogy korunk a múlt századokhoz képest sokkal rosszabb, sőt, odáig mennek, hogy úgy viselkednek, mintha nem lenne mit tanulniuk a történelemből. Ezért kapták a zsinati atyák a feladatot, az emberi események jelenlegi állapotában, amelyben úgy tűnik, hogy az emberiség egy újabb rendbe lép, inkább az isteni gondviselés titokzatos terveit kell látnunk, amelyek az egymás követő időkben az emberek munkája révén és gyakran várakozásaikat felülmúlva valósulnak meg, és amelyek bölcsen mindent, még a kedvezőtlen emberi eseményeket is az egyház javára rendeznek. 3 évvel később a Gaudium et Spes dokumentum kiirdetése ezt a megkülönböztetést az egyház természete lényeges vonásaként ismerte el, és mint lelkipásztori küldetésének alkotó elemét írta le. Innen ered a lelkipásztori konstitúció meghatározás. Ez nem naív optimizmus kérdése, hanem Krisztus misztériumához való megújult hűségé, aki megtestesülve úgy döntött, hogy osztozik életünkben, mindenben hasonlóvá lett testvéreihez, ahogy a zsidókhoz írt levél írja. Magára vette a bűn következményeit, meghalva váltságul adta magát mindenkiért.
1: Tale condivisione con l'umanità è la via che il Cristo chiede alla Chiesa.
0: Ez az emberiséggel való megosztás az az út, amelyet Krisztus kér az egyháztól. Ezért a Gaudium et Spes zsinati konstitúció azzal a kijelentéssel kezdődik, hogy az egyház magáénak érzi a kor embereinek, különösen is a szegényeknek és minden szenvedőnek örömét és reményét, bánatát és gyötrelmét, tanította a Szentatya katekézisében. Ez egy olyan megosztás, amely arra hív minket, hogy hagyjunk fel minden passzivitással és közönnyel a kibontakozó eseményekkel, a történelemmel és az emberek életével szemben, különösen a ma tapasztalt gyors és mélyreható változások fényében. Nem maradhatunk érdektelen szemlélők. Ehelyett a szívünkkel kell hallgatnunk, hagynunk kell, hogy a kihívások elérjenek minket, és be kell kapcsolódnunk abba. Krisztussal és lelkének erejével támogatva a hívők arra kaptak meghívást, hogy vállalják testvéreik nehézségeit, különösen azokét, akiket igazságtalanság, diszkrimináció és erőszak gyötör. Valójában csak a megosztás és az elkötelezettség révén juthatunk el megfelelő válaszokra, mindig annak a bizonyosságnak a támogatásával, hogy ennek az életnek a szenvedései nem mérhetik az eljövendő dicsőséghez, amely majd megnyilvánul rajtunk, ahogy Pál apostol írja a rómaiakhoz írt levelében. Ebben az értelemben az emberiséghez való közelség utat nyit az események és maga a kinyilatkoztatás mélyebb olvasásához, és ugyanebből a perspektívából a Gaudium et Spes emlékeztet az egyház állandó kötelességére, hogy vizsgálja az idők jeleit, és az evangélium fényében értelmezze azokat.
1: Questa costituzione conciliare ha dunque richiamato la Chiesa a un permanente impegno di conversione per testimoniare che essa non è mossa da nessuna ambizione terrena.
0: A zsinati konstitúció ezért felszólította az egyházat a megtérés állandó elkötelezettségére, hogy tanúságot tegyen arról, hogy semmiféle földi ambíció nem vezérli, hanem egyedül arra törekszik, hogy a vigasztaló lélek vezetésével folytassa Krisztus művét, aki azért jött a világba, hogy tanúságot tegyen az igazságról, hogy üdvözítsen, hogy ne elítéljen, hanem szolgáljon, nem pedig, hogy őt szolgálják. Ez valójában nem pusztán erkölcsi beállítottság, hangsúlyozta a Szentatya. Ferenc pápa emlékeztetett minket arra, folytatta a pápa, hogy az egyház számára a szegények melletti döntés teológiai kategória, még mielőtt kulturális, szociológiai, politikai vagy filozófiai kategória lenne. Arra kaptunk hivatást, hogy felfedezzük bennük Krisztust, hogy hangot adjunk ügyeinknek, de arra is, hogy barátaik legyünk, hogy meghallgassuk őket, megértsük őket, és befogadjuk azt a titokzatos bölcsességet, amelyet Isten rajtuk keresztül akar megosztani velünk.
1: La condivisione cristiana impegna farsi carico della realtà e anche a smascherare le contraddizioni che caratterizzano la vita personale e sociale del mondo contemporaneo.
0: A keresztény megosztás megköveteli tőlünk, hogy szembenézzünk a valósággal, és leleplezzük azokat az ellentmondásokat is, amelyek a mai világban a személyes és társadalmi életet jellemzik. Ilyen például a tudományos és technológiai fejlődés, amely mindig új lehetőségeket kínál ugyan, de csak egyeseknek, és amelyeket az emberek nem mindig képesek szolgálatukba, a saját szolgálatukba állítani, vagy a társadalmi élet törvényeinek világosabb ismerete, amelyet azonban bizonytalanságok kísérnek azt illetően, hogy milyen irányt kell adni neki, vagy ismét a gazdagság, a lehetőségek és a gazdasági hatalom nagyobb elérhetősége, amely sajnos ma is, akárcsak a zsinat idején hagyja, hogy a világ lakosságának nagy részét továbbra is éhség és szegénység gyötörje, vagy pedig a föld jövőjének megosztott tudatossága, ugyanakkor a lemondás képtelensége az önző fogyasztásról és arról az illúzióról, hogy a háború hatékony módja a béke építésének. Végül Leó pápa arra hívta fel a figyelmet, hogy egy olyan korban, amelyet mélyreható változások jellemeznek, és amelyek aggasztó egyensúly hiányokhoz vezetnek, az egyház arra hivatott, hogy szolgálja az emberiséget, meghallgatva és átölelve a szív legmélyebb kérdéseit és a benne rejlő vágyakat. Krisztusra mutatva, mint az egész emberi történelem kulcsára, középpontjára és végső céljára. Ezért az egyházban, minden szinten, minden korszakban meg kell valósítani Krisztus irgalmas kenózisát, önkiüresítését, aki nem tekintette zsákmánynak az Istennel való egyenlőségét, hanem kiüresítette önmagát, szolgai alakot öltve, engedelmestett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig.
1: Cari fratelli e sorelle, la gioia e la speranza, gaudium et spes, siano i tratti distintivi di una Chiesa che annuncia e testimonia il Vangelo, facendosi prossima alle donne e agli uomini del nostro tempo.
0: Kedves testvéreim, az öröm és a remény, a Gaudium et Spes, legyenek annak az egyháznak a megkülönböztető jegyei, amely hirdeti és tanúskodik az evangéliumról, miközben közel lép a mai kor embereihez. Zárta első katekézisét Leó pápa, a második vatikáni zsinat Gaudium et Spes kezdetű lelkipásztori konstitúciójáról. A katekézis követően a pápa a lengyel zarándokokat köszöntve megemlékezett arról, hogy Lengyelországban, teszem hozzá, miként Magyarországon is, kedden szeptember 1-ével megkezdődött az új tanév, amely újabb mérföldkövet jelent a tudás megszerzése és az új generációk nevelése folyamatában a szülők, az iskola és az egyház együttműködésének köszönhetően. A vallásoktatás és a katekéziseken való részvétel szélesítse ki a látókört, mélyítse el Isten és a világ ismeretét, és készítse fel őket a szentséggel gyümölcsöző vételére és a közösség életben való részvételre, szólt a Szentatya, majd apostoli áldását adta a részvevőkre.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Amen.

0: 14. Leópápa, hallgassuk meg a teremtés hangját, amelyben Isten szól hozzánk. 14. Leó, szeptember 1-én a Teremtésvédelem Ima világnapján este 6 órakor szentmisét mutatott be Castel Gandolfóban a Borgo Laudato Si-ben, vagyis a Laudato Si faluban. Homiliájában arra hívta a híveket, hogy a mindennapok rohanásából kilépve álljanak meg a teremtett világ szépsége előtt, és ismerjék fel benne Isten szeretetének jeleit. A teremtés szemlélése ugyanakkor nem maradhat pusztán a természet szépsége felett érzett csodálat. Ökológiai megtéréshez, személyes és közös felelősségvállaláshoz kell vezetnie, hangsúlyozta a Szentatya.
1: Nelle letture scelte per la liturgia di oggi, giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, ci vengono rivolti due inviti alla contemplazione delle opere del Signore.
0: A liturgia olvasmányai két alkalommal is arra szólítanak, hogy szemléljük az Úr műveit. Kezdte homíliáját 14. Leó, megjegyezve, hogy ez különösen is könnyű a Castel Gandolfói kertek csodálatos környezetében. A bölcsesség könyve arra buzdít, hogy a teremtett világ szépségét és erejét szemlélve jussunk el annak alkotójához. Felületes magatartás lenne, ha megállnánk a tűz, a szél, a zúgó víz, vagy az égbolt csillagainak csodálatánál, és nem emelnénk tekintetünket ahhoz, aki mindezt teremtette, figyelmeztetett a pápa. A 18. Zsoltár ugyancsak arra ösztönöz, hogy emeljük fel tekintetünket. Az egek Isten dicsőségét hirdetik, az égbolt pedig kezének művéről beszél. Az egész teremtés a teremtő nagyságáról szól hozzánk, feltéve, hogy tekintetünk és szívünk nyitott erre a nagy misztériumra, hangsúlyozta 14. Leó. Máté evangéliuma szintén a teremtés szemlélésére hív, ugyanakkor különösen is kiemeli Isten ember iránti szeretetét. Jézus arra kéri tanítványait, hogy nézzék az égmadarait és a mezők liliómait. A teremtő számára ezek is értékesek, gondoskodik róluk, és szépségbe öltözteti őket. Ha pedig Isten ilyen bőkezűen gondoskodik a növényekről és az állatokról, mennyivel inkább figyel szeretett fiaira és leányaira, mutatott rá a pápa. A teremtett világ szemlélése tehát nem önmagáért való. Segít felismerni, hogy az ember nem magára hagyva él a világban, hanem egy olyan teremtés része, amely Isten szeretetéből született, és amelyben az ember különleges helyet és felelősséget kapott. Szeptember 1-én egyben megkezdődik a teremtett világ ideje, azaz 5 héten át tartó időszak, amelyet az egyház az imádságnak és a közös otthon gondozása melletti elköteleződésnek szentel. 14. Leó ennek kapcsán nagyon konkrét felhívással fordult a hívekhez. Arra buzdított, hogy ezen a napon és a következő hetekben szakítsunk néhány percet a mindennapi tevékenységek rohanásából, és ízleljük meg annak a nagy harmóniának a szépségét, amelynek mi magunk is részei vagyunk.
1: Mettiamo in modalità silenziosa tutti i rumori delle opere umane per ascoltare la voce melodiosa della creazione, in cui Dio, autore di ogni cosa, ci parla.
0: Állítsuk csendes üzemmódba az emberi tevékenység minden zaját, hogy meghalljuk a teremtés dallamos hangját, amelyben Isten mindenek alkotója szól hozzánk, fogalmazott a Szentatya. Leó pápa szerint ez a szemlélődés egyben az Úrral való találkozás útja, és éppen ebből a találkozásból indulhat el az, amit az egyház hiteles ökológiai megtérésnek nevez. Amikor a Jézus Krisztussal való találkozás következményei láthatóvá válnak abban is, ahogyan a bennünket körülvevő világhoz viszonyulunk. A teremtés szemlélése és a teremtővel való találkozás segít felismerni különleges helyünket Isten csodálatos tervében. Ugyanakkor tudatosítja személyes és közösségi felelősségünket is abban, hogy megőrizzük a teremtés eredeti harmóniáját. Ehhez azonban fel kell ismernünk saját mulasztásainkat és tévedéseinket is, hangsúlyozta 14. Leó. Ebből a felismerésből születhet meg az új elkötelezettség arra, hogy a teremtő akarata szerint helyreállítsuk a teremtmények közötti kapcsolatokat. A Szentatya ezen a ponton a teremtett világ gondozásáért tartott idei imanap üzenetének egyik központi gondolatát idézte fel. Izajás próféta felszólítását, hogy kovácsolják ekevasakká kardjaikat. Ez a bibliai kép arra hív, hogy azt, amit az ember a pusztítás szolgálatába állított, fordítsa ismét az élet szolgálatába. Még nem késő, hangsúlyozta a pápa. A teremtett világ ideje, amely október 4-én ér véget, mély megtérésre szólít bennünket. Amit pusztításra használtak, azt újra az élet szolgálatába lehet állítani. A szegények gondozására, az éhezők táplálására és a teremtett világ megóvására. A szeptember 1-én megnyitott teremtett világ ideje október 4-én ér véget, amikor Assisi Szent Ferenc tranzitusának, vagyis földi életből való távozásának 800. évfordulóját ünnepli az egyház. 14. Leó felidézte, hogy Ferenc pápa különösen is Assisi szegénykéjéből merített ihletet, amikor megírta Laudato Si kezdetű enciklikáját, és amikor életre hívta a Castel Gandolfói Borgo Laudato Si-t, amely most otthont adott a szentmise résztvevőinek.
1: Uniamoci dunque spiritualmente al poverello di Assisi, facendo nostro il suo cantico di lode.
0: A pápa ezért arra kérte a jelenlévőket, hogy lélekben csatlakozzanak Assisi Szent Ferenchez, és fogadják szívükbe híres naphimnuszának dicséretét. Áldott légy, Uram, minden teremtményeddel, különösen Urunk bátyánkkal, a nappal, idézte a szentatya, majd felelevenítette a himnusznak a holdért és a csillagokért, a szélért, a vízért, a tűzért és földanya nővérünkért mondott hálaszavait. 14. Leó pápa homiliája végén összekapcsolta a teremtett világ gondozását az egyetemes testvériség eszményével. Szent Ferenccel együtt meg akarjuk újítani elkötelezettségünket, hogy megéljük és előmozdítsuk azt az egyetemes testvériséget, amely elválaszthatatlanul összekapcsolódik a teremtett világ megóvásának feladatával, zárta szeptember 1-i homiliáját 14. Leó pápa a Castel Gandolfói Laudato Si faluban. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra 30 perc van.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Az Érseki Palota turisztikai látogatóközpontban szeptember 21-én 14 és 18 óra között várjuk majd a donorokat. Minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. 100 éves a Pánti Endre Katolikus Általános Iskola és 80 éves a Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium Törökszent Miklóson. Mindkét intézményben iskolatörténeti kiállítás nyílt a tanév elején. A jubileumi tanév nyitószentmisét pedig Juhász Ferenc pasztorális helynök mutatta be a Szent Háromság templomban. Beszédében az evangélium üzenetét kapcsolt össze az előttünk álló tanévvel. Úgy fogalmazott, a templomra tekinthetünk úgy, mint Isten tantermére, ahol a csengő helyett a harang szól. Ahogy az iskolában a pedagógusok a tudást adják át tovább szavaikkal, úgy Jézus is szóval tanított, olyan szóval, amelynek ereje és hatalma volt. Az ünnepi alkalom végén Bordás Péter atya megáldotta az első osztályosok iskolatáskáit, a legkisebb bercsényisek pedig megkapták az iskola logójával ellátott nyakkendőket is, ezzel jelképesen is a közösség tagjaivá váltak. 2000 gyermek iskola kezdését segíti az Adni Öröm kezdeményezés. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat és a Spár Magyarország most zárult közös tanszergyűjtő akciója során a vásárlók több mint 110 ezer darab tanszert és iskolai eszközt ajánlottak fel, az adománykártyákból pedig több mint 2 millió forint támogatást gyűlt össze. Csak nem kétszeres keretösszeggel, több mint 12 milliárd forintból folytatódik ebben a tanévben az Apácai Ösztöndíj programban a tehetséges, hátrányos helyzetű fiatalok támogatása. A jogosult tanulók tanulmányi eredményektől függően havonta 16 ezer és 42 ezer forint közötti ösztöndíjban, valamint mentori támogatásban részesülhetnek. A Tisza párt örömmel csatlakozik az Európai Néppárthoz, miután az uniós intézmények lezárták a Magyarországgal szemben indított hetes cikkelyes eljárást, közölt a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter annak apropóján írt, hogy Budapesten fogadta az Európai Néppárt elnökét. A kormányfő közlése szerint Manfred Weber a találkozón elmondta, bajor politikusként mindig is fontos volt számára Magyarország támogatása, és ahogy fogalmazott, személyesen is nehezen élte meg az Orbán Viktor sértettségéből fakadó lejáratásokat. Magyar Péter kiemelte, a néppárt elnöke felajánlotta a segítségét ahhoz, hogy Magyarország miként kerülhetné el az európai külső határok védelmekor alkalmazott menekültügyi szabályok miatt kiszabott napi 1 millió eurós bírság megfizetését. Világossá tette, hogy a továbbiakban is megvédjük a határainkat, és az eddig kiszabott bírság jóváírását fogja kérni az új uniós költségvetés tárgyalásakor. Hangsúlyozta, a Tisza kormány számára a legfontosabb a magyar emberek és a vállalkozások érdekeinek képviselete, és az uniós döntéshozatal során senkinek nem ad biankó csekket. Közölte azt is, hogy fogadja António Costát is, az európai tanácselnökét, akivel az unió új 7 éves költségvetéséről és az Európa előtt álló kihívásokról tárgyal. Magyarország harmadszor is megakadályozta Ukrajna EU csatlakozási folyamatának előrehaladását, ezúttal nem hagyta jóvá a második és harmadik tárgyalási csomag átvilágítási eredményeit. Hazánk ragaszkodik ahhoz, hogy Kijev előbb tegyen lépéseket a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak védelmében. A fejleményekről az ukrán Kijev Poszt számolt be. Az ügynökakták nyilvánosságra hozatalakor 60-80 ezer név is napvilágot láthat, lesz egy nagy lista arról, hogy kik voltak a rendszer besúgói, nyilatkozta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Telex portálnak. Ruf Bálint kijelentette, fogalma sincs, hogy lesznek-e a listán olyanok, akik az 1990 utáni 10-20 évben fontos gazdasági politikai szereplőkké váltak. A kormány eddig összesen 2000 milliárd forint értékű ügyekben tett feljelentést, nyilatkozta a tárcavezető. Elmondta például, hogy folyamatban van a századvég átvizsgálása, amely az elmúlt 10 évben 20-30 milliárd forint között kapott közpénzt tanulmányírásokra, kutatásokra, egyben jelezte, hogy ezekben az ügyekben is feljelentést tesznek. Novák Katalin volt köztársasági elnök, Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter és Balogh Zoltán a volt államfő tanácsadójának meghallgatását is javasolja az Országgyűlés kegyelmi botrány felelőseit feltáró bizottságának Tiszás elnöke. Schumer Orsolya a bizottság alakulülés előtt elmondta, az iratanyagok feltárásával kezdik a munkát. Három szakembert kért fel az egészségügyi minisztérium, hogy átmeneti időre vállalják az országos kollegiális szakmai vezetői feladatokat, közölt az alapellátásért és integrált ellátásért felelős államtitkár a Facebook oldalán. Porpáci Krisztina, Perjés Ábelt a házi orvosi, Rós Ágnest a házi gyermekorvosi, Dúl Zoltán pedig a fogorvosi területre kérte fel. Végül az időjárásról. Összefüggő vastagabb felhőzet vonul majd át északnyugatról kelet-délkelet felé napközben. Helyenként előfordulhat kisebb eső, zápor, a szél több felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-13, délutára aztán 27-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Sok szeretettel köszöntjük Hilda, Csobán, Pius és Szerafina nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. A Hilda a német eredetű név, a Hild elemet tartalmazó összetett germán nevek rövidülése, jelentése harc, harcos nő. A Csobán török magyar eredetű név, a Csobán név alakváltozata. Török eredetű méltóságnév volt, jelentése pásztor, juhász. A Pius latin eredetű név, melynek jelentése szelíd, jámbor, kegyes, béketűrő. A Szerafina héber német eredetű név, a szeráf férfi név női párja, jelentése tündöklő, nemes. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon névnapjukat, vagy éppen a születésnapjukat ünneplik. Szóljon nekik a most következő felvétel.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. 1875-ben megszületett Ferdinand Porsche, német autókészítő. Hitler felkérésére népautót, azaz Volkswagen tervezett, ez lett a később népszerű Volkswagen bogár. Barényi Béla már 1925-ben készített részletes terveket, amit azonban a Porsche család hosszú időn keresztül vitatott, mivel ők Ferdinand Porsche-t tartották az autókonstruktőrének. 1976-ban a Viking 2 űrszonda leszállt a Marson és elkészítette az első közeli színes felvételeket a bolygó felszínéről. 301-ben létrejött San Marino, a legrégebbi ma is fennálló köztársaság. 301-ben alapította egy remete kőfaragó, Szent Marinus, olaszosan Marino, a monda szerint Marinus Dalmáciából érkezett 301-ben, és hamarosan kolostort alapított a Titánhegyen, hogy a Diocletianus római császár által üldözött keresztényeket befogadhassa. Emiatt a San Marinóiak őt tekintik a köztársaság megalapítójának. Írásos dokumentum azonban csak 885-ben említi a kolostort és a körülötte kialakult települést, amelyet alapítójáról San Marinónak neveztek el. 1813-ban megszületett Báró Eötvös József író, költő, reformpolitikus. Eötvös Loránd apja. Széprózai munkásságának kiemelkedő darabjai, a falu jegyzője és a Magyarország 1514-ben című regényei. 1825-ben Győrben pappá szentelték Jedlik Ányost, a dinamó későbbi feltalálóját. Csaló közben Jedlik István néven született a világhírű fizika professzor. Az Ányos nevet a bencés rendben kapta, miután 1817-ben Pannonhalmára ment teológiát tanulni. Ezzel párhuzamosan Pesten fizikát, matematikát, filozófiát és történelmet is tanult, így 1822 őszén Pesten bölcsész doktorrá, Győröt pedig tanárá avatták. 1925-ben szentelték pappá, majd a Győri Akadémián tanított, ahol számos elméletet és találmány dolgozott ki. Az ő nevéhez fűződik többek közt a szódavíz előállító készülék és a forgómotor feltalálása. 1831-től a Pozsonyi Akadémián, 1840-től pedig a Pesti Egyetemen tanított, közben foglalkozott fénytannal, elkészítette a széncinkelemet és megjelent Súlyos testek természettana című könyve is. Dinamóját 1859-ben készítette el, élete hátralévő 40 évében pedig összesen mintegy 80 találmányt valósított meg, részben vagy teljesen. Több tudományos társulat választotta örökös tagjául, rektora és prorektora volt a Pesti Egyetemnek. Halála után több utca és intézmény vette fel a nevét. 2010-ben meghalt Bánfi György, Kossuth és Jászai Mari díjas színész. Hunyadi Buzás Györgyként született 1927-ben. Azért kellett megváltoztatnia a nevét, mert 1945 környékén a szakszervezeti szabályzat még megtiltotta, hogy történelmi neveket viseljenek a színészek. Édesanyja Pápai Klára színésznő volt, aki a Valamit visz a víz című klasszikusban Jávor Pál feleségét alakította. Bánfi György közel 4 évtizeden át, 1971 óta volt a József Attila Színház tagja. Sok száz színdarabban, több mint 50 játékfilmben nyújtott emlékezetes alakítást. 1985-től 1994-ig országgyűlési képviselő volt, 1990 és 94 között az MDF frakciójában ült. 1989-ben az MDF nevében beszélve Bánfi szólította fel az országgyűlést, hogy oszlassa fel magát, hogy ezáltal új választásokat lehessen kiírni. 1950-ben meghalt Ágai Irén színésznő, aki filmjeiben Jávor Pál, Rádai Imre és Kabos Gyula partnere volt. Főként modern tárgyú színművekben, filmvígjátékok főszereplőjeként aratott sikert. A 30-as évek derűs, könnyed filmjeinek kedvelt fiatal hősnője volt. 38 évesen halt meg Los Angelesben, filmforgatás közben. 1667-ben meghalt Alonso Cano, spanyol építész, szobrász, festő, a spanyol Michelangelo. Sok oldalúsága miatt szokták spanyol Michelangelónak is nevezni. Cano alkalmazta először az építészetben az oszlopok, pillérek törzsén fennfüggő kartust, pajzsszerű keretet, amelyet a barokk és a rokokó korban monogramok vagy emblémák elhelyezésére alkalmaztak. Legnagyobb sikerét, mint festő aratta. Legismertebb művei a Halott Krisztus, a Madonna, valamint a Megfeszített Krisztus. Három bibliai tárgyú képe látható a Budapesti Szépművészeti Múzeumban. Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkat hallották. További kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Az érseki palota turisztikai látogatóközpontban szeptember 21-én 14 és 18 óra között várjuk majd a donorokat. Minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. 100 éves a Pánti Endre Katolikus Általános Iskola és 80 éves a Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium Törökszent Miklóson. Mindkét intézményben iskolatörténeti kiállítás nyílt a tanév elején. A jubileumi tanévnyitó szentmisét pedig Juhász Ferenc pasztorális helynök mutatta be a Szent Háromság templomban. Beszédében az evangélium üzenetét kapcsolt össze az előttünk álló tanévvel. Úgy fogalmazott, a templomra tekinthetünk úgy, mint Isten tantermére, ahol a csengő helyett a harang szól. Ahogy az iskolában a pedagógusok a tudást adják át tovább szavaikkal, úgy Jézus is szóval tanított, olyan szóval, amelynek ereje és hatalma volt. Az ünnepi alkalom végén Bordás Péter atya megáldotta az első osztályosok iskolatáskáit, a legkisebb bercsényisek pedig megkapták az iskola logójával ellátott nyakkendőket is, ezzel jelképesen is a közösség tagjaivá váltak. 2000 gyermek iskola kezdését segíti az Adni Öröm kezdeményezés. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat és a Spár Magyarország most zárult közös tanszergyűjtő akciója során a vásárlók több mint 110 ezer darab tanszert és iskolai eszközt ajánlottak fel, az adománykártyákból pedig több mint 2 millió forint támogatást gyűlt össze. Csak nem kétszeres keretösszeggel több mint 12 milliárd forintból folytatódik ebben a tanévben az Apácai Ösztöndíj programban a tehetséges, hátrányos helyzetű fiatalok támogatása. A jogosult tanulók tanulmányi eredményektől függően havonta 16 ezer és 42 ezer forint közötti ösztöndíjban, valamint mentori támogatásban részesülhetnek. A Tiszapárt örömmel csatlakozik az Európai Néppárthoz, miután az uniós intézmények lezárták a Magyarországgal szemben indított hetes cikkelyes eljárást, közölt a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter annak apropóján írt, hogy Budapesten fogadta az Európai Néppárt elnökét. A kormányfő közlése szerint Manfred Weber a találkozón elmondta, bajor politikusként mindig is fontos volt számára Magyarország támogatása, és ahogy fogalmazott, személyesen is nehezen élte meg az Orbán Viktor sértettségéből fakadó lejáratásokat. Magyar Péter kiemelte, a néppárt elnöke felajánlotta a segítségét ahhoz, hogy Magyarország miként kerülhetné el az európai külső határok védelmekor alkalmazott menekültügyi szabályok miatt kiszabott napi 1 millió eurós bírság megfizetését. Világossá tette, hogy a továbbiakban is megvédjük a határainkat, és az eddig kiszabott bírság jóváírását fogja kérni az új uniós költségvetés tárgyalásakor. Hangsúlyozta, a Tisza kormány számára a legfontosabb a magyar emberek és a vállalkozások érdekeinek képviselete, és az uniós döntéshozatal során senkinek nem ad biankó csekket. Közölte azt is, hogy fogadja António Costát is, az európai tanácselnökét, akivel az unió új 7 éves költségvetéséről és az Európa előtt álló kihívásokról tárgyal. Magyarország harmadszor is megakadályozta Ukrajna EU csatlakozási folyamatának előrehaladását, ezúttal nem hagyta jóvá a második és harmadik tárgyalási csomag átvilágítási eredményeit. Hazánk ragaszkodik ahhoz, hogy Kijev előbb tegyen lépéseket a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak védelmében. A fejleményekről az ukrán Kijev Poszt számolt be.

0: és Balogh Zoltán a volt államfő tanácsadójának meghallgatását is javasolja az Országgyűlés kegyelmi botrány felelőseit feltáró bizottságának Tiszás elnöke. Schumer Orsolya a bizottság alakulülés előtt elmondta, az iratanyagok feltárásával kezdik a munkát. Három szakembert kért fel az egészségügyi minisztérium, hogy átmeneti időre vállalják az országos kollegiális szakmai vezetői feladatokat, közölt az alapellátásért és integrált ellátásért felelős államtitkár a Facebook oldalán. Porpáci Krisztina, Perjés Ábelt a házi orvosi, Rózs Ágnest a házi gyermekorvosi, Dúl Zoltán pedig a fogorvosi területre kérte fel. Végül az időjárásról. Összefüggő vastagabb felhőzet vonul majd át északnyugatról kelet-délkelet felé napközben. Helyenként előfordulhat kisebb eső, zápor, a szél több felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-13, délutára aztán 27-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
2: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
2: Nem csak katolikusoknak.
3: keresztényélet.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
1: Reklámot hallottak. Napköszöntő. Reggeli magazin.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat 2026. szeptember 3-án csütörtökön. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Berec Renátát hallják. A zenéket ma Kovács Krisztina válogatja, a hírszerkesztő Domán Vivien, a technikai segítséget pedig Nátrán Istvánnak köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió igazgatója Bercesi András nevében is tartalmas rádiózást kívánok Önöknek. Nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat egészen 8 óráig. Rövidesen a kérem a következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd az Útinform legfrissebb híreivel várjuk Önöket. Az időjárás előrejelzés után a napversét hallgathatják meg, melyben Áprili Lajos szeptemberi ég című versét Jakó Beáta mondja el. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hangzik el, majd Szívem első gondolata című műsorunk következik. Ezután 7 órától szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek, szent életű emberek című műsorunkban Nagy Szent Gergelyről és Mazzarello Szent Máriáról emlékezik meg Mihai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt az órát a nap imájával és programajánlóval zárjuk, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az úton levőknek pedig balesetmentes közlekedést. Vigyázzanak magukra!

0: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben a Bowen technikáról beszélget Kacminszkiné Szigetvári Adriennel Bétót Erika, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Egyébként a testben hol vannak ezek a pontok, amiket önök ezzel a Bowen fogással hát gyógyításra ösztönöznek, hogy most a gerincen, a karba, a hol, a testnek melyik részén?
1: A különböző fogássorozatok a gerinc mellett, a combon, a derék, a váll, tehát ahogy az előbb beszélgettünk erről a holisztikus szemléletről, azt tudom mondani, hogy a testnek minden pontján történnek érintési fogások. Ugye az alap ellazító három bevezető Bowen fogássorozat a derék, a váll kezelését és a nyak kezelését jelenti, és innentől indulunk utána térd, boka, állkapocs, mell, rekesz, vese.
0: Tehát gyakorlatilag hát utána, az egész testet.
1: Így van, tehát hogy ezt nagyon nehéz elmondani, hogy utána mi történik. Először hasonfekvésben ugye kezeljük a hát mellett futó erektor spinae izomcsoportokat, utána a váll, nyak, comb, utána átfordul a kliens a hátára, kezeljük a térdét, bokáját, rekeszkezelés, mellkezelés, állkapocs, nyak. Tehát utána minden területet átmozgatunk. Természetesen egy kezelés alatt nem történik meg minden stimulálása a testnek, mert rendkívüli esetekben ez okozhat egy pici rosszullétet, hiszen a test nem bírja egyszerűen feldolgozni ezt az inger mennyiséget, és ezért van az, hogy tehát azt szokták mondani, hogy egy 6 kezelés sorozat ad segítséget a testnek. Ha a 6 kezelés alatt nem történik javulás, akkor esetleg azt szoktuk mondani, hogy vagy többre szükség van, vagy nem tartja be a kliensünk azokat az utasításokat, amit a kezelés után javaslunk, ami például a kellő mennyiségű vízfogyasztásra, a türelemre int, mert hogy ugye ez a szelídnek nevezett technika, időt kell adni a testnek akár egy 5 vagy 10 éves probléma fennállásához, hogy megtörténjenek ezek az idegi integrációs folyamatok, és ez nincs meg varázsütésre egy perc alatt, hogy felálltunk az ágyról, meggyógyultunk, és minden happy, hanem...
0: És a páciens nem tudja ezt, úgymond én úgy fogalmaznék, hogy ilyen stresszmentes napokat előidézni magának, akkor a gyógyítás sem következik be?
1: Azt nem mondom, hogy itt napokig stresszmentesen kell élni, hiszen nem lehet burokban folytatni az életünket. Itt a kezelés napján kéri a Bowen kezelő a klienstől, hogy aznap ne végezzen megerőltető fizikai munkát, ne sportoljon például, viszont egy gyenge séta, ez a nagyon fontos vízfogyasztás legyen az élet ritmusának a része, illetve hogy hosszú távon ne üljön sokat, tegye meg azt lehetőség szerint, hogy fél óránként egy apró mozgás erejéig ablakot kinyitok, fölállok, megigazítok valamit, elindítom a mosógép programot, nem tudom, vagy irodai környezetben elmegyek a fénymásolóhoz, tehát hogy teszek mozgást az ülő életmódomba, de ezen kívül a kezelés utáni napon visszaáll az életrendje, ugyanúgy lehet menni edzésre, kertet ásni, tehát folytatódik az élet.
2: Elhangzott egészségügyi perceinkben a Bowen technikáról beszélgetett Kacminszkiné Szigetvári Adriennel Bétót Erika, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
3: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
4: Napköszöntő. Reggeli magazin.
2: Kedves hallgatóink, hírek következnek az utakról. Az M3-as autópályán a Gyöngyös Nyugat csomópontnál új terelést építettek ki. A Nyíregyháza felé tartók a belső sávon és a szemközti oldal belső sávján haladnak, a 68-as és a 74-es kilométer között. Aki Gyöngyösre tart, az ne használja az átterelt sávot, mert onnan nem tud majd lehajtani. A 3-as főúton, 60-ban a Horváth Mihály úti szakaszon közművezetéket javítanak. A 60-as kilométernél felbontották a burkolatot, csak a félút pálya járható. A 181-es és a 182-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot, ideiglenes buszmegállókat építettek ki. A 3-as főúton Miskolc belterületén a 183-as kilométernél az ivóvízhálózat rekonstrukcióját végzik, irányonként egy-egy sávon haladhat a forgalom. A 25-ös főúton Egerben a 11-es kilométertől a 14-es kilométerig építési munka miatt mindkét irányban elkerítettek egy-egy sávot a forgalom elől. A 38-as főúton Tokaj és Tarcal között felújítják a burkolatot. A 2-es kilométertől a 7-es kilométerig a félútpályát több szakaszon lezárták, jelzőlámpa irányítja a járműveket. Az alsóbrendű utak tekintetében Borsodabaúj-Zemplén vármegyében a 2602-es jelű Szuhafő bekötő úton, a Kossuth-Lajos úton a 4-es kilométernél lévő Szuhapatak átereszen karbantartási munkákat végeznek. Előreláthatóan szeptember 30-áig az utat lezárják. Kerülni a Petőfi és Szabadság utcán lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról a közúton történő napi munkavégzésekkel kapcsolatban. Vezessenek körültekintően, balesetmentes közlekedést kívánunk.
3: Napköszöntő. Reggeli magazin.
2: Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg az előttünk álló napok időjárását. Ma egy gyenge hidegfront hatására változóan napos, felhős időben lesz részünk. Országos csapadék továbbra sem várható, csupán elszórtan alakulhat ki kisebb eső, futózápor, esetleg egy-egy zivatar. Sokfelé megélénkül, főleg a Dunántúlon és a főváros környékén megerősödik az északnyugati szél. Kora reggelre 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 26 és 32 fok közé melegszik a levegő. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, bár fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Az északnyugati szelet országszerte élénk, erős lökések kísérhetik. Hajnalban 10 és 18, a legmelegebb órákban pedig 27 és 32 fokot mutathatnak a hőmérők. Szombaton sok napsütés várható, általában kevés, északon átmenetileg több felhővel, utóbbi tájakon előfordulhat záporzivatar is. A nyugati szél időnként megerősödik. Hajnalban 9 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, délutára 30-35 fok közé melegszik fel a levegő. Vasárnap többnyire gyengén felhős, napos idő várható, csapadék kialakulása nem valószínű. A légmozgás mérsékelt marad, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 20, a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul. Tart a parlagfű pollen szezon csúcsidőszaka, a parlagfű virágporának koncentrációja országosan a magas, nagyon magas tartományban alakul. A hét elején átmeneti enyhülés érkezik, azonban a zivatarok által felkavart por és pollen az allergiás tünetek rohamszerű fokozódását okozhatja. Felhívják az allergiások figyelmét, hogy száraz szélben, különösen zivatarok közelében tartsák zárva az ablakokat. A csalánfélék pollen koncentrációja országosan közepes, a kenderféléké, valamint a libatopféléké az alacsony közepes tartományban alakul. A lágyszárú allergének közül alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a pázsitfű, az útifű, a lórom, az üröm, valamint már a részgyom és a szerb tövis pollen szemei is. A kültéri allergén gombák közül az alternária spóra száma országosan magas, az epikokkumé alacsony. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak a met.hu és az időkép.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk!

0: Április Lajos, szeptemberi ég. Ó, szilvát, szőlőfürtöt érlelő, gyönyörűséges, fényes őszelő, eged vén szívből is kedvet csihol. Már napok óta nem láttam sehol egy cigaretta füstnyi felleget, csak ezt a makulátlan csudakéket. Rengetegek legszebb szajkóiból valaki minden kék tollat kitépett, s bekárpitozta velük az eget.
1: Április Lajos, szeptemberi ég című versét Jakó Beáta mondta el. Április Lajos eredeti nevén Jékeli Lajos, József Attila díjas költő, műfordító, 1887. november 14-én született Brassóban. A Kolozsvári Egyetem bölcsészkarán végzett magyar-német szakon. 1909-ben Jékeli Lajos néven az erdélyi lapokban jelentkezett verseivel. Tanára Kovács Dezső író azonban megrótta modern hangja miatt, mire a költő évekig nem kísérletezett újabb publikálással. Nagyon szerette a természetet, a tavaszt, írói elneve is kedves hónapjának nevéből, az áprilisból származik. Első kötete 34 éves korában jelent meg, Falusi elégia címmel. 1923-ban Dijonba ment, ahol a francia nyelv tanításához is diplomát szerzett. 1926-tól a Kolozsvári Református Kollégiumban magyar és német irodalmat tanított. Ugyanebben az évben részt vett az erdélyi magyar írók első marosvécsi találkozóján, és az itt összegyűltek megbízásából a 28-ban induló erdélyi Helikon szerkesztője lett. Ezután Budapestre költözött, 10 évig a Bármadas Leánynevelő Intézet igazgatója volt. 1943. szeptemberében, miután nem volt hajlandó az iskolájában a zsidó törvények szabta felvételi rendelkezéseket végrehajtani, felmondott, nyugdíjba vonult, és Visegrád mellett Szentgyörgy pusztán telepedett le. Hosszú éveken át csak fordításaival volt jelen az irodalmi életben. Versekkel az 50-es évek közepétől jelentkezett újra. Április Lajos 1967-ben hunyt el Budapesten.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából.

Leo pápa új katekézis sorozatot kezdett a Gaudium et Spes zsinati dokumentumról. 14. Leo szentmiséje a Teremtésvédelem imavilágnapján. Hallgassuk meg a teremtés hangját, amelyben Isten szól hozzánk.

0: Leó pápa új katekézis sorozatot kezdett a Gaudium et Spes zsinati dokumentumról. A Szentatya szeptember 2-án szerdán délelőtt ismét a Szent Péter téren tartotta meg az általános kihallgatást, amelynek keretében új katekézis sorozatot nyitott. Miután a nyár folyamán 8 részben a zsinat Sacrosanctum Concilium kezdetű liturgikus konstitúcióját elemezte, ezúttal a II. Vatikáni zsinat Gaudium et Spes kezdetű lelkipásztori konstitúcióját magyarázza, amely az egyház és a kortárs világ kapcsolatát értelmezi. Az eredeti dokumentumot 6. Pál pápa írta alá 1965. december 7-én, mint a katolikus egyház püspöke. Az egyház meghallgatja a világot és szolgálja azt, szól az első katekézis hivatalos címe, amely az egyház két alapvető vonását rögzíti, a világ figyelmes meghallgatását és szolgálatát.
1: Con l'incontro odierno iniziamo a riflettere sulla costituzione pastorale Gaudium et Spes.
0: A mai találkozóval a Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúcióról kezdünk elmélkedni, amelyel a II. Vatikáni zsinat egy alapvető témát kívánt feltárni, az egyház kapcsolatát a kortárs világgal, kezdte katekézisét Leó pápa. Szent 23. János már 1962. október 11-i beiktatási beszédében is bírálta a végzett prófétáit, akik, bár a vallás iránti buzgalom lángol bennük, azt hangoztatják, hogy korunk a múlt századokhoz képest sokkal rosszabb, sőt, odáig mennek, hogy úgy viselkednek, mintha nem lenne mit tanulniuk a történelemből. Ezért kapták a zsinati atyák a feladatot, az emberi események jelenlegi állapotában, amelyben úgy tűnik, hogy az emberiség egy újabb rendbe lép, inkább az isteni gondviselés titokzatos terveit kell látnunk, amelyek az egymás követő időkben az emberek munkája révén és gyakran várakozásaikat felülmúlva valósulnak meg, és amelyek bölcsen mindent, még a kedvezőtlen emberi eseményeket is az egyház javára rendeznek. 3 évvel később a Gaudium et Spes dokumentum kérdetése ezt a megkülönböztetést az egyház természete lényeges vonásaként ismerte el, és mint lelkipásztori küldetésének alkotó elemét írta le. Innen ered a lelkipásztori konstitúció meghatározás. Ez nem naív optimizmus kérdése, hanem Krisztus misztériumához való megújult hűségé, aki megtestesülve úgy döntött, hogy osztozik életünkben, mindenben hasonlóvá lett testvéreihez, ahogy a zsidókhoz írt levél írja. Magára vette a bűn következményeit, meghalva váltságul adta magát mindenkiért.
1: Tale condivisione con l'umanità è la via che il Cristo chiede alla Chiesa.
0: Ez az emberiséggel való megosztás az az út, amelyet Krisztus kér az egyháztól. Ezért a Gaudium et Spes zsinati konstitúció azzal a kijelentéssel kezdődik, hogy az egyház magáénak érzi a kor embereinek, különösen is a szegényeknek és minden szenvedőnek örömét és reményét, bánatát és gyötrelmét, tanította a Szent Atya katekézisében. Ez egy olyan megosztás, amely arra hív minket, hogy hagyjunk fel minden passzivitással és közönnyel a kibontakozó eseményekkel, a történelemmel és az emberek életével szemben, különösen a ma tapasztalt gyors és mélyreható változások fényében. Nem maradhatunk érdektelen szemlélők. Ehelyett a szívünkkel kell hallgatnunk, hagynunk kell, hogy a kihívások elérjenek minket, és be kell kapcsolódnunk abba. Krisztussal és lelkének erejével támogatva a hívők arra kaptak meghívást, hogy vállalják testvéreik nehézségeit, különösen azokét, akiket igazságtalanság, diszkrimináció és erőszak gyötör. Valójában csak a megosztás és az elkötelezettség révén juthatunk el megfelelő válaszokra, mindig annak a bizonyosságnak a támogatásával, hogy ennek az életnek a szenvedései nem mérhetik az eljövendő dicsőséghez, amely majd megnyilvánul rajtunk, ahogy Pál apostol írja a rómaiakhoz írt levelében. Ebben az értelemben az emberiséghez való közelség utat nyit az események és maga a kinyilatkoztatás mélyebb olvasásához, és ugyanebből a perspektívából a Gaudium et Spes emlékeztet az egyház állandó kötelességére, hogy vizsgálja az idők jeleit, és az evangélium fényében értelmezze azokat.
1: Questa costituzione conciliare ha dunque richiamato la Chiesa a un permanente impegno di conversione per testimoniare che essa non è mossa da nessuna ambizione terrena.
0: A zsinati konstitúció ezért felszólította az egyházat a megtérés állandó elkötelezettségére, hogy tanúságot tegyen arról, hogy semmiféle földi ambíció nem vezérli, hanem egyedül arra törekszik, hogy a vigasztaló lélek vezetésével folytassa Krisztus művét, aki azért jött a világba, hogy tanúságot tegyen az igazságról, hogy üdvözítsen, hogy ne elítéljen, hanem szolgáljon, nem pedig, hogy őt szolgálják. Ez valójában nem pusztán erkölcsi beállítottság, hangsúlyozta a Szentatya. Ferenc pápa emlékeztetett minket arra, folytatta a pápa, hogy az egyház számára a szegények melletti döntés teológiai kategória, még mielőtt kulturális, szociológiai, politikai vagy filozófiai kategória lenne. Arra kaptunk hivatást, hogy felfedezzük bennük Krisztust, hogy hangot adjunk ügyeinknek, de arra is, hogy barátaik legyünk, hogy meghallgassuk őket, megértsük őket, és befogadjuk azt a titokzatos bölcsességet, amelyet Isten rajtuk keresztül akar megosztani velünk.
1: La condivisione cristiana impegna farsi carico della realtà e anche a smascherare le contraddizioni che caratterizzano la vita personale e sociale del mondo contemporaneo.
0: A keresztény megosztás megköveteli tőlünk, hogy szembenézzünk a valósággal, és leleplezzük azokat az ellentmondásokat is, amelyek a mai világban a személyes és társadalmi életet jellemzik. Ilyen például a tudományos és technológiai fejlődés, amely mindig új lehetőségeket kínál ugyan, de csak egyeseknek, és amelyeket az emberek nem mindig képesek szolgálatukba, a saját szolgálatukba állítani, vagy a társadalmi élet törvényeinek világosabb ismerete, amelyet azonban bizonytalanságok kísérnek azt illetően, hogy milyen irányt kell adni neki, vagy ismét a gazdagság, a lehetőségek és a gazdasági hatalom nagyobb elérhetősége, amely sajnos ma is, akárcsak a zsinat idején hagyja, hogy a világ lakosságának nagy részét továbbra is éhség és szegénység gyötörje, vagy pedig a föld jövőjének megosztott tudatossága, ugyanakkor a lemondás képtelensége az önző fogyasztásról és arról az illúzióról, hogy a háború hatékony módja a béke építésének. Végül Leó pápa arra hívta fel a figyelmet, hogy egy olyan korban, amelyet mélyreható változások jellemeznek, és amelyek aggasztó egyensúly hiányokhoz vezetnek, az egyház arra hivatott, hogy szolgálja az emberiséget, meghallgatva és átölelve a szív legmélyebb kérdéseit és a benne rejlő vágyakat. Krisztusra mutatva, mint az egész emberi történelem kulcsára, középpontjára és végső céljára. Ezért az egyházban, minden szinten, minden korszakban meg kell valósítani Krisztus irgalmas kenózisát, önkiüresítését, aki nem tekintette zsákmánynak az Istennel való egyenlőségét, hanem kiüresítette önmagát, szolgai alakot öltve, engedelmestett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig.
1: Cari fratelli e sorelle, la gioia e la speranza, gaudium et spes, siano i tratti distintivi di una Chiesa che annuncia e testimonia il Vangelo, facendosi prossima alle donne e agli uomini del nostro tempo.
0: Kedves testvéreim, az öröm és a remény, a Gaudium et Spes legyenek annak az egyháznak a megkülönböztető jegyei, amely hirdeti és tanúskodik az evangéliumról, miközben közel lép a mai kor embereihez. Zárta első katekézisét Leó pápa a II. Vatikáni zsinat Gaudium et Spes kezdetű lelkipásztori konstitúciójáról. A katekézis követően a pápa a lengyel zarándokokat köszöntve megemlékezett arról, hogy Lengyelországban, teszem hozzá, miképp Magyarországon is, kedden szeptember 1-ével megkezdődött az új tanév, amely újabb mérföldkövet jelent a tudás megszerzése és az új generációk nevelése folyamatában a szülők, az iskola és az egyház együttműködésének köszönhetően. A vallásoktatás és a katekéziseken való részvétel szélesítse ki a látókört, mélyítse el Isten és a világ ismeretét, és készítse fel őket a szentséggel gyümölcsöző vételére és a közösség életben való részvételre, szólt a Szentatya, majd apostoli áldását adta a részvevőkre.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Amen.

0: 14. Leó pápa, hallgassuk meg a teremtés hangját, amelyben Isten szól hozzánk. 14. Leó szeptember 1-én a Teremtésvédelem Ima világnapján este 6 órakor szentmisét mutatott be Castel Gandolfóban a Borgo Laudato Si-ben, vagyis a Laudato Si faluban. Homiliájában arra hívta a híveket, hogy a mindennapok rohanásából kilépve álljanak meg a teremtett világ szépsége előtt, és ismerjék fel benne Isten szeretetének jeleit. A teremtés szemlélése ugyanakkor nem maradhat pusztán a természet szépsége felett érzett csodálat. Ökológiai megtéréshez, személyes és közös felelősségvállaláshoz kell vezetnie, hangsúlyozta a Szentatya.
1: Nelle letture scelte per la liturgia di oggi, giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, ci vengono rivolti due inviti alla contemplazione delle opere del Signore.
0: A liturgia olvasmányai két alkalommal is arra szólítanak, hogy szemléljük az Úr műveit. Kezdte homíliáját 14. Leó, megjegyezve, hogy ez különösen is könnyű a Castel Gandolfói kertek csodálatos környezetében. A bölcsesség könyve arra buzdít, hogy a teremtett világ szépségét és erejét szemlélve jussunk el annak alkotójához. Felületes magatartás lenne, ha megállnánk a tűz, a szél, a zúgó víz, vagy az égbolt csillagainak csodálatánál, és nem emelnénk tekintetünket ahhoz, aki mindezt teremtette, figyelmeztetett a pápa. A 18. Zsoltár ugyancsak arra ösztönöz, hogy emeljük fel tekintetünket. Az egek Isten dicsőségét hirdetik, az égbolt pedig kezének művéről beszél. Az egész teremtés a teremtő nagyságáról szól hozzánk, feltéve, hogy tekintetünk és szívünk nyitott erre a nagy misztériumra, hangsúlyozta 14. Leó. Máté evangéliuma szintén a teremtés szemlélésére hív, ugyanakkor különösen is kiemeli Isten ember iránti szeretetét. Jézus arra kéri tanítványait, hogy nézzék az égmadarait és a mezők liliómait. A teremtő számára ezek is értékesek, gondoskodik róluk, és szépségbe öltözteti őket. Ha pedig Isten ilyen bőkezűen gondoskodik a növényekről és az állatokról, mennyivel inkább figyel szeretett fiaira és leányaira, mutatott rá a pápa. A teremtett világ szemlélése tehát nem önmagáért való. Segít felismerni, hogy az ember nem magára hagyva él a világban, hanem egy olyan teremtés része, amely Isten szeretetéből született, és amelyben az ember különleges helyet és felelősséget kapott. Szeptember 1-én egyben megkezdődik a teremtett világ ideje, azaz 5 héten át tartó időszak, amelyet az egyház az imádságnak és a közös otthon gondozása melletti elköteleződésnek szentel. 14. Leó ennek kapcsán nagyon konkrét felhívással fordult a hívekhez. Arra buzdított, hogy ezen a napon és a következő hetekben szakítsunk néhány percet a mindennapi tevékenységek rohanásából, és ízleljük meg annak a nagy harmóniának a szépségét, amelynek mi magunk is részei vagyunk.
1: Mettiamo in modalità silenziosa tutti i rumori delle opere umane per ascoltare la voce melodiosa della creazione, in cui Dio, autore di ogni cosa, ci parla.
0: Állítsuk csendes üzemmódba az emberi tevékenység minden zaját, hogy meghalljuk a teremtés dallamos hangját, amelyben Isten mindenek alkotója szól hozzánk, fogalmazott a Szentatya. Leó pápa szerint ez a szemlélődés egyben az Úrral való találkozás útja. És éppen ebből a találkozásból indulhat el az, amit az egyház hiteles ökológiai megtérésnek nevez. Amikor a Jézus Krisztussal való találkozás következményei láthatóvá válnak abban is, ahogyan a bennünket körülvevő világhoz viszonyulunk. A teremtés szemlélése és a teremtővel való találkozás segít felismerni különleges helyünket Isten csodálatos tervében. Ugyanakkor tudatosítja személyes és közösségi felelősségünket is abban, hogy megőrizzük a teremtés eredeti harmóniáját. Ehhez azonban fel kell ismernünk saját mulasztásainkat és tévedéseinket is, hangsúlyozta 14. Leó. Ebből a felismerésből születhet meg az új elkötelezettség arra, hogy a teremtő akarata szerint helyreállítsuk a teremtmények közötti kapcsolatokat. A Szentatya ezen a ponton a teremtett világ gondozásáért tartott idei imanap üzenetének egyik központi gondolatát idézte fel. Izajás próféta felszólítását, hogy kovácsolják ekevasakká kardjaikat. Ez a bibliai kép arra hív, hogy azt, amit az ember a pusztítás szolgálatába állított, fordítsa ismét az élet szolgálatába. Még nem késő, hangsúlyozta a pápa. A teremtett világ ideje, amely október 4-én ér véget, mély megtérésre szólít bennünket. Amit pusztításra használtak, azt újra az élet szolgálatába lehet állítani. A szegények gondozására, az éhezők táplálására és a teremtett világ megóvására. A szeptember 1-én megnyitott teremtett világ ideje október 4-én ér véget, amikor Assisi Szent Ferenc tranzitusának, vagyis földi életből való távozásának 800. évfordulóját ünnepli az egyház. 14. Leó felidézte, hogy Ferenc pápa különösen is Assisi szegénykéjéből merített ihletet, amikor megírta Laudato Si kezdetű enciklikáját, és amikor életre hívta a Castel Gandolfói Borgo Laudato Si-t, amely most otthont adott a szentmise résztvevőinek.
1: Uniamoci dunque spiritualmente al poverello di Assisi, facendo nostro il suo cantico di lode.
0: A pápa ezért arra kérte a jelenlévőket, hogy lélekben csatlakozzanak Assisi Szent Ferenchez, és fogadják szívükbe híres naphimnuszának dicséretét. Áldott légy, Uram, minden teremtményeddel, különösen Urunk bátyánkkal, a nappal, idézte a szentatya, majd felelevenítette a himnusznak a holdért és a csillagokért, a szélért, a vízért, a tűzért és földanya nővérünkért mondott hálaszavait. 14. Leó pápa homiliája végén összekapcsolta a teremtett világ gondozását az egyetemes testvériség eszményével. Szent Ferenccel együtt meg akarjuk újítani elkötelezettségünket, hogy megéljük és előmozdítsuk azt az egyetemes testvériséget, amely elválaszthatatlanul összekapcsolódik a teremtett világ megóvásának feladatával, zárta szeptember 1-i homiliáját 14. Leó pápa a Castel Gandolfói Laudato Si faluban. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazz meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

Péter és társai egész éjszaka dolgoztak, de nem fogtak semmit. Fáradtak, csalódottak, már mossák a halászhálót. Fáradozásuknak nincs eredménye. Ekkor lép közbe Jézus. Evezz a mélyre, és vessétek ki a hálókat halfogásra. A kérés teljesen észszerűtlen, nappal nem halásznak, ráadásul ők már próbálkoztak, eredménytelenül. Péter válasza mégis csodálatos, de a te szavadra kivetem a hálót. Ez a mondat a hit egyik legmélyebb megnyilvánulása, nem az észérvek, nem a tapasztalat, hanem Jézus szava válik döntővé. Ebben a bizodalomban ott rejlik az igazi tanítványi lelkület. A bőséges halfogás nem a halászati technikának, hanem a hitnek és engedelmességnek az eredménye. Péter megérzi, kivel van dolga, és leborul Jézus előtt. Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. Aki találkozik Istennel, az meglátja önmaga gyengeségét is, de nem kétségbe esik, hanem megnyílik a meghívásra. Mert Jézus nem megy el, hanem új feladatot ad. Ne félj! Ezentúl emberhalász leszel. Ez is egy rólunk szóló történet. Hányszor élünk meg ürességet, eredménytelenséget, kimerültséget? Jézus akkor is odalép és bizalomra hív. Próbáld meg újra velem. Ha engedelmeskedünk, bőséges eredményt tapasztalunk, és új hivatást is kapunk, embertársaink szolgálatát.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. A Szent Vagy Uram 227-es, a Szent Vagy Uram 114-es, végül pedig az Oltári Szentség himnusza hangzik el. És még egyszer az énekek sorrendben. A Szent Vagy Uram 227-es, a Szent Vagy Uram 114-es, végül pedig az Oltári Szentség himnusza csendül fel. Ha tehetik, imádkozzanak velünk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a talánkedben.
0: Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, és a Szent István Rádió hallgató testvéreinket is. Az adakozó szándékára a mai reggeli szentmisénket elhunyt Csobolya Mártáért, élő és elhunyt hozzá tartozókért ajánlom fel. Nagy Szent Gergely pápa is egyház tanítónak az emlék napja van, azért megemlékezve erre a szentre, aki nagy és sok dolgokat tett az egyház felújításáért, megújításáért. Imádkozunk az egyházért a világban, hogy mindig legyenek emberek, szent emberek, akik tudják vinni a jó hírt a pogány világnak, és megújítani az egyházat. A Szent Mise elején tekintsünk magunkban, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Könyörögjünk. Istenünk, te népedet irgalmaddal gyámolítod és szeretettel kormányozod. Szent Gergely pápa közbenjárására add meg a bölcsesség lelkét azoknak, akikre egyházadban a vezetés gondját bíztad, hogy a szent nyáj gyarapodjék, és ez pásztorainak örök dicsőségére szolgáljon. A mi Úrunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.

Szent Lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, senki ne álmítsa önmagát. Aki közületek bölcsnek tartja magát ezen a világon, váljék oktalanná, hogy csak ugyan bölcs lehessen. E világ bölcsessége ugyanis oktalanság Isten előtt, hiszen írva van, saját ravasságukkal fogja meg a bölcseket. Továbbá, tárva az Úr előtt az ember gondolata, csupa hiúság annak foglalata. Senki se kérkedjék tehát emberekkel, hisz minden a tiétek. Pál, Apolló, Péter, a világ, az élet, a halál, a jelenvalók, az eljövendők. Minden a tiétek. Ti Krisztusé vagytok, Krisztus pedig az Istené. Ez az Isten igéje. Isten.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor Jézus egyszer a Genezáret tavánál állt, nagy tömeg sereg lett köréje, hogy hallgassa az Isten szavát. Jézus látta, hogy a tó partján két bárka vesztegel. A halászok kiszálltak, és a hálóikat mosták. Beszállt hát az egyik bárkába, amelyik Simoné volt, és megkérte, hogy vigye kissé beljebb a parttól. Aztán leült is, a bárkából tanította a népet. Amikor befejezte a tanítást, így szólt Simonhoz. Evez a mélyre, és vessétek ki a hálótokat halfogásra. Mester, válaszolta Simon, egész éjszaka fáradoztunk, és nem fogtunk semmit. De a te szavadra kivetem a hálót. Meg is tette, és annyi halat fogtak, hogy szakadozni kezdett a háló. Intettek a másik bárkában levő társaiknak, hogy jöjjenek és segítsenek. Azok odamentek, és úgy megtöltötték mind a két bárkát, hogy majdnem elsüllyedt. Ennek láttán Simon Péter Jézus lábához borult, és e szavakra fakadt. Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. A szerencsés halfogás láttán ugyanis társaival együtt félelem töltötte el. Hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, Simon társait. De Jézus bátorságot öntött Simonban. Ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Erre partra vonták hajóikat, és mindenüket elhagyva követték Jézust. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldom téged, Krisztus!
0: Evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Mindig nagyon megérint engem is szól nekem, amikor olyan evangéliumi szakaszt olvasok, amelyben a tanítványoknak a meghívása van, mert ez történt meg velem is az életemben, és mindig jó visszaemlékezni. Hát nem így személyesen, élőben éltem, de magamban eléggé hasonló folyamat volt, amikor az ember belsejében találkozik Istennel és az Istennek a hatalmával, megdöbben, mint Péter, és hát letérdel az Istenség előtt, az Isten hatalma előtt, és az ember kicsinsége miatt letérdel előtte, az Isten előtt is, és hát ez a jel, ugye a letérdelés, az gyakorlatilag annak a jele, hogy az irgalom kérésnek a jele. Tehát, hogy én leburulok előtted, megmutatva, hogy neked, hogy semmim nincsen, és hogy alapvetően kérek tőled segítséget. És ez történt meg velem. És remélem, hogy ezek az evangéliumi szakaszok, amikor halljuk ezeket, valamilyen szintén bennünk is, minnyájunk mindenkiben, aki keresztény és templomba járó hívő, vissza emlékeztetnek ezek az evangéliumi szakaszok ezekre a pillanatokra, amikor az Isten kiválasztotta őket a kereszténységre. Mert ahogy Jézus Krisztus is mondja, nem mi választottuk őt alapvetően, hanem ő választott bennünket. Ugye? Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. És ez itt történik is. És az első dolog, ami ebben az evangéliumi szakaszban megérint, az Péternek a hite, hogy már akkor is, hogy alapvetően hisz a mesternek a szavában, annak ellenére, hogy alapvetően nem is ismeri, nem is tudja, hogy ki ő, ki ez az idegen ember, aki beszállt a bárkájába, és tehát nem is kér egy logikus dolgot. Nem is volt halász, vagy legalább Péter nem is tudott erről, és olyat kér, ami hát egy halásznak ez esztelenség, tehát hogy egész éjszaka fáradoztak, és nem fogtak semmit. De mégis, ugye itt, ami megérint, azt mondja, hogy elmondja, hogy alapvetően amit kér más szavakkal, de amit kér, az annak nincs sok értelme. Ugye válaszolta Simon, egész éjszaka fáradoztunk, és nem fogtunk semmit. De a te szavadra kivetem a hálót. És lehet, hogy ez a feltétel. Ez a feltétel, hogy ki legyünk választva nap mint nap, hogy találkozhassunk az Istennel, hogy a hitnek ezt a lépést megtegyünk, ahogy Péter megtette. Lehet, hogy ha nem tette volna meg ezt a lépést, nem kockáztatott volna, nem bízott volna ennek az idegennek a szavában, nem találkozott volna Jézus Krisztussal, nem lett volna kiválasztva. És hát kérjük, kedves testvérek, csak ezt a részt akartam kiemelni ebből az evangéliumi szakaszból. Ugye kérjük Istentől, hogy nap mint nap, ugye ebbe a kapcsolatban az Istennel merjünk kockáztatni. Egyrészt a keresztény hivatásunkban mindig keresni, hogy mi lehet az Istennek az akarata, és igyekezni, hogy ezt az akaratot érvényesítsük az életünkben akkor is, ha azt látjuk, hogy képtelenek vagyunk rá, vagy azt látjuk, hogy úgyse lesz ebből semmi. Tegyünk félre az okoskodásunkat, tegyünk félre a mi elképzeléseinket, és tanuljunk meg a hitnek az engedelmességét, amit itt Péter már kezdett tanulni, és ezen keresztül megtapasztalni, hogy milyen jó az Isten, hogy milyen hatalmas ez az Isten, aki beavatkozott az életében. Kérjük, kedves testvéreim, a mindenható Istent, minden világosság atyát, hogy teljesítse igazságra éhező és szomjazó hívei kéréseit.
2: Adjunk egyházadnak bölcs tanítókat és apostoli lelkületű hithirdetőket, hogy egyre jobban megismerje a világ Szent Fiad evangéliumát. Hallgass meg, Urunk! Add, hogy megszűnjék az írás tudatlansága a földön, és a Szentírás ismeretében is gyarapodjanak a népek. Hallgass meg, Urunk! Támasz hívő szakembereket az emberi tudás minden ágában, neved dicsőségére és a lelkek javára. Hallgass meg, Urunk! Add, hogy a szülők meg ne feledkezzenek ígéretükről, amelyet megkeresztelt gyermekeik vallásos nevelésére tettek. Hallgass meg, Urunk! Ne engedd, hogy világi tanulmányainkban előre haladva elhanyagoljuk a szentek tudományát, az imádságos lelkületet és az ember szeretet gyakorlását. Hallgass meg, Urunk!
0: Urunk Jézus Krisztus, hallgass meg néped kéréseit, és örvendeztesd meg nyájadat a pásztorok gondosságával, a pásztorokat pedig a rájuk bízott lelkek engedelmességével, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az ünkezetet, az áldozatot, mert én egy dicséretek, egy dicsőségében, mindannyiunk és az egész anyaszentek házra várunk.
0: Kérünk, Urunk, Istenünk, tekints ránk kegyesen, hogy Szent Gergely pápa napján javunkra váljék ez az áldozat, amelynek bemutatásával az egész világ vétkeit eltörölted, Krisztus, a mi Úrunk által.
2: Amen.
0: Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig is mindenütt hálát adjunk neked, mi Úrunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, a mi Úrunk által. Mert megadod egyházadnak, hogy örvendezzék nagy Szent Gergely pápa ünnepén, és erősödjék buzgosságának példája láttán. Ige hirdetésével oktatod, és előtted kedves közbenjárására óvod és véded népedet. Mi ezért az angyalok is szentek kórusával együtt dicséretet, himnuszát zengjük, és vég nélkül énekeljük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, a mi Úrunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott. Odaadta a tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és ígyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szent Lélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Visel szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Csaba érsekünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítőnk parancsára is isteni tanítása szerint így merünk imádkozni.
1: Mi
0: Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne jöjj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert nem tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Úrunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok érdekes, hogy hajlékomba jöjjön, hanem csak egy szóval mond, hogy így megjöjjön az én lelkem.

0: könyörögjünk. Akiket az élő kenyérrel Krisztussal tápláltál, Urunk Istenünk, tedd Krisztusnak, a Mesternek hűséges tanítványaivá, hogy Szent Gergely pápát ünnepelve igazságodban elmélyedjünk, és azt szeretetben tettekre váltsuk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.
0: Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel, szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közben járásánál. Adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, melyet Gervasoni Michele, a bazilika káplánja mutatott be. Az éneket vezette és orgonán közreműködött Kubik Tamás. A felolvasó Kovács István volt, a technikai közvetítést Kvaszinger Jenő irányította. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai nap hírszerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Gyermek- és környezetvédelmi kérdéseket és a megváltozott munkaképességű emberek ellátásának emelését is tárgyalja a mai ülésén a kormány, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, amint egy 40 napi rendi pont között szerepel, az önálló országos környezetvédelmi főhatóság létrehozása, szigorítások a környezetvédelmi szankcióknál, illetve egy eddig nem látott mértékű országos fásítási program. Szó lesz a kaszinó koncessziók teljes átalakításáról is. Segítséget ajánlott az Európai Néppárt elnöke ahhoz, hogy Magyarországnak ne kelljen napi 1 millió eurós bírságot fizetnie az európai külső határok védelmekor alkalmazott menekültügyi szabályok miatt. Számolt be róla a miniszterelnök, miután Manfred Webert fogadta Budapesten. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, a kormány az eddig kiszabott bírság jóváírását is fogja kérni az új uniós költségvetés tárgyalásakor. Eddig 2000 milliárd forint értékű ügyben tett feljelentést a kormány, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Telexnek. Ruf Bálint közölte, folyamatban van a századvég átvilágítása is, amely az elmúlt 10 évben 20-30 milliárd forint közpénzt kapott tanulmányokra és kutatásokra. Bejelentést tesz a gondosóra program miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatóságánál a kormány, közölte Tanács Zoltán. A tudományos és technológiai miniszter szerint korábban kiderült, hogy a kormányzati szolgáltatóközpont és a Fidesz közötti megállapodás alapján a párt aktivistái egy meghatározott 78 év feletti felhasználói kör személyes adatai alapján kerestek fel idős embereket. Novák Katalint, Varga Juditot és Balogh Zoltánt is meghallgathatja az országgyűlés kegyelmi botrány felelőseit feltáró bizottsága. A testület tisztes elnöke a bizottság alakuló ülése előtt elmondta, az iratanyagok feltárásával kezdik meg a munkát. Új pályázatot írnak ki a tankerületek arra 116 iskolaigazgatói pozícióra, ahol ideiglenes megoldásról döntött az oktatási miniszter. Lannert Judit a közösségi oldalán arról írt, hogy a nyáron 467 iskolaigazgatói kinevezés járt le, de csak 351 helyre találtak megfelelő pályázót. 3 év szünet után újraindult a személyvonat közlekedés Miskolc és Tiszaújváros között. A MÁV csoport vezérigazgatója szerint a vasúti pálya több ponton megújult, és 3 kilométeren megszüntették a lassú jeleket. Oroszország kész érdemi tárgyalásokra az ukrajnai háború rendezéséről, ha új lendületet kapna a folyamat, jelentette ki az orosz elnök. Vlagyimir Putyin szerint Moszkva nem a konfliktus befagyasztását, hanem a háború lezárását és tartós békét akar, olvasható az Inforádió oldalán. Végül az időjárásról. Összefüggőbb, vastagabb felhőzet vonul át északnyugatról kelet-délkelet felé, amely legkevésbé a déli-délnyugati megyéket érinti. Helyenként fordulhat elő kisebb eső, zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között valószínű. Híreinket hallották.
1: Szentek, szentéletű emberek.
3: Nagy Szent Gergely pápa, egyháztanító. Rómában született 540-ben, és ott halt meg 604. március 12-én. Ősi római patrícius család sarja. 30 évesen Róma prefektusa lett. A fiatal prefektus a sikerek ellenére sem találta meg lelkének békéjét. Vágyódott a csendes életre. Elhagyta prefektusi tisztségét, s édesapja villájába vonult vissza. Apja halála után családi házában alapította meg a Szent András kolostort, melynek szerzeteseiből később ő küldte el Szent Ágostont és 40 társát az angol szászok megtérítésére. A család szicíliai birtokain további 6 kolostort létesített. Úgy érezte, hogy őt magát Isten a szerzetesi életre hívja. Ezért belépett a Szent András kolostorba, amelyet rövidesen el kellett hagynia, mert II. Pelágius pápa a római egyház diákonusává szentelte fel. 589 őszén megáradt a Tiberis, és elöntötte Róma városát. Sokan megfulladtak az áradatban. Járvány tört ki, amibe a pápa is belehalt. 590-ben Pelágius helyett Gergelyt választotta meg a nép pápává. Szeptember 3-án koronázták meg. Először a római és az itáliai népet vette gondjába. Minden jövedelmét az inség enyhítésére fordította. Segítette a papságot, a templomokat és az ország népét. A lateráni palotában is szerzetesek között élt. Minden nap 12 szegényt szolgált ki asztalánál, miután lábukat megmosta. Szigorú volt a papi erkölcs tekintetében. Nem jó szemmel nézte a már akkor pöffeszkedő konstantinápolyi pátriarkát, aki ezt a címet vette föl magának, egyetemes pátriarka. Ő pedig ezzel ellentétben így nevezte magát Isten szolgáinak szolgája. Servus Servorum Dei. Megszervezte és megreformálta liturgiát. Előkészítette Nyugat-Európa teljes keresztényé válását. Az ő idejében lett keresztény Anglia. Mindezen külső tevékenysége mellett még maradt ideje az írásra is. Nagy hatással volt rá Szent Ágoston. Egyike a 4 nyugati egyházatjának. Kevesen tudják, hogy állandó és erős testi szenvedéseket viselt el. Gyomorbaj és köszvény kínoszta, így élete utolsó 5 évét betegágyban töltötte. 604. március 12-én halt meg. A Szent Péter Bazilikában van eltemetve. Sírjára ezt írták, Istennek a konzula. Könyörgésben ezt kérjük a Jóistentől, Istenünk, te népedet irgalmaddal gyámolítod, és szeretettel kormányozod. Nagy Szent Gergely pápa közben járására add meg a bölcsesség lelkét azoknak, akikre egyházadban a vezetés gondját bíztad, hogy a szent nyáj gyarapodjék, és ez pásztorainak örök dicsőségére szolgáljon, Krisztus a mi Urunk által. Tekintettel az iskolai év megkezdésére ma is megemlítünk egy személyt, egy szent nevelőt, akitől néhány gondolatot kaphatunk arra vonatkozólag, hogyan kell a gyermekekkel, fiatalokkal foglalkozni. Mazzarello Szent Mária Don Bosco mellett, mint társalapító megalapítja a segítő Szűz Mária leányai szerzetes rendet 1872-ben. 9 évvel az alapítás után meghalt, ekkor 28 házat és 200 nővért számolt a kongregáció. Ma 16 ezer nővér él 88 országban, több mint 1600 házban. Ez a szalézi rend női ága az ifjúság nevelésével foglalkozik, ugyanazokat a nevelési elveket alkalmazza, melyeket Don Bosco a megelőző nevelési módszernek nevezett. Tegnap hallottuk Don Bosco élet történetét röviden és nevelési elveit. A nevelési módszer gyümölcse és eredményességének elismerése 2 szent életű növendék, Savio Szent Domonkos és Boldog Laura. Mazzarello Mária is minden emberben meglátja a jót. Tudatában van, hogy mindenki értékes, és ezt az értéket kamatoztatni kell. Komolyan vesz mindenkit, hagyja, hogy mindenki a legjobbat hozza ki saját magából, és ebben a lehető legnagyobb segítséget nyújtja mindenkinek az ő nevelésük. A létezés számára harc, érés, állandó készenlétre van szükség. nem külső erőkkel való harc, hanem belsőkkel, az önzés letörése, mely az élet minden korszakában erőszakosan és alattomosan jelentkezik. Mazzarello Mária szerint azért kaptuk az időt, hogy legyőzzük a saját magunk iránti rendetlen szeretetet, és növekedjünk a szeretetben egészen addig, hogy tegyünk meg szabadon mindent, amit a szeretet követel tőlünk. Néhány gondolatot Szent Mazzarello Máriától. Ajánlom nektek, hogy legyetek mindig vidámak, és sohasem szomorúak, mert a szomorúság közömbösségre vezet. Boszkó Szent János iparkodott mindenütt megalapítani a vidámság társaságát. Jó lenne, ha mai nevelők erre a vidámságra is nevelnék, tanítanák a gyermekeket, a fiatalokat. Kiért dolgozik a pedagógus, amikor tanít, nevel? Fölteszi a kérdést Mazzarello Mária is. Kiért dolgozol? Dolgozz mindig Jézusért. Ne felejtsd, hogy csak ő érte kell fáradoznod. És ma, amikor egy pedagógus a gyermekeket neveli, oktatja, Jézusnak a szándéka szerint törődik a gyermekekkel, akkor Isten dicsőségét, Jézus dicsőségét szolgálja. Milyen céllal kell nevelni a gyermekeket? Mindent a lelkek javára és Isten dicsőségére, így kell végezni munkánkat. Tegyünk mindent jó szívvel, szeretettel, és csak Istentől várjunk jutalmat. Nem könnyű a pedagógus munka, szolgálat. Bátorság, ha fáradt vagy, menj és helyezd nehézségeidet Jézus szívébe, ott megkönnyebbülést és vigaszt találsz. Buzdít az imádkozásra. Mindig és szívből imádkozzatok. És itt megint érdemes megemlíteni azt, hogy minden pedagógus havonta legalább egyszer tanítványait vigye lélekben Jézus elé, és kérjen számukra sok-sok kegyelmet. A munka és az imádság legyen az a két eszköz, amivel a munkáját, a tanítást, oktatást minél gyümölcsözőbbé tudja tenni. Ismétlem megint csak, imádkozzunk a tanuló ifjúságért, imádkozzunk nevelőikért, oktatóikért, az iskolákban dolgozókért, imádkozzunk a szülőkért, hogy olyan nevelésben részesítsék gyermekeiket, amely csak ugyan az életre a legjobban fölkészíti őket, az igazi keresztény krisztusi életre.
4: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: A nap imája.
1: Emberek közt a legbensőbb egyesülés a házasság. Jogi forma, de telítve kell lennie lélekkel, erkölccsel, szeretettel, bensőséggel, tisztelettel és szerelemmel. De rendkívül kiemeli, és titokzatos, isteni jelleget nyom rá szentségi volta. Az Isten tiszteli ezt az egységet, s kegyelmének sugárzásába állítja bele. A házasság tehát nagy, szent, isteni gondolat, amely férfit és nőt felmagasztal, s egyesülésüket isteni jelleggel és szentségi méltósággal tünteti ki. Tisztelem a házasságot, mint Krisztus kincsét és szentségét. Ámen.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, programajánlatokkal folytatjuk. 15. alkalommal rendezik meg Egerben az erdészeti nyílt napot szeptember 4-én 9 és 14 óra között az Érsekkertben. Csoportoknak előregisztráció a rendezvény@egererdő.hu e-mail címen lehetséges. A helyszíni regisztráció 13 óra 30-ig lehetséges. Szeretettel várnak mindenkit! Szeptember 4-én pénteken 10 és 15 óra között az Egri Eszterházy téren Szakmakör 5.0 címmel pályaorientációs napot tartanak. A Szakmakör 5.0 rendezvényen egy helyen találkozhatnak a pályaorientáció, a szakképzés, a felsőoktatás, a felnőtt képzés és a foglalkoztatás szereplőivel. Lesz pályaorientációs tanácsadás, szakmabemutatók, szakképzési és felsőoktatási lehetőségek, felnőttképzési programok, aktuális állásajánlatok, toborzópontok, illetve interaktív bemutatók és élményalapú programok is. A rendezvény minden korosztály számára nyitott, így az általános iskola 7. és 8. osztályos tanulóinak, a középiskolásoknak és pályakezdőknek, a munkát keresőknek, pályamódosítóknak, egészen a nyugdíjas korosztályig. A belépés díjmentes. Szeptember 5-én tartják Egerben a Felsőváros ünnepét a nemzedékek terén. Családi programok, egészségügyi szűrések, sportbemutatók, gyermekszínház, operett musical műsor és közösségi ünnepség lesz a nemzedékek terén. Szeretettel várják az érdeklődőket a Felsőváros ünnepére, ahol egész nap változatos programokkal, közösségi élményekkel és kulturális műsorokkal készülnek. 10 órától 12 óráig színes családi programok lesznek, fellép a Dobó Katica Senior Kulturális Kör, illetve Nagy Adrián énekesnő zenés műsora, a Csiribiri Dallamok. Lesz szűrés és életmód tanácsadás, illetve a Street Workout Team Eger Egyesület bemutatóját is láthatják. Lesz kézműves kuckó és játszóház, illetve Babszem Jankó Gyermekszínház. Ezen kívül 17 órától a köszöntőt követően a Felsőváros Csillaga közösségi díj átadására is sor kerül, lesz faültetés és borkóstoló Tarsó József hegybíróval. Az est folyamán nyáresti piknik, szalonnasütés, valamint operett musical műsor várja az érdeklődőket. Szeretettel várnak mindenkit! Szeptember 6-án vasárnap 7 órai kezdettel ismét régiségvásár tartanak Miskolcon, hagyományosan a Széchenyi István úton a Városház tér és a Villanyrendőr között kerül megrendezésre. A régiségvásáron kizárólag a régiségek, műtárgyak körébe tartozó tárgyak, retró tárgyak kerülhetnek árusításra. A programon nem feltétlenül csak az érzi jól magát, aki gyűjtő vagy vásárol. A rengeteg múltbéli emlék és tárgy látványosságként is lenyűgöző lesz. Várnak tehát mindenkit szeptember 6-án, vasárnap 7 órától a Miskolci Régiségvásárra.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
1: Nyolc óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A Váci Egyházmegye idén ünnepli alapításának ezredik évfordulóját. A millennium alkalmából egyházmegyei jubileumi napot tartanak szeptember 19-én szombaton. Az előkészületekről és a részletes programról. Szeptember 1-én a Váci Nagyboldogasszony Székesegyházban tartottak sajtótájékoztatót, amelyen részt vett Marton Zsolt megyés püspök is. Gábor Néhaáz Andrea, a Váci Egyházmegye kommunikációs vezetője, majd Marton Zsolt váci megyés püspök, az MKPK családbizottságának elnöke köszöntötte a jelenlévőket. Felidézte, ahhoz, hogy jobban megélhessék a hivatásukat, megvalósíthassák, amit az Úristen kér tőlük itt az egyházmegyében. Nagyon fontos felidézniük a múltjukat. Erre kiváló alkalom az egyházmegye milleniuma, mondta a főpásztor. A hagyomány szerint Szent István király alapította a püspökséget. Kifejtette, jelenünket akkor tudjuk jól megélni, jövőnket akkor tudjuk tovább építeni, ha sziklára építkezünk. Számunkra ilyen szikla őseink hite és a Krisztustól kapott küldetésünk. Varga Kohári Mária, a Váci Egyházmegyei Könyvtár vezetője elmondta, a jubileumi napnak két felvezető programja is lesz. Két nappal korábban, szeptember 17-én a könyvtár szervezésében konferenciát tartanak, a Püspök Vác látogató és rendezvényközpontban. Ezer év Isten tenyerén, törekvések és megújulások a Váci Egyházmegye történetében címmel. Bozóki Anita, a Váci Egyházmegye turisztikai vezetője elmondta, önállóan bejárhatók lesznek a 250 éves barokk püspöki palota különleges hangulatú szalonjai, valamint a Nagyboldogasszony Székesegyház, a Torony kilátó, benne az Ég veled című interaktív kiállítással. Gyermek- és környezetvédelmi kérdéseket és a megváltozott munkaképességű emberek ellátásának emelését is tárgyalja a mai ülésén a kormány, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, amint egy 40 napi rendi pont között szerepel, az önálló országos környezetvédelmi főhatóság létrehozása, szigorítások a környezetvédelmi szankcióknál, illetve egy eddig nem látott mértékű országos fásítási program. Segítséget ajánlott az Európai Néppárt elnöke ahhoz, hogy Magyarországnak ne kelljen napi 1 millió eurós bírságot fizetnie az európai külső határok védelmekor alkalmazott menekültügyi szabályok miatt. Számolt be róla a miniszterelnök, miután Manfred Webert fogadta Budapesten. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, a kormány az eddig kiszabott bírság jóváírását is fogja kérni az új uniós költségvetés tárgyalásakor. Eddig 2000 milliárd forint értékű ügyben tett feljelentést a kormány, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Telexnek. Ruf Bálint közölte, folyamatban van a századvég átvilágítása is, amely az elmúlt 10 évben 20-30 milliárd forint közpénzt kapott tanulmányokra és kutatásokra. Bejelentést tesz a gondosóra program miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatóságánál a kormány, közölte Tanács Zoltán. A tudományos és technológiai miniszter szerint korábban kiderült, hogy a kormányzati szolgáltatóközpont és a Fidesz közötti megállapodás alapján a párt aktivistái egy meghatározott 78 év feletti felhasználói kör személyes adatai alapján kerestek fel idős embereket. Novák Katalint, Varga Juditot és Balog Zoltánt is meghallgathatja az országgyűlés kegyelmi botrány felelőseit feltáró bizottsága. A testület tiszás elnöke a bizottság alakuló ülése előtt elmondta, az iratanyagok feltárásával kezdik meg a munkát. Új pályázatot írnak ki a tankerületek arra a 116 iskolaigazgatói pozícióra, ahol ideiglenes megoldásról döntött az oktatási miniszter. Lannert Judit a közösségi oldalán arról írt, hogy a nyáron 467 iskolaigazgatói kinevezés járt le, de csak 351 helyre találtak megfelelő pályázót. Három év szünet után újraindult a személyvonat közlekedés Miskolc és Tiszaújváros között. A MÁV csoport vezérigazgatója szerint a vasúti pálya több ponton megújult, és 3 kilométeren megszüntették a lassú jeleket. Oroszország kész érdemi tárgyalásokra az ukrajnai háború rendezéséről, ha új lendületet kapna a folyamat, jelentette ki az orosz elnök. Vlagyimir Putyin szerint Moszkva nem a konfliktus befagyasztását, hanem a háború lezárását és tartós békét akar, olvasható az Inforádió oldalán. Végül az időjárásról. Összefüggőbb, vastagabb felhőzet vonul át északnyugatról kelet-délkelet felé, amely legkevésbé a déli-délnyugati megyéket érinti. Helyenként fordulhat elő kisebb eső, zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között valószínű. Híreinket hallották.

0: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
1: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
1: keresztényélet.hu.
2: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
3: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
4: Reklámot hallottak. Napköszöntő. Reggeli magazin.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. szeptember 3-a csütörtök van. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Berec Renátát hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő hírolvasó Domán Vivien, a technikai pultnál pedig Kvaszinger Jenő és Nátrán István segítségét köszönjük. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. A műsorismertetés után reggeli műsorunkban ez alkalommal Barázs Csaba tanár, geológus osztja meg úti élményeit Örményországban tett látogatásáról. 9 órától hírek, majd Segíthetünk című műsorunk következik. A mai adásban Csorba Mónikával a Miskolci Egyetemen működő közösségi szolgálati iroda, azaz a Köszi hallgatói szolgáltatások referensével beszélgetünk klubokról, szolgáltatásokról, önkéntesekről, iskolai közösségi szolgálatról és a Tanítsunk Magyarországért ösztöndíj programról is. Ajánlónk következik Molnár András műsorához.
6: Ebbe becsatlakozhat minden egyetemi polgár, annyi feltétel van, hogy 32 év alatt, mert nyilván ez az egész egy kortárs mentorálás irányelven működik, és azt tapasztaljuk, hogy ez tényleg jó is, hogyha nincs túl nagy korkülönbség a kisdiákok és az egyetemisták között. Úgyhogy itt az egyetemen is lehet még jelentkezni, úgyhogy ha van olyan első éves, aki még nem hallott rólunk, bár teszünk róla, hogy mindenki halljon rólunk, lehet még csatlakozni ehhez az ösztöndíj programhoz. Ez egy fél éves felkészítő kurzussal indul, kreditért, a végén osztályzattal zárul, és a kurzus végén eldöntheti valaki, hogy következő fél évtől ösztöndíjas aktív mentorként szeretné ezt folytatni.
5: 9 óra után Kilátó című regionális műsorunk mai adásában dr. Vas Miklós nyugalmazott főiskolai tanszékvezetővel beszélgetünk. Az Életút interjú második epizódja hangzik el. Ajánlunkat hallják.
7: Ne álljon ellen az ember, tanácsom szerint, annak, hogyha valami nagyon érdekli, szakítson rá időt. Aztán vagy abba hagyja, vagy beépül egyéb, de az, hogy eleve mégse próbálom, az nem jó. Az a próbálkozásaim egy része kényszer volt, másik praktikus volt, a harmadik meg inkább bonzott. Sok minden érdekel, mai napig is sok minden érdekel.
5: Török-Szent Miklósi vételkörzetünkben 9 órakor Napról Napra című regionális műsorunk kezdődik, melyben Somogyi Mónikával, az EGRI Norma Alapítvány szakmai vezetőjével beszélgetünk a Mozdulj Válasportot Egerben elnevezésű sportágválasztó programról, melyet szeptember 5-én tartanak. Ajánlónk következik.
8: Ajándékot azt beszereztünk, szerencsekerék lesz, iskolai közösségi szolgálatosaink vannak, új két sportág megjelenik, a régiek is itt lesznek, tehát mi készülünk, bár szerintem mindenki nagyon örülne az esőnek, de azért szurkolok, hogy ne pont szombaton 3-tól 6 óráig essen.

0: Bár az is volt már, arra is volt már példa, hogy, hogy a végén elindult egy kis eső, és mégis visszajöttek az eredményhirdetésre az emberek.
1: 10 órától hírek, majd kezdődik a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora. Ezután a Lélek szavával jelentkezünk, melyben Maksó Péter atyának, a Mária Szent Imrei Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését hallhatják a gőgös bűnének fogalmáról.
2: Tehát minél erényesebben él egy ember, annál inkább támad a gőg. A kevés szerzetes, Evagrius szerint, saját érdemének tulajdonítja azt, amit Isten kegyelméből kapott. A gőg végső következménye az, hogy az ember már nem Istenben, hanem önmagában bízik. Cassianus, Szent János szerint a gőg minden erényt tönkre tehet. A böjt, az imádság és a virasztás is hiába valóvá válhat, ha önelégültséghez vezet. A gőg szerint olyan, mint egy féreg, amely belülről rágja meg a lelki élet fáját.
1: 11 órától hírek, majd Mustármag című műsoronkkal jelentkezünk, melyben Rubovszky Rita, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának fő tanácsadója beszél a katolikus iskolák erősségéről. 11 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a nap verse hangzik el. Ma Áprili Lajos Szeptemberi Ég című versét Jakó Beáta mondja el. Ezt az órát a nap imája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az Úrangyala imádságot. 12 óra 5 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Szentek, szent életű emberek című műsorunkban Nagy Szent Gergelyről és Mazzarello Szent Máriáról emlékezik meg Néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd Hallgassuk Együtt című zenei összeállításunkat sugározzuk. Műsorismertetéssel legközelebb 14 óra előtt jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, Berec Renátát hallották.

0: reggeli beszélgetés.
1: Szeretettel köszöntöm itt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Barázs Csaba tanár geográfust, aki időről időre megosztja velünk úti élményeit is akár. A mostani alkalommal örményországi élményeit eleveníti föl, talán még nem is kell annyira feleleveníteni, mert még viszonylag frissek. Miért Örményország?
2: Az örményországi kalandozásunkat, mondjam így, amelyet a tavaszi szünetben abszolváltunk, Vanakat expedíciónak neveztük el. Most ez a Vanakat kifejezés, ez az obszidián örmény megnevezése, és ebből már kis derül, hogy utunk célja az örmény obszidián lelőhelyek, előfordulások felkeresése, a ottani riolit vulkanizmusnak a tanulmányozása, hasonlóan ahhoz, mint múlt évben tavaszi szünetben a Lipari szigeteken voltunk. Tehát mondjuk obszidián vadászatról szólt a dolog, de azért, ha mi egy-egy ilyen helyre elmegyünk barátaimmal, már megszokott expedíciós társaimmal, dr. Kis Gáborral, aki szintén geográfus, és Várhegyi Zsoltán, aki orvos, illetve most csatlakozott hozzánk a nagyobbik fiam is, Döme. Tehát amikor egy-egy ilyen helyre elmegyünk, azért természetesen igyekszünk holisztikusan odafigyelni a tájra, ami azt jelenti, hogy a egyéb természetföldrajzi értékekre is figyelmet fordítunk, és természetesen a táj történetére, történelemre, régészeti, történeti, kulturális vonatkozásokra.
1: És miért éppen Örményország? Hát obszidián még millió helyen van.
2: Persze, sorba is vettük, tehát ez egy sorozatnak a része, de ahogy említettem, jártunk már Törökországban, jártunk már Olaszországban, Görög-szigeteken, természetesen itt vagyunk a Kárpát-medencében, ami a kontinentális Európa egyetlen obszidián lelő hely csoportját tartalmazza, és hát most került sor egyébként már másodjára, hogy az örmény, híres örmény obszidián falakat, obszidián előfordulásokat megtekintsük az örmény felföldön, illetve az Ararát környékén. Igazán ez az obszidián előfordulás a legkülönlegesebb, a leggazdagabb a világon.
1: Akkor ezért.
2: Igen, és egyébként ennek van a legjelentősebb kultúrtörténeti vonatkozása is, hiszen ugye arról már régebben beszéltünk, hogy az obszidián az nem csak egy üveges vulkáni kőzet, hanem egy nagyon fontos nyersanyaga volt az őskori embernek, hiszen a jól pattintható, igen éles vágófelülettel rendelkező eszközöket ebből készítették, tehát pengéket, fegyvereket, egyebeket, és egyébként pedig dísztárgyakat is az ókor folyamán, tehát, hogy úgy mondjam, fontos kereskedelmi exportcikk volt már, hát az ókortól, de igazán az őskortól.
1: Kinek kell az obszidián?
2: Ma már azt lehet mondani senkinek, bár ez nem igaz, mert, mint ahogy említettem, régen ez egy nagyon fontos nyersanyag volt a maga szilícium-dioxid tartalma miatt, hogy ez egy szilikát kőzet, tehát a kvarcitokhoz, a kvarc tartalmú egyéb olyan ásványi nyersanyagokhoz hasonlóan könnyű pattintani belőle pengéket, eszközöket, amelyek egyébként megtartósak és nagyon erős vágófelülettel rendelkeznek. Zárójelben jegyezem, hogy még ebben a vonatkozásban napjainkban is használják, méghozzá szívsebészetben, ahol obszidián pengéből készült szikével műtenek bizonyos olyan területeket, amelyek nem érhetők el mondjuk lézerrel, egyebekkel. Tehát ebből a szempontból még mai napig van jelentősége. Egyébként pedig ugye az obszidián a legmagasabb szilikát tartalmú kőzet, szilícium-dioxid tartalma 75% fölött van. Tehát az obszidián, ami egy üveges, alacsony víztartalmú, magas szilikát tartalmú riolitos kőzet, és hát azt tudjuk, hogy a szilícium az egy nagyon fontos nyersanyag. A elektronikai iparban félvezetők készülnek belőle, mikrocsippek, tehát ugye a fémek mellett ezek a félfémeknek azért van nagy jelentősége, mert ellentétben, most akkor ez egy kis mondjuk így, hogy elektrokémia, ellentétben a rendes fémekkel, a földfémekről, félfémekről beszélünk, alumínium, vas, vagy akár az arany is, ugye ezek nagyon jó vezetik az elektromos áramot, tehát a szabad töltés hordozók áramlása jól működik, viszont minél magasabb a hőmérsékletük, annál rosszabb a vezetőképességük. A szilíciumnál ez pont fordítva van, minél magasabb a hőmérséklete, annál jobban vezeti az áramot, és minél alacsonyabb a hőmérséklete, annál inkább szigetel, lásd ablaküveg, ugye szilíciumdioxid. Tehát óriási jelentősége van az elektronikai iparban a szilíciumnak.
1: Mondtad, hogy a kontinentális Európában, Magyarországon, vagy a Kárpát-medencében van az egyetlen obszidián lelőhely. Amikor az emplément túráztunk, akkor a plébános felhívta a figyelmünket arra, hogyha egy ponton kiérünk a mezőre, akkor szedhetünk obszidiánokat. Hát ha találtunk ilyen körömnyi darabokat, az már jó volt. De hogy nézem, itt Örményországban egész hegyek állnak, szinte pusztán csak obszidiánból.
2: Pontosan így van. Mi itt alapjában véve ez alatt az egy hét alatt 4 olyan előfordulási helyet, obszidián forrást tudtunk fölkeresni, ami a legjelentősebb, ez a Geghám hegységben lévő obszidián tartalmú vulkánok, illetve a Hatis vulkán, valamint az Arteni vulkán.
1: Ezek már nem működnek.
2: Ezt akarom mondani, hogy ezek ma nem működnek, de nem is klasszikusan kialudt vulkánok, hiszen a jégkorban ezek bizony aktivitást mutattak. Ezek az obszidiánok itt 1,2-1,5 millió évvel ezelőtt jöttek létre, ugye a kiömlő láva megszilárdulása során. Tehát ez a vulkáni működés, ez ekkor keletkezett. Mondhatni az, hogy hát ez nem olyan régen volt. A magyarországi obszidiánok viszont 11-12-13 millió évvel ezelőtti kor dokumentálnak, tehát igazán a miocén végi vulkanizmusnak az emlékei. Na most az alatt azért gondoljuk el, hogy a denudáció, a felszínfejlődés egy 1,5 kilométer vastagságú kőzetréteget lepusztított a Zempli-hegységből is, tehát a Tokaj-Eperjesi vulkáni láncolatból is. És azok már hordalékként, üledékként a bodorok köz alatt, felszíne alatt, illetve az alföld alatt találhatók. Tehát ma, amit a Zemplében találunk obszidián, az igazán másodlagos, tehát áthalmozott lepusztulás termék, ezért obszidián tulajdonképpen ilyen öklömnyi, vagy éppen kisebb obszidián gumók, töredékek, agglomerátumok formájában, fiatalabb kőzetrétegekből, bár úgy értve, hogy a miocénnál fiatalabb, tehát pliocén, pleisztocén hordalékok, üledékekből kerül ma már elő. Tehát ugye már ez egy alapvető különbség. Hozzáteszem, hogy a jégkorban, Olasz Liszka környékén lévő hatalmas vízmosásokba a ősember jégkor végén, a jégkor végi ősember, vagy ugye a neolitikum idején, ugye más volt azért a fedettsége ezeknek a területeknek, akár emberfej nagyságú obszidián hömpölyöket is tudott gyűjteni, és ezeket használta föl nyersanyagképpen az eszközkészítéséhez. Itt pedig szálkőzetben van jelen, és ezért különleges.

0: Az utazásunkat általában, amikor egy-egy ilyen helyre elmegyünk, azért egy alapos előkészület, felkészülés előzi meg, nyilván tudományos közleményeket megtekintjük, elolvassuk, geológiai térképeket szerzünk be, és itt volt egy olyan kapcsolatfelvétel is, ezt meg kell említeni, a Vanakat Obsidian, Arminian Obsidian nevezetű céggel felvettük a kapcsolatot, ez az egyetlen, ez legnagyobb obsidian bányája Örményországnak. Zara Karapetian és Grigori Kacsatrián vezeti ezt a vállalkozást, ami tehát egy obszidián bányát működtet. Ez egy 150 hektáros bányatelek, ahol a tudományos kutatások legalább 15 millió tonnányi jó minőségű obszidián tártak föl. Nyilván ezen a bányatelken több apró kőfejtő létezik jelenleg. Jerevánban működik a cég, a bányateleg az Arteni vulkán oldalán található, ez már török határhoz közel van. Fogadtak bennünket, tényleg workshopot tartottunk, a helyszínen kimertünk, tehát végig kutathattuk és gyűjthettük ugye az ottani obszidián előfordulásokat.
1: És
0: tehát
1: nem fájt a szíved közben, hogy ezt mondta, robbantják, vagy bányászák?
0: Ezt bányászák nagyon nem kell robbantani, mert ugye ez üveg, és azért ugye a külső erők hatására ugye ezek mikrorepedésekkel látják minden kőzet. Ebben, ha beleszivárog a víz, mondjuk egy hóolvadáskor, aztán éjszaka megfagy, akkor annak a fagyrepesztő hatása miatt aprózódik. Tehát ott vannak a gyönyörű szép sziklafalak, de azért már természetes úton is aprózódik. Na most, hogy ezt bányásszák és fejtik, és mondhatni ipari méretben felhasználják, hát most fáj az ember szíve, nem fáj, tulajdonképpen ezek az ipari tevékenységek föltárják a nagyon izgalmas geológiai folyamatokat. Tehát félelmetes, hogy milyen szép átmeneteket, perlit, obszidián átmeneteket találtunk, ugye a perlit ez a gyöngykő, ez is nagyon sok van Magyarországon, Páláza környékén, két nagy bánya bányásza, mert hogy egyébként ezekből eljárással építkezési nyersanyag is készül.
1: Persze, ilyen kis buborékok.
0: Így van,
1: betonba,
0: így van. Szigetelés, betonba, sőt, mezőgazdaság, talajjavítása, sok mindenre felhasználják, ez a maga szilikát tartalom miatt van, szilikát ásvány tartalom miatt. Tehát itt is bányászák nagy részt egyébként tisztítőkőnek. Készítenek belőle járólapot, csempét, poharat, tükröket, viszik Kínába nagy mennyiségbe, és az ottani ipar pedig előállít belőlük mindenféle gyöngyöket, ékszereket készítenek belőle. Illetve a másik, ami nagyon fontos ennek a cégnek, ugye, hogy a hüvelyjárással, tehát a szilikát, egy 95-96%-os szilikát tartalma van ezeknek a kőzeteknek, és az elektronikai iparhoz nyersanyagot készítenek, amit aztán exportálnak. Ez egy, ha úgy vesszük, már most egy fontos nyersanyag. Persze fáj a szívem, hogy egy gyönyörű megjelenésű, izgalmas üvegszerű kőzetből, ugye ebből a vulkáni üvegből por lesz, de hát ez a világ rendje.
1: Igen, akkor vissza a bányába.
0: Bejártuk ugye ezeket a kőfejtőket, illetve vulkánokat. A Geghamhegységben lévő Gekhardi lelőhelyet nem tudtuk fölkeresni, ugyanis ott még a tavaszi szünetben a nagyon vastag hótakaró volt megtalálható, tehát ugye itt vagyunk Jerevánban, gondoljuk el az Örmény felföld keleti részén, és gyönyörű környezetbe, ugye délre látjuk a déli irányba az Ararát 5000 méter fölé emelkedő csúcsát, ami hát ekkor is még hóval fedett, mondjuk az Ararát az egész évben hóval fedett ugye a nagy magasságnak köszönhetően. Tehát ugye ez a tavaszi bejárásunk, ez abból a szempontból inkább egy szondázás volt, hogy a alacsonyabb térszíne, de hát gondoljuk el, az is 1500-2000 méter magas, tehát ez az Örmény felföld, és innen emelkedik ki még akár az Ararát, vagy az Aragac, ami 4000 méter fölé növekvő fiatal vulkáni, réteg vulkáni képződmény. Tehát ez egy igen aktív vulkanológia, illetve hát tektonikai szempontból egy aktív terület, geológiai szempontból nagyon izgalmas, viszont ugye geográfiai szempontból még itt a tavasz az még igazán tényleg számít, úgyhogy terveztük, hogy még ősszel visszamegyünk, és akkor abszolváljuk majd a Geghamhegység bejárását. Egyébként peremén ott voltunk, fölkerestük ugye a Gekhardi kolostort, monostort, és természetesen a többi ilyen örmény, keresztény templomot, amelyek még élő szakrális építmények, sok esetben már múzeumként vagy régészeti lelőhelyként működnek. Tehát azért eljutottunk itt a hegység peremére, ahol viszont megtekintettük a természeti és a kulturális értékek között lévő olyan emlékeket, amelyek tehát egyszerre kulturális örökség és természeti örökség részét is képezik, az úgynevezett sárkányköveket.
1: Az is obszidiánból van?
0: Visbakárok, ezek vulkanikus kőzetekből vannak leginkább, riolitból, bazaltból, vannak itt dioritos, gránitos kőzetek is. Hasonlóan az obszidiánhoz, ezek ilyen menhérszerű állított kövek, amelyeket úgy meg is faragtak, ilyen sárkányos, madaras motivumok láthatók rajta.
1: Obelix mindig ilyen cipelt a hátán az Asterixben.
0: Pontosan.
1: Ő menhír faragó volt.
0: Így van, hát ugyanezek az állókövek, ugye a romlecsek, Stonehenge-ek, menhírek, tehát ezek Nyugat-Európában is megtalálhatók. Azt mondom, hogy Európa peremén, mert itt vagyunk igazán, ugye Európa, Ázsia, Kaukázus, Kis-Kaukázus, Kaukázus előtere, Örmény felföld, tehát ennek a tájnak a hovatartozása úgymond vitatott. Hát Ázsiához tartozik most már, ugye, mert a Kaukázus Fekete-tenger, és aztán ugye a Márvány-tenger képez Európa határát, Anatólia, Ázsia, de igazán Anatólia, Örmény felföld az még nagyon paleo-európa történelmét képviseli. Tehát fölkerestük ezeket a vishapakárokat is, amelyek Örményország legrégebbi kulturális emlékei. Ezek a organikus tájművelésnek az elemei, általában 2000 méter magasság fölött állítják, és mindenütt valami víz lelő helyhez, legyen ez egy forrás, legyen ez egy kárfülkének a maradványa, tehát egy olyan horpadás, ami olyan kis vizenyős tavak alakultak ki, mint mondjuk a Magas Tátrában is, ugye, vagy a Alpokban is vannak ilyenek, tehát vízkultusszal hozható kapcsolatba. Egyébként ebből sok ezer van. Nagyrészt már ugye elfeküdtek a földön, be is fette őket a talaj. Van, ami még állva vannak, és látogatható régészeti lelőhelyek vannak, amelyeket újra felállítottak lelkes lokárpatrióták azon a helyen, ahol ugye megtalálhatók voltak, és többet levittek Jerevánba, tehát ha Jerevánba sétálunk, azt hiszem 68 ilyen visapakart láthatunk ott a tereken, a nagy múzeumuk, Nemzeti Múzeum előtt, mellett is.
1: De ezek hány évesek?
0: Ezek őskoriak, a neolitikum vége, mivel faragták a követ, ugye már valószínűleg a részkorra tehetők, tehát mindenképpen az őskor emlékei, és még egyszer mondom, ezek a Örmény terület legrégebbi régészeti, kultúrtörténeti emlékei, majd erre épül rá ugye az urartui birodalom már a részkor, bronzkor tájékán, a Hurriknek a birodalma, ami ugye arra rá ról kapta a nevét, az Urartui Birodalom, amely aztán szépen átdifundál Magna Arméniába, mert hogy az örmények, az örmény nép, a Hurrik hát leszármazottainak tartja magát, de mindenképpen egy kontinuitást hirdetnek az ókori Urartui Birodalom és a mai örménység között.

0: Kedves hallgatóink, most folytatjuk beszélgetésünket Barázs Csaba geográfussal, örményországi expedíciójáról. Érdekes lenne, vagy érdekes is, hogy állott több ezer éve egy kő, ami jelölt egy forrást, és mondjuk még mindig folyik a víz. Van ilyen?
1: Persze. A Aragats oldalán is vannak ilyenek, és ott van ez a vizenyős, kicsit már mocsaras kártó, nevezzük annak, mert ugye jég által kivált mélyedésekről van szó, ugyanis a jégkorban természetesen itt is gleccserek voltak, amelyek ma már elolvadtak, majd azok ugye a lecsiszolt kőtörmeléket, mint moréna halom lerakták a hegyek oldalába, és ott is ugye összegyűlik a víz. Magas Tátrában számos ilyen, hát a Csorbató is egy moréna tó gyakorlatilag. Tehát ezek megtalálhatók, már akkor is ott voltak, és még a mai napig is, és hát ezeket megjelölték, mint ahogy mi is azért, ugye a néphagyományban is a forráskultusz, a források kitisztítása, ugye a tavasz ünnepkör idején az egy szakrális tevékenység volt, ugye a határjárás, forrástisztítás, tehát ezeket kezelték, ezeket a forrásokat mai napig használják, hiszen azért itt egy jelentős pásztorkultúra is folyamatosan jelen van az ősidőktől ezekben a hegyekben.
0: És mi értelme volt akkor ezeket odaállítani?
1: Hát egyrészt jelző funkciójuk van, egyrészt áldozó helyek voltak, tehát még egyszer itt azért nyilván szertartásokat tartottak. Hát mi értelme volt útmenti kereszteket állítani, vagy szentek szobrait hidakra? Hát az ember régen azért kicsit szakrálisabban gondolkodott, holisztikusabban nézte világot, mint méhet.
0: Ha már így a vallási témát érintjük, akkor Örményország a legelső hivatalosan is keresztény állam.
1: Így van. Hát a kereszténység itt lett 301-ben az első államvallás. Így van, méghozzá Tiridates király idejében, amikor is megvilágosító Szent Gergely, a sok-sok Szent Gergely közül az egyik szerintem legjelentősebb személyiség itt ténykedett ezen a területen. Immediász ezt kezdjem azzal, hogy ez a Tiridates idézőben még pogány volt, tehát ugye a zoroasztrianizmusnak hódolt, és a 290-es évek végén, amikor Szent Gergely itt, hogy úgy mondjam, térített a keresztény hitét terjesztette, akkor őt hát börtönbe, egy verembe zárta. 14 évig tartózkodott a Hor, vagy Khor Virap nevezetű veremben. Ez azt jelenti, hogy mély verem, és ez a neve ennek a monostornak, ami a mai napig ott van, és a verem látogatható, mi le is ereszkedtünk ott, elég mélyen, egy ilyen kútszerű mélyedés, és e köré már egy kápolna épült, templom, monostor, de ez Tiridates idejében ez egy börtöncella volt, hiszen itt volt a akkori örmény főváros Artaxat, így mondjuk, hogy Artaxat, ekkoriban ezen a helyen volt az örmények fővárosa, és hát ugye ebbe a cellába vetette Tiridates Szent Gergelyt, és 14 évig volt ott. Az előzményekről ugye annyit, hogy Szent Gergely ő egy pártus származású nemes volt, és Perzsiába az apja megölte Koszró fejedelmet, a perzsa uralkodót, és ezért menekülniük kellett. Szent Gergely ekkor Örményország területére lépett, de nem nézték jó szemmel a családot, tehát ők tovább mentek a római birodalomba, és gyakorlatilag Cezáreába vagy Kaiszareába, ugye így mondjuk azt a keresztény központot, tehát ilyen missziós teológiai központ, ugye, ami a legjelentősebb volt ebben az időben, ő ott tanult gyakorlatilag. Gondoljuk el, hogy ugye ez a 290-es évekről van szó, abban a Kajszerában, ahol Pál apostol ugye, börtönben tartózkodott, illetve hát Origenész, a nagy alexandriai iskola egyik nagy gondolkodója, és egyébként az itteni könyvtár alapítója, ugye ott tevékenykedett, majd Eusebius, ugye ennek a
0: történeti
1: volt a, igen, a püspöke is. Ebben az időben. Na most gondoljuk el, hogy Szent Gergely, akkor még nem Szent Grigóriusz, ő itt keresztény nyilván vált, és eljött ide Örményországba. Illetve hát tulajdonképpen Örményország kiterjedése ebbe az időbe azért jóval túlhaladt a mai Örményország területén, hiszen a mai Törökország keleti részét, Anatóliát is magába foglalta, a Vantó környékét, tehát azért ez egy jelentősebb kiterjedésű terület volt. Hát az örmények történelme az nagyon paralel a magyarság történetével, nekik is megvan a maguk trianonja, ugye az első világháború után, ugyanúgy, mint nekünk, aztán török-orosz megszállás alá kerültek, tehát azért a újkori történelmük az már vészterhesebb, mint a középkori vagy az ókori történelmük. Na szóval ő itt Örményországban működik, és ahogy említettem, ez a Tiridatész, ez börtönbe veti, és ez a Tiridatész, hát ő Diokleciánus császár idején, ő nagyon jóban van Diokleciánussal, ugye, aki nem nevezhető a keresztény nagy barátjának, ugye? Hát
0: az egyik azt, utolsó üldözés volt az
1: övé. Van. Na hát most ebbe az időszakban vagyunk szinte, illetve még ezt megelőzően, mert az a 303-as időszak, azt hiszem a Diokleciánuszi 303-304 környékén van, és itt most még 290x-ben vagyunk. Tehát gondoljuk el, tehát ez a Tiridatész is egy eléggé nagy keresztény üldöző, örmény király, és hát Gergelyt, tehát ahogy említettem, egy mély verembe veti, 14 évig. Állítólag egy özvegyasszony táplálja, míg nem, Tiridatész nagyon megbetegszik, tehát valami végzetes csúnya betegségben szenved, és az ő húga, aki egyébként titokban azért rokon szenvezik a keresztény hittételekkel, hát ő egy álmot lát, hogy csak Gergely tudja
0: meggyógyítani.
1: Egyébként az én véleményem szerint ő volt az, aki óta védte és táplálta gyakorlatilag Gergelyt, tehát köztük valami szellemi kapcsolat is lehetett. És Gergelyt kiemelik a 14 éves fogságából, és meggyógyítja természetesen Tiridatészt, aki ennek köszönhetően abban a pillanatban áttér úgymond udvartartásával együtt, az Araxészban meg is keresztelik, és gyakorlatilag még Gergelyt elküldi ugyanide Cezáreába, hogy akkor püspökké szentelje az ottani püspök, és gyakorlatilag úgy jön vissza, mint az Örmény apostoli egyház első püspöke, térítő püspök, és még elég sokáig, mert ez a közmegegyezés szerint 301-ben történt. 331-ig élt világosító, Szent Gergely egész Örményországot megkereszteli, először Örményországban lesz államvallás a kereszténység. Hát gondoljuk el, hogy Konstantin majd csak 306-ban választják császárát, ugye ez a társcsászári időszak, és még a üldöztetés itt folyik, és ugye a milánói ediktum 313, tehát azért Örményország előbbre lépett ebben a történetben. Most nagyon érdekes, ez csak zárójelben jegyzem meg, hogy most voltunk nyáron, ugye Angliában, Skóciában, York, a Yorki székesegyház. Hát ez egy fantasztikus építmény, és az altemplomban ott vannak még azok az oszlopok, úgyis ez a székesegyház, ez ráépült a római kori bazilikára. És Konstantin itt volt vezér, ugye ebbe ezeket a korszokat vezette Konstantin, és itt választották meg római császárrá, és még ott álltam annál a oszlopnál, ami ugye megmaradt az altemplomi részen, a hajdani bazilikában, akik kiáltották a katonái, és aztán ugye jött át a kontinensre Konstantin császár, tehát ez egy olyan érdekes összefüggés, mint ahogy ugye ezek a ősi állókövek, megalitok is, amelyek itt szaporodnak meg nagyon ezen a területen, ugye Kis-Kaukázus örményfelföld, illetve hát főleg itt Nagy-Britanniában, annak is a nyugati felén.

0: Beszéltünk az obszidiáról, világosító Szent Gergelyről. Hol ér össze ez a két dolog? Nem csak a ti túráitokon, hanem úgy a valóságban.
1: Én a legszentebb helynek a világon, már nem egyszer jártam ott, az Ararátot tartom. Ez a hatalmas vulkán, ami kiemelkedik az Örmény felföld, az anatóliai fennségből, még ott plusz 3000, egy néhány száz méter. Valahogy ez a kulcsa mindennek, az egész eurázsiai kultúrkörnek. Tehát ha Afrikából vándorolt az ember, az ős embernek nevezett valami paleószerűség, ugye itt jött északra, vándorolt föl és Közel-Keleten, tehát valahol itt ütközött neki ezeknek a hegyeknek, és itt talált megfelelő letelepedést. Az Ararát környékén erednek azok a folyók, a Kura, az Araxész, az Eufrátesz, a Tigris, ami véleményem szerint, de mások véleménye szerint is, tehát nem vagyok az egyetlen, ezek az Ószövetségben szereplő azon négy folyót jelentik, amelyek az Édenből futnak ki, tehát ahol az édenkertbe, a paradicsomkertbe fakadnak. És ezt azért mondom, mert ugye sokan az Édent megpróbálják lokalizálni, vannak ilyen lokalizációs kísérletek, Indiába, Mezopotámiába, tehát sokfelé, leginkább egyébként ide az Örmény felföldre helyezik. Na most hát ez egy bibliai történet, ugye ez egy szimbolikus valami. De nem, mert régen az ember szigorúan konkrét volt, tehát valahol minden valahol megtörtént, konkréttá vált.
0: Az biztos, hogy valahol lennie is kellett.
1: Van. Igen,
0: tehát valahol élt az első ember
1: persze,
0: csoport.
1: Meg a kultúrákkal kialakul a nyelv, stb. Tehát ugye ezek a lokalizációs kísérletek azért ezek fontosak, és nekem meggyőződésem, ha ennek van alapja, akkor a Havilág földje, tehát ugye a paradicsomkert, az Éden az itt lehetett, az Aratát környékén, és innen áramlik szét az emberi civilizáció, mert ez ennek a története, tehát már a gondolkodó ember története. Na most volt ugye azért valami bűnbes is, meg egyéb történet, tehát jött az özönvíz, és ugyanitt van a második újrateremtés, ahogy vesszük, ugye, Noé bárkája itt köt ki az Ararát hegyén. Tehát ez a hit, vagy hagyomány, meg az, hogy ide lokalizálja, ez mindenképpen jelentősé teszi ezt a helyet, és hát maga azért itt a legkülönfélébb vallások és ősnépek, nyelvek itt, hogy mondjam, csak formálódnak, és hát látjuk, hogy azért a kereszténység is, hát nyilván egy nagy-nagy terület, de valahol itt kap olyan impulzust, ami alapján aztán így Európában, Eurázsiában, hogy úgy mondjam, megerősödik. Tehát ez egy nagyon fontos helyszín. Na most hát ugye kérdezett, hogy obszidián, meg ezek a dolgok, hát maga az Ararát geológiai szempontból, amikor kiemelkedett, az azért egy 3-4-5 millió éves hegy, tehát egy kicsit idősebb, mint a Geghan, vagy az Ártani vulkán, amiről eddig beszéltünk. Ez bazalt vulkánként született meg, tehát bázikus kőzetek alkották, majd andezit neutrális, a teteje pedig teljesen savanyú kőzetekből állik, az savaském hatású, tehát szilícium-dioxid gazdag. Az Ararát kupolája az obszidián, üveg. Én voltam fönt. Igaz, hogy nyáron és téli hóviharban, de aztán kisütött a nap, úgy ragyogott az Ararát teteje, már hó takaró alatti részek, hogy önkéntelenül is a mi néphagyományunk üveghegye jutott erről eszembe. És akkor még egy mondat, ez megint csak a saját véleményem, és ezt nem úgy kell hallgatni, hogy ez így volt, vagy nem, hanem így is lehetett. Tehát a magyar őstörténetnek van egy masszív keleti vonulata, ugye? Bár én azt hirdetem, hogy a magyarság, meg bizonyos népek itt alakultak ki a Kárpát-medencében, és a magyar nyelv is, de nagyon erőteljes keleti intrúziók, ez egy geológiai szakkifejezés, tehát népi intrúziók jöttek, szkíták, hunok, avarok, hagy nem mondjam, és mi magunk magyarok is, és ezek keletről jöttek. Ezt a Habsburg hatás, ugye finnugornak neveztük ezt a vonat. Aztán ma most ott vagyunk, hogy hun, török, tehát ugye ez a szkíta vonal az erőteljesebb. Nekem a meggyőződésem, hogy innen Kaukázus előteréből érkeztünk, hiszen a zabenderek, szabírok is a Zab folyó völgyéből származnak, a szabírok egyértelműen az Ararától délre található Zab folyók vidékét jelölik. És hát ugye ne felejtsük el, hogy a honfoglaló magyarok Talsony lemezeinek díszítő motívuma, az egy az egyben ez a perzsa, szaszanida, és hát ugye van azért itt keresztmotívum is, tehát nyilván a kereszténységgel is találkozott az emberek is. Itt vannak az Árpa folyók Örményországban. Most ugye Árpád nevére gondoljunk, ez most naív etimológia, de olyan megegyezések vannak, olyan azonosságok, földrajzi nevek, népnevek és személynevek, és a magyar őstörténet is az itteni földrajzi viszonyok, hogy egy nagyon erős kapcsolat mutatható ki, érzékelhető és értelmezhető ezzel a területtel. Ezért is szeretek én erre a vidékre visszamenni, mert valahol úgy érzem, hogy nem csak a geológiai múltba, hanem saját kultúrám múltjába is vissza tudok tekinteni. Annak ellenére, hogy nyilván az én kultúrám, az én nyelvem, a meggyőződésem szerint az itt a Kárpát-medencében alakult, formálódott már évezredek óta.
0: Köszönöm szépen, ezt akkor most egy kicsit függőben hagyjuk, talán majd egyszer folytatjuk, innen folytatjuk. Vendégem Barázs Csaba tanár geográfus volt, aki megosztotta velünk örményországi élményeit, ott szerzett ismereteit. Köszönöm figyelmüket, Tikovics Ernőt hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A Váci Egyházmegye idén ünnepli alapításának ezredik évfordulóját. A millennium alkalmából egyházmegyei jubileumi napot tartanak szeptember 19-én szombaton. Az előkészületekről és a részletes programról. Szeptember 1-én a Váci Nagyboldogasszony székesegyházban tartottak sajtótájékoztatót, amelyen részt vett Marton Zsolt megyés püspök is. Gábor Néhaáz Andrea, a Váci Egyházmegye kommunikációs vezetője, majd Marton Zsolt váci megyés püspök, az MKPK családbizottságának elnöke köszöntötte a jelenlévőket. Felidézte, ahhoz, hogy jobban megélhessék a hivatásukat, megvalósíthassák, amit az Úristen kér tőlük itt az egyházmegyében. Nagyon fontos felidézniük a múltjukat. Erre kiváló alkalom az egyházmegye milleniuma, mondta a főpásztor. A hagyomány szerint Szent István király alapította a püspökséget. Kifejtette, jelenünket akkor tudjuk jól megélni, jövőnket akkor tudjuk tovább építeni, ha sziklára építkezünk. Számunkra ilyen szikla őseink hite és a Krisztustól kapott küldetésünk. Varga Kohári Mária, a Váci Egyházmegyei Könyvtár vezetője elmondta, a jubileumi napnak két felvezető programja is lesz. Két nappal korábban, szeptember 17-én a könyvtár szervezésében konferenciát tartanak, a Püspök Vác látogató és rendezvényközpontban. 1000 év Isten tenyerén, törekvések és megújulások a Váci Egyházmegye történetében címmel. Bozóki Anita, a Váci Egyházmegye turisztikai vezetője elmondta, önállóan bejárhatók lesznek a 250 éves barokk püspöki palota különleges hangulatú szalonjai, valamint a Nagyboldogasszony székesegyház, a Torony kilátó, benne az Ég veled című interaktív kiállítással. Gyermek- és környezetvédelmi kérdéseket és a megváltozott munkaképességű emberek ellátásának emelését is tárgyalja a mai ülésén a kormány, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, amint egy 40 napi rendi pont között szerepel, az önálló országos környezetvédelmi főhatóság létrehozása, szigorítások a környezetvédelmi szankcióknál, illetve egy eddig nem látott mértékű országos fásítási program. Segítséget ajánlott az Európai Néppárt elnöke ahhoz, hogy Magyarországnak ne kelljen napi 1 millió eurós bírságot fizetnie az európai külső határok védelmekor alkalmazott menekültügyi szabályok miatt. Számolt be róla a miniszterelnök, miután Manfred Webert fogadta Budapesten. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, a kormány az eddig kiszabott bírság jóváírását is fogja kérni az új uniós költségvetés tárgyalásakor. Eddig 2000 milliárd forint értékű ügyben tett feljelentést a kormány, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Telexnek. Ruf Bálint közölte, folyamatban van a századvég átvilágítása is, amely az elmúlt 10 évben 20-30 milliárd forint közpénzt kapott tanulmányokra és kutatásokra. Bejelentést tesz a gondosóra program miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatóságánál a kormány, közölte Tanács Zoltán. A tudományos és technológiai miniszter szerint korábban kiderült, hogy a kormányzati szolgáltatóközpont és a Fidesz közötti megállapodás alapján a párt aktivistái egy meghatározott 78 év feletti felhasználói kör személyes adatai alapján kerestek fel idős embereket. Novák Katalint, Varga Juditot és Balogh Zoltánt is meghallgathatja az országgyűlés kegyelmi botrány felelőseit feltáró bizottsága. A testület tiszás elnöke a bizottság alakuló ülése előtt elmondta, az iratanyagok feltárásával kezdik meg a munkát. Új pályázatot írnak ki a tankerületek arra a 116 iskolaigazgatói pozícióra, ahol ideiglenes megoldásról döntött az oktatási miniszter. Lannert Judit a közösségi oldalán arról írt, hogy a nyáron 467 iskolaigazgatói kinevezés járt le, de csak 351 helyre találtak megfelelő pályázót. 3 év szünet után újraindult a személyvonat közlekedés Miskolc és Tiszaújváros között. A MÁV csoport vezérigazgatója szerint a vasúti pálya több ponton megújult, és 3 kilométeren megszüntették a lassú jeleket. Oroszország kész érdemi tárgyalásokra az ukrajnai háború rendezéséről, ha új lendületet kapna a folyamat, jelentette ki az orosz elnök. Vlagyimir Putyin szerint Moszkva nem a konfliktus befagyasztását, hanem a háború lezárását és tartós békét akar. Olvasható az Inforádió oldalán. Végül az időjárásról. Összefüggőbb, vastagabb felhőzet vonul át északnyugatról kelet-délkelet felé, amely legkevésbé a déli-délnyugati megyéket érinti. Helyenként fordulhat elő kisebb eső, zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között valószínű. Híreinket hallották.
3: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és

0: ingyenes mobil alkalmazással. Reklámot hallottak.
1: Segíthetünk. A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai műsorunkban Csorba Mónikával, a Miskolci Egyetemen működő közösségi szolgálati iroda, azaz a Köszi Hallgatói Szolgáltatások referensével beszélgetünk klubokról, szolgáltatásokról, önkéntesekről, iskolai közösségi szolgálatról és a Tanítsunk Magyarországért ösztöndíj programról is. Tartsanak velünk, érdemes!

0: Szeretettel köszöntelek, Mónika, szervusz!
1: Szervusztok!
0: Mikor jött létre ez a Köszi, és milyen céllal? Ez egy új helyszín, de majd erről is fogunk beszélgetni.
1: A közösségi szolgálati iroda az dr. Juhász Orhidea fejéből pattan ki. 2020-ban kereste meg a rektor asszonyt, azzal a koncepcióval, hogy szeretne egy olyan közösségi teret létrehozni itt a Miskolci Egyetemen, ahol közösségek találkozhatnak, közösségek épülhetnek, mindezt egyetemi támogatással. És 2021. szeptemberében alakult meg először az iroda hivatalosan, 2 munkatárssal, akkor még az Áper 1 épület magas földszintjén, kisebb kapacitással, nyilván kevesebb programokkal, és most már 5 évesek leszünk. Idén ünnepeljük a jubileumunkat, aminek az egyébként megér majd egy másik beszélgetést. November 5-én az önkéntesség évei jegyében szeretnénk egy kicsit önkéntes munkával ünnepelni ezt a jeles évfordulót.
0: Mikor költöztetek ide?
1: Ide tavaly decemberbe költöztünk, novemberbe tudtuk meg, hogy lehetőségünk van egy sokkal nagyobb és szebb helyre költözni, úgyhogy ezt egy hónap alatt le is zongoráztuk. A költözésünk az december 1-én történt, aznap már egyébként itt programok is voltak, úgyhogy a helység egyik felében dobozok voltak, a másik felében pedig már éppen egy anime klubunk zajlott.
0: Hogyan vált be ez az új helyszín az idei évben?
1: Hát, hogy hogyan vált be, ezt a számaink is nagyon jól mutatják. Ugye mielőtt ide költöztünk volna, azt el tudtuk érni, hogy egy kicsivel több mint fél évig volt egy picike kis klubhelységünk, ezt mi Köszi 30-nak hívtuk, mert hogy 30-as volt a szám annak a helységnek. Ezt a hallgatók újították fel, laminátpadlózták és tapétázták le. Azt rendeztük be igazából így a hallgatóknak, hogy ott tudjanak maguknak kis klubokat alakítani, illetve ilyen öntevékeny köröket. Ez volt egy ilyen üzemidőszak ennek az egész öntevékeny kör koncepciónak, és ugye, hogy ide költöztünk a régi startup központba, a CPR 2-be, itt hát nem tudom, 6-7-szer nagyobb helység, különböző kis szobahelységekkel, és látszik a számainkon, hogy míg az őszi fél évben 6-7 klub működött, egy héten itt 19 klub működött, és volt, hogy párhuzamosan is, tehát az egyik felében éppen olasz tésztákat gyúrtak pasztaműhely keretében, a másik végében pedig egy music klub zajlott.
0: Itt mögöttünk egy öltözőszoba van?
1: Igen, ez a Köszi Gardrób, ezt a fenntarthatóság jegyében működtetjük. Ennek a lényege tulajdonképpen az, hogy megelőzzük kicsit az impulzus vásárlást, magunkból indultunk ki, ezt abszolút nem tagadjuk, meg nem is titkoljuk. Olyan ruhaneműket várunk igazából, amik a mai divatnak abszolút megfelelnek, viszont ugye fast fashion korszakában élünk, gyorsan változik a divat is, és teljesen jó állapotú, jó minőségű ruhákat hoznak be egyetemi polgárok, tehát dolgozók és hallgatók egyaránt. Mi ezt itt középiskolás, iskolai közösségi szolgálatos diákokkal átválogattatjuk, szépen berendezzük, és szoktunk ilyen gardrób detox hetet tartani, amikor hozni is lehet ezeket a ruhákat is, elvinni is, ezért nem kell csinálniuk semmit, tehát nem várunk cserébe semmit, hanem ezt így hozzák, viszik, egy igazából egy, ez egy ilyen csere folyamat.
0: Szeptemberben az egyetemen is elindul az élet, de még mielőtt erre rátérnénk, a nyárról mesélj, hogy telik a nyár, hogy telt.
1: Igen, azt hittük, hogy uborka szezon lesz, nem volt. Minden éven, és már most ezt az 5. éve multilingvális

0: Mivel Unitrip programsorozatot tartunk, ez azt jelenti, hogy a vizsgaidőszak végeztével a következő szemeszter kezdetéig 10 olyan kirándulást szervezünk az egyetemi polgároknak, akik itt maradtak, vagy Miskolcon vannak, illetve az egyetem körforgásában még valamilyen szinten benne vannak, és ezek olyan ingyenes programok, amikre nemzetközi hallgatók, egyetemi dolgozók, iskolai közösségi szolgálatos diákok és magyar hallgatók is bekapcsolódhatnak. Most volt az 50. ez az Állatkertek éjszakája volt az utolsó a nyáron. Ez volt az 50. Multilingual Unit Tripünk.
1: Hogyan is néz ki ez a gyakorlatban? Angolul megy minden, tehát angolul beszélgettek?
0: A közös nyelv nyilván igen, az angol, leginkább azért, mert hogy ilyen kb. Fele-fele arányban, tehát 50-50%-ban nemzetközi és magyar hallgatók, illetve nemzetközi és magyar résztvevők vannak ezeken a programokon. A közös nyelv az angol, előfordult már, hogy spanyol, és a középiskolások segítenek nekünk abban, hogy ne vesszünk el a nyelvekben, úgyhogy ők segítenek abban, hogy tolmácsoljanak nekünk, és ezt most egy nagyon könnyű angolra értem, tehát egy társalgási szintű angolra, ez alatt ők teljesítik az 50 órás közösségi szolgálatukat.
1: Gondolom az egyik célja az, hogy aki külföldön él esetleg, vagy a családja külföldön van, és nem tud hazamenni, akkor nyáron is csináljatok nekik programot, ugye?
0: Igen, így indult ez a program, hogy azok a nemzetközi hallgatók, akik nem utaznak haza, és olyanok is vannak, akik a családjukat is ide költöztették erre az időszakra, úgyhogy nyilván ott a családtagok is bekapcsolódhatnak ezekbe a kirándulásokba, de most már az a tapasztalat, hogy a magyar résztvevők is vannak, most már tehát tényleg igyekszünk így egy egyensúlyt tartani, hogy ők sem maradjanak ki ebből.
1: Mekkora az érdeklődés egy-egy csoportban?
0: Mindig nagy. Volt olyan program, például a Mai Strand az nagyon népszerű, főleg itt a hőség hullámban nagyon sokan jelentkeztek, hogy meg se kellett hirdetnünk, ugye hírlevelekben mennek ki ezek a lehetőségek, akik feliratkoztak a hírlevélre, ők minden héten megkapják, hogy a következő héten milyen programok várhatóak, és hogy a hírlevél kiküldése után már beteltek a helyek, tehát nem is kellett hirdetnünk semmilyen közösségi felületen, mert megteltek helyek.
1: Van valami korlátja az egyes programoknak?
0: Van, igen, létszámkorlát van, tehát nyilván 100 embert nem tudunk strandra vinni. Nekünk is van egy költségkeretünk, amiből ezt tudjuk finanszírozni. Átlag egy 20 és 30 fő között mozgott a résztvevők létszáma. Illetve voltak olyan kirándulásaink, ahova egyetemi mikrobusszal mentünk el, például Mezőkövesre és Tokajba, ott kisebb a létszám, tehát ott 20 fő alatt maradt ez, pont azért, hogy mindenki kényelmesen azokkal a mikrobuszokkal tudjon jönni, és ne kelljen tömegközlekednie.
1: Ma zenélünk, egy kicsit utána kiderül, hogy mi mindenben tudtok még segíteni az egyetemistáknak.

0: Csorba Mónikával, a Köszi munkatársával beszélgetek. Milyen szolgáltatásokkal várjátok itt az egyetemistákat?
1: Hű, sok szolgáltatásunk van. Igazából a fő szolgáltatásunk nekünk a közösségi programok biztosítása, és ezt egyrészt mi biztosítjuk, és most már ennek töredéke az, amit valóban mi a Köszi munkatársai szerveznek, mert hogy harmadik fél éve működik az öntevékeny körök pályázat itt a Miskolci Egyetemen, ami tavaly ilyenkor ősszel indult először útjára. Ennek nagy sikere van, és nyilván köszönhetjük annak is, hogy sokkal nagyobb helyre költöztünk, hogy több lehetőséget tudunk biztosítani olyan egyetemi polgároknak, hallgatóknak és dolgozóknak egyaránt, akik a saját szabadidős tevékenységüket vagy érdeklődési körüknek megfelelő öntevékeny kört, magyarul itt a köznyelven mi ezt kluboknak hívjuk, bepályázhatnak, hogy ők szeretnének hetente, illetve két heti rendszerességgel ilyen klubokat tartani. Ebben mi segítünk, hogy ezeket hirdessük, ezeket a klub tevékenységeket, illetve nyilván a helyszínt, minimális anyag és eszköz feltételeit biztosítjuk, és önkéntes szerződést kötünk ezekkel a hallgatókkal. Nekik pedig az a felelősségük, hogy fixen ezeket a klubokat megtartsák, az embereket erre toborozzák, és azért is népszerű, egyrészt mert közösséget építenek maguk köré azonos érdeklődési körrel, egyfajta önmegvalósítás is itt az egyetemen belül, hogy érezzék, hogy ide nem csak tanulni lehet jönni, és nem csak ZH-kat írni meg vizsgákon vért izzadni, hanem jól is érezhetik magukat, akár két óra között is egy-egy lyukas órában be tudnak kapcsolódni bármelyik klub tevékenységbe.
0: Említetted, hogy 12, ugye 12 fajta különböző klub is van, tele van a naptár akkor.
1: Pontosabban 19 volt, igen, az előző fél évben. Nyilván volt, amelyikből kettő volt, mert hogy annyira népszerű volt, hogy egy időpontban nem bírt el annyi érdeklődőt, tehát két különböző időpontban is meg lett hirdetve. Ezek végigmentek, és most, ugye szeptember 2-a van, de már most a tavalyi klubvezetők jelezték, hogy szeretnék folytatni a klubjukat, úgyhogy már most 10 klubunk biztosan indul, és nyitva van a pályázatunk, tehát várjuk az új érdeklődőket is.
0: Milyen ötleteket vártok? Tehát azért mondjuk néhányat, mondjuk el a klubokat, és akkor hát, ha valaki kedvet kap itt a Miskolci Egyetem hallgatói közül is, hogy egy klubot alapítson.
1: Hű, tényleg tehát nagyon sokféle klubunk volt. Mondok egy példát, Csillagász klub, azt egy doktorandusz hallgató tartja itt a Kösziben. Ezek általában csillagászati témájú beszélgetések, de volt már, hogy VR szemüveg került be, és űrállomásokra látogattak. Az őszi időszakban most az a cél, ugye hamarabb sötétedik, hogy távcsöveket hoz be, és itt az épület előtt lehet majd észlelni, nyilván időjárástól függően. Csillagász témájú társasjátékok, videójátékok, vetítések, filmnézések, egy nagyon jó közösségben, ez csak egy. De van anime klubunk is, ahol nem csak anime, népszerű anime sorozatokat néznek és tárgyalnak ki nagyon komolyan a résztvevők, hanem például anime figurákat, kis műanyag figurákat festegetnek és színeznek ki. De volt pasztaműhelyünk, ahol olasz tésztákat készítettünk. Vannak hallgatók, akik szívesen zenélnének, de nincs zenei tapasztalatuk, és itt be tudnak kapcsolódni egy ilyen kis társaságba, ahol nyilván van hozzáértő hallgató, aki segít abban, hogy egy-egy népszerű zeneszámot közösen játszanak el. Volt spanyol nyelvi klubunk, azt egy középiskolás diák tartotta, aki anyanyelvi szinten beszélte a spanyolt. Ő szerette volna ezt gyakorolni élőben, ezt a nyelvet, úgyhogy a hirdettünk egy spanyol nyelvi klubot, ahova dolgozók is, hallgatók is bekapcsolódhattak, és meg nyilván spanyol nyelvű nemzetközi hallgatók is együtt beszélgettek ezen a közös nyelven, illetve ismerték meg a kultúrát. És ez most tényleg csak néhány, nem is tudnám az összeset felsorolni. Én úgy gondolom, hogy ez ad egyfajta támpontot, hogy a tudományostól kezdve a kézművesség egészen a nyelvi klubokig bármilyen klubra nyitottak vagyunk. Mondok még egy példát, keresztény klub, arra nagyon odafigyelünk, hogy amikor keresztény klubot tart egy önkéntesünk, akkor párhuzamosan nincs mellette másik klub, pont azért, hogy biztosítsuk azt az elmélyülés és azt a meghitt hangulatot, amiben ők ki tudnak teljesedni. És ehhez kapcsolódóan az előbb még nem mondtam el, hogy ugye nem csak öntevékeny körökre lehet pályázni, hanem az önkéntes csapatunkba is lehet jelentkezni, nem feltétlenül csak klub indításával, hanem vannak olyan feladatok, amikre egyszerűen nekünk nincs túl sok kapacitásunk, és alkalmazkodunk a 21. századi fiatalság igényeihez, tehát például fotóst, videóst, influencert nagyon szívesen várunk, akár rendezvényszervezésekbe, hogyha valaki szeretné magát kipróbálni, akkor önkéntes csapatunkba is lehet pályázni. Mindezeket ugye közérdekű önkéntes szerződés keretében, tehát ezt hivatalossá tesszük, és szabadon választható tárgyként kreditet is kaphat az óráiért.

0: Itt működik az egyetemen a Tanítsunk Magyarországért ösztöndíj program is. Mesélj erről.
1: Igen, már most 2019 óta, tehát amióta létezik a Tanítsunk Magyarországért ösztöndíj program, a Miskolci Egyetem a kezdetektől részt vesz ebben. Szintén az egyik legnagyobb az országban, a legnagyobb mentorszámot mozgató egyetem vagyunk, ugye Szeged után Miskolcon van a legtöbb, jelenleg 142 mentor dolgozik, tevékenykedik ebben a programban. Ennek a lényege tulajdonképpen az, hogy egyetemistaként olyan 7.-8. osztályos hátrányos helyzetű kisiskolásokat mentorálnak, akik Miskolc környéki településekre járnak, illetve ott élnek, ott tanulnak. Ezért mi ösztöndíjat biztosítunk, és mindezt az egyetemen felvehető szabadon választható kurzus keretében. Ebbe becsatlakozhat minden egyetemi polgár, annyi feltétel van, hogy 32 év alatt, mert nyilván ez az egész egy kortárs mentorálás irányelven működik, és azt tapasztaljuk, hogy ez tényleg jó is, hogyha nincs túl nagy korkülönbség a kisdiákok és az egyetemisták között. Úgyhogy itt az egyetemen is lehet még jelentkezni, úgyhogy ha van olyan első éves, aki még nem hallott rólunk, bár teszünk róla, hogy mindenki halljon rólunk, lehet még csatlakozni ehhez az ösztöndíj programhoz. Ez egy fél éves felkészítő kurzussal indul, kreditért, a végén osztályzattal zárul, és a kurzus végén eldöntheti valaki, hogy következő fél évtől ösztöndíjas aktív mentorként szeretné ezt folytatni.
0: Mekkora ez az ösztöndíj, ösztönözzük a hallgatókat?
1: Jelenleg ez 60.000 forint havonta, ebből 10.000 forintot szükséges minden hónapban a gyerekekre fordítani. És fontosnak találom azt is elmondani, hogy ugye Tanítsunk Magyarországért a neve, ez nagyon sok esetben megtévesztő, mert nem tanítani kell, tehát nem pedagógus is, nem tanárképzős hallgatókat várunk, nyilván jöhet bárki, hanem bárkit, aki egy kicsit nyitni szeretne e felé, mert szabadidős tevékenységeket kell szervezni ezeknek a gyerekeknek, kicsit a pályaorientáció témájában, akár egy nyílt napra elkísérni őket, a nyolcadikosokat, a középiskolai nyílt napokra, kirándulásokat szervezni, élménynapokra behozni őket, kézműves és társasjátékos foglalkozásokat szervezni. Ez abszolút a kreativitásukra van bízva. A mentoroknak ehhez mindig megkapják az első fél évben azt a felkészítést, amiből tudnak aztán gazdálkodni, és el tudnak indulni ezen az útvonalon. Emellett nagyon fontos, hogy most már vannak visszajelzések, ugye vannak már alumni mentoraink, akik végeztek az egyetemen, és mentorként is tevékenykedtek, jelenleg a munkaerőpiacon dolgoznak, és volt olyan visszajelzés, hogy egy munkaadó azért választott egy mentort, mert látta az önéletrajzában, hogy Tanítsunk Magyarországért programban mentorként tevékenykedett, és ez köztudott, hogy együttműködési készségek, csapatszellem, tehát olyan munkaerőpiaci készségek fejlődnek a mentorálás során, ami később a munkahelyen is megállja a helyét.
0: Egy héten hány órát kell mentorálni, vagy hogy működik a rendszer?
1: Hivatalosan átlagosan heti 6 órát, de ez függ attól, hogy milyen messze mentorál. Például az, aki Arnóti iskolában mentorál, neki átlagosan heti 6 órát, ahhoz, hogy teljesüljön a fél év végéig az össz óraszám, de például Baktakéken, Szendrőben ott jóval kevesebb, mert van egy utazási idő kedvezmény, tehát amit az utazással tölt az adott hallgató, azt neki nem kell mentorálással töltenie.
0: Számtalan kedvezménnyel is jár, tehát utazási is például, ugye?
1: Igen, volt ilyen, mielőtt még az országbérlet egyáltalán így képbe jött volna, volt TM kártya, amivel az egyetemisták ugye ingyen utazhattak a mentorátjaikhoz. Most már nyilván ez az országbérlet, ez annyira kedvező áru, hogy értelmét vesztette. A levelezős hallgatóknak egyébként mai napig biztosítva van a TM kártya. Ezen felül nyilván vannak kiegészítő ösztöndíjak, minél tovább mentorál valaki, tehát minél több fél éven keresztül mentorál valaki, és minél hiánytalanabb beszámolókat ír, mert hogy ezekről az alkalmakról, amikor a gyerekekkel töltik az időt, egy néhány mondatos, rövid, fényképes beszámolót szoktunk várni, erre van egy megfelelő felület, és hogyha a szupervíziókra is eljár, tehát havonta egy alkalommal kötelező részt venni egyetemi oktató mellett egy szupervíziós beszélgetésen, ha ezek mind megvannak, akkor prémium ösztöndíjra is jogosult lehet a mentor, ami szintén egy plusz ösztöndíj 35.000-70.000 forint jelenleg, annak függvényében, hogy minél öregebb egy mentor, tehát minél tovább mentorál, annál magasabb prémium ösztöndíjra lehet jogosult.
0: Gondolom ezt össze tudja egyeztetni az egyetemi teendőivel, tehát nincs fix időpont, hogy mikor kell mentorálni.
1: Kimondottan fix időpont nincs, ami kérése nekünk is, illetve elvárása a programnak, hogy ezt iskolaidőben kell megtenni. Tehát a hétvégi mentorálás az nem túl népszerű, nem is biztonságos, úgy gondoljuk. Tehát iskolaidőben van erre lehetőség, ez 8 és 4 között történik, és nyilván először mindenki megvárja, hogy kialakuljon az órarendje, és ahova be tudja illeszteni ezt a mentorálási időt, oda teszi be. Annyi kedvezmény van még, hogyha igényli a hallgató, akkor arra a napra, amikor ő szeretne mentorálni, egyéni tanrendet tudunk igazolni, illetve tudunk segíteni abban, hogy arra a napra egyéni tanrendet kapjon a hallgató.
0: Milyen a jó mentor szerinted? Kiket vártok?
1: Igazából a legfontosabb, hogy nyitott legyen az a hallgató. Nem is feltétlenül, mert a felkészítő kurzuson szoktak rájönni sokan, hogy tehát nyilván az is egy motiváció, hogy ösztöndíj és kreditet kap valaki. Ezt el szoktuk mondani az első órán, itt is lesz egy tájékoztató óra, a motivációt is meg szoktuk kérdezni. Az, hogy valakit a pénz motivál, az teljesen természetes dolog, hiszen mindannyian pénzből élünk. Ha valakinek a kredit kell, mert éppen lavírozik az állami és költségtérítéses képzés között, és ez mentené meg, az is teljesen érthető. A felkészítő kurzus az egész fél év során egy olyan interaktív találkozási pont a felkészítő oktatók és ugye a hallgatók között, vagy számára, ahol kiderül az, hogy egyáltalán valaki éreze erre késztetést, hogy gyerekek közé menjen és segítsen. És az a tapasztalat, hogy a fél év végére az, aki az első órán azt mondja, hogy ő csak az ösztöndíjért meg a kreditért jön, a reflexiós eszéjében, tehát amikor kérjük, hogy indokolja meg, hogy érezte magát a fél év során is, hogyha mentorálna, akkor miért mentorálna, akkor teljesen más motiváció jön elő az írásában. Tehát, hogy nyitottság kell igazából. Aztán a többi a fél év során kialakul. Van, aki a mentorálás alatt is nagyon sokat fejlődik, tehát, hogy így zárkózott, maga módján visszafogott hallgató is teljesen kinyílik a nem tudom, több fél év után a mentorálás végére, mert segítenek egymásnak, tehát nem csak a mentorok segítenek a tanulóknak, hanem sokszor ezek a gyerekek is nagyon sokat tudnak adni a mentoroknak.
0: Bármikor abba hagyható, ha valaki rájön, hogy ez nem neki való, mondjuk?
1: A bármikor az azt jelenti, hogy azért a szemeszter zárjuk le, főleg azért, mert a gyerekek akkor mentor nélkül maradnak, és itt inkább elsősorban a gyerekek érdekeit nézzük, tehát hogyha valakit beosztunk mentornak mondjuk egy ongai iskolában és elkezdi a fél évet, akkor az nem túl szerencsés október közepén félbehagyni ezt az egészet, mert akkor azok a gyerekek mentor nélkül maradnak, a gyerekek másik fele meg kap mentort, tehát hogy úgy gondoljuk, hogy nem egészséges lelkileg, úgyhogy azt szoktuk kérni, hogy vagy a fél év elején döntse el, de erre azért szoktunk időt hagyni, vagy pedig, hogyha látja előre, hogy ez következő fél években nem fog működni, akkor a fél év végén lépjen ki. De volt már rá példa, hogy fél év közepén kellett megválnunk egy mentortól, mert nem volt más lehetőség. Hál' Istennek azért ebből nem volt olyan sok. Megoldottuk, tehát meg tudtuk oldani, hogy ne maradjanak a gyerekek mentor nélkül.
0: Meddig lehet jelentkezni még ebben a szemeszterben?
1: Jövő hét péntekig várjuk a jelentkezéseket. Az egyetemistákat arra kérjük, hogy holnaptól lehet felvenni a szabadon választható kurzusokat, úgyhogy ott keressék a Tanítsunk Magyarországért egy nevezetű kurzust, ha nem találják, akkor sincs semmi gond. Jövő héten, hétfőtől péntekig, 9 és 2 óra között az Áper 1-es épület földszintjén kint lesz a standunk, ott lesznek aktív gyakorló mentorok is, ott leszünk mi is, úgyhogy lehet kérdezni, érdeklődni, segíteni is tudunk, illetve jövő hét pénteken, szeptember 11-én 8-tól 10-től is déltől lesznek tájékoztató órák, az Áper 1 épületben, oda is várjuk őket, még akkor is el lehet dönteni, hogy valaki szeretné ezt a kurzust végigvinni, vagy sem, illetve kérdéseket is fel lehet tenni.
0: Bármelyik szakról lehet jelentkezni, vagy szakpárról?
1: Bármelyik szakról, így van, levelezőről, nappaliról, és a 8 kar bármelyikéről.
0: Zene után folytatjuk ezt a beszélgetést.

0: Csorba Mónikával, a Miskolci Köszi munkatársával beszélgetek. Ilyen közösségi szolgálati iroda minden egyetemen, vagy legtöbb egyetemen van?
1: Ilyen biztos, hogy nincs. Én nem tudok róla, hogy lenne. Köszi csak itt van, az tuti fix. Hogy most ilyen jellegű kezdeményezésről nem nagyon tudok, és ezt onnan gondolom, hogy a fél év során elég sok konferencián vettünk részt, én nem csak a Tanítsunk Magyarországi Ösztöndíj programról tartottunk előadásokat, hanem a közösségi szolgálati iroda működéséről, az iskolai közösségi szolgálat egyetemen történő megvalósításáról is tartottunk előadásokat, úgyhogy és ott általában mindig tettek fel kérdéseket, más egyetemekről is voltak képviselők, és az a tapasztalat, hogy rácsodálkoztak arra, hogy nálunk van ilyen, tehát ebből feltételezem, hogy még nem túl népszerű ez. Nem, hogy nem népszerű, hanem nincs ilyen még szerintem máshol.
0: Miért jó szerinted ez? Nem csak az elsősöknek, meg a frissen kezdőknek jó ez az iroda, hanem mindenkinek.
1: Igen, én úgy gondolom, hogy ha az én időmben lett volna ilyen, én nagyon hálás lettem volna. Így is elvégeztem az egyetemet, tehát nincs ezzel semmi gond, de hogy van egyfajta megtartó ereje szerintem annak, hogy itt különböző érdeklődési köröknek megfelelő közösségek alakulnak. Sokszor ezek a közösségek egyébként még vegyülnek is, egymástól tanulnak, egymást motiválják, egymást erősítik, egymást segítik, életre szóló barátságok, szerelmek, kapcsolatok szövődnek egy-egy ilyen közösségből. Szerintem van létjogosultsága, főleg azért, hogy a Miskolci Egyetemnek az egyik kulcsmondata, hogy a tudás és a közösség kampusza, és nyilván a tudás kampusza, mert hogy egyetemről beszélünk, de hogy a közösség kampusza is, és az, hogy erre külön van egy ilyen irodánk, akinek az a feladata, hogy ezeket a közösségeket életben tartsa, lehetőséget és teret biztosítson nekik. Szerintem ettől nem is kell több bizonyíték, hogy az egyetem igyekszik ezt a kulcsmondatot teljes mértékben megvalósítani.
0: Többször szóba került az iskolai közösségi szolgálat. Mennyire aktívak a középiskolások itt? Tehát, hogy körülbelül hányan vesznek részt ebben a programban?
1: Most nyáron nyilván népszerű volt. Egyébként minden éven van iskolai közösségi szolgálatunk, mert azt a rengeteg programot, tavaly több mint 250 közösségi programot valósítottunk meg, amit négyen vagyunk itt az irodában, tehát ez kizár dolog, hogy ezt mi valósítsuk meg, tehát ehhez mindig kaptunk segítséget. Nyilván az önkénteseink önjáróak, de az önkénteseiknek is szüksége van segítségre. Ezt iskolai közösségi szolgálatos diákokkal tudtuk megvalósítani. Ennek a koordinálása szintén a közösségi szolgálati irodához tartozik, tehát az, hogy az egyetemen, és ezt most így csúnyán fogalmazom, forgalomban vannak középiskolás diákok, és teljesítik az 50 órás közösségi szolgálatukat, az rajtunk keresztül történik. És nem csak közvetítjük ezeket a diákokat, hanem az egyetem polgárainak lehetősége van arra, hogy felkínáljanak olyan tevékenységeket, amikből be tudnak kapcsolódni ezek a diákok. Nyilván figyelünk arra, hogy ez az életkoruknak és képességeiknek megfelelő tevékenységek legyenek. Mi ezekkel a tevékenységekkel megkínáljuk az iskolákat, az iskolák megkínálják a diákokat, a diákok pedig keresnek minket. Tehát mi minden diákkal személyesen elbeszélgetünk, megpróbáljuk felmérni, hogy mi az, amihez kedve lenne, mi az, ami érdekelné, mi az, ami az érdeklődési köréhez esetleg szorosan kapcsolódik, vagy mi az, amiben fejlődni szeretne. És akkor együtt itt közösen kitaláljuk, hogy akkor melyik az a tevékenység, melyik az a munkatárs, akivel össze tudjuk kapcsolni, és együtt egy olyan iskolai közösségi szolgálatot valósítanak meg, akár 20, akár 30, akár 50 órában, de volt, aki 150 órában, amiből ő fejlődni és tényleg tanulni tud, és mindemellett érzi azt is, hogy igazi segítséget nyújtott annak a munkatársnak, aki ezt ebbe a tevékenységbe bevonta őt.
0: Néhány példát mondjunk, hogy milyen feladatok várnak, aki esetleg most középiskolásként jelentkezik hozzátok.
1: Mondok egy közelebbi példát, kutatók éjszakája közeledik, ugye szeptember utolsó péntekén lesz, ebbe az egyetem aktívan bekapcsolódik, tehát ez egy hatalmas rendezvény itt. Vannak olyan oktató kollégák, akik ugye programot biztosítanak ezen az éjszakán, mondok egy példát, egy robbantási kísérlet. És ő például jelentkezett arra, hogy nagyon szívesen betanítanak középiskolásokat arra, hogy hogyan segítkezzenek és működjenek közre egy ilyen előadás, egy ilyen bemutató során. Ez nyilván ez nem ott a helyszínen fogja ezt betanulni, hanem azt megelőzően lehet hozzá jelentkezni, és napi 2-3 órában segít abban, hogy egyrészt tanuljon az anyagokról, az anyagok tárolásáról, illetve amikor ugye ezek a bemutató kísérletek előkészülnek, gyermek, akkor ő hogyan tud a keze alá dolgozni az oktató kollégának. Közben persze természetesen egy csomó minden tanul a szakról is, megismeri az oktatót is, illetve részt vesz egy nagyon érdekes kísérletben is.
0: Nagyságrendileg hány iskolai közösségi szolgálatosotok van évről évre?
1: Egyre több. Idén nyáron 23 középiskolás töltötte nálunk az iskolai közösségi szolgálatát. Nyilván itt volt, aki már visszatérő volt, tehát bőven az 50 óra fölött volt. Olyan is volt, aki itt kezdte, el is végezte a nyár alatt. Mondjuk nálunk a Multilingual Unit Tripen ugye 5 órákat tudott teljesíteni, úgyhogy közben angolul segített nekünk a tolmácsolásban. És volt olyan, akinek még mindig tart, tehát aki még nem végzett. Úgyhogy de 23 középiskolást fogadtunk. Ez most júniustól mostanáig.
2: Mafia, yeah.

0: Mire van szükségetek, hallgatóink, hogyan tudnak segíteni nektek?
1: Hát az önkéntes csapatunkba várunk érdeklődő hallgatókat, akik, megmondom őszintén, mi egy kicsit öregnek gondoljuk már magunkat a közösségi médiához. Mi valahol leragadtunk a Facebooknál, de tudjuk, hogy más felületeken sokkal aktívabbak a fiatalok, meg olyan videó megosztó felületeken, amikhez egyszerűen nincs kapacitásunk, hogy betanuljuk, hogy hogyan kellene megszólítani ott ezeket a fiatalokat, akik mondjuk most első évesek, vagy a középiskolásokat. Úgyhogy nagyon jó lenne, hogyha korban közelebb találnánk olyan fiatalokat, akik ezt szívesen vállalnák, akár hogy rövid, néhány perces videókat készítenek, a rendezvényeinken fotóznak, ilyen életképeket készítenek, vagy ilyen rövid videókat, és esetleg, ha valakinek még ilyen írási készsége is van, hogy az egyes programjainkról posztokat, posztszövegeket, esetleg cikkeket, vagy interjúkat készítene, tehát ennek nagyon örülnénk, hogyha találnánk nem egy, nem kettő, hanem minél több olyan embert, akire ezt aktívan rábízhatnánk.
0: Lehet, hogy egy médiaklubot is alapítani kell egy diáknak.
1: Akár. Ha ilyen alakul, nagyon szívesen fogadjuk a jelentkezését annak a hallgatónak, aki mondjuk egy ilyen öntevékeny kört elindítana nálunk, és lenne egy saját kis médiacsoportunk.
0: Aki még nem járt itt a Köszibben, mondjuk el, hogy milyen infrastruktúrális adottságaitok vannak. Hatalmas terek, ugye?
1: Igen, hatalmas, modern, szerintem fiatalos környezet, színek vannak, van chillzónánk, van saját konyhánk, és rengeteg társasjátékunk, közel 300 különböző társasjátékunk van, ezek mind új generációs társasjátékok, rengeteg kézműves alapanyagunk, van egy köszigardróbunk, van egy kis mozitermünk, projektorral és kivetítővászonnal, igen, az a miénk, a hangszigetelt irodánk, tehát mi itt vagyunk általában, amikor ezek a klubok zajlanak, de teljesen el tudunk zárkózni, tehát nem hallgatózunk, nem figyelgetünk. Nyilván, hogyha lehetőségünk van rá, akkor mi is szívesen bekapcsolódunk ezekbe a klub tevékenységekbe, de egyfajta biztonságot is adunk azzal, hogy itt vagyunk, és hogyha bármire szükségük van, akkor megtalálnak minket.
0: Említetted, hogy 10-11 csoport már van, tehát klub, és gondolom ennek is van egy határa, tehát időbeli határa, hány klub alapulhat összesen, vagy működhet itt már nektek?
1: Igen, van egy órarendünk, ugye a klubok azok munkaidőben történnek, tehát 8 és 4 óra között indulhatnak el ezek a klubok. Az utolsó klub az 4 órakor el kell, hogy kezdődjön, tehát ugye ez egy elvárás, hogy még munkaidőben induljon meg. Mivel önkéntes szerződéssel vannak a klubvezetők, ezért őket felelősség is terheli, hogy a helyszínre vigyázzanak, az eszközökre vigyázzanak, be legyenek zárva a helységek. Tehát vállalnak egyfajta felelősséget, és hát nyilván ez az órarend, ez véges, és a legtöbb klub azért minimum 2 órás. A péntek délelőtt például nem annyira népszerű, volt már rá például, hogy valaki péntek délelőtre tett klubot, nem nagyon jöttek az emberek, valahogy a péntek az már egy kicsit ilyen kis szombatnak is szokták nevezni, de hétfőtől csütörtök estig, egyébként péntek délután is van klubunk, és főleg oda a levelezősök, nemzetközi hallgatók is be szoktak kapcsolódni, tehát nincs kizárva, sőt most már szombati klubunk is van. Annak nyilván az ki kellett járnunk, hogy oda, tehát ott olyan klub működhessen, ahol nagyon régóta szerződésben lévő önkéntesünk vezeti, és vállal teljes körű felelősséget, hogy itt viszont nincs sok abban az időben munkaidő.
0: Van feltétele minimum létszám például szempontjából egy klubnak?
1: Nincs, én úgy gondolom, hogy igazából 3 főtől már klub egy klub, ettől azért jóval többen szoktak részt venni. Ez annyira függ attól, hogy éppen milyen időszak van az egyetemi tanulmányi időszakban, tehát az év kezdetén nyilván több szabad ideje van az embereknek, ahogy sűrűsödnek a zárt helyi dolgozatok, úgy csökken a létszám. Mi például meglepődtünk azon, azt gondoltuk, hogy a vizsgai időszakban majd mindenki tanul, kiderült, a vizsgai időszakban vannak a legtöbben ezeken a klubokon, nyilván azért, mert ott nincs órarendjük, hanem ott a vizsgákra fordított tanulási időt azt viszont ők osztják be, és hogyha szeretnének részt venni egy klubon, akkor arra fordítanak időt, és más időbe teszik azt, amikor a vizsgákra készülnek.
0: Tehát akkor ezt egy felhívásnak is vehetjük így a Miskolci Egyetem hallgatói felé, hogy alapítsanak klubot itt a Köszibben nálatok. Mondjunk elérhetőségeket, hol tudhatnak meg még többet hallgatóink, és hol jelezhetik a klub alapítási igényüket is.
1: A legegyszerűbb, hogyha azt mondom, hogy a Miskolci Egyetem honlapján a keresőbe, ha beírják azt, hogy köszi, de ha a Google keresőbe beírják azt, hogy Miskolci Egyetem köszi, akkor egyből a mi oldalunk jön ki, és onnan ott mindenről is tudnak tájékozódni. Egyrészt, hogy a közösségi szolgálati iroda milyen közösségi programokat szervez, ott vannak a pályázataink, akár az önkéntes csapatba, akár az öntevékeny körbe, olvashatnak a Tanítsunk Magyarországért programról, ott a jelentkezést is leadhatják, illetve az iskolai közösségi szolgálatról is teljes körű információt kaphatnak, ott megtalálnak telefonos is, e-mailes, illetve személyesen is, tehát olyan elérhetőségeket, amelyik nekik szimpatikusabb.
0: Mónika, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Csorba Mónikával, a Miskolci Egyetemen működő közösségi szolgálati iroda, azaz a Köszi Hallgatói Szolgáltatások referensével beszélgettünk klubokról, szolgáltatásokról, önkéntesekről, iskolai közösségi szolgálatról és a Tanítsunk Magyarországért ösztöndíj programról is. Én búcsúzom Önöktől és munkatársaim nevében is, további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus. Most elhangzott műsorunkat szombaton délelőtt 9 óra után megismételjük.
1: Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Tíz óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Egerben és Jászberényben ismét érdekes témákkal várja a tanulni vágyó idősebb korosztály tagjait a 2026-27-es tanév őszi fél évében. Szeptember 1-től már lehet jelentkezni a képzésekre. A tanulást és ezzel szellemi frissességet kínáló programon az egyetem oktatói, kutatói és vendégelőadói közérthető módon adják át az ismereteket az elsődlegesen megszólított időseknek, ám életkori megkötés nélkül bárkit szívesen várnak a rendezvény sorozatra. Az ingyenes felnőtt képzési tanúsítványt adó kurzusokra heti rendszerességgel várják az érdeklődőket a fél év során, legalább 10-12 alkalmas előadás vagy foglalkozás sorozat formájában. A részletekről és a jelentkezés módjáról az intézmény honlapján lehet bővebben tájékozódni. A közmédia testület kormánypárti jelöltjeit támogatta, az ellenzékieket ismét elutasította az Országgyűlés Művelődési Bizottsága. A testület élére Bayer Judit, médiajogászt, médiakutatót javasolják. Európában elsőként kötött szerződést a 4G csoport az amerikai SpaceX két szolgáltatásának bevezetéséről. A két megállapodást Texasban írták alá. A Starlink Mobile a 4G magyarországi és nyugat-balkáni távközlési vállalatainak földi mobilhálózatait egészíti ki azokon a területeken, ahol a mobilhálózat lefedettsége korlátozott vagy nem áll rendelkezésre. A jelenlegitől eltérő szerkezetű uniós költségvetést és új saját forrásokat nevezett szükségesnek az Európai Tanács elnöke ahhoz, hogy a tagállami hozzájárulásokat észszerű szinten lehessen tartani. António Costa Luxemburgban hangsúlyozta, az EU-nak az év végéig megállapodásra kell jutnia a következő hosszú távú költségvetésről. António Costa még Budapestre érkezik, és tárgyal Magyar Péter miniszterelnökkel is. A kormány partnerséget kínál a fővárosnak, így a korábbinál jelentősen bővebb jogkörökkel indul újra a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, írt a közösségi oldalán Vitézi Dávid. A testület elnöke a miniszterelnök, társelnöke a főpolgármester lesz, és konszenzussal hozzák meg a döntéseket. Csaknem kétszeres keretösszeggel több mint 12 milliárd forintból folytatódik ebben a tanévben az apácai ösztöndíj programban a tehetséges, hátrányos helyzetű fiatalok támogatása. A jogosult tanulók tanulmányi eredményüktől függően havonta 16 ezer és 42 ezer forint közötti ösztöndíjban, valamint mentori támogatásban is részesülnek. Magyarország harmadik alkalommal akadályozta meg Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának tovább lépését. Ezúttal a csatlakozási tárgyalások második, harmadik klaszterének technikai lezárásának blokkolásával. Az Ukrajinska Pravda brüsszeli forrásai szerint a magyar kormány csak akkor járulna hozzá a tovább lépéshez, ha Ukrajnában előrelépés történik az ukrajnai magyar kisebbség jogainak biztosításában. Kijev hivatalosan közölte a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezettel, hogy az orosz légtér nem biztonságos, jelentette be az ukrán külügyminiszter. Volodimir Zelenszkij elnök tegnap figyelmeztetett, hogy az ukrán drónok miatt az orosz légtér rendkívül veszélyessé válik. A német hatóságok egy fehér orosz és egy lett orosz kettős állampolgárságú férfit azonosítottak a lipcsei drónincidens elkövetőiként. A két férfit a repülőtér közelében talált DNS nyomok alapján azonosították, amelyekre egy drónon, egy robbanóanyaggal megtöltött konzervdobozon, illetve egy fára rögzített antennán bukkantak. Terror ellenes nyomozást indított a német rendőrség, miután tegnap támadás ért egy elektromos alállomást a kelet-németországi Jenswalde település hőerőműve közelében. Az ismeretlen elkövetők feltehetően saját maguk által fabrikált, a szilveszteri tűzijátékok rakétáira hasonlító eszközöket vetettek be. Iránban 11 ember elhunyt az éjszakai amerikai légicsapásokban, 7 ember Huzestán tartományban vesztette életét, míg Hormozgán tartományban egy esküvőn 4 vendége lett a csapások áldozata. Az amerikai támadások után Irán rakétákkal és drónokkal támadott amerikai katonai támaszpontokat és érdekeltségeket a Perzsa-öböl térségében. Végül az időjárásról. Összefüggőbb, vastagabb felhőzet vonul át északnyugatról kelet-délkelet felé, amely legkevésbé a déli-délnyugati megyéket érinti. Helyenként fordulhat elő kisebb eső, zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között valószínű. Híreinket hallották.

0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Ajró, juró, meg euró. Mindenféleképpen mondják különböző országokban az eurót, de mikor lesz magyar euró? Az EU-n belül a legtöbb ország már bevezette az eurót, mint közös pénzt, de vannak olyanok, akik még nem. És vannak érvek amellett, hogy bevezessék, meg érvek amellett, hogy ne vezessék be. Jó napot, jó estét kívánok, Sályi András vagyok. Szeretettel köszöntöm vendégemet, Regős Gábort, a Granit alapkezelő vezető közgazdászát. Köszönöm, hogy itt van.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
1: Hát akkor csapjunk bele mindjárt a közepébe. Mit nyerünk és mit veszítünk azzal, ha bevezetjük az eurót?
2: Azt gondolom, hogy sok mindent már láttunk abból az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy mit tudunk ezzel nyerni, hiszen a piac azért a gondolatot is elég jól fogadta, ugye volt egy forint erősödés, lejjebb jöttek ugye a kötvényhozamok. Mit jelent az, hogy lejjebb jöttek a kötvényhozamok? Ugye ez azt jelentette, hogy az állam az olcsóbban tudja finanszírozni a maga államadósságát, ami hát nyilván költségvetésnek nem egy kis tétel, sőt, nem egy kis tétel, hát Magyarországon első-második legnagyobb szokott lenni GDP arányosan az Európai Unióban. Na most ugye, amit elveszítenénk például az a forint, ugye, amikor megkérdezik a lakosságot, hogy szeretne eurót, hát most 80% azt mondja, hogy szeretne, és igazából én azt gondolom, hogy amikor ez a 80% azt mondja, hogy szeretne, akkor ő nem az eurót szeretné, a forintot nem szeretné.
1: Ja, hogy megfordítjuk a dolgot.
2: Így van, tehát hogy itt az elmúlt években azért voltak ennek kapcsán elég keserű tapasztalatok, ugye nagyon nagy árfolyam ingadozások, akárcsak ha az idei évre gondolunk, hogy járt az árfolyam 400-nál is, 350-nél is. Na most ez igazából ugye senkinek nem jó, tehát a cégek nem tudnak tervezni, a lakosság megérzi azt, amikor gyengül, mert ugye az árak fölmennek, azt nem biztos, hogy megérzi,

0: amikor erősödik, mert ugye az árak lefelé kevésbé mennek, meg hát ugye akkor bosszankodik, hogy rosszkor váltott, nyaraláskor mindig fölmegy egy kicsit, tehát mindenképpen emiatt most gondolom azt, hogy nem annyira szereti a forintot. Ugye hát mindenképpen szintén a nyaralások időszakára visszautalók, ugye sokan mennek olyan helyre nyaralni, ahol azért eurót használnak, vagy hát legalábbis euróból tudják váltani az ottani pénzt, hogyha valami egzotikusabb helyről beszélünk, és hát nyilván ennek a váltásnak a nyűgét és a költségét is meg lehetne itt spórolni.
1: Na most két dolog, ez a váltással kapcsolatos dolgok, csak annyit, hogy Európában majdnem mindenütt lehet fizetni kártyával, és akkor ez a váltás dolog, ami 30 évvel ezelőtt még volt, az nincs, de...
0: Hát de van váltás, tehát ugye attól, hogy nekünk a bank elintézi, attól annak még van egy költsége.
1: Igen, ezt értem. De amire utalni akarok, hogy a piac díjazta azt, ami történt. A piac az mindig a saját érdekeit nézi. Ezt rosszul gondolom? Tehát amikor arról van szó, hogy díjazzuk azt, hogy Magyarországon milyen változások történnek, akkor a szereplők arra gondolnak, kérdezem, nem állítom, hogy számukra ez milyen üzletet hozhat. Milyen nyereségük lehet ebből? Nem így van?
0: Ennyire nem egyszerű, meg egy kicsit megint megfordítom a kérdést. Ugye mi van akkor, hogyha euró van? Hát akkor előtte teljesítettünk ugye bizonyos kritériumokat. Most nagyon nagy vonalakban nem fogok százalékokat mondani. Mik ezek a kritériumok? Legyen alacsony az infláció, legyenek rendben az államháztartás pénzügyei, tehát ugye 3% alatti hiány GDP-arányosan, vagy 60% alatti, vagy csökkenő trendet mutató államadóság, és ugye alacsony kötvényhozamok. Na most gondoljunk bele, azért az alacsony infláció csak a piacnak az érdeke? Nem, igazából ez az egész országnak az érdeke. Tehát egy kicsit ugye a piac ilyenkor ezt is díjazza, hogy akkor rendbe kell rakni a pénzügyeinket, amik azért az elmúlt években nem voltak rendbe. Tehát ugye az idei évi első negyedéves adatokat láttuk, hogy egy 9%-os hiány sikerült összehozni, ami brutálisan magas. Tehát a piac ebben ezt is díjazza.
1: Zárójeles megjegyzés, infláció azokban az országokban is volt, ahol egyébként már bevezették az eurót, és a különböző országokban különböző szintű infláció volt, eurót használó országokban, és volt olyan ország, ahol legalább olyan magas volt az infláció egy adott időszakban, mint Magyarországon.
0: Igen, igen, hogy ugye a balti országokról beszélünk, és a
1: 2022-23-as
0: időszakról, ugye azért volt náluk eleinte magasabb az infláció, mert akkor az energiaár sokkot gyorsabban ráeresztették a lakosságra. Ugye nálunk csak ilyen augusztus-szeptembertől jelent ez meg részben, ugye amikor a rezsiárakat ilyen két lépcsőssé tették, ugye ezt ők rászabadították elég gyorsan a lakosságba, és ugye náluk az orosz közelség még nagyobb költség emelkedést is okozott, de ugye nálunk pont, hogy ebben a magas inflációban nagyon nagy szerepe volt akkor a forint leértékelődésének. Tehát gondoljunk bele, hogy mielőtt kitört az orosz-ukrán háború, akkor 355 volt a forint, aztán a csúcsán elment 430-ig. Ez brutálisan sok.
1: Az átlagember szem... Ja, igen, az egyik kérdés még az. Ha valaki bevezeti az eurót, akkor abból vissza lehet lépni?
0: Hát abból nem lehet visszalépni, hogy eddig erre még nem is volt példa. Tehát mindenképpen ugye ezért is meg kell azért fontolni ezt a döntést. Tehát ez egy egyszeri döntés. Hát persze ugye látjuk, hogy az Európai Unióból is ki lehet lépni. A britek megtették,
1: hát azóta is szívnak vele. A briteknek sikerült, de egy kis országnak...
0: Így van, egy kis országnak még lehetetlenebb mindenkik. Hát azért, hogy nekik sikerült, ugye azért most már inkább azt olvassuk sokszor, hogy megbánták, hiszen azért egy Európai Unióhoz képest azért ők is kicsik.
1: Hát igen, nem tudom, Nagy-Britannia lakossága, meg gazdasági ereje, persze nem hasonlítható össze a magyarral, de hát az EU az mégis más. Tehát akkor nem lehet visszalépni az euróból.
0: Igen.
1: Ez körülbelül...
0: Igen, ez olyan, mintha az EU-ból sem tudunk kilépni, mert az gazdaságilag annyira megszívnánk, csúnyán mondva, hogy ez lehetetlen.
1: Miért van az, hogy vannak országok, amelyek nem léptek be az euróövezetbe, és Dánia esetében olvastam, hogy még van egy külön kitétel, hogy nem is kell soha belépnie.
0: Hát, hogy ezt korábban eldöntötték, és egy kicsit meg a szuverenitásukat őrzik, de talán nem is a Dániáról, meg nem is az északi országokról beszélnék, bár tegyük hozzá, hogy azért itt voltak olyan országok, ahol az elmúlt években volt bőven gyengülés az árfolyamban, talán a svédeket emelném ki.
1: Ahol svéd korona van,
0: így
1: ugye?
0: Van. Ugye, ami szerintem a mi szempontunkból sokkal érdekesebb, azok a régiós országok. Ugye, ha megnézzük itt az elmúlt éveket...
1: Horvátország, Szlovénia, Ausztria, Szlovákia.
0: És Bulgária, ugye és az idejében.
1: Csak Bulgária nem szomszéd, azért nem mondtam rögtön.
0: Így van, de nem szomszédként majd Lengyelországról is fogunk beszélni, mint régiós ország. Ugye Bulgária és Horvátország a két utolsó bevezető. Ugye ezekben az országokban talán az volt a legérdekesebb, hogy olyan, ahogy említettem, nálunk a lakosság szeretne eurót. Na, ott annyira nem szeretett volna, de mégis bevezették. Hát ugye a horvátoknál azt gondolom, hogy ez a turizmus miatt
1: hát
0: fontos.
1: Igen, ott az...
0: A bolgároknál ott egy kicsit más a helyzet, ott ugye a levának korábban is egy rögzített árfolyama volt az euróval szemben, ugye ez volt az úgynevezett valutatanács, tehát ott ezek az árfolyam ingadozások nem voltak, tehát ez kisebb változást is okoz nyilvánvalóan, valamekkorát azért persze okoz, de ugye egy teljesen más helyzetből indultak. Ugye a régiós országokból van ez a hármas, vagy volt ez a hármas, ugye most már kikerültünk belőle, ez a cselengyel magyar, akik igazából nem nagyon akarják, vagy akarták bevezetni, ugye mi most már akarjuk. Ugye a románok, ők be akarják vezetni egy ideje, csak hát
1: csak ott náluk a gazdasági
0: helyzet az finoman szólva sem jó, ugye a feltételektől nagyon messze vannak, hát ugye csak hogy a tavalyi hiányadatot mondjam, az 7,9% volt, hát ez nagyon messze van mindentől, bár ugye éppen mai hír, hogy akkor most már ők is velünk egyszerre beszeretnék vezetni.
1: Meglátjuk.
0: Nem biztos egyébként, hogy ez nekünk olyan nagyon rossz lenne, hogyha ugye Romániában is euró lenne, meg nálunk is, ugye gondoljunk Erdélyre.
1: Szomszédos ország, igen.
0: És azért ott azért ugye van egy magyarság, aki szorosan kapcsolódik hozzánk, azt gondolom. Nem tudom erről persze az ő véleményüket. Ugye csehek, lengyelek kimaradnak, aztán persze, hogyha utolsónak maradunk ki, az megint egy veszélyes dolog, mert ugye egy kicsit az támadási felület.
1: A lengyelek miért nem? Mert a cseheknél az ember, ugye az átlagember azt mondja, hogy a csehek mindig olyan furcsák, mindig mindent máshogy csinálnak. De hát ez persze egy sztereotípia, és nyilván nem igaz. De a lengyelek miért nem akarják az eurót, vagy miért nem akarták eddig?
0: Szerintem igazából azért, ott is nagy viták voltak erről az elmúlt években egyébként, hogy volt, aki akarta, volt, aki nem akarta. Ugye ebben benne van az, hogy Lengyelország azért egy sokkal nagyobb, sokkal zártabb gazdaság, mint Magyarország.
1: 36 millió, vagy mennyi lehet
0: körülbelül? Annyi, igen. Ugye ez azt jelenti, hogy a magyar gazdaság az nagyon függ az exporttól, nagyon függ az importtól. A lengyeleknél ez sokkal kevésbé van meg.
1: Tehát ugye, azért ők is, ha Németország köhög, azért Lengyelország is megérzi.
0: Hát sokkal kevésbé, mint mi. Ugye ez látszik azért az elmúlt évek adataiban is, vagy visszamehetünk ugye a 2008-2009-es válságig, amikor ők voltak az egyetlen ország, amik
1: jól vészelték
0: abból úgy ki tudtak maradni, még most is ugye egy nagyon szép 4% körüli GDP növekedésen vannak, hát talán egyedüliként a régióból. Tehát ott egy kicsit más azért megint csak a helyzet, de nyilván lehet ott is egyszerűen olyan politikai változás, hogy hirtelen be akarják vezetni, de egyelőre nem tartunk ott.
1: És akkor mi van, ez mint érdekesség, Koszovó és Montenegro?
0: Hát ők bevezették.
1: Hát bevezették, de hát közben nem, tehát ők nem verhetnek pénzt, az EU olyan, hogy koszovói vagy montenegrói euró,
0: így van,
1: olyan
0: így
1: nincs,
0: van, és nem
1: de mégis
0: ugye tagot, és mégis így használják.
1: És ez megy, működik?
0: Működik, persze.
1: És ez nálunk nem működhet?
0: Hát és az miért jó nekünk?
1: Kérde, nem tudom, fogalmam nincs. Nekik miért jó? Ja, mert nem tudnak belépni azért.
0: Igen, igen, igen. Hát de ugye nekünk az nem jó, mert ugye azzal, hogy nem lépünk be rendesen, azzal ugye azt a szavazati jogot, amit például az LKB tanácsában megszerzünk, ahhoz nem jutunk hozzá. Tehát azért ne Koszovóhoz akarjunk fölzárkózni.
1: A monetáris önállóság elvesztése, ezt a jelenséget, ez kompenzálja az, hogy akkor ott a nagy ügyekbe valamennyire beleszólhatunk 20-valahány másik országgal együtt?
0: Hát azért ugye óvatos lennék, hogy nyilván beleszólhatunk, de ugye egy ország vagyunk. Ugye ez a monetáris politikai függetlenség egy érdekes dolog. Ugye, ha visszagondolunk az elmúlt évekre, függetlenek is vagyunk, meg nem is. Ez mit jelent? Ugye azért csak föl kellett emelni 18%-ra az irányadórátát, csak inkább ennek a függetlenségnek sokszor a hátrányát éreztük, persze volt, amikor az előnyét, tehát, hogy egy kicsit én ezt a mostani helyzetben ilyen félig függetlenségnek mondanám, hogy ha a piac kikényszerít valamit, azt kikényszeríti. A jegybank nem tud mit csinálni.
1: Személyes véleményt kérdezhetek, vagy inkább ne kérdezzek, mert egy elemző az nem a személyes véleményét mondja, hanem pártatlan.
0: Így van.
1: Mikor lépünk be az eurózónába?
0: Ja, hogy ez a jóslat, hát a jósgombomat azt sajnos otthon hagytam. Hát ugye itt most elmondjuk a hivatalos álláspontot, hogy ugye 2030 nem teljesen világos a kommunikáció, de valami olyasmit lehet kiolvasni, hogy ugye 2030-ra tervezzük teljesíteni a kritériumokat, és akkor 2032-ben mondjuk be lehet lépni, hát aztán meglátjuk, hogy ebből mi lesz. Tehát ugye azért beszélünk ezekről a kritériumokról, ugye tudjuk, hogy mi az a három dolog, ami a háborúhoz kell, a pénz, pénz, pénz, na itt három másik dolog kell, ugye egyrészt az akarat, tehát hogy be akarjunk lépni.
1: De ugye, hát az most úgy tűnik, megvan a kormányzat
0: részéről. Az most úgy tűnik, hogy
1: részéről.
0: Megvan, ugye a 2010-es években volt, amikor beléphettünk volna, tehát voltak olyan jók a mutatóink, de csak akkor az akarat nem volt meg. Ugye a másik, az nyilván a megfelelő gazdaságpolitika. Na most ugye az elmúlt években ez nem volt meg, magas volt a hiány, magas volt az infláció. Ugye a harmadik, az pedig hát egy kicsit idézőjelben a szerencse, tehát hogy ne érjék olyan sok hatások a gazdaságot, ugye hát egy hát, Covid idején például nyilván nem lesz
1: hát,
0: alacsony.
1: Vagy egy ukrajnai háború is hozzátesz a dologhoz.
0: Ha már hát, itt vagy a... még sorolhatjuk.
1: Akkor a következő kérdés az, hogy most milyen állapotban van a magyar gazdaság? Mit lehet elmondani róla? Mennyire a hírekben az ember mindent olvas? És a hírek jelentős része, az tudjuk, az nem igaz. Tehát milyen a magyar gazdaság állapota?
0: Ugye egy kicsit azt mondanám mindig, hogy lehetne jobb is, lehetne rosszabb is. Ugye most itt az első fél évben egy ilyen 1,7%-os
1: növekedés. Mehetne diplomatának, csak úgy megjegyzem.
0: Hát... lehet. Na, tehát, hogy 1,7% volt az első negyedéves növekedés, hogy ebből az első negyedév az jobb volt a várakozásoknál, a második negyedév minimálisan rosszabb. Tehát ugye azt jelenti, hogy van már valamekkora növekedés, de hát nem az igazi még. Tehát attól a 4-5%-tól, amit itt jobb években látunk, attól még nagyon messze vagyunk. Ugye az inflációval most jól állunk, tehát ott 1,2 volt, az utolsó, tehát a költségvetés az első negyedévben ugye nagyon elszaladt, tehát ott egy 9%-os hiány volt, a második negyedév az nyilván jobb lesz, itt ugye az előző kormány hát tervezett sok mindent, aztán ami reális az ilyen 6,5-7%-os hiány, hát ugye meglátjuk, hogy ez az új kormányzat az milyen irányba módosít, jó esetben ez a 6,5-7 egyébként tartható.
1: Az zárójeles megjegyzés az első negyedévi hiány. Azt szokták mondani, hogy a hiány mindig az év első részében magas, aztán az év utolsó részében történik a korrekció. Tehát azt magyarázzák, hogy akkor az a hiány az nem biztos, hogy az egész évre mérvadó. Látom, ingatja a fejét,
0: hát,
1: úgyhogy
0: igen,
1: nem.
0: Aki ezt magyarázza, nem látott még hiánypályát, meg decemberi hiányt. Ugye az elmúlt években azért az volt a jellemző, hogy a decemberi hiány és ugye a negyedik negyedéves hiány a legmagasabb, ugye akkor a kormányzat még kiszórta az év végén, amit ki lehetett. Most ezt nem feltétlenül úgy rossz értelemben értem, hanem akkor fizetett ki egy csomó mindent, beállította ugye az év végi hiánycélt, amit szeretett volna elérni. Igazából ugye a mostani első negyedéves hiány az ilyen historikusan negyedik, ötödik legnagyobb volt a negyedéves hiányok között. Most nem merek pontos számot mondani, mert azt megfelejtettem az elmúlt két hónapban, de szóval ez egy nagy hiány volt. Eredmény szemléletben nem nagyon volt ekkora, ugye talán ilyen 4-5 alkalom volt, amikor nem az első negyedéves, talán bármelyik hiány volt ekkora.
1: Az EU-s pénzek. Ugye arról volt szó, hogy megjönnek az EU-s pénzek, vagy itt vannak az EU-s pénzek. Most itt vannak, megjöttek, itt van a Nemzeti Bank széfjében az az EU-s pénz, amit annyira reklamáltunk az elmúlt nem tudom hány évben?
0: Hát itt nincs, de ugye megint ez egy kicsit cizeláltabb, hiszen valamennyi EU-s pénz eddig is jött. Ugye ami nagyon be volt fagyasztva, az az úgynevezett helyreállítási alap, vagy egy kicsit káromkodjak, ez az RRF, ez egy angol rövidítés, nem fogom feloldani. Ugye itt volt a legsürgősebb megoldani a problémákat, vagy hát fogalmazhatunk úgy egy kicsit magyarosabban, hogy megegyezni, mert ugye ez az idei év végén lejár. Ugye ez teljes egészében be van fagyasztva, ez most már talán jönni fog.
1: De még nem jött.
0: Még nem jött, még nem jött.
1: Tehát minden, ami arról szól, hogy itt van, még nincs itt.
0: Ez még nincs itt. Ugye ebben most belepakoltak olyan programokat, amiket a korábbi kormány megcsinált, akár kohéziós elemek, kohéziós programba, átrakták ide. Ugye beraktak olyanokat, amiket majd felhasználunk, de most valahogy sikerül ilyen trükkökkel kipaterolni az államháztartásból, ugye például a fejlesztési bankot feltőkésítve. És ugye a kohéziós programok, a másik, aminek egy része volt befagyasztva, de azért egy jelentős része, vagy van befagyasztva, ugye az 2027-ig tart a ciklus, és utána még van pár év, amíg azzal el lehet számolni. Tehát ott kisebb a sértség, azért is lehetett onnan kimenni programokat, mert ott oda még van idő berakni újakat. De azért most márnak nagyobb a valószínűsége jóval, hogy jönni fognak ezek a pénzek.
1: De akkor jönni fognak, tehát még nem jöttek.
0: Még nem jöttek. Mi ugye az? Az LRF-nél ott azt tudjuk, hogy, hogy augusztusban kell rányomni az EU-nak a végső pecsétet, és utána az év végével fizetnek.
1: Mi az ár? Tehát amikor valaki fizet, akkor valamit ellentételezést is kér. Mi az ár ezekért az EU-s pénzekért?
0: Hát itt ugye azért van egy feladatlista, mindenféle, hogy ezek ár és topok kivezetésétől, ugye itt mindig az energia árakat akarja bántani az Európai Bizottság, hát erre nagyon kíváncsi ezek, hogy ebből mi hogy lesz, vagy nem lesz végrehajtva.
1: Az ár és top. Én egyszerű állampolgárként mindig azt hallom a boltban, ha egyáltalán ilyesmi szóba kerül, hogy igen, akkor lement a vajnak az ára, 1200 forintról 800 forint lett a 20 deka magyar vajára. Ez egy átlagember szempontjából nézve, ez abszolút pozitívum.
0: Hát így van, de ugye nem csak az átlagembert nézi az Európai Bizottság, ugye nyilván itt nézi a kiskereskedelmet, nézi ugye a nagy cégeket. Ugye általában az Európai Bizottságot mindig az bántja, hogyha úgy érzi, hogy nem egyenlőek a versenyfeltételek, és valahogy mindig úgy érzi, hogy ezek a külföldi tulajdonú cégek szenvednek hátrányt, és ugye mindig ezt szokta bírálni.
1: Megint csak az átlagember erre azt mondja, hogyha olyan sok baj van ezekkel a cégekkel, a nagy kereskedelmi láncokkal, akik itt vannak már 10-20-30 éve, ha olyan sok bajuk van, akkor miért nem vonulnak ki? Akkor miért ragaszkodnak a magyar piachoz?
0: Hát ugye mit szoktunk mondani a jó kereskedőre, miből él?
1: Nem tudom.
0: Hát veszteségből. Ugye van egy ilyen régi mondás, hogy a veszteségből élnek. Valóban azért ez nem elviccelve, ebben ugye azért érez az ember némi ellentmondást. Persze nyilván azért a kivonulásnak is van költsége, meg biztos mindig várják, hogy jobb legyen, de azért ugye itt most egy kicsit úgy bántjuk a láncokat, hogy mindegyiket bántjuk, de ez egyébként nem mindegyikre igaz. Tehát azért van, aki tartósan veszteséges, és mindig panaszkodik, és van, aki nem veszteséges, és nem annyira panaszkodik.
1: Aki tartósan veszteséges, értem, differenciálni kell, egyik nem olyan, mint a másik, van olyan, amelyik nagyon nyereséges, egész Európában, ha úgy tetszik, mások itt Magyarországon veszteségesek, erre azt mondják, hogy azért veszteséges, mert rossz az üzletpolitika. Akkor a másik hogyan tud ilyen nyereséget produkálni?
0: Hát ugye azért az üzleti modellek is mindenképpen különböznek a láncok között, tehát ugye van ilyen diszkontabb modell, gyakran cserélődő árukészlet, mindegyben nem megyek bele, igen, tehát ugye jó. Lehet ilyen, de nyilván igen, ez felvet kérdéseket, hogy tud egy cég tartósan veszteséges lenni.
1: Ami még visszatérve az EU és az energiaár kérdésére, az Európai Uniónak miért baj az, hogyha Magyarországon olcsó az energia?
0: Hát ez ugye nagyon jó kérdés, mert ugye ők azt mondják, hogy ez tulajdonképpen egy állami támogatás. Ez ideig rendben is van valóban az, hogy az állam fizet kompenzációt a szolgáltatóknak. Csak ugye ők azzal érvelnek, hogy ez a támogatás ez nem hatékony, mert ugye ezt a támogatást az is megkapja, aki egyébként nem szorul rá. Tehát, hogy ők azt mondják, hogy hát ez csak rászorultsági joggal járna, hát azt ne kérdezd meg, hogy ez...
1: Hát ebben van igazság az én megítélésem szerint, de azt kisakkozni, hogy ki az, aki megkapja, ki az, aki nem, mindig oda jutunk, hogy olyan sem kapja meg, akinek egyébként járna.
0: Hát igen, ezzel nehéz vitatkozni.
1: Na tehát akkor mi a bajuk? Az a bajuk, hogy mindenki megkapja, és nem jár mindenkinek? Ennyi?
0: Hát ugye, hogy van egy piaci beavatkozás, és ők nem szeretik ezeket a piaci beavatkozásokat nagyon leegyszerűsítve.
1: De ha nincs piaci beavatkozás, akkor meg a nagy multicégek úgy diktálnak, ahogy akarnak. Tehát itt már az a kérdés, hogy az állam mibe szóljon bele, és miben ne szóljon
0: egyébként
1: bele.
0: Most már ugye annyival érdekesebb a helyzet, hogy az energiapiacon azért kevés nagy multi maradt. Tehát ugye van állami, MVM, van ilyen, csúnyán mondva, hát előző
1: Magyarországon, Magyarországon. De Európában vannak multik, meg vannak nagy cégek.
0: Jó, de most nem Európa érdekel minket ebből hát. A szempontból. Ugye Magyarország, tehát most a magyar piacról beszélek, meg ugye Magyarországot kritizálják ezzel. Tehát, hogy ugye vannak, tehát, hogy nagyon visszaszorultak itt a multik, ugye egy csomót visszavásároltak, kivásároltak, hazavásároltak.
1: Ez jó
0: tehát,
1: volt,
0: hogy
1: vagy
0: már...
1: nem volt jó?
0: Hát ugye egy üzletnél mindig értékeljük azt, hogy milyen áron, nyilván ez ebből a szempontból jó kérdés, hogy ha azt nézzük, hogy mennyire adták el, és mennyire vett, tehát hogy mennyire adta el az állam korábban, és mennyire vette vissza, akkor megint nem biztos, hogy teljesen jó üzlet volt, de nyilván jobb, hogyha hazai kézben van.
1: Tehát mondhatjuk azt, hogy az energiaszolgáltatás legyen nemzeti tulajdonban, ez így kijelenthető?
0: Hát ugye a kritikus infrastruktúránál azért azt gondolom, hogy ez nem árt, hogyha nemzeti tulajdonban van, és sokszor ugye amikor a 90-es években ezeket privatizálták, akkor is azt láttuk, hogy aki ezeket megvette, az például Németországban helyi tartományi tulajdonban volt. Tehát, hogy nem volt olyan is egy piaci szereplő vette meg, de hogy ugye sokszor igen, helyi állami szereplő. De igen, hát ennek mindenképpen van azért előnye, hogyha kritikus infrastruktúrát nem adjuk el. Mindegy, hát ugye korábban ezt jó ötletnek gondolták.
1: Még mindig maradva annál, hogy az EU-s pénzeknek mi az ára, szóval, de fél perc időnk van, vagy három, vagy kettő, vagy annyi sem. Van egyéb dolog, amit az EU nagyon megkövetelne ezekért a pénzekért? Tehát energiaár volt, meg árstopp, meg, tehát ha úgy tetszik, az állami beavatkozásoknak a csökkentése. De ezt csak Magyarországon várják el, vagy Németország vonatkozásában, vagy Franciaország vonatkozásában azért kicsit más a helyzet?
0: Hát ugye ott talán kevésbé jellemző, ugye akkor vannak ilyen átláthatósági korrupciós szempontok, itt ugye mindig arra hivatkoznak, hogy a közbeszerzések ne egyindulósak legyenek, tehát legyen valami valósabb verseny, hát jó, ugye, ez
1: egy nagyon furcsa dolog egyébként, tehát megint csak egy átlagpolgár szemével, ha nekem van egy jól bevált szállítom, akkor attól kérek, és akkor nem fogok versenyeztetni, mert a biztosat a bizonytalanért nem hagyom el. Ez a nagy dolgoknál nem így történik.
0: Hát ugye nem így kéne, hogy történjen, mert ugye azért valóban akkor a jól ismert beszállítom a nap végén tízszeres árat is elkérhet, hogyha mástól nem kérdezem meg az árat. Tehát ugye, hogyha én szerzek be egy mosógépet, akkor azért megnézem azt is, hogy van az előző mosógép, ami ugye, hogyha elhalálozott, lehet, hogy azért halálozott el, mert 20 éves, és mondjuk meg voltam vele elégedve, akkor az új mosógépnél csak megnézem a többi mosógép árát, hogy milyenek meg mit tudnak.
1: Na jó, hát szóval akkor itt vagyunk. Ez azt jelenti, hogy a következőkben lehet arra számítani, hogy egy sor intézkedést esetleg a jelenlegi kormányzat kivezet, és másfajta eszközökkel próbálkozik?
0: Hát ezt meglátjuk, hogy ez nagyon nehéz megmondani, mert azért ebben nagyon sok politikai kérdés van. Tehát ugye a választási kampányban elhangzott az az ígéret, hogy mindent megőrzünk, ami jó, hát meglátjuk, hogy ebből mi valósul meg. Ezt most szerintem senki nem tudja megítélni, nyilván itt ugye mindenre lehet indokot találni, csak hát ugye azért politikusokról beszélünk, mindenképpen a népszerűség az egy fontos szempont, és ez sok mindent befolyásol.
1: Mint hogy egy rádióműsornál is fontos szempont, hogy sok ember hallgassa például. Kedves hallgatóink, a Kerengő műsorának vendége Regős Gábor, a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza volt. Itt folytatjuk majd talán valamikor ősszel, amikor talán többet tudunk. Technikus kollégám Bójás János és Szekeres Zsombor, a szerkesztő Sályi András. Köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra.
2: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Maksó Péter atyának, a Mária Szent Imrei Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését a gőg bűnéről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta.
2: Keresztes Szent János mondja, hogy a lelkélet legnagyobb akadálya a gőg. Figyelmeztet arra, hogy még a lelki ajándékok is a hiúság forrásává válhatnak. Tehát amit az Istentől kapunk, kegyelmeket, ajándékokat, még az is a hiúság a gőg forrásává válhat, keresztes Szent János szerint. Az igazi szentség jelen nem a rendkívüli kegyelmekben, hanem az alázatban mutatkozik meg. Izői kis Szent Terész szerint a kis út lényege az alázat. Ő tanítása szerint Isten nem a nagy tetteket, hanem a szeretettel végzett kicsiny dolgokat nézi. Nem a saját erőnkben, hanem Isten irgalmában kell bíznunk. Piotya szerint a gőg átalakítja az angyalokat ördögökké, az alázat pedig az embereket angyalokká teszi. Természetesen ezt csak szimbolikusan kell érteni. Mert az emberből soha nem lesz angyal, de angyali módon egyre tisztábban, egyre krisztusibban tud viselkedni és élni. Piotya azt tanácsolja, hogy az ember ne keresse a dicséretet és ne bánkódjon túlságosan a megaláztatások miatt. Hát igen, könnyű ezt mondani, de sokkal nehezebb megtenni. A kutatók szerint az ember 5 éves koráig a dicséretek 80-90%-át bezsebeli, és egész életére már csak nagyon kevés dicséretet kap felnőtt korában. Vágyunk a dicséretre természetesen, de nem kell keresni. Inkább dicsérjünk, mint dicséretért ácsingózzunk. Amikor a másik ember dicsérem, akkor megerősítem őt a létében, amikor az értékességében is megerősítem, és megemelem őt. Természetesen itt az őszinte dicséretről beszélek. Használjuk ki az alkalmakat. Dicsérjük meg a gyerekeket, egymást, dicsérjük meg helyesen önmagunkat is, és köszönjük meg, hogyha minket is megdicsérnek. Ne álszerénységgel fogadjuk, mert amögött is a gőg áll. Viseljük méltósággal, ha dicsérnek, és ne bánkodjunk nagyon, ne keseredjünk el, hogyha megaláznak minket. Liguri Szent Alfonz szerint a gőg legbiztosabb jele, ha valaki nem tudja elviselni az intést vagy a kritikát. Hát magamon is tapasztalom, hogy nem könnyű elviselni. Még az építő jellegű szeretetteljes kritikát is bizony nehéz elfogadni, az intést meg talán még nehezebb. De hát az atya is inti a gyermekét, akit szeret. Viennai Szent János szerint a gőg a lélek rozsdája. A kevés ember önmagát szemléli, az alázatos ember Istent szemléli. Bizony az helyes önismeret nem abban áll, hogy önmagamat szemlélem, hanem hogy az Istenben szemlélem önmagamat, az Isten tükrében. Siennai Szent Katalin szerint az önismeret az alázat anyja. Aki felismeri, hogy mindent Istentől kapott, annak szívében nem maradt hely a gőg számára. Tehát a szentek tanításából levonhatjuk a következtetést, egy néhányat a teljesség igénye szerint. Tehát a gőg minden bűn gyökere. Dolgoznunk kell azon, hogy ezt a bűnt a Jóisten gyökerestől kitépje belőlünk, és ebben számít a mi együttműködésünkre. A gőg lényege az önmagunk központba állítása. A lelki gőg veszélyesebb lehet a nyilvánvaló hiúságnál. Az alázat nem önleértékelés, hanem az igazság felismerése. Minden jó, amink van, Isten ajándéka. Krisztus alázata minden keresztény élet mintája. Ahogyan Szent Ágoston összefoglalta, ha megkérdeznéd tőlem, mi a keresztény vallás első erénye, azt mondanám, az alázat. Ha másodszor kérdeznéd, az alázat. Ha harmadszor kérdeznéd, az alázat. A sivatagi atyák tanításában a gőg a kevéssé különösen veszélyes szenvedélynek számított. Míg más bűnök gyakran a test gyengeségéből fakadnak, a gőg képes még az erényeket és a vallásos életet is megmérgezni. Ezért a sivatagi szerzetesek gyakran úgy tekintettek rá, mint a lelki élet legutolsó és legnehezebben legyőzhető ellenségére. Ha olvassuk a sivatagi atyák írásait, nagyon gyakran hallhatunk erről a nagyon komoly küzdelemről a gőg ellen. Pontiuszi Evagrios tanításában a gőgöt a lelki harc csúcsának tekintette. A gőg akkor támad legerősebben, mondja ő, amikor az ember már előre haladt az erényekben. Tehát minél erényesebben él egy ember, annál inkább támad a gőg. A kevés szerzetes, Evagrios szerint, saját érdemének tulajdonítja azt, amit Isten kegyelméből kapott. A gőg végső következménye az, hogy az ember már nem Istenben, hanem önmagában bízik. Cassianus, Szent János szerint a gőg minden erényt tönkre tehet. A böjt, az imádság és a virasztás is hiába valóvá válhat, ha önelégültséghez vezet. A gőg szerint olyan, mint egy féreg, amely belülről rágja meg a lelki élet fáját. Cassianus szerint a szerzetesnek különösen óvakodni kell attól a gondolattól, hogy már elérte a tökéletességet. De hát ez kicsiben, vagy másképpen ugyanúgy vonatkozik ránk is. Szent Antal apát szerint az önismeret és a bűnbánat őrzi meg az embert a kevésségtől. Bizony a rendszeres, gyónás, lelkiismeret vizsgálat nagyon sokat segíthet nekünk ebben a gőg elleni harcunkban. Szent Makarios egyiptomi atya azt tanítja, hogy a sátán bukásának oka a gőg volt, ezért a keresztény embernek különösen az alázatot kell gyakorolnia. Aki alázatos, azt a démonok nehezen támadják meg. Aki kevés, az még saját erényeiben is veszélyben van. Szent Poimén apát egyik legismertebb mondása, aki önmagát hibáztatja, mindenütt békességet talál. Természetesen ezt is jól kell érteni, mert a sivatagi atyák szerint az önvád nem beteges önutálatot jelentett, hanem azt a lelkületet, hogy az ember nem másokat ítéljen, hanem saját megtérésével foglalkozzon. Doroteusz gázai apát szerint különbséget kell tenni a hiúság és a gőg között. A hiúság azt keresi, hogy mások dicsérjék. A gőg már nem is igényli mások elismerését, önmagát tartja felsőbbrendűnek. Ezért ő a gőgöt még veszélyesebbnek tartotta, mint a hiúságot. A sivatagi atyák gyógyszeré a gőg ellen állandó önismeret, emlékezni saját gyengeségeinkre. Engedelmesség nem mindig a saját akaratunkat követni. A kritikák türelmes elfogadása, a megaláztatások gyakran gyógyítják a kevésséget. Mások meg nem ítélése, aki másokat ítél, könnyen gőgössé válik. A halálra való emlékezés. Minden földi dicsőség múlandó. A gőgre nagyon hatékony gyógyszer, a halálra és a ítéletre való gondolás. Sivatagi atyák gondolatait talán így foglalhatnánk össze, nincs nagyobb erény az alázatnál, és nincs veszélyesebb betegség a gőgnél. Számukra a szentség végső jele nem a rendkívüli böjt, a csodák vagy a különleges lelki tapasztalatok voltak, hanem az, hogy valaki valóban alázatos lett Krisztus mintájára. Ezért mondták, hogy a gőg még a szenteket is elbuktathatja, az alázat viszont a bűnöst is felemelheti Istenhez. A Szentírás nagyon sok helyen figyelmeztet a gőg veszélyére. Az ószövetségi bölcsességi könyvek és az újszövetségi apostoli tanítás egyaránt hangsúlyozzák, hogy Isten ellenáll a kevének és az alázatosnak kegyelmet ad. Példabeszédek könyvében olvashatjuk 10. fejezet 18. vers, a romlást gőg előzi meg, és a bukást kevély lélek. Ha visszatekintünk az életünkre és a körülöttünk élőkre, akkor felidézhetünk olyan konkrét eseményeket, amiket, ha végig gondolunk, rájövünk, hogy a bukást valóban a gőg készítette elő, mert a kevésség előbb-utóbb biztosan bukáshoz vezet. Példabeszédek könyve 8. fejezet 13. vers: az Úr félelme a rossz gyűlölete. Gyűlölöm a kevésséget és a gőgöt, a gonosz utat és az álnok beszédet. Tehát láthatjuk, hogy az Isten kifejezetten elutasítja a gőgöt.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Maksó Péter atyának, a Mária Szent Imrei Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését a gőg bűnének fogalmáról. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 11 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Egerben és Jászberényben ismét érdekes témákkal várja a tanulni vágyó idősebb korosztály tagjait a 2026-27-es tanév őszi fél évében. Szeptember 1-től már lehet jelentkezni a képzésekre. A tanulást és ezzel szellemi frissességet kínáló programon az egyetem oktatói, kutatói és vendégelőadói közérthető módon adják át az ismereteket az elsődlegesen megszólított időseknek, ám életkori megkötés nélkül bárkit szívesen várnak a rendezvény sorozatra. Az ingyenes felnőtt képzési tanúsítványt adó kurzusokra heti rendszerességgel várják az érdeklődőket a fél év során, legalább 10-12 alkalmas előadás vagy foglalkozás sorozat formájában. A részletekről és a jelentkezés módjáról az intézmény honlapján lehet bővebben tájékozódni. A közmédia testület kormánypárti jelöltjeit támogatta, az ellenzékieket ismét elutasította az Országgyűlés Művelődési Bizottsága. A testület élére Bayer Judit, médiajogászt, médiakutatót javasolják. Európában elsőként kötött szerződést a 4G csoport az amerikai SpaceX két szolgáltatásának bevezetéséről. A két megállapodást Texasban írták alá. A Starlink Mobile a 4G magyarországi és nyugat-balkáni távközlési vállalatainak földi mobilhálózatait egészíti ki azokon a területeken, ahol a mobilhálózat lefedettsége korlátozott vagy nem áll rendelkezésre. A jelenlegitől eltérő szerkezetű uniós költségvetést és új saját forrásokat nevezett szükségesnek az Európai Tanács elnöke ahhoz, hogy a tagállami hozzájárulásokat észszerű szinten lehessen tartani. António Costa Luxemburgban hangsúlyozta, az EU-nak az év végéig megállapodásra kell jutnia a következő hosszú távú költségvetésről. António Costa még Budapestre érkezik, és tárgyal Magyar Péter miniszterelnökkel is. A kormány partnerséget kínál a fővárosnak, így a korábbinál jelentősen bővebb jogkörökkel indul újra a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, írt a közösségi oldalán Vitézi Dávid. A testület elnöke a miniszterelnök, társelnöke a főpolgármester lesz, és konszenzussal hozzák meg a döntéseket. Csaknem kétszeres keretösszeggel több mint 12 milliárd forintból folytatódik ebben a tanévben az apácai ösztöndíj programban a tehetséges, hátrányos helyzetű fiatalok támogatása. A jogosult tanulók tanulmányi eredményüktől függően havonta 16 ezer és 42 ezer forint közötti ösztöndíjban, valamint mentori támogatásban is részesülnek. Magyarország harmadik alkalommal akadályozta meg Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának tovább lépését. Ezúttal a csatlakozási tárgyalások második-harmadik klaszterének technikai lezárásának blokkolásával. Az Ukrajinska Pravda brüsszeli forrásai szerint a magyar kormány csak akkor járulna hozzá a tovább lépéshez, ha Ukrajnában előrelépés történik az ukrajnai magyar kisebbség jogainak biztosításában. Kijev hivatalosan közölte a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezettel, hogy az orosz légtér nem biztonságos, jelentette be az ukrán külügyminiszter. Volodimir Zelenszkij elnök tegnap figyelmeztetett, hogy az ukrán drónok miatt az orosz légtér rendkívül veszélyessé válik. A német hatóságok egy fehér orosz és egy lett orosz kettős állampolgárságú férfit azonosítottak a lipcsei drónincidens elkövetőiként. A két férfit a repülőtér közelében talált DNS nyomok alapján azonosították, amelyekre egy drónon, egy robbanóanyaggal megtöltött konzervdobozon, illetve egy fára rögzített antennán bukkantak. Terror ellenes nyomozást indított a német rendőrség, miután tegnap támadás ért egy elektromos alállomást a kelet-németországi Jenswalde település hőerőműve közelében. Az ismeretlen elkövetők feltehetően saját maguk által fabrikált, a szilveszteri tűzijátékok rakétáira hasonlító eszközöket vetettek be. Iránban 11 ember elhunyt az éjszakai amerikai légicsapásokban. 7 ember Huzestán tartományban vesztette életét, míg Hormozgán tartományban egy esküvőn 4 vendége lett a csapások áldozata. Az amerikai támadások után Irán rakétákkal és drónokkal támadott amerikai katonai támaszpontokat és érdekeltségeket a Perzsa-öböl térségében. Végül az időjárásról. Összefüggőbb, vastagabb felhőzet vonul át északnyugatról kelet-délkelet felé, amely legkevésbé a déli-délnyugati megyéket érinti. Helyenként fordulhat elő kisebb eső, zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között valószínű. Híreinket hallották.
2: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
3: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
2: Reklámot hallottak. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
1: Kedves hallgatóink! Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési intézmények pedagógusai és diákjai számára augusztus 25-én tartották a központi tanévnyitó ünnepséget az Egri Bazilikában. A Szent Misét követően két előadást hallhattak a jelenlévők. Rubovszki Rita, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának főtanácsadója, új reménytérképek tervezése a Magyar Katolikus Oktatásban címmel tartott előadást. Őt hallják most.
4: Az elmúlt időszakban egy ilyen nagyon furcsa helyzetbe kerültünk szerintem, mert mindenképpen madács ember tragédiája juthat eszünkbe, aki zseniális módon úgy írja le az emberiség

saját szükségleteiknek megfelelően nevelik az iskolában, és most ez teljesen mindegy, hogy igaz-e vagy sem, de minden esetre a társadalom így érzi, akkor egyszerűen csak eljön ennek az antitézise, és akkor a társadalom föllázad, és azt mondja, hogy más iskolát akarunk. Olyan iskolát akarunk, ahol csak mese van. És mindenki jól érzi magát, és szüntessük meg az eddigi kereteket. Tézisek és antitézisek között hajózunk, és most ebben a pillanatban benne vagyunk egy ilyen antitézisben. És erre sokfajta válasz születik jelen pillanatban, sokfajta zsigeri válasz, de azt gondolom, hogy két egészen rossz válasz biztos, hogy van. Az egyik rossz válasz az az, amikor azt mondjuk, hogy ez az egész egy baromság, én tudom, hogy mit kell csinálni, én csinálom, nálam minden jól van, a mi iskolánkban, a mi óráinkon, a mi helyzetünkben abszolút minden rendben van, kizárom a külvilágot. Ez biztos, hogy nem jó válasz, mert attól még a szülő meg a gyerek az egyfajta antitézisben él mégiscsak. Különösen most az internet világában. A másik kifejezetten rossz válasz az az, amikor azt mondjuk, hogy tényleg? Hát akkor kérdezzük meg a 4 éves, a 6 éves, a 8 éves és a 16 éves gyerekeket, és mindenki mondja el, hogy másnap mit szeretne csinálni a kémia órán, meg a matek órán, meg az udvaron, és akkor azt csináljuk. Ez a válasz sem jó. Hát lehet várni ugye az Eszterházi tortára a születésnapon, de azért megnézem azt a gyereket, aki boldog lesz attól, hogy reggel, délbe, este habos Eszterházi tortát eszik. Mi ebben a helyzetben a helyes válasz? Mi a helyes válasz egy keresztény iskolában? Mi a mi üzenetünk ebben a mostani társadalmi helyzetben? Nekem sokat segít, és azért is hoztam be ide ebben a válaszkeresésben a csodálatos kenyérszaporítás története. A csodálatos kenyérszaporítás történetében ugyanis egyrészt Jézus körülnéz a tömegen, és megállapítja, hogy ezek az emberek, ezek éhesek és fáradtak. És nem rám kíváncsiak. És nem lehet nekik többet prédikálni. És először enni kell nekik adni. És le kell őket ültetni. Kitapintja a szükségleteiket. És aztán egy második részében ennek a történetnek, ugye oda jön egy fiú, és azt mondják neki az apostolok, hogy van itt egy fiú, van 5 kenyér és 2 hal, és akkor minden más esetben az ember azt várná, hogy azt mondja Jézus, hogy hát ez szép, meg aranyos, meg cuki, de hát ugye nem gondoljuk, hogy. De Jézus nem ezt mondja. Amikor most elkezdjük az évet, akkor ezt egyfajta fáradtságba tesszük, és ezt lássuk be. Mert a mai katolikus iskola, és általában a mai magyar iskola azért egyfajta fáradt környezetből nő ki. Elfáradtunk a szocializmus évtizedeiben, a korfa sem annyira nagyon alacsony, sokan vagyunk 50-en túl. Elfáradunk a ránk omló szennyben, nap mint nap. Elfáradunk a bulvár médiának a szennyében. Elfáradunk a saját kollégáink kiégettségében, a szakma tiszteletlenségében, és sokszor legszívesebben pihennénk. És ráadásul végtelen adminisztráció sokasága vár ránk, végtelen ügyintézés. Azt gondolom, hogy ennek a tanévnek, vagy ennek a tanévnek az elején a jó katolikus iskolavezetés, vagy a jó katolikus pedagógus origója, az nem az, hogy tudja, hogy mit kell csinálni, hanem hogy körülnéz. Engedjük meg magunknak ezt a szabadságot. Mi a helyzet a pusztában? Mi jellemzi a nyájat, aki előttünk van? Mik a tényleges szükségleteik? Tényleg azt fogalmazzák meg nekünk, amire szükségük van, vagy valami másra van szükségük? Nagyon fontos kultúraváltás az, amit meg kell tanulnunk Jézustól. Hogy nem megmondjuk, hanem meghallgatjuk. Olyan sokszor lássuk be, állunk úgy a saját munkánkhoz, hogy ha én nem tudnám ezt, akkor nem lennék itt. És annyira egyértelműnek gondoljuk azt, hogy mire van szüksége az előttünk lévőknek ebben a pusztában. Rendben.

De fegyelemre. Katolikus iskolát sokszor azonosítják az emberek azzal, hogy ott rend van, meg fegyelem van. De azért ennél sokkal mélyebb az iskolának a valósága. Nem lehet visszahozni a régi rendszert, nem lehet visszahozni a régi szükségleteket. Ezeknek az embereknek arra van szükségük, akikkel dolgozunk, akár gyerekek, akár felnőttek, hogy rájuk nézzünk, és igazán ott találkozzunk velük, ahol élnek. A pusztában, hogy megéljék, hogy értékesek, hogy van 5 kenyerük és 2 haluk, és hogy ez elég. Olyan szépnek tartom, és mindig elámulok ezen a jeleneten, hogy ez nem kevés, hanem épp elég a csodához. Amikor bemegyünk az osztályterembe most, szeptember elején, és sok olyan gyerekkel találkozunk, akik éppen készülnek, hogy jó gyerekek legyenek, ezt el fogom lopni, ezt a mondatot értsek atyától, mert ez annyira szép volt. És sok olyan szülővel találkozunk, akik nem látnak ki magukból. Akkor ebbe a tömegbe érezzük magunkat, ahol az emberek éhesek és fáradtak, és ott történik meg a csoda. Nincs olyan, hogy egyen katolikus iskola. Mindenhol más a puszta. Van, ahol enni kell adni, és akkor ott enni kell adni először. Nem jöhetünk lelki nappal, meg nem jöhetünk prédikációval, mert először enni kell adni, és ezt is csináljuk. Van, ahol elitet kell nevelni, mert arra is szükség van, akik majd átviszik ezt az országot a tűfokán. De egy dolog biztos, hogy ezeknek a családoknak nem üres frázisokra van szükségük, hanem arra, hogy ott találkozzunk velük, ahol éppen vannak. Mostanában olyan sokat beszélnek társadalmi párbeszédről, meg társadalmi egyeztetésről. Hát azt gondolom, hogy erről beszélünk. Tehát, hogy valójában, amikor mondjuk a köznevelési államtitkár 14 pontjáról beszélünk, hogy nézzük meg, hogy a mi iskolánkban mit lehet csinálni, meg mit nem, akkor a katolikus iskolában nem beszélünk olyan bonyolult dologról, valójában erről a körbenézésről beszélünk. Itt nekünk mi kell? Itt a gyerekeknek mire van szükségük? Arra van szükségük, hogy iskola otthonos iskolát csináljunk? Mert délután csak tengnek, rengnek? Arra van szükségük, hogy még kérvényezzünk fejlesztő pedagógust esetleg, hogyha erre megnyílik egy klikkes uniós pályázat? Arra van szükség, hogy effektíve egyenek? Amikor megpróbáljuk felmérni az intézményeinket, akkor higgyétek el, hogy döbbenetes különbségek rajzolódnak ki a között, amit mi gondolunk, és a között, amit ők megélnek. Mi most a cisztereknél csináltunk egy ilyen pedagógus értékelést, ahol mindenki értékelhetett mindenkit. És roppant érdekes volt az eredmény. Valamilyen fajta pedagógus értékelés mindenképpen be fog jönni, ugye ezt már a Krétába elkezdték. Tehát jó, hogyha készülünk erre, hogy nem tudjuk kizárni azt a valóságot, hogy egy idő után a szülők meg a gyerekek ne értékeljenek minket, mint pedagógusokat. És azt látjuk, ennél a 68 ezer adat jött be a cisztereknél. És például azt látjuk az iskoláinkban, hogy rendkívül magas az az érték, hogy milyennek fogadod el a saját tanárodat emberileg és szakmailag. Nagyon-nagyon magas ez az érték. De már az az érték, hogy mennyire tudsz kapcsolódni az órán a tanárhoz, vagy mennyire köt le, mennyire tudja átadni a tudását, az már alacsonyabb, mint az emberi szakmai elfogadás. Ez egy felmérés, ez egy körülnézés. Akkor lehet, hogy érdemes más eszközökhöz nyúlni. A hagyományos reflexeink ilyen értelemben nem biztos, hogy működnek. A tanár valósága után rá kell nézni az előttünk ülők valóságára is.
Most csak egy-két dolgot szeretnék ide behozni, mert ezt éppen az Egri Eszterházy Károly Egyetemmel csináltuk ezt a kutatást, én is benne voltam, lemértünk 11 különböző társadalmi státuszú óvodát az országba, és csináltunk egy reprezentatív kutatást arról, ami kihozta azt, hogy ma Magyarországon egy átlag 4-5 éves gyereknek a képernyő ideje, az körülbelül a heti képernyőidő 6,3 óra, hétvégén iszonyatosan megugrik, és az óvodáskorú gyermekek 87%-a rendszeresen használ digitális eszközt. Nota bene, a magyarországi óvodás 4 éves gyerekek 27%-ának van saját eszköze, saját iPhone-ja 2-300 000 forint értékben. Itt talán nektek érdekes, hogy minél alacsonyabb társadalmi státuszú Magyarországon egy település, annál több a tulajdonolt drága eszköz, és minél nagyobb a diplomás szülők aránya egy óvodában, annál kisebb, annál tudatosabbak a szülők. A legnagyobb számban a máltai és a kifejezetten hátrányos helyzetű óvodákban tulajdonoltak a gyerekek iPhone-okat, meg iPad-eket, ahol egyébként otthon nem volt ágy. Azért ez iszonyat terhet ró ránk. Ugye szorongás és a depresszió a fiúknál 31,4, a lányoknál 56,3% most a WHO szerint. Az a szorongás, amiről az előbb Viktor atya beszélt, az nem egy ilyen papi prédikáció, tehát a kamaszaink fele depressziós és szorong. 12-szeresére nőtt az önkárosító esetek száma Magyarországon az elmúlt 6 évben, és 44-szeresére nőtt a falcolások száma, akiket bevisznek a sürgősségire. A fiatalkori magány, mint jelenség, a 16-18 éves körülsek 57,3%-a mondja magát nagyon magányosnak. Ugye Magyarországon 2024 júniusában ez 47%-a a népességnek a kutatások szerint. Ez a nyáj, ezt nevezzük pusztának ma 2026-ban. Pusztának nevezzük azt, amikor az előttünk ülőknek az 57,3%-a súlyosan magányos, és nincsen kihez szólnia. Ebben a térben kell csodát tennünk. Milyen pillérekre épül ez az iskola? Nyilván épül a személy méltóságára, ami azt jelenti, hogy a gyerek, aki előttem van, és idehoz egy dolgozatot, ami 4-es, akkor nem azt mondjuk neki, hogy te, ne törekedj te az 5-ösre. Hát elérted, végre elérted ezt a 4-est. Hát ez neked nagyon jó. Hát lehet, hogy a melletted ülő Tibikének 5-ös, de melletted ülő Tibike látod, jó ebből a tantárgyból. Neked meg jó ez. A személy méltósága az azt jelenti, hogy a katolikus iskola nem mond ilyen mondatot, hanem megtalálja azt a differenciált oktatást, és ezt el is fogadtatja az osztállyal, ahol azért Pistike is 5-ös lehet. Ez nagyon nehéz, hiszen a kimeneti mérések egyek, nagyon nehéz, mert a szülők nem ezt akarják sokszor, magukkal a szülőkkel harcolunk, de mégis azért ezek a mondatok, hogy hát értsd meg, hát nem adhatok neked 5-öst. Ez egy életre beleívódik az emberbe. Értsem meg, én nem lehetek 5-ös. Akkor, amikor a főnököm az első bántalmazó mondatot mondja 23 éves korban, akkor nem védem meg, magam hátralépek, majd leverem otthon a családomon. Amikor az első olyan konfliktus van a házasságomban, ahol ki kéne állni magamért, nem elválni utána, majd elválok. Mert én nem lehetek 5-ös. A személy méltósága. Sokszor beszélünk erről, ugye, hogy egyéni tanulási utak. Ez most divatos. De nézzük meg azt, hogy mi az, amit csinálunk, mert a katolikus iskolának van erre válasza. Nagyon sok jó tapasztalatunk van. És én arra szeretnélek biztatni benneteket, hogy álljunk ki, kommunikáljuk ebben az évben azokat a dolgokat a szülőknek, amelyeket csinálunk.
mondjuk azt, hogy igen, mi ebben az iskolában fontosnak tartjuk a saját egyéni tanulási utakat. Ezt olvassák az újságba. Szuper, mi is ezt csináljuk. Ez nagyon lényeges. Nagyon lényeges az, hogy ha jól csinálunk valamit, akkor azt kommunikáljuk, mert ebben szerintem a katolikus iskola erős. Nyilván azért, hogyha mondjuk a gyermek a november 25-én már hazahozott 41 darab morgós macit az első osztályban, és a szülő a novemberi fogadóórán azt hallja, hogy hát Bálintka sajnos csak morgós macit tud hazahozni, tehát neki soha nem jut napocska, ő soha nincsen azon a falon, ahol napocska van. Hát akkor Bálintka 6 évesen megtanulja, ugye, hogy ő egy morgós maci, úgy is fog viselkedni, egészen biztosak lehetünk, hogy 5. korában kezelhetetlen gyerek lesz. Tehát amikor azt mondjuk, hogy milyen választ adunk erre, akkor azért én mindenkit a pozitív megerősítésre biztatnék. Közösség. A közösség a katolikus iskolának szerintem az egyik olyan hozzáadott értéke ma Magyarországon, amit nagyon sokatok, nagyon heroikusan csinál reggeltől estig. Szakkörök, táborok, hittancsoportok, vasárnapi misék, ugye a pedagógiai programjainkba, pedagógiai gyakorlatainkba, ez benne van. A közösség az, ami a diák beágyazódásának a helyszíne. Érdemes megnézni, hogy ezek az arányok, ezek hogy vannak, és most ebben az évben, amikor esetleg beadjátok a fenntartónak azt, hogy ti milyen pedagógiai programon akartok változtatni, akkor érdemes azt mondani, én nem tudom, hogy milyen jogszabályok fognak jönni, ezt senki nem tudja ma Magyarországon még, de érdemes azt mondani, hogy nekünk ne egy ilyen hobbi, ne egy ilyen plusz ráagatott dolog legyen ez, hanem legyen benne az iskolai programba. Hogyha úgy választjuk, hogy 35 perces órák legyenek, akkor azok a maradék 10 percek, azok a közösségi program, azokra legyenek elszámolhatóak esetleg, amelyeket tényleg csinálunk. Ezt én minden esetben nagyon javaslom. Végül a magyar oktatási rendszer történelmi sajátossága, hogy egyfajta hiba központú logikára épül. Ezt nagyon lényegesnek tartom. Hogy a diák sokszor nem gondolkodó személyként jelenik meg, hanem olyan szereplőként, akinek az elsődleges feladata a hibák minimalizálása. Ezt látjuk egyébként a standardizált mérések világában is. És szeretnék világosan fogalmazni, amikor a katolikus iskola kritikátlanul átveszi ezt a hiba kereső logikát, amikor a diák első napjától kezdve az az elvérvényesül, hogy mit nem csinálsz jól, akkor az a katolikus iskola nem tölti be szerintem a katolikus iskola feladatát, mert az evangélium nem a hibátlan emberek közösségét jelenti, hanem a meghívott emberekét. A pedagógusnak ma nem hibakereső lakmuszpapírnak kell lenni, hanem egy olyan mentornak, aki megtanítja a gyereket arra, hogy a saját egyéni fejlődési útjában hogyan legyen boldog. Ha tovább megyek a méréseken, akkor azt mondanám, hogy mérések helyett stratégiát kéne csinálni ebből a körbenézésből minden iskolában, azért valahogyan ebben az évben. Ne mencsvár legyen a katolikus iskola, egyfajta menekülő út a drog ellen, vagy a kristály ellen, vagy a WC-ben lévő verekedések ellen, hanem lépjünk át a nyitott műhelyre. A nyitott műhelyre, ahol a gyerek azt érzi, meg a szülő azt érzi, hogy az ő egyéni fejlődését tartja fontosnak a katolikus iskola. De azt is érezze, hogy mi vagyunk a tanárok, hogy mi tudjuk, mi fogjuk megmondani. És nem azért, mert ez egy hatalomközpontú logika, hanem azért, mert hogyha ez megfordul, hogyha folyamatosan a gyerek mondja meg azt, hogy ő neki mi a jó, akkor egy idő után az az ember az ott fog állni egy légüres térben, mert az életének a fejlődésében el fog jutni nagyon hamar arra a pontra, ahol kiveti magából a társadalom.
Hát ennek az egyensúlyát kell megtalálnunk. Szerintem ez nem pénzkérdés, hanem ez elsősorban kultúraváltás kérdés. Az, ami most megy a társadalomba és a közbeszédbe, az pedig nem egyfajta életidegen közbeszéd, és nem egyfajta más bolygó, amihez nekünk szocializálódnunk kell, hanem bizonyos szempontból büszkén mondhatjuk, hogy a katolikus iskola lényege. És húzzuk ki magunkat, és mondjuk azt, hogy mi ezt csináljuk, mi ezt tudjuk, és hogy az a csoda, ami megtörténik az osztálytermeinkben nap mint nap, az éppen abból a kevésből, vagy sokszor éppen abból a hiányból születik meg, amivel szembesülünk, amikor belépünk az osztályterembe. És én mindegyikötöknek azt kívánom, hogy minél többször megéljétek azt, hogy amikor úgy gondoljuk, hogy kevés az, ami történik, vagy úgy gondoljuk, hogy egy hiányba lépünk be, akkor ott odalépjen hozzánk egy gyerek 5 kenyérrel és 2 hallal.

0: Kedves hallgatóink, Rubovszky Ritát, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának főtanácsadóját hallották.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk!

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából.

Leo pápa új katekézis sorozatot kezdett a Gaudium et Spes zsinati dokumentumról. 14. Leo szentmiséje a Teremtésvédelem imavilágnapján. Hallgassuk meg a teremtés hangját, amelyben Isten szól hozzánk.

0: Leó pápa új katekézis sorozatot kezdett a Gaudium et Spes zsinati dokumentumról. A Szentatya szeptember 2-án szerdán délelőtt ismét a Szent Péter téren tartotta meg az általános kihallgatást, amelynek keretében új katekézis sorozatot nyitott. Miután a nyár folyamán 8 részben a zsinat Sacrosanctum Concilium kezdetű liturgikus konstitúcióját elemezte, ezúttal a II. Vatikáni zsinat Gaudium et Spes kezdetű lelkipásztori konstitúcióját magyarázza, amely az egyház és a kortárs világ kapcsolatát értelmezi. Az eredeti dokumentumot 6. Pál pápa írta alá 1965. december 7-én, mint a katolikus egyház püspöke. Az egyház meghallgatja a világot és szolgálja azt, szól az első katekézis hivatalos címe, amely az egyház két alapvető vonását rögzíti, a világ figyelmes meghallgatását és szolgálatát.
1: Con l'incontro odierno iniziamo a riflettere sulla costituzione pastorale Gaudium et Spes.
0: A mai találkozóval a Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúcióról kezdünk elmélkedni, amelyen a II. Vatikáni zsinat egy alapvető témát kívánt feltárni, az egyház kapcsolatát a kortárs világgal. Kezdte katekézisét Leó pápa. Szent 23. János már 1962. október 11-i beiktatási beszédében is bírálta a végzett prófétáit, akik, bár a vallás iránti buzgalom lángol bennük, azt hangoztatják, hogy korunk a múlt századokhoz képest sokkal rosszabb, sőt odáig mennek, hogy úgy viselkednek, mintha nem lenne mit tanulniuk a történelemből. Ezért kapták a zsinati atyák a feladatot, az emberi események jelenlegi állapotában, amelyben úgy tűnik, hogy az emberiség egy újabb rendbe lép, inkább az isteni gondviselés titokzatos terveit kell látnunk, amelyek az egymás követő időkben az emberek munkája révén és gyakran várakozásaikat felülmúlva valósulnak meg, és amelyek bölcsen mindent, még a kedvezőtlen emberi eseményeket is az egyház javára rendeznek. 3 évvel később a Gaudium et Spes dokumentum kérdetése ezt a megkülönböztetést az egyház természete lényeges vonásaként ismerte el, és mint lelkipásztori küldetésének alkotó elemét írta le. Innen ered a lelkipásztori konstitúció meghatározás. Ez nem naív optimizmus kérdése, hanem Krisztus misztériumához való megújult hűségé, aki megtestesülve úgy döntött, hogy osztozik életünkben, mindenben hasonlóvá lett testvéreihez, ahogy a zsidókhoz írt levél írja. Magára vette a bűn következményeit, meghalva váltságul adta magát mindenkiért.
1: Tale condivisione con l'umanità è la via che il Cristo chiede alla Chiesa.
0: Ez az emberiséggel való megosztás az az út, amelyet Krisztus kér az egyháztól. Ezért a Gaudium et Spes zsinati konstitúció azzal a kijelentéssel kezdődik, hogy az egyház magáénak érzi a kor embereinek, különösen is a szegényeknek és minden szenvedőnek örömét és reményét, bánatát és gyötremét, tanította a Szent Atya katekézisében. Ez egy olyan megosztás, amely arra hív minket, hogy hagyjunk fel minden passzivitással és közönnyel a kibontakozó eseményekkel, a történelemmel és az emberek életével szemben, különösen a ma tapasztalt gyors és mélyreható változások fényében. Nem maradhatunk érdektelen szemlélők. Ehelyett a szívünkkel kell hallgatnunk, hagynunk kell, hogy a kihívások elérjenek minket, és be kell kapcsolódnunk abba. Krisztussal és lelkének erejével támogatva a hívők arra kaptak meghívást, hogy vállalják testvéreik nehézségeit, különösen azokét, akiket igazságtalanság, diszkrimináció és erőszak gyötör. Valójában csak a megosztás és az elkötelezettség révén juthatunk el megfelelő válaszokra, mindig annak a bizonyosságnak a támogatásával, hogy ennek az életnek a szenvedései nem mérhetik az eljövendő dicsőséghez, amely majd megnyilvánul rajtunk, ahogy Pál apostol írja a rómaiakhoz írt levelében. Ebben az értelemben az emberiséghez való közelség utat nyit az események és maga a kinyilatkoztatás mélyebb olvasásához, és ugyanebből a perspektívából a Gaudium et Spes emlékeztet az egyház állandó kötelességére, hogy vizsgálja az idők jeleit, és az evangélium fényében értelmezze azokat.
1: Questa costituzione conciliare ha dunque richiamato la Chiesa a un permanente impegno di conversione per testimoniare che essa non è mossa da nessuna ambizione terrena.
0: A zsinati konstitúció ezért felszólította az egyházat a megtérés állandó elkötelezettségére, hogy tanúságot tegyen arról, hogy semmiféle földi ambíció nem vezérli, hanem egyedül arra törekszik, hogy a vigasztaló lélek vezetésével folytassa Krisztus művét, aki azért jött a világba, hogy tanúságot tegyen az igazságról, hogy üdvözítsen, hogy ne elítéljen, hanem szolgáljon, nem pedig, hogy őt szolgálják. Ez valójában nem pusztán erkölcsi beállítottság, hangsúlyozta a Szentatya. Ferenc pápa emlékeztetett minket arra, folytatta a pápa, hogy az egyház számára a szegények melletti döntés teológiai kategória, még mielőtt kulturális, szociológiai, politikai vagy filozófiai kategória lenne. Arra kaptunk hivatást, hogy felfedezzük bennük Krisztust, hogy hangot adjunk ügyeinknek, de arra is, hogy barátaik legyünk, hogy meghallgassuk őket, megértsük őket, és befogadjuk azt a titokzatos bölcsességet, amelyet Isten rajtuk keresztül akar megosztani velünk.
1: La condivisione cristiana impegna farsi carico della realtà e anche a smascherare le contraddizioni che caratterizzano la vita personale e sociale del mondo contemporaneo.
0: A keresztény megosztás megköveteli tőlünk, hogy szembenézzünk a valósággal, és leleplezzük azokat az ellentmondásokat is, amelyek a mai világban a személyes és társadalmi életet jellemzik. Ilyen például a tudományos és technológiai fejlődés, amely mindig új lehetőségeket kínál ugyan, de csak egyeseknek, és amelyeket az emberek nem mindig képesek szolgálatukba, a saját szolgálatukba állítani, vagy a társadalmi élet törvényeinek világosabb ismerete, amelyet azonban bizonytalanságok kísérnek azt illetően, hogy milyen irány kell adni neki, vagy ismét a gazdagság, a lehetőségek és a gazdasági hatalom nagyobb elérhetősége, amely sajnos ma is, akárcsak a zsinat idején hagyja, hogy a világ lakosságának nagy részét továbbra is éhség és szegénység gyötörje. Vagy pedig a föld jövőjének megosztott tudatossága, ugyanakkor a lemondás képtelensége az önző fogyasztásról és arról az illúzióról, hogy a háború hatékony módja a béke építésének. Végül Leó pápa arra hívta fel a figyelmet, hogy egy olyan korban, amelyet mélyreható változások jellemeznek, és amelyek aggasztó egyensúly hiányokhoz vezetnek, az egyház arra hivatott, hogy szolgálja az emberiséget, meghallgatva és átölelve a szív legmélyebb kérdéseit és a benne rejlő vágyakat. Krisztusra mutatva, mint az egész emberi történelem kulcsára, középpontjára és végső céljára. Ezért az egyházban, minden szinten, minden korszakban meg kell valósítani Krisztus irgalmas kenózisát, önkiüresítését, aki nem tekintette zsákmánynak az Istennel való egyenlőségét, hanem kiüresítette önmagát, szolgai alakot öltve, engedelmestett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig.
1: Cari fratelli e sorelle, la gioia e la speranza, gaudium et spes, siano i tratti distintivi di una Chiesa che annuncia e testimonia il Vangelo, facendosi prossima alle donne e agli uomini del nostro tempo.
0: Kedves testvéreim, az öröm és a remény, a Gaudium et Spes legyenek annak az egyháznak a megkülönböztető jegyei, amely hirdeti és tanúskodik az evangéliumról, miközben közel lép a mai kor embereihez. Zárta első katekézisét Leó pápa, a második vatikáni zsinat Gaudium et Spes kezdetű lelkipásztori konstitúciójáról. A katekézis követően a pápa a lengyel zarándokokat köszöntve megemlékezett arról, hogy Lengyelországban, teszem hozzá, miként Magyarországon is, kedden szeptember 1-ével megkezdődött az új tanév, amely újabb mérföldkövet jelent a tudás megszerzése és az új generációk nevelése folyamatában a szülők, az iskola és az egyház együttműködésének köszönhetően. A vallásoktatás és a katekéziseken való részvétel szélesítse ki a látókört, mélyítse el Isten és a világ ismeretét, és készítse fel őket a szentséggel gyümölcsöző vételére és a közösség életben való részvételre, szólt a Szentatya, majd apostoli áldását adta a részvevőkre.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, Et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Amen.

0: 14. Leó pápa, hallgassuk meg a teremtés hangját, amelyben Isten szól hozzánk. 14. Leó szeptember 1-én a Teremtésvédelem Ima világnapján este 6 órakor szentmisét mutatott be Castel Gandolfóban a Borgo Laudato Si-ben, vagyis a Laudato Si faluban. Homiliájában arra hívta a híveket, hogy a mindennapok rohanásából kilépve álljanak meg a teremtett világ szépsége előtt, és ismerjék fel benne Isten szeretetének jeleit. A teremtés szemlélése ugyanakkor nem maradhat pusztán a természet szépsége felett érzett csodálat. Ökológiai megtéréshez, személyes és közös felelősségvállaláshoz kell vezetnie, hangsúlyozta a Szent Atya.
1: Nelle letture scelte per la liturgia di oggi, giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, ci vengono rivolti due inviti alla contemplazione delle opere del Signore.
0: A liturgia olvasmányai két alkalommal is arra szólítanak, hogy szemléljük az Úr műveit. Kezdte homíliáját 14. Leó, megjegyezve, hogy ez különösen is könnyű a Castel Gandolfói kertek csodálatos környezetében. A bölcsesség könyve arra buzdít, hogy a teremtett világ szépségét és erejét szemlélve jussunk el annak alkotójához. Felületes magatartás lenne, ha megállnánk a tűz, a szél, a zúgó víz, vagy az égbolt csillagainak csodálatánál, és nem emelnénk tekintetünket ahhoz, aki mindezt teremtette, figyelmeztetett a pápa. A 18. Zsoltár ugyancsak arra ösztönöz, hogy emeljük fel tekintetünket. Az egek Isten dicsőségét hirdetik, az égbolt pedig kezének művéről beszél. Az egész teremtés a teremtő nagyságáról szól hozzánk, feltéve, hogy tekintetünk és szívünk nyitott erre a nagy misztériumra, hangsúlyozta 14. Leó. Máté evangéliuma szintén a teremtés szemlélésére hív, ugyanakkor különösen is kiemeli Isten ember iránti szeretetét. Jézus arra kéri tanítványait, hogy nézzék az égmadarait és a mezők liliómait. A teremtő számára ezek is értékesek, gondoskodik róluk, és szépségbe öltözteti őket. Ha pedig Isten ilyen bőkezűen gondoskodik a növényekről és az állatokról, mennyivel inkább figyel szeretett fiaira és leányaira, mutatott rá a pápa. A teremtett világ szemlélése tehát nem önmagáért való. Segít felismerni, hogy az ember nem magára hagyva él a világban, hanem egy olyan teremtés része, amely Isten szeretetéből született, és amelyben az ember különleges helyet és felelősséget kapott. Szeptember 1-én egyben megkezdődik a teremtett világ ideje, azaz 5 héten át tartó időszak, amelyet az egyház az imádságnak és a közös otthon gondozása melletti elköteleződésnek szentel. 14. Leó ennek kapcsán nagyon konkrét felhívással fordult a hívekhez. Arra buzdított, hogy ezen a napon és a következő hetekben szakítsunk néhány percet a mindennapi tevékenységek rohanásából, és ízleljük meg annak a nagy harmóniának a szépségét, amelynek mi magunk is részei vagyunk.
1: Mettiamo in modalità silenziosa tutti i rumori delle opere umane per ascoltare la voce melodiosa della creazione, in cui Dio, autore di ogni cosa, ci parla.
0: Állítsuk csendes üzemmódba az emberi tevékenység minden zaját, hogy meghalljuk a teremtés dallamos hangját, amelyben Isten mindenek alkotója szól hozzánk, fogalmazott a Szent Atya. Leó pápa szerint ez a szemlélődés egyben az Úrral való találkozás útja. És éppen ebből a találkozásból indulhat el az, amit az egyház hiteles ökológiai megtérésnek nevez. Amikor a Jézus Krisztussal való találkozás következményei láthatóvá válnak abban is, ahogyan a bennünket körülvevő világhoz viszonyulunk. A teremtés szemlélése és a teremtővel való találkozás segít felismerni különleges helyünket Isten csodálatos tervében. Ugyanakkor tudatosítja személyes és közösségi felelősségünket is abban, hogy megőrizzük a teremtés eredeti harmóniáját. Ehhez azonban fel kell ismernünk saját mulasztásainkat és tévedéseinket is, hangsúlyozta 14. Leó. Ebből a felismerésből születhet meg az új elkötelezettség arra, hogy a teremtő akarata szerint helyreállítsuk a teremtmények közötti kapcsolatokat. A Szent Atya ezen a ponton a teremtett világ gondozásáért tartott idei imanap üzenetének egyik központi gondolatát idézte fel. Izajás prófita felszólítását, hogy kovácsolják ekevasakká kardjaikat. Ez a bibliai kép arra hív, hogy azt, amit az ember a pusztítás szolgálatába állított, fordítsa ismét az élet szolgálatába. Még nem késő, hangsúlyozta a pápa. A teremtett világ ideje, amely október 4-én ér véget, mély megtérésre szólít bennünket. Amit pusztításra használtak, azt újra az élet szolgálatába lehet állítani. A szegények gondozására, az éhezők táplálására és a teremtett világ megóvására. A szeptember 1-én megnyitott teremtett világ ideje október 4-én ér véget, amikor Assisi Szent Ferenc tranzitusának, vagyis földi életből való távozásának 800. évfordulóját ünnepli az egyház. 14. Leó felidézte, hogy Ferenc pápa különösen is Assisi szegénykéjéből merített ihletet, amikor megírta Laudato Si kezdetű enciklikáját, és amikor életre hívta a Castel Gandolfói Borgo Laudato Si-t, amely most otthont adott a szentmise résztvevőinek.
1: Uniamoci dunque spiritualmente al poverello di Assisi, facendo nostro il suo cantico di lode.
0: A pápa ezért arra kérte a jelenlévőket, hogy lélekben csatlakozzanak Assisi Szent Ferenchez, és fogadják szívükbe híres naphimnuszának dicséretét. Áldott légy, Uram, minden teremtményeddel, különösen Urunk bátyánkkal, a nappal, idézte a szentatya, majd felelevenítette a himnusznak a holdért és a csillagokért, a szélért, a vízért, a tűzért és földanya nővérünkért mondott hála szavait. 14. Leó pápa homiliája végén összekapcsolta a teremtett világ gondozását az egyetemes testvériség eszményével. Szent Ferenccel együtt meg akarjuk újítani elkötelezettségünket, hogy megéljük és előmozdítsuk azt az egyetemes testvériséget, amely elválaszthatatlanul összekapcsolódik a teremtett világ megóvásának feladatával, zárta a szeptember 1-i homiliáját 14. Leó pápa a Castel Gandolfói Laudato Si faluban.
2: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
1: A napverse.

0: Április Lajos, szeptemberi ég. Ó, szilvát, szőlőfürtöt érlelő, gyönyörűséges, fényes őszelő, eged vén szívből is kedvet csihol. Már napok óta nem láttam sehol egy cigaretta füstnyi felleget, csak ezt a makulátlan csudakéket. Rengetegek legszebb szajkóiból valaki minden kék tollat kitépett, s bekárpitozta velük az eget.
1: Április Lajos, szeptemberi ég című versét Jakó Beáta mondta el. Április Lajos eredeti nevén Jékeli Lajos, József Attila díjas költő, műfordító, 1887. november 14-én született Brassóban. A Kolozsvári Egyetem bölcsészkarán végzett magyar-német szakon. 1909-ben Jékeli Lajos néven az erdélyi lapokban jelentkezett verseivel. Tanára Kovács Dezső író azonban megrótta modern hangja miatt, mire a költő évekig nem kísérletezett újabb publikálással. Nagyon szerette a természetet, a tavaszt, írói elneve is kedves hónapjának nevéből, az áprilisból származik. Első kötete 34 éves korában jelent meg, Falusi elégia címmel. 1923-ban Dijonba ment, ahol a francia nyelv tanításához is diplomát szerzett. 1926-tól a Kolozsvári Református Kollégiumban magyar és német irodalmat tanított. Ugyanebben az évben részt vett az erdélyi magyar írók első marosvécsi találkozóján, és az itt összegyűltek megbízásából a 28-ban induló erdélyi Helikon szerkesztője lett. Ezután Budapestre költözött, 10 évig a Bármadas Leánynevelő Intézet igazgatója volt. 1943. szeptemberében, miután nem volt hajlandó az iskolájában, a zsidó törvények szabta felvételi rendelkezéseket végrehajtani, felmondott, nyugdíjba vonult, és Visegrád mellett Szent György pusztán telepedett le. Hosszú éveken át csak fordításaival volt jelen az irodalmi életben. Versekkel az 50-es évek közepétől jelentkezett újra. Április Lajos 1967-ben hunyt el Budapesten.

0: A nap imája.
1: Emberek közt a legbensőbb egyesülés a házasság. Jogi forma, de telítve kell lennie lélekkel, erkölccsel, szeretettel, bensőséggel, tisztelettel és szerelemmel. De rendkívül kiemeli, és titokzatos, isteni jelleget nyom rá szentségi volta. Az Isten tiszteli ezt az egységet, s kegyelmének sugárzásába állítja bele. A házasság tehát nagy, szent, isteni gondolat, amely férfit és nőt felmagasztal, s egyesülésüket isteni jelleggel és szentségi méltósággal tünteti ki. Tisztelem a házasságot, mint Krisztus kincsét és szentségét. Amen.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozék, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között,

0: Amen. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kénszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Egyházi híreket hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő Domán Vivien. Hálaadó szentmisét tartottak a budai vár török uralom alóli felszabadulásának 340. évfordulója alkalmából Budapesten a Mátyás templomban szerdán a Honvédelmi Minisztérium katolikus tábori püspöksége szervezésében. A katonai tiszteletadással bemutatott szentmisén Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára arról beszélt, a mohácsi csata után másfél évszázadnyi oszmán uralom következett, de a magyarok megmaradtak magyarnak. Belőlünk soha, sem előtte, sem azóta nem veszett ki a szabadság iránti vágy, az országunkért és a magyarságért való elkötelezettség. Mint mondta, Budavárának 77 napos embert próbáló küzdelme során sem a hőség, sem a betegségek, sem az elkeseredett török ellenállás nem tudta eltántorítani az ostromlókat. Így válhatott 1686. szeptember 2-a a hősies helytállás és a győzelem napjává, és Buda visszafoglalásával megkezdődhetett a gyógyulás, a fejlődés és az építkezés. Berta Tibor dandártábornok katolikus tábori püspök homiliájában arról beszélt, mindaz, ami hiányzott Mohácsnál és Mohács után, az 148 évvel később összeállt a Szentligában, ahol a közös ügyszövetsége cselekvéssé formálódott, és lehult a vállainkra nehezedő rabságigája. Mint mondta, Buda visszavétele arra figyelmeztet, hogy egy ország elveszítheti szabadságát, egységét és jövőjének biztonságát, de ezeket az összefogás erejével vissza lehet szerezni. Miskolcra telepedésük 25. évfordulóját ünnepelte a szeretett misszionáriusai, vagy más néven a Terézanya nővérei rend. Az ünnepi szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatta be a környékbeli papság közreműködésével. Azt a szeretetet, amely betöltötte Terézanyát, 25 évvel ezelőtt élő, megtapasztalható módon idehozták a nővérek Miskolcra, hogy a legszegényebbek között végezzenek szolgálatot. Isten áldja meg őket és Terézanyát, mondta beszédében a főpásztor. Hangsúlyozta, ez a szeretet nem önmagától való. Terézanya úgy fedezte fel, hogy felismerte az Isten iránta való nagy szeretetét. Az érsek hozzáfűzte, nem könnyű szolgálat szeretni, mert sokan nem értik meg az ingyenes szeretetet. Isten szemével kell látnunk a világot, tudva, hogy meghívásunk van az örök életre. A Szent Mise végén a rend nevében Dominika nővér köszönte meg a főpásztornak az egyházmegye gondoskodását, valamint számos helyinek azt a sok segítséget, amit az évtizedek alatt a nővérek számára önzetlenül nyújtottak. A szertartás után zenés műsorral kedveskedtek a gyermekek. 5. éve tartanak nyár végén szőlőmegáldást az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ültetvényén. A katolikus keresztény világban a szőlő, mint szimbólum is nagyon fontos. Amikor Jézus Krisztus megalapítja az oltári szentséget, a kenyér és a bor színe alatt teszi az utolsó vacsorán. Emlékeztetett a szertartást végző Novák István delegált rektor helyettes. Elmondta még, a szőlő beszédes valóság, a szőlővel sokat kell dolgozni, sokat számít az emberi munka. Így az áldást Istentől azokra is kérjük, akik ezen fáradoznak, s azokra is, akik borként magukhoz veszik. Szent Vince és Szent Orbán közbenjárását és oltalmát kérték, a gazdák életére és a jó termésért. Molnár Ádám az Egyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének birtokigazgatója úgy fogalmazott, a szélsőséges időjárás érezteti hatását, azonban az elkövetkező időszakban még több minden változhat. A csapadék még jót tenne, ez a növény egészsége a következő évjáratok termése szempontjából is fontos lehet. Azt már biztosan látni, hogy a termés mennyisége az átlagosnál kevesebb lesz. Hektáronként 6 tonna szőlőt várnak a gazdálkodók. A bűn és a megtérés volt a témája Mió Barada horvát származású karizmatikus 3 napos egri lelki gyakorlatának. A ciszterci templomban megtartott eseményen 170 fő vett részt, akik 70%-ban az egri főegyházmegyéből érkeztek. A többiek pedig az ország számos szegletéből, Budapest és környékéről, a Dunántúról és az Alföldről is jöttek. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba egriesek volt. A dicsőítő szolgálatot Molnár Sándor végezte. Előadások, dicsőítés, szentmise, szentségimádás, rózsafűzér és közbenjáró ima volt mindhárom napon a program. Az Egri Rozália temető kápolna búcsú ünnepe szeptember 6-án 16 órakor kezdődik. Az ünnepi szentmisét Czapkó Mihály teológiai tanár, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárságának irodaigazgatója mutatja be. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit. Idén szeptember 13-án vasárnap lesz Egerben a kisasszony búcsú. A délelőtt 10 órakor kezdődő szentmisét Rezs András egerbaktai plébános mutatja be, a baktai gyalogos zarándok hívek részvételével. A délután 16 órakor kezdődő szentmisét Mihály Mátyás gyöngyösi káplán tartja. A szabadtéri misék után körmester

0: eljárásáért. Az elmúlt 20 esztendőben vajon hányan választották Sára testvért védőszentnek? Őket kitüntetett szeretettel várja a Szociális Testvérek Társasága az ünnepi szentmisére, ahol ez alkalomban külön áldásban fognak részesülni. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácot megrendezik, az Együtt építjük jubileumi napot. A jubileumi nap elsődleges célja a hálaadás az Egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás 1000. évfordulóját nagyszabású különleges ünnepi előadással ünnepeljük. A Székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatják be az egyházmegye történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből és településről érkeznek majd. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét Szent István alapításától kezdve, amíg Edzi Kristóf püspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjainak fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelybe a tavalyi sikeres Családok és Közösségek Fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat is. 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával közösen. A rendezvény alkalmával rádiónk külön standdal készül majd, amelynél szeretettel várjuk követőinket. Kedves hallgatóink, az Egri Egyházmegye híreit és előzeteseit megtalálják az interneten egyrészt az egeregyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották.
1: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
2: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
2: Nem csak katolikusoknak.
3: keresztényélet.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
1: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai napi szentíráshoz tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor Jézus egyszer a Genezáret tavánál állt, nagy tömeg sereglett köréje, hogy hallgassa az Isten szavát. Jézus látta, hogy a tó partján két bárka vesztegel. A halászok kiszálltak és a hálóikat mosták. Beszállt hát az egyik bárkába, amelyik Simoné volt, s megkérte, hogy vigye kissé beljebb a parttól. Aztán leült és a bárkából tanította a népet. Amikor befejezte a tanítást, így szólt Simonhoz. Evezz a mélyre és vessétek ki a hálótokat halfogásra. Mester, válaszolta Simon, egész éjszaka fáradoztunk, s nem fogtunk semmit, de a te szavadra kivetem a hálót. Meg is tette, s annyi halat fogtak, hogy szakadozni kezdett a háló. Intettek a másik bárkából lévő társaiknak, hogy jöjjenek és segítsenek. Azok odamentek, és úgy megtöltötték mind a két bárkát, hogy majdnem elsüllyedt. Ennek láttán Simon Péter Jézus lábához borult, és e szavakra fakadt. Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. A szerencsés halfogás láttán ugyanis társaival együtt félelem töltötte el. Hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, Simon társait. De Jézus bátorságot öntött Simonba, ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Erre partra vonták hajóikat, és mindenüket elhagyva követték Jézust. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Minden a tiétek. Ti Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig az Istené. Mielőtt lett a világ, egy örökké valóság óta, pontosabban Isten örökké valóságában Jézus, a fiú az atyájé. Egy lényegű az atyával, vagyis valóságos Isten. Az atyának pedig úgy tetszett, hogy fia képmására teremtett minden embert, majd elküldte közénk hasonló testben, s önkéntes áldozatát elfogadva megszüntette a halál hatalmát fölöttünk, s Krisztusban örök jövőt készít nekünk. Ebből következik, hogy mi, emberek a teremtés, a megtestesülés és a megváltás címén Krisztushoz tartozunk, az övéi vagyunk. Ha Krisztus csak egy a vallás alapítók közül, akkor nem tartozik hozzá minden ember, csak azok, akik belépnek az ő általa alapított vallásba, s ők sem feltétel nélkül és mindenestül. Krisztus azonban minden ember prototípusa. Minden ember iránti szeretetből öltött testet, és minden ember üdvösségéért vállalta a kereszthalált. A Krisztusban hívő ember, aki tudja, hogy ő Krisztusé, azaz tudatosan és akarattal tartozik hozzá, mindabban részesül, ami Krisztusnak adatott a mennyben és a földön. Vagyis pontosan abban a mértékben lesz minden a miénk, amilyen mértékben mi Krisztusé leszünk. A szentek ezt látták, tudták, a bőrükön érezték, ezért is mentek homlokegyenest az ellenkező irányba, mint sok kortársuk, akik mindent meg akartak nyerni, s aztán elveszítették a Krisztushoz való tartozást is, meg a minden sem lett az övék, kifolyt az ujjaik között mindaz, amit birtokuknak hittek. Azt jelenti oktalanná válni a világ és bölcsi Isten szemében, hogy felismerjük a mindent birtoklásra biztató bölcsességről, hogy csupa hiúság, káprázat, szétfoszló álom. Aki Krisztusban találja meg a létezés és ezen belül a saját élete értelmét, az könnyűszerrel lemond arról, hogy mindig tudni akarja a hogyant. Meri múltját, jelenét és jövőjét egészen urára bízni. Már itt a földön is valamiképpen megvalósul ez a minden a tiétek, azok életében, akik egészen Krisztuséi. Ők az egyetlenek, akik valaha élvezni fogják az életet. Lemondtak az egész világról, s ezért birtokul kapták az egészet. Egyedül ők tudják értékelni a világot és a benne lévő dolgokat. Egyedül ők értik meg az örömet. Mindenki más túlságosan gyönge az örömre. Isten teljesíti minden kívánságunkat, hiszen az ő vágyai jelentkeznek a kívánságainkban. Ők az egyetlenek, akik megkapnak mindent, bármit kívánnak is. Szabadságuk korlátlan. Utánunk nyúlnak, hogy átöleljék a nyomorúságunkat, és elmerítsék átatlanságunk hatalmas tengerében, amely fényben fürdeti meg az egész világot.
1: Most a mai napi evangéliumot hallgassák meg szlovák nyelven.
4: Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša. Opustili všetko a išli za ním. Keď raz Ježiš stál pri Genezareckom jazere, tlačil sa naň zástup, lebo chcel počuť Božie slovo. Tu zbadal pri brehu dve lode. Rybári z nich vystúpili a prali si siete. Nastúpil na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a poprosil ho, aby trocha odrazil od brehu. Potom si sadol a z loďky učil zástupy. Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov. Šimon mu odpovedal: Učiteľ, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili, ale na tvoje slovo spustím siete. Len čo to urobili, chytili také množstvo rýb, až sa im siete trhali. Preto dali znamenie spoločníkom, čo boli na druhej lodi, aby im prišli pomôcť. Oni prišli a obidve loďky naplnili tak, že sa potápali. Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny. Hrôza sa totiž zmocnila jeho i všetkých, čo boli s ním, nad úlovkom rýb, ktoré chytili. Takisto aj Zebedejových synov Jakuba a Jána, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. Tu Ježiš povedal Šimonovi: Neboj sa, odteraz budeš loviť už ľudí. A keď pritiahli lode k brehu, opustili všetko a išli za ním. Počuli sme slovo Pánovo.
1: A mai napi evangélium következik roma nyelven.
5: Kana jokhar, kaj le genezare tosko pái torgyolas, báro budzséni pogélaskot heleste, te asu nelle dévleszki vorba. Diklas, kepele pájeszki dolma, duj bárki torgyonas. Le másár ávri húi lehaj, penge siti tovnas. André hutyilas, andéjék bárka, andele Simoneski, haj manglas, te pizdelle szekcere maja André pai dolma. Palakadi, téle beslas, haj andé bárka sityár las le narodos. Kana André getu szárdas a sityárimo, kadi pendas le Simoneske. Trade maja André po báro pai, haj suden avri tu mare siti, másente hutyilen. Maestro, intrego rátik hinyi lam, aj sače hutil dam kancsi, ba petiri vorba avri suda visiti. Pendas a Simon. Aj vika de kérdas keti másen hutil de, ke saste singerjon lenge siti. Cipi sarde penge vorta konge, ande káver bárka, te zsant te zsutin lenge. Kodol vigéle, haj kade perde penge bárki másenca, ke kodol saste tasson téle andel pája. Kana kadaldik laso Simon Petro, kajle Jézus eske ponres utas pe, haj kadal vorbi pendas, rája zsatar mandar, keme bezek hálosom. Ke kanadik las lebute másengo hutyilipe, kusapeske amále, Bári dar pélas peleste. Tumna kadepeci szárda szó Jákob, hajó Janko, le zebeduseske sáve, le simoneske amála. Báo Jézus zór sorda szandeo Simon. Nadara pala kado manusengi másáre a vesza. Ávrit szirde penge bárki pej dolma, haj pengo szogodi kotemuklas andele Jézuseszki vormasú tepe.
1: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg német nyelven.
6: Evangéliumnak Lukas. Als Jesus am Ufer des Sees Genezaret stand, drängte sich das Volk ihn und wollte das Wort Gottes hören. Da sah zwei Boote am Ufer liegen. Die Fische waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das dem Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit vom Land wegzufahren. Dann setzte er sich und leerte das Volk vom Boot aus. Als er seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon: Fahr hinaus auf den See. Dort werft eure Netze zum Fang aus. Simon antwortete ihm: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Doch wenn du es sagst, werde ich die Netze auswerfen. Das taten sie, und sie fingen eine so große Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen drohten. Deshalb winkten sie ihren Gefährten im anderen Boot, sie sollten kommen und ihnen helfen. Sie kamen und gemeinsam füllten sie beide Boote bis zum Rand, so dass sie fast untergingen. Als Simon Petrus sah, fiel er zu Jesus Füßen und sagte: Herr, geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Denn er und alle seine Begleiter waren erstaunt und erschrocken, weil sie so viele Fische gefangen hatten. Ebenso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedäus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Da sagte Jesus zu Simon: Fürchte dich nicht, von jetzt an wirst du Menschen fangen. Und sie zogen die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten ihm nach. Wort des lebendigen Gottes.
7: Szentek, szentéletű emberek.
8: Nagy Szent Gergely pápa, egyháztanító. Rómában született 540-ben, és ott halt meg 604. március 12-én. Ősi római patrícius család sarja. 30 évesen Róma prefektusa lett. A fiatal prefektus a sikerek ellenére sem találta meg lelkének békéjét. Vágyódott a csendes életre. Elhagyta prefektusi tisztségét, s édesapja villájába vonult vissza. Apja halála után családi házában alapította meg a Szent András kolostort, melynek szerzeteseiből később ő küldte el Szent Ágostont és 40 társát az angol szászok megtérítésére. A család szicíliai birtokain további 6 kolostort létesített. Úgy érezte, hogy őt magát Isten a szerzetesi életre hívja. Ezért belépett a Szent András kolostorba, amelyet rövidesen el kellett hagynia, mert második Pelágius pápa a római egyház diákonusává szentelte fel. 589 őszén megáradt a Tiberis, és elöntötte Róma városát. Sokan megfulladtak az áradatban. Járvány tört ki, amibe a pápa is belehalt. 590-ben Pelágius helyett Gergelyt választotta meg a nép pápává. Szeptember 3-án koronázták meg. Először a római és az itáliai népet vette gondjába. Minden jövedelmét az inség enyhítésére fordította. Segítette a papságot, a templomokat és az ország népét. A lateráni palotában is szerzetesek között élt. Minden nap 12 szegényt szolgált ki asztalánál, miután lábukat megmosta. Szigorú volt a papi erkölcs tekintetében. Nem jó szemmel nézte a már akkor pöffeszkedő konstantinápolyi pátriarkát, aki ezt a címet vette föl magának, egyetemes pátriarka. Ő pedig ezzel ellentétben így nevezte magát Isten szolgáinak szolgája. Servus Servorum Dei. Megszervezte és megreformálta liturgiát. Előkészítette Nyugat-Európa teljes keresztényé válását. Az ő idejében lett keresztény Anglia. Mindezen külső tevékenysége mellett még maradt ideje az írásra is. Nagy hatással volt rá Szent Ágoston. Egyike a 4 nyugati egyházatjának. Kevesen tudják, hogy állandó és erős testi szenvedéseket viselt el. Gyomorbaj és köszvény kínoszta, így élete utolsó 5 évét betegágyban töltötte. 604. március 12-én halt meg. A Szent Péter Bazilikában van eltemetve. Sírjára ezt írták: Istennek a konzula. Könyörgésben ezt kérjük a jó Istentől: Istenünk, te népedet irgalmaddal gyámolítod, és szeretettel kormányozod. Nagy Szent Gergely pápa közben járására add meg a bölcsesség lelkét azoknak, akikre egyházadban a vezetés gondját bíztad, hogy a szent nyáj gyarapodjék, és ez pásztorainak örök dicsőségére szolgáljon, Krisztus a mi Urunk által. Tekintettel az iskolai év megkezdésére ma is megemlítünk egy személyt, egy szent nevelőt, akitől néhány gondolatot kaphatunk arra vonatkozólag, hogyan kell a gyermekekkel, fiatalokkal foglalkozni. Mazzarello Szent Mária Don Bosco mellett, mint társalapító megalapítja a segítő Szűz Mária leányai szerzetes rendet 1872-ben. 9 évvel az alapítás után meghalt, ekkor 28 házat és 200 nővért számolt a kongregáció. Ma 16 ezer nővér él 88 országban, több mint 1600 házban. Ez a szalézi rend női ága az ifjúság nevelésével foglalkozik, ugyanazokat a nevelési elveket alkalmazza, melyeket Don Bosco a megelőző nevelési módszernek nevezett. Tegnap hallottuk Don Bosco élettörténetét röviden és nevelési elveit. A nevelési módszer gyümölcse és eredményességének elismerése 2 szent életű növendék, Savio Szentdomonkos és Boldog Laura. Mazzarello Mária is minden emberben meglátja a jót. Tudatában van, hogy mindenki értékes, és ezt az értéket kamatoztatni kell. Komolyan vesz mindenkit, hagyja, hogy mindenki a legjobbat hozza ki saját magából. És ebben a lehető legnagyobb segítséget nyújtja mindenkinek az ő nevelésük. A létezés számára harc, érés, állandó készenlétre van szükség. Nem külső erőkkel való harc, hanem belsőkkel, az önzés letörése, mely az élet minden korszakában erőszakosan és alattomosan jelentkezik. Mazzarello Mária szerint azért kaptuk az időt, hogy legyőzzük a saját magunk iránti rendetlen szeretetet, és növekedjünk a szeretetben egészen addig, hogy tegyünk meg szabadon mindent, amit a szeretet követel tőlünk. Néhány gondolatot Szent Mazzarello Máriától. Ajánlom nektek, hogy legyetek mindig vidámak, és soha se szomorúak, mert a szomorúság közömbösségre vezet. Boszkó Szent János iparkodott mindenütt megalapítani a vidámság társaságát. Jó lenne, ha mai nevelők erre a vidámságra is nevelnék, tanítanák a gyermekeket, a fiatalokat. Kiért dolgozik a pedagógus, amikor tanít, nevel? Fölteszi a kérdést Mazzarello Mária is. Kiért dolgozol? Dolgozz mindig Jézusért. Ne felejtsd, hogy csak ő érte kell fáradoznod. És ma, amikor egy pedagógus a gyermekeket neveli, oktatja, Jézusnak a szándéka szerint törődik a gyermekekkel, akkor Isten dicsőségét, Jézus dicsőségét szolgálja. Milyen céllal kell nevelni a gyermekeket? Mindent a lelkek javára és Isten dicsőségére, így kell végezni munkánkat. Tegyünk mindent jó szívvel, szeretettel, és csak Istentől várjunk jutalmat. Nem könnyű a pedagógus munka, szolgálat. Bátorság, ha fáradt vagy, menj és helyezd nehézségeidet Jézus szívébe, ott megkönnyebbülést és vigaszt találsz. Buzdít az imádkozásra. Mindig és szívből imádkozzatok. És itt megint érdemes megemlíteni azt, hogy minden pedagógus havonta legalább egyszer tanítványait vigye lélekben Jézus elé, és kérjen számukra sok-sok kegyelmet. A munka és az imádság legyen az a két eszköz, amivel a munkáját, a tanítást, oktatást minél gyümölcsözőbbé tudja tenni. Ismétlem megint csak, imádkozzunk a tanuló ifjúságért, imádkozzunk nevelőikért, oktatóikért, az iskolákban dolgozókért, imádkozzunk a szülőkért, hogy olyan nevelésben részesítsék gyermekeiket, amely csak ugyan az életre a legjobban fölkészíti őket, az igazi keresztény krisztusi életre.
9: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége. Te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Szentek, szentéletű emberek.
1: Nagy Szent Gergely pápa, egyháztanító. Rómában született 540-ben, és ott halt meg 604. március 12-én. Ősi római patrícius család sarja. 30 évesen Róma prefektusa lett. A fiatal prefektus a sikerek ellenére sem találta meg lelkének békéjét. Vágyódott a csendes életre. Elhagyta prefektusi tisztségét, s édesapja villájába vonult vissza. Apja halála után családi házában alapította meg a Szent András kolostort, melynek szerzeteseiből később ő küldte el Szent Ágostont és 40 társát az angol szászok megtérítésére. A család szicíliai birtokain további 6 kolostort létesített. Úgy érezte, hogy őt magát Isten a szerzetesi életre hívja. Ezért belépett a Szent András kolostorba, amelyet rövidesen el kellett hagynia, mert második Pelágius pápa a római egyház diákonusává szentelte fel. 589 őszén megáradta Tiberis, és elöntötte Róma városát. Sokan megfulladtak az áradatban. Járvány tört ki, amibe a pápa is belehalt. 590-ben Pelágius helyett Gergelyt választotta meg a nép pápává. Szeptember 3-án koronázták meg. Először a római és az itáliai népet vette gondjába. Minden jövedelmét az inség enyhítésére fordította. Segítette a papságot, a templomokat és az ország népét. A lateráni palotában is szerzetesek között élt. Minden nap 12 szegényt szolgált ki asztalánál, miután lábukat megmosta. Szigorú volt a papi erkölcs tekintetében. Nem jó szemmel nézte a már akkor pöffeszkedő konstantinápolyi pátriarkát, aki ezt a címet vette föl magának, egyetemes pátriarka. Ő pedig ezzel ellentétben így nevezte magát Isten szolgáinak szolgája. Servus Servorum Dei. Megszervezte és megreformálta liturgiát. Előkészítette Nyugat-Európa teljes keresztényé válását. Az ő idejében lett keresztény Anglia. Mindezen külső tevékenysége mellett még maradt ideje az írásra is. Nagy hatással volt rá Szent Ágoston. Egyike a 4 nyugati egyházatjának. Kevesen tudják, hogy állandó és erős testi szenvedéseket viselt el. Gyomorbaj és köszvény kínoszta, így élete utolsó 5 évét betegágyban töltötte. 604. március 12-én halt meg. A Szent Péter Bazilikában van eltemetve. Sírjára ezt írták, Istennek a konzula. Könyörgésben ezt kérjük a Jóistentől, Istenünk, te népedet irgalmaddal gyámolítod, és szeretettel kormányozod. Nagy Szent Gergely pápa közben járására add meg a bölcsesség lelkét azoknak, akikre egyházadban a vezetés gondját bíztad, hogy a szent nyáj gyarapodjék, és ez pásztorainak örök dicsőségére szolgáljon, Krisztus a mi Urunk által. Tekintettel az iskolai év megkezdésére ma is megemlítünk egy személyt, egy szent nevelőt, akitől néhány gondolatot kaphatunk arra vonatkozólag, hogyan kell a gyermekekkel, fiatalokkal foglalkozni. Mazzarello Szent Mária Don Bosco mellett, mint társalapító megalapítja a segítő Szűz Mária leányai szerzetes rendet 1872-ben. 9 évvel az alapítás után meghalt, ekkor 28 házat és 200 nővért számolt a kongregáció. Ma 16.000 nővér él 88 országban, több mint 1600 házban. Ez a szalézi rend női ága az ifjúság nevelésével foglalkozik, ugyanazokat a nevelési elveket alkalmazza, melyeket Don Bosco a megelőző nevelési módszernek nevezett. Tegnap hallottuk Don Bosco élettörténetét röviden és nevelési elveit. A nevelési módszer gyümölcse és eredményességének elismerése két szent életű növendék, Savio Szent Domonkos és Boldog Laura. Mazzarello Mária is minden emberben meglátja a jót. Tudatában van, hogy mindenki értékes, és ezt az értéket kamatoztatni kell. Komolyan vesz mindenkit, hagyja, hogy mindenki a legjobbat hozza ki saját magából, és ebben a lehető legnagyobb segítséget nyújtja mindenkinek az ő nevelésük. A létezés számára harc, érés, állandó készenlétre van szükség. Nem külső erőkkel való harc, hanem belsőkkel, az önzés letörése, mely az élet minden korszakában erőszakosan és alattomosan jelentkezik. Mazzarello Mária szerint azért kaptuk az időt, hogy legyőzzük a saját magunk iránti rendetlen szeretetet, és növekedjünk a szeretetben egészen addig, hogy tegyünk meg szabadon mindent, amit a szeretet követel tőlünk. Néhány gondolatot Szent Mazzarello Máriától. Ajánlom nektek, hogy legyetek mindig vidámak, és sohase szomorúak, mert a szomorúság közömbösségre vezet. Boszkó Szent János iparkodott mindenütt megalapítani a vidámság társaságát. Jó lenne, ha mai nevelők erre a vidámságra is nevelnék, tanítanák a gyermekeket, a fiatalokat. Kiért dolgozik a pedagógus, amikor tanít, nevel? Fölteszi a kérdést Mazzarello Mária is, kiért dolgozol? Dolgozz mindig Jézusért, ne felejtsd, hogy csak ő érte kell fáradoznod. És ma, amikor egy pedagógus a gyermekeket neveli, oktatja, Jézusnak a szándéka szerint törődik a gyermekekkel, akkor Isten dicsőségét, Jézus dicsőségét szolgálja. Milyen céllal kell nevelni a gyermekeket? Mindent a lelkek javára és Isten dicsőségére. Így kell végezni munkánkat. Tegyünk mindent jó szívvel, szeretettel, és csak Istentől várjunk jutalmat. Nem könnyű a pedagógus munka, szolgálat. Bátorság. Ha fáradt vagy, menj és helyezd nehézségeidet Jézus szívébe. Ott megkönnyebbülést és vigaszt találsz. Buzdít az imádkozásra. Mindig és szívből imádkozzatok. És itt megint érdemes megemlíteni azt, hogy minden pedagógus havonta legalább egyszer tanítványait vigye lélekben Jézus elé, és kérjen számukra sok-sok kegyelmet. A munka és az imádság legyen az a két eszköz, amivel a munkáját, a tanítást, oktatást minél gyümölcsözőbbé tudja tenni. Ismétlem megint csak, imádkozzunk a tanuló ifjúságért, imádkozzunk nevelőikért, oktatóikért, az iskolákban dolgozókért, imádkozzunk a szülőkért, hogy olyan nevelésben részesítsék gyermekeiket, amely csak ugyan az életre a legjobban fölkészíti őket, az igazi keresztény krisztusi életre.
2: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: Sok szeretettel köszöntjük Hilda, Csobán, Piusz és Szerafina nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. A Hilda német eredetű név a Hild elemet tartalmazó összetett germán nevek rövidülése, jelentése harc, harcos nő. A Csobán török magyar eredetű név a Csobán név alakváltozata. Török eredetű méltóságnév volt, jelentése pásztor, juhász. A Piusz latin eredetű név, melynek jelentése szelíd, jámbor, kegyes, béketűrő. A Szerafina héber német eredetű név, a szeref férfi név női párja, jelentése tündöklő, nemes. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon névnapjukat, vagy éppen a születésnapjukat ünneplik. Szóljon nekik a most következő felvétel.

0: Kalendárium. Évforduló, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. 1875-ben megszületett Ferdinand Porsche, német autókészítő. Hitler felkérésére népautót, azaz Volkswagen tervezett, ez lett a később népszerű Volkswagen bogár. Barényi Béla már 1925-ben készített részletes terveket, amit azonban a Porsche család hosszú időn keresztül vitatott, mivel ők Ferdinand Porsche-t tartották az autókonstruktőrének. 1976-ban a Viking 2 űrszonda leszállt a Marson és elkészítette az első közeli színes felvételeket a bolygó felszínéről. 301-ben létrejött San Marino, a legrégebbi ma is fennálló köztársaság. 301-ben alapította egy remete kőfaragó, Szent Marinus, olaszosan Marino, a monda szerint Marinus Dalmáciából érkezett 301-ben, és hamarosan kolostort alapított a Titánhegyen, hogy a Diocletianus római császár által üldözött keresztényeket befogadhassa. Emiatt a San Marinóiak őt tekintik a köztársaság megalapítójának. Írásos dokumentum azonban csak 885-ben említi a kolostort és a körülötte kialakult települést, amelyet alapítójáról San Marinónak neveztek el. 1813-ban megszületett Báró Eötvös József író, költő, reformpolitikus. Eötvös Loránd apja. Szép prózai munkásságának kiemelkedő darabjai, a falu jegyzője és a Magyarország 1514-ben című regényei. 1825-ben Győrben pappá szentelték Jedlik Ányost, a dinamó későbbi feltalálóját. Csaló közben Jedlik István néven született a világhírű fizika professzor. Az Ányos nevet a bencés rendben kapta, miután 1817-ben Pannonhalmára ment teológiát tanulni. Ezzel párhuzamosan Pesten fizikát, matematikát, filozófiát és történelmet is tanult, így 1822 őszén Pesten bölcsész doktorrá, Győröt pedig tanárá avatták. 1925-ben szentelték pappá, majd a Győri Akadémián tanított, ahol számos elméletet és találmány dolgozott ki. Az ő nevéhez fűződik többek közt a szódavíz előállító készülék és a forgómotor feltalálása. 1831-től a Pozsonyi Akadémián, 1840-től pedig a Pesti Egyetemen tanított, közben foglalkozott fénytannal, elkészítette a széncinkelemet és megjelent Súlyos testek természettana című könyve is. Dinamóját 1859-ben készítette el, élete hátralévő 40 évében pedig összesen mintegy 80 találmányt valósított meg, részben vagy teljesen. Több tudományos társulat választotta örökös tagjául, rektora és prorektora volt a Pesti Egyetemnek. Halála után több utca és intézmény vette fel a nevét. 2010-ben meghalt Bánfi György, Kossuth és Jászai Mari díjas színész. Hunyadi Buzás Györgyként született 1927-ben. Azért kellett megváltoztatnia a nevét, mert 1945 környékén a szakszervezeti szabályzat még megtiltotta, hogy történelmi neveket viseljenek a színészek. Édesanyja Pápai Klára színésznő volt, aki a Valamit visz a víz című klasszikusban Jávor Pál feleségét alakította. Bánfi György közel 4 évtizeden át, 1971 óta volt a József Attila Színház tagja. Sok száz színdarabban, több mint 50 játékfilmben nyújtott emlékezetes alakítást. 1985-től 1994-ig országgyűlési képviselő volt, 1990 és 94 között az MDF frakciójában ült. 1989-ben az MDF nevében beszélve Bánfi szólította fel az országgyűlést, hogy oszlassa fel magát, hogy ezáltal új választásokat lehessen kiírni. 1950-ben meghalt Ágai Irén színésznő, aki filmjeiben Jávor Pál, Rádai Imre és Kabos Gyula partnere volt. Főként modern tárgyú színművekben, filmvígjátékok főszereplőjeként aratott sikert. A 30-as évek derűs, könnyed filmjeinek kedvelt fiatal hősnője volt. 38 évesen halt meg Los Angelesben, filmforgatás közben. 1667-ben meghalt Alonso Cano, spanyol építész, szobrász, festő, a spanyol Michelangelo. Sokoldalúsága miatt szokták spanyol Michelangelónak is nevezni. Cano alkalmazta először az építészetben az oszlopok, pillérek törzsén fennfüggő kartust, pajzsszerű keretet, amelyet a barokk és a rokokó korban monogramok vagy emblémák elhelyezésére alkalmaztak. Legnagyobb sikerét, mint festő aratta. Legismertebb művei a Halott Krisztus, a Madonna, valamint a Megfeszített Krisztus. Három bibliai tárgyú képe látható a Budapesti Szépművészeti Múzeumban. Kedves hallgatóink, évfordulónaptárunkat hallották. További kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
1: 14. Leó pápa Palánki Ferenc püspököt nevezte ki a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye érsekévé. Tájékoztatott a magyarországi apostoli nunciatúra. A Szent Atya elfogadva a 76 éves Bábel Balázs Kalocsa-Kecskeméti érsek lemondását főpásztori szolgálatáról, 2026. szeptember 3-án csütörtökön kinevezte Palánki Ferenc Debrecen nyíregyházi megyés püspököt a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye érsekévé. Palánki Ferenc Balassagyarmaton született 1964. március 11-én. Gyermekkorát a közeli Csesztve faluban töltötte, gimnáziumi tanulmányait Balassagyarmaton végezte. Érettségi után a győri közlekedési és távközlési műszaki főiskolán üzemmérnöki diplomát szerzett. 25 éves korában döntött a papi hivatás mellett, és az esztergomi főegyházmegyébe kérte felvételét. 30 éves korában, 1994. június 18-án szentelte pappá Paskai László, bíboros, esztergom budapesti érsek. Erdő Péter bíboros szentelte püspökké 2011. február 26-án az Egri Főszékes Egyházban. Püspöki elmondata: Jézus a feltámadás és az élet. Ternyák Csaba egri érsek érseki helynökévé nevezte ki, egyúttal rábízta Miskolc város lelkipásztori ellátásának irányítását. Ferenc pápa 2015. szeptember 21-én kinevezte Debrecen nyíregyházi megyés püspöknek. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Bizottságában a Hittani Bizottság, a Jogi Bizottság, valamint a Papság és a Megszentelt Élet Bizottságának a tagja. 14. Leó pápa Palánki Ferencet 2026. szeptember 3-án a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye érsekévé nevezte ki. 5. éve tartanak nyár végén szőlőmegáldást az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ültetvényén. A katolikus keresztény világban a szőlő, mint szimbólum is nagyon fontos. Amikor Jézus Krisztus megalapítja az oltári szentséget, a kenyér és a bor színe alatt teszi az utolsó vacsorán. Emlékeztetett a szertartást végző Novák István delegált rektor helyettes. Elmondta még: a szőlő beszédes valóság, a szőlővel sokat kell dolgozni, sokat számít az emberi munka. Így az áldást Istentől azokra is kérjük, akik ezen fáradoznak, s azokra is, akik borként magukhoz veszik. Szent Vince és Szent Orbán közbenjárását és oltalmát kérték a gazdák életére és a jó termésért. A bűn és a megtérés volt a témája Mió Barada horvát származású karizmatikus háromnapos egri lelki gyakorlatának. A ciszterci templomban megtartott eseményen 170 fő vett részt, akik 70%-ban az egri főegyházmegyéből érkeztek. A többiek pedig az ország számos szegletéből, Budapest és környékéről, a Dunántúról és az Alföldről is jöttek. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba egri érsek volt. A dicsőítő szolgálatot Molnár Sándor végezte. Előadások, dicsőítés, szentmise, szentségimádás, rózsafűzér és közbenjáró ima volt mindhárom napon a program. Egységes költségvetési rendszert szorgalmaz a köznevelési intézményekben a pedagógusok szakszervezete. Szerintük jelentős különbségek vannak az állami és a nem állami iskolák finanszírozása között. Az érdekvédők az ügyben ősszel javaslatot küldenek a kormánynak. Örökségvédelmi hivatal felállítását jelentette be a területért felelős államtitkár a közösségi oldalán. Sári Zsolt a ciklus végéig szóló tervek közé sorolta a kulturális dolgozók bérének rendezését és egy 21. századi közgyűjteményi és örökségvédelmi törvényt. Átfogó klimatizálási programot indít a MÁV csoport a dolgozók extrém hőségben végzett munkájának megkönnyítésére. Idén 50, 2027 nyaráig pedig további 300 helyiségbe szerelnek klímát. Törvénymódosítással javítaná a szőlő aranyszínű sárgasága elleni védekezést az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. A javaslat szerint a növényegészségügyi zárlat esetén nem járna kárpótlás annak a termelőnek, aki nem teljesíti a kártalanítás feltételeként előírt kötelezettségeket. Pályázatot írt ki a Tisza párt a Tisza-szigetek országos vezetői posztjára, és 8 regionális koordinátort is keresnek. A jelentkezéshez önéletrajzokat kell benyújtani. Végül az időjárásról. Összefüggőbb, vastagabb felhőzet vonul át északnyugatról kelet-délkelet felé, amely legkevésbé a déli-délnyugati megyéket érintheti. Helyenként fordulhat elő zápor, eső. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között valószínű. Híreinket hallották.
2: Hallgassuk együtt! Régi nagy kedvencek és a legfrissebb újdonságok a könnyű zenei életből.

Sinéad O'Connort és Mandinka című dalát hallották. Jó napot kívánok, ez a Hallgassuk Együtt, a mikrofonnál Kónya Éva. Sinéad O'Connor világhírű ír, énekesnő és dalszövegíró 1990-ben robbant be a köztudatba a Nothing Compares to You című Prince dal feldolgozásával. A zene mellett aktívan jótékonykodik, molesztált gyermekekért harcol, valamint neveli 4 gyermekét és gyakran provokatív dolgokkal hívja fel magára a figyelmet. Augusztusban jelent meg legújabb szerelmes dalokat tartalmazó albuma, az I'm Not Bossy, I'm the Boss.

A Massachusetts-i Megan Elizabeth Raynor énekes dalszövegíró, zenész és producer is egyben. Igazi zenész családban nevelkedett, ennek köszönhetően már egészen fiatalon, alig 11 évesen írta első dalait. Mikor betöltötte a 13. életévét, a szülei a számítógép elé ültették, hogy megteremthesse a saját zeneszámait. Hírnevét idén megjelent All About the Bass című dalának köszönheti.

Az egyre népszerűbb Budapest Voices a Kapella együttes 2013 áprilisában alakult 12 kiváló és profi énekesből, valamint egy ütőhangszeresből. A kórus mai magyar underground zenekaroktól ad elő slágereket, amiket Varnusz Zsuzsa hangszerel át. A Budapest Voices első produkciója a Tankcsapda, Adjon az ég, a második pedig a Quimby Autó egy szerpentinen című dalának feldolgozása volt. Ezek mellett természetesen elkészült már egy egész albumnyi átdolgozás, mint amilyen az Ennyi csak című Kovalszky meg a Vega sláger a Kapella változata.

0: Sia Furler 1997-től napjainkig nagy sikereket ért el Ausztráliában. Legtöbben a Twilight Saga Eclipse című filmből ismerhetik az egyik dalát, a My Love-ot. Többek között dolgozott már Christina Aguilera-val Bionic nevű albumán, valamint 2011-ben David Guettával, majd Floridával készített közös számot. Az énekesnő saját elmondása szerint egy óra alatt írta meg Chandelier című slágerét, aminek a lélegzetelállító zongorás változata következik.
1: Party girl,

Molnár Emese énekesnő a fővárosi klubzenei élet egyik csendesen fejlődő egyénisége, akinek bársonyos altja költői távlatokat idéz a zenében. Az énekes maga mellé gyűjtött három nagyszerű alkotótársat, és létrehozták az énekesnő nevével alliteráló egyedi zenei projektet, a Csemesét. A Csak a Napba címet viselő digitális album az első lenyomata annak a karakternek, amelyet a Csemese zenészei kialakítottak magukról az

Zene, színház, cirkusz és a vizuális művészetek sokasága találkozik a kicsiknek és nagyoknak egyaránt élményt nyújtó új magyar popmusicalben. A neves színész és énekes gárdát felvonultató a Játék Készítő című szuperprodukcióban. A fináléban is felcsendülő dal, melynek címe Álmod meg a csodát, egy igazán pozitív hangulatú és üzenetű felvétel, amit hazánk kedvenc pop előadói szólaltatnak meg. Radics Gigi, Király Linda, Király Viktor és Berecki Zoltán eddig még soha nem énekeltek ebben a felállásban. A játékkészítő vezető zeneszerzője Rakoncai Viktor, aki a finálé dallamát Rácz Gergővel közösen írta, a szerethető szöveget pedig Orbán Tamásnak köszönhetjük.

0: műsorunk utolsó dalát a Republik és Cseh Tamás közös albumáról, a Levélváltásról választottam. Az album érdekessége, hogy egymás szerzeményeit dolgozták fel az előadók, így Bódi László Cipő dala A gyermek vagyok Cseh Tamás átiratában és előadásában szól.
1: Gyerek vagyok, és utcákon át szaladok.

Talán sokunkban él még az a bizonyos gyermek. Kedves hallgatóink, ez volt a Hallgassuk Együtt a régi nagy kedvencek slágereivel és a legfrissebb újdonságokkal a könnyű zenei életből. Egy hét múlva újabb érdekességekkel jelentkezünk majd. Tartsanak velem, akkor is. További szép napot és jó rádiózást kívánok. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották.

0: Délidőben.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztő Domán Vivien, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a technikus kollégák pedig Nátrán István és Kossinger Jenő. A mikrofonnál a műsorvezető Sinkovics Andrea. 14. Leó pápa mondja: a hívők arra kapnak meghívást, hogy Krisztussal és az ő lelkének erejére támaszkodva magukra vállalják testvéreik terheit. Különösen azokét, akiket igazságtalanság, hátrányos megkülönböztetés és erőszak sújt. Kedves hallgatóink, rövidesen híreket mondunk. 14 óra 5 perckor kezdődik a Kódex. Műsorunkban egy 2021-ben Egerben megrendezett egyház és hadsereg témájú történelmi emlékülés két előadását idézzük fel. Elsőként Kristóf Ilona történész, az EKKE Történelemtudományi Intézetének igazgatója beszél a főpapi bandériumok szerepéről a késő középkori magyar hadviselésben. Majd Buda Péter teológiai tanár, Rádiónk alapítványának elnöke beszél a Mohácsi csatában életüket vesztett főpapokról. A két előadás különösen időszerűvé válik most, amikor fél évezred távlatából ismét Mohács történelmi jelentőségére, szereplőire és következményeire irányul a figyelem. 14 órától rádiónk tokai frekvenciáján a lélekműhellyel jelentkezünk. Frangepán Ferenc egri püspökről Buda Péter atyát, teológiai tanárt, rádiónk elnökét kérdezzük. Rádiónk is újszállási frekvenciáján ekkor a szülőföld szól. Műsorunkban dr. Vas Miklós nyugalmazott főiskolai tanszékvezetővel beszélgetünk. Az életút interjú második epizódja hangzik el. A 15 órai hírek után a hangolóban az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Iskola iskola rádiósainak 2025. április 6-ai műsorát ismételjük meg. 15 óra 35 perckor a Hitvallóban az egészséges életmódról beszélget Béres Gyula hittanár, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium, gimnázium és kollégium diákjaival. A 16 órai hírek után újra meghallgathatják a Lélek útjain című műsorunkat. A döntésekről, az elköteleződésről dr. Papp Miklós görögkatolikus parókust, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanszékvezető egyetemi tanárát hallják. A 16 óra 30 perckor kezdődő Karitás Percek című műsorunk vendége Várda Ferenc állandó diákónus, aki a karitatív munka legfontosabb pontjairól szól. A 17 órai regionális hírek után meghallgathatják a kora esti hírmondót, majd kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan első csütörtöki szentségimádást közvetítünk. Ezután rózsafüzért imádkozunk. 19 órakor híreket mondunk, majd könyvtári barangolásra hívjuk Önöket. Kurt Vonnegut, az Eufió kérdés című írásának első részét Tóth Levente olvassa fel. Ezután kezdődik az esti mese. Michael Bond, Paddington folytatja című meséjének 19. része hangzik el. 19 órától rádiónk tokai frekvenciáján a találkozással jelentkezünk. Az óra első felében a pénteken kezdődő 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválra hívunk meg mindenkit, Bíró Tiborral, a főszervező Cinemis Kft. Ügyvezető igazgatójával. Programokról, újdonságokról, hagyományokról, nemzetközi filmsikerekről, zenei előadásokról és életműdíjról is szó lesz. Az óra második felében pedig az endometriózisról dr. Kraut Barbara szülésznőgyógyász szakorvossal beszélgetünk. Rádiónk is újszállási frekvenciáján 19 órakor az Életünk című műsorunk vendége Plank Judit vállalkozó, életvezetési tanácsadó. Az óra második felében pedig református összeállítás szól. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 20 óra 5 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: 14. Leó pápa Palánki Ferenc püspököt nevezte ki a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye érsekévé. Tájékoztatott a magyarországi apostoli nunciatúra. A Szentatya elfogadva a 76 éves Bábel Balázs Kalocsa-Kecskeméti érsek lemondását főpásztori szolgálatáról, 2026. szeptember 3-án csütörtökön kinevezte Palánki Ferenc Debrecen-Nyíregyházi megyés püspököt a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye érsekévé. Palánki Ferenc Balassagyarmaton született 1964. március 11-én. Gyermekkorát a közeli Csesztve faluban töltötte, gimnáziumi tanulmányait Balassagyarmaton végezte. Érettségi után a győri közlekedési és távközlési műszaki főiskolán üzemmérnöki diplomát szerzett. 25 éves korában döntött a papi hivatás mellett, és az esztergomi főegyházmegyébe kérte felvételét. 30 éves korában, 1994. június 18-án szentelte pappá Paskai László, bíboros, esztergom budapesti érsek. Erdő Péter bíboros szentelte püspökké 2011. február 26-án az Egri Főszékes Egyházban. Püspöki jelmondata: Jézus a feltámadás és az élet. Ternyák Csaba egri érsek érseki helynökévé nevezte ki, egyúttal rábízta Miskolc város lelkipásztori ellátásának irányítását. Ferenc pápa 2015. szeptember 21-én kinevezte Debrecen-Nyíregyházi megyés püspöknek. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Bizottságában a Hittani Bizottság, a Jogi Bizottság, valamint a Papság és a Megszentelt Élet Bizottságának a tagja. 14. Leó pápa Palánki Ferencet 2026. szeptember 3-án a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye érsekévé nevezte ki. 5. éve tartanak nyár végén szőlőmegáldást az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ültetvényén. A katolikus keresztény világban a szőlő, mint szimbólum is nagyon fontos. Amikor Jézus Krisztus megalapítja az oltári szentséget, a kenyér és a bor színe alatt teszi az utolsó vacsorán. Emlékeztetett a szertartást végző Novák István delegált rektor helyettes. Elmondta még: a szőlő beszédes valóság, a szőlővel sokat kell dolgozni, sokat számít az emberi munka. Így az áldást Istentől azokra is kérjük, akik ezen fáradoznak, s azokra is, akik borként magukhoz veszik. Szent Vince és Szent Orbán közbenjárását és oltalmát kérték a gazdák életére és a jó termésért. A bűn és a megtérés volt a témája Mió Barada horvát származású karizmatikus háromnapos egri lelki gyakorlatának. A ciszterci templomban megtartott eseményen 170 fő vett részt, akik 70%-ban az egri főegyházmegyéből érkeztek. A többiek pedig az ország számos szegletéből, Budapest és környékéről, a Dunántúról és az Alföldről is jöttek. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba egri érsek volt, a dicsőítő szolgálatot Molnár Sándor végezte. Előadások, dicsőítés, szentmise, szentségimádás, rózsafűzér és közbenjáró ima volt mindhárom napon a program. Egységes költségvetési rendszert szorgalmaz a köznevelési intézményekben a pedagógusok szakszervezete. Szerintük jelentős különbségek vannak az állami és a nem állami iskolák finanszírozása között. Az érdekvédők az ügyben ősszel javaslatot küldenek a kormánynak. Örökségvédelmi hivatal felállítását jelentette be a területért felelős államtitkár a közösségi oldalán. Sári Zsolt a ciklus végéig szóló tervek közé sorolta a kulturális dolgozók bérének rendezését és egy 21. századi közgyűjteményi és örökségvédelmi törvényt. Átfogó klimatizálási programot indít a MÁV csoport a dolgozók extrém hőségben végzett munkájának megkönnyítésére. Idén 50, 2027 nyaráig pedig további 300 helyiségbe szerelnek klímát. Törvénymódosításra javítaná a szőlő aranyszínű sárgasága elleni védekezést az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. A javaslat szerint a növényegészségügyi zárlat esetén nem járna kárpótlás annak a termelőnek, aki nem teljesíti a kártalanítás feltételeként előírt kötelezettségeket. Pályázatot írt ki a Tisza párt a Tisza-szigetek országos vezetői posztjára, és 8 regionális koordinátort is keresnek. A jelentkezéshez önéletrajzokat kell benyújtani. Végül az időjárásról. Összefüggőbb, vastagabb felhőzet vonul át északnyugatról kelet-délkelet felé, amely legkevésbé a déli-délnyugati megyéket érintheti. Helyenként fordulhat elő zápor, eső. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között valószínű. Híreinket hallották.
3: Reklám. Megnyílt a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont. A 13. században épült páratlan műemlék a Bélkőhegy lábánál fekvő erdőveszte Bélapátfalvi nagyboldogasszony templom 2-től vasárnapig várja a látogatókat 9 óra 30 és 17 óra között. A felújított templom tárlatvezetéssel látogatható, a csoportok minden egész órában indulnak. Minden hónap 3. vasárnapján 9 óra 30 perctől tartanak szent misét a templomban. A látogatóközpontban lehetőség van kegytárgyak, hűtőmágnesek, bögrék, kozmetikumok, kézműves szörpök, nassolnivalók, üdítők, jégkrémek, frissítők vásárlására. Szeretettel várja a zarándokokat és a kirándulókat a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
3: Reklámot hallottak.

0: Kódex. A tudás öröksége.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a műsor szerkesztőjét Túri Saroltát hallják. 2026-ban a Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezünk. Az 1526. augusztus 29-én lezajlott ütközet nem csak a magyar hadtörténet, hanem az ország egész későbbi sorsának egyik meghatározó eseménye lett. A jubileumi év alkalmat ad arra is, hogy felidézzük azokat a történelmi összefüggéseket, amelyek az egyház és a hadviselés kapcsolatát, valamint az egyházi személyek szerepvállalását mutatják be a korszakban. Mai műsorunkban egy 2021-ben Egerben megrendezett egyház és hadsereg témájú történelmi emlékülés két előadását idézzük. Elsőként dr. Kristóf Ilona történész beszél a főpapi bandériumok szerepéről a késő középkori magyar hadviselésben, majd Buda Péter teológiai tanár előadását hallják a Mohácsi csatában életüket vesztett főpapokról. A két előadás különösen időszerűvé válik most, amikor fél évezred távlatából ismét Mohács történelmi jelentőségére, szereplőire és következményeire irányul a figyelem. A következőkben dr. Kristóf Ilona történész, az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének igazgatója beszél.
2: A főpapi bandériumok a késő középkori magyar hadviselésben címmel szeretnék egy rövid összefoglalót tartani. Az egyház, illetve a főpapság katonai szerepvállalása gyakorlatilag az Árpád-kor óta kétségtelen. Vannak különböző forrásaink azzal kapcsolatban, hogy az egyház, mint birtokos, természetesen hadat állít, akár a Muhi csatában való részvételéről, csákugrinkalocsai érseknek, és számtalan elszórt adattal rendelkezünk már a korai időszakból is. A késő középkorból gyakorlatilag a banderiális hadszervezet megjelenésétől megkezdve vannak jóval szerteágazóbb, és ezért a kérdést sokkal jobban körüljárni. Vannak forrásaink, amelyeknek a segítségével a kérdés sokkal jobban körül tudjuk járni. A késő középkorban a főpapok egyszerre főpásztorok és politikai szerepet vállalnak. Alapvetően királyi hivatalnokként kerülnek főpásztori székükbe, tehát valamiféle udvari karrierről beszélünk, akár kancellária, akár bíráskodásról, akár diplomáciai karrierről lenne szó. A király a javadalmakat, az egyházi javadalmakat a kegyosztás, a jutalomosztás terepének tekinti. Nagyjából erről szólna a királyi főkegyúri jog. Tehát a 15. század elejétől, nagyjából Luxemburg és Zsigmond uralkodásától egyértelműen azt mondhatjuk, hogy a király a főkegyúri jog révén teljes mértékben ki tudja sajátítani az egyházi javadalmak adományozását, tehát a mindenkori püspöki kar személyében függ az uralkodótól. Ez a fajta lojalitás sok mindenen túl természetesen a katonai szerepvállalásban, az egyház katonai szerepvállalásában is érzékelhetővé fog válni. Ezek a főpapok, akik alapvetően egy világi karrierből indulnak nagyon sokan, hogy világias életmóddal jellemezhetők, alapvetően egy kettős helyzetben vannak. Természetesen a források alapján azt látjuk, hogy liturgikus kötelezettségeiket is komolyan veszik, tehát ha maguk nem is felszentelt papok, illetve nem vették fel a nagyobb egyházi rendeket, tehát nem tarthatnak misét, nem szolgáltathatják ki a szentségeket. Ennek ellenére helyettesek állítása lévén képesek arra, hogy liturgikus kötelezettségeiknek eleget tegyenek, akár egyházmegyei zsinatokat hívjanak össze, de itt bennünket most a világes életmódon túl sokkal inkább az ő vagyonuk érdekel, hiszen az egyház és a főpapság is egyrészről, mint földesúr jelenik meg az egész középkor folyamán, és mint földesúr van kötelezve arra, hogy hadsereget állítson. Ha megnézzük a főpapság vagyonát, tehát a püspökök magán vagyonát, akkor azt kell mondanunk, hogy ez a két adat, amit itt látnak a kivetítőn, mely szerint is a várak körülbelül 10%-a és a mezővárosoknak körülbelül 18%-a

tartozik a püspökökhöz, tehát a püspöki birtokokhoz, ez nem igazán jelentős. Tehát a késő középkori főpapok katonai szerepvállalásának az anyagi oldalát nem elsősorban a magánvagyonuk alapozza meg, hanem ennél sokkal fontosabbak a tizedbevételek, amelyek ugye az egész ország területéről folynak be a püspöki udvarokban. A tizedbevételeket, tehát akár a gabona, a bortizedet, vagy a kisebb tizedek közül ugye az állatok, méhek után szedett tizedet számoljuk, nagyjából megközelítőleg 200 ezer forint per évre lehet satszolni. Ez a szám, hogy mekkora valójában, viszonyításképpen ugye Mátyás bevételeiről vannak viszonylag jó adataink, ugye Mátyásnál ugye akár az 500 ezer, 800 ezer talán még belefér a becslésekbe, ehhez képest ugye a püspöki kar tizedbevételéből csak a 200 ezer forint egy jelentősen látványos összeg, de ha a Jagellu uralkodókra gondolunk, akkor ugye Ulászló, második Ulászló esetében a 3-400 ezer forintos bevétel egy évben már nagyon jónak számított. Nyilván ez egy adóreformnak is a következménye, erről majd mindjárt beszélni is fogunk, hogy mitől csökken le többek között nagyon látványosan a Jagellu uralkodók bevétele. Minden esetre ezek a tizedbevételek adnak lehetőséget a bandériumok felszerelésére. Másik oldal a magánvagyonokról beszéltem az előbb. Néhány példát hoztam arra, hogy a késő középkor püspökei magánvagyonokat is nagyon gyakran állítják katonai célra, vagy legalábbis szeretnék katonai célra állítani, hiszen hol sikerül ez, hol nem. Ugye Túzosvát zágrábi püspök esetében úgy tudjuk, vagy azt tapasztaljuk, hogy az ő által a végrendeletében felajánlott 32 ezer arany forintnak a nagy része valóban a végvárak fenntartására hasznosult, így, hogy itt Somi Józsának, az alsó részek főkapitányának, a századforduló egyik jelentős hadvezérének sikerült a királyi akaratot megkerülve, vagy megelőznie, és Zsoltba, illetve a várak restaurálására fordítania ezt a összeget. Ezzel szemben a konkrétan Mohács előtti években tett felajánlások már nem jártak ilyen szerencsés végkifejlettel, akár a Bakóc, akár Szentmári György esztergomi érsekeknek a végrendeletében a végvárakra hagyott összegeket második Lajos lefoglaltatta a teljes hagyatékkal együtt, illetve ugye ezt a Hippolit Egri püspök végrendeletében már nem szerepeltek a végvárakra hagyott összegek, ellenben Hippolit nagyon büszke volt arra, hogy Nándorfehérvár 1518-as építkezéseire egy jelentős összeget adományozott, de Lajos pontosan azzal utasítja vissza a püspöki végrendelet végrehajtásával kapcsolatos kérelmeket, hogy Hippolit nem csinált semmit, tehát hogy a pénzt mindig elvitte Itáliába, és hogy semmit nem tett az ország érdekében, és ezt a katonai szerepvállalást hiányolja. Ez a vád egyébként nem igaz, erről fogunk majd többek között tételesen is beszélni egy pár percen belül. Tehát, hogyan is néz ki ez a hadkötelezettség a késő középkorban? Egyrészt, hogy a veszélyeztetett területek püspökei maguk is harcolnak, tehát ha védekező hadjáratról van szó, akkor a főpapok, illetve a főpapi bandériumok jelen vannak. Csak az illusztráció kedvéért a husziták elleni háborúkat hoztam példaképpen. Ugye Hédervári László egyik püspök, aki egy igen harcias figurája ennek az időszaknak, maga is többször részt vesz, husziták fogságába esik Hunyadival, Mátyással együtt. Illetve a hadkötelezettség formáiban a személyes katonáskodás, tehát itt megint egyre fontosabb ez a bizonyos világi karrier vagy világias életmód, amelytől nem áll távol az, hogy a püspökök maguk is személyesen hadba vonuljanak. Nem szeretném a következő előadó elől lelőni a poénokat, ezért én most csak kizárólag a Várnai csatának a példáját hoztam önök elé, ahol a Várnai csatában a jobb szárnyon harcoltak a püspöki bandériumok. Ugye itt látjuk a három felsorolt püspöki bandériumot, a boszniai, az egri és a váradi bandérium vett részt a Várnai csatában.
Ugye ugyanígy a jobb szárnyon maga Giuliano Cesarini, a bíboros legátus is, és azt látjuk, hogy ugye Rozgonyi Simon és Dominis János és maga Cesarini is ugye életét áldozta ebben az ütközetben, és a hat kötelezettség harmadik és ugye legfontosabb formája a bandériumok. Ugye a bandériumok a 14. század elejétől kezdve lesznek egyre fontosabbak, hogy az egy zászló alá szervezett, familiaritáson alapuló magánhadseregről beszélünk tulajdonképpen. Tehát itt megint csak a vagyon és a bevétel az, ami meghatározza azt, hogy mekkora bandériumot lehet, kell, sőt, törvényileg előírható ezeknek a kiállítása. Az egyház folyamatosan a püspökök bandérium állítási kötelezettséggel bírtak. Tehát rájuk nem vonatkozott a telekkatonaság, tehát nem a birtokaik alapján határozták meg a bandériumoknak a létszámát, hanem a bevételeik alapján határoztak meg egy olyan létszámot, amelyet ki kellett volna állítania az egyes püspökségeknek. 1490 után a magyar hadi helyzet annyiban alakul át, hogy II. László a nyugati irányba folytatott hadjáratokat egy az egyben lezárja. Tehát akár az Ausztria elleni hadjáratról beszélünk, mivel ő maga cseh király is volt, ugye a Mátyás-féle cseh háborúk ilyen folytán okafogyottá váltak. Tehát katonai szempontból kizárólag a déli határvidékre tud koncentrálni, és kell koncentrálnia Ulászlónak, ezért feladja a Mátyás-féle zsoldos sereg fenntartásán. Túl sokba kerül, másfajta katonai felszereltséggel bírnak, másfajta katonai stratégiára alkalmazhatóak a zsoldosok, és ezért a bandérium tartó nagyurak a királyi adó egy részét megkapják a saját bandériumaik felszerelésére. Itt látszik az a veszteség, hogy mennyivel kevesebb bevétele van Ulászlónak, mert hogy a királyi adók egy része az helyben kerül felhasználásra. Tehát a déli megyékben, rögtön a végvárakban használják fel a teljes beszedett királyi adón, még nem az ország belső területein, pedig a bandérium tartó nagyurakhoz kerül a dikának egy jelentős része. A legnagyobb, vagy a legjelentősebb változás, hogy számokról is beszéljünk, 1498. évi országgyűlés 20-as törvénycikke rendelkezik az egyházi bandériumokról. Összesen felsorolja a püspököket, az érsekeket, kinek mennyi bandériumot kell kiállítania. Az egyházi birtokosoknak összesen 7000 lovast, itt nehéz lovasra kell gondolnunk, kellene kiállítani. Ebből 4400-at csak a püspökségnek, a többit a különbözet pedig a nagyobb káptalanokra vonatkozik, illetve a johannitákra. Kiállítják ezt a 7000 lovast? Folyamatos az országgyűléseken 1498 után a polémia arról, hogy a főpapok nem teljesítik hadállítási kötelezettségeiket. A főpapok azzal vádolják a világi előkelőket, a várókat, hogy ők megteszik, amit megtudnak, ellenben a világi urak nem mozgósítanak, a világi urak azzal vádolják a főpapokat, hogy kevés az, amit megtesznek, tehát alapvetően mindenki a másikra mutogat, de ami bennünket ebből érint, vagy most érdekel, azok a gazdasági adatok, amelyek alapján azt tudjuk, hogy valójában mit tettek a főpapi bandériumok, tehát mit lehet ezből a vádakból igazolni, illetve visszautasítani. Amit tudunk az, hogy az 1490-es évek végétől folyamatosan jelen vannak főpapi bandériumok kisebb-nagyobb megszakításokkal a déli határvidéken. Alapvetően nem tudják folyamatosan fegyverben tartani ezeket a bandériumokat, tehát nem tudnak annyi zsoldot fizetni nekik, amennyit folyamatos szolgálathoz szükséges lenne. Általában fél évre egy-egy hadakozási szezonra fogadnak fel egy-egy bandériumot. Ugye az egri püspökség számadás könyvei alapján lehet azt mondani, hogy az egri Szent János bandérium létszámát 1493 és 1508 között kisebb-nagyobb zökkenésekkel, de a számadás könyvek alapján lehet követni. Ugye a felső sorban azok a számok láthatók, amelyek a jövedelmet húzó katonákat jelentik. Ez egy csalóka szám, hiszen itt ilyen 30 pár főket, 40, akár 40 főig látunk. Ők azok a kisebb egységeknek, katonai egységeknek a vezetői, akiket kifizetnek. Ugye a bandérium kapitánya az helyből 12 lovasért felel,
de a kisebb egységeknek a vezetői is 3-4 lovast hoznak magukkal, tehát ha nagyon leegyszerűsítve akarok fogalmazni, akkor nem minden közlegény szerződik a püspökséggel, hanem a familiárisok hozzák a beosztott közlegényeket is magukkal a bandériumban. Sokkal árulkodóbb a lovak száma az alsó sorban. A lovak száma az már nagyjából megközelíti azt a feltételezett létszámot, amit a bandérium kitett ezekben az időkben. Ha megnézzük ezt a diagramot, azt látjuk, hogy van egy kiugrás 1500-1501 környékén, ez pedig a második velencei háborúnak köszönhető, a második török-velencei háborúnak köszönhető, amikor is láthatóan az egri püspöki kormányzó megpróbál eleget tenni az elvárásoknak, és a korábbi számokhoz képest a dupláját állítja ki a bandériumban résztvevő katonák száma alapján. Nehéz lovasság mellett megjelenik a könnyű fegyverzetű huszárság is, illetve kürtösök és dobosok is megjelennek. Adataink vannak arról, hogy zászlót varratnak, nyeregtakarót varratnak maguknak. Azt látjuk, és folyamatosan erre panaszkodnak a püspökök is, és valóban a számadáskönyvek alapján igazolható, hogy az előírás szerinti bandériumnak a fenntartási költsége többe került volna, mint a püspökségnek a teljes bevétele. Tehát ezeknek az éveknek a számadásai alapján azt kell mondanunk, hogy az egri püspöki udvar igen-igen minimál szinten működött, tehát a bandérium elviszi a fenntartásnak, a bevételeknek a nagy részét. Ők ekkor ebben a két éven keresztül folyamatosan Temesváron szolgálnak az egri bandérium katonái. Ami a problémát fogja jelenteni, az, hogy az 1510-es évek végére a változó hadi helyzettel, ugye az új szultán személyével a magyar udvar érzékeli a változást. 1517-ben megostromolják Jajcát, 1518-ban a bácsi fegyveres országgyűlésen is ott vannak az egyházi bandériumok, az egriről konkrét adataink vannak, itt már megjelenik a tüzérség is. Tehát itt akkor egyébként Eszter Hipolit Magyarországon van, és ő maga vezeti le az egri bandériumot, és már akkor ágyukat is visznek Bácsra, arra számolnak igazából, hogy Bácsra rögtön hadjáratba fognak indulni, de ekkor történik az, amit az előbb említettem, a Nándorfehérvár megerősítéséről döntenek csak. Az állandósuló oszmán veszély kapcsán az udvar megpróbálja átalakítani a hadszervezetet. Ebben a hadszervezetben a főpapi bandériumok változatlan szereppel fognak bírni. Ők azok, akik igazából mozgósíthatóak, képzettek, és akiket stabilan fizetnek folyamatosan a világi urak bandériumaihoz képest. Tehát a királyi és a főpapi bandériumok az új tervezet szerint a végeken maradnának, és az adószedés centralizálásával megszüntetnék az önálló világi urak önálló bandériumállítását és a megyei bandériumokat, és egy központilag finanszírozott királyi hadseregben gondolkodnak a 20-as évek elejétől az országgyűlési dokumentumok tanúbizonysága szerint. Ez ahhoz hasonló lenne, mint a Mátyás-féle zsoldos sereg, tehát egy központi irányításban gondolkodnak. Erre már időhiányában nem fog sor kerülni, tehát nagyon lassú a középkor rendszere, nehezen változnak, nehezen mozdulnak. Ehhez képest már az is borzasztó nagy előrelépés, hogy 18 után folyamatosan az egyház hajlandó a saját vagyonából újabb és újabb adókat kifizetni a török veszély elhárítására. És ugye itt a legutolsó, hogy a következő előadáshoz kapcsolódjak, ugye 26-ban közvetlenül a Mohácsi csata előtt Szalkai László esztergomi érsek támogatásával el is kezdik összegyűjteni az egyházi kegytárgyakat, amely egyházi vagyon az ország védelmére fog majd fordítani. És konklúzióképpen ezt a két mondatot szeretném megerősíteni, hogy vagyonuknak egy jelentős hányadát használták fel a püspökök az ország védelmére, mérhetően többet, mint a világi előkelők, és amellett természetesen, hogy a törvény előírásoknak igazából soha nem tudtak eleget tenni, de az egyértelmű, hogy a végvárak védelme a jagellókorban az a királyi seregeken kívül csak is egyedül a főpapi bandériumokon múlott.

0: A mohácsi csata nem csak a magyar állam és hadsereg számára jelentett súlyos veszteséget. Az ütközetben az egyházi elit több jelentős alakja is életét vesztette. Buda Péter teológiai tanár előadása ezeknek a főpapi áldozatoknak állít emléket, és azt mutatja be, milyen szerepet töltöttek be az egyház vezetői a középkori magyar királyság politikai és katonai életében. A következőkben Buda Péter teológiai tanárt, Rádiónk alapítványának elnökét hallják.
1: Mielőtt rátérnék közvetlenül az előadásnak a központi gondolatára, tehát arra, hogy kik is voltak azok a főpapok, akik a mohácsi csatában életüket áldozták a hazáért, egy elvi kérdést kell először is tisztázni. Mert hogy a mostani ülésnek a témája egyház és hadsereg. Két olyan dolog, amely nehezen egyeztethető össze, legalábbis Jézus tanításai alapján, aki ezt mondja Máté evangéliumában, aki kardot ragad, az kard által vész el. Hogyan lehet a kettőt összeegyeztetni, hiszen egy ilyen mondat Jézus szájából a tanítványoknak és később az egyház számára különösen is nagy jelentőséggel bír. Nem kell rajta csodálkozni, hogy már az ókeresztény korban komoly vitákat váltott ki az, hogy egy keresztény ember beléphet-e a római hadseregbe. Egyáltalán katonáskodhat-e egy keresztény ember? Már csak azért is, ugye két szempontból figyelembe véve, egyrészt azért a katona az szinte szükségszerűen embertől. A másik dolog a római hadseregnek az összefonódása a római kultusszal, ami viszont nem egyeztethető össze a kereszténységgel. A dolognak a pikantériája az, hogy az apostolok cselekedeteiben olvassuk azt, hogy Szent Péter apostol az első pogányt, akit megkeresztel, az egy centúrió, Cornélius százados. Többit a sorsáról nem tudunk, de végül is mutatja, hogy az egyház végül is befogadja a katonákat is. Aztán a római martirológium bőségesen tartalmaz olyan szenteket, akik katonák. Vannak, akiket név szerint is ismerünk, vannak, akik nagyon ismertek, Szent Sebestyén, vagy éppen a Tébai Légió. Ahogyan azonban a római birodalom egyre inkább krisztianizálódott, egyre jobban teret nyert az, hogy a keresztények is részt vesznek a hadseregbe, sőt, Szent Ágoston a De Civitate Dei-ben már kifejezetten fölhívja a keresztények figyelmét, hogy igenis vegyenek részt a birodalom életében úgy is, hogy meg kell védeni a birodalmat a betörő barbárokkal szemben. Beszél jogos önvédelemről, és elkezd beszélni az igazságos háborúról is. Innen már aztán csak következő lépés, hogy a középkorra odáig halad előre ez a gondolat, hogy Clairvaux-i Szent Bernát az új lovagság dicséretében már egyenesen azt meri leírni, hogy pogányokat ölni nem bűn. A középkorra tehát természetessé válik, hogy a keresztény emberek is hadba vonulnak, és nem csak az egyszerű emberek, hanem maguk az egyházi személyek is, papok és szerzetesek, akik sokszor azért kísérik el a sereget, hogy a seregnek a lelki szükségleteiről gondoskodjanak, de tudunk arról is, hogy előbb-utóbb harcoló személyekként is megjelennek. Sőt, a középkor folyamán az egyház maga is indít háborúkat, elég ha csak a keresztes hadjáratokra gondolunk. Az első keresztes hadjáratnak is a pápa által kinevezett vezére, egy püspök, löpői püspöke Ademár egészen a haláláig. Ekkor születnek meg a lovagrendek, amelyek egy egészen különleges státuszban vannak, egyrészt elkötelezett szerzetesek a fogadalmakkal, plusz még ott van hozzá a katonáskodásnak a kötelezettsége védeni az zarándokokat, illetve a Szentföldnek a védelme. Itt az előbb már hallottuk, hogy a püspökök, mint világi hatalmasságok, birtokokkal rendelkező világi hatalmasságok, szintén betagozódnak a feudális állami szervezetbe, és ennek megfelelően őket is kötelezi az uralkodónak a hívó szava, hogy részt vegyenek a különböző hadjáratokban. Az előző előadásban már hallottunk a Muhi csatáról, ahol ott voltak, vagy éppen a Várnai ütközetről is. És hát most el fogunk érkezni a mohácsi csatához. Az egyház is milyen nagy jelentős erőkkel vett részt ebben az ütközetben, mutatja azt, hogy az áldozatok között az akkori magyar püspököknek a jelentős része szerepel. Brodarics püspök az, aki megírja a csatának a krónikáját, és felsorolja, hogy kik azok az egyházi személyek, akik ebben az ütközetben életüket adták. 7 püspökről van szó, illetve 2 érsekről és 7 püspökről. Brodarics maga túléli ezt az ütközetet, ezért tud beszámolni természetesen. A leírásban az is szerepel, hogy ezek a püspökök, ezek a csatában effektíven részt vettek, hiszen az elhelyezkedésük a seregben az közvetlenül a király mellett volt. A király pedig személyesen is beavatkozik az ütközetbe. Persze az ütközetnek a hevében elszakadnak egymástól, Brodarics maga is leírja, hogy ő is ott lovagol, egyébként mint kancellár is, a király mellett, egy idő után azonban elveszíti az uralkodót a szeme elől. Ugyanezt történik a többiekkel is, tehát Brodarics nem emlékezik meg arról, hogy a többi püspök hogyan is leli a halálát az ütközetben. Erről tehát nem is nagyon tudunk beszélni, inkább azt nézzük meg, hogy ezek a püspökök kik is voltak. Néhány dolgot, esetleg egy-két érdekességet az életükkel kapcsolatban, hogy ne csak egy névsor legyen, hanem valóban személyek álljanak előttünk. Először azért felolvasom a névsort, és akkor utána nézzük személyenként őket. Szalkai László esztergomi érsek, Tomori Pál Kalocsa bácsi érsek, Perényi Ferenc váradi püspök, Móré Fülöp pécsi püspök, Paksi Balázs pécsi püspök, Csáholi Ferenc csanádi püspök, és Palinai vagy Palisznyai György boszniai püspök. Ha még időm engedné, még megemlékezni külön Brodaricsról, illetve Várdai Párról, az akkori egri püspökről, aki majdnem részt vett a csatába, de végül is kimaradt belőle. Így menekül meg. Az első tehát Szalkai László, aki talán Máté Szalkán született 1475 körül, méghozzá egy teljesen lesüllyedt kisnemesi családból, gyakorlatilag jobbágysorból emelkedik esztergomi érsekké, sokan úgy nevezik, hogy a Varga fia, mert apja Varga volt. Sáros patakon tanul az Ágoston rendiek iskolájában, és utána külföldi egyetemeken is tanul, 1494-től már a királyi kancelláriában találkozunk vele, mint klerikussal. Klerikus, tehát fölvette a kisebb rendeket, vagy legalábbis a tonzúrát, de majd látni fogjuk, hogy a papság és a püspökség az eléggé távol áll tőle. Viszont világi téren szépen boldogul, alkincstartó, királyi kancellár, végülis 1514-ben már Váci püspökké nevezi ki második László, de ekkor sem szentelteti még magát se pappá, se püspökké. Utána még Egerbe is kerül, tehát egri püspöki széket is betöltötte, de ő még tovább vágyakozott, és végül is 1524-ben esztergomi érsek és főkancellár lesz. Ez már második Lajos kinevezése által történik, és ekkor következik be az, hogy ekkor már tiltakoznak az egyház legfelsőbb vezetése oldaláról is, hogy hát azért most már illene felszenteltetni magát, így aztán a pápai követ felszenteli őt 1525 húsvétján pappá és utána püspökké. Mint püspök, hallhattuk az előző előadásban is, nagyon sokszor segédpüspökökkel kormányoztatja az egyházmegyéit. Ő maga sokkal inkább a királyi udvarban szerepel, és komoly politikai hatalomra tesz szert, és nagyon sok ellenséget is szerez magának, különösen a kisnemesség körében. Egyébként tipikus reneszánsz főpap, egy karrierista, aki sokat ad a művészetekre is, és maga is művelt volt, és amint látjuk, az élete végén, hogy a pápa engedélyével, ő az, aki valóban elkezdi az egyház kincseit beolvasztatni. Tehát ő maga is Esztergomban több száz márka ezüstöt és aranyat olvasztat be, hogy abból pénzt verjenek a király számára, illetve a katonaság fenntartása számára. Amikor azonban menni kellett, akkor ő maga is elindult, és a Mohácsi csatában életét veszítette. A másik érsek, a Kalocsa bácsi érsek Tomori Pál, aki a korszaknak egy igen híres embere volt, de mondhatom azt, hogy talán a magyar történelemben is az egyik leghíresebb püspök, hiszen életével, a művével, idézőjelben művével, a Mohácsi csatával irodalmi művek is foglalkoznak bőségesen. Mondhatnánk azt, hogy tőlünk nem messze született Abaúj megyében. Tomor nevű település ma is létezik, Miskolctól északra, Szikszótól nem messze. Egy kisnemesi családban születik, Erdélyben indul a karrierje Bornemisza János familiárisaként, ahol 1505-től 1514-ig fogarasi várnagy. Részt vesz a székely lázadás leverésében 1506-ban. Ez a számunkra ismert első ilyen katonai tapasztalata. Utána a dózsaféle parasztháborúban is szerepet vállal, hiszen Szapolyai János őt küldi, hogy a parasztok utolsó maradékát, akiket Lőrinc pap vezet, Biharnál szétverje. Utána még Fogarasi és Munkácsi várnagy, majd 1518-ban budai várkapitány lesz belőle, és 1519-ben ő az, aki rendet tesz, amikor a nádorválasztó gyűlésen a köznemesek zendülést követtek el. Aztán 1520-ban egy törés következik be a katonai karrierjébe. A törést úgy tűnik a szerencsétlen magánélete okozta, hiszen kétszer is próbált megnősülni, azonban a feleségek vagy menyasszonyok mind a kétszer korábban meghaltak, és így aztán elhatározta, hogy nem fog megnősülni és szerzetesnek áll. 1520 közepén szétosztja a vagyonát a rokonok között, és elmegy először Újlakra, ahol Kapisztrán Szent Jánosnak, majd őróla is lesz szó, a sírja található, vagy legalábbis akkor még ott található volt, és ott az obszerváns ferencesek közé áll be. Innentől kezdve szerzetesként éli az életét, Esztergomba kerül, viszont amikor 1521-ben újra kiújulnak a török-magyar ellentétek, és elesik Nándorfehérvár, akkor mindenki Tomori után kiállt, mint egy tapasztalt katona után, hiszen látni kell azt is, hogy bár csatározások folyamatosan zajlottak a török-magyar határon, nagyobb hadműveletek nem nagyon voltak, és tapasztalt katona kevés volt az országban. Már 1521-ben ki akarják hívni a szerzetes rendből, azonban ekkor még nem engedelmeskedik, úgyhogy az ország vezetése, a főurak és a király odáig megy, hogy a pápát, ebben az esetben 6. Hadriánust veszik rá, hogy parancsolja meg Tomorinak, hogy hagyja ott a szerzetes rendet, és foglalja el az üresen lévő kalocsai bácsi érseki széket, amely pontosan a török felvonulás útjába eső terület. Így aztán ő engedelmeskedik a pápának, és 1523-ban meg is érkezik Péterváradra, az akkori központi végvárra a délvidéken, és már abban az évben hadakoznia is kell, hiszen Ferhát boszniai pasa betör az országba, fosztogat, rabol, és közben már Rednek várát ostromolja, amikor megérkezik Tomori, és szétveri a betört törököket. Utána az egész püspökségének a javadalmát a végvár rendszer megerősítésére fordítja, és ő az, aki 1526-ban fölhívja a figyelmet arra, hogy a török támadni fog. Minden követ megmozgat, azonban sem a királyi udvarban, sem a nemesek között nem talál gyors cselekvésre képes személyeket, úgyhogy gyorsan lemond, de aztán mégis visszavonja a lemondását, és maga harcba száll a saját hadseregével, megpróbálná a Drávánál föltartani a törököket, azonban ez nem sikerül, kisebb csatározások folynak, és végül is a saját seregét egyesíti, kénytelen egyesíteni a királyi hadakkal, és együtt vonulnak harcba, ahol őt választják meg fővezérnek, és augusztus 29-én ő maga is ott hal meg a Mohácsi csatában, mint a sereg fővezére. Néhány kevésbé ismert, vagy kevésbé fontos püspökről is szót kell említeni. Például Csáholi Ferenc csanádi püspökről, aki Pálóczi Mihály királyi pincemesternek az unokaöccse, és tulajdonképpen a pincemester az, aki elintézi II. Ulászlónál, hogy 1514-ben kinevezzék őt püspökké, méghozzá csanádra, amely akkor megüresedett, hiszen a parasz seregek Csáki Miklóst kivégzik. Mivel ekkor még nem kapja meg a pápai jóváhagyást, mert hogy még igazából ő nem is tartózkodik az országban, hanem a tanulmányait végzi, végül is a pápai jóváhagyás csak 1520-ban érkezik meg a püspökségére. Egy reneszánsz szellemű főpap, aki az egyházi pályán választotta akkor, amikor már megérkezik a pápai kinevezés is. A püspökségben egyébként sok dolga volt, hiszen a dózsaféle parasztháború után Csanádot lerombolják, újjáépíti a várat, illetve a székesegyházat is. 1526-ban ő is bandérjumával együtt elindul, és ott vész a mohácsi csatában. Móré Fülöp, a pécsi püspök, szintén egy reneszánsz ember, aki reneszánsz műveltséggel rendelkezik. Itt született ő is Szatmár vármegyében, nem messze, 1470-es évek elején, viszont Bolognában tanul 1490 és 1500 között, majd utána budai prépost, egri nagyprépost. Közben, mint Itáliát ismerő és ott jártas ember, többször felhasználják, hogy különféle követségeket vezessen. Velencében jár többször is követként, második Lajos is kihasználja a követi múltját, 1517-ben, 20-ban, 21-ben is követségben küldi. Aztán 1522-ben kinevezi pécsi püspökké, de csak 1524-ben érkezik meg a megerősítés. Egyébként 1526-ban újabb pénzszerző körúton van a török elleni akciókhoz, amikor is a mohácsi csatába érkezik, és róla tudjuk azt, hogy a csatában megsebesül és menekül, érzékletesen írják le, hogy egy bokor alá hanyatlik, sebektől borítva, és végül is ott találják meg kivérezve. Perényi Ferenc váradi püspök, Perényi Imre nádor fia, aki az apja révén szerzi meg a püspökséget. Már csak röviden szeretném róla azt mondani, hogy ő is reneszánsz műveltséggel rendelkezik, azonban egy érdekes dolgot jegyez fel róla Brodarics, inkább ezt emelném ki. Leírja, hogy a tanácsban, ahol a csatáról döntenek, ő a halogatás oldalán áll, hogy ne ütközzenek meg, inkább vonuljanak vissza, és Brodarics ezt írja róla. Ő, mint egy előre látva a jövendőt, az összes jelenlévőknek nagy csodálkozására azt mondta, hogy azt a napot, amelyen meg fognak ütközni a Tomoripál barát vezénylete alatt, a Krisztus vallásáért megölt 20 000 magyar vértanúnak kell szentelni. A sereg tudniillik még nem haladta meg ezt a számot. S az úgynevezett kanonizáció véget a kancellárt, ha életben marad, ugye ez Brodarics, az ütközet után Rómába kell küldeni, mint hogy őt a pápa és az egyházfők római követségei miatt úgyis jól ismerik. Vaj, ha rossz proféta lett volna. Paksi Balázs püspökről, aki nagyon sokáig óbudai prépost volt, és így állt a király szolgálatában, és csak 1525-ben lett győri püspök, leginkább csak azt szeretném kiemelni érdekességként, hogy a püspökvárnak a kertjében van egy emlékmű, amelyet még az 1800-as évek végén állítottak föl, és két győri püspöknek a neve szerepelt rajta, Gergely püspöké, aki a Muki csatában halt meg, és Balázs püspöké, aki pedig a Mohácsi csatában. Aztán a rendszerváltás után rákerült egy harmadik név is erre az emlékműre, mint egy emlékeztetve a magyar történelem három nagy kataklizmájára, a tatárjárásra, a török háborúkra és a szovjet megszállásra, mert hogy rákerült még erre az emlékműre Apor Vilmos neve is, akit egy orosz katona sebesített halálra. Az utolsó püspök, aki meghalt, az Palinnai vagy Palisznyai György, boszniai püspök, egy olyan püspök volt, akinek már nem volt egyházmegyéje, mert hogy ő tulajdonképpen azt el se tudta foglalni. Már évtizedek óta a boszniai püspökök engedélyt kaptak a pápáktól, hogy ne tartózkodjanak az egyházmegyéjükbe, hiszen azt fokozatosan elfoglalta a török. Úgyhogy az a kis idő, amit ő a boszniai püspökként eltöltött a püspöki székben 1525-26, az is állandó kisebb csatározásokkal telt. Igazából neki különösen érdeke volt az, hogy a törököt visszaszorítsák, mert akkor el tudta volna foglalni a saját püspökségét. Várdai Párról csak annyit, hogy a király hazaküldte a táborból a királynéhoz üzenettel, nem akart menni, mert részt akart venni a csatában és részesülni a zsákmányba, ezt írásba is foglaltatta, de hát aztán a királynővel mégsem ment tovább. Élete nagyon érdekesen alakul, de már erről nem beszélek, és Brodarics Istvánról sem, aki szintén érdekes pályafutást tudhat magáénak. Érdekes az, hogy a két püspök, aki egyik nem vett részt a csatában, másik túlélte, szépen váltogatták az álláspontjukat Szapolyai János és Ferdinánd között. Volt, aki Ferdinándnál kezdett, Szapolyainál kötött ki. és a másik pedig fordítva. Még néhány gondolat, tényleg csak két gondolat, hogy mi a következménye annak, hogy ennyi püspök életét vesztette a Mohácsi csatában. Ha megnézzük a püspökségek elhelyezkedését, Pécs, Kalocsabács, Várad, Csanád, pont a déli püspökségek, amelyek így felelős vezető nélkül maradtak. Ugye Esztergom és Győr, az kicsit odébb van, Bosznia az pedig megint csak ott van a török határnál. Tehát a déli rész elveszítette a mágnásait. Ez az egyik. A másik az, hogy bár már az esztergomi érsek is, és a csanádi püspök is fölveszi a harcot a reformációval szemben, de a későbbiekben nem neveznek ki püspököket, és így a reformáció szabadon terjedhet az országban. Nem vallási kérdést akarok ebből csinálni, hanem politikai kérdést. A magyar főpapok hamar fölismerték azt, hogy a reformáció olyan zűrzavart okozott Németországban, ami a hatalomnak, a világi hatalomnak a meggyengüléséhez is vezetett, márpedig Magyarországnak így is gyenge központi hatalma van, ha ezt még tovább gyengítjük széthúzással, az katasztrofális lesz az ország jövőjére nézve, ami sajnos be is következett. Köszönöm szépen a figyelmet!

0: Kedves hallgatóink, dr. Kristóf Ilona történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének igazgatója, valamint rádiónk elnöke, Buda Péter teológiai tanár egy-egy előadását hallották az elmúlt órában. A két előadás egy 2021-ben Egerben megrendezett egyház és hadsereg témájú történelmi emlékülésen hangzott el. Felidézésük ma különös aktualitást kap, 2026-ban a Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezünk. A jubileum nem csak arra ad alkalmat, hogy ismét végig gondoljuk az 1526. augusztus 29-én történteket, hanem arra is, hogy közelebb kerüljünk ahhoz a világhoz, amelyben egyház, politika és hadviselés egymástól elválaszthatatlanul fonódott össze. Mohács emlékezete 500 év múltán sem csupán a veszteségről szól, egy korszak határpontját, egy történelmi fordulatot és a magyar múlt egyik legmélyebben élő emlékezetét jelenti. Mai műsorunkkal ennek az emlékezetnek egy szeletét idéztük fel. Megköszönöm figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok minden munkatársam nevében.
1: Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Tizenöt óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 14. Leó pápa Palánki Ferenc püspököt nevezte ki a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye érsekévé. Tájékoztatott a magyarországi apostoli nunciatúra. A Szentatya elfogadva a 76 éves Bábel Balázs Kalocsa-Kecskeméti érsek lemondását főpásztori szolgálatáról, 2026. szeptember 3-án csütörtökön kinevezte Palánki Ferenc Debrecen nyíregyházi megyés püspököt a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye érsekévé. Palánki Ferenc Balassagyarmaton született 1964. március 11-én. Gyermekkorát a közeli Csesztve faluban töltötte, gimnáziumi tanulmányait Balassagyarmaton végezte. Érettségi után a győri közlekedési és távközlési műszaki főiskolán üzemmérnöki diplomát szerzett. 25 éves korában döntött a papi hivatás mellett, és az esztergomi főegyházmegyébe kérte felvételét. 30 éves korában, 1994. június 18-án szentelte pappá Paskai László, bíboros, esztergom budapesti érsek. Erdő Péter bíboros szentelte püspökké 2011. február 26-án az Egri Főszékes Egyházban. Püspöki jelmondata: Jézus a feltámadás és az élet. Ternyák Csaba egri érsek érseki helynökévé nevezte ki, egyúttal rábízta Miskolcváros lelkipásztori ellátásának irányítását. Ferenc pápa 2015. szeptember 21-én kinevezte Debrecen nyíregyházi megyés püspöknek. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Bizottságában a Hittani Bizottság, a Jogi Bizottság, valamint a Papság és a Megszentelt Élet Bizottságának a tagja. 14. Leó pápa Palánki Ferencet 2026. szeptember 3-án a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye érsekévé nevezte ki. Magyarország kész együttműködni a hibrid fenyegetések elleni fellépésben. Erről Orbán Anita külügyminiszter írt az uniós külügyminiszterek fél évente megrendezett informális találkozója a Dublinban tartott Gymnich kapcsán. Tájékoztatása szerint a találkozón kötetlenebb keretek között egyeztetnek Európa külpolitikai kihívásairól. Az idei találkozó beszélgetéseit meghatározta a keddi német bejelentés. Oroszország volt a felelős a múlt havi lipcsei repülőtér elleni dróntámadásért. Orbán Anita hozzátette, teljes szolidaritásunkról biztosítjuk Németországot, és készek vagyunk együttműködni a hibrid fenyegetések elleni fellépésben. Orbán Anita szerint ezekkel a kihívásokkal szemben az Európai Unió és a NATO ellenálló képességének, egységének és közös felkészültségének erősítése fontosabb, mint valaha. A kormánynak nagyon fontos az iskolai és szabadidősport, és mindent megtesz azért, hogy a fiatalok mozogjanak, mondta Pusvai Gábor belügyminiszter. Ma reggel a Kölcsey Ferenc gimnáziumban a 40. tanévét ünneplő Diákolimpia versenysorozat indító eseményén. A Magyar Diák Sportszövetség a 2026-27-es tanév során többféle pályázattal, kampánnyal és kiemelt eseménnyel hívja fel a figyelmet Magyarország legnagyobb diák sportmozgalmának hagyományaira és kiemelt szerepére. Pusvai Gábor elmondta, a kormány számára kiemelt jelentőségű az iskolai és szabadidősport. Mindent megteszünk azért, hogy támogassuk a fiatalok rendszeres mozgását. Célunk, hogy már korán megszeressék a mozgást, és ez a szeretet felnőttként is megmaradjon bennük. A Diákolimpia jó kezdeményezés, mert ha valaki versenyszerűen akar sportolni, innen tovább léphet, ám ha nincsenek ilyen vágyai, megmarad sportszerető embernek. Több mint 100 csapat jelentkezett a tiszacsegei harcsapaprikás főzőfesztiválra. Az eseményt a tiszacsegei halászcsárda mellett tartják a Tiszaparton, szombaton, ismertette Nagy Sándor csárda tulajdonos. Elmondta, minden versenyző csapat térítésmentesen kap 2-2 kg filézett harcsát az ételek elkészítéséhez. A főzés közben utcazenészek szórakoztatják majd a Tiszapartra látogatókat, délután pedig a vízparti színpadon művészeti csoportok mutatkoznak be. A legmelegebb hónap volt az idei augusztus Magyarországon 1901 óta, írta a Hungaromet ZRT. Az év 8. hónapjáról készített elemzés szerint a középhőmérséklet országos átlagban 24,9 Celsius fok volt, amely 3,7 fokkal haladja meg az 1991 és 2020-as évek 21,2 fokos átlagát. Ezzel országosan a legmelegebb augusztus és egyben a legmelegebb hónap lett Magyarországon a 20. század kezdete óta. Végül az időjárásról. Összefüggőbb, vastagabb felhőzet vonul át északnyugatról kelet-délkelet felé, amely legkevésbé a déli-délnyugati megyéket érintheti. Helyenként fordulhat elő zápor, eső. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között valószínű. Híreinket hallották.
0: Reklám.
2: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
0: Reklámot hallottak.
3: A hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
4: Hangolódjunk együtt!
5: Kedves hallgatóink, a következő percekben a 2025. április 6-ai műsorunk ismétlését hallhatják, amelyben az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Iskola iskola rádiósainak összeállítása hangzik el. Kellemes időtöltést kívánunk!
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a hangoló műsorban, diáktársaim Péderi Zsófia és Farkas Zorka nevében is. Engem Békési Borukának hívnak. A mai alkalommal a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Iskola életébe fogunk betekintést nyerni.
7: Műsorunkban beszélni fogunk arról, hogyan telt eddig a tanév második fél éve. Beszélünk arról, hogyan telnek a diákok mindennapjai, a Szent Imre iskola falai között milyen eredményeket értek el, milyen programokban volt részük a gyerekeknek. Arról is szó lesz, hogy milyen utazásokon vettek részt az iskola tanulói és pedagógusai az Erasmus programok keretében.
8: Balkó Viktor igazgató urat kérdezzük arról, milyen fontosabb dolgok történtek az iskolában a 2025-ös tanévben, milyen programokon vehettek részt a gyerekek. A nagybőti időszakban hogyan készülnek fel az iskolában?
9: Dicsértessék a Jézus Krisztus, én is szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. Ugye 2025. január 6-án véget ért a téli szünetünk, és ugye január 6-a az egyből vízkereszt napjára esik, ezért az egész iskola a Bazilikába kezdte a 2025-ös évet. Közösen részt vettünk Szentmisén, ahol Mikéle atya, iskolánk lelki vezetője, megszentelte a vizet, beszélt az iskola közösségének vízszentelés ünnepéről, és utána pedig megszenteltük a házszentelés keretében iskolánk mindkét épületét, a Deák Ferenc utcai épületet, valamint a Kossuth utcai épületet is. Ez mindig nagyon nagy esemény a gyerekeknek, főleg a kicsiknek, amikor a tömjén füstöt látják és érzik az illatát, mert nagyon sokan ekkor találkoznak először a tömjén füsttel. És aztán szépen elindult a január, rengeteg programunk volt, de a legfontosabb talán az, hogy elérkezett a gyerekek számára a fél év, megkapták a fél évi bizonyítványukat, nagyon szép eredményeket értek el a Szent Imrés diákok, 4,7 lett a magatartás átlaga az iskolának, 4,7 lett a szorgalom átlag, a tanulmányi átlag pedig az össziskolai létszámot tekintve 4,6 lett, alsóban közel 180 kitűnő tanuló lett, felsőben pedig 66 diák büszkélkedhetett kitűnő bizonyítvánnyal. Úgyhogy azt kívánom a Szent Imrés diákoknak, hogy a második fél évben is így tovább. Miután megkapták a gyerekek a fél évi bizonyítványt, tartott a diák önkormányzat egy iskolagyűlést, ahol beszámoltak az első fél évről, aztán pedig megtörténtek a fél évi szülői értekezletek. Aztán pedig beléptünk a farsangi időszakba, de szerintem majd erről bővebben a gyerekek fognak beszélni. Ami az iskola életében nagyon fontos, hogy elindultak a beiskolázási események. rengeteg óvodába voltunk a tanítónénikkel, népszerűsítettük az iskolánkat, és várjuk szeretettel majd elsős diákjainkat is. A farsangi időszak után pedig hamvazó szerdával elkezdődött a nagybőti időszak, szintén szentmisén vettünk részt az egész iskola a bazilikába, ott megtörtént a hamvaszkodás, és már a fali újságok is, meg a dekoráció is a nagybőti időszakról szólnak. Az advent mellett ez is egy kiemelt időszak iskolánkban, mert nagyon fontosnak tartjuk, hogy a tanulás mellett a gyerekek lelkiekben is felkészüljenek a húsvétra, húsvét szent ünnepére. Minden reggel imádkozunk az iskola rádióba, van lehetőségük a gyerekeknek keresztútra menni, elvégzik majd a szentgyónást is a lelki napunk előtt, április 11-e előtt, és hát várjuk majd a tavaszi szünetet, körülbelül ezek a dolgok történtek velünk.
7: Igen, nagyon jó, hogy vannak olyan programok, melyek segítettek kicsit lelkileg is felkészülni a húsvétra. Hittanórán mi is megbeszéltük, hogy a nagybölt lényege az imádság, a bölt és az alamizsna. Lemondani valamiről, és ezáltal közelebb kerülni Jézushoz. Szóval

0: mert az Erasmusnak az angol a nyelve, így beszélnek egymással a különböző országokból érkező gyerekek, és kapcsolatokat tudnak teremteni egymással a külföldi gyerekekkel, valamint hát világot látnak. Most 8 lengyel diák jött hozzánk 2 pedagógussal. A mi diákjaink ősszel látogattak el Lengyelországba, és a családoknál aludtak, és most azok a gyerekek jöttek vissza Magyarországra, akiknél a Szent Imrés diákok megszálltak. Ennek az Erasmus pályázatnak a címe a mentális és digitális jólét a digitális készségek fejlesztésével. Arra törekszünk, hogy ebbe a digitális világban, amikor a gyerekeket sokszor beszippantja a mobiltelefon, a számítógép, hogy egy kicsit felhívjuk a figyelmüket arra, hogy ezeken kívül is vannak dolgok, amik nagyon érdekesek, és ez a pályázat arról szól, hogy ezt az egyensúlyt próbáljuk megteremteni a pályázatban résztvevőknek, és ehhez kapcsolódnak a programok is. Az első nap, amikor megérkeztek, megismerkedtek az iskolánkkal, egy prezentációba bemutatták ők is az ő iskolájukat, mi is a Szent Imre iskolát nekik, aztán pedig körbejártak az iskolába, ismerkedhettek a gyerekekkel, majd volt nekik egy workshop az internet helyes használatáról. Aztán pedig könyvjelzőkészítésen és gyöngyfűzésen vehettek részt itt az iskolánkban. A következő nap elmentek Szilvásváradra kirándulni, hogy egy kicsit a természetbe is legyenek. Szerencsére nagyon jó idejük volt, és nagyon tetszett a vendéggyerekeknek is Szilvásvárad. A harmadik napon az Egri várban voltak, ahol tűzdománc készítésen vehettek részt, és egy városnézésen a várlátogatás után, aztán pedig mozgásos foglalkozások voltak nekik itt az iskolánkban. A negyedik nap pedig Budapestre mentek a 8 magyar gyermek és a 8 lengyel gyermek. A zeneházában volt nekik program a Hősök terére, elmentek a Városligetbe, Vajdahunyadvárát megnézték, valamint a Dunaparton sétáltak, és az utolsó nap pedig az egyetemre mentek el, a líceumba. Minden nap próbáltunk olyan programot szervezni nekik, amik egy kicsit a digitális eszközökről is szólnak, az internet helyes használatáról, valamint olyat is, ahova egyáltalán nem kellenek ezek az eszközök, és bízunk benne, hogy megtalálják majd az egyensúlyt ezek között a dolgok között, és nem fogja őket teljesen beszippantani a digitális világ. Örülök annak, hogy több programunk is fut, Erasmus programunk itt az iskolában, és azt veszem észre a gyerekeken, hogy egyre bátrabban mernek angolul beszélni, és ez nagyon jó érzés, mert látom az angol oktatásunknak az eredményét, úgyhogy ezúton is biztatok minden kollégát és diákot arra, hogy bátran vegyenek részt az Erasmus programokon.
1: Úgy hallottuk, hogy Zsófi, ti is részt fogtok venni többek között Borókával a következő Erasmus programban. Hogyan kerültetek be ebbe? Mik a feltételei, hogy ebbe valaki belekerüljön?
2: Először is annak a diáknak, aki részt akar venni egy ilyen programban, jelentkeznie kell, és egy motivációs levelet kell írnia angolul, majd angolul is meg kell győzni az erre felállított bizottságot, hogy miért akar részt venni a programban. Fontos, hogy olyan gyerekek jelentkezzenek, akik tudnak angolul, nyitottak az új dolgok felé, és tudjanak alkalmazkodni az adott ország, család életéhez, és örömmel részt vegyenek a programokon.
3: Valamint fontos még, hogy vállaljuk azt is, hogy szüleinkkel vissza tudjuk fogadni azokat a gyerekeket, akik fogadtak minket. Mi májusban spanyol diákokat fogunk fogadni, és majd össze fogunk visszautazni hozzájuk. Már nagyon várom, hogy jöjjenek, mert felvettük már a kapcsolatot egymással, és a levelezés alapján nagyon barátságosnak tűnik az a lány, aki engem fog fogadni.
1: Nagyon örülök, hogy részt vesztek ebben a programban, és kívánom, hogy sok szép dolgot lássatok, valamint szerezzetek új barátokat, de legfőképpen, hogy a jövőben is tartsátok a kapcsolatot.
2: Mi is bízunk benne, hogy hasznos lesz számukra az Erasmus, és még az angol nyelvet is lesz lehetőségünk gyakorolni. Nagyon tetszett még ebben az évben a farsang, amit február közepén tartottunk a suliban. A diák önkormányzat elnökét, Makó Enikőt kérdezzük, milyen feladatokkal jár a farsang megszervezése, milyen produkciók, jelmezek voltak.
4: Az idei évi farsangi mulatságon is sokat segített a diák önkormányzat, akár szervezésről, akár a programok levezetéséről volt szó. Az osztályokat először végigjártuk, hogy meghirdessük

0: az idei farsangot, és hogy szóljunk mindenkinek, hogy készüljenek műsorral is. A műsor levezetését és megtervezését is mi csináltuk meg, a műsor narrálását köszönjük Nagy Lara Borka és Bodzási Boglárka 8. C-s tanulóknak. A tombola osztását, árulását és kihúzását is mi intéztük, köszönjük a sok tombola felajánlást. A műsorok nagyon ötletesek és jól megtervezettek voltak, nagyon jól szórakoztunk. Voltak görög istenek, volt egy tesi óra bemutatása, volt sok különböző vicces előadás, mint például egy táncos bemutató a 8. C-s tanulóktól. Köszönjük a tanárunk segítségét is, nélkülünk nem ment volna.
1: Emma, neked ötödikesként, hogy tetszett az első felsős farsang? Ti minek öltöztetek be?
2: Nagyon tetszett nekem. 2026. február 14-én tartottuk a felsős farsangot. Minden osztály lelkesen készült. Nálunk az a hagyomány, hogy zenés, táncos produkciókat adunk elő. Volt olyan év, amikor valamilyen téma köré kellett, például mesékvilága, vagy csak magyar zenére. Idén nem volt megkötés, minden osztály lelkesen készült. A mi osztályunk hetekkel korábban elkezdett ötletelni, végül görög isteneknek öltöztünk. Nekem nagy élmény volt, mert a sok próba még jobban összekovácsolta az osztályt, rengeteget nevettünk. Az is nagyon tetszett, hogy a tanárok is beöltöztek, sőt volt külön tanári produkció is.
3: Köszönjük Enikő a szervezést és a diák önkormányzat munkáját, melyel színesebbé teszitek az iskolai élet mindennapjait. A teremtésvédelemmel és a környezettudatos magatartás kialakításával is sokat foglalkozunk iskolánkban. Erről tanúskodik a vízvilágnapjáról való megemlékezés, melyről Kása Tíme a 6. C-osztályos tanulót kérdeztük.
4: Elsősorban Imre bácsival meghívásból az Egri Kertvárosi Óvoda Nagy Ferenc takovodájában tartottunk előadást. Utána délben az iskola udvaron a vízszót formázva a felső tagozattal egyszerre ittunk a déli harangszóra, és ezt mind egy drón segítségével fel is vettük. Utána meghallgattunk egy előadást a víz felszínéről és felszín alatti virágáról. Ezután minden osztály kitöltött kérdőíveket.
5: Az osztályok már a víz világnapja előtt, ugye ami március 22-én van, nagyon sokat foglalkoztak ezzel a témával, akár osztályfőnöki órákon, akár földrajzórákon, sőt voltak olyan osztályok, akik még a fali újságot is úgy szerkesztették meg az osztályban, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy ne pazarolják a vizet, hanem tényleg vigyázzunk rá, mert a víz a legfontosabb az élethez és az élet fenntartásához. Én nagyon bízom benne, hogy a Szent Imrés diákoknak a vízvilágnapjáról való megemlékezés hasznos volt, és kicsit környezettudatosabban tudnak majd a jövőben élni, és a vízre jobban odafigyelni, valamint a víz felesleges pazarlását a jövőben mellőzni fogják majd.
1: Valóban érdekes előadást hallottunk a vizek fontosságáról, és tetszett nekem is a kísérlet, amit az udvaron csináltunk, hogy minél több vizet igyunk egyszerre. És a március 15-i ünnepségre emlékeztek? Nekem az is tetszett, kérdezzük meg az ötödikeseket, ők hogyan készültek a nemzeti ünnepükre.
2: Iskolánkban minden évben megemlékezünk az 1848-as, 49-es forradalom és szabadságharcról, osztályszinten és iskolai szinten is. Ahogy végigjárjuk az épületet március elején, minden teremben megjelennek a dekorációk a fali újságon, ablakokon és ajtókon. A mi osztályunk is nagyon készült. Március 11-én a felújított Lenkei házba látogattunk egy múzeum pedagógiai foglalkozásra. Lenkei életén keresztül betekintettünk a huszárok életébe, a forradalom és szabadságharc eseményeibe. Megalkottuk a szabadságharc idővonalát, csoportmunkában megismerhettük a kiállított tárgyakkal. Kódot fejtettünk, kódolt levelet írtunk. Mi tetszett nekem a legjobban? A csapatjátékok, a huszár ruhák felpróbálása. Szuper és hasznos foglalkozás volt.
6: Egy rendhagyó osztályfőnöki órán is megemlékeztünk március 15-ről, piros, fehér és zöld pólókat vettünk fel aznap. Megnéztünk egy kis videót arról, hogy miért használunk kokárdát, majd csoportokban óriás kokárdákat készítettünk, amivel dekoráltuk az ablakainkat. A legjobb rész ezután következett, a zsíros kenyérparti. Kenyereket kentünk és díszítettük piros, fehér és zöld feltételekkel. Pucoltunk uborkát, paradicsomot, hagymát, paprikát és mindenki a kedve szerint díszítette. Nagyon élveztük ezt az osztályfőnöki órát.
1: Szűcsné Póca Zsuzsanna tanárnő tanította be az osztályával az ünnepi műsort március 15-ére. Tanárnő, kérem mondja el nekünk, hogy milyen feladatokkal jár egy ilyen műsor betanítása.
7: Mikor megterveztük a tanévet, akkor én örömmel vállaltam el az osztályommal ennek a műsornak a megvalósítását, hiszen azt gondolom, hogy egy osztályközösségre mindig jó hatással van egy ilyen feladatnak a teljesítése, építi a közösséget, és nem kis dolgokat tanulhatnak belőle a gyerekek, például bátorságot a sok nézőközönség elé való kiállásban, illetve magát a történelmi eseményeket is talán egy kicsit mélyebben megértik. Körülbelül 3 héttel a műsor előtt kezdtük el a készülődést, választottuk ki a szereplőket, hogy vajon ki milyen karaktert tud ebben megformálni. A műsorban voltak történet megjelenítések és versek is. Mindenki megmutathatta a tehetségét, azt, hogy ki miben jó. Igyekeztem az énekkarnak is oda illő dalokat választani, és nagyon ügyesen megmutathatta a szólista is azt, hogy milyen szép hangja van, előházisára énekelte ugye a szólót a műsor végén. Én azt gondolom, hogy nagyon tanulságos volt ez az előadás mindenki számára, reméljük, hogy a nézők is jól szórakoztak, miközben felelevenítettük azokat a legfontosabb eseményeket, amik magához a március 15-i történethez kapcsolódtak, illetve néhány mozzanatot a szabadságharcból.
0: Köszönjük tanárnőnek és diaktársainknak, hogy elmondják nekünk ezeket, és köszönjük az 5. D osztálynak az ünnepi műsort, melyel méltán megemlékeztünk nemzeti ünnepünkről. Igazgató úr, arról szeretnék még kérdezni, hogyan sikerült a Szent Imre iskolában a beiskolázás?
5: Hát nagyon örülünk a beiskolázási eredményeknek, mert mondhatjuk azt, hogy már 8 éve arra törekszünk, hogy 4 első osztályt indítsunk el iskolánkba, és úgy tűnik, hogy ez idén is sikerült. Mindig azt szoktam mondani, hogy a pedagógus kollégákkal nap mint nap azért dolgozunk, hogy az iskolánknak jó híre menjen a városba, Egerbe és Eger környékén is. És nagyon nagy öröm volt számunkra, amikor a tanítónénikkel jártunk az óvodákba, hogy megismertessük az iskolánkat, akkor nagyon sok volt az érdeklődő. Aztán február hónapban tartottunk egy nyílt napot az óvodások és szüleik részére, ott közel 130 gyermek jött el erre a nyílt napra a szüleivel együtt, sőt volt, aki még a nagyszülőket is hozta, ami nagyon jó érzés volt számunkra, hogy ilyen sokan kíváncsiak voltak a Szent Imre iskolára. Ezen a nyílt napon 2 bemutatóórát láthattak a leendő elsősök, valamint a szüleik, aztán pedig a szülőknek volt egy iskolát bemutató fórum, ahol én beszéltem, a 4 leendő elsős tanítónéni, és ezen a fórumon szinte egy egész tanévet bemutattunk a szülőknek képekkel, hogy hogy zajlik az élet itt a Szent Imre iskolában. És a nyílt nap után volt a szándéknyilatkozatok leadási határideje, ez február 21-én volt, és több mint 120 szándéknyilatkozat érkezett be iskolánkba, ami nagyon-nagyon jó érzés volt, ami nem annyira jó érzés, hogy 90 helyünk volt elsőbe, és valahogy így ezt el kellett dönteni, hogy kit tudunk fogadni majd szeptembertől. Ennek érdekében tartottunk egy 1,5-2 héten keresztül ismerkedő elbeszélgetést, ahova jöttek a kis elsősök és a szüleik, és ott beszélgettünk velük, hogy mennyire komolyak a szándékaik, hogy tényleg a mi iskolánkat szeretnék-e. Megnéztük, hogy mennyire iskolaérett már a gyermek, és az a lényeg, hogy 90 gyermeket fel tudtunk venni iskolánkba, és április 10-én és 11-én, amikor a beiratkozások lesznek, várjuk őket sok szeretettel. Tehát kedves Zorka, kérdésedre válaszolva, nagyon elégedett vagyok a beiskolázással, és itt szeretném megköszönni az összes kollégámnak a nap mint nap végzett munkáját, Úgy gondolom, hogy egy pedagógus akkor végzi jól mindennapi feladatait, hogyha hivatásként éli meg a pedagógus pályát, és én úgy gondolom, hogy itt a Szent Imre iskolában a pedagógusok többsége ezt hivatásként éli meg, hogy tanítsa és nevelje a gyermekeket. Úgyhogy köszönöm nekik, köszönöm a szülőknek és a diákoknak is a bizalmat, amit az iskolánkba fektettek, és bízom benne, hogy még nagyon sokáig ilyen sikeres beiskolázásról tudok majd beszélni. Mielőtt még befejezném, azért még néhány szót szólnék a jövőről. Most szép lassan elmegyünk majd tavaszi szünetre, ott pihenünk egy nagyot, és utána nekiindulunk majd a tanév utolsó részének, ami szintén nagyon sok programmal vár minket, Szent Imréseket. Lesz nálunk a szünet után egy virágültetési program, amikor a gyerekek mindig hoznak egy cserépvirágot, és azt a Deák Ferenc utcán is, valamint itt a Kossuth utcán is elültetjük, és nagyon szép lesz így az iskolánk külső környezete is. Aztán az idegennyelvi munkaközösség szervezésében Szentgyörgy napi vásárt fogunk majd tartani a Kossuth utcai épületünkben a 4., 5. és 6. osztályosok közreműködésével. Április 30-án az alsósok Szent Imre futáson vesznek részt, valamint májusfát állítanak a Deák Ferenc utcai épületünkbe, és egy könyvmentő programot is szerveznek a teremtésvédelem jegyében, könyvcsere programot. Májusban az osztálykirándulások hónapja lesz, mind a 4., 7. osztály részt fog majd venni Határtalanul programon a Felvidéken, ami egy ilyen tanulmányi kirándulás, ami történelem, környezetismeret, földrajz, hittan, tehát szinte minden lesz benne, és nagyon szép helyeken fogunk majd járni a 7-esekkel, kicsit a Tátrába, aztán Kassán, aztán Betléren, nagyon sok szép történelmi helyet fogunk majd meglátogatni, és fogunk majd találkozni Felvidéken élő magyarokkal is. Május végén a gyereknapot szervezzük majd a diákjainknak, aztán pedig júniusban jön majd a ballagás a 8-osainknak, a 8-osoknak már a többségük tudja, hogy hova fog tovább menni tanulni, már valaki biztosra tudja, hogy hova vették fel, de azért még egy kicsit izgulunk, mert még a hivatalos értesítések nem jöttek ki a középiskolákból, de 8-osainknak is ezúton szeretnék nagyon sok sikert kívánni majd a jövőben, és azt kívánom, hogy legyenek büszkék arra, hogy Szent Imrés diákok voltak. Bízom benne, hogy jó alapokat kaptak itt az iskolánkba, és meg fogják majd állni a helyüket, úgy, ahogyan majd a leendő elsősök is.
3: Örülök, hogy ilyen sok kis elsős érkezik iskolán közösségébe. Jó helyen lesznek a Szent Imre iskolában, és ők is részesei lehetnek ennek a színes iskolai életnek, melyről az imént hallhattunk. Köszönöm diáktársaim, Zorka és Zsófi nevében is, hogy minket hallgattak. Áldott húsvétot kívánunk Önöknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Mindörökké. Amen.
8: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a 2025. április 6-ai műsorunk ismétlését hallhatták, amelyben az EKRI Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Iskola iskolárádiósainak összeállítása hangzott el. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Kónya Éva.
9: A hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát hallottátok. Tartsatok velünk jövő héten is!

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink! Hitvalló című műsorunkban az egészséges életmódról beszélget Béres Gyula hittanár, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium, gimnázium és kollégium diákjaival. Műsorunk a 2014. november 13-ai adásunk ismétlése.
2: Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Uram, ne hagyd, hogy leromboljam az élet templomát, engedd, hogy hasznomra váljék a tudás, hogy hasznossá legyek általa. Adj méltóságot rövid napjaimnak. Uram, legyünk társak az alkotásban, dolgozzunk tovább műved nyomán, hogy bolygónk a bőség, a boldogság és az összhang erős otthona legyen. Amen. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és beszélgető társaimat, Romány Dórát, Kovács Evelint és Kalmár Rékát. A mai beszélgetésünknek a témája kicsit sokrétűbb lenne, mert az egészségről, sportról, környezetvédelemről beszélgetnénk. Mindnyájan tudjuk azt, hogy a teremtés kezdetén Isten a világot azt jónak alkotta meg, és magát az embert is és minden élőlényt. Nagyon jól tudjuk azt is, hogy nem csak egymás iránt tartozunk felelősséggel, hanem embertársainkért is, és a ránk bízott világért. De induljunk először saját magunkból, hogy egy ember az életét azt hogyan tudja teljességben megélni. Mi a legfontosabb szerintetek a mai ember számára?
3: Az egészség és a szeretetben élés.
2: Mit értünk egészséges életmódon?
4: Én azt értem, hogy szerintem a sport az nagyon fontos, és az az egészséges életmódnak az egyik ága.
5: Egészséges ételeket kell enni.
2: Aztán még esetleg?
5: Nem dohányozni, meg nem...
2: Tehát a káros szenvedélyeknek a mellőzése. Réka, te a sportról beszéltél. Milyen lehetőségek vannak egy mai fiatal számára, hogy a sportban kiteljesedjen?
3: Rengetegféle sportféle tevékenység van, például az iskolákban is. Különféle úgymond szakkörök, vagy nem tudom, hogy hívják ezeket. És akkor kézilabda, foci, röplabda.
5: Kosár. De hogyha még nem iskolába szeretnénk benne lenni, hanem lehet külön, például Egerben is biztos van sok lehetőség. Meg hogyha nem is akarunk járni ilyen rendes kosáredzésre, vagy röplabda edzésre, vagy valami, akkor el lehet menni futni, ennyit kocogni, vagy otthon csinálni ilyen edzéseket.
3: Igen.
2: És szerintetek a sport, az állandó sporttevékenység, a sportolás, az pusztán csak a testi egészségünket tartja karban, vagy fejleszti?
3: Nem.
2: Hanem mit még?
4: Szerintem a lelkünket is, mert például, hogyha idegesek vagyunk, én tudom magamról, hogy ha a csálok 10 fekvő támaszom, már is nyugodtabb vagyok.
2: Pontosan így van, ugye? Tehát például a feszültségünket is le tudjuk vezetni.
3: Igen, igen.
2: Aztán?
5: Meg amikor szokták mondani, hogy elmegyünk egyet kocogni, vagy van friss levegő, az úgy felfrissíti az agyat.
2: Nagyon jó. Így van. Aztán vannak olyan sportok, amelyek mit kívánnak meg az embertől? Egy erős önfegyelmet, ugye? Tehát ez a jellemet is erősíti és fejleszti. Tehát az ember, hogyha sportra adja a fejét, akkor bizony megtanul uralkodni önmagán. Tehát sok küzdő sportban is, ugye, sokat hallottam, olvastam róla, hogy bizony először az embernek kit kell legyőznie, hogy más le tudjon győzni.
5: Önmagát.
2: Először önmagát kell legyőzni, pontosan. És ez számunkra is nagyon fontos, hogy megtanít bennünket küzdeni a rossz ellen, a bűn ellen is tanít a fegyelem, az önfegyelem is. Erre a sport egy kiváló lehetőség. Ti hogyan látjátok ma a korosztályatokban, hogy mennyire fontos a sport a fiatalok életében?
5: Hát ez elég változó, mert emberfüggő, mert valaki például lusta, és inkább otthon fekszik, tévézik, vagy internetezik, de vannak, akik úgy gondolják, például Evit meg régen is úgy vannak is, nem, hogy elmennek egyet futni, vagy Evi is teljesen otthon is szokott csinálni ilyen edzéseket.
4: De azért Dórit is meg kell említeni, mert ő is rengeteget edz a lábára.
2: Tehát akkor hagyd kérdezzem már meg egy ilyen körkérdés gyanánt, hogy ti mit sportoltok személyesen?
4: Én szeretem az a saját magam sportját, amikor otthon tudom, hogy mik a határom, és azt szeretem betartani.
2: Tehát, hogy te magadnak állítod össze a sporttevékenységed, Rika?
4: Igen. Nem olyan szakszerűen, mint Evelin.
2: Jó, azt erről majd beszél nekünk, Evelin, egy kicsit.
3: Hát, hogyha van időm, több szabad időm van, akkor például elmegyek futni, vagy én is úgy ugye magamnak állítom össze ezeket a edzéstervet, de úgy, hogy például vannak ugye rendes edzők, a neten is nagyon sok van, és például tőlük szoktam így kivenni, amiket én úgy jobban szeretek, és akkor azt csinálom.
6: Nagyon jó, tehát akkor te a saját magad személyiségének megfelelően állítod össze a sportprogramot. Dóra?
5: Igazából én nem szeretek futni, szóval igazából utána futni. Szóval én nem szoktam nyelveni se kocogni, se semmi, de így Evelyn írt nekünk egy ilyen csoportba, Facebookon van egy csoportunk, ahol összeírt egy ilyen edzéstervet, és akkor azt úgy betette, és úgy többen is tudjuk nézni, és akkor onnan szoktunk csinálni ilyeneket.
6: Tehát ahogy leszűrtem, akkor hatással vagytok egymásra abban is, hogy a sport is ragadós. Igen, tehát a jó példa az ragadós. Igen. És hogyan látjátok azt, tényleg most tőletek függetlenül, hogy tapasztaljátok azt, hogy a ragadós a sporttevékenység a korosztályotokban? Tehát, hogy valaki elmegy, mert hallotta az osztálytársától, hogy ez milyen jó, ez a sportolás. Igen?
5: Igen.
6: És mi lehet az akadálya, hogyha nem mennek el sportolni a fiatalok?
5: Lustaság.
6: De biztos, hogy csak egyedül a lustaság?
3: Hát, meg az időhiány.
5: Igen.
6: Tehát, hogy az időhiány.
3: Igen.
6: És akkor itt meg lehet említeni például a tanulást, hogy sokat kell tanulni, és elvenni az időt a tanulástól, a sportolást.
4: Személyes tapasztalat, hogy most nem tudom megcsinálni azt, amit szerettem volna, mert sokat kell tanulni.
3: Igen, tavaly például én sokkal többet tudtam edzeni, meg erre fordítani, mert tavaly ugye kevesebb óráink voltak, és már ugye kettőre otthon voltam. Most meg így már 17:30-ra érek haza, úgyhogy így az így háttérbe szorult kicsit.
6: Tehát, hogy kevesebb az időre.
4: Igen. És meg az egészséges étkezés is, ami nehéz.
6: Pontosan erre akartam most kitérni, a következő témánk lenne, hogy az egészséges táplálkozás. Mit értetek egészséges táplálkozáson? Mit jelent ez?
5: Rendszeres reggelizés, megebédelés, és nem ilyen édességeken élni, hogy csoki, meg chips, persze, olyan is kell néha nasi, amikor olyan a hangulat, meg minden, de hogy nem egész tapaszt tenni.
6: Tehát akkor, amit fontosnak tartasz, Dóra, hogy a rendszeresség legyen meg, ugye?
5: Igen.
6: Hogyan tapasztaljátok ti ezt? Megvan ez a rendszeresség?
5: Nincs egyáltalán.
6: Hát én is elárulok egy titkot, a felnőttek életében is ritka a rendszeres étkezés, tehát a napi rendszerességgel történő étkezés. Egyébként valóban erre tényleg oda kell figyelni. Aztán még esetleg az egészséges táplálkozásról.
3: Rengeteg zöldséget, gyümölcsöt kéne enni, mert a rossz tartalom miatt, meg a fehérjék.
4: A változatosság.
6: Ugye itt mindig olyan problémába szoktak ütközni az emberek, meg főleg a családok, hogy ami egészséges, az nagyon drága. De mindenre igaz ez, szerintetek?
4: Ezt tudom rossz példa, de én azt felháborítanak tartom, hogy egy tábla csoki sokkal olcsóbb, mint például két darab körte. És ez így.
6: Igen, ezt már én is tapasztaltam, ez valóban igaz, hogy maga a gyümölcs az drágább.
5: Igen.
6: Sokszor drágább, mint mondjuk egy tábla csokoládét. Természetesen csokoládét is kell lenni, ugye, mert az is nem csak finom.
5: Egy csokit.
6: Igen, tehát nem csak finom, hanem egészséges is egy bizonyos szinten, tehát a szervezetnek szüksége van rá. És a korosztályatokban az egészséges táplálkozásnak milyen hagyományai vannak? Hogyan látjátok?
4: Például Abonett, Evi, a megtestesítője is már páran az osztályból. Mi is rászoktunk a kenyér helyett, ami egészséges.
6: Tehát akkor ti megpróbáltok egészségesen táplálkozni?
5: Igen. És ezt is egymásnak köszönhetjük, mint ez a sportot.
6: Ez kifejezetten jó példa. Tehát akkor ez a jó példa, ez itt ragadós ebben a közösségben, és úgy látom, hogy osztályszinten is. Nézzük tovább, próbáljuk meg, mert beszéltünk a rendszerességről, aztán a zöldségek, gyümölcsöknek az evéséről. Mit kell még a szervezetbe szerintetek bevinni az embernek?
5: Csak folyadékot.
6: Isztok elég folyadékot?
5: Igen.
4: 5 liter, benne.
6: Jó, aztán mire van még szüksége a szervezetünknek?
4: Alvásra.
6: Tehát ahhoz, hogy egészségesek legyünk, megfelelő időt ugye alvással kell tölteni. Mennyit szoktatok aludni átlagban kb.?
3: Hát én mindig próbálok figyelni azért, hogy 8 óra meg legyen. 8 órát tudjak aludni, mert nekem annyi kell.
6: Igen.
5: Igazából attól függ, hogy mennyire vagyok álmos, mert hogyha például nem vagyok álmos, de lefekszek, akkor nem tudok aludni, szóval akármikor fekszek, nem megy. De olyan 7, valamikor kevesebb, de úgy valamikor több, szóval ilyen változó.
6: Ébredés, például hétvégén vagy szünetben, az mikor szokott történni? Erre nagyon kíváncsi lennék, hogy meddig szoktatok aludni reggel?
5: Hú, nekem van egy külön taktikám. Úgy van, hogy 6-kor kelek reggel 6-kor, és felhúzom 17:30-ra az ébresztőt, hogy amikor felkelek 17:30-kor, akkor még örülhessek, ha még van egy fél órám aludni.
6: Igen.
5: És akkor talán 6:00-kor már könnyebb felkelni. Így, hogy aludtam még egy fél órát. Vagy hogy ugyanint aludtam, csak nekem többnek tűnt.
6: Értem. Tehát, hogy nem alszod át a napot. Igen. Ugye?
3: Én mindig kikapcsolom az ébresztőt, hogy engem ne ébreszten senki. Szombaton általában tovább alszok, ilyen 10 óra, de már vasárnap, mert ugye nagyon kimerült vagyok az iskola miatt, a buszozás, meg minden. Vasárnap, hát akkor már hamarabb szoktam, olyan 7 körül.
4: Én nem szeretek aludni, ezért nagyon keveset alszom, és sajnos hétvégén is 8-kor kellek. És ez nem jó, mert jó lenne aludni.
5: Hétvégén mindig 10-kor kellek. Ez a 6-os, ez a 7 közepén.
6: És ki szoktátok pihenni magatokat? Hogy érzitek? Tehát a hétvége elég ahhoz, hogy regenerálódjon valamennyire is a szervezetetek?
4: Főleg, ha úgy veszük, hogy néhány fiatal pénteken el szeretne menni barátjaival találkozni.
5: Bulizni.
4: Akkor a szombat kiesik. És a vasárnap az egy nap.
6: És akkor ugye...
5: Aztának majd tanulunk.
6: És akkor tolódik a fáradtság, ugye? Tehát, hogy tovább viszik a fiatalok a fáradtságot a hétről és a hét végéről a következő hétre.

0: Visszatérnék még az egészséges táplálkozáshoz egy picit. Ugye fontos az, hogy a nevelés szempontjából, ugye, tehát, hogy már gyermekkorban is olyan étrendet próbáljunk beállítani a gyermekeinknek, hogy minél változatosabb és egészségesebb legyen. Ti ezt hogyan látjátok? Hogy mire kellene odafigyelni? Tehát még, hogy milyen veszélyi lehetnek a gyermekkorban a nem megfelelő táplálkozásnak?
1: Hát túlsúlyos gyerekek. Például, amikor látok néha buszon ilyen kis, hát ducibb gyerekeket, és akkor még látom, még ráadásul csokit esznek reggelente, meg minden.
0: És ez szerintetek egészséges így korán reggel?
1: Hát egyáltalán nem.
0: Mi lenne a megfelelő erre?
1: Otthon reggelizik egyet.
0: Ugye főleg gyermekkorban nagyon oda kell figyelni, tehát hogy a reggeli 10 órai ebéd, uzsonna és vacsora, nyilvánvalóan a fejlődésben lévő szervezet miatt van erre szükség, és nyilván legyen változatos. Mihez vezethet fiatalkorban ugye a súlytöblet?
2: Például a társai kirekesztik, vagy csúfolják.
0: Így van. Tehát csúfolás, vagy kirekesztés, aztán?
3: És szerintem az is, hát igen, a lelke sérül nagyon.
0: Így van, tehát...
1: Önképzavar.
0: Mi lehet ez az önképzavar igazában véve?
1: Még ez nem ahhoz tartozik, hogy duci, hanem, hogy például, hogy valaki már tényleg csinos, meg vékony, igen? És akkor még mindig magát dagatnak látja, és hogy még mindig le akar folyni, de már mindenki mondja neki, hogy már nem kell, mert pont jó, meg minden.
0: Igen. Ez tulajdonképpen micsoda orvosi szemmel? Ez már?
1: Betegség.
0: Ez már betegség. És minek is nevezzük ezt, amikor valaki annyira lefogy, meg annyira nem akar enni?
2: Hogy... Anorexia.
0: Így van, és ugye van egy másik véglet, pedig ez a túllevés.
2: Bulémia.
0: Így van, azt pedig, hogy ennek nevezzük. Mi a véleményetek, hogy rengeteg ilyen gyors étterem van az országban, meg a világban, tehát hálózatok épültek ki. Mi a véleményetek a gyors étkezésről?
3: Személy szerint én nem szeretem, leírom, tény és való, nagyon finom, de tudom, hogy miből van, és így nem olyan szívesen eszem meg.
0: Van, amikor célszerű, hogy gyorsan étkezzünk?
1: Hát persze, van előnye is, meg hátránya is ennek az egésznek.
0: Így van, tehát előnye mi lehet?
1: Munka után gyorsan itt szeretnénk valahol, mert otthon már nincs időnk főzni valamit, vagy csinálni, akkor bejöhetünk egy ilyen helyre.
0: És a hátránya?
1: Egészségtelen.
2: Hízlaló.
1: Meg még drága is.
0: Így van. Igen. Így van. És bizony, hogyha az embernek ez rendszeressé válik a mindennapjaiban.
1: Így szokja meg, és ezt fogja csinálni egész életében.
0: Így van. És hogyha még ezt a gyermek is látja.
1: Na, akkor még ő is.
0: Pontosan, hogy ebbe nő bele, ebbe szocializálódik, és ugye ez a gyors konyhai étkezés válik számára is normálissá. Holott ugye az étkezések is megvan a kultúrája, ugye családi körben, amikor körülbelüljük az asztalt, amit ugye elkészítünk magunknak, meg a gyermekeinknek, ugye teljesen más a hangulat.
1: Sokkal kellemesebb, mint amikor, mit tudom, hány száz ember ül még ott körülöttünk.
0: Igaz. Ugye, tehát az asztal közösségnek és a családban van egyfajta meghittsége.
1: Igen.
0: Ugye? Tehát annyira jó, amikor például én is a családommal körülüljük az asztalt, tehát a gyerekek ezt kifejezetten igénylik is, és akkor közben beszélgetünk, eszünk, meggyújtunk egy gyertyát előtte, tehát ugye megvan ennek a hangulata, és erre nagy szükségünk van, tehát nem csak a testünk lakik jól, de igazából véve, tehát hogy lelkileg is töltekezünk egymással. Mik rombolják az egészségünket? Említettétek az elején, amikor fölvezettük a témát. Milyen egészségromboló hatások vannak ma napjainkban?
2: Káros szenvedélyek.
0: Mik ezek a káros szenvedélyek?
2: Dohányzás,
3: alkoholizmus,
1: drog.
0: Ugye ez a három nagyobb csoport van, és szerintetek csak ezt a hármat lehetne megnevezni a káros szenvedélyek között, ami egészségromboló hatású?
1: Nem csak ezek a főbek, amiket úgy többen csinálnak, és sajnos a fiatalok között is.
0: Ez szerintetek mi lehet ennek az oka?
1: Úgy menődnek érzik magukat, vagy nem is tudom, hogy mondjam, hogy többen csinálják, és akkor, hogy most ők is csinálják, és jaj, ők ettől már jobbak, meg minden.
3: Igen, meg szerintem a stressz is befolyásoló, hogy túl idegesek.
2: Nekem van egy ismerősöm, aki pont a cigire azért szokott rá, mert hogy nagyon stresszes volt, és hogy emiatt.
1: De lehet például otthoni háttér.
3: Az nagyon
1: befolyásoló. Család háttér.
0: Igen. Tehát, hogy kudarcok, ugye?
1: Igen.
0: Tehát lehetnek iskolai kudarcok. Igen. Aztán otthoni, a családban lévő konfliktus igen. helyzetek. Aztán ugye ez az önképzavar, ugye, amit említettél, Dóra. Tehát számos oka lehet annak, hogy egy fiatal hozzányúl valamilyen szerhez, hogy elkezd mondjuk egy káros szenvedély benne kialakulni. Legyen az alkohol, legyen az a cigaretta akár. Ezen fölül vannak még olyan káros szenvedélyek, amelyek talán nem is a testünkre hatnak negatíva, hanem a szellemünkre, a lelkünkre, és igazából véve nem válunk a közösségnek építő tagjává.
3: Valaki számítógépfüggő.
0: Aztán mi lehet még?
2: Játékokat, filmeket.
0: Játékokat, filmeket. Tehát, hogy vannak olyanok, akik ugye napokat töltenek a gép előtt, és ugye a játék szenvedélyüknek élnek. Beszéltünk az egészséges életről, az étkezésről, a sportról, és egy dolgot nem említettünk még, a környezetünket, ahol élünk. Mi befolyásolja, hogy hogyan néz ki az én környezetem?
1: Mi is befolyásoljuk, hogy mennyire foglalkozunk vele.
0: A saját szobádért, a környezetedért azért nyilvánvalóan te vállalod a felelősséget, igaz? És olyanná teszed a saját magad hangulatát, amilyen a környezeted is, ugye? Ha nem látjuk a rendet, a rendszert, akkor mit látunk helyette? Zavarodottságot. És nyilvánvalóan, hogyha az embernek ugye rendben van az élete, a mindennapjai, ha kerek, akkor a körülötte lévő világ is rendben van. Így van. A teremtés kapcsán az ember a teremtőnek munkatársává vált a világ fenntartásában. Tehát mi felelősséggel tartozunk a természetért, a környezetért, mert kinek kell ezt megőriznünk?
3: Az utódainknak.
0: Meg az utódainknak. Ki az közülünk, aki a gyermekének, illetve majd az unokájának egy leharcolt, egy lepusztított földet szeretne itt hagyni?
1: Örökül. Senki.
0: És látjuk azt, hogy ez a mérhetetlen gazdasági kizsákmányolás és a természeti kincseknek a kiaknázása mennyire leszorítja a környezetvédelemnek a fontosságát. A földet, amit ugye Istentől megkaptunk, hogy hajtsuk uralmunk alá, az nem azt jelenti, hogy zsákmányoljuk ki annak minden javát. Ugye, mert hogyha feléljük a bolygónk összes javait, akkor mit hagyunk az utódainkra?
2: Semmit.
0: Így van, tehát felelősséget is jelent. Köszönöm szépen a mai beszélgetést, sok érdekes dolgot meséltetek, és hallottam tőletek, valószínű még sok minden mást is tudnátok mondani. Megkérlek, Evelin, hogy ezt imádsággal zárjuk a mai beszélgetésünket.
2: Uram, ezt a gyönyörű földet adtad otthonunknak, mélyében mérhetetlen kincseket rejtettél, képessé tettél, hogy megértsük művedet, megkönnyítsük munkákat, száműzzük az éhséget és a betegséget. Mi kiássuk a kincseket, hogy azokat eltékozoljuk, belőlük a pusztítás félelmetes eszközeit faragjuk, hogy azokkal leromboljuk, mint más ember épít. Még azok ellenem nem fordulnak és elpusztítanak engem és gyermekeim. Uram, engedd, hogy társaid legyünk az alkotásban, megértsük és megszépítsük a te kezed munkáját, hogy ez a mi bolygónk a békesség, a bőség, a boldogság és a szépség biztos otthona lehessen.
0: Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké. Amen.

Kedves hallgatóink, Hitvalló című műsorunkban Béres Gyula hittanár, az Andrássy György Katolikus Szakgimnázium, gimnázium és kollégium diákjaival beszélgetett. Műsorunk a 2014. november 13-ai adásunk ismétlése volt. Műsorunkat 23 óra 25 perctől megismételjük.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: 14. Leó pápa Palánki Ferenc püspököt nevezte ki a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye érsekévé. Tájékoztatott a Magyarországi Apostoli Nunciatúra. A Szentatya elfogadva a 76 éves Bábel Balázs Kalocsa-Kecskeméti érsek lemondását főpásztori szolgálatáról, 2026. szeptember 3-án csütörtökön kinevezte Palánki Ferenc Debrecen nyíregyházi megyés püspököt a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye érsekévé. Palánki Ferenc Balassagyarmaton született 1964. március 11-én. Gyermekkorát a közeli Csesztve faluban töltötte, gimnáziumi tanulmányait Balassagyarmaton végezte. Érettségi után a győri közlekedési és távközlési műszaki főiskolán üzemmérnöki diplomát szerzett. 25 éves korában döntött a papi hivatás mellett, és az esztergomi főegyházmegyébe kérte felvételét. 30 éves korában, 1994. június 18-án szentelte pappá Paskai László, bíboros, esztergom budapesti érsek. Erdő Péter bíboros szentelte püspökké 2011. február 26-án az Egri Főszékes Egyházban. Püspöki jelmondata: Jézus a feltámadás és az élet. Ternyák Csaba egri érsek érseki helynökévé nevezte ki, egyúttal rábízta Miskolc város lelkipásztori ellátásának irányítását. Ferenc pápa 2015. szeptember 21-én kinevezte Debrecen nyíregyházi megyés püspöknek. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Bizottságában a Hittani Bizottság, a Jogi Bizottság, valamint a Papság és a Megszentelt Élet Bizottságának a tagja. 14. Leó pápa Palánki Ferencet 2026. szeptember 3-án a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye érsekévé nevezte ki. Magyarország kész együttműködni a hibrid fenyegetések elleni fellépésben. Erről Orbán Anita külügyminiszter írt az uniós külügyminiszterek fél évente megrendezett informális találkozója a Dublinban tartott Gymnich kapcsán. Tájékoztatása szerint a találkozón kötetlenebb keretek között egyeztetnek Európa külpolitikai kihívásairól. Az idei találkozó beszélgetéseit meghatározta a keddi német bejelentés. Oroszország volt a felelős a múlt havi lipcsei repülőtér elleni dróntámadásért. Orbán Anita hozzátette, teljes szolidaritásunkról biztosítjuk Németországot, és készek vagyunk együttműködni a hibrid fenyegetések elleni fellépésben. Orbán Anita szerint ezekkel a kihívásokkal szemben az Európai Unió és a NATO ellenálló képességének, egységének és közös felkészültségének erősítése fontosabb, mint valaha. A kormánynak nagyon fontos az iskolai és szabadidősport, és mindent megtesz azért, hogy a fiatalok mozogjanak, mondta Pusvai Gábor belügyminiszter. Ma reggel a Kölcsey Ferenc gimnáziumban a 40. tanévét ünneplő Diákolimpia versenysorozat indító eseményén. A Magyar Diák Sportszövetség a 2026-27-es tanév során többféle pályázattal, kampánnyal és kiemelt eseménnyel hívja fel a figyelmet Magyarország legnagyobb diák sportmozgalmának hagyományaira és kiemelt szerepére. Pusvai Gábor elmondta, a kormány számára kiemelt jelentőségű az iskolai és szabadidősport. Mindent megteszünk azért, hogy támogassuk a fiatalok rendszeres mozgását. Célunk, hogy már korán megszeressék a mozgást, és ez a szeretet felnőttként is megmaradjon bennük. A Diákolimpia jó kezdeményezés, mert ha valaki versenyszerűen akar sportolni, innen tovább léphet, ám ha nincsenek ilyen vágyai, megmarad sportszerető embernek. Több mint 100 csapat jelentkezett a tiszacsegei harcsapaprikás főzőfesztiválra. Az eseményt a tiszacsegei halászcsárda mellett tartják a Tiszaparton, szombaton, ismertette Nagy Sándor csárda tulajdonos. Elmondta, minden versenyző csapat térítésmentesen kap 2-2 kg filézett harcsát az ételek elkészítéséhez. A főzés közben utcazenészek szórakoztatják majd a Tiszapartra látogatókat, délután pedig a vízparti színpadon művészeti csoportok mutatkoznak be. A legmelegebb hónap volt az idei augusztus Magyarországon 1901 óta, írta a Hungaromet ZRT. Az év 8. hónapjáról készített elemzés szerint a középhőmérséklet országos átlagban 24,9 Celsius fok volt, amely 3,7 fokkal haladja meg az 1991 és 2020-as évek 21,2 fokos átlagát. Ezzel országosan a legmelegebb augusztus és egyben a legmelegebb hónap lett Magyarországon a 20. század kezdete óta. Végül az időjárásról. Összefüggőbb, vastagabb felhőzet vonul át északnyugatról kelet-délkelet felé, amely legkevésbé a déli-délnyugati megyéket érintheti. Helyenként fordulhat elő zápor, eső. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között valószínű. Híreinket hallották.
2: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba Egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu.
5: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
6: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
2: Reklámot hallottak. A lélek útjain.
7: Kedves hallgatóink, dr. Papp Miklós görögkatolikus teológus, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanszékvezető egyetemi tanára beszél a döntésekről, elköteleződésről.
8: Két hibára szeretném felhívni a figyelmet. Az egyik az, hogy ma rendkívül megnőtt a lehetőségeknek a bazára. Sokkal egy német moralista mondja azt, hogy ma a szabadságot a bazár köti meg. Régen azt kötötte meg a szabadságunkat, hogy kommunizmus, diktatúra, nem volt annyi lehetőségünk. Ma a fiatalokat az köti meg, az kábítja el, hogy túl sok a lehetőség. Londonba is akarok egy évet dolgozni, meg egy luxushajon akarom körbeutazni a földet, még egy év, de én akarok Hollandiába egy projektet is levezetni, meg és elmennek az évek. Ma az a veszélyes, mondom a fiataloknak, vigyázzatok, a világ így kinyílt, és bazár. Mikor bemegyünk egy bazárba, engem minden érdekel. A világító sörnyitótól kezdve izék, minden is elmegy az idő, míg ott bazározunk. És ez a sok-sok megnyílt lehetőség, ez egyrészt csodaszép, másrészt vegyétek észre, hogy ellopja az életeteket, az időt. Ellopja a túl sok lehetőség. És akkor itt fel kell hívnom a figyelmet a szegénységre. Bizony a ferencesek beszélnek arról, hogy az igazi szegénység nem a pénzben szegénynek lenni, hanem hogy nem bontakoztatom ki magam minden irányba. Egy irányba, de ott töményen. ott töménye. Tehát tudni kell szegénynek lenni itt is. A másik, amit szeretnék mondani, gyóntató papként, hogy azt érezzük a gyónásokban, meggyónjuk a piszmogó bűnöket, és például nem gyónunk meg olyan komoly bűnt, hogy nem hozok döntést. 8 évig udvarlok a piroskának, és még nem tudom. És az nem bűn, hogy kábítom 8 évig. Nem bűn, mert még nem biztos. Szóval, hogy vegyük már részt, meg hogy még anyám nyakán élek, még mindig ott, és nem hozok meg nagy döntést, hogy el kéne kezdenem egy vállalkozást, nem a 8. diplomát, hanem el kéne kezdenem dolgozni, egy életpályát felépíteni. Tetszenek érteni, a lelki tükrökből hiányzik például ez a bűn, hogy komoly döntést nem hozok meg időben. És ez komoly bűn, mert meddő leszel, meg a másikat is meddővé teszed, meg sok mindenki mást is. Tehát komoly bűn, ha nem hozol időben döntést. Ez komoly bűn. Igazából azt mondanám moralistaként, tetszenek tudni, a trienti zsinat előírja, hogy mit kell gyónni, előírja, hogy a súlyos bűnöket kéne meggyónni. A piszmogó bűnöket feloldja a bűnbánati imádság, a bűnbánati szertartások és az eukarisztia. Igazából azt mondanám, egy évig tessenek már kipróbálni, hogy piszmogó bűnöket nem gyónnak. Mert valamit elmegyek karácsonyra, gyónok, a pap is boldog, én is boldog vagyok, mindenki boldog, mondtunk valamit, feloldoz valamit. Házi feladat egy évig, piszmogó bűnöket nem gyónunk. És akkor az ember tekintete elkezdi fókuszálni, elkezd keresni, hogy mi az én életemnek az igazi rákfenéje. Na, azt kell meggyónni. Nem véletlen, hogy az egyház azt mondja, hogy a piszmogó bűnöket, az tekintettel kell arra is lenni, most erről nem beszélek, mert lassú szivárgással is el tud süllyedni egy hajó, de kiszúrja a szemünket, hogy anyámmal összevesztem. Elmegyek, meggyónom, hazamegyek, jót gyóntam. És nem gyónod meg, hogy 8 év alatt nem hoztam meg nagy döntéseket. És az az igazi baj. Na, aztán megyünk tovább. Hát a élet döntéseket, ezeket a nagy döntéseket hogyan kell meghozni? Dolgozni kell. Tehát az, hogy állunk a huzatba, hív az Isten, van egy dinamikám, ez még kevés. Dolgozni kell. Tehát nem kapkodunk itt. Mit kell dolgozni? Hát a legelső az imádság. Itt annyit hadd mondjak, hogy a szinergia azt jelenti görögül, hogy az Istennel együttműködni, szövetségben együttműködni. Itt én amire szeretném felhívni a hangsúlyt, nem azért kell imádkozni, hogy Istenem, mi a te fatális akaratod rólam. Ezt úgy hívják

világot veszi észre. Egy sorsok feszülnek keresztre. Nem játék ez. És a gyengéket egy ilyen nagyon erős isteni akarat elgyengíti, nem akar aktív lenni, döntéseket hozni, az erősek meg lelépnek a katolikus egyházból, mert nekem is van akaratom. Én is szeretnék valamit is. Én az Istennek adjam föl magam. És tele lesz az egyház a gyöngékkel, pátyolgatjuk egymást, az erősek, a vállalkozó szelleműek meg lelépnek az egyházból. Na ezt nem jól csináljuk. Hol van a baki? Az imádságban úgy kellene imádkoznunk, hogy Uram, hogy csináljuk együtt? Tehát, hogy nekem van akaratom, neked van akarat. Olyan szívesen elvenném a Bélát, hogy mennék szívesen orvosnak. Hogy te hogy látod, én hogy látom, hogy ez egy ilyen egyezkedés. Uram, hogy csináljuk együtt? Ezt kellene keresni. És merre van nekem örömöm, olyan szívesen mennék erre, de Uram, a te szőlőskertedben nekem mi a feladatom? Tehát, hogy itt van az Istennek is akarata természetesen, nem egy dzsin, aki az én akaratomat menedzseli. Neki is van akarata, és olykor kemény akarata, de tetszenek érteni, hogy nem egy nélkülem eldöntött sorsot kell fölfedezni, hanem Uram, hogy döntsünk együtt. A Bibliában az Isten olyannak mutatja magát, akivel lehet szövetséget kötni. Ha ilyennek mutatja magát, akkor meghamisítjuk, ha egy predestinációs Istent tanítunk. Ha ilyennek mutatja magát, hogy velem lehet szövetséget kötni. Ószövetséget, új szövetséget. Na, tehát az ima célja ezt megtalálni, hogy Uram, hogy csináljuk együtt. Teológiai igazságok. Annyit szeretnék mondani, hogy egy jó életet végig csinálni úgy, hogy a teosszal nem foglalkozom, nem lehet. A teosszal foglalkozom az azt jelenti, hogy imádkozom ehhez a teoszhoz, az Istenhez, meg hogy töprengek róla, és ez a teológia. Hölgyek, urak, házi feladat. Nehéz teológiát elővenni. Én azt látom, hogy tegye fel a kezét, akinek könnyű az élete. Gratulálok, nincs senki. Tehát, hogy az élet mindenkinek, bocsánat, dög nehéz, és ilyen olcsó kis teológiát olvasgatunk otthon. Olcsó kis spirituális, jaj, valami könnyű kis lelki olvasmányt keresgetek. Egy nehéz életet akarsz végigcsinálni olcsó teológiából. Persze, hogy nem fog menni. Akinek nehéz az élete, tessék nehéz teológiát elővenni. Abból nem kell sokat olvasni. Tehát egy barátom apja úgy vesz könyvet, hogy kinyitja a könyvesbódba, ha érti, akkor nem veszi meg, akkor minek? Tehát az, ami jó, na, az már valami. Nehéz teológia, és itt a papoktól tessenek segítséget kérni, hogy mi való nekem, könyvajálókat adni. Sokan írnak sokfélét, és nehéz. Én annak a híve vagyok, abból nem kell sok, egy-egy bekezdés kell, és azon lehet töprengni. Tesszenek tudni, ez olyan jó hajnalba kelni, egy jó erős kávéval, kicsit mikor nehéz teológiát olvasunk, mintha kinyitnánk az eget az Isten felé. Olyan jó, ilyen nehezet olvasni. Nehezet. Abból nem kell sok, és így töpreng. Nem csak a napi ügyek, meg ma a pelenkát kell venni, meg ma ide kell mennem, meg oda kell. Nem csak ezek a napi ügyek, hanem hogy az ilyen nagy kérdéseken járjon az eszem. A nagy kérdéseken. Szóval tessenek teológiával foglalkozni. Aztán a realitás. A realitás, ahogy mondta Püspök atya, és föl kell mérni a realitást. Tehát lehet itt ábrándozni, hogy én szeretnék 10 gyereket, meg mi a realitás? És itt okosnak kell lenni, itt lehet, hogy szakembert is be kell vonni, pénzügyi befektetőt, szülészorvost, pályaválasztási tanácsadót. Tehát kinek milyen nagy döntése van, itt lehet be kell vonni szakembert is, hogy felmérjük a realitást. Erről beszél Jézus, hogy ha tornyot akarsz építeni, nézd meg előtte, mennyi pezód van. Nehogy valami csonkatornyot építs, vagy ha csatába indulsz, olyan csatába menj, ami neked való csata. Tehát a realitást föl kell mérnünk, hogy ne legyünk ábrándozók, fontos. Aztán az intézményes forma segít, az olyan, mint a szalagkorlát, hogy ne pottyanjak ki a házasságomból, vagy pap lettem, vagy agysebész lettem. Tehát nekem ez a dolgom, az intézményes forma segít pályán maradni. És az jó, nem kell tőle félni. Egy utolsót hadd mondjak, hogy beszélgetni kell. Hát ezt csináljuk, a nagy döntéseknél beszélgettünk sok-sok mindenkivel. Én csak annyit hadd mondjak, hogy jövő. Habermas beszél erről, a kommunikatív cselekvésről, hogy a második világháború után tetszenek tudni, túl individualisták lettünk. És egy kicsit az egyház is ebbe beszállt, hogy a te életed, te kapsz érte piros pontot, fekete pontot, a te életed, nem szólok bele, és ilyen túl individualisták lettünk. Az egyház is egy picit adta a lovat ez alá. És elkezdünk azon töprengeni, hogy igazából mindenki egy értékközösségnek a tagja, ha akarja, hanem egy nagy családnak, annak is vannak értékei, egy értékközössége, baráti körnek, egyháznak. Mindenki egy értékközösség tagja. Itt csak annyit szeretnék mondani, hogy a nagy döntésekben nekünk egymást támogatni kell. Tehát nem annyi a döntés, hogy

vagy te eldöntöd, mintha mindenki ilyen tank lenne, és megy egyedül, és nem hallgat senkire. Az a veszélyes, mikor jön hozzám az asszony, hogy atya, nem bírok a férjemmel. A legelső kérdésem, hogy kire hallgat a maga férje. Hát atya semkire. Hát maguk mit csináltak idáig? Nagyon veszélyes, aki tank, nem hallgat senkire. Nincsenek kontrollszemélyei, barátai egy pohár sörrel. Nagyon veszélyes, fafejű tud lenni. És igenis, egy közösségnek vagyunk, értékközösségnek a tagja, dolgunk egymásra hatni. A morálteológia ma előveszi ezt a két szót, tessenek hazavinni, hogy társfelelősség és bűnrészesség. Hogy felelős vagyok a testvérem házasságáért. Meg van bűnrészességem a testvérem alkoholizmusában. Túl individuálisan néztük az embert idáig. Nem, ilyen szövevényesen össze vagyunk kapcsolva. Bűnrészesség és társfelelősség. Mit kell még nézni a döntéseknél? Nézni kell az elitet. Ez nekem vesszőparipám. Kolumbuszra szoktam hivatkozni. Kolumbusz idejében úgy gondolták, hogy a föld lapos, a szélén mindenki leesik. És van egy előre merészkedő elit, aki ezt nem így gondolta. Hogy viszonyul az elithez a közfelfogás? Kineveti, tudománytalannak tartja, megveti, olykor megöli, nem bírja elviselni. És aztán Kolumbusz hazajön egy pár hónap múlva, és a közfelfogás lép egy nagyot arra a szintre, ahol Kolumbusz korábban járt pár hónappal. És fog keletkezni egy újabb elit. Mi a poém? Semmilyen téren nem egyszerre haladunk előre. Sem a hitünkben, sem a szakmánkban, sem a házasságban, sem a gyereknevelésben, sem a daganatos betegség viselésében nem egyszerre lépünk egy nagyot mindenki, hanem vannak, akik ezt nagyon jól csinálják, ez az elit. És ha dönteni akarsz, akkor kit kell nézni, ezt szeretném mondani. Ne a közfelfogást nézd, hogy ma már mindenki ezt csinálja, meg atya, ma már senki nem él így. Az elitet kell sasolni. Kik csinálják jól? Kik hisznek jól? Az én nagyapám, az az ember, akit nagyon szeretek. És akkor egy kicsit az ő hitét utánozni, tanulni tőle. A szakmánkban mindannyiunk szakmája tele van középszerű emberekkel. Nehogy azokhoz lőjük be az igényességi szintet. Ki az elit, aki az én szakmámban nagyon jó? Ahhoz. A szenvedésben lehet szenvedni rettenetesen is, meg ismerek olyat, azt mondja, atya, minden nap megköszönöm a rákos daganatot, hogy én kaptam, és nem az unokám. A másik meg hisztizik, hogy pont én, aki templomba járok. Az elit, ha jól szenved, azt mondja Szent Pál, még meghalni se haltok meg magatoknak, az is minta. Tehát minden téren tessenek nézni az elitet, a döntésben az elithez igazítani magunkat, és igazából ilyen középen vagyunk mindannyian, hogy vannak előttünk elitek, és vannak, akiknek én vagyok az elit. Ilyen láncszerűen, gyönyörűen össze vagyunk kapcsolva. És ez gyönyörű szép, az elit szó helyett, mert ez egy elitizmusnak a beképzeltségét elő tudja hívni, sokkal jobban szeretjük azt a biblikus gyökeri szót, hogy elhivatottak. Ez egy gyönyörű szó. Ki hívta el, hogy ő elhivatott házas, elhivatott mérnök, elhivatott pedagógus. Gyönyörű szó, húzat, hogy az Isten hívta előt. Én ide még egyet hadd mondjak a fiataloknak. A fiatalnak jövője van. Nagymamáik ugye mondják, hogy régen még a chips is jobb volt. Tehát, hogy ők mondják a régi világot, a fiataloknak jövőjük van. Nagyon szeretném mondani a fiataloknak, a legnagyobb hiba, ha nem a jövődet nézed, hanem a múltat, hogy anyám, apám is hogy élt, meg oldalra nézel, a többi is összeköltözik, én is. Ha hátra és oldalra nézel, fiatalként ez a legnagyobb hiba. Akinek jövője van, annak előre kell nézni, hogy ki tudja a jövőt. Ilyen értelemben, akik a jövőt sejtik, azok a legdrágábbak a fiataloknak. Sasoljátok, kutassátok ki a jó elit. Igazából azért ők nem szokták a homlokukra írni, hogy én vagyok az elit. Néha, aki a homlokára írja, pont nem az az elit. Na, szóval a jövőt kutatni, aki tudja a jövőt. Aztán, hát, hogy döntéseket hozzunk, itt van egy áthárítatlanság. Egy áthárítatlanság, hogy helyettem senki nem tud házasságról, hivatásról, kereszténységről dönteni, azt nekem kell. Ez az áthárítatlanság, ez egy kitüntetés. Nem vagyok én a bábúja senkinek. Autonómia. Hogy én dönt, ez egy csodálatos, ez egy kitüntetettség. Ugyanakkor ez egy teher, hogy nehéz azért áthárítatlanul élni. Amit szeretnék mondani, hogy mindenki lelkiismerete ilyen, hogy van egy közepe, és amikor szeretnénk, hogy jó döntést hozzon a gyermekem, a testvérem, a házastársam, akkor így
Körülötte mindenki mondja, az elit, a papja, anyja, testvére, mindenki mondja a dolgokat, beszélgetünk, és az a jó, de van egy határ, ahol az értékeket, a döntést nekem kell bevinni a szívembe, és nekem kell dönteni, és onnan döntést hozni. Ebből sok dolog következik, csak annyit szeretnék mondani, hogy ez nagyon nehéz itt a határon megállni. Hogy szülőként, papként, segítő emberként a testvéremet illetően nagyon nehéz a határon megállni, de annyit szeretnék mondani, hogy a legnagyobb döntéseknél szigorúan meg kell állni. Szigorúan. Azzal tesszük tönkre a másikat, ha a nagy döntéseket helyette akarjuk meghozni. Tehát segítünk, de a házasságát nem döntjük el helyette, a szakmáját, a hitét, ezeket nem döntjük el helyette. Nyilván nem akarunk semlegesen hátralépni, hanem mit akarunk csinálni? Ezt a szót szeretném hazavinnék, elbűvöltség. Tetszenek tudni, jön Krisztus, és ez új szövetség, jön Krisztus, és nem attól új Krisztus, hogy még több parancsot hoz. Ha a hegyi beszédet elolvassák, nem az a poén benne, hogy a keresztényeknek még szigorúbbnak kellene, és még több parancsot kapunk, hanem hogy Krisztus elbűvöl minket, és szeretnénk úgy élni, mint Krisztus. Szeretnénk utána menni. Az új szövetségi hitben nem a kötelesség tudata fontos, meg a bűnöket kerülöm, nem ez van a középpontban, hanem hogy elbűvölt Krisztus. Úgy szeretnék úgy élni, szeretni, meg szenvedni, ahogy ő. Na most, ha szeretnénk a gyerekeinknek, szeretteinknek, tesónknak értékeket jól átadni, akkor ez az elbűvöltség a fontos. Ez az elbű, és azzal tudunk segíteni, ha látják rajtunk az elbűvöltséget, és ezt valahogy akkor hát, ha beviszi a szívébe, és onnan meghozza a fontos döntéseket. Aztán a döntés előtt, még egyet, még csak a döntés előtt járunk, atyavilág. De fontosnak tartom, érzik. A következő az, hogy amikor egy döntést hozol, akkor nyilván mindannyian boldogok akarunk lenni. A boldogság fogalom, hölgyek urak, megint földrengés. A régi boldogság fogalomnak vége van. Demmer úgy mondja, hogy nagypénteken elég sok minden meghalt Krisztussal, egy régi istenkép, a szenvedés régi képe, a halál régi képe, sok minden, a boldogság képe is meghalt Krisztussal, vége van. Milyen a régi boldogság kép? Hát Arisztotelész azt mondja, hogy az a természetes, aki kiteljesedik a természete alapján. Ki a boldog, ezt szoktuk mondani, aki van egész, fő az egészség, van családja, szeretik, van gyermeke, van sikere, van pénze, stb. Tessenek mondani, ebből Krisztusnak mi volt meg a kereszten? És Krisztus a kereszten boldog volt-e? Ez egy olyan nehéz kérdés, amire kinek-kinek egyedül kell válaszolni. Szerintem igen, mert akkor leszállt volna keresztül, akkor még nem teljesedett be a dolog. De akkor mitől volt boldog? Mert nem ezektől. Krisztus hoz egy másfajta boldogságot, és a nyolc boldogságban ez csapódik le. Én ezt így fogalmaztam meg, hogy az atya akaratában a helyemen szeretek. Ezt alkutta ki nagy csütörtök este. Atyám, mi a te akaratod? Az üdvösséget mi viszi előrébb? Hát ha kell a kereszt, akkor megyek a keresztre. Bocsánat, örömmel. Ha az üdvösség ezt kívánja, nem gondolom, hogy Krisztus savanyúan szállt fel a keresztre, hogy na jó, akkor megyünk, hanem úgy gondolom, ha ezt kívánja az üdvösség, akkor megyek ebbe az irányba, örömmel. Tetszenek érteni? Ez a boldog ember, aki az atya akaratában a helyén van, és ott nem passzívan van csak, hanem szeret. Na most ezt én azért mondom, hogy keresztényként köszönjük, hogy Krisztus hoztál egy ilyen abszolút boldogságot, ami kitart mindenféle betegségben, üldöztetésben, szegénységben. Köszönjük, hogy hoztál egy ilyen boldogságot, de mi melyikért imádkozunk? Hé, azért. Szóval itt egy földrengés van, paradigmaváltás. Ha döntés előtt vagy, és boldog akarsz lenni, akkor nem úgy kell föltenni a kérdést. Nekem hiányzik ez a fajta beszéd, amit most fogok mondani, hogy úgy dönts, amiben te kiteljesedsz, meg boldog leszel. Olyan döntést hoz, amire szívesen rámész.

0: Dr. Papp Miklós görögkatolikus teológust, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanszékvezető egyetemi tanárát hallották.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk!

0: Karitas percek.
1: Műsorunkban Várda Ferenc állandó diákónus mesél a karitatív munka legfontosabb pontjairól.
2: Nagyjából mindnyájan, akik a Karitas munkában benne vannak, olyan emberekkel találkoznak, akik hiányok mentén élnek, sebzettek, vagy segítségre szorulnak. Ez ennek a munkának, vagy ennek a szolgálatnak a sajátossága, és egyik lényegi eleme is. És nagyon kell, érdemes arra figyelni, hogy ebben a munkában nagyon könnyen kialakul egy alá-fölé rendeltségi viszony. Én vagyok a segítő, ő, akinek segítek, és lehet, hogy ez a viszony egészen nem is eltüntethető, de hogy törekedni kell arra, hogy ennek a tudatában legyek. Nagyon könnyű belecsúszni ebbe a történetbe, hogy én vagyok az, aki adok. Mert hogy ez nem ennyire egyértelmű, nyilván ez a kapcsolat ez megvan, nem eltüntethető, de hogy ennek így a tudatunkban kell lennie. A másik pedig, hogy ezek az emberek, akikkel Karitas munka révén találkozunk, sebződnek, nagy sebeket hordoznak, és nagyon sokszor ezeken a sebeiken, sérüléseiken, szegénységeiken keresztül kapcsolódnak hozzánk. És minél nagyobb egy sebzettség, minél nagyobb egy embernek a nyomora, annál nehezebb a segítség, annál nehezebb a tehetetlensége, annál nehezebben megközelíthető ő. Arra gondoltam, hogy egy bibliai példabeszéden keresztül, amit nagyon szeretek, azon keresztül mondanék 5 fontos alapvetést, ami nekem így fontos a munkámban, ami a segítésnek szerintem egy alapvető mondata vagy hozzáállása. Lukács evangéliumából van a szegény Lázár és a dúsgazdagnak a története, ezt mondom, nagyjából ismerős a történet. Lukács, aki írja az evangéliumot, orvos. Tehát van egy érzékenysége az emberi fájdalom, az elesettség a beteg ember felé. Tele van az evangélium gyógyítással, nehéz emberi sorsokkal. Azt lehet mondani, hogy szinte, most idézőjel mondom, szinte csak ilyen emberek vannak az ő evangéliumában, illetve ilyen példabeszédek. És ilyen ez a példabeszéd a gazdagnak és a szegény Lázárnak a története, amiben azt gondolom, hogy benne van a segítésnek hát minden szereplője, zseniális szimbólumok vannak benne, amelyek használhatóak, és hát benne van a spiritualitás is, Jézus szájából hangzik el. Én nem tanultam szociális munkát, de úgy képzelem, hogy ha a szociális tanszéken valamit tanítanak, akkor ez abba bőven belefér, mert hogy nagyon képszerűen és szimbolikusan nagyon jól mondja el azt, hogy mi az, ami velünk történik, és kivel történik mindez. Nem olvasnám föl teljes egészében a történetet, azért ismerős, és leginkább az elejére koncentrálnék, és azt a részt azt azért felolvasom. Volt egyszer egy gazdag ember, bíborba, patyolatba öltözködött, és minden nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a kapuja előtt, tele fekéllyel, szeretett volna jól lakni abból, ami a gazdag asztaláról lehullott, de csak kutyák jöttek és nyalogatták a sebeit. És ez a rész egyelőre elegendő is. Ugye ebben a történetben van egy szegény, akit úgy hívnak, hogy Lázár, van egy gazdag, akinek nem ismerjük a nevét, és van a kettőjüknek a kapcsolata. És ez a rész, amit most felolvastam, ez az állapotnak a leírása, hogy mi az az állapot, amiben az a két ember leledzik. És nagyon szépen leírja a Szentírás, vagy ez a példabeszéd, legelső, amit tudunk, hogy és kezdjük azzal, akin segítünk, a segítettet, a szociális munkás, úgy mondják, azt hiszem, hogy kliens, ez a megfelelő kifejezés abban vagy azon a szférában. Itt úgy hívjuk, hogy Lázár. És ez nagyon-nagyon fontos momentum, mert hogy ennek az embernek van neve. Ráadásul ez egy beszélő név, aki Isten könyörül. Eleázárból származik. Hogy a szegénynek van neve. Az első ilyen, azt gondolom, nagyon-nagyon fontos pont, hogy akin segítünk, annak tudjuk a nevét. A név ugye szimbolikus, megjeleníti azt a személyt, akiről szó van. Nem csak azt tudom, hogy Józsi, hanem azt is tudnom kell, hogy honnan jön. Hogy akivel én találkozom, mi az élete? Miért sodródott ő ide? Mi az a helyzet, ahonnan ő mondja ezt? Ahonnan ő kér? Ahonnan ő panaszkodik? Ahonnan ő mérges? Ahonnan ő dühöng? Az Isten előtt mindnyájunknak van neve. Hát akkor vagyok, azt gondolom, jó segítő, vagy becsületes segítő, vagy akkor végzem elég jól a munkámat, mert ez elég, hogyha meg akarom tudni, hogy ki ő, hogy mi a neve. Hogy telt az a 30, 40, 50, 60 év, hogy mi az ő bánata, mi az ő nehézsége. Ehhez idő kell. Ez nem egy látványos rész. az egész, amiről beszélek, nem lesz látványos, nagyon vontatott. De hogy azt hiszem, ez a realitása. A szociális munkában látványpékséget nehéz csinálni. Lehet, de hogy az nyilván nem éri meg. Tehát amíg kiderül az, hogy ki az, akin segítek, az egy hosszú-hosszú folyamat. És amíg ez kiderül, addig közben épül egy viszony köztem és közte. Hát nagyon fontos a név. Tudjam, hogy kinek segítek. Ez az első. A második, amit fontosnak gondolok, hogy meg kell tanulnom nála vendégnek lenni. Ugye ő az, aki jön segítségért, ő az, aki valamit kér, és általában azok az emberek, akik kérnek, azok azt mondja, valakitől kérik, ott van egy rászorultság. Hogy meg kell tanulnom azt, egy olyan helyzetet létrehozni, ahol én lehetek nála vendég, ahol ő engem meg tud kínálni, ahol ő engem helyel tud kínálni, ahol ő be tud engem engedni a saját életébe. Akkor adom vissza az ő méltóságát, hogyha olyan helyzetbe tudom őt hozni, hogy engem meg tud kínálni mondjuk egy pohár vízzel, vagy le tud ültetni, vagy egy pohár kávéval, akkor is, hogyha otthon én nem így iszom a kávét. Mert ezzel visszaadok valamit az ő emberi méltóságából. Tehát vendégnek lenni nála, megtanulni vendégeskedni egy alapvető dolog. Ugye ez azt is jelenti, hogy meg kell látogassam őt, vagy kell, hogy találkozzak abban a helyzetben, azokban a körülményekben, ahol ő él. Tehát elmenni hozzá. Ez is nyilván időigényes. És sokszor nehéz. És sokszor hoz kellemetlen helyzetet. Emlékszem, hogy amikor kikerültem a teológiáról 2000-ben, és kémesen voltam, lent van az ormánságban, a horvát határ mentén kis falu, elmentem egy faluba, hogy bejött egy fiatal ember, hogy ő szeretné a házasságát egyházilag rendezni, vagy szeretne egy templomi esküvőt, amikor elmegyek hozzátok. Én akkor lakókocsiba laktam egyébként, és nem tudtam hova hívni őket, a plébánia nem volt lakható, hogy majd elmegyek hozzájuk. És ez egy kis falu volt, nem kémes, egy másik faluban, és hát ők egy ilyen, hát mint ez a dobogó, hát ennek a dobogónak a fele nagyságú házban laktak, ami úgy nézett ki, hogy ágy, itt egy asztal, ott fönn a tévé, a gyerekek elszórva aludtak az ágyakon, én megérkeztem oda, megállt egy idegen autó, nyilván átjöttek a szomszédok, akik rokonok, és pillanatokon belül 16-an ültünk bent a 16 négyzetméteren, jobb sarokba szólt a tévé, és ment a zene, vágni lehetett a cigarettafüstöt, ki volt rakva a kóla, a kávé, ahogy az kell, és várták, hogy akkor történjen meg a jegyes oktatás. Hát én akkor jöttem ki a főiskoláról, ezt én nem így láttam. Olyan kellemetlen helyzetben voltam, hogy most mit kell itt csinálni. Hát 3-4 jelen voltam, hát hogy miért van, aki 16-an, itt hárma kéne üljünk, ők meg én, de hát ugye mégis ők voltak otthon, én készültem, és hát azt megkértem, hogy kicsit vegyék lejjebb a zenét, tényleg kicsit lejjebb is vették, de úgy nagyjából ez volt az atmoszféra. És hát nyilván, amit én hoztam, azt ott ki kellett tennem, tehát az már nem fért be ebbe a házikóba. De hogy volt egy élethelyzet, és ugye szép lassan levetkőztettek. Ez se kell, az se kell, amaz se kell, viszont itt vagyunk mi 16-an. Igazából a nehézség az nyilván az én oldalamon van, hogy nekem el kell engednem a koncepciómat. El kell engednem azt, amit én tanultam 5 évig. Hát én tudom ezt. Ez a legnehezebb út egyébként, hogy megérkezek-e hozzájuk, mint vendég. Nagyon jó kapcsolat alakult ki velük, tehát a történet nem az a vége, hogy akkor szépen rendeződött, és akkor ez így lett kerek történet. Lehet, hogy máshogyan kerek, nem pont így kerek. Van egy kapcsolat. Tehát vendégnek lenni, tudom a nevét, és tudok náluk vendég lenni. Lázárnak, akinek van neve, az fekszik a kapu előtt. Ugye feküdni, hát akkor fekszünk, hogyha lepihenünk, ez az életnek a természetes ritmusa, és akkor fekszünk el, hogyha betegek vagyunk, vagy valami erősebb annál, mert már nem térdre kényszerített, hanem két vára fektetett. Akkor fekszik az ember, hogyha legyőzte őt valami, hogyha elbukott, hogyha valami összenyomta, összetörte. Tehát van egy fekvő helyzet. És a fekvő helyzetnek egészen más a perspektívája, mint az, hogy én állok. A világot, egyszerűen a világot máshogyan látja az, aki fekszik. Van egy kedves történetem, amikor ezt azt gondolom megtanultam, jártam be néhány évig a hospice-ra itt Pécsen, és azt jelentett, hogy bejártam beszélgetni a haldoklókhoz, és volt egy beteg, aki nem tudott beszélgetni, nem tudott beszélni. Mindig elkerültem őt gondosan, mert egyszer bementem hozzá, de annyira kínosan éreztem magam, hogy azért vagyok itt. Megmondtam a nővéreknek, hogy nem fogok etetni, tehát nem fogok segíteni a reggeliztetésben, és mire jön az ebéd, már nem leszek itt. Ugye azt mondták, hogy ez nem nagy segítség. Én gondoltam, hogy mégis az, de hogy ugye ehhez azt kell, hogy tudjunk beszélgetni, vagy kapcsolatba kerülni. Most ott volt egy emberke, aki hát nem tudott beszélni, egész nap evett. Nagyon nagy testű volt, és egyszer bementem hozzá, akkor realizáltam, hogy ő nem tud beszélni, úgyhogy hát én kerültem. Ezt mindig nagy lelkismert furdalások között tettem meg. Az utat a nővérpult mögött volt az ő szobája, hogy hát oda nem megyek be, mert ott már egyszer voltam, kínos, megégte, nem tudok vele mit kezdeni. Ugyanakkor mindannyiszor mementem, volt egy lelkismert furdalásom, hogy mindenhova benézek, csak oda nem, és hozzá nem. Pláne úgy, hogy az kétágyas szoba volt, volt még benne valaki, és akkor egyszer összeszedtem a bátorságomat, és bementem hozzá, hogy akkor most itt vagyok, segítek. És ugye ez a tipikus, szokásos, kínos helyzet. Bementem, leültem, köszöntem, ő biccentett, ezen túl voltunk, tehát ezzel a biccentéssel túl voltunk azon, amit ő gondoltam, hogy mondani tud, és ott ültem, és egy nagyon kellemetlen ott ülés volt, és egyszer csak így odafordítja a fejét felém, és valamit szeretne mondani, de nem tud mondani semmit, mert hát nem tud beszélni, hörög. És ugye elkezdődött egy ilyen barkóba, vagy egy ilyen találgatás, hogy mit szeretne ő mondani. Kérdeztem, hogy szeretne enni, vagy szóljak a nővérnek, tehát amiket így tudtam elsőre mondani, azt mondtam. És utána kiderült az, hogy úgy nézett ki az ő szobája, hogy itt volt az ő ágya, ott volt egy mosdó, azon mosdó fölött volt egy tükör, itt volt az ablak, és itt volt a bejárat. És arrafele jelzett a mosdó felé, és gondoltam, hogy kell víz, nem, törölköző, nem. Odaálltam ide a mosdóhoz, a tükörhöz, hogy mit szeretne. Ez egy fél óra volt, utána visszajöttem hozzá, és nem tudtam más csinálni. Azt találtam ki, hogy hát ráraktam a fejemet az ő mellkasára, vagy oda a párnára mellé, hogy mit lát ő. És akkor letettem a fejemet az ő párnájára, és akkor láttam meg, hogy a tükörből látszik az ablak, és a tükörből látja az eget. A mondat az volt 45 perc után, hogy látom az eget. Ez az egy mondat volt. Most el tudjuk képzelni azt, hogyha valaki egy hospice osztálynak az ágyán fekszik, ahol haldoklik, az a mondat, hogy látom az eget, mit jelent. Tehát egy nagy szimbolikus tartalommal is bír. Bírhat. Nem tudom, hogy ezt mondta. Nekem jelentette ezt. Hogy hogyan néz ki, és ez volt az a pillanat, amikor rájöttem arra, hogy ahhoz, hogy segíteni tudjak, nagyjából azt kell látnom, amit ő lát. Meg kell találnom azt a pontot, ahonnan ő látja az eget. Ahhoz hozzátartozik az, hogy megpróbálom fölvenni ezt a testtartást, azt a helyzetet, amiben ő van. Borzasztóan nehéz. Mert a történet egyébként úgy ment tovább, hogy nyilván, ahogy a nagykönyvben meg van írva, amikor én letettem a párnára a fejemet, és néztem a tükröt, akkor benyitott a nővér. És ez egy elég ilyen hülye helyzet, elnézést, de hogy így ott fekszem, a kellemetlen volt tényleg. De hogy ez megint egy olyan szituáció, hogy így ezt át kellett lépjem. Nagyon-nagyon fontos. Mert akkor egy kicsit megértem, teljesen úgyse fogom ezt tudni, mert én abból a helyzetből föl tudok egyenesedni. Onnan az ajtón ki tudok menni, föl tudom venni a kabátomat, és el tudok menni. És megválasztom azt, hogy mikor jövök vissza, és a kettő között mit csinálok. Ő ott marad. De csak akkor tudok jó, mert egyébként azt a segítséget adom, amit én jónak gondolok. Szerintem te most vizet kérsz, és tömöm bele a vizet. Szerintem te most nem tudom. Tipikus egy kórháznak, nem akarok ebben belemenni, de hogy etetjük a beteget, mert hogy biztos enni akar. Szüksége van táplálékra, biztos szüksége van a levesre is, de hogy így biztos más táplálékra is szüksége van. De ahhoz meg kell tanulni ezt a helyzetet fölvenni. Fekélyekkel volt tele a Lázár, ugye sebzett, és ezek a sebek, ezek láthatóak. Amikor bejön egy szegény, egy fogyatékos, egy hajléktalan, egy alkoholbeteg, egy karikás szemű droghasználó, és segítséget kér, hogy találkozunk vele, nem tudja eltakarni az életének a sebeit. Az rajta van. Azt érzem az orrommal, szaga van neki, látom a ruházatán, a kivírhatatlan stílusán, az erőszakosságán, azon keresztül próbál engem megfogni, és ha ezeken én nem tudok keresztül menni ezeken a sebeken, akkor el fogom őt utasítani. Már ugye hallom, talán van ilyen élmény, amikor így lehet tudni, hogy krákog és már jön. Hú, ez egy nehéz beszélgetés lesz. Vagy most itt fog ülni fél órán keresztül. Volt egy ilyen győrtelepen, egy ilyen asszonyság, akiről láttuk az ablakból, hogy jön, ezt tudtuk, hogy másfél óra lesz alsó hangom. De hogyha ne küldjük el, mert nyilván nem volt más kapcsolata, tehát bejött, meleg volt, kapott kávét, és meghallgattuk őt. De ugye másfél óra az sok egy embernek, és akkor azt csináltuk, hogy beosztottuk, hogy 20 percenként, tehát többen voltunk, és akkor mindenki bevállalt 20 percet, és akkor ilyen diszkréten, hogy hú, Zsófi, gyere, várnak kint téged, valakivel kell beszélni, és akkor beültem én helyébe, vagy engem váltottak föl, vagy megcsörgettük egymást telefonon, és nyilván ez egy ilyen megoldás volt, jó vagy rossz, ezen lehet gondolkodni, de hogy így a sebeket hordozzuk, és ezeken meg kell tanulnunk keresztül menni. Ezeket jól és helyesen kezelni. Nem fogja tudni egy ilyen ember, mondjuk egy hajléktalan, nem fogja tudni eltakarni a hajléktalanságát. Mi tudunk, ahogy tetszik, farizeusok lenni, tudunk olyat csinálni, amilyenek nem vagyunk. egy szegény, egy hajléktalan, egy droghasználó, egy alkoholbeteg nem fogja tudni már eljátszani. Az arcán, a szemén, a ruházatán, a szagán rajta van, hogy ő kicsoda, ami sokszor taszít. És ezen át kell menni, ezt meg kell tanulni, ezen keresztül menni. Másik, ugye kutyák nyalogatták a sebeit. Szegényekkel, vagy halmozottan hátrányos, vagy nyomorban élő emberekkel, ez is egy nagyon jó kép, a kutyák mindig ott vannak. Van egy olyan ház, ahova mondjuk van sok gyerek, de legalább annyi kutya is van, amikor be kell menni oda. Vagy a telepen jönnek, mennek a kutyák, meg fog-e harapni, nem fog megharapni. Túl azon, ennek van egy szimbolikus jelentése, és nyilván itt a Lukács evangéliumában tisztátalanná válik az az ember, akit a kutyák nyalogatnak. Azaz nem megérinthető, van hozzá hivatalos vallási előírás, hogy én miért nem érinthetem őt meg, mert akkor én is tisztátalan leszek. Ez ugye meg tudja nyugtatni a lelkiismeretet. Én nem nyúlhatok hozzá, mert akkor én tisztátalan vagyok. Amikor hozzuk az érveinket, hogy miért nem kell nekünk segíteni, úgyis elissza, úgyis veri, úgyis, nagyon sok ilyen úgyisunk van. És ezek olyan megszerkesztett úgyisok, amelyek föl tudják menteni a lelkiismeretünket, gyakorlatilag be tudunk venni egy algópirint, hogy miért nem. A másik, hogy ennek az embernek, hogyha a kutyák a társasága, az egy érdekes közösség, hogy ő, az ő közössége a kutyák. Hát, hogy azok, akikkel ő napi szinten találkozik. Ennyit Lázárról. A gazdagnak nem tudjuk a nevét, azt tudjuk, hogy bíborban és patyolatban öltözködött, és azt tudjuk, hogy nagy vendégségeket rendezett. Lehet, hogy ez az ember, sőt, megengedhetjük azt, hogy nem volt ő gonosz. Annak a közösségnek, ahol ő lakott, valószínűleg egy elismert tagja volt, lehet, hogy mecénása volt a, nem tudom, a helyi iskolának. Lehet, hogy ezt a Lázárt már 50-szer fölkeltette onnan, lehet, hogy ennek az ő közös történetüknek már van egy 15-20 éves múltja, ezt sem tudjuk. Azt tudjuk, hogy van köztük egy nagy szakadék, ezt ugye a későbbi részben, amikor meghalnak mind a ketten, ott tudjuk, hogy egyik ide kerül, a másik oda kerül, de az a szakadék az nem ott képződött, hanem az itt lent a földön, egy nagyon nagy távolság. És ezt a nagyon nagy távolságot kellene a gazdagnak áthidalnia. A szegény nem fog fölállni, nem fogja magát leporolni, nem fog megfésülködni, kihúzni magát és bekopogni, hogy közi csókolom, jöttem enni, szeretnék kérni. Ezt nem így fogja megtenni. Ez a távolság csak úgy hidalható át, hogyha ő lép oda. Ez a negyedik pont, amit én nagyon fontosnak tartok, hogy hogyan tudok én találkozni a szegénnyel, hogyan tudok én segíteni. Én azt gondolom, legalábbis én ezt a módját találtam rá, hogy anélkül, hogy én találkoznék a saját szegénységemmel, saját elesettségemmel, a saját, így mondom, prostituálódásommal, leprásságommal, csak hogy én bibliai fogalmakat használjak, nem fogok tudni segíteni. Hát, ameddig én be tudok nyúlni a saját szegénységem irányába, annyira tudok én kifele segíteni, annál jobban nem. Amennyire el tudom fogadni a saját elesettségemet, sebzettségemet, amennyire ez nekem tudatos, hogy mennyi minden van, ahol én is segítségre szorulok, hogy mennyi minden van, ahol én is elesett vagyok, hogy mennyi minden van, ahol én is irgalomra szorulok, ha ezeket meg tudom érteni, ha erre tudok én Isten irgalmából jól reagálni, vagy ezt el tudom fogadni, vagy egyáltalán fölmerem ezt fedni magam előtt, annyira fogok tudni kifelé is segíteni. Jobban nem. Egyszerűen a védekező mechanizmusom le fog zárni. Egy hajléktalan ember egyébként nagyon jó emberismerő. Pontosan tudja, hogy kivel hogyan kell beszélni. Nem tudjuk őket megvezetni. Semennyire se. Ezért kell, hogy a saját gyengeségemet, a saját elesettségemet jól ismerjem. Van egy Henri Nouwen nevű holland pap, meghalt már. Van egy könyve, a sebzett gyógyító, érdemes ezt a könyvet olvasni. Egy rövid történetet ír le. Joshua ben Lévi rabbi összetalálkozott Illés prófétával, Simeron ben Juhai rabbi barlangjának bejáratánál. Megkérdezte Illést, mikor jön el a messiás? Illés így felelt, menj és kérdezd meg tőle magad, hol találom. A város kapunál ül, és miről fogom felismerni őt? A szegények között ül, testét sebek borítják, a többiek egyszerre fedik fel sebeiket, majd újra bekötözi őket. Ő azonban egyszerre csak egyet fed fel, majd visszakötözi, és közben így beszél magában. Lehet, hogy szükség lesz rám. Ha így van, akkor mindig készen kell állnom, hogy egy percet sem késlekedjek. És az ötödik pont, amit így fontosnak tartok, az, hogy akikkel találkozunk, azt nem szabad soha elengednünk őket úgy, anélkül, hogy megáldanánk őket. Az áldás. Az áldani szó, bene dicere, azt jelenti, hogy jót mondani. Én most nem vallásos körmondatra gondolok, hanem a szó eredeti értelmébe jót mondani a másikról, bene dicere. Amikor megáldok valakit, akkor őt visszahelyezem abba az emberi méltóságába, amit ő elveszített. Kihúzza akkor magát. Áldás nélkül ne engedjünk el senkit, hogy nem mondunk neki róla jót. Nem a világról jót, nem azt, hogy majd jobb lesz. Még azt is meghallgatja, hogy az Isten szereti őt, azt én tudom. Hogy ő mennyire érzi, azt nem tudom. Azt viszont érezni fogja, hogyha én megáldom őt, hogy én róla jót mondok. Mert akkor azt érzi, hogy őt az Isten szereti. És hogyha nem tudtam mást tenni, mert nem volt 42-es cipő, nem tudtunk elég élelmiszert adni, a pelenka már oda nem jutott el, de ha tudom a nevét, ha tudok vendég lenni nála, ha tudom azt, hogy mi az a pont, ahonnan ő az eget nézi, és milyen az az ég, amit ő lát, és ha van egyfajta belátásom a saját sebzettségemet illetően, és meg tudom őt áldani, akkor ha nem adtam neki semmit, mert van ilyen, ezt tudjuk, akkor is azt gondolom, megtörtént egy olyan találkozás, ami olyan szintje a karitatív munkának, amiért azt gondolom, hogy amit Jézus Krisztus kér tőlünk, ami benne van a keresztségünkbe. Ezek nem kerülnek semmibe, inkább belső munkába, és én biztos vagyok benne, hogy ezek mentén lehet úgy segíteni, hogy az, aki hozzánk fordul segítségére, az érezze azt, átélje azt, hogy szereti őt az Isten, anélkül, hogy ezt nagy szavakba vagy jámbor mondatokba csomagolnám.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tizenhét óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A műsor szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Adásunk tartalmából. Idén ismét Miskolcra költözik a szakrális művészet. Szeptember 4-én nem csak a segítségnyújtásról szól majd a nap Gyöngyösön, hanem a nosztalgiáról is. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Szeptember 4-én nem csak a segítségnyújtásról szól majd a nap Gyöngyösön, hanem a nosztalgiáról is. Ugyanis retro véradás lesz. A szervezők klasszikus menüvel és jó hangulattal várják az önkénteseket a Magyar Agrártudományi Egyetem Károly Róbert kampuszán 13 órától, miközben az őszi időszak előtt frissítik a vérkészleteket. A részletekről dr. Friedman Valériát, a Gyöngyösi Bugát Pál kórház főorvosát, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
2: Főorvos asszony, van egy mondás, mindig ezzel találkozunk, hogy adj vért és ments meg 3 életet. Ennek van egy nagyon nagy üzenete, ez egyáltalán nem csak egy elcsépelt mondás, és ide nem csak gyöngyösieket, hanem gyöngyös környékieket is várunk, és sokan lehet nem is tudják azt, hogy a felajánlott vérkészítmények által, amit odaadnak, meg készítenek belőle, hogyan segíthetnek egyáltalán a gyöngyösiek és a környékiek.
3: Én azzal a mondattal kezdeném, hogy a vért csak ember adhat embernek, tehát ennek a csodálatos anyagnak a mesterséges előállítását még nem találták ki, és így valóban menthet 3 életet, mert a vér összetevőit 3 felé bontják, sőt 4 felé, de a 3 olyan fő elemére, hogy a vörös vérsejteket, a vérlemezkéket, amik a alvadásos hatással vannak, hogyha valaki vérzik, akkor azt kell neki adni, és azon kívül az úgynevezett plazmát, de ne keverjük ide a plazmaállomások plazmáját, mert ez a kezeléshez szükséges plazma, a gyorsfagyasztott plazma, ami a harmadik eleme ennek a vérkészítmény 3 elemének.
2: Ugye itt most nagyon fontos hangsúlyoznunk azt, hogy a véradás az tényleg egy nagyon fontos dolog.
3: Nagyon-nagyon fontos.
2: Egyébként, hogyha megnézzük így globálisan, óriási nagy szükséglet van erre, így van?
3: Nagyon nagy szükséglet van, nagyon sok műtéthez kell. Van olyan műtét persze, amihez nem, de nagyon sok műtéthez, balesetekhez, vérképzőszervi betegségekben, daganatos betegségekben, tehát ma már a korszerű terápiának, vagy egyáltalán a helyes terápiának az alapvető eleme az, hogy vért kapjon a beteg, ha szüksége van rá.
2: És akkor főorvos asszony, menjünk is szeptember 4-ére, ugorjunk, ez pénteken lesz. Igen. És nosztalgikus, ezt mondtam, hogy nosztalgikus. Ezek szerint teljesen más hangulatú, illetve nosztalgikus élményekkel készülnek az odaérkezőknek. Erről mit lehet tudni?
3: Igen, azt lehet tudni, hogy az Országos Vérellátó Szolgálat, aki Magyarországon felelőse ennek az egész transzfúziológiai tevékenységnek, már több éve meghirdette ezt a retrovéradást, amiben az a retro, hogy ahogy a bevezetőben is említette, próbálunk visszatérni azokhoz a körülményekhez, ahogy a véradókat fogadjuk, illetve ahogy tőlünk elmennek, tehát a régi véradások hangulatát megidézve virslivel, sörrel, títővel és egy kicsit a ajándékokkal várjuk a véradókat.
1: Idén ismét Miskolcra költözik a szakrális művészet. Szeptember 11-e és 20-a között rendezik meg a 4. Miskolci Ars Sacra Fesztivált, amely 10 napon át több mint 54 programmal és 600 szereplő közreműködésével várja az érdeklődőket. A nagyszabású kulturális esemény fővédnöke pedig dr. Ternyák Csaba EGRI érsek. És a programsorozat az Éltető Lélek Alapítvány, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Miskolci csoportja, 20 civil szervezet, elismert helyi művészek, egyházi felekezetek, valamint Miskolc megyei jogú város önkormányzatának példaértékű összefogásával valósul meg. Az esemény sorozat idén is egyedülálló lehetőséget biztosít arra, hogy a zene, az irodalom és a képzőművészet révén közelebb kerüljünk a szakrális értékekhez és közös kulturális örökségünkhöz. A részletekről dr. Várhelyi Krisztina, a Miskolci program főszervezője, Farkas Erzsébet kollégánknak nyilatkozott.
4: Azt lehet mondani, hogy egy óriási nagy összefogás van a városban, mert 18-20 civil szervezet kapcsolódott be, de bekapcsolódtak a nagy miskolci intézmények, élén a Miskolci Szimfonikus Zenekarral, a Herman Otto Múzeummal, a Rákóczi Ferenc Könyvtárral, és hát ugye nem is beszélve a Művészetek Háza, aki helyszínt biztosít nekünk, a Szeleta Park, aki még új helyszín lesz, és nagy szeretet fogadnak, és a városi önkormányzat bekapcsolódott úgyis, mint támogató, és mindig helyszínt biztosít nekünk a rendezvényeinkhez, sajtótájékoztatóhoz, úgyhogy nagyon sokat köszönhetünk a városnak, mert kerítésmentesen kapunk meg minden intézményt. Úgyhogy gyakorlatilag én azt hiszem, hogy ez az egyetlen olyan rendezvénysorozat, amiben gyakorlatilag mindenki beletartozik, mert ugye a 40 egyházközség, és még 16 iskola is bekapcsolódik, tehát, és az nagy büszkeség, hogy egyre több fiatal és egyre különféle műsorokkal kapcsolódnak be, kiállításokkal, színdarabokkal, énekkel, tehát irodalmi műsorokat, nagyon sok produkciót mutatnak be, és nagyon lelkesen készülnek. De hát azt lehet mondani, hogy itt Miskolcon több mint 600 művész készül, nagy lelkesedéssel, nagy odaadással, és már hónapok óta, és nagyon magas színvonalon, tehát ez várható az Alszakra Fesztiváltól.
5: Az idei program jelmondata Jeremiás könyvéből vett idézet, mi szerint reményt és jövőt adok nektek. Erre az idézetre fókuszál, és ezen idézet köré csoportosul minden egyes program. Ezt kijelenthetjük.
4: Mikor elkezdjük, ezt februárban szoktuk elkezdeni a Alszakra programoknak a szervezését, akkor az elmondjuk, hogy mi a motto, reményt és jövőt adok nektek, és ehhez kell hangolódni az összes előadónak. És hát nagy példaképeink vannak, aki már gyakorlatilag 800 éve pontosan példát mutat nekünk, és ma is gyakorlatilag köztünk van. Ez Assisi Szent Ferenc, akinek halálának a 800 éves évfordulója van, és azzal emlékezünk rá, hogy Miskolcon egy zeneszerzői pályázatot írtunk ki ebből az alkalomból, és 13 pályam érkezett Szent Ferenc tiszteletére, amelyek mind olyanok, amit nagy közönség előtt be lehet mutatni. 10 miskolci alkotó fog bemutatkozni az Alszakra Fesztiválon, és ős bemutatók lesznek ezek a darabok, mert mindegyik előadható. Egy 18 éves fiatal ember nyerte meg a fesztivál nagy díját, a zeneszerzői díját, úgyhogy nagy szeretettel várjuk és hallgatjuk majd a művét, amit ő fog bemutatni, és ő fogja vezényelni. Ez még egy külön nagy esemény lesz. De hát rendkívüli színvonalas események lesznek, úgyhogy csak azt tudom mondani, hogy igen különlegességek, például a Rakoncai Gábor, aki a világot végigjárta, mindenhol óriási tiszteletnek örvend, Guinness rekorder és a tengerek nagy utazója, maraton futó, lakberendező, elképesztő, mi mindent tud. Aztán azért megemlíteném a Prokop Máriát és Csévarga Istvánt is, aki a jezsuita gimnáziumban fog előadást tartani, ami szintén nagyon érdekes, mert a múlt és a jövő összekapcsolására, és hogy a múltból tudunk építkezni, mert az az erőnk, és akármilyen körülmények vannak ma a világban, azért mindig van egy pont, ahol vissza lehet menni, és erkölcsileg újjáépülni és elindulni. Tehát én nekem nagyon szívügyem ez a idei Alszakra Fesztivál, mert úgy érzem, hogy mindegyik magas színvonalú volt, de ez azt hiszem, hogy még jobban sikerült, mint az előzőek.
1: Az Alszakra Fesztivál média partnereként rádiónk az eseményről folyamatosan be fog számolni. Kedves hallgatóink, most az időjárásról. Keleten fátyol felhős idő várható, az ország nyugati felén azonban megnövekszik, hajnalra helyenként meg is vastagszik a felhőzet, de csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél általában mérséklődik, keleten legyengül. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet általában 14 és 19 fok között alakul, de a keleti tájakon ennél hűvösebbet is mérhetünk. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. szeptember 3-án csütörtökön. A műsor szerkesztésében munkatársaim voltak, Farkas Erzsébet és Fekete Gábor. Búcsúzik a hírszerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalma: vonzó, szerethető és sikeres szeretne lenni az Egri Gárdonyi Géza Színház. Két újabb kitüntetettet avattak a magyar kultúra lovagjaivá a Füzéri Várban. Megkezdődött a szüret Tokaj hegy alján. Ezek műsorunk témái. Kérjük, tartsanak velünk!
0: Kora esti hírmondó.
1: Vonzó, szerethető és sikeres szeretne lenni az Egri Gárdonyi Géza Színház, hangzott el az évad elején tartott sajtótájékoztatón. Szarvas József igazgató úgy fogalmazott: nagy várakozást tapasztalnak a közönség részéről.
2: Mindig az volt, az lebegett előttünk, hogy egy olyan színházat csináljunk, amit a nézők szeretnek, ami tetszik nekik, ami jó. És azért az, hogy tetszik, meg az, hogy jó, az egyik szakmai fogalom, a másik az azért laikus fogalom, de a két igazságnak jelen kell lennie. A szakmai igazság az a morál, a szakmai morál, az az etika, az ami mi részünk. A néző pedig persze, hogy naív, persze, hogy kíváncsi és nyitott, és ezt a fajta naivitás és kíváncsiságot kielégíteni, ez a legnagyobb kihívás. Én abban bízom, és abban reménykedem, hogy ennek a szakmai bölcsességnek a birtokában vagyunk. Tehát azért régóta vagyok én magam a szakmában, a Sebi is, mint rendező is, mint színész is, és mint pedagógus is, ő is, és én magam is. Tehát azt gondolom, hogy rendelkezünk azzal a tudással és készséggel és képességgel, hogy ezt a munkát el tudjuk végezni.
3: Mivel lenne elégedett, hogyha most az évad végén lennénk?
2: A városban nagyon sokat beszélnek az előadásainkról. Hogyha amikor majd megérezzük azt, hogy elment a hír az előadásnak, hogy a városban híre, neve és a rangja van a színháznak. Tehát azért, hogy a színház, mint a fél a kultúra közvetítő műhely belépessen a város gondolati terébe, a színház jelen legyen, mint műfaj, mint fórum, mint a kultúra hordozó és közvetítője. Megjegyzem, amikor azt mondom, hogy kultúra közvetítő színházat szeretnénk csinálni, akkor föl kell tenni a kérdés egymásnak és a nézőknek is, hogy de amikor kultúráról beszélünk, akkor miről beszélünk? De ugye olyan világban élünk, ahol a polgári kultúrát kiirtották, a paraszti kultúrát kiirtották, a kultúra bázisát kiirtották, és korunk milyen kultúrát tud felmutatni úgy, hogy közben a fogalmaikat is szétzilálták. Nagyon kevés olyan stabil fogalom van a közgondolatban, amelyet értenénk, és pláne egyet értünk benne.
1: Két újabb kitüntetettet avattak a magyar kultúra lovagjává Füzérvárában. A korábban odaítélt elismerést Matl Péter kárpátaljai szobrászművész és dr. Tóth Gergely diaszpórakutató vette át az ünnepségen. Koleszár Krisztián tudósítónk összeállítását hallják.
4: Különleges ünnepségnek adott otthont augusztus 22-én Füzérvára. A várkápolnában a Szent Korona hiteles másolata előtt két szemét avattak a magyar kultúra lovagjává. A falvak kultúrájáért alapítvány az elismeréseket már az év elején odaítélte, az ünnepélyes átadásra és lovaggá avatásra azonban most Füzéren került sor. A kitüntetettek egyike Matl Péter, Munkácsi Mihály díjas kárpátaljai szobrász

0: képzőművész, akinek csak nem 170 köztéri alkotás fűződik a nevéhez, köztük a veleckei honfoglalási emlékmű és a sátorajóújhelyi magyar kálvárián felállított turulszobor. A másik díjazott dr. Tóth Gergely nyelvi lektor és diaszpóra kutató, aki évtizedek óta dolgozik a külhoni magyarság kulturális örökségének megőrzéséért. A Magyar Kultúra Lovagja címről és a fűzéri ünnepség jelentőségéről Nitz Ferencet, a Falvak Kultúrájáért Alapítvány elnökét hallják.
1: A Kultúra Lovagja cím adományozása kis tudásom, de egy elkeseredett szituációra adott válasz. Mégpedig a szituáció az, hogy vajon hogyan becsülik meg az egyes településeket, zárójelben jegyzem meg falvakban, a közért huzamosan dolgozó, önzetlenül tevékenykedő embert. Mert a lehető legkevesebb alkalommal adódik, hogy ő valamilyen elismerést kap. A legjobb, amit tapasztaltam, hogy kap egy oklevelet a polgármestertől. De az összes valamire való elismerést valahogyan a falu vezetői veszik át, megyei szinten már, és főleg állami szinten. És úgy gondoltam, hogy ezekre az emberekre a figyelmét úgy ki lehet fölhívni, hogyha alapítunk egy olyan elismerést, amely vetekszik, nem versenyez az állami elismerésekkel, de az átadás körülményei vetekszik, és színvonala vetekszik az állami elismerésekkel. Legfontosabb az, hogy kiemelném azokat hosszú évtizedeket, amíg ők önzetlenül tevékenykedtek a kultúra maguk által választott ágában. Úgyhogy egyiknek a sors úgy hozta, hogy Amerikában, a másiknak az új sors úgy hozta, hogy Kárpátalján. A kettő között szinte semmi különbség nincs, mert mind a ketten, hogy a mai a határozatok ismertetésén is látható volt, értéket alkottak. Nevük ott van egy-egy falu, egy-egy városnak a értéktárába. Nélkülük nem lehet elmenni egy szobor, egy kiadvány mellett. És ezt kell megbecsülni.
2: Megkezdődött a szüret Tokajhegy alján. Az idei termést azonban az aszályos, csapadékszegény időjárás mellett a fitoplazmás betegség megjelenése is próbára tette. A szőlőültetvények állapotáról és az idei szüret kilátásairól Kolesár Krisztián tudósít.
0: A megszokottnál korábban kezdődött meg idén a szület Tokajhegy alján. A borvidék szülő ültetvényeit ugyanakkor komoly próbatétel elé állította az idei nyár. A hosszantartó csapadék hiány és az aszály mellett a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazmás betegség terjedése is fokozott védekezést igényelt a gazdáktól. Hogy miként vészelték át az ültetvények ezt a nehéz időszakot, mire kellett leginkább odafigyelniük a termelőknek, és milyen termésre számíthatnak az idei szüreten, arról Butella László, tokajhegyaljai borászt kérdeztük.
3: Az aszálykár az megmutatkozik a szőlőn is, főleg a fiatal ültetvényeken, illetve a friss ültetéseken. Ugye ezeken a területeken az emberek, a gazdák megpróbáltak locsolással egy picit segíteni a szőlőnek, ameddig a kútvizek tartottak, de ugye most már azt is látjuk, hogy a kutak sem tartanak ki. És az idősebb szőlők, azoknak viszont a vitalitása az jóval felülmúlta a fiatalokat, nyilván mélyebbre jönnek a gyökerek. Általában az agyagos területek jobban bírták ezt az aszályt, de ugye a gyümölcsökön látszik, a súlyon látszik. Ugye az időjárás az elég jól megviccelt minket, mert gyakorlatilag a tervezett vagy szokásos csapadék mennyiségnek talán ha a fele lejött. Ez a szőlő érésébe rettentően beleszólt, fogunk látni olyan tőkéket, amik rendesen aszálykárral sújtottak. Nyilván rajta van a termés, de a növény okos, és elkezdte visszaszívni most már a bogyókból a nedvességtartalmat, azért, hogy ő magát, saját magát mentse. Mindig a legfontosabb a megelőzés. Tehát, hogyha már ott van valami, akkor azt nagyon nehéz kezelni, és ezért ugye a megelőző intézkedéseket minden esetben megtettük a konvencionális ültetvényeknél. A bioszőlőművelőknek volt szerintem ez egy picit egyszerűbb olyan szempontból, hogy valószínűleg nem kellett minden héten permetezniük, hanem egy picit kitolódhatott a dolog, de ott is preventív jelleggel szerintem mindenki lefújta azokat a védekezéseket, amik szükségesek, plusz ugye ezen az éven van egy új betegségünk, ez a fitoplazma, amit ugye az amerikai szőlőkabóca terjeszt, és emiatt plusz permetezések is be tudtak csúszni, mert ugye ezeknek kötelező határidejű védekezése volt. Most kezdődött igazából a szüret. A pezsgő alapanyagok és a sárga muskotás száraz alapborokkal kezdődött a szüret, illetve olyan cégek, akik verzsüt is szedtek. Én úgy gondolom, hogy Tokaj egy olyan csak jó, meg még jobb minőség van, tehát rossz évjárat nincsen. Ebből is ki fogjuk hozni a lehető legjobbat, a maximumot, amit csak tudunk. Én szerintem nem kell temetni. Ami nagyon érdekes lesz, hogy ezen az éven például az aszusodás mennyire tud majd végbe menni. Ugye ez a jövő zenéje, hogy még kapunk-e csapadékot, vagy nem.
2: Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek.
4: 14. Leó pápa Palánki Ferenc püspököt nevezte ki a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye érsekévé. Tájékoztatott a magyarországi apostoli nunciatúra. A Szentatya elfogadva a 76 éves Bábel Balázs Kalocsa-Kecskeméti érsek lemondását főpásztori szolgálatáról, 2026. szeptember 3-án csütörtökön kinevezte Palánki Ferenc Debrecen nyíregyházi megyéspüspököt a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye érsekévé. Palánki Ferenc Balassagyarmaton született 1964. március 11-én. Gyermekkorát a közeli Csesztve faluban töltötte, gimnáziumi tanulmányait Balassagyarmaton végezte. Érettségi után a Győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán üzemmérnöki diplomát szerzett. 25 éves korában döntött a papi hivatás mellett, és az esztergomi főegyházmegyébe kérte felvételét. Majd 1989 és 1994 között az esztergomi hittudományi főiskolán tanult teológiát. 30 éves korában, 1994. június 18-án szentelte pappá Paskai László esztergomi bíboros érsek. Papszentelése után a Váci egyházmegyébe kérte felvételét, ahová augusztus 1-ével inkardinálódott. 2000-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kánonjogi posztgraduális intézetében egyházjogi licenciát szerzett. Szülővárosában kezdte káplán is szolgálatát 1994-ben, ahonnét 2 év múlva 1996-ban került Dorokházára plébánosnak. 2000-ben nevezték ki Püspök Szilágy plébánosává, majd 2005-től 2010-ig a Váci Propedeutikus Szeminárium spirituálisa lett. 2010. augusztus 1-ével bízzák meg a Budapesti Központi Papnevelő Intézet spirituális tisztével, és alig 4 hónapos szolgálat után, december 27-én érte 16. Benedek pápa döntése, aki fidolomai címzetes püspökként Egri segédpüspöknek nevezte ki. Erdő Péter bíboros szentelte püspökké 2011. február 26-án az Egri Főszékes Egyházban. Püspöki jelmondata: Jézus a feltámadás és az élet. Ternyák Csaba egri érsek érseki helynökévé nevezte ki, egyúttal rábízta Miskolcváros lelkipásztori ellátásának irányítását. Ferenc pápa 2015. szeptember 21-én kinevezte Debrecen nyíregyházi megyés püspöknek. Szolgálatába 2015. november 14-én iktatták be a debreceni Szent Anna Székesegyházban. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Bizottságában a Hittani Bizottság, a Jogi Bizottság, valamint a Papság és a Megszentelt Élet Bizottságának a tagja. 14. Leó pápa Palánki Ferencet 2026. szeptember 3-án a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye érsekévé nevezte ki.
2: Kedves hallgatóink, kora esti hírmondónk végéhez értünk. Bércesi András, Domán Vivien, Grunda János, Fekete Gábor, Koleszár Krisztián és Kriston Tamás szerkesztők, valamint Kvasinger Jenő technikus nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Sinkovics Andrát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Rövidesen szentségimádást közvetítünk az Egri Bazilikából. Kérjük, imádkozzanak velünk!

Üdvözlégy, öröki áldott légy, az oltári szentségben jelenlévő isteni fölség, Isten és ember, Krisztus Jézus, minden áldás élőkült feje, menj és föld ura, ne, akit az angyalok, mint odafenn az egekben, úgy imádnak az oltári szentségben. Én is méltatlan teremtményed, leborulva imádom szent fülségedet, és teljes szívemből halad adok neked, hogy te, mennyei fülség, lelkünk edeleli, önmagadat adtál az oltári szentségben. Kérlek, Uram, ne vegyelek soha ítéletemre, hanem az üdvösség, e szentsége legyen nekem és üdvösségemre. Amen. Most ebben a imában fogunk imádkozni a szeretet megváltásáért. Kifejezzünk Jézus Krisztushoz mi szeretetünket, az, hogy szeressünk őt, és hogy mi mindig jelen van, velünk van, és szeret minket, és hogy mi is szerethessünk őt. Könyörögjünk! Uram Jézus Krisztus, akinek egész élete irántam való szeretetről tanúskodik, át, hogy az én életem is irántad való szeretetet szakadatlan folyama legyen, hogy ezáltal hálás szeretettel szereselek téged. Az előimádkozó után mondjuk, ide Jézusom, én nagyon szeretlek téged. Jézusom, én nagyon szeretlek téged. Azért, hogy értem az égből a földre szálltál, ide Jézusom, én nagyon szeretlek téged. Azért, hogy értem, kisgyermeki lettél, ide Jézusom, én nagyon szeretlek téged. Azért, hogy értem, szegényes istalúban születtél, ide Jézusom, én nagyon szeretlek téged. Azért, hogy értem, Hérodes elől menekülve, a számkivetés keservet vállaltat. Ide Jézusom, én nagyon szeretlek téged. Azért, hogy értem, engedelmes voltál. Ide Jézusom, én nagyon szeretlek téged. Azért, mert szíved a szeretet lángoló tűzhelye. Ide Jézusom, én nagyon szeretlek téged. Azért, mert vagyodol szeretetem után. Ides Jézusom, én nagyon szeretlek téged. Azért, mert nekem életettel a szent élet példáját adtad. Ides Jézusom, én nagyon szeretlek téged. Azért, mert engem az örök élet útjára vezettél. Ides Jézusom, én nagyon szeretlek téged. Azért, mert nekem az evangéliumot hirdetted. Ide Jézusom, én nagyon szeretlek téged. Azért, mert nekem bűnösnek irgalmazni akarsz. Ide Jézusom, én nagyon szeretlek téged. Azért, mert gyarlóságaimmal szemben határtalanul türelmes vagy. Ide Jézusom, én nagyon szeretlek téged. Azért, mert apró jó cselekedeteimet mindig bűkezően jutalmazott. Ides Jézusom, én nagyon szeretlek téged. Azért, mert vitkeim engesztelésére sokat szenvedtél. Ides Jézusom, én nagyon szeretlek téged. Azért, mert vitkeim engesztelésére megaláztatásokat vállaltál. Ides Jézusom, én nagyon szeretlek téged. Azért, mert értem vérrel véredkeztél. Ide Jézusom, jelentlek téged. Azért, mert értem, megostorozták. Ide Jézusom, én nagyon szeretlek téged. Azért, mert értem, a keresztet hordoztat. Ide Jézusom, én nagyon szeretlek téged. Azért, mert értem, a kereszt súlya alatt háromszor elestél. Ide Jézusom, én nagyon szeretlek téged. Azért, mert értem, a kereszten meghaltál.
mert Jézusom, én nagyon szeretlek téged. Azért, mert értem, szent szívedet lándzsával megnyitottad. És Jézusom, én nagyon szeretlek téged. Azért, mert értem, magadat sírba helyeztetted. És Jézusom, én nagyon szeretlek téged. Azért, mert vigasztalásomra a halálból feltámadtál. Édes Jézus, nagyon szeretlek téged. Azért, mert vigasztalásomra a mennybe szálltál. Édes Jézusom, én nagyon szeretlek téged. Azért, mert vigasztalásomra a szent lelket elküldötted. Édes Jézusom, én nagyon szeretlek téged. Azért, mert nekem az égben lakást készítettél. Édes Jézusom, én nagyon szeretlek téged. Azért, mert engem az égbe hazavársz. Édes Jézusom, én nagyon szeretlek téged. Azért, mert ilyen végtelenül jó vagy. Édes Jézusom, én nagyon szeretlek téged. Uram Jézus Krisztus, kinek jóságá szeretetből, szeretete jóságából fakad, de egyiknek sincs sem kezdete, sem vége. Át, hogy végtelen szereteted ért, és jóságod ért, tökéletesen szeresselek téged. Amen.

Könyörögjünk. Uram Jézus Krisztus, Te vágyodol szeretetem után, és végtelen kegyelmet adsz érte. Add, hogy Téged mindig jobban szereselek, és ezáltal mindig több kegyelemben részesülhessek. Azért, mert Te örömödet találtál szeretetünkben. Édes Jézusom, én nagyon szeretlek Téged. Azért, hogy kárpótolják minden szeretettel szeretetlenségért és hidegek sírt. Édes Jézusom, én nagyon szeretlek Téged. Azért, mert Te különös kegyelmet adsz a szeretetedért. Édes Jézusom, én nagyon szeretlek Téged. Azért, hogy minél több kegyelmet nyerjek tőled, édes Jézusom, én nagyon szeretlek Téged. Azért, mert azoknak, akik szeretnek Téged, erőforrás vagy nehézségeinkben, küzdelmeikben és szenvediseikben. Édes Jézusom, én nagyon szeretlek Téged. Azért, mert azoknak, akik szeretnek Téged, erőt adsz és bátorságot, különösen a lelki veszélyben és halálban. Édes Jézusom, én nagyon szeretlek Téged. Azért, mert megáldott azokat, mindig külön-külön, akik szeretetből mondják neked. Édes Jézusom, én nagyon szeretlek Téged. Amikor gyengék imádkoznak, mondják, édes Jézusom, én nagyon szeretlek Téged. Amikor az erősek állni akarnak, igaz szívvel mondják, édes Jézusom, én nagyon szeretlek Téged. Amikor a bűnösök irgalmat akarnak találni, imádkozzak, édes Jézusom, én nagyon szeretlek Téged. Akik lelkeket akarnak menteni, buzgó szívvel mondják, édes Jézusom, én nagyon szeretlek Téged. Akik a halál óráján vigaszt akarnak találni, bizalommal mondják, édes Jézusom, én nagyon szeretlek Téged. Akik szeretnek Téged, és szeretik szentséges anyádat, szünet nélkül mondják, édes Jézusom, én nagyon szeretlek Téged. Akik örömet akarnak neked szerezni, szeretetből mondják, édes Jézusom, én nagyon szeretlek Téged. Könyörögjünk. Uram Jézus Krisztus, szeretlek teljes szívemből, teljes lelkemből, teljes elmémből és minden erőmből. Add, hogy szeretetem mind halálig hűségesen legyen. Amen.

Könyörögjünk. Uram Jézus Krisztus, te édes anyádat, anyánkul adtad, hogy szeretedre oktasson, tanítson minket. Engedd, hogy a mindennapi élet egyszerű eseményeiben is úgy szeresselek téged, ahogy legszentebb anyát szeretetet. Vele együtt elim, át tehát mindennapi életemet, és ezért az ő példájára mondom. Az előimádkozott rész után mondjuk, édes Jézusom, én nagyon szeretlek téged. Jézusom, én nagyon szeretlek téged. Amikor felkelek, első fohászom, édes Jézusom, én nagyon szeretlek téged. Amikor munkába állok, ezt imádkozom, édes Jézusom, én nagyon szeretlek téged. Amíg munkámat végzem, teleszúvom ezt szeretett fohászokkal, és ezért mondom, édes Jézusom, én nagyon szeretlek téged. Amikor munkában elfáradok, szent szíved megpihenve mondom, édes Jézusom, én nagyon szeretlek téged. Amikor munkám gyümölcsét nem élvezhetem, szent akaratodan való megnyugvással mondom, édes Jézusom, nagyon szeretlek téged. Amikor munkám végzésével szabad időmet neked adom, sokszor mondom, édes Jézusom, én nagyon szeretlek téged. Valahányszor emberekkel találkozom, rád gondolok, mert képedre és hasonlatosságodra teremtetted őket, és ezért mondom, édes Jézusom, én nagyon szeretlek téged. Amikor látom, hogy az emberek gyűlölik egymást, és ez fáj neked, annál nagyobb szeretettel mondom, édes Jézusom, én nagyon szeretlek téged. Amikor hallom, hogy káromolják szent nevedet, engesztelésül mondom, édes Jézusom, én nagyon szeretlek téged. Amikor mások elfelejtkeznek rólad a világ zajában, és rád gondolok, és igaz szívvel mondom, édes Jézusom, én nagyon szeretlek téged. Amikor embertársaim jóságárát emlékezettet nekik nyújtott kegyelmedet megköszönve mondom, édes Jézusom, én nagyon szeretlek téged. Hogy erőd ágy és türelmet, sok baj és kelemetlenség közepette, édes Jézusom, én nagyon szeretlek téged. Hogy erőt adj a gyermekek jó neveléséhez. Édes Jézusom, én nagyon szeretlek téged. Hogy erőt adj a hitves társ szeretetéhez. Édes Jézusom, én nagyon szeretlek téged. Hogy erőt adj és türelmet az üreg és a beteg hozzátartozók ápolásához. Édes Jézusom, én nagyon szeretlek téged. Hogy erőt adj a hitváló élethez. Édes Jézusom, én nagyon szeretlek téged. Hogy erőt adj szent hitem buzgó gyakorlásához. Édes Jézusom, én nagyon szeretlek téged. Hogy erőt adj az érted vállalt szenvedések türelmes elviséléséhez. Édes Jézusom, én nagyon szeretlek téged. Hogy erőt adj az ellenség szeretetéhez. Édes Jézusom, nagyon szeretlek téged. Hogy erőt adj a hozzád való, mint halálig tartó hűséghez. Édes Jézusom, nagyon szeretlek téged. Ha bármikor, de főképpen a neked szentelt napon betérek hozzád, ezt imádkozom. Édes Jézusom, nagyon szeretlek téged. Amikor szent misén vagyok, és szívem, lelkem tele van irántad való szeretettel, buzgóan imádkozom. Édes Jézusom, én nagyon szeretlek téged. Amikor szent áldozáshoz járulok, nagy szeretettel mondom. Édes Jézusom, én nagyon szeretlek téged. Amikor szentség látogatás végzek, szívből mondom.
kedves Jézusom, imádom, szeretlek téged. Amikor templom mellett megyek el, rád gondolok, és gondolatban ezt mondom, édes Jézusom, imádom, szeretlek téged. Amikor Isten gyermeki életemet erősíteni és ápolni akarom, bizalommal mondom, de Jézusom, én nagyon szeretlek téged. Amikor mindennapi életem által engesztelni akarlak, egész életemet felajánlva néked, szeretetből mondom, de Jézusom, én nagyon szeretlek téged. Az élet minden közömbös cselekedetében, megnyilvánulásában ezt mondom, édes Jézusom, nagyon szeretlek téged. Amikor jó voltodból éltet veszek magamhoz, hálás szívvel mondok, édes Jézusom, nagyon szeretlek téged. Amikor jó voltodból szomjúságot csillapítom, neked köszönöm meg a pohár vizet is mondom, édes Jézusom, nagyon szeretlek téged. Amikor öltözködöm, neked adok hálát azért, hogy felruháztál engem, és hálás szívvel mondom, édes Jézusom, én nagyon szeretlek téged. Amikor mosakodom, lelkemet is tisztára akarom mosni a bűntől, azért bánattal és szeretettel mondom, édes Jézusom, én nagyon szeretlek téged. Amikor otthon vagyok, sokszor mondom, édes Jézusom, én nagyon szeretlek téged. Amikor az utcán megyek, gondolatban ezt mondom, édes Jézusom, én nagyon szeretlek téged. Amikor a mezőn, irodában vagy gyárban dolgozom, sokszor mondom, édes Jézusom, én nagyon szeretlek téged. Amikor lefekszem, utolsó fohászom, édes Jézusom, én nagyon szeretlek téged. Amikor elalszom, szívem utolsó tudatos dobbanása, édes Jézusom, én nagyon szeretlek téged. Könyörögjünk. Uram Jézus Krisztus, aki szentséges anyadat tanító mesterünknek adtad, engedd kérlek, hogy az ő vezetésével megtanuljam, miként kell téged mindig és mindenben keresnem, és életem minden percben igaz szívvel szeretnem. Amen.

Most köszöntsünk Szőznyi Máriát, akin keresztül sok kegyelmével az Isten megajadnik az aminket. Az élő imádkozott Kriszt után mondjuk, köszöntünk téged. Boldog asszony, anyánk, szent fiát szint színe előtt, aki valóságosan jelen van, és itt élközöttünk az oltári szentségben. Boldog asszony, köszönjünk téged. Boldog asszony, anyánk, akinek első szent királyunk felajánlott minket, köszönjünk téged. Boldog asszony, anyánk, aki annyiszor megmutattál, hogy csak ugyan anyánk vagy, köszönjünk téged. Boldog asszony, anyánk, aki kérésünket mindig meghallgattad, köszönjünk téged. Boldog asszony, anyánk, aki szükségünkben soha el nem hagytál. Köszönjünk téged. Boldog asszony, anyánk, aki szomorúságunkban mindig vigasztaltál. Köszönjünk téged. Boldog asszony, anyánk, aki elhagyatottságunkban mindig felkaroltál. Köszönjünk téged. Boldog asszony, anyánk, aki gyüngeségünkben erősségünk voltál. Köszönjünk téged. Boldog asszony, anyánk, aki harcainkban győzelmere segítettél. Köszönjünk téged. Boldog asszony, anyánk, aki életet szépségével mindjájunknak példaképe lettél. Köszönjünk téged. Boldog asszony, anyánk, aki nekünk az üdvösség útját megmutattad. Köszönjünk téged. Boldog asszony, anyánk, aki őseinket az Anya Szent Egyházba vezéreltét. Köszönjünk téged. Boldog asszony, anyánk, aki a Szent Fiat kegyelmét mindjájunknak megszereztet. Köszönjünk téged. Boldog asszony, anyánk, most is mindörökre fogyhatatlan jóságú anyánk. Köszönjünk téged. Boldog asszony, anyánk, az Atya Istennek kedves szép leánya. Köszönjünk téged. Boldog asszony, anyánk, az Úr Jézus Krisztus dicsőséges anya. Köszönjünk téged. Boldog asszony, anyánk, Szent Lélek matkája. Köszönjünk téged. Boldog asszony, anyánk, angyaloknak nagyságos asszonya. Köszönjünk téged. Boldog asszony, anyánk, paradicsomnak megnyílt kapuja. Köszönjünk téged. Boldog asszony, anyánk, akit az angyal kegyelemmel teljesnek hirdetett. Köszönjünk téged. Boldog asszony, anyánk, akit csodálatos erényeidet az egész világ magasztal. Köszönjünk téged. Boldog asszony, anyánk, aki elnyisztettet nem ismertél. Köszönjünk téged. Boldog asszony, anyánk, aki az az Atya Isten a mennyekbe fölvitt. Köszönjünk téged. Boldog asszony, anyánk, akit az Atya Isten a mennyben megkoronáztatott. Köszönjünk téged. Boldog asszony, anyánk, egek királynia. Köszönjünk téged. Boldog asszony, anyánk, világ királynia. Köszönjünk téged. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anya. Méltók lehetünk Krisztus életeire. Könyörögjünk. Dicsőséges és áldott Szűz, az emberi nem hídes ürüme és boldogsága. Mennyei illattal illatozó virág, csodálatos lelki szépséget az, ami minket ide vonz, te hozzád ebben a Szent Urában, hogy Isteni fiát a szentségi Jézus színe előtt holdulú tisztelettel és szeretettel köszöntsünk. Vigy minket az anyai pártfogásadba, hogy oltalmat alatt ne száraz is tűzre való, hanem virágzó és jó gyümölcsöt hozó fá lehessünk az Atya Isten kertjében, aki Szent Fiáddal és a Szent Lélekkel egyetemben él és uralkodik, most is mindörökké. Amen.

Most, amielőtt elmondjuk, mit a Jézus szent szívének litániáját, szívünkben először ajánljunk fel minden kérésünket, az egész napunkat, az egész hitet, minden, ami van bennünk, hogy kérjünk az jó Isten segítséget, hogy gyarapodjon bennünket a hitet, és segítsen mindig látni, hogy ő velünk van.

0: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Uram, irgalmazz.
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Mennyei Atya Isten, irgalmazz nekünk. Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szentlélek Úristen,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szent Háromságban egy Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, az Örök Atya, Fiának szíve, irgalmazz nekünk. Jézus szíve, az Szuzanya Mihiben a Szentlélektől alkotott szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, az Isten igéivel lényegileg egyesített szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, végtelen fölségű szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, Isten szent temploma,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, a magasságbeli szent szekrénye,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, Isten háza és a mennyország kapuja,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, a szeretet lángoló tűzhelye,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, az igazságosság és a szeretet tárháza,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, jussággal és szeretettel teljes szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, minden erénynek mélysége,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, minden dicséretedre legméltőbb szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, minden szív királya és központja,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben a bölcsesség és a tudomány összes kincsei megvannak,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben a mennyi Atyának kedvetelt,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelynek teljességéből mindjárt merítettünk,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, aki után Úr Atyánk vágyakoztak,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, biketűrű és nagy irgalmasságú szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, dús gazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, az élet és szentség forrása,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, a vitkeinkért engesztelő áldozat,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, gyalázatokkal tetszizett szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, gonoszságainkért megtört szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, mind halálig engedelmes szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, lándzsával átvert szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, minden vigasztalás forrása,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, életünk és feltámadásunk,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, békességünk és kiengesztelődésünk,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, bűnösök áldozata,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, benned remélők üdvössége,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, haldoklók reménysége,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, minden szentek gyönyörűsége,
1: irgalmazz nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmezz nekünk,
0: Jézus. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: hallgass
0: meg minket, Jézus. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk, Jézus.
0: Szelíd és alázatos szívú Jézus,
1: aki szívünket szíved szerint.
0: Könyörögjünk. Mindenható Úrunk Isten, tekints szeretett fiát szívére, és arra a dicséretre és elég titelre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerőtt. Adj megesztelődve bocsánatot azoknak, akik Szent Fiát Jézus Krisztus nevében irgalmasságodért esedeznek, aki veled

Most a végén köszöntsünk Jézus Úrunk, hát aki velünk itt van. Hagyjunk neki az egész életünket, és emlékezzünk mindig arról, hogy kísér. Ő mindig a minden élet útján, akár is, ha nem veszünk észre.

0: Áldott legyen az Isten.
1: Áldott legyen az Isten.
0: Áldott legyen szent neve.
1: Áldott legyen szent neve.
0: Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember.
1: Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember.
0: Áldott legyen Jézus neve.
1: Áldott legyen Jézus.
0: Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
1: Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
0: Áldott legyen Jézus drága víre.
1: Áldott legyen Jézus.
0: Áldott legyen Jézus az oltári szentségben.
1: Áldott legyen Jézus az oltári szentségben.
0: Áldott legyen a vigasztaló Szentlélek.
1: Áldott legyen a vigasztaló Szentlélek.
0: Áldott legyen a Szent Szűz és Isten Anya Mária.
1: Áldott legyen Szent Szűz és Isten Anya Mária.
0: Áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása.
1: Áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása.
0: Áldott legyen az ő dicsőséges mennybevitele.
1: Áldott legyen az ő dicsőséges mennybevitele.
0: Áldott legyen Szűz Mária szent neve.
1: Áldott legyen Szűz Mária szent neve.
0: Áldott legyen Szent József a Szent Szűz jegyese.
1: Áldott legyen Szent József a Szent Szűz jegyese.
0: Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen.
1: Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen.
0: Kenyered adtál a mennyből,
1: amely minden

0: Kedves hallgatóink! Szentségimádást közvetítettünk az Egri Bazilikából. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak!
1: Kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
0: Kedves hallgatóink! Rózsafüzér imádságot közvetítünk a Szent István Rádió Egri stúdiójából. Az Egri Szent Hedvig kollégium diákjainak ima csoportja imádkozik.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban. Aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsem.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Az első tizedben Leó pápa szeptemberi ima szándékára, a vizeinkre való gondos figyelemért imádkozzunk. Imádkozzunk, hogy a vizeinkkel, amelyek létfontosságú erőforrásaink, igazságos és fenntartható módon gazdálkodjunk, és így mindenki egyenlően férhessen hozzá.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A második tizedben kérjük a Szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira. Valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.

üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.

üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyekszőn kinyilvánította Isteni erejét.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyok szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A harmadik tizedben imádkozzunk egy édesapa gyógyulásáért. Ugyanebben a tizedben imádkozzunk Dívós Győr vagy Vasgyár szerzetes papjaiért és a Bükkszentkereszti Szent Ferenc kisnővéreiért. Ugyanebben a tizedben egy hallgató megköszöni a szűzanyának az eddigi segítségét és kéri gyógyító erejét testi, lelki egészségéért és édesanyja fájdalmainak enyhüléséért.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A negyedik tizedben egy nagyapa és nagymama kéri a szűzanya gyógyító kegyelmét magukért és családjukért. Ugyanebben a tizedben imádkozzunk egy hallgató testi, lelki gyógyulásáért, ismerősei egészségi állapotának javulásáért és a munkahely találásért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Az ötödik tizedben egy beteg, egri nagymama és egy mezőkövesdi édesanyja gyógyulásáért kérjük a szűzanya közbenjárását és a Jóisten segítségét megpróbáltatásaikban. Ugyanebben a tizedben egy tiszavasvári beteg édesanya kéri a szűzanya gyógyító erét magára, öt dédunokájára és családjára, valamint egyház közössége híveire és parókusára. Továbbá felajánlja ezt a tizedet unokája testi, lelki egészségéért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukalisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukalisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukalisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukalisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukalisztiában nekünk adta magát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukalisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukalisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukalisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukalisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja, hogy méltók lássunk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Kedves hallgatóink! Rózsafüzér imádságot közvetítettünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából, melyet az EGRI Szent Hedvig Kollégium diákjainak ima csoportja vezetett.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A Szent Atya elfogadva a 76 éves Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érsek lemondását főpásztori szolgálatáról, 2026. szeptember 3-án csütörtökön kinevezte Palánki Ferenc Debrecen nyíregyházi megyés püspököt a Kalocsa kecskeméti főegyházmegye érsekévé. Tájékoztatott a magyarországi apostoli nunciatúra. Palánki Ferenc Balassagyarmaton született 1964. március 11-én. 30 éves korában, 1994. június 18-án szentelte pappá Paskai László, bíboros, esztergom budapesti érsek. Erdő Péter bíboros szentelte püspökké 2011. február 26-án az Egri Főszékes Egyházban. Püspöki jelmondata: Jézus a feltámadás és az élet. Ternyák Csaba egri érsek érseki helynökévé nevezte ki, egyúttal rábízta Miskolc város lelkipásztori ellátásának irányítását. Ferenc pápa 2015. szeptember 21-én kinevezte Debrecen nyíregyházi megyés püspöknek. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia bizottságában a Hittani Bizottság, a Jogi Bizottság, valamint a Papság és a Megszentelt Élet bizottságának a tagja. 14. Leó pápa Palánki Ferencet 2026. szeptember 3-án a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye érsekévé nevezte ki. A kormány a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azzal indokolta a döntést, hogy özönlenek a panaszok a hulladékkezeléssel kapcsolatban, és a MOHU-MOL hulladékgazdálkodási ZRT nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait. Lenti Magyarország első mintavárosaként szeretne felzárkózni a világszerte kék zónaként ismert régiókhoz, a hosszabb és egészségesebb életért. Győrmoson, Sopron és Pest megye után ugyanis Zalában a legmagasabb a születéskor várható életkor. A kék zónák olyan földrajzi területek a világon, ahol az emberek az átlagosnál sokkal hosszabb ideig és egészségesebben élnek, és kiemelkedően magas a 100 évesek aránya. Lentiben az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint a kezdeményezés célja, hogy a hosszú, egészséges, aktív és tartalmas élethez kapcsolódó tudás, gyakorlati eszközök és közösségi élmények helyben elérhetővé váljanak az ott élők számára. Pénteken a Lenti Művelődési Házban zajló nyitó rendezvénnyel indul a program, amely a világszerte ismert kék zóna szemléletből merít inspirációt. Vízügyi szakmai tapasztalatcsere indult Magyarország és Kína között. A résztvevők megosztják tapasztalataikat és gyakorlati megoldásaikat az asszály, az árvíz, a folyók védelme és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásról. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a honlapján számolt be az együttműködésről, amely során a szakértők megosztják egymással a Tisza és a Hanchiang folyó vízgazdálkodása során szerzett tapasztalataikat. Elsősorban egymással kell megegyeznie Oroszországnak és Ukrajnának. A többi ország csak támogatást tud nyújtani, jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön, Vlagyivosztokban, a Keleti Gazdasági Fórum plenáris ülésén. Elsősorban Oroszországnak és Ukrajnának kell megegyeznie, az összes többi ország kész támogatást nyújtani és segíteni, de végül is, és mindenek előtt ezt a problémát a konfliktusban érintett országoknak, vagyis Oroszországnak és Ukrajnának kell megoldaniuk. Ez a helyes megközelítés, fogalmazott Vlagyimir Putyin. Úgy vélekedett, hogy van esély a rendezésre. Mintegy 300 spanyol városban és településen vonultak utcára az emberek szerdán este, hogy kifejezzék szolidaritásukat a migrációs válsággal küzdő észak-afrikai spanyol várossal, Ceutával. A spanyolországi települések és tartományok szövetsége kezdeményezésére ezrek töltötték meg a városháza előtti teret, a többi közt olyan nagyvárosokban, mint Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Murcia, Cádiz vagy Majorka fővárosa, Palma. A tüntetők spanyol, ceutai és helyenként uniós zászlókkal vonultak fel, transzparenseken üzenve, hogy Ceuta nincs egyedül, és mi mind Ceuta vagyunk. Sok helyszínen a tüntetők bírálták a spanyol kormányt a válsághelyzet elégtelen kezelése miatt, és skandálva követelték Pedro Sánchez miniszterelnök lemondását. Végül az időjárásról. Keleten fátyolfelhős idő várható, az ország nyugati felén azonban megnövekszik, hajnalra helyenként meg is vastagszik a felhőzet, de csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél általában mérséklődik, keleten legyengül. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet általában 14 és 19 fok között alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
4: Keresztény élet, a legjobb döntés. keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: keresztényélet.hu.
6: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
7: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
3: Reklámot hallottak.
8: Régió sportja.
9: A DVTK hivatalos honlapján számolt be arról, hogy saját nevelési játékosa, a korosztályos válogatott Szakos Bence a ciprusi élvonalban szereplő Limasszolban folytatja pályafutását. Sport, egészséges életmód, kultúra és hagyományok, ezek jellemezték az 52. Jósavárosi napokat. Elkezdték a felkészülést a Nyíregyházi Akvaese országos bajnoki sorozatban szereplő vízilabda csapatai. Változik a turista utak jelzése a Délbükkben és Sátoraljaújhely térségében. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A DVTK hivatalos honlapján számolt be arról, hogy saját nevelésű játékosa, a korosztályos válogatott Szakos Bence a ciprusi élvonalban szereplő Limasszolban folytatja pályafutását. Szakos 6 éves korában kezdte a labdarúgást a DVTK-ban, majd a korosztályokat végigjárva 2024 nyarán mutatkozott be a felnőttek között az NB3-ban, fél évvel később pedig az élvonalban is. Sport, egészséges életmód, kultúra és hagyományok, ezek jellemezték az 52. Jósavárosi napok és 7. sportnap program sorozatot. Ezt a napot minden alkalommal az Együtt a Családért Kulturális Egyesület szervezi, mondta Túróci Kinga, koordinátor.
10: Én úgy gondolom, hogy egész sportos a Józsaváros, hiszen nemrégiben nyert el a város legsportosabb városrésznek a serlegét is, és hát idei évben hetedjére álmodtuk azt meg, hogy a Józsavárosi napok egy kis sportnappal kezdődjön, idén pedig 2 újdonsággal. Várjuk az ide látogatókat az elején egy szenior örömtánccal, és egy kis táncházhoz tudnak kapcsolódni a résztvevők, illetve egy extrém kerékpársó fogja zárni majd.
9: A rendezvény sorozaton élettel telt meg az ungvári sétány, minden korosztály számára kínáltak kikapcsolódási lehetőséget a szervezők. A város egyik legrégebbi kulturális eseményének a rangját jelzi az is, hogy 2 évvel ezelőtt felkerült a Nyíregyházi Települési Értéktár listájára is.
11: A Színezzük Szebbé Örömtánc Klub fellépése nyitotta a programok sorát Jósavárosban. A művelődési ház előtti sétány már évek óta megterik különböző interaktív sportprogrammal, a Jósavárosi Napok rendezvény sorozat részeként. A programsorozat még a 70-es években indult, és azóta is fontos kulturális esemény Nyíregyházán. A szervezők célja, hogy a rendezvény egyszerre őrizze a hagyományokat és kínáljon új élményeket a közösségnek, mondta Mészáros Szilárd, a Váci Mihály Kulturális Központ igazgatója.
12: Akik itt nőttek fel, vagy ide jártak iskolába, szerintem nagyon a szívükhöz nőtt. Onnan indult ez a koncepció, hogy akkor kezdett épülni Józsaváros a 70-es években, és akkor legyen itt egy kimondottan a helyieknek, a lakótelepnek szóló kulturális program, de hát azt hiszem, hogy ez sokkal nagyobbá nőtte ki magát, mert ugyan elsősorban a józsavárosiakat várjuk erre, ezzel a kibővített kétnapos rendezvénysorozattal, de természetesen egész Nyíregyházáról, vagy akár a környékről is várjuk szeretettel a kultúra barátokat. Azt is fontos talán megemlíteni, hogy nem olyan régen bekerült az értéktárba is a Józsaváros napok, tehát elmondhatjuk, hogy nem csak a lakosság, az itt élők körében népszerű, hanem szakmailag is elért egy olyan nívót, amire felfigyeltek, és egy ilyen díjat is sikerült ezzel elnyerni.
11: Másnap már a hagyományok és a kultúra kerültek a középpontba a Jósavárosi Napok második napján. A szervezők a kicsiktől az idősebb korosztályig mindenkit változatos programokkal vártak. A Zungvár sétányon egész nap helyi termelők kínálták a portékáikat, a rendezvényhez évek óta civil szervezetek és különböző vállalkozások is csatlakoznak. A szervezők úgy látják, már nem csak az itt élők várják ezt a rendezvényt, egyre többen érkeznek ide más városrészekről, illetve más városból is, mondta Nagy Szabina, önkormányzati képviselő.
10: Vannak a helyi lakosok, akik ugye innen a panelházakból érkeznek és lejönnek, egy kicsit leülnek, kikapcsolódnak, de hál' Istennek már azért nagyon sokszor kapjuk a telefonhívásokat, hogy akár a megyéből, vagy akár az ország más területéről is szívesen ellátogatnak ide, hiszen hallották hírét, és így Nyíregyháza város részének a híre az eljut akár Budapestig is, hiszen hogyha jönnek nyaralni az itteni rokonokhoz, sokszor már erre az időpontra időzítik, hogy akkor este egy kicsit tudjanak kikapcsolódni és kulturálisan is feltöltődni itt a Józsavárosban, hiszen ez Nyíregyházának egy olyan város része, ahol már 52. alkalommal számíthatnak erre a nagyszerű rendezvényre.
11: Elkezdték a felkészülést a nyíregyházi Aqua Elsa országos bajnoki sorozatban szereplő vízilabda csapatai. Az egyesület először indít önállóan leánycsapatot a legjobbak között. Urbin Tibort, az U14-es együttes edzőjét hallják.
13: Elkezdtük már augusztusban az országos csapatokkal az edzéseket, és a lányokkal is el kellett kezdenünk, mert ebben az évben el fogunk indulni az országos A1-es gyermek, országos A1-es bajnokságban. Az Aquasport Egyesületnél már voltak ilyen indulási szándékunk, meg el is indultunk már Eger csapatával kis fúzióban, de most tisztán Aquasport Egyesület Nyíregyháza néven a legmagasabb szinten a gyermek bajnokságban el fogunk indulni. Azt tette lehetővé ezt, hogy a szövetség szétbontotta a bajnokságot, és a gyerek kategóriában megengedte azt, hogy csak gyerek csapatok induljanak, tehát nem kell serdülő és ifjúsági csapatokkal együtt indulni, mert eddig ez volt a gátló tényező, hogy a Nyíregyház indulhasson, és akkor így elindítjuk a gyerekcsapatunkat, meglátjuk, hogy mi lesz. Igaz, hogy több olyan, tehát egy 12-es korosztályú lányunk van, a többiek kisebbek, de nem baj, ez egy nagyon jó tapasztalatszerzés lesz ez az év, úgyhogy majd jövőre még jobbak leszünk.
11: A 16 együttest 4-4-es csoportba osztották be. Az alapszakaszban minden hónap első szombatján játszanak majd két meccset a csapatok. Az első fordulót szeptember 5-én rendezik. A fiúk számára később kezdődik

0: Az ifjúság csapatnak szeretném, ha a top 5-be benne lenne. Nehéz feladat lesz, de bízom, hogy úgy fel tudunk készülni, hogy minél szebb eredményt érjünk majd el.
1: Változik a turistautak jelzése a Délbükkben és Sátoraljaújhely térségében, amelynek munkálatait a Magyar Természetjáró Szövetség pályázata támogatja. A szövetség munkatársai több szakaszon is módosították az útvonalakat. A fejlesztések részleteiről Makár Rihárdot, a megyei szövetség elnökségi tagját hallják.
2: Úgymond itt folytattuk a tavalyi évnek a felújítását, hiszen tavaly már Cserépváralja és Bogács, illetve Szomolya között elkészült a turistaút felújításának a jelzése. Idén pedig folytatódott ez a Dobirét felé, illetve a sárga sáv jelzésig, ami egyébként Kács felé halad. Ilyenkor, amikor festünk, mindig átnézzük, hogy a szabályzatnak megfelelő-e az a jelenlegi jelzés, és itt is volt egy korrekció, és itt úgy döntöttünk, hogy azért főjelzést hagyunk ennek az útnak, mert nagyon szép útvonal, de nem sávjelzés lesz, ami korábban piros sávjelzés volt, hanem piros keresztjelzés, és ez a piros keresztjelzés akkor így indul Cserépváraljáról. A buszmegállóból a vár alatti részen elhalad, és akkor utána a Dobiréten keresztül a már említett sárga sávval is érintkezve, illetve azt elhagyva egy korábbi piros keresztjelzésbe csatlakozik, amely piros keresztjelzés a Horvölgyig halad, tehát így egy hosszabb útvonal valósult meg itt is. Sátoraljaújhely környékén kezdtünk el festeni, ott a pünkösdi hétvégén alakítottuk át egy picit a rendszert, és se amiatt csináltuk, hogy csak megzavarjuk a térképen közlekedőket, hanem azért, mert itt létesült korábban mindenki tudja az összetartozás hídja, és így az sem maradhat turista út nélkül. Így a közelben levő piros sáv turistaút, ami egyébként korábban a Zsólyomka fölötti részen csak az aszfaltos úton haladt, ezt bevittük a Szárhegy aljára, illetve érintjük így a Szárhegyi oldalát a összetartozás hídjának, és utána visszatér a rendes nyomvonalára, és a változás plusz az lett, hogy ebből a piros sávjelzésből így már piros háromszög lesz, ami magára a Szárhegy csúcsára vezet fel. Tehát itt volt egy kis változás, de szerintünk ez egy könnyen átlátható rendszer lesz. Új helyen lesz még egyébként bővítés, az még nincsen festés alatt, de ugyanúgy a hídnak a másik oldalát is be fogjuk majd kötni a turistaút rendszerbe, mivel ott a Várhegy van, így a várhoz egy romjelzés fog majd vezetni az onnan kiinduló kék keresztjelzésből, ez egy kék romjelzés lesz, tehát ez majd a nyár folyamán valószínűleg el fog készülni. És a múlt héten volt egy nagyobb hír, hiszen itt az MTS-szel együttműködve változtattunk útvonalat az Akteleki Karszton, mégpedig a Jósvafő melletti Kuriszlántól indulva a Szelce pusztáig. Ilyet még nem nagyon csináltunk, az emlékeim szerint még nem nagyon volt ilyen, de jelzéseket cseréltünk, úgymond, tehát, hogy ami korábban volt piros sáv, az lett kék sáv, illetve ez fordítva. És ezt így összehangolva az MTS-szel készítettük, ők csinálták az egyik útvonalat, mi a másikat, de itt nagyon pontosan meg kellett beszélni a napokat, hogy ki, mikor, hogy fest, mert olyan nem lehet, hogy a terepen egyszerre mondjuk két kék van, vagy két piros, de sikerült ez az együttműködés, és 5 nap alatt elkészült ennek a cseréje, és akkor mostantól úgymond a rövidebb útvonalon vezet az országos kék túra, magánált a Szelce völgyön, ami egy nagyon szép, hogy emiatt történt a változást, hogy ezt így korábban kinézték, hogy ezt érdemes bemutatni a kék túrázóknak, és a korábbi útvonal lett akkor a piros sáv, ami egyébként Szögligetről vezet Rudabányáig, tehát ez is ott a térségben egy hosszabb útvonal.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Könyvtári barangolás.
1: Kedves hallgatóink, hallgassák meg Kurt Vonnegut, az Eufió kérdés című írásának első részét. Felolvassa Tóth Levente. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
2: Az Eufió kérdés.

Hölgyeim és uraim, az Országos Hírközlési Bizottságból örülök, hogy lehetőségem nyílik tanúskodni az önök előtt lévő ügyben. Sajnálom, vagy talán azt kellene mondanom, el vagyok keseredve, amiért kiszivárgott a híre. De most, hogy terjedőben van, és önöknek is hivatalosan a tudomására jutott, akár teljesen őszintén is elmesélhetem azt a történetet, és Istenhez imádkozom, hogy meg tudjam győzni önöket arról, hogy Amerikának nincs szüksége arra, amit mi felfedeztünk. Nem tagadom, hogy mi mindhárman Lou Harrison rádióbemondó és Dr. Fred Bachman fizikus és jó magam a szociológia professzora megtaláltuk a lelki békénket. Igen, megtaláltuk, és nem mondom azt, hogy baj volna, ha az emberek a lelki békéjüket keresik. De ha valaki azt gondolja, hogy úgy akarja a lelki békéjét, ahogyan mi azt megtaláltuk, akkor nyugodtan azt a tanácsot adnám neki, hogy inkább válassza a szívtrombózist. Lou, Fred és én úgy találtuk meg a lelki békénket, hogy egy könnyű karszékben ültünk, és bekapcsoltunk egy kis televíziókészülék méretű szerkentyűt. Semmi gyógyfüvek, semmi aranyszabály, semmi izomkontroll, semmi más emberek bajaiban való vájkálás, hogy elfelejtsük a magunkét, semmi hobbi, semmi taoizmus, fekvőtámaszozás vagy lótusz szemlélése. Azt hiszem, épp ilyen szerkentyűt képzelt el homályosan nagyon sok ember, mint a civilizációt megkoronázó vívmányt. Egy elektromos akármicsodát, ami olcsó, könnyedén gyártható nagy tömegben is egyetlen gomb megnyomására képes derűs nyugalommal eltölteni az embert. Látom, hogy van egy itt maguknál is. Először 6 hónappal ezelőtt részesültem a mesterséges lelki nyugalom élményében. Akkor volt az is, hogy megismerkedtem Lou Harrisonnal nagy sajnálatomra. Lou a városunk egyetlen rádióállomásának fő műsorvezetője. Abból él, hogy egész nap jár a szája, és meg volnék lepve, ha valaki más is nem ő ajánlotta volna az önök figyelmébe ezt a dolgot. Lou-nak olyan kb. 30 másik mellett van egy hetente jelentkező tudományos műsora. Minden héten meghív valamilyen professzort a Wyandot Egyetemről és a tudományos munkájáról faggatja. Nos, 6 hónappal ezelőtt Lou készített egy műsort egy fiatal álmodozóról, aki barátom a tanszéken dr. Fred Bachmanről. Én vittem el kocsival Fredet a rádió stúdióba, ő pedig behívott, hogy nézzem meg a beszélgetést. Miért is ne gondoltam, és megnéztem. Fred Bachman 30 éves, de 18-nak néz ki. Az élet nem hagyott nyomokat rajta, mert Fred nem fordít különösebb figyelmet rá. Amire leginkább figyelmet fordít, és amiről Lou Harrison beszélgetni akart vele, az egy 8 tonnás ernyő, amivel hallgatja a csillagokat. Egy nagy rádióantenna, amely egy teleszkóp állványra van szerelve. Amennyire értem a dolgot, ahelyett, hogy teleszkóppal nézne a csillagokat, ezt a valamit irányítja a világűrbe, és összeszedi vele a különböző égi testektől jövő rádiójeleket. Természetesen ott kint nincsenek rádióállomásokat működtető emberek, csak arról van szó, hogy sok égitest rengeteg energiát bocsát ki, és ennek egy részét be lehet fogni a rádiófrekvenciás hullámsávon. Az egyik jó dolog, amit Fred szerkentyűje csinál, az, hogy észleli az olyan csillagokat, amelyeket a kozmikus por nagy felhői eltakarnak a teleszkópok elől. A belőlük jövő rádiójelek áthatolnak a felhőkön Fred antennájába. De ez még nem minden, amire Fred eszköze képes, és Lou Harrison a műsorában a végére hagyta a legizgalmasabb részt. Ez nagyon érdekes, dr. Bachman, mondta Lou. Mondja csak, a maga rádióteleszkópja kiderített még valami mást is a világegyetemről, amit a szokásos fényteleszkópok eddig nem észleltek? Ez volt a rávezető kérdés. Igen, felelte Fred. Találtunk körülbelül 50 kozmikus por által nem eltakart foltot a világűrben, ami erős rádiójeleket bocsát ki, de egyáltalán semmilyen égitest nem látható ezeken a helyeken. Na hát, mondta Lou játszva meghökkentett. Gondolom, ez már valami. Hölgyeim és uraim, első alkalommal a rádiózás történetében elhozzuk önöknek a zajt dr. Bachman rejtélyes űrjeiből.
Kapcsolatot létesítettünk Fred antennájával az egyetemen. Lou intett a technikusnak, hogy kapcsolja be az arról érkező jeleket. Hölgyeim és uraim, a semmi hangja! Nem sok minden hallgatni való volt azon a zajon. Remegő sziszegés, ami leginkább arra hasonlított, amikor szökik a levegő egy lyukas kerék abroncsból. Úgy volt, hogy 5 másodpercig megy adásba. Amikor a technikus kikapcsolta, Fred és én megmagyarázhatatlanul vigyorogtunk, mint 2 idióta. Laza és bizsergető jó érzést töltött el. Lou Harrison úgy nézett ki, mint aki betévedt az öltözőbe a Copacabanán. Döbbenten nézett a stúdióban levő órára. A monoton sziszegés 5 percig volt adásban. Ha a technikus manzsettája nem akadt volna bele véletlenül a kapcsolóba, akkor még mindig ment volna tovább. Fred idegesen felnevetett, Lou pedig szemével a következő mondatot kereste a forgatókönyvében. A sziszegés a semmiből, mondta Lou. Dr. Bockman, javasolt már valaki nevet ezeknek az érdekes űröknek? Nem, felelte Fred. Jelenleg se nevük nincsen, se magyarázat rájuk. Az űrök, ahonnan a sziszegés jött, még magyarázatra szorulnak, de én javasoltam egy nevet nekik, amely úgy tűnik kezd rájuk ragadni. Bockman eufória. Lehet, hogy nem tudjuk, mik azok a foltok, de tudjuk, hogy milyen a hatásuk, úgyhogy a név illik rájuk. Valóban, az eufória az egyetlen megfelelő szó, mivel derűt, elevenséget és örömöt is jelent. A műsor után Fred, Lou és én már-már érzelgőségig kedvesek voltunk egymáshoz. Nem is emlékszem, hogy mikor okozott nekem ilyen élvezetet egy műsor, mondta Fred, és zavarodottság ült ki az arcára. Ilyen rendkívüli élvezetet. Mindannyian feszengtünk az érzéstől, amely eltöltött bennünket, és zavartan, gyorsan elváltunk egymástól. Hazasiettem, hogy igyak valamit, de egy újabb felkavaró élmény kellős közepébe sétáltam bele. Csendes volt a ház, és 2-szer is végigmentem rajta, mire felfedeztem, hogy nem vagyok egyedül. A feleségem, Susan, egy derék és kedves nő, aki büszke rá, hogy mindig jól és időben megeteti a családját, a díványon feküdt, és álmatagon bámulta a plafont. Szívem, szóltam hozzá óvatosan, megjöttem, vacsora idő van. Fred Bockman szerepelt ma a rádióban, mondta révetek hangon. Tudom, bent voltam vele a stúdióban. Nem ebből a világból jött, sóhajtotta. Egyszerűen nem ebből a világból, az a zaj, az űrből, amikor azt bekapcsolta, mintha egyszeriben minden lehullott volna rólam. Azóta itt fekszem, és próbálom túltenni magam rajta. Aha, mondtam, és az ajkamba haraptam. Hát akkor gondolom, jobb lesz, ha most hazahozom Edit. Edi a 10 éves fiam és a környék legyőzhetetlen baseball csapatának a kapitánya. Ne fárazd magad, apci, szól egy vékony hang a félhomályból. Te itthon vagy? Mi a helyzet? Elhalasztották a meccset atomtámadás miatt? Nem, 8 inning után befejeztük. Olyan csúnyán aláztátok őket, hogy nem volt kedvük folytatni? Ám nem, egész jók voltak. Szoros volt az állás, 2 emberünk bent volt, 2 kiesett. Úgy beszélt, mintha egy álmot mesélne, és aztán folytatta kikerekedett szemmel, valahogy mindenkinek elment a kedve, és egyszerűen csak elindultak haza a játékosok. Én is hazajöttem, és itt találtam anyut összegömbölyödve, úgyhogy én a padlóra feküdtem le. Miért? Kérdeztem értetlenül. Apci, felelte Edi elgondolkozva, az a helyzet, hogy rohadtul nem tudom. Edi, szólt rá az anyja. Anci, mondta Edi, az a helyzet, hogy rohadtul nem tudott te sem. Rohadtul azt éreztem, ezt senki sem tudná megmagyarázni, de kínzó gyanú ébredt bennem. Tárcsáztam Fred Bockman számát. Fred, a vacsorától állítottalak föl? Haj, bárcsak azt tetted volna, felelte Fred, de egy falat ennivaló sincs a házban, pedig itt hagytam Marionnak a kocsit, hogy be tudjon vásárolni. Most próbál találni egy nyitva tartó csemegeüzletet. Mi az? Nem tudta beindítani a kocsit? Dehogy is nem, válaszolta Fred, még a piacra is eljutott. De ott aztán olyan jól érezte magát, hogy azonnal ki is jött. Frednek egészen letört volt a hangja. Gondolom, egy nőnek minden joga megvan ahhoz, hogy meggondolja magát, de a hazugság az, ami fáj.
Marion hazudott? El sem tudom hinni. Azt próbálta beadni nekem, hogy mindenki kijött a piacról, az eladók meg a vevők is. Fred, mondtam, van egy hírem számodra, elugorhatok hozzád vacsora után?

0: Amikor megérkeztem Bokmanék farmjára, Fred épp elképedve olvasta az esti újságot. Az egész város megbolondult, jelentette ki. Az összes autó minden ok nélkül lehúzódott a járda mellé, és megállt, mintha egy tűzoltóautó közeledett volna. Azt írják itt, hogy az emberek mondat közepén elhallgattak, és úgy maradtak 5 percen át. Százak mászkáltak össze-vissza a hidegben, egy szál ingben, úgy vigyorogva, mint egy fogpaszta reklám. Meglóbálta az újságot. Erről akartál beszélni velem? Bólintottam. Az egész akkor történt, amikor azt az űrbéli zajt sugározta a rádió, és arra gondoltam, hogy talán 1 a millióhoz az esély, hogy bármi kétség férhetne hozzá, mondta Fred. Másodpercre egyezik az idő. De hiszen a legtöbb ember nem hallgatta a műsort. Nem kellett hallgatniuk, ha helyes az elméletem. Befogtuk azokat a jeleket az űrből, körülbelül 1000-szeresére erősítettük őket, és úgy sugároztuk ki az éterbe. Aki csak az adó közelébe volt, szép nagy adagot kaphatott a felerősített sugárzásból, akár akarta, akár nem. Megvonta a vállát. Úgy látszik, olyan ez, mint elmenni egy égő marihuána mező mellett. Miként lehet, hogy te sohasem érezted a hatását munka közben? Úgy, hogy én soha nem erősítettem fel, és nem sugároztam ki a jelet. A rádió adóállomása az, amitől ilyen ütős lett. Na és most mit fogsz csinálni? Fred meglepetten nézett rám. Csinálni? Mi más csinálhatnék, mint hogy megírom egy megfelelő folyóiratban? Egyszer csak minden kopogtatás nélkül kivágódott a bejárati ajtó, és Lou Harrison rontott be vörösen zihálva. Egy torreador lendületes mozdulatával vetette le a felöltőjét. Őt is beleveszik? Kérdezte, és rám mutatott. Fred összehúzta a szemét. Mibe? A milliókba, felelte Lou. A milliárdokba. Csodálatos, mondta Fred. De mi a csodáról beszél? A csillagok zajáról, magyarázta Lou. Imádják, megőrjíti őket. Látta az újságokat? Egy pillanatra kiúzanodott. A zaj csinálta, ugye, Doki? Hát azt hiszük, igen, válaszolta Fred. Aggodalmas képet vágott. Na és mit javasol, hogyan seperjük be azokat a milliókat vagy milliárdokat? Ingatlan, szólt Lou elbűvölten. Lou, mondtam magamban, Lou, hogy a csodába tudná pénzre váltani ezt az ötletet, ha nem szerezhet monopóliumot a világűrre? És Lou, kérdeztem magamtól, hogyan tudná eladni ezt a valamit, hiszen mindenki ingyen megkaphatja, amikor sugározza? Lehet, hogy ez olyasmi, amin nem kellene pénzt keresni, betettem fel. Úgy értem, nem sokat tudunk arról, hogy a boldogság talán rossz, vágott a szavamba Lou. Nem. Oké, és mi ezzel a csillagokból jövő akármivel boldoggá tennénk az embereket? Most akkor azt mondja nekem, hogy ez rossz? Hát az embernek boldognak kell lennie, jelentette ki Fred. Oké, mondta Lou öntelten, ezt fogjuk megadni az embereknek, és az emberek ingatlanban mutathatják meg, hogy hálásak érte. Kinézett az ablakon. Jól van, egy pajta. Akár itt is kezdhetjük, felállítunk egy adót a pajtában, összekötjük az antennájával, Doki, és már is beindítottunk egy ingatlan fejlesztési programot. Bocs, szólalt meg Fred, nem tudom követni, ez a hely nem lenne alkalmasra. Az utak rosszak, nincs buszjárat, se bevásárlóközpont, a kilátás vacak, és csupa kő a talaj. Lou megbögdöste Fredet a könyökébe. Aj, Dokikám, igen, vannak negatívumai, de azzal az adóval a pajtában megadhatjuk nekik azt, ami a legdrágább a teremtésben, a boldogságot. Eufória domb, javasolta. Szuper, mondta Lou, én hozom az ügyfeleket, Doki, maga meg csak ül majd ott a pajtában kezével a kapcsolód, amint egy potenciális kliens az eufória dombra teszi a lábát, és maga megsuhintja a boldogsággal, nincs, amit meg ne fizetne egy telekér. Minden ház otthon, amíg van áram, mondtam. Aztán, folytatta Lou csillogó szemmel, amikor itt már az összes telket eladtuk, fogjuk az adóállomásunkat, és máshol kezdünk fejlesztésbe. Vagy pedig kialakítunk egy egész rádióállomás flottát, pattintott az ujjával. Ez az, hát kerekeken fog gurulni. Hát valahogy nem hiszem, hogy a rendőrség ezt nagyon értékelni, mondta Fred. Oké, ha jönnek kutakodni, csak egy kattintás a kapcsolón, és megdobja őket is egy adag boldogsága. Megmondta a vállát. A pokolba, még az sincs kizárva, hogy nagy lelkű leszek, és engedem, hogy legyen egy sarok telkük. Nem, jelentette ki Fred halkan. Ha valaha csatlakoznék egy gyülekezethez, nem tudnék a pap szemébe nézni.
1: Hát,
0: neki is adunk egy adagot, javasolta Lou vidáman. Nem, tiltakozott Fred, sajnálom. Oké, mondta Lou, azzal felállt, és föl alá kezdett járkálni. Erre is felkészültem. Van egy alternatív ötletem, és ez szigorúan törvényes. Készítünk egy kis erősítőt adóval és antennával. Nem kerülne többe, mondjuk 50 dollár csinál az előállítás, úgyhogy az átlagember számára is elérhető áron adnánk mondjuk 500 dollárért. Elrendezzük a telefontársasággal, hogy továbbítsák a maga antennájából a jeleket azoknak az embereknek a házába, akiknek van ilyen készülékük. A készülék fogja a jeleket a telefonvonalból, felerősíti őket és szétsugározza a házban, hogy mindenki boldog legyen benne, Willy? Ahelyett, hogy bekapcsolnánk a rádiót vagy a tévét, mindenki majd a boldogságot akarja bekapcsolni. Nem kellenek színészek, díszletek, drága kamerák, semmi sem kell, csak ez a sistergés. Nevezhetnénk ezt euforifonnak, javasoltam, vagy röviden eufiónak. Hű, ez szuper, mondta Lou. Mit szól hozzá, Doki? Hát nem tudom. Fred arcára kiült az aggodalom. Az ilyesmi távol áll tőlem. Jó, ha az ember ismeri a saját korlátait, Doki, bólogatott Lou lelkesen. Majd én intézem az üzleti részét, maga meg csak a technikai részletekkel foglalkozik. Olyan mozdulatot tett, mintha fel akarná venni a kabátját. Vagy talán nem akar milliómos lenni? Jaj, dehogy is nem, persze, hogy akarok, vágta rá Fred gyorsan. De még mennyire, hogy az akarok lenni? Jól van, mondta Lou, és összedörzsölte a tenyerét. Először is meg kell építenünk egy prototípust, és kipróbálni. A dolognak ez a része Fred kompetenciájába tartozott, és láttam, hogy már is izgatja őt a probléma. Igazából egészen egyszerű eszköz lenne, mondta. Gondolom, gyorsan összebarkácsolhatunk egyet, és jövő héten tesztelhetjük is itt.

0: Kedves hallgatóink, Kurt Vonnegut az Eufió kérdés című írásának első részét Tóth Levente olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Adásunkat jövő héten pénteken 11 óra 5 perctől megismételjük.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.

0: Esti mese.
1: Kedves hallgatóink, kedves gyerekek! Hallgassátok meg Michael Bond, Paddington folytatja című meséjének 19. részét. Felolvassa Pokornélia.
2: Paddington és a karácsonyi vásárlás. Mondanom sem kell, jegyezte meg Mrs. Bird, hogy a legnagyobb karácsonyi ajándék nekem az lesz, ha karácsonyi vásárláson túl leszünk. Mert hogy a karácsony előtti pár hét általában iszonyú kavargást jelentett Mrs. Birdnek annyi szent. Annyi pudingot, sütit, zselét, kekszet, tortát, más nyalánkságot kellett készítenie, hogy jó szerén a konyhában kellett volna aludnia, hogy mindig mindenre figyelni tudjon annak rendje szerint. Idén főleg nem segített a dolgon az a körülmény, hogy a relazsáló és erődgyűjtő Paddington is otthon volt a nap legnagyobb részében. Ez az erődgyűjtés főleg azt jelentette, hogy mindent maga köré rakott. Ez volt az erőd. Legyen az tányér, tál, vágódeszka, mi egymás. Vigyázni kellett, hogy késekkel meg ne vágja, villákkal össze ne szurkálja magát. Paddington erőd, vagyis erőgyűjtése Brownék számára úgy általában is nehéz ügy volt. Míg csak az ágyba készített magának erődöt párnákból és takarókból, minden elképzelhetőből, az még csak elment valahogy. Rosszabbra a helyzet akkor fordult, ha kikelt az ágyból, aztán kikelt magából is, hogy semmi tisztességes tennivalója nincsen. Mert hát persze, hogy nem bíztak rá semmit. Tevékenységének nem volt semmi meghatározott tárgya, éppen ezért mindent csinálhatott, ami csak eszébe jutott, és nagyon sok minden jutott az eszébe. Fonalgombolyagok legombolyításától kezdve szőnyeg portalanításig mindent csinált és gyártott. S a házbeliek kénytelenek voltak örülni, hogy ereje visszatért, egyre jobban van, és egyre rosszabbul viselkedik. De azért vásárolni talán nem viszik magukkal, kérdezte Mrs. Brown-t Mrs. Bird. Azért kérdem csak, mert már a karácsonyi listákkal bajlódik, ahogy ő mondja, jajstromokkal, vagy jalstromokkal. Mrs. Brown nagyot sóhajtott. Visszaemlékezett rá, milyen bonyodalmak voltak legutóbb Paddingtonnal az áruházban. Kénytelen kelletlen mégis azt közölte. Lehetetlen, hogy ne vigyük magunkkal. Megígértem, neki megszakadna a szíve. Sőt, mondta Judy, igen komolyan megsértődne. Ez volt a nyomós érv. Paddington szerette a bevásárlósdit, maga is szívesen vásárolt saját szerény keretei között, de a kirakat nézést mindenek felett imádta. Most a karácsonyi díszítés, a sok fény külön gyönyörűvé tette a dolgokat, és nem szabad elfelejteni azt sem, hogy Paddington régóta gyűjtött. Eltökélt szándéka volt, hogy karácsonyra a Brown házat és más barátait meglepi mindenféle szépen jóval, megint csak a maga szerény keretei között. Ami azt illeti, saját képmásához, a fotóhoz már rég megvásárolta az egyszerű, de szép és ízlése szerinti keretet, továbbá egy köcsög marmeráldét és egy másik nagy csupor mézet is postára adott, jól becsomagolva. Időben kellett elküldeni ezeket a dolgokat, mert a tengeren túlra lassan jár a posta. Készített több jajstromot is, és ezekre rendre felírta, hogy szigorúan titkos. Ugyanakkor élénken fülelt, éberen figyelt mindenre, ami a karácsonnyal kapcsolatban elhangzik, hát ha ellophat egy-két ötletet.
3: Van, ahogy van, olyan jó, ha ő közöttünk téblából, mondta végérvényesen Mrs. Brown, és igenis volt már rá példa, hogy vásárláskor is helyt állt.
2: Hallotta ezt Paddington, és magában azt morogta, hogy ő bizony egy helyben állni nem fog.
3: Továbbá, tette hozzá Mrs. Brown, ezúttal nem a Barkridge-sbe viszem előtt, hanem a Crumbledon Fence-be megyünk.
2: Mrs. Bird letette a tepsit.
3: Biztos, hogy jó ötlet ez. Elvinni őt oda, ismerjük a helyet, kényesebb minden másnál.
2: mert hogy a Crumbold & Ferns igen régi és régi módi üzlet volt, választékos, elegáns, és ilyen emberek is jártak oda egytől egyig. Egyszer van karácsony, vélekedett Mrs. Brown, meg aztán tette hozzá, mint London régi szerelmese, hadd lásson a mi derékmedvénk egyszer ilyesmit is. Ebben maradtak. S hogy ebéd után Mrs. Brown és Paddington elindult hazulról, még a kétkedő Mrs. Bird is kénytelen volt megállapítani, hogy medvéjük külleme a legkonzervatívabb ízlésnek is megfelel. Volt, ahogy volt, Mrs. Brown kedvenc álláspontja szerint mentek. A sarukról Paddington visszaintegetett, Mrs. Bird pedig, akinek a búcsú üdvözlés szólt, titkon nagyon örült, hogy ő végül otthon maradhatott. Az utat Paddington nagyon élvezte, busz vitte őket az áruházhoz, s neki szerencsésen egy előrenéző ablak mögött jutott hely. Leste, hol jön a Crumbold & Ferns felirat, úgy gondolta, minden esélye megvan rá, hogy elsőül pillantsa meg. Mellette ült a buszsofőr üveg mögött, s ő mindig beintegetett neki. Ennek eredménye lett, hogy a vezető három megállónál sem állt meg, a jelzést félreértette, úgyhogy tovább, hogy a kalauz jelezek éppen. Maga a kalauz először mérges volt, leszitt a Paddington medve felmenőit, de aztán megbékélt, és még meg is ajándékozta a ritka utast. Egy guriga jegyet adott neki, mutogatta mind a híres épületeket, melyek mellett elharadtak, s ennek Paddington nagyon örült. Imádta az újdonságokat, a kedves embereket még jobban, és a kalauz valahogy Mr. Gruberre emlékeztette. Kár, hogy ő nincs itt, gondolta. De külön is nagyon boldog volt a jókora fodormenta cukorral, melyet a kalauz búcsúzóul adott neki. Jó lett volna a jalstromba venni, de nem ért rá, mert sietnie kellett Mrs. Brown után az áruház forgó ajtaján át. Itt azonban baj történt, mert az ajtóba beszorult egy tekintélyes férfiú szakálla, s kétszer is pördültek, míg kiszabadult. Ellenben Paddingtonnak ez annyira tetszett, hogy fordult egy harmadikat is az ajtóval, s ettől megszédült. Kirepült hát a járdára, és az ülepére pottyant.
1: Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, Michael Bond Paddington folytatja című meséjének 19. részét Pokornélia olvasta föl. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket, jó éjszakát, gyerekek!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A Szent Atya elfogadva a 76 éves Bábel Balázs kalocsakecskeméti érsek lemondását főpásztori szolgálatáról, 2026. szeptember 3-án csütörtökön kinevezte Palánki Ferenc Debrecen nyíregyházi megyéspüspököt a kalocsakecskeméti főegyházmegye érsekévé. Tájékoztatott a magyarországi apostoli nunciatúra. Palánki Ferenc Balassagyarmaton született 1964. március 11-én. 30 éves korában, 1994. június 18-án szentelte pappá Paskai László, bíboros, esztergom budapesti érsek. Erdő Péter bíboros szentelte püspökké 2011. február 26-án az Egri Főszékes Egyházban. Püspöki jelmondata: Jézus a feltámadás és az élet. Ternyák Csaba egri érsek érseki helynökévé nevezte ki, egyúttal rábízta Miskolc város lelkipásztori ellátásának irányítását. Ferenc pápa 2015. szeptember 21-én kinevezte Debrecen nyíregyházi megyés püspöknek. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia bizottságában a Hittani Bizottság, a Jogi Bizottság, valamint a Papság és a Megszentelt Élet bizottságának a tagja. 14. Leó pápa Palánki Ferencet 2026. szeptember 3-án a kalocsakecskeméti főegyházmegye érsekévé nevezte ki. A kormány a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azzal indokolta a döntést, hogy özönlenek a panaszok a hulladékkezeléssel kapcsolatban, és a MOHU-MOL hulladékgazdálkodási ZRT nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait. Lenti Magyarország első mintavárosaként szeretne felzárkózni a világszerte kék zónaként ismert régiókhoz, a hosszabb és egészségesebb életért. Győrmoson, Sopron és Pest megye után ugyanis Zalában a legmagasabb a születéskor várható életkor. A kék zónák olyan földrajzi területek a világon, ahol az emberek az átlagosnál sokkal hosszabb ideig és egészségesebben élnek, és kiemelkedően magas a 100 évesek aránya. Lentiben az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint a kezdeményezés célja, hogy a hosszú, egészséges, aktív és tartalmas élethez kapcsolódó tudás, gyakorlati eszközök és közösségi élmények helyben elérhetővé váljanak az ott élők számára. Pénteken a Lenti Művelődési Házban zajló nyitó rendezvénnyel indul a program, amely a világszerte ismert kék zóna szemléletből merít inspirációt. Vízügyi szakmai tapasztalatcsere indult Magyarország és Kína között. A résztvevők megosztják tapasztalataikat és gyakorlati megoldásaikat az asszály, az árvíz, a folyók védelme és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásról. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a honlapján számolt be az együttműködésről, amely során a szakértők megosztják egymással a Tisza és a Hanchiang folyó vízgazdálkodása során szerzett tapasztalataikat. Elsősorban egymással kell megegyeznie Oroszországnak és Ukrajnának. A többi ország csak támogatást tud nyújtani, jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön Vlagyivosztokban, a Keleti Gazdasági Fórum plenáris ülésén. Elsősorban Oroszországnak és Ukrajnának kell megegyeznie, az összes többi ország kész támogatást nyújtani és segíteni, de végül is, és mindenek előtt ezt a problémát a konfliktusban érintett országoknak, vagyis Oroszországnak és Ukrajnának kell megoldaniuk. Ez a helyes megközelítés, fogalmazott Vlagyimir Putyin. Úgy vélekedett, hogy van esély a rendezésre. Mintegy 300 spanyol városban és településen vonultak utcára az emberek szerdán este, hogy kifejezzék szolidaritásukat a migrációs válsággal küzdő észak-afrikai spanyol várossal, Ceutával. A spanyolországi települések és tartományok szövetsége kezdeményezésére ezrek töltötték meg a városháza előtti teret, a többi közt olyan nagyvárosokban, mint Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Murcia, Cádiz vagy Mallorca fővárosa, Palma. A tüntetők spanyol, ceutai és helyenként uniós zászlókkal vonultak fel, transzparenseken üzenve, hogy Ceuta nincs egyedül, és mi mind Ceuta vagyunk. Sok helyszínen a tüntetők bírálták a spanyol kormányt a válsághelyzet elégtelen kezelése miatt, és skandálva követelték Pedro Sánchez miniszterelnök lemondását. Végül az időjárásról. Keleten fátyolfelhős idő várható, az ország nyugati felén azonban megnövekszik, hajnalra helyenként meg is vastagszik a felhőzet, de csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél általában mérséklődik, keleten legyengül. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet általában 14 és 19 fok között alakul. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, Domán Vivien hírszerkesztő, Kovács Krisztina zenei szerkesztő és Somogyi Márton technikus nevében is. A mikrofonnál a műsorvezető Sinkovics Andrea. 14. Leó pápa gondolatával köszöntjük Önöket. A hívők arra kapnak meghívást, hogy Krisztussal és az ő lelkének erejére támaszkodva magunkra vállalják testvéreik terheit, különösen azokét, akiket igazságtalanság, hátrányos megkülönböztetés és erőszak sújt. Kedves hallgatóink, a hírek után kezdődik a Kultúrkör című műsorunk. Összeállításunk elején bemutatjuk a Miskolci Egyetem női karának közelmúltban megjelent CD-jét. Majd beszámolunk arról, hogy új könyvtárbuszt kapott a Borsodabolyh-Zemplén vármegyei Encsi térség 26 települése. Végül a BSK és az EKMK őszi program kínálatával, valamint a Gárdonyi Géza Színház új bemutatóival jelentkezünk. Ajánlónkban Sándor Zoltánt, a Miskolci Egyetem női karának karnagyát kérdezzük.
1: Milyen a Reinberger féle muzsika és zene?
2: Posztromantikus, tehát mindenféppen egy romantikus érzés van, de most ez nem csak az érzés romantikus, hanem a dallamok felépítése is. Aztán a másik, ami nagyon fontos, hogy sok zeneszerző nem igazán tud vokális művet írni, mert hogy a hangfajhoz is alkalmazkodni kell, ő ehhez nagyon ért, tehát legalább olyan szinten, mint nálunk bárdos vagy különböző zeneszerzők, nagyon jó volt énekelni, és hát nyilván az orgona technika is, ami hozzászólad, is gyönyörű szép.
0: A 21 órakor elhangzó hírek után a Feltámadt Krisztus Boldogságunk című görögkatolikus műsorunk szól. Majd a kapcsolatban a szabadtéri tüzek veszélyeiről lesz szó, valamint bemutatjuk a népművészet mestere díjjal kitüntetett Hotyek Attila erdőbényei kádermester hivatását is. Most Dóka Imrét, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivőjét hallják.
3: Általánosságban elmondható, hogy a szabadtéri tüzek kialakulásához 99%-ban az emberi gondatlanság, figyelmetlenség vezet. Ez azt jelenti, hogy valamit nem tartunk be, vagy nincs oltóanyag, vagy anyagul vesszük magát a környezetet, amikor ilyen gyúlékony állapotba kerül. Akár egy kidobott cigarettacsik, akár egy szemetelésből adódó tűzeset is előfordul, hiszen ilyenkor a fémtárgyak, az eldobott fémtárgyak, üvegdarabok, ezek mind-mind lencse hatásnak köszönhetően fel tudják melegíteni gyulladási hőmérsékletig a környezetet. Ugye száraz az aljnövényzet, száraz a természet, csapadék nem nagyon volt az elmúlt időszakban.
0: 21 órától rádiónk Tokaji frekvenciáján a TK-val jelentkezünk. Vendégünk Plank Judit vállalkozó, életvezetési tanácsadó, majd református krónika szól. Rádiónk kisújszállási frekvenciáján a Leltár című műsorunkban Frangepán Ferenc egri püspök életét ismerhetik meg. 22 órakor híreket és időjárás jelentést mondunk. Ezután az Andante című komoly zenei műsorunkban Schubert Pisztráng ötösét mutatjuk be. A 23 órai hírek után meghallgathatják a Vatikáni Rádió magyar nyelvű műsorát, illetve a Hitvallót, melynek témája az egészséges életmód. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 23 óra 45 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk!

0: Sándor Zoltánnal, a Miskolci Egyetem női karának karnagyával beszélgetek, és egy örömteli esemény adja beszélgetésünk apropóját, hiszen kezemben tartom a női kar közelmúltban megjelent CD-jét, hanghordozóját, melynek címe In Nativitate Domini. Mit is lehet tudnunk erről a CD-ről?
1: Hát a CD anyaga az tulajdonképpen, vagy a címét kezdeném inkább mondani, az In Nativitate Domini, az egy Joseph Reingerbel misének az alcíme. Tehát a latin nyelvű mise állandó részei vannak ebben, és hát nyilván a Krisztus születésének, tehát egy karácsonyi időpontra írt mise lenne. Nagyon szeretem Reinberger művészetét, ő egy késő posztromantikus zeneszerző, és főleg orgonadarabjairól és vokális művészetét ismert, és hát ez a mise, ez nagyon megragadta a lehetőségeinket. Volt rá alkalmunk egyébként zenekarról is énekelni már egyszer, a debreceni együttes itt volt Miskolcon, és velük közösen csináltuk, és hát természetesen orgonával is. Na most nyilván ez nem elég egy lemez oldalra, mellé választottunk olyan darabokat, ami valamilyen módon illik ez a karácsonyi ünnepkörhöz, felépítve Máriától kezdve egész Jézus születéséig.
0: 16 zeneszám található ezen a hanghordozón. Hogyan válogatták ki ezeket a kórusműveket?
1: Máriától, Mária kultusztól kezdve egészen Jézus születéséig különböző periódusokról vannak ezek a darabok.
0: Nem véletlenül, hiszen a cím erre utal, Jézus születése.
1: Igen, igen, valóban. És hogy nyilván sok minden dolog játszott ezen közben, az, hogy mi tetszik nekünk jobban, mi illik a kórusnak a jelenlegi felállásához, felkészültségéhez, de én úgy gondolom, hogy ebben a magyar szerzők műveitől kezdve egészen a modern művekig minden megtalálható.
0: Hol készültek a felvételek, és mennyi idő alatt készült el ez a CD?
1: Hát kemény 3 napunk volt a felvétel elkészítésére. Tehát a felvétel a Kossuth utcán készült, a református püspökség mellett található imateremben.
0: Mennyire volt könnyű a feltételeket elkészíteni, hiszen a beszélgetésre készülve azt említette, hogy nagyon kitartóak voltak a hölgyek, és nem utolsó szempontban valóban türelem kell ezeknek a műveknek a megszólaltatásához, hiszen egy felvétel nem pár perc alatt készül el, hanem ez nagyon kemény szakmai, időigényes munka.
1: Hát ezekkel a felvételekkel az a probléma, hogy kell hozzá egy technikai, meg egy egyéb felkészültség, tehát kell hozzá egy zenei rendező, egy technikus, és hát ezt nyilván nem lehet úgy, hogy minden héten fölveszek belőle egy-egy darabot vagy kettőt, hanem ezt zsinórban egymás után meg kell csinálni. Hát ez egy kemény 3 nap volt nekünk, amin én nagyon meglepődtem, hogy a lányok kitartásán, tehát ebből a 3 napból 2 nap volt, amikor 12 órát dolgoztunk folyamatosan. Most ezt úgy kell elképzelni, nyilván nem folyamatosan énekeltek, csak ez egy rabszolgamunka idézőjelbe, mert ugye van, amikor 2 ütemet 15-ször veszünk föl, mert a zenei rendező utasítása szerint, na még jött egy picit vigyázatok, belerecsent valami, vagy hamis volt, vagy nem tudom, nem volt jó a ritmus, és akkor végül is ez egy nagyon fárasztó is olyan dolog. Én nem is gondoltam, hogy a mai fiatalok képesek ilyen kitartásra, most elnézés, de ugye a mi generációnk is, talán mi jobban hozzá voltunk szokva ehhez a fajta túlmunkához. Nagyon aranyosak voltak a lányok, borzasztó kitartóak, és azt hiszem, hogy a lemeznek a végeredménye az nagyon jól sikerült. Köszönve ezt a zenei rendezőnek, Acél Péternek.
0: Róla mit tudhatunk?
1: Hát Acél Péter, ő a Magyar Rádiónak a ismert zenei rendezője, és én onnan ismerem régebről, hogy nálunk itt a Zenepalotában is tanított, aztán a budapesti Bartók Zeneművészeti Szakközépiskolában, de most már azt hiszem, hogy nyugdíjas, és csak az

0: tehát sokkal nehezebb, főleg ilyen komoly zenei alkotásokra.
1: Van-e kedvence a felénekelt és az elkészült kórusművek közül? Olyan, ami valami miatt közel áll az ön szívéhez?
0: Hát ezt így most nehéz megmondani, mert általában az a kedvenc, amit éppen csinálok. Hát jó, van olyan, amikor az embernek kap egy megbízatást, és nem biztos, hogy ő választotta ki, de ezen a lemezen nem erről van szó. De én már említettem, hogy nekem egy nagyon régi vágyam volt ennek a Rheinberger misének a felvétele, annál is inkább, mert én egy kicsit belástam magam a Rheinberger munkásságába, mert annak idején, mikor a akadémián ugye meg kellett csinálnunk ezt a doktori vizsgát, akkor én elsősorban Rheinbergerre gondoltam, aztán megváltozott végül is a doktori témám, de akkor én nagyon nekiálltam, és én nagyon szeretem a műveit, meg az összes dolgot, amit írt, mert egy nagyon fantasztikusan jó zeneszerző.
1: Mi jellemző az ő zeneszerzésére? Ha jellemző szavakat kellene megfogalmaznunk, akkor milyen a Rheinberger féle muzsika és zene?
0: Posztromantikus. Tehát mindenféppen egy romantikus érzés van, de most ez nem csak az érzés romantikus, hanem a dallamok felépítése is. Aztán a másik, ami nagyon fontos, hogy sok zeneszerző nem igazán tud vokális művet írni, mert hogy a hangfajhoz is alkalmazkodni kell. Ő ehhez nagyon ért, tehát legalább olyan szinten, mint nálunk bárdos vagy különböző zeneszerzők, nagyon jó volt énekelni, és hát nyilván az orgona technika is, ami hozzászólad, is gyönyörű szép.
1: Miskolci vonatkozása is van a CD-nek, azon túl, hogy a Miskolci Egyetem női kara énekli, mindemellett a borítóhoz is Miskolci név, Miskolci festőművész neve kötődik, Máger Ágnes alkotását láthatjuk a borítón, az angyali üdvözletet, gondolom nem véletlenül.
0: Hát én úgy gondolom, hogy ehhez a Jézus születéséhez mindenféleképpen illik ez a festmény, és hát a Máger Ágnes festőművésszel, Ágival nagyon régen dolgozunk már együtt, én idáig 8 CD-lemezt készítettem, és ebből 6-on az ő alkotásai vannak.
1: Kiknek ajánlja elsősorban ezt a közelmúltban megjelent CD-t?
0: Ki az, aki szívesen veszi, hogyha úgy az ember úgy leül és egy kicsit meditálni szeretne, vagy elmélyülni a hangok világában, akkor úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szép zenei anyag, amit összeszedtünk.
1: Köszönöm szépen Sándor Zoltánnak, a Miskolci Egyetem női karnagyának a beszélgetést.
0: Én is köszönöm szépen a meghívást.
1: És javaslom, hogy a Szent István Rádió kedves hallgatói kapjanak egy kis ízelítőt ebből a hanghordozóból és CD-ből. Hallgassunk meg egy részletet. Melyik kórusműre is esett a választásunk?
0: Ha mindenről beszéltünk, akkor én mégiscsak a Rheinberger misének egy tételét javasolnám. Hát talán a Kyriét nézzük meg bevezetésként. A Rheinberger miséből.

0: Szabó Nélenkev Hildikó, II. Rákóczi Ferenc könyvtár területellátási osztályvezetőjét szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Örömteli esemény adja beszélgetésünk apropóját, hiszen új könyvtárbusz járja a vármegye, mármint Borsodabaúj-Zemplén vármegye legkisebb településeit is. Ezen örömteli esemény apropóján beszélgetünk. Szükség volt a könyvtárbusz jelenlétére? Fogalmazhatunk így?
1: Természetesen szükség volt a könyvtárbusz jelenlétére, és igazából ez az új könyvtárbusz járja. Valóban új a könyvtárbuszunk, hiszen most vásároltuk és állítottuk üzembe.
0: A 2000-es években indult ez az új lehetőség, tehát nem újdonság a könyvtárbusz jelenléte a kis településeken. 2003 óta.
1: Igen, tehát 2003 óta járta ez a könyvtárbusz a megye településeit, és látta elolvasni valóval az időseket és fiatalokat. Miután több mint 260-270 ezer kilométert futott, nyilván ezek az utak is, és akkor is már megviselte, és ezért döntöttünk úgy, hogy egy új buszt vásárolunk. Ez lényegében egy furgon, amit egy cég beépített könyvtár céljára, nagyon szép bútorokat kapott, technikát és egyéb felszereléseket, kicsit modernebb, és mindenképpen sokkal szebb és jobb állapotú környezetben várja az Encsi térség 26 településén az olvasókat ez a könyvtárbusz.
0: Milyen a kínálata ennek a busznak? Mit lehet találni a busz szó szerint rejtekeiben?
1: Gyakorlatilag szinte mindent, természetesen az olvasók igénye alapján gyarapítjuk az állományt, amit pedig nem találnak meg a könyvtárbuszon, a könyvtárközi kölcsönzés vagy az átkérés, könyvtára közötti átkérés lehetőségével mi pótoljuk, tehát ha nem tudom adni a könyvet, akkor két hét múlva, amikor legközelebb arra jár a könyvtárbusz, könyvtárközivel ki tudja vinni, vagy postán kiküldjük az olvasónak az igényelt könyvet.
0: Azt olvasom, hogy 800 könyvből, mintegy 100 darab DVD-ből válogathatnak, és 25 féle folyóiratot is kikölcsönözhetnek, két laptop, továbbá nyomtatási, másolási és szkennelési lehetőségek is rendelkezésére állnak az érdeklődőknek. Hogyan működik ez a könyvtárbusz? Van egy menetrendje, ha fogalmazhatok így?
1: Természetesen van menetrendje. Két hetente meghatározott időben menetrend szerint ugyanabban az órában érkezik meg az adott településre, tehát az Encsi térség 26 kisközségéről beszélünk, ahol jár ez az új könyvtárbusz. Tehát, mint mondtam, két hetente érkezik meg fix időben, fix helyre. Vannak a településen olyan segítő munkatársak, akik esetleg összegyűjtik a könyvet azoktól, akik akkor nem tudnak ott lenni, amikor a busz érkezik, és ezt visszaadják, tehát akik már elolvasták a könyveket, és nem szeretnék tovább maguknál tartani. Emellett vannak a fix megállóhelyen kívül olyan pontok is, ahol idősek, mozgásokban korlátozott személyek élnek, ott a könyvtárbusz megáll az idős lakása előtt, és oda viszi az új olvasnivalót, amiből egy kosárnyi könyvet bevisz a könyvtáros sofőr, és abból tudnak válogatni az idősek.
0: Ezeket a igényeket hogyan jelenthetik le az érdeklődők?
1: Egyrészt a könyvtárosnál, amikor érzékelik, hogy nincsen az adott könyvből, vagy az adott témából megfelelő irodalom, az összekötőnél, aki a településen kapcsolata a könyvtárbuszosnak, de nekünk is a területi csoport bármely tagjának elküldhetik, hiszen referensi rendszerben működünk, tehát az Encsi térségnek is van referense, hozzá is el lehet juttatni ezeket az igényeket.
0: Nyugodtan kijelenthetjük, hogy az elmúlt éveknek köszönhetően gördülékenyen működik már ez a rendszer.
1: Igen, az emberek megszokták és várják a könyvtárbuszt, főleg idősek lakta településekről, kis lakosságszámú és hát eléggé elhagyatott településekről beszélünk, ahol lényegében a kultúrához való jutást a könyvtárbusz stabilan biztosítja, elég kevés más lehetőségük van a kultúrához jutáshoz ezeknek a lakosoknak, úgyhogy nagyon várják a könyvtárbuszt, nagyon szeretik, barátként, jó ismerősként fogadják mindig.
0: Az ünnepi átadó során ajándékot is kaptak. Mi volt ez az ajándék?
1: Az Országos Széchenyi Könyvtár, pontosabban most már egy hosszabb neve van, de azt hiszem, hogy elég, ha így nevezem őket, minden könyvtár átadóhoz egy könyvválogatást hoz a saját kiadványaikból, illetve olyan értékes dokumentumokból, amit úgy gondolják, hogy az adott könyvtár, akár szolgáltatóhely, akár könyvtárbusz el tud helyezni. Ez most is így történt. Gondoltak a gyerekekre is, tehát gyerekkönyvek, magyar írók gyerekkönyvei, illetve szakkönyvek, szépirodalmi könyvek is voltak. voltak a választékban, aminek remélhetőleg nagyon fognak örülni az olvasók.
0: Azt említettük, hogy az NG járás 26 kis településén biztosítja ez a könyvtárbusz a könyvtárellátást. A második Rákóczi Ferenc könyvtárnak hány könyvtárbusza van?
1: 2 könyvtárbuszt üzemeltetünk, ez az új könyvtárbusz, ugye a 26 Encsi település látja, és 27 Szendrő Edelény térségi települést vagy községet lát el a nagy könyvtárbuszunk. Úgy különböztetjük meg őket, hogy kis és nagy könyvtárbusz, hiszen a kis könyvtárbuszra 800, a nagy könyvtárbuszra pedig körülbelül 2000 kötet fér fel, tehát egészen egyszerűen ez a különbségtétel oka, illetve hát a nagy könyvtárbuszon még vannak olyan típusú szolgáltatások is, a nagyobb helyet figyelembe véve, hogy számítógépet többen tudnak használni, könyvtármozi szolgáltatásban is részt vehetnek, tehát az odaérkező gyerekek vagy idősek egy-egy rövidebb, hosszabb filmet meg tudnak nézni a könyvtárbusz ott tartózkodása alatt.
0: Átadásra került ez az új busz, gondolom már vannak visszajelzések. Szó szerint elkezdte a menetrend szerinti járatát, járja a falvakat és a kis településeket napról napra. Mik a visszajelzések?
1: Nagyon örülnek az emberek, hiszen egy tényleg szebb, megújult, modernebb környezetben kölcsönözhetnek, de őszintén a kis könyvtárbuszt is pont ugyanennyire várták, hiszen a mindennapi olvasnivalót, a folyóiratokat, a könyveket ez a busz vitte oda. Korábban még egy kicsit rozzantabb változatban, de a lehetőséget biztosította. Nyilván a környezet szebb és modernebb, és biztonságosabban oda jutnak a településre.
0: Vannak-e még jövőbeli tervek a kis települések könyvtár ellátottságával kapcsolatosan? Milyen jövőbeli tervekről számolhatunk be?
1: A könyvtárbusz mellett ugye szolgáltató helyeket is ellátunk. Ez azt jelenti, hogy a vármegyében 332 településen biztosítjuk a könyvtári szolgáltatást, 53 könyvtárbuszos hely van, megálló hely, és vannak szolgáltató helyek, amiket akár kis könyvtárnak is nevezhetnénk. Ezeken a szolgáltató helyeken a település biztosítja a könyvtárost, illetve nyilván annak az infrastruktúráját, tehát a lehetőségét, viszont minden egyebet a könyv a folyóiratokat mi vásároljuk, szükség szerint elektronikai, technikai felszerelést, bútorzatot vagy kiegészítő bútorzatot vásárolunk, kreatív foglalkozáshoz anyagokat, irodaszereket és eljuttatunk a településekre, illetve hát természetesen a mindennapi működéshez szükséges minden egyéb eszközt. Ez lehet eszköz és lehet szakmai támogatás, hiszen a referensek folyamatosan járják a településeket, nem csak egyszerűen könyvet szállítanak vagy eszközt szállítanak ki, hanem segítik a könyvtárost a napi munkájában. A könyvtári rend fenntartásától kezdve bármilyen program megszervezésében is támogatást nyújtunk. Ezt intézhetjük központilag, hiszen a pénz az itt van a Rákóczi könyvtárnál, és természetesen a financiális része az nálunk marad, de lehet, hogy a település megszervez egy ingyenes programot, amiben mi is segítséget nyújtunk, olvasás népszerűsítő programokat, gyerekprogramokat, kézműves foglalkozásokat tartanak a kollégáim.
0: Ahogy hallgatom önt, ez egy igazi csapatmunka. Nagyon sok ember összehangolt munkája biztosítja, hogy minden gördülékenyen történjen.
1: Igen, 11 fős az osztály. Lényegében 12, de egy kolléganő tartósan távol van a kisbabájával otthon. Hamarosan ő is fog csatlakozni hozzánk. Ez a 11 ember, velem együtt 11 ember látja el a 332 településsel kapcsolatos teendőket. És igen, nagyon jó csapat. Az évek során összerázódtunk, egymáshoz csiszolódtunk, segítjük egymás munkáját. Bármi legyen az, mindig találunk hozzá jelentkezőt vagy segítőt.
0: Csak biztatni tudjuk a kedves hallgatókat, akik már éltek a könyvtárbusz adta lehetőségekkel, azok továbbra is éljenek, akik pedig most a riportunk kapcsán hallanak ezen új lehetőségről, akkor mindenképpen próbálják ki az Encsi és a Szendrői járásban a kis településeken található könyvtárbusz által adott lehetőségeket.
1: Nagy szeretettel várunk minden olvasót, és még annyit hozzáfűznénk, hogy a nagy könyvtárbusz például itt a városban is meg szokott jelenni, hiszen vannak olyan igények, hogy iskolások nem láttak még könyvtárbuszt, vagy vannak olyan olvasói rétegek, akik szeretnének megismerkedni ezzel a szolgáltatással, mert hát látják a megyében járni egyik vagy másik buszt. Azon a napján, ez minden második héten csütörtökön és pénteken van, amikor áll a busz, ez azt jelenti, hogy a karbantartást, a rendezést ilyenkor végezzük el, de ebből le tudunk csípni, és olyan napokon egy-egy iskolába elmegy a busz, ismerteti a szolgáltatásokat, akár be is lehet iratkozni, vagy kölcsönözni is lehet. Illetve, amit még el kell mondjak, hogy a könyvtárbuszos kolléganő nagyon aktív, nagyon lelkes. Körülbelül egy évvel ezelőtt Sajó Szentpéter idősek otthona is csatlakozott, bár nem KSR partner, de ugye Sajó Szentpéteren a könyvtár, az ottani könyvtár méretéből adódóan nehézkes a folyamatos ellátása ennek az idősek otthonának, és a kolléganő bevállalta, tehát minden második héten pénteken megáll az idősek otthona előtt is, és az idősek önállóan, vagy pedig a gondozók segítségével tudnak feljutni a buszra, és ők is tudnak kölcsönözni könyvet, folyóiratot, tehát ilyen lehetőség is van, de mindez azt mutatja, hogy nagyon lelkesen, szívvel, lélekkel végzi a munkáját a kolléganő, és mi pedig igyekszünk ebben segíteni.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Szabó Nélenke Fildikónak, a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár területellátási osztályvezetőjének.
1: Én is köszönöm, és mindenkit várunk szeretettel a könyvtárbuszokon, és természetesen a szolgáltatóhelyeken, vagy itt a Rákóczi Könyvtárban.

0: Megköszöntött a szeptember, és hát szeptembertől az őszi programokkal várja az érdeklődőket az Egri Bródi Sándor könyvtár, Széchenyi Orsolya, az olvasószolgálat osztályvezetője, akit erről kérdezek, hogy most akár már a héten hétvégére milyen programokkal készültök.
1: Igen, elindult nálunk is az ősz, és elindulnak itt természetesen a programok, illetve a különböző szolgáltatásokat is kínáljuk olvasóinknak. Péntek délután, aki még egy kicsit lazítani szeretne így a iskola munka után előtt, szeretettel várjuk a társasjáték klubunkba, hiszen két hetente péntekenként 2-től este 6 óráig az Egri Társasjáték Klub várja a kedves érdeklődőket, és hát természetesen beindulnak a nyelvi klubjaink is, angol, japán, illetve spanyol nyelven, ezekről a könyvtár honlapján tájékozódhatnak a kedves hallgatók, és hát könyvtár lévén nagyon sok tartalmas kötetbemutató is lesz az ősz folyamán. Az első rögtön szeptember 11-én, pénteken 16:30-tól egy fiatal íróval találkozhatunk, Szántó Áronnal, akinek az első kötete a Küszöb címmel jelent meg nemrég. Ez egy fiatalokról szóló kötet, talán saját élettapasztalatból íródott, és vele nem más beszélget, mint Molnár Dávid, aki a Heves Vármegyei Levéltárnak a kollégája. Aztán pedig szintén egy helyi szerzőnek a kötetét mutatjuk be, Törőcsik Miklós neve talán sokaknak ismerősen cseng itt a városban, és Miklós egy novellás kötettel jelentkezett, ez az első kötete, Helyi idők címmel. Ebben a kötetben háromféle novellatípust ismerhetünk meg tőle, azokat a metanovellákat, amelyek az írás nehézségeiről szólnak, de vannak emlékezés novellák, ugye az régi eseményekről, történésekről, illetve olyan realista novellákat is szemezgethetünk a lapokon, amelyek az ő életéből vett eseményekkel kapcsolatosak. Miklós kötet bemutatójára szeptember 16-án szerdán 16:30-kor kerül sor, és vele pedig az unokája, Bócán Luca egyetemi hallgató fog beszélgetni. És hát a Bródi Sándor könyvtár nem maradhat előadás sorozatok nélkül, és hát ugye nemrégében volt a Mohácsi csatának az 500. évfordulója. Erről természetesen mi is megemlékezünk, és két kiváló előadót hadd ajánljak a figyelmükbe. Szeptember 8-án B. Szabó János történész, szeptember 23-án pedig az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének vezetője, dr. Kristóf Ilona fog Mohács témában előadni. Szeretettel várunk mindenkit.
0: Ezek a szeptember programjai, egy-két érdekesség van-e már ki forró félben októberre vonatkozóan?
1: Így van. Aki követi a programjainkat, október első hetében, pontosabban október 5-től lesz az Országos Könyvtári Napok, amelyet kísér természetesen a Bródi Antikvár. Ezt tudom, hogy nagyon-nagyon szeretik sokan, és most két hétre tervezzük az Antikvárt, ahol a leselejtezett könyvekből lehet válogatni, illetve a könyv felajánlásokból. Aztán pedig egy nagy fába vágjuk a fejszénket, de úgy gondoljuk, hogy ez abszolút időszerű. A mesterséges intelligenciáról szeretnénk tanfolyamot indítani, illetve egy előadás sorozatot is, hiszen ma már mindenki találkozott vele, vagy dolgozik vele, illetve szeretné megismerni az előnyeit, illetve annak hátrányait. Aztán a november folyamán rajzfilmünnepre várjuk a kedves érdeklődőket, illetve sajnos, ha beköszöntenek a hűvös őszi esték, akkor pedig újra a diavetítés indul a gyermekkönyvtárunkban és a központi könyvtárban egyaránt.
0: Majd a további októberi programokkal újból részletekkel jelentkezünk. Széchenyi Orsolya, köszönöm szépen!
1: Köszönöm.

0: Itt van az ősz, itt van újra, hogy Petőfi Sándort idézem, de hát természetesen most itt a lényeg az, hogy az Egri Kulturális és Művészeti Központ is visszaáll az őszi üzemmódra, amikor is elkezdődnek a főleg beltéri programok, nem csak a programok, hanem szakkörök is, arról, hogy milyen aktualitásokkal várjátok az érdeklődőket, akár programra, akár a megszokott szakkörökre, erről Gergely Ernát, az intézmény szakmai vezetőjét kérdezem, mivel készültök.
1: Üdvözlöm ismét a rádió hallgatókat. Kezdjük rögtön egy olyan nappal, ahol nem kell választani a kultúra, a közösség és a kikapcsolódás között, ugyanis szeptember 5-én a Felsőváros ünnepe tölti meg programmal a Nemzedékek terét. Délelőtt zene, mozgás, közösség és családi programok várnak, fellép a Dobókatica kórusa, bemutatkoznak a mazsorettek és a street workout team, közben pedig egészségügyi szűrések, kézműveskedés és játszóház gondoskodik arról, hogy itt senki ne csak néző legyen. Délután pedig ismét felpörög a színpad, 16 órakor a Három Kívánság című mesejáték, majd modern tánc és a Felsőváros csillaga közösségi díjátadása következik, majd faültetés, borkóstoló, és este pedig már az operetti a főszerep, Kerényi Miklós, Máté és Karfi Ajsa zárja a napot. Ha pedig inkább lelassítanának, szeptember 8-án kedden jöhet a képzőművészet, 17 órakor nyílik Válóczi Major Kata még itt című kiállítása a Baltakovics Béla közösségi házban. Nonfiguratív képek, színek, rétegek, emlékek és hangulatok, olyan alkotások kerülnek kiállításra, amelyeknél nem biztos, hogy ugyanazt látjuk, de az biztos, hogy mindannyian érzünk valamit. Na, de azért nem méláthatunk sokáig, ugyanis szeptember 12-én a dobótérre költözik a mozgás. A mozgásban a család interaktív élménynap 10 órától egészen 18 óráig várja a családokat, és itt tényleg lehetetlen csak üldögélni. A Ripper Brothers Akadémia Artista Kalandparkjában ugrálópálya, zsonglőrködés, egyensúlyozás és légtorna várja a bátrakat. A szakemberek természetesen segítenek, a többi már az érdeklődő múlik. Tehát szeptember 12-én mindenkit szeretettel várunk a dobótérre 10-től egészen 18 óráig. És ha elfáradunk a nagy mutatványokban, másnap jöhet a mese. Szeptember 13-án 10 órakor a Forrásban a Csizmás Kandúr indul kalandos útjára a Márton herceggel. Élő szereplős zenés mesejáték látványos díszletekkel, humorral és természetesen egy jó adag furfanggal. A hónap közepén aztán a mesehelyét átveszi azoknak a kérdéseknek a helye, amelyekkel már felnőttként találkozunk nap, mint nap. Szeptember 17-én 19 órakor Soma Magdisa várja a közönséget a Bartakovics Béla közösségi ház színpadán. Változóban lévő férfi és női szerepek. Mit kezdünk mindezzel, és hogyan találjuk meg közben a saját helyünket? Ezt és még sok más izgalmas kérdést boncolgatva. És hogy a hónap végére is maradjon valami igazán izgalmas és különleges, szeptember 25-én 18 órakor Rím és Ritmus irodalmi sorozatunk folytatódik a Forrásban, Föld, kő és arany kering benned, Freiger Zsolt és Magyar Borin zenés irodalmi előadása székely történetekkel, névdalokkal, mondákkal és versekkel, Benedek Elek, Kós Károly, Jókai és Kányádi világa egyestén, szóval és zenével. Ennyi fért most bele a programajánlónkba, a szeptember viszont ennél jóval többet tartogat, éppen ezért szeretném még mindenképp megemlíteni, hogy közben az EKNK szakköre is újra megtöltik élettel a Forrást. Jövő héttől indul a kerámia csodák, a bohó dizájn, a mese fitness, a tapicska, a montázs diák színpad és a vágód média és animációs szakköreink. Vagyis lehet alkotni, mozogni, játszani, színpadra állni és filmet is készíteni nálunk. A legkisebbektől egészen a tinédzserekig minden korosztálynak kínálunk lehetőséget a közös alkotásra és a fejlődésre. A korosztályokról, időpontokról és jelentkezésről pedig az ekmkgyer.hu oldalon lehet tájékozódni. Ha megtalálták a kedvükre való programot, ne csak tervezzék, induljanak el, kapcsolódjanak ki, találkozzanak velünk, az EKMK nevébe köszönöm, hogy velünk tartottak, jó programozást, szép őszi napokat, és találkozunk Eger kulturális tereiben.
0: Azt gondolom, ez annyira kompakt összefoglaló volt, hogy a programokon túl igen a szakkörök, amikre kíváncsi voltam, ahogy a felvezetőben elmondtam, és a jelentkezés módja, de mindent elmondtál nekünk, Erna, úgyhogy köszönjük szépen, és hát reméljük, hogy sok gyereknek, családnak, szülőknek felkeltettük az érdeklődését. További jó munkát nektek, Gergely Erna, köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen.

0: Új társulattal, valamint korszakalkotó bemutatókkal indul a Gárdonyi Géza Színház 2026-27-es évada. A társulat alapelve a szeretetre és a tiszteletre helyezi a hangsúlyt, továbbá igényes szakmai munkát biztosítanak a közönség számára. A Quo Vadis, az ötödik pecsét, a karácsonyi ének, a siratóének, a holdbéli csónakos, a jó gyerekek képeskönyve, az egy szerelem három éjszakája, valamint az osztálytalálkozó lesz látható újdonságként. A Quo Vadis premierjét október 9-én tartják Szabó Sebestyén László rendezésében. Ezt követően pedig október 17-től a stúdió színpadon az ötödik pecsét című előadást láthatja a közönség Létmányi Attila rendezésében. Ezen felül ifjúsági műhely nyílik általános és középiskolás diákok számára Rákosi L. Lancsa, valamint Létmányi Attila vezetésével. A további percekben Kondáko Rajsa Panka, a Gárdonyi Géza Színház tánc tagozatának új vezetője, szakmai felépítéséről, továbbá a jövőbeli tervekről ad bővebb tájékoztatást.
1: Az volt az elsődleges célunk, hogy minél különbözőbb tánc, mondhatni címszó alatt válogassuk össze a darabokat, és azt gondolom, hogy sikerült is. Ami egy ilyen misszió tudat ebben az egészben, az az, hogy minél inkább megmutathassa a táncszínháza sokszínűségét, a táncszínházi előadások, és az, hogy többféleképpen lehet az emberhez eljutni, vagy eljuttatni a táncot, nem csak egyféleképpen, mint mondjuk tiszta tánc, és az, hogy egy fúzió megjelenjen, tehát a képzőművészettel, a zenével együtt, minden egyéb olyan műfaj, amit a tánccal öltözni lehet. Ugye ezek vendégelőadások, mi ugye a fesztivált szervezzük és rendezzük. Van köztük babaszínház is, ami inkább ilyen népi elemekkel van megtarkítva. 0-4 éves korig el lehet látogatni, ugyanúgy van, ami egy kicsit groteszkebb világ, ami azt gondolom, hogy a modern és kortárs táncban abszolút kibontakozhat, és inkább talán felnőttebbeknek való, vagy esetleg az elvontabb vonalak kedvelőinek, valamint a szöveget is használják. Színészekkel dolgoznak együtt, a tényleg szerves része a tánc, van, ami csak, úgymond csak tánc, de igazából nem műfajilag besorolható, csak ha nagyon muszáj. Jelenleg 6, 3 fiú és 3 lány. Korosztály tekintve ilyen 24-től 27-ig. Ugye így friss táncszakozott vezetőként ez egy nagy megtiszteltetés, hogy én vihetem tovább ezt az egyébként nagyon értékes, mondhatni már hagyományt itt Tegerben, és igyekszünk méltóak lenni ehhez a fesztivál nevéhez és minőségéhez, amit immáron 15. alkalommal rendezhetünk meg.
0: Kondáko Rajsa Pankát, a Gárdonyi Géza Színház tánctagozatának új vezetőjét hallották.

0: A karácsonyi ének egy családi zenés előadásnak készül, saját verzióban mutatják be majd Charles Dickens művét. A színpadi átiratot Vas Judit Gigi, a dalszövegeket Malek Andra, a zenét pedig Kovács Adrián alkotta meg, mondta a rádiónknak Szabó Sebestyén László, a Gárdonyi Géza Színház művészeti igazgatója.
1: Egyrészt lesz egy saját repertoárunk, aminek a címeit, a bemutatóink címeit már olvashatták a tavalyi évad végén, az évad hirdetés után a nézők, illetve elindítjuk a Horizont és Desszert vendégelőadás programjainkat. A Horizont előadásba olyan országos hírű alkotóbarátainkat és alkotótársainkat fogjuk vendégül látni, akiknek az előadásai kiegészíthetik a mi repertoárunkat, illetve a Desszert előadásban olyan könnyedebb, szórakoztatóbb előadások kapnak majd helyet, amik abszolút közönség kedvencnek számítanak. A Kórháznak a bemutatója október 9-én lesz. Egy igazi erőpróbának szánom én ezt az előadást. Az újraformálódó társulat első bemutatkozása lesz ez az előadás. Nagyon sok mindennek ki kell majd derülnie közben, amilyen tapasztalatok, vagy amilyen kérdésekkel később tudunk majd foglalkozni. És igazából azért is választottam ezt a címet, mint első bemutató előadást, mert nagyon fontosnak tartom azt, hogy az ember ezt a kérdést föltegye magának, hogy hová is megyünk, hová is tartunk. És azt hiszem, hogy ez egy, úgy is van a műfaj meghatározva, hogy útkeresés. Számunkra most a legfontosabb a világban az, hogy új utakat találjunk, amelyeken az élet még emberi módon élhető. Ez lesz a legfontosabb kérdés, amit fel fogunk tenni magunknak. Nagyon szeretnénk a közönséggel egy közvetlen kapcsolatot is kialakítani. Ez majd később az évadban is jelentkezni fog, közönség találkozók, vitaestek formájában is. Szeretnénk, hogy a színház egy fórummá, egy agórává váljon, ahova érdemes betérni, akkor is, ha éppen nincsen előadás, mert talán valami fontos dolog történik ott a színházban, ami miatt ott kell lennem. És ennek a gondolatnak tulajdonképpen az első lépése volt az, hogy először is csináltuk a Nyitott Tér fesztiválunkat, ahol kiköltöztünk a Dobó térre, és ott lehetett bérletet és jegyeket venni. Ez még május végén volt. Aztán pedig Eger összes nagyobb rendezvényén igyekeztünk ott lenni. Gondolok itt az egri bor ünnepére, vagy a vinónapokra. Volt bérlet estünk, közvetlenül a Lüde Szultánában lehetett beszélgetést szerveztünk a művészekkel, és a közönség találkozhatott egy kicsit a színház merev falain kívül is. Azt szeretnénk, hogyha ez a nyitott szellemiség, amit ott ezeken a rendezvényeken átélünk, ez be tudna költözni a színházba is.
0: Szabó Sebestyén Lászlót, a Gárdonyi Géza Színház művészeti igazgatóját hallották.

Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői Farkas Erzsébet és Kalisz Beáta. További kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk Önöknek, a viszont hallásra. Most elhangzott adásunkat holnap, azaz pénteken este 21 óra 5 perckor megismételjük. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszain.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
1: 21 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A Szent Atya elfogadva a 76 éves Bábel Balázs kalocsakecskeméti érsek lemondását főpásztori szolgálatáról, 2026. szeptember 3-án csütörtökön kinevezte Palánki Ferenc Debrecen nyíregyházi megyés püspököt a kalocsakecskeméti főegyházmegye érsekévé. Tájékoztatott a magyarországi apostoli nunciatúra. Palánki Ferenc Balassagyarmaton született 1964. március 11-én. 30 éves korában, 1994. június 18-án szentelte pappá Paskai László, bíboros, esztergom budapesti érsek. Erdő Péter bíboros szentelte püspökké 2011. február 26-án az Egri Főszékes Egyházban. Püspöki jelmondata: Jézus a feltámadás és az élet. Ternyák Csaba egri érsek érseki helynökévé nevezte ki, egyúttal rábízta Miskolc város lelkipásztori ellátásának irányítását. Ferenc pápa 2015. szeptember 21-én kinevezte Debrecen nyíregyházi megyés püspöknek. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia bizottságában a Hittani Bizottság, a Jogi Bizottság, valamint a Papság és a Megszentelt Élet bizottságának a tagja. 14. Leó pápa Palánki Ferencet 2026. szeptember 3-án a kalocsakecskeméti főegyházmegye érsekévé nevezte ki. A kormány a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azzal indokolta a döntést, hogy özönlenek a panaszok a hulladékkezeléssel kapcsolatban, és a MOHU-MOL hulladékgazdálkodási ZRT nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait. Lenti Magyarország első mintavárosaként szeretne felzárkózni a világszerte kék zónaként ismert régiókhoz, a hosszabb és egészségesebb életért. Győrmoson, Sopron és Pest megye után ugyanis Zalában a legmagasabb a születéskor várható életkor. A kék zónák olyan földrajzi területek a világon, ahol az emberek az átlagosnál sokkal hosszabb ideig és egészségesebben élnek, és kiemelkedően magas a 100 évesek aránya. Lentiben az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint a kezdeményezés célja, hogy a hosszú, egészséges, aktív és tartalmas élethez kapcsolódó tudás, gyakorlati eszközök és közösségi élmények helyben elérhetővé váljanak az ott élők számára. Pénteken a Lenti Művelődési Házban zajló nyitó rendezvénnyel indul a program, amely a világszerte ismert kék zóna szemléletből merít inspirációt. Vízügyi szakmai tapasztalatcsere indult Magyarország és Kína között. A résztvevők megosztják tapasztalataikat és gyakorlati megoldásaikat az asszály, az árvíz, a folyók védelme és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásról. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a honlapján számolt be az együttműködésről, amely során a szakértők megosztják egymással a Tisza és a Hanchiang folyó vízgazdálkodása során szerzett tapasztalataikat. Elsősorban egymással kell megegyeznie Oroszországnak és Ukrajnának. A többi ország csak támogatást tud nyújtani, jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön Vlagyivosztokban, a Keleti Gazdasági Fórum plenáris ülésén. Elsősorban Oroszországnak és Ukrajnának kell megegyeznie, az összes többi ország kész támogatást nyújtani és segíteni, de végül is, és mindenek előtt ezt a problémát a konfliktusban érintett országoknak, vagyis Oroszországnak és Ukrajnának kell megoldaniuk. Ez a helyes megközelítés, fogalmazott Vlagyimir Putyin. Úgy vélekedett, hogy van esély a rendezésre. Mintegy 300 spanyol városban és településen vonultak utcára az emberek szerdán este, hogy kifejezzék szolidaritásukat a migrációs válsággal küzdő észak-afrikai spanyol várossal, Ceutával. A spanyolországi települések és tartományok szövetsége kezdeményezésére ezrek töltötték meg a városháza előtti teret, a többi közt olyan nagyvárosokban, mint Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Murcia, Cádiz vagy Mallorca fővárosa, Palma. A tüntetők spanyol, ceutai és helyenként uniós zászlókkal vonultak fel, transzparenseken üzenve, hogy Ceuta nincs egyedül, és mi mind Ceuta vagyunk. Sok helyszínen a tüntetők bírálták a spanyol kormányt a válsághelyzet elégtelen kezelése miatt, és skandálva követelték Pedro Sánchez miniszterelnök lemondását. Végül az időjárásról. Keleten fátyolfelhős idő várható, az ország nyugati felén azonban megnövekszik, hajnalra helyenként meg is vastagszik a felhőzet, de csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél általában mérséklődik, keleten legyengül. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet általában 14 és 19 fok között alakul. Híreinket hallották.

Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus boldogságunk címmel. Fél óránk témái elé mottót Leó pápának a Teremtésvédelem 11. világnapjára írt üzenetéből választottunk. Így hangzik: a béke építésének valódi eszközei nem a pusztítás fegyverei, hanem az igazság, a párbeszéd, a türelem, a jóság, az igazságosság, az irgalom, a megértés, a gondoskodás és a szeretet. Ezek olyan szívekből születnek, amelyeket az evangélium formál, és Isten kegyelme hordoz. Csak ezeknek az értékeknek van erejük ahhoz, hogy átalakítsák az embert, megújítsák a közösségeket, és begyógyítsák világunk sebeit. Ebben a gondolatkörben töltjük mai fél óránkat, melyhez tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.

0: A hajdudörögi főegyházmegyében az a szokás, hogy a főegyházmegye területén működő oktatási intézmények vezetőinek tanévnyitó értekezletén és lelkinapján meghirdetik a tanév jelmondatát. Az eseményt Debrecenben a Faragtár utcai görögkatolikus oktatási és képzési központban tartották. Kocsis Fülöp metropolita elmondta, hogy a tanév jelmondata azért nagyon fontos, mert így van egy cél, egy előremutató gondolat, amire fel lehet fűzni az egész nevelőmunkát. A keresztény nevelés egyik legfontosabb feladata, hogy a fiatalokat megtanítsa Isten szemével látni a világot. Ez azt jelenti, hogy a nehézségek, a sötétség és a reménytelenség mögött is képesek legyenek felismerni a jót, az áldást és a reményt. Ennek a gondolatnak a jegyében hirdette meg a tanév mottójául Jézus szavait: világítson a ti világosságotok. A következő percekben Kocsis Fülöp metropolita tanításából emelünk ki néhány részletet.
1: Rajtunk múlik, hogy milyennek látjuk a világot. Van egy kedves mondat, sőt, szerető barátom jól ismerik, hogy anya világon beletöltett borsodi világos szlogenje, és ezt most már egyre több helyen, például a szinodalitás kapcsán is hallottam az egyik atyától. A szinodalitás a katolikus egyháznak most egyfajta megújulási törekvése is, erre is azt írja valaki, hogy annyi a szinodalitás, amennyit beletöltesz, amennyit belelátsz, amennyit látni akarsz belőle, és azt köszön majd vissza. És valóban ilyenek vagyunk mi emberek, így működünk, hogy amilyen én dal van bennünk, hogy Babicsot most ne idézem, olyannak látjuk a másik énekét. És amikor nevelünk, amikor oktatunk, amikor formáljuk az embereket, akkor voltaképpen ezt a látásukat kell formálni. Hogy tudják, merjék látni a világot az Isten szemével. Mert az Isten mindenben meglátja az áldást. Mindenben belelátja a maga akaratát. Amikor azt imádkozik a mi atyám, hogy legyen meg a te akaratod, ez nem egy ilyen üssekő legyintés, hogy úgy csináltok, mit csinál, te vagy a nagyon, majd úgy lesz, hogy te akarod, hanem az a számnak, a szándéknak a kifejezése, hogy én is nem csak úgy akarom, ahogy te akarod, hanem szeretném úgy látni, ahogy te látod. És hogy ez a látás mennyire fontos, erről Jézus nagyon kézzelfoghatóan tanított. Arról beszélt, hogy a mi látásunknak világosságnak kell lennie. Azt mondja, ha a szemed ép, az egész tested világos. Ez ugyanaz, mint amiről eddig beszéltem. De hozzáteszi, hogy ha a világosság, amely benned van, sötétség, mekkora lesz maga a sötétség? Tehát a világosság, tehát a látás, az egy képesség a világosságra. Azért kaptuk a látást, a fizikait is, meg a lelki szemünkkel való látást, hogy teremtsünk világosságot. Lelkünkben, gondolkodásunkban, és akkor a világ is olyan lesz. És erre mondja Szent Lukásnak, de Máté is így mondja, hogy ha a szemed ép, mert ha beteg a szemünk, akkor nem tudunk látni jól. És ha már a beteg szemről van szó, ugyanígy a Máté evangéliumnál hozzáköti Jézus a szembetegséget, amikor a másik szemében látsz egy szálkát, és ki akarod húzni, mert te nem jól látsz. Kiveszem azt a szálkát, holott a sajátodban gerenda van, annyira totálisan rosszabb látsz. Tehát nem az a dolgunk, hogy a másik látásmódját kiigazítsuk. És amikor arról beszélek, hogy a ránk bízott gyermekek, a velünk együtt dolgozó munkatársak látását szeretnénk minél világosabbá tenni, ez nem a bírálat, meg a javítgatás, hogy te ne így csináld, te ezt rosszul látod, de most arra figyeljünk, hogy a saját szemem legyen épp, és tudjak tisztán látni, világosan látni. Mert ha világosan látok, akkor látom a világosságot. Akkor látom ebben a világban, ebben a sötét, reménytelen világban, hogy van fény, észreveszem. Elmúlt évnek a mottoja a reményre utalt. De most szeretnék ebből tovább lépni. És szeretném, ha abban találhatnánk meg, hogy erősíthetnénk az identitásunkat, hogy nekünk tisztán látó emberekké kell válni. És most hadd hozzam ide a politikát is. Ki lát tisztán a mai helyzetben? Itt Magyarországon, Európában, amerikai... Ki lát tisztán? Hát lehet, hogy van egy-két ember, nem tudom. De nagyon nehéz tisztán látni, maradjunk ennyiben. És ez a tisztán látásnak a hiánya mit eredményez? Hogy egymást ellenségnek látjuk. Ez a saját látásunk. Amit nem szabad, hogy a másik ember emiatt ellenségé váljon. És nekünk kell, nem azzal csupán, hogy kiengeszelődünk, jó van, te is haver vagy, elfogadom, te így gondolod, én úgy gondolom, még ez kevés. Világosan kell látnunk. Lássuk meg a fényt, a világosságot. És itt érek arra, hogy mit is tudunk tenni ezért. Mert nem szembetegségeket akarunk gyógyítani, és nem is csupán a szemeket fölnyitni. Mert hát ez a cél valójában, hogy valóban az Isten szemével tudjunk látni mindent, önmagunkat, egymás munkánkat, a világot. De mit tudunk ezért tenni? Nekünk is világossággá kell válni. Jézus erről beszélt, hogy a hegyen épült város nem lehet elrejteni. Látszik messziről. A lámpatartóra nem azért teszik föl a lámpást, hogy sötétség legyen, hanem hogy világítson. Nekünk világítókká kell válni. Még akkor is, hogyha nem látunk tisztán. Akkor is, hogyha olykor sötétség borul a mi terveinkre, kudarcaink, saját magunk kudarcaink, munkatársaink. De hogy mégis nekünk kell tudni világítani. Úgy világítson a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák tetteiteket és dicsőítsék atyátokat, aki mennyben van. Tehát, hogy úgy kell élnem, hogy a tetteim árasszák ezt a világosságot. Hinni kell abban, hogy igen, világossággá tudok válni. Ez a feladatom. Jézus azt mondja, világítson a ti világosságotok. És akkor fogom tudni látni a világosságot, ha tiszta szemmel látom, hogy mit kell tennem. Ez az, amit keresnem kell. Ez az, amiben megvalósul a mi atyánknak a kérése, hogy legyen meg a te akaratod. Én azt akarom tenni, amit te. Akkor fogom tudni látni, mi a teendőm, hogyha a te szemeddel tudok látni. És ezek a tettek fognak majd világítani. Tetteinket tegyük világossá. Ez nem könnyű. De nem lehetetlen. Az Istennel lehetséges. Minél inkább az Istennel élek, minél inkább párbeszédben vagyok az Istennel, minél közvetlenebb vele a kapcsolatom, annál inkább tudom hozzáigazítani a tetteimet is.

0: Nincsen kisebb cél, mint az, hogy az Isten akarata szerint váljunk világossággá a tetteink által, a tetteink alapján. És annyira szépen viszi tovább ezt a gondolatot, úgy világítson a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó tetteiteket, és dicsőítsék atyátokat, aki a mennyben van. Tehát ezek a tettek fogják az embereket arra késztetni, hogy dicsőítsék az Istent. Hogyha én a kommunikációban csak arról beszélek, hogy milyen gyereknapot szerveztünk meg, mennyi rászorulóknak segítettünk meg, nem tudom, hány éhezőnek osztottunk ételt, nem tudom micsoda, ez a mi dicsőségünk. Ettől még nem fogják az Isten dicsőíteni az emberek. Nézik az interneten, Facebookon, hogy hú, a görögös egyház milyen jól csinál. Dicsőítsék az Isten. Nem. Ez nem így működik. Azok a rejtett cselekedetek, amiket csak az Istenért, csak szeretetből teszek, nem azért, hogy lássák, azok fognak világítani. Úgyhogy azt javaslom, hogy annyi legyen kiírva iskoláinkba, hogy világítson a ti világosságotok. Tanítsuk meg a gyermekeinket, hogy higgyük el mi magunk is, hogy világossággá lehetünk mi magunk, és ennek kell világítania. Úgyhogy világítson a ti világosságotok, és a atyákat, meg a munkatársakat arra kérem, hogy szépen ezt bőven fejtsék ki, hogy a tetteink hogyan tudnak világossá lenni, hogyan hatnak vissza ránk, hogyan fényesítik meg az életünket, hogyan tisztítják meg a mi látásunkat, hogyan segítenek abban, hogy mi is észrevegyük a világosságot, meglássuk a fényt, és a mi szemünk, látásunk mások számára is továbbítsa ezt az isteni világosságot. Világítson a ti világosságotok, egy kicsit leegyszerűsített formája ennek a Máté evangélium 5. fejezetéből a 16. versnek. Értsük meg, tegyük magunkévá elsősorban, és akkor fogjuk tudni átadni nem is annyira magyarázatokkal, hanem sokkal inkább a tetteinkkel, hogy világítson a ti világosságotok. Legyen áldás, az Isten áldása ezen az egyáltalán nem kicsin célkitűzésein, de nagyon hiszem, hogy tudunk hozzájárulni Magyarország felvilágosodásához.
1: A Nyíregyházi Egyházmegye oktatási intézményeinek a 2026-2027-es tanévet meghatározó közös jelmondatát Izaiás prófétától választották. Így hangzik: itt vagyok, engem küldj. A mottóval kapcsolatos gondolatokat Kovács Csaba, görögkatolikus áldozópap, pasztorális referens tolmácsolja.
2: A Nyíregyházi Egyházmegyében igyekszünk minden évben kiválasztani mi is egy jelmondatot, amivel az oktatási intézményeinknek egy közös célt is adunk. Régebben ezt minden intézmény maga dönthette el, az elmúlt pár évben viszont igyekeztünk ezt egy kicsit egységesíteni, hiszen így segít minket a közös gondolkodásban, a közös nevelésben és egy közös célkitűzésben, hogy valóban a mi görögkatolikus egyházmegyénk szekere is egy irányba húzhasson így a lelkiek terén. Tavaly egy különleges év volt, hiszen mondhatom így, egy szabolcsi fiú adta a gondolatot, méghozzá Orosz Péter Pál boldoggá avatása, hogyha szabad ilyen egyszerűen fogalmaznom, hiszen ő innen indult, és az ő egyik kedvenc papi jelmondata után lévő mondatát is választottuk ki, amely segített abban, hogy valóban örüljetek az Úrban mindenkor, hogy hogyan is lehet az ember boldog, nem csak az Úr országában, hanem már itt a Földön, abban a szolgálatban, amit ő példaként a saját életével, a mi lelki szemeink elé is tett. Idén azonban igyekszünk egy kicsit előre is menni. A püspöki kar ugyanis majd évvégén meghirdeti a 2027-es évnek a küldetését, ugyanis a hivatások éve lesz, és ehhez igyekeztünk a jelmondatukat is kiválasztani, hiszen az oktatási intézményekben ugye egy tanév a szeptemberrel kezdődik. Hát mi Izaiás prófétához kötődően választottuk ki azt a közös mondatot, amely valóban a fiataljainkat, illetve a pedagógusainkat is a figyelmüket egy célba igyekszik irányítani. Ez pedig nem más, mint az ő meghívás története, ugyanis Izaiás prófétának egy látomása volt. Látta az Urat, aki egy parázssal, egy angyalon keresztül így meg is tisztította az ajkát, és így teljesen a küldetését tisztán kezdhette el. És Izaiás látja az Urat ebben a látomásban, és az Úr szinte elmélkedik, vagy gondolkodik, hogy kit küldjön el, ki az, aki elmegy erre a szolgálatra, és Izaiás válasz az volt, és ez a jelmondatunk is erre a következő tanévre, hogy itt vagyok.

0: engem küldj. Itt lenni, mások rendelkezésére állni, és küldetéstudattal is rendelkezni, hát ez két kicsi kis tagmondat, de mégis két óriási üzenet. Jelen lenni az embernek a saját életében, ezt próbáljuk majd a fiataljainknak átadni. Nem csak a papi és a szerzetesi hivatásokra gondolkodva, ami a püspöki karnak is a célja egyben, hanem mi a keresztény küldetésünk. Hogyan tudok abban a kis közösségben jelen lenni, mondani valakinek, hogy itt vagyok. Nem kell tovább menned, hallak, értelek, számíthatsz rám. És ugyanakkor ennek az ellentéte, mint egyfajta statikus jelenlétnek, pont a mozgalmasság, hogy engem küldj, hogy útra is tudok kelni, akár bármit elérek, hogyha az Úristen arra nekem erőt ad, és valóban tudom azt, hogy mit szeretnék elérni. Hát az oktatás intézményeinknek nyilván egy kettős küldetése van. Egyrészt ellátni azokat a görög katolikusokat, illetve minden egyes keresztény felekezettől függetlenül, hogy az a vallásos környezet, amire ezeknek a családoknak belső igénye van, az ne csak otthon, hanem itt az intézmény falai között is megvalósulhasson. Egy másik oldalról pedig egy misszió, hogy aki nem igazán ismeri, de nyitott a kereszténységre, nyitott Jézusra, nekik is egy küldetéstudatot látva, talán a kedvük megérkezik ahhoz, hogy ennek a csoportnak, vagy mondhatnám, ennek a családnak a tagjai legyenek. Hát ezzel a mondattal szeretnénk nem csak az izaiási lelkületet továbbadni, de valóban döntéshozó, elköteleződésre és hivatástudattal rendelkező fiatalokat nevelni. Ez úgy gondolom, hogy minden keresztény egyháznak és minden egyházmegyének is a közös célja.
1: A Miskolci Egyházmegyében más a szokás. Az Egyházmegye oktatási nevelési intézményei maguk választják meg a tanév jelmondatát. Évközben meglátogatjuk őket.

0: A szeptember 1-én megkezdődött egyházi év első részét úgy tekinti a keleti egyház is, mint a nyugati katolikus egyház. Készület a világ üdvözítőjének fogadására. Ez az időszak szeptember 1-től karácsonyig tart. Mi sem természetesebb, mint az, hogy a megváltó közeli eljövetelének gondolatát a megváltó édesanyja, az Istenszülő Szűz Mária születésének az ünnepe vezeti be szeptember 8-án. A Mária Pócsi kisboldogasszony búcsúra évszázadok óta zarándokok ezrei érkeznek Mária Pócsra az ország különböző részeiből és határon túlról. Ez az élmény ihlette Ady Endrét is a Pócsi Mária című versének megírására. A protestáns Ady Mária tisztelete példaértékű és lélekemelő. Erről szól műsorunk következő elmékelése, melyet Mohai Gábor előadó művész tolmácsol.
1: Ma Máriától jönnek a szívek. Ma Mária kép minden durva lábnyom. Szívemben sír a Pócsi Mária egy őszies, emlékes délutánon. Ady vallásos lírájának egyik alig ismert gyöngyszeme a Pócsi Mária című alkotása. A vers kezdése mesteri. Mária napi, kisasszony napi emlékeső permetez, s tisztára mossa a kegyelmek helyéről érkező, már-már megkérgesedett szíveket. Mintha ellentétes életvitelek kereszteznék egymást. A Pócsi templom csillagát, jó édesanyánk jóságát hozzák homlokukon a hazatérő Szilágy megyei búcsúsok, miközben az útra készülő, világok harcába induló költő szívében könnyeket hullott a könnyező Mária. Ez a meleg, fájdalmas kapcsolat fehér gyopárt virágzik a lélek szirtjein. A 18 strófás konfesszió 7 évszázad magyar Mária költészetének egyik legpatinásabb égköve. Rajta ragyog első versünk, az Ó Magyar Mária síralom édes öröme és belső búja. A síralomba menekült Mária mondja: én érzem-e bútört? A szakadt hitű Ady Endre vallja: ma kiszakítja szívéből a szomorú tört. A Pócsi Mária a minden titkok verseiben lelhető fel. A dicsőség titka ciklusba soroltam. A súlyos istenes versek előterében azonban árnyék borult rá, holott nem előzménytelen. A Vér és Arany, az Illés szekerén, a Szeretném, ha szeretnének című könyvekben fölföltűnik egy-egy szép Máriához hajló gondolat, egy-egy Máriára mosolygás. A bűn virágaiban gyönyört lelő Ady fogékony a makulátlanság, a patyolat üzenetére. Máriának borulj elébe. Most Máriára emlékezem. Szeretem Magdalénát és Szűz Máriát. 1910-től válságok és megfáradások csöndesítik röpülő hajóját. Tél zuhan az élet szerelmeire. Ilyen napon, megváltásra váró napon Ady Endre mindent remél. Beszélgetést vele, aki maga az élet. Hiszen a földi szerelmek hiúságban szétperegnek, s csak Mária marad menedékül, mint árva Juhász Gyulának az égi szerelem vigasza. Mária, májusi esték asszonya, mennyei fény. A protestáns Ady is litánia sorokba rendezi szokatlan szóképeinek már-már keleties szín és szógazdagságát. Mária a nagy fehér jégtorony, Mária a zászlóknak szent zászlója, Mária a mennyei paripa, ha vágtatván visszaköszönök róla. S még mielőtt meghökkennénk a mennyei paripa profanitásán, jusson eszünkbe, hogy a ló és lovas jelkép szinte szegletkő szimbólum Ady képi gondolkozásában. Ave Maria, köszönt az angyal hajdan. Most a költő figyelmez a mai köszöntők ének nyújtásaira. Ó Mária, angelus zeng keservesen tiszta szíve, mint a mindszenté és a kávási harangok, mint a kicsi móc harangok. Megérkeztek a csodatevő Mária zsolozsmázó búcsújárói. Ősz oson a dombkerítésen, ikon aranya remeg a porfelhőben. Úgy kívánja Pócsi Mária, maradjak meg magamhoz érdemesnek. Megrendítő művészi vallomás e hármas osztatú költemény. A cím ígérete szerint a Pócsi miasszonyunkról kapunk teljes táblaképet. E képen az ismerős meleg színek mellett Adis színfolt is kékellik. E Mária nem régi fancsali. Nem himnuszra hangolt középkori Mária ének szárnyal a napba öltözött csillagkoronás asszonyhoz, legalábbis nem mindig, hanem a Pócsi Máriával találkozó Ady Endre kerül középpontba. Talán ez a legszilárdabb pillér. A Pócsi Mária Ady Endre bugdosó lelkében. Hithúr lazultán, hithúr szakadtán jön Mária. Menekülő életek gyámola. S fölkarolja a költőt, mert Magdaléna lelkű, bűnös és bűnbánó. Nagyon vétkezett és nagyon szeretett. Tragikus lény, hisz fájdalmas hitű, s a szomorúságnak emelne templomot. És minden predesztinációs öröksége dacára képes ajándékot adni az irgalmas szűznek. Lángoló szívet. Ady nem lenne Ady az én központúság nélkül, e legmélyebb konfiteor nélkül. Ne botránkozzunk meg a szavain. Szép bűnök, szűzetlen kálvinista, szűznyövő bátor diákkor, édes babonák. Az én Istenem elhagyatottsága, egyedüli reménye már nem egyedüli többé. Az én Máriám segít mutatni egy példátlan életet. A harmadik tartó pillér, amelyik végül is megteremti az egyensúlyt a hármasságban, az érkező processziók állandó áramlása. Szinte szívdobbanásban tartja ezt az élő Ady verset. Mesteri kezdéshez mesteri befejezés illik. Mária, élet, gilingalang, áldassál, hogy ma találkoztam véled.

Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket! Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
1: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Kapcsolat című műsorunk minden kedves hallgatóját. Adásunkban a szabadtéri tüzek veszélyeiről lesz szó, valamint bemutatjuk a Népművészet Mesteredíjjal kitüntetett Hotyek Attila erdőbényei kádármester hivatását is. A katasztrófa védelem rendkívüli óvatosságra inti a lakosságot Borsodabolyi-Zemplén vármegyében is, mivel az elmúlt időszakban megszaporodtak a szabadtéri tüzek a térségben. A hosszantartó szárazság miatt a növényzet bárhol, akár a legkisebb szikrától is lángra kaphat. Ezért a szakemberek nyomatékosan kérnek mindenkit, hogy a szabadban sehol ne gyújtsanak tüzet. A mezőgazdasági betakarítási munkák szintén komoly kockázatot jelentenek ebben a hőségben. Bár a saját kertben a bográcsozás és a grillezés megengedett, a tüzet egyetlen percre sem szabad felügyelet nélkül hagyni. A helyzet komolyságát mutatja, hogy a közelmúltban Dédestapolcsány határában már honvédségi helikoptereket is be kellett vetni a lángoló erdő és bozótos oltásához. Sajókápolna külterületén pedig egy hatalmas, mintegy 450 hektáros terület égett le. A kültéri tüzek 99%-át emberi mulasztás okozza. A részletekről Dóka Imre, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője tájékoztat. Műsorunkhoz kellemes időtöltést kívánunk Grunda János szerkesztő nevében is. A mikrofonnál a műsorvezető Sinkovics Andrea.
2: Már több mint másfél hónapja van érvényben az országos tűzgyújtási tilalom. Ez azt jelenti, hogy országszerte tilos tüzet rakni az erdőkben, fák, fasorok és azok 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakó helyen is. Nagyon fontos az, hogy sokan keresnek bennünket is, hogy a kerti grillezés ilyenkor engedélyezette. Nyilván, ha nem esik a tilalom alá, akkor az engedélyezett. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet, hogy a hőségben minden szabadtéren gyújtott, akár csak passzainnál történő grillezésnél, vagy kisebb szalonosítésnél a tüzet, illetve a parázsló faszenet egy percre se hagyjuk felügyelet nélkül, és legyen bekészítve oltóanyag, és nyilván amikor befejezzük magát a tevékenységet, akkor ellenőrizzük le, hogy minden rendben van-e, hiszen ilyenkor a hőség idején ugye a mostani hőségriasztás az július 30-a óta van érvényben. Az azóta eltelt időszakban is megfigyelhető, hogy a szabadtéri tüzek száma drasztikusan emelkedett. Hogyha a mögöttünk hagyott hetet nézzük, illetve az elmúlt 11 napot, akkor azt tudom elmondani, hogy addig, amíg országosan év eleje óta már a 10 000-et is meghaladta a szabadtéri tűzesetek száma, július 30-a óta nek a tizede, azaz több mint 1000 olyan szabadtéri tűzesethez riasztottak bennünket, ahol kisebb-nagyobb területek égtek. A 32. hét, azaz a múlt hét volt a legdrasztikusabb a szabadtéri tüzek keletkezését, hogyha nézzük, hiszen több országosan kiterjedt, nagy kiterjedési tűzeset is történt, és ha azt mondom, hogy 3 helyszínen 3-an vesztették életüket, akkor azt hiszem, hogy beszédes ez a szám. Mind Bács-Kiskun, Baranya, illetve Komárom-Esztergom vármegyébe voltak ilyen szabadtéri tűzesetek, amelyek akár hétvégi házakat is érintettek. Itt ezeken a helyszíneken egy-egy ember vesztette életét, illetve Bács-Kiskun vármegyében pedig egy erdőtűzoltása során egy ember szenvedett halálos sérülést. Az elmúlt hetet, a 32. hetet nézzük, akkor Borsodabolyi-Zemplén vármegyében is ugye kiemelkedő volt az a eset, amikor erdő, illetve erdő ajnövényzete, bozótos fák, illetve fák lombkoronája is égett. Ezt a tüzet egyébként a légből a rendőrségi helikopter vette észre, ő riasztotta a 112-t. A nehezen megközelíthető, nehéz teret viszonyok között kialakult tűzesethez már mi is segítséget kellett, hogy kérjünk a honvédségtől. Itt két honvédségi helikopter segítette a tűzoltását. Hát itt a nehéz teret viszonyok miatt volt szükség egy ilyen régi segítségre, Ugyanakkor szerencsére nem jellemző, hiszen azért a nagy kiterjedésű erdőtüzek Magyarországra nem jellemzik a domborzati viszonyokat, hogyha figyelembe vesszük. Ugyanakkor akár a külföldi tűzoltáshoz, gondoljunk itt a macedón erdőtűzre, oda is nyújtott Magyarország segítséget a honvédségi helikopterekkel, illetve ugye Magyarország részéről pedig a NOR mentőszervezet érkezett az erdőtűzoltásához a közelmúltban néhány éve. Ugyanakkor az is rávilágít arra, hogy ilyen kisebb esetek, esetszámokról tudok beszélni, amikor mondjuk Magyarországon ugye a légi tűzoltáshoz más erőket, eszközöket kell bevonni. A legutóbb, ami ilyen nagyobb kiterjedésű tűz volt, az néhány éve a Ortobágynál keletkezett tűzesetnél szolgált még a oltóanyag odajuttatásában hasonló erőeszköz más szervezet részéről. A Dédestapolcsányi esetnél a szomszédos vármegyék tűzoltói is érkeztek az esethez, tehát több város, hivatásos, illetve önkormányzati és önkéntes tűzoltók is segítséget nyújtottak, hiszen a nagy kiterjedésű tűznél gyalogosan és több oldalról kellett megfékezni a lángokat. Itt az önkéntes tűzoltók jelenléte az kiemelendő, hiszen Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyéből három olyan önkéntes tűzoltó egyesület is érkezett, aki a hivatásos egységek munkáját tudta segíteni. Maga a légitűzoltás pedig úgy néz ki, hogy egy nagyon speciális ballon, amelyet a helikopter magára csatol, meg tudja meríteni egy álló vízű tóba, és magát az oltóanyagot a levegőből tudja célirányosan engedni. Sikeresnek mondható az együttműködés, hiszen rövid idő alatt a két légi támogatással sikerült lokalizálni magát a tüzet. Az utómunkálatok azért még néhány órát igénybe vettek, de gondoljunk bele abba, hogy ez is egy szűk félnapos, vagy félnaposnak is mondható tűzoltás volt, tehát több órán keresztül tartott. Ebből tanulva tényleg óvjuk környezetünket, hiszen aki az elmúlt időszakban, ebben a forróságban, Nagyisten erdőben járt, ott is látja, hogy mennyire ki van száradva maga az aljnövényzet. Általánosságban elmondható, hogy a szabadtéri tüzek kialakulásához 99%-ban az emberi gondotlanság, figyelmetlenség vezet. Ez azt jelenti, hogy valamit nem tartunk be, vagy nincs oltóanyag, vagy anyagul vesszük magát a környezetet, amikor ilyen gyúlékony állapotba kerül. Akár egy kidobott cigarettacsik, akár egy szemetelésből adódó tűzeset is előfordul, hiszen ilyenkor a fémtárgyak, az eldobott fémtárgyak, üvegdarabok, ezek mind-mind lencse hatásnak köszönhetően fel tudják melegíteni gyulladási hőmérsékletig a környezetet. Ugye száraz az aljnövényzet, száraz a természet, csapadék nem nagyon volt az elmúlt időszakban. Ilyenkor gyúlékonnyá válik. Nem véletlen az, hogy az erdőgazdakodásért felelős miniszter, illetve az erdőszetért felelős szakemberek a katasztrófavédelemmel együtt elrendelik a tűzgyújtási tilalmat, hiszen ilyenkor olyan gyúlékony állapotba kerül a környezetünk, hogy a legkisebb szikra vagy egy eldobott cigarettacsik is végzetes lehet. Ugyanakkor a szabadtéri tüzek kialakulásához a nagyobb területen az is vezet, hogy későn észlelik. Tehát ha valaki a szabadban keletkezett tüzet lát, azt azonnal jelezze a 112-es segélyhívón, hiszen ilyenkor még meg lehet fékezni rövid időn belül. Ugyanakkor, ha senki nem vesz róla a tudomást, akkor ugyan nagy kiterjedési tűzé válhat. És fontos az is, hogy kellően figyeljünk oda a környezetünkre, tehát ne csak magunkat kíméljük a hőségben, hanem a környezetünkre is figyeljünk. Mindenképpen a szemetelést, illetve a tűzgyújtást azt kerüljük ezekben a napokban, illetve ezekben az időszakokban. Ha kijelölt tűzrakó helyeken az erdők közelében semmi esetre se gyújtsunk tüzet, hiszen maga a tűzgyújtási tilalom is ezt mondja ki, illetve ezt rendeli el. Ezeket a rendeleteket pedig ahhoz be kell tartani, hogy ne váljanak a természet a lángok martalékává, hiszen egy drasztikus számot mondok most országosan, a eddig bekövetkezett szabadtéri tűzesetek kapcsán a 100 millió négyzetmétert is meghaladta a tűzzel érintett terület nagysága. Nem nehéz kiszámolni, hogyha Magyarország területét veszük, hogy ez mit jelent. Nyilván egy négyzetméter is tud olyan pusztítást okozni, amelynek a regenerálódása éveket vesz igénybe, nemhogy amikor 100, illetve 150 hektárokról beszélünk. A szabadtéri tüzek oltása az igen időigényes, hiszen ezek a kialakult tűzesetek javarészt nehezen megközelíthető helyeken vannak, tehát mindenhova nem is lehet bemenni magával a tűzoltó autóval, hiába vannak akár nagy kapacitású visszaállítóink is. Ugyanakkor a nehéz terepviszonyok mellett sokszor csak gyalogosan közelíthetőek meg ezek a helyszínek, akár háti tartályos permetezővel, amivel a vizet viszik a tűzoltók. Gondoljunk bele abba, hogy ha esetleg még mondjuk légzőkészülék is kell egy ilyen forró napon a tűzoltáshoz, akkor akár 20-25 kilót is pluszban cipelik magukkal, nehéz fizikai hatásnak vannak kitéve a hőségben. Így elég nagy kihívást jelent az, hogy mondjuk egy vízhiányos területre a vizet eljutatni. Éppen ezért kellett például a légióoltáshoz a két helikoptert is kérni a Dédestapolcsányi esethez. Nyilván minden ilyen tüzet próbálunk megakadályozni minél hamarabb. Ugyanakkor sokszor a nehéz terepviszonyok mellett akár a felerősödő szél is növelheti a tűz terjedését. Éppen ezért vannak olyan esetek, amikor a nagy kiterjedési tűz oltása akár egy napot is igénybe vesz. A tűzgyújtási tilalom idején ugye mindig a szabadtéren égetéshez, itt a kerti zöld hulladék égetésre gondolok, itt a helyi önkormányzati rendelet az irányadó. A legtöbb önkormányzati rendeletben egyébként tilos ilyenkor is a kerti zöld hulladék égetés, tehát hiába engedi meg az önkormányzati rendelet, maga a tűzgyújtási tilalom ezt felülírja. Éppen ezért legyünk körültekintőek, lehetőség szerint ne csak, hogy ne gyújtsunk kerti hulladékégetés kapcsán tüzet, hanem olyan szabadtéri munkáknál, olyan tevékenységeknél, olyan munkavégzéseknél, amelyek hő vagy szikra hatással járnak, ezeket halasszuk el, vagy ha halaszthatatlan maga a munkavégzés folyamat, akkor mindenképpen azzal kezdjük, hogy a munkaterületet tisztítsuk meg, illetve legyen bekészítve oltóanyag. És ugye ilyen a heggesztés, flexelés elsősorban. Ilyenkor mindig legyünk arra tekintettel, hogy a legkisebb szikra is végzetes lehet, abból a szempontból, hogy percek alatt a kis tűz nagy kiterjedésűvé válhat, amire egyébként volt is példa a 32. héten. Ugyanakkor, ha a Borsodabói Zemplén vármegyét nézzük, akkor említettem, hogy az év eddig eltelt időszakában már 10 000-et is meghaladta országosan a szabadtéri tüzeknek a száma. Ez Borsodabói Zemplén vármegyére az év elejétől 1700, közel 1800 olyan esemény volt, ahova vonulnunk kellett a szabadban keletkezett tűz miatt, és hogyha a hőség riasztás elrendelése azaz a július 30-ai időponttól nézzük, akkor csak Miskolcon, illetve a diócsőri városrészben volt 26 olyan tűzeset, amely a szabadban keletkezett, tehát ajnvényzet égett.

0: népművészet mestere díjat kapott Hotyek Attila, erdőbényei kádármester. A rangos elismerést az államalapítás ünnepe alkalmából adták át a mesternek, aki több évtizede őrzi és adja tovább a Tokaj hegyaljai kádármesterség hagyományait. A népművészet területén végzett kiemelkedő tevékenységért járó kitüntetéseket a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumban adták át. Az ünnepségen a népművészet mestere díjak mellett több más kulturális és szakmai elismerést is kiosztottak. Most Hotyek Attila kádármestert hallják.
1: Tényleg nagyon, nagyon jól esik tapasztalni azt, hogy itt van a fiam is mögöttem, most már a lányomat is teljes értékűnek lehet ebben a dologban számon tartani. És hát az unokám mindent visz. Tehát azzal a hozzáállással, azzal a lendülettel, ha eljönnek hozzánk, akkor az első a műhely, tehát azt kell végigjárni, és utána megy be a lakásba a játékokhoz. Ez a szenzációs. Nekem azért nem volt ennyire egyenes ez a dolog, mint ahogyan már Ákos viszi tovább. Tehát én apukámtól nem... Tehát ő hagyta, csináljam, amihez kedvem van. Én először Kecskeméten elvégeztem szőlészborász. Mérnöki diplomát szereztem, próbáltam a szakmámba dolgozni, nem sok sikerrel, és akkor 40 évesen világosodott meg a dolog, hogy ebben a szülői örökségben van lehetőség egzisztenciára is, meg családfenntartásra, és most már közel 30 évben azért eljutottunk oda, hogy most már azért Ákos más alapokat tud tovább vinni, és remélem, hogy a gazdasági körülmények nem fogják ezt a dolgot megzakkantani, és tényleg ő is fogja ezt tudni tovább vinni, és fognak tudni belőle nyugodtan élni. Volt egy kényszer helyzet, tehát meg kellett szereznem a papírt ahhoz, hogy a vállalkozást működtethessem. Tehát elmentem szakiskolába, és megszereztem a kádár papíromat, és fel kellett frissíteni azokat a gyakorlati dolgokat, amit apukámmal fiatal koromban csinálnom kellett, és csináltunk. Ehhez volt egy helyi idős kádár, a Gál Gyula bácsi, aki befogadott, és néhány hónapig dolgozhattam nála. Pénzt nem kaptam érte, de nem is ez volt a célom, hanem az, hogy belerázódjak ebbe az egészbe újra. Mindenképpen ott kell, hogy legyen az ember, kínjei be az indítatás, a fának a szeretete, meg, ahogy Zita lányom szokta mondani erre, hogy amikor elkészül valami, és akkor látja, hogy ezt én csináltam, ezt én alkottam, és látja a vevőt, vagy éppen a vevő idővel, hónapok múlva, évek múlva visszajelez, hogy igen, ez jól működik, és használható, tehát olyan, amilyet kértem. Ezek mindenképpen a szépségei. De ha poénosra akarom venni, szoktam mesélni erre a kérdésre azt, hogy ha az asszony fölbosszant, akkor lemegyek a műhelybe, és kalapálok, mert a hódó nem kérdez, nem mond dolgokat, és addig ütöm, addig verem, míg elszáll a mérgem. Sokkal nehezebb helyzetben van Ákos is, mint én voltam, én szerintem, bár annyi, hogy az ő szakmai tudása azért sokkal szélesebb termékskálát hozhat, tehát azzal, hogy ő Németországban 6 évig kint volt és megtanult a nagy edényeket, vagy a Ausztria-Németország felé használatos oválhordóknak a készítését, vagy éppen ezeknek a nagy dézsáknak a készítését. Ez azért pozitívum, meg optimizmusra ad okot, de sajnos ez a mostani piaci körülmények, ez a gazdasági helyzet, sokkal nagyobb odafigyelés, tehát több energiát kell ezekre a dolgokra fordítani, mint korábban. Tehát itt most már nagyon-nagyon nem lehet biztos az ember arra, hogy hú, hát nekem megvan a piacom, és én nyugodtan tehetem a dolgomat, és nem kell semmire koncentrálnom, hanem nagyon ott kell lenni, és az új partnerek keresése, annak nagyon ott kell, hogy észbe legyen, és szem előtt kell tartani. Van-e a csapatunkban egy ember, aki a faragást elkészíti, mert nekünk már erre sem időnk, sem energiánk, és ezeket beépíteni, építjük, igyekszünk ezzel is könnyebben eladhatóvá tenni ezeket az edényeket, és éppen most idejövet is volt egy telefon, hogy születésnapra, tehát egyedi, nem is az, hogy megcsináltuk, és akkor ott van a polcon, és majd levesszük, és ami megint a mai idők sajátossága, hogy ma már úgy gondolják az emberek, hogy ezt a egyedi faragást, és már holnap viheti is. Vagy akár most éppen itt jár, és akkor most jutott eszébe, hogy a jövő héten nekem születésnapra vinni kéne egy ilyen ajándékot. Ezek nem működnek. Tehát erre is föl kell készülni, amennyire mi tudunk, és tudni kell kezelni ezeket a mindennapos dolgokat. A zöme az mindenképpen az Zempléni tölgy. Ez itt van adott nekünk. Akácot is használunk, de ezeket elsősorban dézsákra, szauna, csobbanókádakra, virágedényekre használjuk, mert az akác az nem alkalmas a borászkodásra, vagyis olyan mellékíze van, ami nem alkalmas borászkodásra. Ezen kívül a magyar hungarikum a pálinka élelésére elég jelentős mennyiségű eperfát és vadcseresznyét használunk, és készítünk belőle hordókat. Amikor egy olyan egyedi dolgot kér valaki, tehát mit tudom, akár literben, vagy éppen formában, ezeket az elmondottak alapján én nem készültem annyira föl, mint amikor. Tehát most már meg tudjuk oldani, mert most már itt van Ákos, és akkor megrendelnek egy ilyet, és akkor na Ákos, akkor ez a feladat. Hát csináld meg, te vállaltad el. Nem, ezt neked kell megcsinálni, tehát egy kiszerkeszteni egy tojásová hordót, vagy akármit, tehát megcsináltam, de lehet, hogy nem éppen a legjobb minőségben, de ezt most már Ákos megoldja, csak kirázza a kis ujjából. Korán kell kelni, kelünk, főleg nyáron azért is, hogy ne a nagy melegbe kelljen amúgy is a tűz körül mászkálni a hajlításnál, és tehát most már igazából a könnyebbik végét fogom a botnak, tehát igyekszem olyan munkafázisokat készíteni, előkészítést, ami fizikálisan talán nem vesz annyira a igénybe, de hát valamikor nem lehet ezzel se kibújni. Délig nagyon kemény, aztán utána délután egy kicsit lazább a következő napra rákészülés. A hordókészítés ez előtte 2 évig szabad ég alatt tároljuk a fölvágott nyersdongákat, és utána készítjük elő. Az előkészítés az abból áll, hogy megfelelő hosszúságúra vágjuk ezeket a dongákat, a belsejét könnyítünk, tehát végnyitunk egy kicsit, hogy a hajlításnál könnyebb legyen a dolgunk, és utána pedig összerakjuk ezt a előkészített dongákat, amik úgy néznek ki, hogy a két vége keskenyebb, a közepe szélesebb. Ez fogja majd a hordónak az ívét, tehát a hasát adni. És amikor ezek a dongák elkészültek, akkor összerakjuk egy úgynevezett állító vasba, egy állandó átmérőjű vasba, ami összerakás után úgy néz ki, mint egy szoknya, tehát úgy kell elképzelni, felül szorosan zár, alul pedig hézagok vannak. Utána a belsejébe tüzet rakunk, a lényeg az, hogy a saját hulladékából, hogy más ízek, illatok ne kerüljenek ebbe a fába. Abból rakunk tüzet, feltforrósítjuk a fát, és van egy drótköteles orsónk, aminek a segítségével meghajlítjuk a tág részeit, és úgy abroncsokkal ezt rögzítjük. Kívülről locsoljuk vízzel, de gyakorlatilag egy gőzölési folyamat ez, aminek során meghajlanak ezek a dongák. Hát az, ha jól csináljuk, és nincs benne fahiba, és jól dolgoztunk előtte, tehát a MEO, az ellenőrzés jó volt menet közben, akkor törés nélkül ezt meg tudjuk csinálni. Ha eltörik, akkor kezdhetjük előről, mert ki kell cserélni ezt a darabot egy egyenesre, és akkor az egyenest újra melegíteni, és úgy az egészet hajlítani. Ja, és akkor még utána van egy úgynevezett pörkölési fázis, ami a hordónak az ízvilágát alakítja ki. Itt a vevő határozza meg a pörkölésnek a mélységét, attól függ, hogy milyen ízvilágú hordót akar. Ezt elkészítjük, és utána, amikor ez kihűlt, ez a meghajlított palást, a két végét megmunkáljuk, belevágjuk a fenéknek a helyét, a csint, és abba rakjuk majd a feneket, ami egyenes lap, körbe a széle, kúposra van kialakítva, ez a kúposság zár majd ebbe a csínbe. Utána behelyezzük a feneket a helyére, tömítésként használunk gyékényt és csiriszt, tehát liszt és víz keverékét, aztán összehúzunk, külsejét csiszoljuk, és a lecsiszolt felületre ütjük rá a végleges abroncsokat, ami egyszer kerül csak a hordóra. Most már tűzihorgonyzott abroncsot, ezüst színű tűzihorgonyzott abroncsot használunk erre a célra.
0: Kedves hallgatóink, elhangzott a Kapcsolat című műsorunk, melyben a szabadtéri tüzek veszélyeiről volt szó, valamint bemutattuk a népművészet mestere díjjal kitüntetett Hotyek Attila erdőbényei kádármester hivatását is. További tartalmas időtöltést kívánunk Grunda János szerkesztő nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották. A Kapcsolat című műsorunkat szombaton 11:05-től megismételjük.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 22 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A Szent Atya elfogadva a 76 éves Bábel Balázs kalocsakecskeméti érsek lemondását főpásztori szolgálatáról, 2026. szeptember 3-án csütörtökön kinevezte Palánki Ferenc Debrecen nyíregyházi megyéspüspököt a kalocsakecskeméti főegyházmegye érsekévé. Tájékoztatott a magyarországi apostoli nunciatúra. Palánki Ferenc Balassagyarmaton született 1964. március 11-én. 30 éves korában, 1994. június 18-án szentelte pappá Paskai László, bíboros, esztergom budapesti érsek. Erdő Péter bíboros szentelte püspökké 2011. február 26-án az Egri Főszékes Egyházban. Püspöki jelmondata: Jézus a feltámadás és az élet. Ternyák Csaba egri érsek érseki helynökévé nevezte ki, egyúttal rábízta Miskolc város lelkipásztori ellátásának irányítását. Ferenc pápa 2015. szeptember 21-én kinevezte Debrecen nyíregyházi megyés püspöknek. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia bizottságában a Hittani Bizottság, a Jogi Bizottság, valamint a Papság és a Megszentelt Élet bizottságának a tagja. 14. Leó pápa Palánki Ferencet 2026. szeptember 3-án a kalocsakecskeméti főegyházmegye érsekévé nevezte ki. A kormány a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azzal indokolta a döntést, hogy özönlenek a panaszok a hulladékkezeléssel kapcsolatban, és a MOHU-MOL hulladékgazdálkodási ZRT nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait. Lenti Magyarország első mintavárosaként szeretne felzárkózni a világszerte kék zónaként ismert régiókhoz, a hosszabb és egészségesebb életért. Győrmoson, Sopron és Pest megye után ugyanis Zalában a legmagasabb a születéskor várható életkor. A kék zónák olyan földrajzi területek a világon, ahol az emberek az átlagosnál sokkal hosszabb ideig és egészségesebben élnek, és kiemelkedően magas a 100 évesek aránya. Lentiben az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint a kezdeményezés célja, hogy a hosszú, egészséges, aktív és tartalmas élethez kapcsolódó tudás, gyakorlati eszközök és közösségi élmények helyben elérhetővé váljanak az ott élők számára. Pénteken a Lenti Művelődési Házban zajló nyitó rendezvénnyel indul a program, amely a világszerte ismert kék zóna szemléletből merít inspirációt. Vízügyi szakmai tapasztalatcsere indult Magyarország és Kína között. A résztvevők megosztják tapasztalataikat és gyakorlati megoldásaikat az asszály, az árvíz, a folyók védelme és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásról. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a honlapján számolt be az együttműködésről, amely során a szakértők megosztják egymással a Tisza és a Hanchiang folyó vízgazdálkodása során szerzett tapasztalataikat. Elsősorban egymással kell megegyeznie Oroszországnak és Ukrajnának. A többi ország csak támogatást tud nyújtani, jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön Vlagyivosztokban, a Keleti Gazdasági Fórum plenáris ülésén. Elsősorban Oroszországnak és Ukrajnának kell megegyeznie, az összes többi ország kész támogatást nyújtani és segíteni, de végül is, és mindenek előtt ezt a problémát a konfliktusban érintett országoknak, vagyis Oroszországnak és Ukrajnának kell megoldaniuk. Ez a helyes megközelítés, fogalmazott Vlagyimir Putyin. Úgy vélekedett, hogy van esély a rendezésre. Mintegy 300 spanyol városban és településen vonultak utcára az emberek szerdán este, hogy kifejezzék szolidaritásukat a migrációs válsággal küzdő észak-afrikai spanyol várossal, Ceutával. A spanyolországi települések és tartományok szövetsége kezdeményezésére ezrek töltötték meg a városháza előtti teret, a többi közt olyan nagyvárosokban, mint Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Murcia, Cádiz vagy Mallorca fővárosa, Palma. A tüntetők spanyol, ceutai és helyenként uniós zászlókkal vonultak fel, transzparenseken üzenve, hogy Ceuta nincs egyedül, és mi mind Ceuta vagyunk. Sok helyszínen a tüntetők bírálták a spanyol kormányt a válsághelyzet elégtelen kezelése miatt, és skandálva követelték Pedro Sánchez miniszterelnök lemondását. Végül az időjárásról. Keleten fátyolfelhős idő várható, az ország nyugati felén azonban megnövekszik, hajnalra helyenként meg is vastagszik a felhőzet, de csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél általában mérséklődik, keleten legyengül. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet általában 14 és 19 fok között alakul. Híreinket hallották.
2: A napverse.

0: Ápril Lajos, szeptemberi ég. Ó, szilvát, szőlőfürtöt érlelő, gyönyörűséges, fényes őszelő, eged vén szívből is kedvet csihol. Már napok óta nem láttam sehol egy cigaretta füstnyi felleget, csak ezt a makulátlan csodakéket. Rengetegek legszebb szajkóiból valaki minden kék tollat kitépett, s bekárpitozta velük az eget.
1: Áprili Lajos, szeptemberi ég című versét Jakó Beáta mondta el. Áprili Lajos eredeti nevén Jékeli Lajos, József Attila díjas költő, műfordító, 1887. november 14-én született Brassóban. A Kolozsvári Egyetem bölcsészkarán végzett magyar-német szakon. 1909-ben Jékeli Lajos néven az erdélyi lapokban jelentkezett verseivel. Tanára Kovács Dezső író azonban megrótta modern hangja miatt, mire a költő évekig nem kísérletezett újabb publikálással. Nagyon szerette a természetet, a tavaszt, írói elneve is kedves hónapjának nevéből, az áprilisból származik. Első kötete 34 éves korában jelent meg, Falusi elégia címmel. 1923-ban Dijonba ment, ahol a francia nyelv tanításához is diplomát szerzett. 1926-tól a Kolozsvári Református Kollégiumban magyar és német irodalmat tanított. Ugyanebben az évben részt vett az erdélyi magyar írók első marosvécsi találkozóján, és az itt összegyűltek megbízásából a 28-ban induló erdélyi Helikon szerkesztője lett. Ezután Budapestre költözött, 10 évig a Bármadas Leánynevelő Intézet igazgatója volt. 1943. szeptemberében, miután nem volt hajlandó az iskolájában a zsidó törvények szabta felvételi rendelkezéseket végrehajtani, felmondott, nyugdíjba vonult, és Visegrád mellett Szentgyörgy pusztán telepedett le. Hosszú éveken át csak fordításaival volt jelen az irodalmi életben. Versekkel az 50-es évek közepétől jelentkezett újra. Áprili Lajos 1967-ben hunyt el Budapesten.

0: Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
1: Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. Ma a zenetörténet egyik legderűsebb, legkiegyensúlyozottabb kamarazenei remekművét, a Franz Schubert A-dur zongoraötösét mutatjuk be, amelyet a köznyelv és a hangversenytermek világa egyszerűen csak pisztrángötösként ismer. A mű keretkezésének hátterében egy kivételesen szerencsés életmód és környezetváltozás áll. 1819 nyarán a mindössze 22 éves Schubert elhagyta a folytogató és egzisztenciális nehézségeket hozó Bécset, hogy a neves bariton Johann Michael Vogel társaságában Felső-Ausztriába, Steyr városába utazzon. A fiatal zeneszerző számára ez az utazás a felszabadulást jelentette. A hegyvidéki táj idilli nyugalma és a helyi polgárság értő, szeretetteljes fogadtatása szinte azonnal inspirálóan hatott rá. Ebben a felhőtlen, kreatív atmoszférában született meg a zenetörténet egyik leginkább életigenlő alkotása. A mű keletkezés történetének kulcsfigurája egy steyri mecénás és amatőr csellista, Sylvester Paumgartner volt. Paumgartner nagyon kedvelte Schubert két évvel korábban, 1817-ben komponálta Pisztráng című dalát. Ő kérte fel a szerzőt egy olyan nagyszabású kamaramű megírására, amelyben ez a jól ismert dallam variációs témaként tér vissza. Bizonyára mindenki ismeri ezt a dalt, mégis idézzük fel Krista Ludwig és Geoffrey Parsons előadásában.

Elhangzott Schubert a Pisztráng című dala Krista Ludwig és Geoffrey Parsons előadásában. Schubert Paungertner felkérésének eleget téve egy szerkezeti és hangszerelési szempontból is rendhagyó darabot alkotott. A hagyományos zongorás ötösök felállása helyett, amely egy zongorából, két hegedűből, egy brácsából és egy csellóból áll, Schubert elhagyta a második hegedűt, helyére pedig egy nagybőgőt állított. Ez a hangszerelési döntés alapjaiban változtatta meg a zenei szövetet. A nagybőgő jelenléte mély, szilárd akusztikai fundamentumot biztosította vonóskarnak. Ez a stabilitás lehetővé tette, hogy a zongora szólam elszakadjon a basszus funkcióktól, és a hangszer legmagasabb, legfényesebb regisztereiben szólaljon meg. Az eredmény egy rendkívül levegős és csillogó hangzásvilág lett, amely hűen adja vissza a tiszta vízű patakok áttetszőségét és mozgását. A mű formai felépítése szintén szakít a korabeli konvenciókkal. A bécsi klasszikus szonáta forma szigorú négytételes rendje helyett Schubert egy öttételes architektúrát választott, amely sokkal inkább rokonítható a barokk szvittekkel vagy a könnyedebb műfajú divertimentókkal. Az első tétel, az Allegro vivace egy monumentális, mégis elegáns szonáta forma, amely a korai romantika áradó dallamosságával nyitja meg a művet.

Ezt követi az andante, a darab lassú tétele, amely lírai, meditatív karakterével tűnik ki. Schubert itt a rá jellemző finom és váratlan modulációkkal, hangnemváltásokkal mutatja meg a zenei szövet belső feszültségét és mélységét.

A harmadik tétel egy erőteljes, ritmikus szkercó. Ez a tétel dinamikus, sziporkázó párbeszéd a zongora és a vonós hangszerek között, amelyben a polgári társasági élet intellektuális humora és elevensége manifesztálódik.

Elérkeztünk a mű strukturális és érzelmi középpontjához, a negyedik tételhez, amelyről a zongoraötös a nevét kapta. Ez az az andantino, amely közvetlenül Baumgartner kérésére épült be a ciklusba. Schubert itt az eredeti Christian Friedrich Daniel Schubert versére írt dalának fő témáját bontja ki egy 6 variációból álló sorozatban. A témát a vonóskar mutatja be. Az első variációban a zongora veszi át a vezetést, és a magas fekvésekben megjeleníti a darabra oly jellemző, figuratív vízmotívumot. A második variációban a brács a sötétebb, melegebb tónusok a prioritást, míg a dallam ellenpontozását a hegedű végzi. A harmadik variációban érvényesül leginkább a nagy bőgő jelenléte, a mély vonósok robosztus téma megfogalmazása felett a zongora szólam virtuóz, sebes futamokkal teremt kontrasztot. A negyedik variáció jelenti az egyetlen tonális és hangulati törést a műben. A zene hirtelen d-mollba vált, feszülté és drámaivá válik, felidézve a dal azon pillanatát, amikor a külső erők megzavarják a természet harmóniáját. Az ötödik variáció lírai, elégikus cselló szólója után a hatodik záró variációban visszatér az 1817-es dal eredeti zongora kísérete. A jellegzetes, ugrándozó, szekvenciális ritmus helyreállítja a kiinduló állapot békéjét. Hallgassuk most meg Schubert Pisztráng ötösének negyedik tételét a Takács Kvartett előadásában.

Elhangzott Franz Schubert Pisztrángötösének negyedik tétele a Takács Kvartett előadásában. Az ötödik tétel az Allegro Giusto finálé, egy energikus, népzenei reflexiókkal átszűtt tétel. A zenetudományi kutatások rámutatnak, hogy Schubertre ebben az időszakban komoly hatást gyakoroltak a Habsburg monarchia területén élő szláv és magyar népcsoportok ritmusai, különösen a verbunkos zene stílus jegyei. Ez a zárótétel nem hordoz filozófiai vagy egzisztenciális drámát, feladata a darab alapélményének, a tiszta zenei örömnek a kiteljesítése.

0: Zeneszerzői szempontból figyelemre méltó, hogy a pisztrángötös Schubert életében soha nem jelent meg nyomtatásban, és nyilvános hangversenyen sem hangzott el. Megmaradt annak, aminek született. A Steyri baráti kör exkluzív, magánhasználatú kamara zenéjének. A darab partitúráját csak a szerző tragikusan korai 1828-as halála után egy évvel, 1829-ben adta ki József Csernyi Bécsben. A zenetörténet és a romantika korszaka bővelkedik a monumentális, sötét tónusú, tragikus sorsokat bemutató kompozíciókban. Maga Schubert is alkotott megrázó, a halál tematikáját feldolgozó kamaraműveket, gondoljunk csak a Halál is a lányka vonós négyesre. Az A-dur zongora ötös azért foglal el teljesen egyedülálló helyet az európai zenei kánonban, mert mentes a metafizikai szorongástól és a drámai pátosztól. Ez a mű a tiszta esztétikai élvezet, a pillanatnyi harmónia és a kompozíciós tökéletesség emlékműve. Egy 22 éves zseni ajándéka az utókornak, amely több mint 200 éve hirdeti a zene megújító, éltető erejét. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Az elhangzott zenei részleteket a Takács Kvartett előadásában hallhatták. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallották.
1: A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Huszonhárom óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A Szentatya elfogadva a 76 éves Bábel Balázs kalocsakecskeméti érsek lemondását főpásztori szolgálatáról, 2026. szeptember 3-án csütörtökön kinevezte Palánki Ferenc Debrecen nyíregyházi megyés püspököt, a kalocsakecskeméti főegyházmegye érsekévé. Tájékoztatott a magyarországi apostoli nunciatúra. Palánki Ferenc Balassagyarmaton született 1964. március 11-én. 30 éves korában, 1994. június 18-án szentelte pappá Paskai László, bíboros, esztergom budapesti érsek. Erdő Péter bíboros szentelte püspökké 2011. február 26-án az Egri Főszékes Egyházban. Püspöki jelmondata: Jézus a feltámadás és az élet. Ternyák Csaba egri érsek érseki helynökévé nevezte ki, egyúttal rábízta Miskolc város lelkipásztori ellátásának irányítását. Ferenc pápa 2015. szeptember 21-én kinevezte Debrecen nyíregyházi megyés püspöknek. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Bizottságában a Hittani Bizottság, a Jogi Bizottság, valamint a Papság és a Megszentelt Élet Bizottságának a tagja. 14. Leó pápa Palánki Ferencet 2026. szeptember 3-án a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye érsekévé nevezte ki. A kormány a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azzal indokolta a döntést, hogy özönlenek a panaszok a hulladékkezeléssel kapcsolatban, és a MOHU-MOL hulladékgazdálkodási ZRT nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait. Lenti Magyarország első mintavárosaként szeretne felzárkózni a világszerte kék zónaként ismert régiókhoz, a hosszabb és egészségesebb életért. Győr-Moson, Sopron és Pest megye után ugyanis Zalában a legmagasabb a születéskor várható életkor. A kék zónák olyan földrajzi területek a világon, ahol az emberek az átlagosnál sokkal hosszabb ideig és egészségesebben élnek, és kiemelkedően magas a 100 évesek aránya. Lentiben az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint a kezdeményezés célja, hogy a hosszú, egészséges, aktív és tartalmas élethez kapcsolódó tudás, gyakorlati eszközök és közösségi élmények helyben elérhetővé váljanak az ott élők számára. Pénteken a Lenti Művelődési Házban zajló nyitó rendezvénnyel indul a program, amely a világszerte ismert kék zóna szemléletből merít inspirációt. Vízügyi szakmai tapasztalatcsere indult Magyarország és Kína között. A résztvevők megosztják tapasztalataikat és gyakorlati megoldásaikat az asszály, az árvíz, a folyók védelme és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásról. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a honlapján számolt be az együttműködésről, amely során a szakértők megosztják egymással a Tisza és a Hanchiang folyó vízgazdálkodása során szerzett tapasztalataikat. Elsősorban egymással kell megegyeznie Oroszországnak és Ukrajnának. A többi ország csak támogatást tud nyújtani, jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön, Vlagyivosztokban, a Keleti Gazdasági Fórum plenáris ülésén. Elsősorban Oroszországnak és Ukrajnának kell megegyeznie, az összes többi ország kész támogatást nyújtani és segíteni, de végül is, és mindenek előtt ezt a problémát a konfliktusban érintett országoknak, vagyis Oroszországnak és Ukrajnának kell megoldaniuk. Ez a helyes megközelítés, fogalmazott Vlagyimir Putyin. Úgy vélekedett, hogy van esély a rendezésre. Mintegy 300 spanyol városban és településen vonultak utcára az emberek szerdán este, hogy kifejezzék szolidaritásukat a migrációs válsággal küzdő észak-afrikai spanyol várossal, Ceutával. A spanyolországi települések és tartományok szövetsége kezdeményezésére ezrek töltötték meg a városháza előtti teret, a többi közt olyan nagyvárosokban, mint Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Murcia, Cádiz vagy Majorka fővárosa, Palma. A tüntetők spanyol, ceutai és helyenként uniós zászlókkal vonultak fel, transzparenseken üzenve, hogy Ceuta nincs egyedül, és mi mind Ceuta vagyunk. Sok helyszínen a tüntetők bírálták a spanyol kormányt a válsághelyzet elégtelen kezelése miatt, és skandálva követelték Pedro Sánchez miniszterelnök lemondását. Végül az időjárásról. Keleten fátyolfelhős idő várható, az ország nyugati felén azonban megnövekszik, hajnalra helyenként meg is vastagszik a felhőzet, de csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél általában mérséklődik, keleten legyengül. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet általában 14 és 19 fok között alakul. Híreinket hallották.
2: Együtt éjfélig.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, csütörtöki adásunk tartalmából. Leó pápa a Palánki Ferenc püspököt nevezte ki a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye érsekévé. 14. Leó pápa kihallgatáson fogadta Pintér Gábor érseket, Új-Zéland és Óceánia apostoli nunciusát. A Nemzetközi Teológiai Bizottság új dokumentuma. A teremtésvédelem teológiai kérdés. Lépések. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 23. vasárnapra.

0: Leó pápa Palánki Ferenc püspököt nevezte ki a kalocsa-kecskeméti főegyházmegye érsekévé. 14. Leó pápa elfogadva a 76 éves Bábe Balázs kalocsa-kecskeméti érsek lemondását főpásztori szolgálatáról, 2026. szeptember 3-án csütörtökön délben kinevezte Palánki Ferenc Debrecen nyíregyházi püspököt a kalocsa-kecskeméti főegyházmegye érsekévé. Palánki Ferenc Balassagyarmaton született 1964. március 11-én. Gyermekkorát a közeli Csesztve faluban töltötte, gimnáziumi tanulmányait Balassagyarmaton végezte. Érettségi után a Győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán üzemmérnöki diplomát szerzett. 25 éves korában döntött a pap hivatás mellett, és az esztergomi főegyházmegyébe kérte felvételét, majd 1989 és 1994 között az esztergomi hittudományi főiskolán tanult teológiát. 30 éves korában 1994. június 18-án szentelte pappá Paskai László esztergomi bíboros érsek. Pap szentelése után a Váci egyházmegyébe kérte felvételét, ahova augusztus 1-ével inkardinálódott. 2000-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kánonjogi posztgraduális intézetében egyházjogi licenciát szerzett. Szülővárosában kezdte káplani szolgálatát 1994-ben, ahonnét két év múlva 1996-ban került Dorogházára plébánosnak. 2000-ben nevezték ki Püspök Szilárd plébánosává, majd 2005-től 2010-ig a Váci Propedeutikus Szeminárium spirituálisa lett. 2010. augusztus 1-ével bízták meg a Budapesti Központi Papnevelő Intézet spirituális tisztével, és alig 4 hónapos szolgálat után, december 27-én érte Benedek pápa döntése, aki fidolómai címzetes püspökként egri segédpüspöknek nevezte ki. Erdő Péter bíboros szentelte püspökké 2011. február 26-án az egri főszékes egyházban. Püspöki elmondata: Jézus est resurrectio et vita, Jézus a feltámadás és az élet. Ternyák Csaba egri érsek érseki helynökévé nevezte ki, egyúttal rábízta Miskolc város lelkipásztori ellátásának irányítását. Ferenc pápa 2015. szeptember 21-én kinevezte Debrecen nyíregyházi megyés püspöknek. Szolgálatába november 14-én iktatták be a debreceni Szent Anna székesegyházban. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia bizottságaiban a Hittani Bizottság, a Jogi Bizottság, valamint a Papság és a Megszentelt Élet Bizottságának a tagja. Leó pápa kiakatáson fogadta Pintér Gábor érseket, Új-Zéland és Óceánia apostoli nunciusát. A Szent Atya szeptember 3-án csütörtök délelőtt az apostoli palota dolgozó szobájában kiallgatáson fogadta Pintér Gábor érseket, Új-Zéland és Óceánia apostoli nunciusát. A találkozóra a vatikáni vezető diplomaták szokásos évekinti szentszéki látogatása keretében került sor. Pintér Gábor érsek Új-Zéland, a Cook-szigetek, Fidzsi-szigetek, Kiribati, a Marshall-szigetek, a Mikronéziai Szövetségi Államok, Nauru, Palau, Samoa, Vanuatu és a Tongai Királyság apostoli nunciusa, valamint a Csendes-óceáni térség apostoli küldötte. Pintér Gábor nuncius a Vatikánban a hét során találkozott és tárgyalásokat folytatott Pietro Parolin bíboros államtitkárral, Paul Richard Gallagher érsekkel, az államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős titkárral, Luis Antonio Tagde bíborossal, az evangelizációs dikasztérium bíboros pro-prefektusával. A Pintér Gábor érsek nunciussal készített interjúnkat vasárnapi adásunkban sugározzuk.
1: A Nemzetközi Teológiai Bizottság új dokumentuma. A teremtésvédelem teológiai kérdés. Szeptember 2-án 14. Leó jóváhagyásával megjelent a Nemzetközi Teológiai Bizottság gondoskodni közös otthonunkról, felelős és testvéri válasz a Szentháromságos Istennek című új dokumentuma. Hogyan válaszolhatunk keresztény szemszögből arra a rövidlátó és öngyilkos ökológiai és társadalmi válságra, amelybe az emberiség került? Ezt a kérdést állítja középpontba a Nemzetközi Teológiai Bizottság új dokumentuma, amely a testület 2022-2025 közötti munkájának gyümölcse. A szöveg abból a hármas változásból indul ki, amely az elmúlt években meghatározta az ember és a természet viszonyát. Fokozatosan elveszítettük a természetnek, mint Isten teremtményének spontán érzékelését. Egyre inkább antropocentrikus és kizsákmányoló szemlélet alakult ki az ember és a teremtett világ kapcsolatában, mindez pedig egy bolygó méretű válság elterjedéséhez vezetett. A dokumentum három fejezetből áll. Az első, a közös otthon, a Szentháromságos Isten műve címet viselő rész hangsúlyozza, hogy a teremtett világ nem csupán isteni, hanem szentháromságos jegyet is magán visel. Szentségi jegyekkel bír, vagyis egy szent és rejtett valóság jele, amely az eukarisztiában éri el legmagasabb rendű kifejeződését. Ugyanakkor minden létező kölcsönös kapcsolatban áll egymással, mivel az ember azáltal felel meg hivatásának, ha helyesen éli meg kapcsolatát Istennel, embertársaival és a teremtett világgal. Semmi és senki sem elszigetelt létező. Minden kölcsönösen összefügg, fogalmaz a dokumentum, amely szerint valamennyien az élet egyetlen közösségét alkotjuk. Az első fejezet a világegyetemről alkotott egyes tudományos és filozófiai elképzelésekkel is párbeszédet folytat. A dokumentum hangsúlyozza, a tudomány jogosan kutatja az univerzum keletkezésének legkorábbi szakaszait, a teremtő Istenbe vetett hit azonban olyan választ kínál, amelyet a tudomány önmagában nem képes megadni. Még ugyanis a kozmológia arra keresi a választ, hogyan keletkezett a világ, a hit azt világítja meg, miért létezik. Isten nem egyszerűen fizikai, hanem metafizikai értelemben ad eredetet a világegyetemnek. Szabadon hívja létbe azt, ami önmagától nem létezne. A második fejezet, az ember a közös otthonunkban, abból a bibliai tanításból indul ki, hogy az ember Isten képére és hasonlatosságára teremtetett. Ebből következik, hogy az etnikai hovatartozás, a nem, a kultúra, valamint a társadalmi vagy gazdasági helyzet különbségei semmiféle hierarchiát nem teremthetnek az emberek között. Ha ezeket a különbségeket valaki diszkriminációra vagy mások alávetésére használja, eltávolodik Isten tervétől. A Nemzetközi Teológiai Bizottság ezután összefoglal néhány rendkívül riasztó adatot a környezet állapotának romlásáról. Ide tartozik a biológiai sokféleség eltűnése, a légszennyezés, a vízminőség romlása, valamint a háborúk környezetpusztító hatása. Mindez különösen súlyos következményekkel jár a legszegényebbek számára. Természeti erőforrásaikat kizsákmányolják, sokakat pedig lakóhelyük elhagyására és migrációra kényszerít a környezet romlása. A dokumentum javasolja a teremtett világ és a teremtő elleni bűn fogalmának használatát. Ez a teológiai megfogalmazás összekapcsolja a környezet károsítását Isten teremtő tervének elutasításával, kerülve mind a tisztán tudományos nyelvezetet, mint például az ökogyilkosság, mind a felelősség megosztását. A jelenlegi történelmi helyzet mindenkitől, különösen a közélet felelőseitől, sürgős cselekvést követel bolygónk fenntarthatósága és közös otthonunk lakhatóságának megőrzése érdekében. Ez nem csupán etikai, hanem teológiai követelmény is, hangsúlyozza a Nemzetközi Teológiai Bizottság. A keresztény szemlélet két elfogadhatatlan szélsőséget utasít el. Az egyik a kizsákmányoló antropocentrizmus, amely az embert az egész teremtett világ abszolút urának tekinti. A másik a biocentrizmus, vagy ökocentrizmus, amely magát a természetet abszolutizálja. A keresztény válasz ehelyett az úgynevezett szituált antropocentrizmus, amely Ferenc pápa kifejezése, és amelyet 14. Leó is átvett. A kifejezést Ferenc pápa a Laudate Deum kezdetű apostoli buzdításában fejtette ki részletesen, válaszul a globális klímaválságra és a környezetromlásra. Eszerint az ember nem ura, hanem gondnoka és szolgálója a teremtett világnak. Ez a kettős hivatás az eukarisztiában éri el csúcspontját. A dokumentum ezért az eukarisztiát ökológiai iskolának nevezi, amely pozitív és kezdeményező magatartásra

0: és mértékletesen. Az embertársainkkal való kapcsolatból következik minden emberi élet szentségének elismerése. Az élethez való jog feltétlen és elidegeníthetetlen jog, amelyet az államoknak védelmezniük és előmozdítaniuk kell, többek között a háború elutasításával. Ehhez kapcsolódik a javak egyetemes rendeltetésének elve is. Közös otthonunkról úgy kell gondoskodnunk, hogy azt a jövő nemzedékei számára is megőrizzük. Az ötödik kapcsolat keretében a bizottság a különböző vallásoknak a teremtett világ gondozásához nyújtott hozzájárulását vizsgálja. Közös elemként jelenik meg annak felismerése, hogy minden létező kapcsolatban áll egymással, hogy tisztelet illeti az élőlényeket, és hogy az ember felelősséggel tartozik a világért. A keresztény hit szempontjából nyitva állnak az ajtók a vallásközi együttműködés előtt, az egész teremtett világ tiszteletteljes megőrzésének közös feladatában, állapítja meg a dokumentum. A dokumentum végén a Nemzetközi Teológiai Bizottság ismét megerősíti központi állítását. Az ökológiai kérdés teológiai kérdés. Az, ahogyan az ember a teremtett világról gondoskodik, magát az Istennel való kapcsolatát is alakítja. A bizottság Assisi Szent Ferenc példáját állítja elénk, és valódi ökológiai fordulatra szólít fel. A környezeti válság súlyossága ellenére a dokumentum végső üzenete mégsem a félelem, hanem a keresztény remény. A válság, bármilyen súlyos is, nem rendítheti meg az Istenbe vetett bizalmat, aki újjá alakít mindent. Lépések. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 23. vasárnapra.
1: Az évközi 23. vasárnap szentírási részeiből három egymásra épülő útmutatás rajzolódik ki. Mindhárom arról szól, hogyan vigyázzunk egymásra a közösségben. Az első lépés, beszéljünk négy szem közt a másikkal. A feddés vagy megintés szó elsőre keményen hangzik. Jogosan tehetem fel a kérdést, vajon segít-e, ha figyelmeztetem a másikat? Nem távolítom el még jobban magamtól? Mások életébe valóban nem szabad durván beleszólni, de a másik emberhez szeretettel hozzászólni néha kötelességem. Nem mindegy azonban, hogyan teszem. Sokszor hajlamos vagyok ugyanis azonnal lerohanni a másikat. Nem elmondom, hanem elkiabálom, ami bánt. Pedig jóvá szidni még senkit sem sikerült. Ezért néha érdemes aludni egyet mielőtt, úgymond megmondom a magamit. Egészen másképpen hangzik, ha ezt mondom, szeretlek téged, ezért szeretném megérteni, miért tetted ezt velem. Ilyenkor gyakran kiderül, hogy a másik nem is akart megbántani. Lehet, hogy rossz napja volt, lehet, hogy nem rám célzott, lehet, hogy saját fájdalmával küzdött, és éppen én kerültem az útjába. A figyelmeztetés célja tehát nem az, hogy legyőzzem a másikat, hanem hogy megnyerjem őt. Egy túlhajszolt szerzetes egyszer arról panaszkodott lelki vezetőjének, hogy már nem bírja sok munkát. A lelki vezető nem szitta meg, hanem elmondott neki egy történetet. Egy férfi minden délben kibontotta az uzsonnás zacskóját, belenézett, majd mérgesen felkiáltott, már megint sajtos szendvics, pedig annyira nem szeretem. Ez így ment több napon keresztül. Végül a munkatársa megkérdezte, miért nem szólsz a feleségednek, hogy készítsen valami mást? Nincs feleségem, felelte a férfi. Akkor ki készíti a szendvicseket? Én magam. A szerzetes megértette az üzenetet, sok terhét ő maga rakta saját vállára. Így is lehet figyelmeztetni. Nem megalázva a másikat, hanem tükröt tartva neki, nem sebet ejtve, hanem gondolkodásra indítva. A második lépés, kérjem mások segítségét. Ha a négy szem közti beszélgetés nem vezet eredményre, Jézus azt tanácsolja, hogy vonjak be még valakit. Ez azonban nem pletykálkodás jelent. Nem arról van szó, hogy mindenkinek elmondom, mennyire megbántott engem az illető. Inkább keressem meg azt az embert, akire hallgat. Valakit, aki tapintattal, szeretettel és bölcsen tud közeledni hozzá. Néha azért van szükségem segítségre, mert nem tudom igazán beleélni magam a másik helyzetébe. Egy püspököt megoperáltak. Amikor már jobban lett, körbejárt a kórházat, hogy vigasztalja betegeket. Egy asszonynak ezt mondta. Pontosan tudom, mit érez. Az asszony elmosolyodott. Tényleg tudja, püspök úr? Nekem a mélyemet távolították el. Bármennyire együtt érzek valakivel, nem mondhatunk

0: Tudom mindig, hogy pontosan tudom, mit él át. Nem ismerjük egymás rejtett harcait, sebeit és félelmeit. Ezért ítélkezés helyett néha jobb segítséget kérni olyan embertől, aki többet ért a helyzethez, vagy közelebb tud kerülni ahhoz, akit én már nem tudok megszólítani. A harmadik lépés, vigyem a közösség elé. Ez nem azt jelenti, hogy név szerint kihirdettetem a templomban, ki mit tett. Sokkal inkább azt, hogy imádkozunk érte közösen. Jézus azt mondja, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az ő nevében, ott van közöttük. Ha már két vagy három ember közös imájának ereje van, milyen nagy erő lehet abban, amikor egy egész közösség együtt könyörög. Az apostolok is együtt imádkoztak, amikor kiárat rájuk a Szentlélek. Minden templom ilyen emeleti terem lehet. Olyan hely, ahol Isten lelke gyógyít, békét teremt és utat nyit, ott is, ahol én már nem látok megoldást. Vigyázzunk tehát egymásra, de ne a tévedhetetlenség magasából, hanem alázattal. A bírálatnak csak akkor van helye, ha nem lejáratni, hanem fölemelni akarom a másikat. Reményik Sándor így imádkozik, Istenem add, hogy ne ítéljek. Mit tudom én, honnan ered, micsoda mélységből a vétek, az enyém és a másoké. Mi olyan könnyen ítélünk, a dolgok pedig sokkal bonyolultabbak annál, mint amit kívülről látunk. Ezért először beszéljek szeretettel. Ha kell, kérjek segítséget. Ha pedig emberileg már nem tudok többet tenni, imádkozzunk együtt a közösségben, mert a keresztény közösség nem az a hely, ahol egymás szemmel tartjuk, hanem ahol egymásra vigyázunk. Én hogyan figyelek másra? Mennyi a szeretet? Mennyi az ítélkezés?
1: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 23. vasárnapra Lépések címmel.
2: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória, dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
3: Kedves hallgatóink, a Vatikán Dió műsorát hallották. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
4: Kedves hallgatóink! Hitvalló című műsorunkban az egészséges életmódról beszélget Béres Gyula hittanár, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium, gimnázium és kollégium diákjaival. Műsorunk a 2014. november 13-ai adásunk ismétlése.
5: Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Uram, ne hagyd, hogy leromboljam az élet templomát, engedd, hogy hasznomra váljék a tudás, hogy hasznossá legyek általa. Adj méltóságot rövid napjaimnak. Uram, legyünk társak az alkotásban, dolgozzunk tovább műved nyomán, hogy bolygónk a bőség, a boldogság és az összhang erős otthona legyen. Ámen. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és beszélgető társaimat, Romány Dórát, Kovács Evelint és Kalmár Rékát. A mai beszélgetésünknek a témája kicsit sokrétűbb lenne, mert az egészségről, sportról, környezetvédelemről beszélgetnénk. Mindnyájan tudjuk azt, hogy a teremtés kezdetén Isten a világot azt jónak alkotta meg, és magát az embert is, és minden élőlényt. Nagyon jól tudjuk azt is, hogy nem csak egymás iránt tartozunk felelősséggel, hanem embertársainkért is, és a ránk bízott világért. De induljunk először saját magunkból, hogy egy ember az életét azt hogyan tudja teljességben megélni. Mi a legfontosabb szerintetek a mai ember számára?
6: Az egészség és a szeretetben élés.
5: Mit értünk egészséges életmódon?
7: Én azt értem, hogy szerintem a sport az nagyon fontos, és az az egészséges életmódnak az egyik ága.
8: Egészséges ételeket kell enni.
5: Aztán még esetleg?
8: Nem dohányozni, meg nem...
5: Tehát a káros szenvedélyeknek a mellőzése. Réka, te a sportról beszéltél. Milyen lehetőségek vannak egy mai fiatal számára, hogy a sportban kiteljesedjen?
6: Rengetegféle sportféle tevékenységben, például az iskolákban is, ilyen különféle úgymond szakkörök, vagy nem tudom, hogy hívják ezeket, és akkor mint kézilabda, foci, röplabda.
9: Kosár. De hogyha még nem iskolába szeretnénk benne lenni, hanem lehet külön, például Egerben is biztos van sok lehetőség. Meg hogyha nem is akarunk járni ilyen rendes kosáredzésre, vagy röplabda edzésre, vagy valami, akkor el lehet menni futni, ennyit kocogni, vagy otthon csinálni ilyen edzéseket.
6: Igen.
5: És szerintetek a sport, az állandó sporttevékenység, a sportolás, az pusztán csak a testi egészségünket tartja karban, vagy fejleszti?
6: Nem.
5: Hanem mit még?
7: Szerintem a lelkünket is, mert például, hogyha idegesek vagyunk, én tudom magamról, hogy ha a csálok 10 fekvő támaszán már is nyugodtabb vagyok.
5: Pontosan így van, ugye? Tehát például a feszültségünket is le tudjuk vezetni.
6: Igen, igen.
5: Aztán?
9: Meg amikor szokták mondani, hogy elmegyünk egyet kocogni, vagy van friss levegőre, az úgy felfrissíti az agyat.
5: Nagyon jó, így van. Aztán vannak olyan sportok, amelyek mit kívánnak meg az embertől? Egy erős önfegyelmet, ugye? Tehát ez a jellemet is erősíti és fejleszti. Tehát az ember, hogyha sportra adja a fejét, akkor bizony megtanul uralkodni önmagán. Tehát sok küzdő sportban is, ugye, sokat hallottam, olvastam róla, hogy bizony először az embernek kit kell legyőznie, hogy más le tudjon győzni.
6: Önmagát.
5: Először önmagát kell legyőzni, pontosan. És ez számunkra is nagyon fontos, hogy megtanít bennünket küzdeni a rossz ellen, a bűn ellen is tanít a fegyelem, az önfegyelem is. Erre a sport egy kiváló lehetőség. Ti hogyan látjátok ma a korosztályatokban, hogy mennyire fontos a sport a fiatalok életében?
9: Hát ez elég változó, mert emberfüggő, mert valaki például lusta és inkább otthon fekszik, tévézik vagy internetezik, de vannak, akik úgy gondolják, például Evit meg Régát is úgy vannak ismerem, hogy elmennek egyet futni, vagy Evi is teljesen otthon is szokott csinálni ilyen edzéseket.
7: De azért Dórit is meg kell említeni, mert ő is rengeteget edz a lábár.
5: Tehát akkor hogy kérdezzem már meg egy ilyen körkérdés gyanánt, hogy ti mit sportoltok személyesen?
7: Én szeretem az a saját magam sportját, amikor otthon tudom, hogy mik a határom, és azt szeretem betartani.
5: Tehát, hogy te magadnak állítod össze a sporttevékenységed, Rika?
7: Igen. Nem olyan szakszerűen, mint Evelyn.
5: Jó, aztán erről majd beszél nekünk Evelyn egy kicsit.
6: Hát, hogyha van időm, több szabad időm van, akkor például elmegyek futni, vagy én is úgy ugye magamnak állítom össze ezeket a edzéstervet, de úgy, hogy például vannak ugye rendes edzők, a neten is nagyon sok van, és például tőlük szoktam így kivenni, amiket én úgy jobban szeretek, és akkor azt csinálom.
5: Nagyon jó, tehát akkor te a saját magad személyiségének igen. megfelelően állítod össze a sportprogramot. Dóra?
9: Igazából én nem szeretek futni, szóval igazából utána futni. Szóval én nem szoktam nyelmeni se kocogni, se semmi, de így Evelyn írt nekünk egy ilyen csoportba, Facebookon van egy csoportunk, ahol összeírt egy ilyen edzéstervet, és akkor azt úgy betette, és úgy többen is tudjuk nézni, és akkor onnan szoktunk csinálni ilyeneket.
5: Tehát ahogy leszűrtem, akkor hatással vagytok egymásra abban is, hogy a sport igen. is ragadós. Igen, tehát a jó igen. példa az ragadós.
6: Igen.
5: És hogyan látjátok azt, tényleg most tőletek függetlenül, hogy tapasztaljátok azt, hogy a ragadós a sporttevékenység a korosztályotokban? Tehát, hogy valaki elmegy, mert hallotta az osztálytársától, hogy ez milyen jó, ez a sportolás. Igen?
6: Igen.
5: És mi lehet az akadálya, hogyha nem mennek el sportolni a fiatalok?
6: Lustaság.
5: De biztos, hogy csak egyedül a lustaság?
6: Hát, meg az időhiány.
9: Igen.
5: Tehát,
9: igen.
5: hogy az időhiány.
6: Igen.
5: És akkor itt meg lehet említeni például a tanulást, hogy sokat igen. kell tanulni, és igen. elvenni igen. az időt a tanulástól, igen. a sportolást.
7: Igen. Személyes tapasztalat, hogy most nem tudom megcsinálni azt, amit szerettem volna, mert sokat kell tanulni.
6: Igen, tavaly például én sokkal többet tudtam edzeni, meg erre fordítani, mert tavaly ugye kevesebb óráink voltak, és már ugye kettőre otthon voltam. Most meg így már 17:30-ra érek haza, úgyhogy így az így háttérbe szorul kicsit.
5: Igen, tehát, hogy kevesebb az időre.
6: Igen.
7: És meg az egészséges étkezés is, ami nehéz.
5: Súlyára. Pontosan erre akartam most kitérni, a következő témánk lenne, hogy az egészséges táplálkozás. Mit értetek egészséges táplálkozáson? Mit jelent ez?
9: Rendszeres reggelizés, megebédelés. És nem ilyen édességeken élni, hogy csoki, meg cheese, persze, olyan is kenni, hogy nasi, amikor olyan a hangulat, meg minden, de hogy nem egész tapaszt tenni.
5: Tehát akkor, amit fontosnak tartasz, Dóra, hogy a rendszeresség igen. legyen meg, ugye?
9: Igen.
5: Hogyan tapasztaljátok ti ezt? Megvan ez a rendszeresség a
9: fiatalok? Nem, nincs egyáltalán.
5: Hát én is elárulok egy titkot, a felnőttek életében is ritka a rendszeres étkezés, tehát a napi rendszerességgel történő étkezés.
10: Egyébként valóban erre tényleg oda kell figyelni. Aztán még esetleg az egészséges táplálkozásról.
6: Rengeteg zöldséget, gyümölcsöt kéne enni, mert a rossz tartalom miatt, meg a fehérjék.
7: A változatosság.
10: Ugye itt mindig olyan problémába szoktak ütközni az emberek, meg főleg a családok, hogy ami egészséges, az nagyon drága. De mindenre igaz ez, szerintetek?
7: Ezt tudom rossz példa, de én azt felháborítanak tartom, hogy egy tábla csoki sokkal olcsóbb, mint például két darab körte. És ez így.
10: Igen, ezt már én is tapasztaltam, ez valóban igaz, hogy maga a gyümölcs az drágább.
6: Igen.
10: Sokszor drágább, mint mondjuk egy tábla csokoládé. Természetesen csokoládét is kell lenni, ugye, mert ez az is nem csak finom.
7: Egy csokit.
10: Igen, tehát nem csak finom, hanem egészséges is egy bizonyos szinten, tehát a szervezetnek szüksége van rá. És a korosztályatokban az egészséges táplálkozásnak milyen hagyományai vannak? Hogyan látjátok?
7: Például Abonett, Evi, a megtestesítője is már páran az osztályból. Mi is rászoktunk a kenyér helyett, ami egészséges.
10: Tehát akkor ti megpróbáltok egészségesen táplálkozni?
6: Igen. És ezt is egymásnak köszönhetjük, mint ez a sportot.
10: Ez kifejezetten jó példa. Tehát akkor ez a jó példa, ez itt ragadós ebben a közösségben, és úgy látom, hogy osztályszinten is. Nézzük tovább, próbáljuk meg. Tehát beszéltünk a rendszerességről, aztán a zöldségek, gyümölcsöknek az evéséről. Mit kell még a szervezetbe szerintetek bevinni az embernek?
6: Csak folyadékot.
10: Isztok elég folyadékot?
6: Igen.
7: 5 liter, várnak.
10: Jó, aztán mire van még szüksége a szervezetünknek?
7: Alvásra.
10: Tehát ahhoz, hogy egészségesek legyünk, megfelelő időt ugye alvással kell tölteni. Mennyit szoktatok aludni átlagban kb.?
6: Hát én mindig próbálok figyelni azért, hogy 8 óra meg legyen. 8 órát tudjak aludni, mert nekem annyi kell.
10: Igen.
9: Igazából attól függ, hogy mennyire vagyok álmos, mert hogyha például nem vagyok álmos, de lefekszek, akkor nem tudok aludni, szóval akármikor fekszek, nem megy. De olyan 7, valamikor kevesebb, de úgy valamikor több, szóval ilyen változó.
10: Ébredés, például hétvégén vagy szünetben, az mikor szokott történni? Erre nagyon kíváncsi lennék, hogy meddig szoktatok aludni reggel?
9: Hú, nekem van egy külön taktikám. Úgy van, hogy 6-kor kelek, reggel 6-kor, és felhúzom 5:30-ra az ébresztőt, hogy amikor felkelek 5:30-kor, akkor még örülhessek, hogy még van egy fél órám aludni.
10: Igen.
9: És akkor talán 6-kor már könnyebb felkelni. Így, hogy aludtam még egy fél órát. Vagy hogy ugyanint aludtam, csak nekem több lettünk.
10: Értem. Tehát, hogy nem alszod át a napot,
9: igen,
10: ugye?
6: Én mindig kikapcsolom az ébresztőt, hogy engem nem ébreszten senki. Szombaton általában tovább alszok, ilyen 10 óra, de már vasárnap, mert ugye nagyon kimerült vagyok az iskola miatt, a buszozás, meg minden. Vasárnap, hát akkor már hamarabb szoktam, olyan 7 körül.
7: Én nem szeretek aludni, ezért nagyon keveset alszom, és sajnos hétvégén is 8-kor kellek. És ez nem jó, mert jó lenne aludni.
9: Hétvégén mindig 10-kor kellek. Ez a 6-os, ez a 7 közepén.
10: És ki szoktátok pihenni magatokat? Hogy érzitek? Tehát a hétvége elég ahhoz, hogy regenerálódjon valamennyire is a szervezetetek?
7: Főleg, ha úgy veszük, hogy néhány fiatal pénteken el szeretne menni barátjaival találkozni.
9: Bulizni.
7: Akkor a szombat kiesik. És a vasárnap az egy nap.
10: És akkor ugye,
9: akkor majd tanulunk.
10: És akkor tolódik a fáradtság. Ugye? Tehát, hogy tovább viszik a fiatalok a fáradtságot a hétről és a hét végéről a következő hétre.

0: Visszatérnék még az egészséges táplálkozáshoz egy picit. Ugye fontos az, hogy a nevelés szempontjából, ugye, tehát, hogy már gyermekkorban is olyan étrendet próbáljunk beállítani a gyermekeinknek, hogy minél változatosabb és egészségesebb legyen. Ti ezt hogyan látjátok? Hogy mire kellene odafigyelni? Tehát meg, hogy milyen veszélyi lehetnek a gyermekkorban a nem megfelelő táplálkozásnak?
1: Hát túlsúlyos gyerekek. Például, amikor látok néha buszon ilyen kis, hát ducibb gyerekeket, és akkor még látom, még ráadásul csokit esznek reggelente, meg minden.
0: És ez szerintetek egészséges így korán reggel?
1: Hát egyáltalán nem.
0: Mi lenne a megfelelő erre?
1: Otthon reggelizik egyet.
0: Ugye főleg gyermekkorban nagyon oda kell figyelni, tehát hogy a reggeli 10 órai ebéd, uzsonna és vacsora, nyilvánvalóan a fejlődésben lévő szervezet miatt van erre szükség, és nyilván legyen változatos. Mihez vezethet fiatalkorban ugye a súlytöblet?
2: Például a társai kirekesztik, vagy csúfolják.
0: Így van. Tehát csúfolás, vagy kirekesztés, aztán?
3: És szerintem az is, hát igen, a lelke sérül nagyon.
0: Így van, tehát...
1: Önképzavar.
0: Mi lehet ez az önképzavar igazában véve?
1: Még ez nem azt adozik, hogy duci, hanem, hogy például, hogy valaki már tényleg csinos, meg vékony, igen? És akkor még mindig magát dagatnak látja, és hogy még mindig le akar folyni, de már mindenki mondja neki, hogy már nem kell, mert pont jó, meg minden.
0: Igen. Ez tulajdonképpen micsoda orvosi szemmel? Ez már?
1: Betegség.
0: Ez már betegség. És minek is nevezzük ezt, amikor valaki annyira lefogy, meg annyira nem akar enni?
2: Hogy... Anorexia.
0: Így van, és ugye van egy másik véglet, pedig ez a túllevés.
2: Bulémia.
0: Így van, azt pedig, hogy ennek nevezzük. Mi a véleményetek, hogy rengeteg ilyen gyors étterem van az országban, meg a világban, tehát hálózatok épültek ki. Mi a véleményetek a gyors étkezésről?
3: Személy szerint én nem szeretem, leírom, tény és való nagyon finom, de tudom, hogy miből van, és így nem olyan szívesen eszem meg.
0: Van, amikor célszerű, hogy gyorsan étkezzünk?
1: Hát persze, van előnye is, meg hátránya is ennek az egésznek.
0: Így van, tehát előnye mi lehet?
1: Munka után gyorsan így szeretnénk valahol, mert otthon már nincs időnk főzni valamit, vagy csinálni, akkor bejöhetünk egy ilyen
0: igen?
1: helyre.
0: És a hátránya?
1: Egészségtelen.
2: Hízlaló.
1: Meg drága is.
0: Így
3: igen,
0: van.
3: Igen, igen.
0: Így van. És bizony, hogyha az embernek ez rendszeressé válik a mindennapjaiban.
1: Így szokja meg, és ezt fogja csinálni egész életében.
0: Így van. És hogyha még ezt a gyermek is látja.
1: Na, akkor még ő is.
0: Pontosan, hogy ebbe nő bele, ebbe szocializálódik, és ugye ez a gyors konyhai étkezés válik számára is normálissá. Holott ugye az étkezésnek is megvan a kultúrája, ugye a családi körben, amikor körülbelüljük az asztalt, amit ugye elkészítünk magunknak, meg a gyermekeinknek, ugye teljesen más a hangulat.
1: Sokkal kellemesebb, mint amikor, mit tudom, hány száz ember ül még ott körülöttünk.
0: Igaz. Ugye, tehát az asztal közösségnek és a családban van egyfajta meghittsége.
1: Igen.
0: Ugye? Tehát annyira jó, amikor például én is a családommal körülüljük az asztalt, tehát a gyerekek ezt kifejezetten igénylik is, és akkor közben beszélgetünk, eszünk, meggyújtunk egy gyertyát előtte, tehát ugye megvan ennek a hangulata, és erre nagy szükségünk van, tehát nem csak a testünk lakik jól, de igazából véve, tehát hogy lelkileg is töltekezünk egymással. Mik rombolják az egészségünket? Említettétek az elején, amikor fölvezettük a témát. Milyen egészségromboló hatások vannak ma napjainkban?
2: Káros szenvedélyek.
0: Mik ezek a káros szenvedélyek?
2: Dohányzás.
3: Alkoholizmus.
1: Drog.
0: Ugye ez a három nagyobb csoport van. És szerintetek csak ezt a hármat lehetne megnevezni a káros szenvedélyek között, ami egészségromboló hatású?
1: Nem csak ezek a főbek, amiket úgy többen csinálnak, és sajnos a fiatalok között is.
0: Ez szerintetek mi lehet ennek az oka?
1: Úgy menődnek érzik magukat, vagy nem is tudom, hogy mondjam, hogy többen csinálják, és akkor, hogy most ők is csinálják, és jaj, ők ettől már jobbak, meg minden.
3: Igen, meg szerintem a stressz is befolyásoló, hogy túl idegesek.
2: Nekem van egy ismerősöm, aki pont a cigire azért szokott rá, mert hogy nagyon stresszes volt, és hogy emiatt.
1: De lehet például otthoni háttér.
3: Az nagyon
1: befolyásoló. Család háttér.
0: Igen. Tehát, hogy kudarcok, ugye?
1: Igen.
0: Tehát lehetnek iskolai kudarcok. Igen. Aztán otthoni, a családban lévő konfliktus igen. helyzetek. Aztán ugye ez az önképzavar, ugye, amit említettél, Dóra. Tehát számos oka lehet annak, hogy egy fiatal hozzányúl valamilyen szerhez, hogy elkezd mondjuk egy káros szenvedély benne kialakulni. Legyen az alkohol, legyen az a cigaretta akár. Ezen fölül vannak még olyan káros szenvedélyek, amelyek talán nem is a testünkre hatnak negatíva, hanem a szellemünkre, a lelkünkre, és igazából véve nem válunk a közösségnek építő tagjává.
3: Valaki számítógépfüggő.
0: Aztán mi lehet még?
2: Játékokat, filmeket.
0: Játékokat, filmeket. Tehát, hogy vannak olyanok, akik ugye napokat töltenek a gép előtt, és ugye a játék szenvedélyüknek élnek. Beszéltünk az egészséges életről, az étkezésről, a sportról, és egy dolgot nem említettünk még, a környezetünket, ahol élünk. Mi befolyásolja, hogy hogyan néz ki az én környezetem?
1: Mi is befolyásoljuk, hogy mennyire foglalkozunk vele.
0: A saját szobádért, a környezetedért azért nyilvánvalóan te vállalod a felelősséget, igaz? És olyanná teszed a saját magad hangulatát, amilyen a környezeted is, ugye? Ha nem látjuk a rendet, a rendszert, akkor mit látunk helyette? Zavarodottságot. És nyilvánvalóan, hogyha az embernek ugye rendben van az élete, a mindennapjai, ha kerek, akkor a körülötte lévő világ is rendben van, így van. A teremtés kapcsán az ember a teremtőnek munkatársává vált a világ fenntartásában. Tehát mi felelősséggel tartozunk a természetért, a környezetért, mert kinek kell ezt megőriznünk?
3: Az utódainknak.
0: Meg az utódainknak. Ki az közülünk, aki a gyermekének, illetve majd az unokájának egy leharcolt, egy lepusztított földet szeretne itt hagyni?
1: Örökül. Senki.
2: Senki.
0: És látjuk azt, hogy ez a mérhetetlen gazdasági kizsákmányolás és a természeti kincseknek a kiaknázása mennyire leszorítja a környezetvédelemnek a fontosságát. A földet, amit ugye Istentől megkaptunk, hogy hajtsuk uralmunk alá, az nem azt jelenti, hogy zsákmányoljuk ki annak minden javát. Ugye, mert hogyha feléljük a bolygónk összes javait, akkor mit hagyunk az utódainkra?
2: Semmit.
0: Így van, tehát felelősséget is jelent. Köszönöm szépen a mai beszélgetést, sok érdekes dolgot meséltetek, és hallottam tőletek, valószínű még sok minden mást is tudnátok mondani. Megkérlek, Evelin, hogy ezt imádsággal zárjuk a mai beszélgetésünket.
2: Uram, ezt a gyönyörű földet adtad otthonunknak, mélyében mérhetetlen kincseket rejtettél, képessé tettél, hogy megértsük művedet, megkönnyítsük munkákat, száműzzük az éhséget és a betegséget. Mi kiássuk a kincseket, hogy azokat eltékozoljuk, belőlük a pusztítás félelmetes eszközeit faragjuk, hogy azokkal leromboljuk, mint más ember épít. Még azok ellenem nem fordulnak és elpusztítanak engem és gyermekeim. Uram, engedd, hogy társaid legyünk az alkotásban, megértsük és megszépítsük a te kezed munkáját, hogy ez a mi bolygónk a békesség, a bőség, a boldogság és a szépség biztos otthona lehessen.
0: Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké. Amen.

0: Kedves hallgatóink, Hitvalló című műsorunkban Béres Gyula hittanár, az Andrássy György Katolikus Szakgimnázium, gimnázium és kollégium diákjaival beszélgetett. Műsorunk a 2014. november 13-ai adásunk ismétlése volt.
1: Napbúcsúztató.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Rövidesen mai adásunk végéhez érünk. Éjszaka óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint napközben elhangzott műsorainkat ismételjük meg. Rövidesen kezdődik a kultúrkör. Összeállításunk elején bemutatjuk a Miskolci Egyetem női karának közelmúltban megjelent CD-jét. Majd beszámolunk arról, hogy új könyvtárbuszt kapott Borsodabolyai-Zemplén vármegye Encsi térségének 26 települése. Végül a BSK és az EKMK őszi program kínálatával, valamint a Gárdonyi Géza Színház új bemutatóival jelentkezünk. 1 és 2 óra között újra meghallgathatják a regionális híreket, a kora esti hírmondót és régiónk sporthíreit. 2:05 kezdődik a kerengő. Euró, euró, euró. Mikor lesz magyar euró? Erről a kérdésről Regős Gáborról, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászával beszélgetünk. 3:05 a Segíthetünk című műsorunkban Csorba Mónika lesz a vendégünk, aki a Miskolci Egyetemen működő közösségi szolgálati iroda, azaz a Köszi Hallgatói Szolgáltatások referense. Őt kérdezzük a klubokról, szolgáltatásokról, önkéntesekről, iskolai közösségi szolgálatról és a Tanítsunk Magyarországért ösztöndíjprogramról is. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, 14. Leó pápa gondolatával köszönjük meg egésznapos, megtisztelő figyelmüket. A hívők arra kapnak meghívást, hogy Krisztussal és az ő lelkének erejére támaszkodva magukra vállalják testvéreik terheit, különösen azokét, akiket igazságtalanság, hátrányos megkülönböztetés és erőszak sújt. Kedves hallgatóink, műsoraink készítésében munkatársaink voltak. Berecz Renáta, Domán Vivien, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Nátrán István, Papildikó, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Turi Sarolta, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke, Budapéter atya és az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét kívánjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Lelkem eltelik veled, a szám ujjongó örömmel mond dicséretet, valóban te lettél gyámolom, szárnyad oltalmában vigadozom. Lelkem, te hozzád ragaszkodik, s jobbod szilárdan tart engem. Olvasom a 62. Zsoltárban. Jézusnak itt a földön tiltakozó csapatra van szüksége, olyan emberek csapatára, akik tiltakoznak a halál iránti általános tisztelet ellen. Ez a haláltól való remegő tisztelet hoz ki minden rosszat az emberből, ami a síralom völgyévé teszi a földet. A gonosz tettek és a törvény ridegsége, a gyűlölet és a bosszúállás, a farizeusi lelkiség és a szívtelenség mind a haláltól való rettegésben gyökerezik. A haláltól, mely elől riadtan menekülünk, mint a legnagyobb rossztól, de amelyre mégis feltekintünk, mint a dolgok egyetlen örökösére és minden úr fölötti úrra. A halál imádat a földön, ez Jézus legfőbb panasza. Neki olyan emberekre van szüksége, akiket kiragadhat, akik hagyják magukat kiszólítani ebből a halál uralma alatti nagy meghódolásból. Jézus tanítványainak, vagyis nekünk, rendíthetetlen hittel kell rendelkeznünk az isteni életnek a halálon való hatalmáról és győzelméről. Akiben nincs meg ez a hit, az képes lehet ugyan összeszorított fogakkal meghalni, de győzni képtelen. Hogy Isten országához tartozzunk, annak nincs emberi előzménye. Csak az önmagunktól való elfordulás, csak a teljes Jézushoz fordulás, ez az igazi bűnbánat állít minket a helyes útra. A bűnbánat tehát nem újabb törvényszerű előírások halmaza, nem a régi életnek erkölcsileg javított kiadása, hanem egy tökéletesen új létezési és cselekvési mód, egész elhibázott létemnek átadása Jézusnak, a világ üdvözítőjének kezébe. Fogj át engem, te hatalmas Úr, fogj át és suhogtasd meg végtelen szárnyadat, az én erőm legyen a fogódzásom, az én akaratom legyen a könyörgésem, az én tettem legyen az odaadásom. Tüntesd el erőmet hatalmadban, látásomat tekintetedben, szeretetemet szívedben, és add nekem a legkisebb eleven szikrát önmagadból, hogy égjek benne, és égjen bennem mindörökké.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Magyarország kész együttműködni a hibrid fenyegetések elleni fellépésben. Erről Orbán Anita külügyminiszter írt az uniós külügyminiszterek fél évente megrendezett informális találkozója a Dublinban tartott Gymnich kapcsán. Tájékoztatása szerint a találkozón kötetlenebb keretek között egyeztetnek Európa külpolitikai kihívásairól. Az idei találkozó beszélgetéseit meghatározta a keddi német bejelentés. Oroszország volt a felelős a múlt havi lipcsei repülőtér elleni dróntámadásért. Orbán Anita hozzátette, teljes szolidaritásunkról biztosítjuk Németországot, és készek vagyunk együttműködni a hibrid fenyegetések elleni fellépésben. Orbán Anita szerint ezekkel a kihívásokkal szemben az Európai Unió és a NATO ellenálló képességének, egységének és közös felkészültségének erősítése fontosabb, mint valaha. A kormánynak nagyon fontos az iskolai és szabadidősport, és mindent megtesz azért, hogy a fiatalok mozogjanak, mondta Pusvai Gábor belügyminiszter a Kölcsey Ferenc gimnáziumban a 40. tanévét ünneplő Diákolimpia versenysorozat indító eseményén. A Magyar Diák Sportszövetség a 2026-27-es tanév során többféle pályázattal, kampánnyal és kiemelt eseménnyel hívja fel a figyelmet Magyarország legnagyobb diák sport mozgalmának hagyományaira és kiemelt szerepére. Pusvai Gábor elmondta, a kormány számára kiemelt jelentőségű az iskolai és szabadidősport. Mindent megteszünk azért, hogy támogassuk a fiatalok rendszeres mozgását. Célunk, hogy már korán megszeressék a mozgást, és ez a szeretet felnőttként is megmaradjon bennük. A Diákolimpia jó kezdeményezés, mert ha valaki versenyszerűen akar sportolni, innen tovább léphet, ám ha nincsenek ilyen vágyai, megmarad sportszerető embernek. Több mint 100 csapat jelentkezett a tiszacsegei harcsapaprikás főzőfesztiválra. Az eseményt a tiszacsegei halászcsárda mellett tartják a Tiszaparton, szombaton, ismertette Nagy Sándor csárda tulajdonos. Elmondta, minden versenyző csapat térítésmentesen kap 2-2 kg filézett harcsát az ételek elkészítéséhez. A főzés közben utcazenészek szórakoztatják majd a Tiszapartra látogatókat, délután pedig a vízparti színpadon művészeti csoportok mutatkoznak be. Díszdoktori oklevelet vett át Schiff András zongora művész Farkas Gábortól a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektorától a Budapesti Intézményben. Farkas Gábor laudációjában kiemelte, Schiff András játékának köszönhetően sokan kerülhettek közelebb többek között a Schubert életmű mélységeihez, miközben a zongora művész Haydn, Mozart, Beethoven, Schumann, Bartók és Chopin műveinek interpretációjával is maradandót alkotott. Elsősorban egymással kell megegyeznie Oroszországnak és Ukrajnának. A többi ország csak támogatást tud nyújtani, jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön, Vlagyivosztokban, a Keleti Gazdasági Fórum plenáris ülésén. Elsősorban Oroszországnak és Ukrajnának kell megegyeznie, az összes többi ország kész támogatást nyújtani és segíteni, de végül is, és mindenek előtt ezt a problémát a konfliktusban érintett országoknak, vagyis Oroszországnak és Ukrajnának kell megoldaniuk. Ez a helyes megközelítés, fogalmazott Vlagyimir Putyin. Úgy vélekedett, hogy van esély a rendezésre. Mintegy 300 spanyol városban és településen vonultak utcára az emberek szerdán este, hogy kifejezzék szolidaritásukat a migrációs válsággal küzdő észak-afrikai spanyol várossal, Ceutával. A spanyolországi települések és tartományok szövetsége kezdeményezésére ezrek töltötték meg a városháza előtti teret, a többi közt olyan nagyvárosokban, mint Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Murcia, Cádiz vagy Mallorca fővárosa, Palma. A tüntetők spanyol, ceutai és helyenként uniós zászlókkal vonultak fel, transzparenseken üzenve, hogy Ceuta nincs egyedül, és mi mind Ceuta vagyunk. Sok helyszínen a tüntetők bírálták a spanyol kormányt a válsághelyzet elégtelen kezelése miatt, és skandálva követelték Pedro Sánchez miniszterelnök lemondását. A legmelegebb hónap volt az idei augusztus Magyarországon 1901 óta, írta a Hungaromet ZRT. Az év 8. hónapjáról készített elemzés szerint a középhőmérséklet országos átlagban 24,9 Celsius fok volt, amely 3,7 fokkal haladja meg az 1991 és 2020-as évek 21,2 fokos átlagát. Ezzel országosan a legmelegebb augusztus és egyben a legmelegebb hónap lett Magyarországon a 20. század kezdete óta. Végül a pénteki időjárásról. Nyugaton csökken, keleten északkeleten átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de általában sok napsütés várható. Számottevő csapadék nem lesz, viszont szemerkélő eső néhol nem kizárt. A nyugati a szél megerősödik és megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 28 és 33 fok között valószínű. Híreinket hallották.

0: Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
1: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk!

0: Sándor Zoltánnal, a Miskolci Egyetem női karának karnagyával beszélgetek, és egy örömteli esemény adja beszélgetésünk apropóját, hiszen kezemben tartom a női kar közelmúltban megjelent CD-jét, hanghordozóját, melynek címe In Nativitate Domini. Mit is lehet tudnunk erről a CD-ről?
1: Hát a CD anyaga az tulajdonképpen, vagy a címét kezdeném inkább mondani, az In Nativitate Domini, az egy Joseph Reingerbel misének az alcíme. Tehát a latin nyelvű mise állandó részei vannak ebben, és hát nyilván a Krisztus születésének, tehát egy karácsonyi időpontra írt mise lenne. Nagyon szeretem Reinberger művészetét, ő egy késő posztromantikus zeneszerző, és főleg orgonadarabjairól és vokális művészetét ismert, és hát ez a mise, ez nagyon megragadta a lehetőségeinket. Volt rá alkalmunk egyébként zenekarral is énekelni már egyszer, a debreceni együttes itt volt Miskolcon, és velük közösen csináltuk, és hát természetesen orgonával is. Na most nyilván ez nem elég egy lemez oldalra, mellé választottunk olyan darabokat, ami valamilyen módon illik ez a karácsonyi ünnepkörhöz, felépítve Máriától kezdve egész Jézus születéséig.
0: 16 zeneszám található ezen a hanghordozón. Hogyan válogatták ki ezeket a kórusműveket?
1: Máriától, Mária kultusztól kezdve egészen Jézus születéséig különböző periódusokról vannak ezek a darabok.
0: Nem véletlenül, hiszen a cím erre utal, Jézus születése.
1: Igen, igen, valóban. És hogy nyilván sok minden dolog játszott ezen közben, az, hogy mi tetszik nekünk jobban, mi illik a kórusnak a jelenlegi felállásához, felkészültségéhez, de én úgy gondolom, hogy ebben a magyar szerzők műveitől kezdve egészen a modern művekig minden megtalálható.
0: Hol készültek a felvételek, és mennyi idő alatt készült el ez a CD?
1: Hát kemény 3 napunk volt a felvétel elkészítésére. Tehát a felvétel a Kossuth utcán készült, a református püspökség mellett található imateremben.
0: Mennyire volt könnyű a felvételeket elkészíteni, hiszen a beszélgetésre készülve azt említette, hogy nagyon kitartóak voltak a hölgyek, és nem utolsó szempontban valóban türelem kell ezeknek a műveknek a megszólaltatásához, hiszen egy felvétel nem pár perc alatt készül el, hanem ez nagyon kemény szakmai, időigényes munka.
1: Hát ezekkel a felvételekkel az a probléma, hogy kell hozzá egy technikai, meg egy egyéb felkészültség, tehát kell hozzá egy zenei rendező, egy technikus, és hát ezt nyilván nem lehet úgy, hogy minden héten fölveszek belőle egy-egy darabot vagy kettőt, hanem ezt zsinórban egymás után meg kell csinálni. Hát ez egy kemény 3 nap volt nekünk, amin én nagyon meglepődtem, hogy a lányok kitartásán. Tehát ebből a 3 napból 2 nap volt, amikor 12 órát dolgoztunk folyamatosan. Most ezt úgy kell elképzelni, nyilván nem folyamatosan énekeltek, csak ez egy rabszolgamunka idézőjelbe, mert ugye van, amikor 2 ütemet 15-ször veszünk föl, mert a zenei rendező utasítása szerint, na még jött egy picit vigyázatok, belerecsent valami, vagy hamis volt, vagy nem tudom, nem volt jó a ritmus, és akkor végül is ez egy nagyon fárasztó is olyan dolog. Én nem is gondoltam, hogy a mai fiatalok képesek ilyen kitartásra, most elnézés, de ugye a mi generációnk is, talán mi jobban hozzá voltunk szokva ehhez a fajta túlmunkához. Nagyon aranyosak voltak a lányok, borzasztó kitartóak, és azt hiszem, hogy a lemeznek a végeredménye az nagyon jól sikerült. Köszönve ezt a zenei rendezőnek, Acél Péternek.
0: Róla mit tudhatunk?
1: Hát Acél Péter, ő a Magyar Rádiónak a ismert zenei rendezője, és én onnan ismerem régebről, hogy nálunk itt a Zenepalotában is tanított, aztán a budapesti Bartók Zeneművészeti Szakközépiskolában, de most már azt hiszem, hogy nyugdíjas, és csak a zenei rendezést csinálja. És hát a másik, a technikus kolléga pedig Csonka Richárd volt, akivel számtalanszor dolgoztunk együtt, és itt mindkettőjüknek köszönöm, hogy ez a lemez így létrejöhetett.
0: Milyen példányszámban jelent meg ez a CD?
1: Hát ugye az a probléma, hogy nagyon fölmentek a gyártási költségek, és tulajdonképpen mi csak 300 lemezt tudtunk ebből most legyártani, mert nem volt többre lehetőség, anyagi lehetőségünk, de úgy gondolom, hogy ezt majd valószínűleg feltesszük Spotify-ra és egyéb más helyekre is, és akkor elérhető lesz, vagy YouTube csatornán, vagy máson keresztül. Mindenféleképpen úgy gondolom, hogy ez jó lesz, és hát néhány támogatót azért sikerült összeszerezni, de az az igazság, hogy nehezebb, mint régen is pontot keresni, tehát sokkal nehezebb, főleg ilyen komoly zenei alkotásokra.
0: Van-e kedvence a felénekelt és az elkészült kórusművek közül? Olyan, ami valami miatt közel áll az ön szívéhez?
1: Hát ezt így most nehéz megmondani, mert általában az a kedvenc, amit éppen csinálok. Hát jó, van olyan, amikor az embernek kap egy megbízatást, és nem biztos, hogy ő választotta ki, de ezen a lemezen nem erről van szó. De én már említettem, hogy nekem egy nagyon régi vágyam volt ennek a Rheinberger misének a felvétele, annál is inkább, mert én egy kicsit beleástam magam a Rheinberger munkásságába, mert annak idején, mikor a akadémián ugye meg kellett csinálnunk ezt a doktori vizsgát, akkor én elsősorban Rheinbergerre gondoltam, aztán megváltozott végül is a doktori témám, de akkor én nagyon nekiálltam, és én nagyon szeretem a műveit, meg az összes dolgot, amit írt, mert egy nagyon fantasztikusan jó zeneszerző.
0: Mi jellemző az ő zeneszerzésére? Ha jellemző szavakat kellene megfogalmaznunk, akkor milyen a Rheinberger féle muzsika és zene?
1: Posztromantikus. Tehát mindenféppen egy romantikus érzés van. Na most ez nem csak az érzés romantikus, hanem a dallamok felépítése is. Aztán a másik, ami nagyon fontos, hogy sok zeneszerző nem igazán tud vokális művet írni, mert hogy a hangfajhoz is alkalmazkodni kell. Ő ehhez nagyon ért. Tehát legalább olyan szinten, mint nálunk bárdos vagy különböző zeneszerzők, nagyon jó volt énekelni. És hát nyilván az orgona technika is, ami hozzászólad, is gyönyörű szép.
0: Miskolci vonatkozása is van a CD-nek, azon túl, hogy a Miskolci Egyetem női kara énekli, mindemellett a borítóhoz is Miskolci név, Miskolci festőművész neve kötődik. Máger Ágnes alkotását láthatjuk a borítón, az angyali üdvözletet. Gondolom nem véletlenül.
1: Hát én úgy gondolom, hogy ehhez a Jézus születéséhez mindenféleképpen illik ez a festmény, és hát a Máger Ágnes festőművésszel, Ágival nagyon régen dolgozunk már együtt. Én idáig 8 CD-lemezt készítettem, és ebből 6 az ő alkotásai vannak.
0: Kiknek ajánlja elsősorban ezt a közelmúltban megjelent CD-t?
1: Ki az, aki szívesen veszi, hogyha úgy az ember úgy leül és egy kicsit meditálni szeretne, vagy elmélyülni a hangok világában, akkor úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szép zenei anyag, amit összeszedtünk.
0: Köszönöm szépen Sándor Zoltánnak, a Miskolci Egyetem női karnagyának a beszélgetést.
1: Én is köszönöm szépen a meghívást.
0: És javaslom, hogy a Szent István Rádió kedves hallgatói kapjanak egy kis ízelítőt ebből a hanghordozóból és CD-ből. Hallgassunk meg egy részletet. Melyik kórusműre is esett a választásunk?
1: Ha már mindenről beszéltünk, akkor én mégiscsak a Rheinberger misének egy tételét javasolnám. Hát talán a Kyrie-t nézzük meg bevezetésként. A Rheinberger miséből.

0: Szabó Nélenkev Ildikót, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár területellátási osztályvezetőjét szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Örömteli esemény adja beszélgetésünk apropóját, hiszen új könyvtárbusz járja a vármegye, mármint Borsodabaúj-Zemplén vármegye legkisebb településeit is. Ezen örömteli esemény apropóján beszélgetünk. Szükség volt a könyvtárbusz jelenlétére? Fogalmazhatunk így?
1: Természetesen szükség volt a könyvtárbusz jelenlétére, és igazából ez az új könyvtárbusz járja. Valóban új a könyvtárbuszunk, hiszen most vásároltuk és állítottuk üzembe.
0: A 2000-es években indult ez az új lehetőség, tehát nem újdonság a könyvtárbusz jelenléte a kis településeken. 2003 óta.
1: Igen, tehát 2003 óta járta ez a könyvtárbusz a megye településeit, és látta el olvasni valóval az időseket és fiatalokat. Miután több mint 260-270 ezer kilométert futott, nyilván ezek az utak is, és akkor is már megviselte, és ezért döntöttünk úgy, hogy egy új buszt vásárolunk. Ez lényegében egy furgon, amit egy cég beépített könyvtár céljára, nagyon szép bútorokat kapott, technikát és egyéb felszereléseket, kicsit modernebb, és mindenképpen sokkal szebb és jobb állapotú környezetben várja az Encsi térség 26 településén az olvasókat ez a könyvtárbusz.
0: Milyen a kínálata ennek a busznak? Mit lehet találni a busz szó szerint rejtekeiben?
1: Gyakorlatilag szinte mindent. Természetesen az olvasók igénye alapján gyarapítjuk az állományt. Amit pedig nem találnak meg a könyvtárbuszon, a könyvtárközi kölcsönzés vagy az átkérés, könyvtára közötti átkérés lehetőségével mi pótoljuk. Tehát ha nem tudom adni a könyvet, akkor két hét múlva, amikor legközelebb arra jár a könyvtárbusz, könyvtárközivel ki tudja vinni, vagy postán kiküldjük az olvasónak az igényelt könyvet.
0: Azt olvasom, hogy 800 könyvből, mintegy 100 darab DVD-ből válogathatnak, és 25 féle folyóiratot is kikölcsönözhetnek. Két laptop, továbbá nyomtatási, másolási és szkennelési lehetőségek is rendelkezésére állnak az érdeklődőknek. Hogyan működik ez a könyvtárbusz? Van egy menetrendje, ha fogalmazhatok így?
1: Természetesen van menetrendje. Két hetente, meghatározott időben, menetrend szerint ugyanabban,

0: az órában érkezik meg az adott településre, tehát az Encsi térség 26 kisközségéről beszélünk, ahol jár ez az új könyvtárbusz. Tehát, mint mondtam, két hetente érkezik meg, fix időben, fix helyre. Vannak a településen olyan segítő munkatársak, akik esetleg összegyűjtik a könyvet azoktól, akik akkor nem tudnak ott lenni, amikor a busz érkezik, és ezt visszaadják, tehát akik már elolvasták a könyveket, és nem szeretnék tovább maguknál tartani. Emellett vannak a fix megálló helyen kívül olyan pontok is, ahol idősek, mozgásokban korlátozott személyek élnek, ott a könyvtárbusz megáll az idős lakása előtt, és oda viszi az új olvasnivalót, amiből egy kosárnyi könyvet bevisz a könyvtáros sofőr, és abból tudnak válogatni az idősek.
1: Ezeket a igényeket hogyan jelenthetik le az érdeklődők?
0: Egyrészt a könyvtárosnál, amikor érzékelik, hogy nincsen az adott könyvből, vagy az adott témából megfelelő irodalom, az összekötőnél, aki a településen kapcsolata a könyvtárbuszosnak, de nekünk is a területi csoport bármely tagjának elküldhetik, hiszen referensi rendszerben működünk, tehát az Encsi térségnek is van referense, hozzá is el lehet juttatni ezeket az igényeket.
1: Nyugodtan kijelenthetjük, hogy az elmúlt éveknek köszönhetően gördülékenyen működik már ez a rendszer?
0: Igen, az emberek megszokták és várják a könyvtárbuszt, főleg idősek lakta településekről, kis lakosságszámú és hát eléggé elhagyatott településekről beszélünk, ahol lényegében a kultúrához való jutást a könyvtárbusz stabilan biztosítja, elég kevés más lehetőségük van a kultúrához jutáshoz ezeknek a lakosoknak, úgyhogy nagyon várják a könyvtárbuszt, nagyon szeretik, barátként, jó ismerősként fogadják mindig.
1: Az ünnepi átadó során ajándékot is kaptak. Mi volt ez az ajándék?
0: Az Országos Széchenyi Könyvtár, pontosabban most már egy hosszabb neve van, de azt hiszem, hogy elég, ha így nevezem őket, minden könyvtár átadóhoz egy könyvválogatást hoz a saját kiadványaikból, illetve olyan értékes dokumentumokból, amit úgy gondolják, hogy az adott könyvtár akár szolgáltatóhely, akár könyvtárbusz el tud helyezni. Ez most is így történt. Gondoltak a gyerekekre is, tehát gyerekkönyvek, magyar írók gyerekkönyvei, illetve szakkönyvek, szépirodalmi könyvek is volt a választékban, aminek remélhetőleg nagyon fognak örülni az olvasók.
1: Azt említettük, hogy az Encsi járás 26 kis településén biztosítja ez a könyvtárbusz a könyvtárellátást. A második Rákóczi Ferenc könyvtárnak hány könyvtárbusza van?
0: Kettő könyvtárbuszt üzemeltetünk, ez az új könyvtárbusz, ugye a 26 Encsi település látja, és 27 Szendrő Edelény térségi települést vagy községet lát el a nagy könyvtárbuszunk. Úgy különböztetjük meg őket, hogy kis és nagy könyvtárbusz, hiszen a kis könyvtárbuszra 800, a nagy könyvtárbuszra pedig körülbelül 2000 kötet fér fel, tehát egészen egyszerűen ez a különbségtétel oka, illetve hát a nagy könyvtárbuszon még vannak olyan típusú szolgáltatások is, a nagyobb helyet figyelembe véve, hogy számítógépet többen tudnak használni, könyvtármozi szolgáltatásban is részt vehetnek, tehát az oda érkező gyerekek vagy idősek egy-egy rövidebb, hosszabb filmet meg tudnak nézni a könyvtárbusz ott tartózkodása alatt.
1: Átadásra került ez az új busz, gondolom már vannak visszajelzések. Szó szerint elkezdte a menetrend szerinti járatát, járja a falvakat és a kis településeket napról napra. Mik a visszajelzések?
0: Nagyon örülnek az emberek, hiszen egy tényleg szebb, megújult, modernebb környezetben kölcsönözhetnek, de őszintén a kis könyvtárbuszt is pont ugyanennyire várták, hiszen a mindennapi olvasnivalót, a folyóiratokat, a könyveket ez a busz vitte oda. Korábban még egy kicsit rozzantabb változatban, de a lehetőséget biztosította. Nyilván a környezet szebb és modernebb és biztonságosabban odajutnak a településre.
1: Vannak-e még jövőbeli tervek a kis települések könyvtár ellátottságával kapcsolatosan? Milyen jövőbeli tervekről számolhatunk be?
0: A könyvtárbusz mellett ugye szolgáltatóhelyeket is ellátunk. Ez azt jelenti, hogy a Vármegyében 332 településen biztosítjuk a könyvtári szolgáltatást. 53 könyvtárbuszos hely van, megálló hely, és vannak szolgáltatóhelyek, amiket akár kis könyvtárnak is nevezhetnénk. Ezeken a szolgáltatóhelyeken a település biztosítja a könyvtárost, illetve nyilván annak az infrastruktúráját, tehát a lehetőségét, viszont minden egyebet a könyv ezeket a folyóiratokat mi vásároljuk, szükség szerint elektronikai, technikai felszerelést, bútorzatot vagy kiegészítő bútorzatot vásárolunk, kreatív foglalkozáshoz anyagokat, irodaszereket és eljuttatunk a településekre, illetve hát természetesen a mindennapi működéshez szükséges minden egyéb eszközt. Ez lehet eszköz, és lehet szakmai támogatás, hiszen a referensek folyamatosan járják a településeket, nem csak egyszerűen könyvet szállítanak, vagy eszközt szállítanak ki, hanem segítik a könyvtárost a napi munkájában, a könyvtári rend fenntartásától kezdve bármilyen program megszervezésében is támogatást nyújtunk. Ezt intézhetjük központilag, hiszen a pénz az itt van a Rákóczi könyvtárnál, és természetesen a financiális része az nálunk marad, de lehet, hogy a település megszervez egy ingyenes programot, amiben mi is segítséget nyújtunk, olvasás népszerűsítő programokat, gyerekprogramokat, kézműves foglalkozásokat tartanak a kollégáim.
1: Ahogy hallgatom önt, ez egy igazi csapatmunka. Nagyon sok ember összehangolt munkája biztosítja, hogy minden gördülékenyen történjen.
0: Igen, 11 fős az osztály. Lényegében 12, de egy kolléganő tartósan távol van a kisbabájával otthon. Hamarosan ő is fog csatlakozni hozzánk. Ez a 11 ember, velem együtt 11 ember látja el a 332 településsel kapcsolatos teendőket. És igen, nagyon jó csapat. Az évek során összerázódtunk, egymáshoz csiszolódtunk, segítjük egymás munkáját. Bármi legyen az, mindig találunk hozzá jelentkezőt vagy segítőt.
1: Csak biztatni tudjuk a kedves hallgatókat, akik már éltek a könyvtárbusz adta lehetőségekkel, azok továbbra is éljenek, akik pedig most a riportunk kapcsán hallanak ezen új lehetőségről, akkor mindenképpen próbálják ki az Encsi és a Szendrői járásban a kis településeken található könyvtárbusz által adott lehetőségeket.
0: Nagy szeretettel várunk minden olvasót, és még annyit hozzáfűznénk, hogy a nagy könyvtárbusz például itt a városban is meg szokott jelenni, hiszen vannak olyan igények, hogy iskolások nem láttak még könyvtárbuszt, vagy vannak olyan olvasói rétegek, akik szeretnének megismerkedni ezzel a szolgáltatással, mert hát látják a megyében járni egyik vagy másik buszt. Azon a napján ez minden második héten csütörtökön és pénteken van, amikor áll a busz. Ez azt jelenti, hogy a karbantartást, a rendezést ilyenkor végezzük el, de ebből le tudunk csípni, és olyan napokon egy-egy iskolába elmegy a busz, ismerteti a szolgáltatásokat, akár be is lehet iratkozni, vagy kölcsönözni is lehet. Illetve, amit még el kell mondjak, hogy a könyvtárbuszos kolléganő nagyon aktív, nagyon lelkes. Körülbelül egy évvel ezelőtt Sajó Szentpéter idősek otthona is csatlakozott, bár nem KSZR partner, de ugye Sajó Szentpéteren a könyvtár, az ottani könyvtár méretéből adódóan nehézkes a folyamatos ellátása ennek az idősek otthonának, és a kolléganő bevállalta, tehát minden második héten pénteken megáll az idősek otthona előtt is, és az idősek önállóan, vagy pedig a gondozók segítségevel tudnak feljutni a buszra, és ők is tudnak kölcsönözni könyvet, folyóiratot, tehát ilyen lehetőség is van, de mindez azt mutatja, hogy nagyon lelkesen, szívvel, lélekkel végzi a munkáját a kolléganő, és mi pedig igyekszünk ebben segíteni.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést Szabó Nélenke Fildikónak, a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár területellátási osztályvezetőjének.
0: Én is köszönöm, és mindenkit várunk szeretettel a könyvtárbuszokon, és természetesen a szolgáltatóhelyeken, vagy itt a Rákóczi Könyvtárban.

0: Megköszöntött a szeptember, és hát szeptembertől az őszi programokkal várja az érdeklődőket az Egri Bródi Sándor könyvtár Széchenyi Orsolya, az olvasószolgálat osztályvezetője, akit erről kérdezek, hogy most akár már a héten hétvégére milyen programokkal készültök.
1: Igen, elindult nálunk is az ősz, és elindulnak itt természetesen a programok, illetve a különböző szolgáltatásokat is kínáljuk olvasóinknak. Péntek délután, aki még egy kicsit lazítani szeretne így a iskola munka után előtt, szeretettel várjuk a társasjáték klubunkba, hiszen két hetente péntekenként 2-től este 6 óráig az Egri Társasjáték Klub várja a kedves érdeklődőket, és hát természetesen beindulnak a nyelvi klubjaink is, angol, japán, illetve spanyol nyelven, ezekről a könyvtár honlapján tájékozódhatnak a kedves hallgatók, és hát könyvtár lévén nagyon sok tartalmas kötetbemutató is lesz az ősz folyamán. Az első rögtön szeptember 11-én, pénteken 16:30-tól egy fiatal íróval találkozhatunk, Szántó Áronnal, akinek az első kötete a Küszöb címmel jelent meg nemrég. Ez egy fiatalokról szóló kötet, talán saját élettapasztalatból íródott, és vele nem más beszélget, mint Molnár Dávid, aki a Heves vármegyei levéltárnak a kollégája. Aztán pedig szintén egy helyi szerzőnek a kötetét mutatjuk be, Töröcsik Miklós neve talán sokaknak ismerősen cseng itt a városban, és Miklós egy novellás kötettel jelentkezett, ez az első kötete, Helyi idők címmel. Ebben a kötetben háromféle novellatípust ismerhetünk meg tőle, azokat a metanovellákat, amelyek az írás nehézségeiről szólnak, de vannak emlékezés novellák, ugye az régi eseményekről, történésekről, illetve olyan realista novellákat is szemezgethetünk a lapokon, amelyek az ő életéből vett eseményekkel kapcsolatosak. Miklós kötet bemutatójára szeptember 16-án szerdán 16:30-kor kerül sor, és vele pedig az unokája, Gócán Luca egyetemi hallgató fog beszélgetni. És hát a Bródi Sándor könyvtár nem maradhat előadás sorozatok nélkül, és hát ugye nemrégében volt a Mohácsi csatának az 500. évfordulója. Erről természetesen mi is megemlékezünk, és két kiváló előadót hadd ajánljak a figyelmükbe. Szeptember 8-án B. Szabó János történész, szeptember 23-án pedig az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének vezetője, dr. Kristóf Ilona fog Mohács témában előadni. Szeretettel várunk mindenkit.
0: Ezek a szeptember programjai, egy-két érdekesség van-e már ki forró félben októberre vonatkozóan?
1: Így van. Aki követi a programjainkat, október első hetében, pontosabban október 5-től lesz az Országos Könyvtári Napok, amelyet kísér természetesen a Bródi Antikvár. Ezt tudom, hogy nagyon-nagyon szeretik sokan, és most két héttel tervezzük az Antikvárt, ahol a leselejtezett könyvekből lehet válogatni, illetve a könyv felajánlásokból. Aztán pedig egy nagy fába vágjuk a fejszénket, de úgy gondoljuk, hogy ez abszolút időszerű. A mesterséges intelligenciáról szeretnénk tanfolyamot indítani, illetve egy előadássorozatot is, hiszen ma már mindenki találkozott vele, vagy dolgozik vele, illetve szeretné megismerni az előnyeit, illetve annak hátrányait. Aztán a november folyamán rajzfilmünnepre várjuk a kedves érdeklődőket, illetve sajnos, ha beköszöntenek a hűvös őszi esték, akkor pedig újra a diavetítés indul a gyermekkönyvtárunkban és a központi könyvtárban egyaránt.
0: Majd a további októberi programokkal újból részletekkel jelentkezünk. Széchenyi Orsolya, köszönöm szépen!
1: Köszönöm.

0: Itt van az ősz, itt van újra, hogy Petőfi Sándort idézem, de hát természetesen most itt a lényeg az, hogy az Egri Kulturális és Művészeti Központ is visszaáll az őszi üzemmódra, amikor is elkezdődnek a főleg beltéri programok, nem csak a programok, hanem szakkörök is, arról, hogy milyen aktualitásokkal várjátok az érdeklődőket, akár programra, akár a megszokott szakkörökre, erről Gergely Ernát, az intézmény szakmai vezetőjét kérdezem, mivel készültök.
1: Üdvözlöm ismét a rádió hallgatókat. Kezdjük rögtön egy olyan nappal, ahol nem kell választani a kultúra, a közösség és a kikapcsolódás között, ugyanis szeptember 5-én a Felsőváros ünnepe tölti meg programmal a Nemzedékek terét. Délelőtt zene, mozgás, közösség és családi programok várnak, fellép a Dobókatica kórusa, bemutatkoznak a mazsorettek és a street workout team, közben pedig egészségügyi szűrések, kézműveskedés és játszóház gondoskodik arról, hogy itt senki ne csak néző legyen. Délután pedig ismét felpörög a színpad, 16 órakor a Három Kívánság című mesejáték, majd modern tánc és a Felsőváros csillaga közösségi díjátadása következik, majd faültetés, borkóstoló, és este pedig már az operetti a főszerep, Kerényi Miklós, Máté és Kartfia is az árja a napot. Ha pedig inkább lelassítanának, szeptember 8-án kedden jöhet a képzőművészet, 17 órakor nyílik Válóczi Major Kata még itt című kiállítása a Baltakovics Béla közösségi házban. Nonfiguratív képek, színek, rétegek, emlékek és hangulatok, olyan alkotások kerülnek kiállításra, amelyeknél nem biztos, hogy ugyanazt látjuk, de az biztos, hogy mindannyian érzünk valamit. Na, de azért nem mi láthatunk sokáig, ugyanis szeptember 12-én a Dobótérre költözik a mozgás. A mozgásban a család interaktív élménynap 10 órától egészen 18 óráig várja a családokat, és itt tényleg lehetetlen csak üldögélni. A Ripper Brothers Akadémia Artista Kalandparkjában ugrálópálya, zsonglőrködés, egyensúlyozás és légtorna várja a bátrakat. A szakemberek természetesen segítenek, a többi már az érdeklődő múlik. Tehát szeptember 12-én mindenkit szeretettel várunk a Dobótérre 10-től egészen 18 óráig. És ha elfáradunk a nagy mutatványokban, másnap jöhet a mese. Szeptember 13-án 10 órakor a Forrásban a Csizmás Kandúr indul kalandos útjára a Márton herceggel. Élő szereplős zenés mesejáték látványos díszletekkel, humorral és természetesen egy jó adag furfanggal. A hónap közepén aztán a mese helyét átveszi azoknak a kérdéseknek a helye, amelyekkel már felnőttként találkozunk nap, mint nap. Szeptember 17-én 19 órakor Soma Magdisa várja a közönséget a Bartakovics Béla közösségi ház színpadán. Változóban lévő férfi és női szerepek. Mit kezdünk mindezzel, és hogyan találjuk meg közben a saját helyünket? Ezt és még sok más izgalmas kérdés boncolgatva. És hogy a hónap végére is maradjon valami igazán izgalmas és különleges, szeptember 25-én 18 órakor Rím és Ritmus irodalmi sorozatunk folytatódik a Forrásban, Föld, kő és arany kering benned, Freiger Zsolt és Magyar Borin zenés irodalmi előadása székely történetekkel, névdalokkal, mondákkal és versekkel, Benedek Elek, Kós Károly, Jókai és Kányádi világa egyestén, szóval és zenével. Ennyi fért most bele a programajánlónkba, a szeptember viszont ennél jóval többet tartogat, éppen ezért szeretném még mindenképp megemlíteni, hogy közben az EKNK szakköre is újra megtöltik élettel a Forrást. Jövő héttől indul a kerámia csodák, a bohó dizájn, a mese fitness, a tapicska, a montázs diák színpad és a vágod média és animáció szakköreink. Vagyis lehet alkotni, mozogni, játszani, színpadra állni és filmet is készíteni nálunk. A legkisebbektől egészen a tinédzserekig minden korosztálynak kínálunk lehetőséget a közös alkotásra és a fejlődésre. A korosztályokról, időpontokról és jelentkezésről pedig az ekmkger.hu oldalon lehet tájékozódni. Ha megtalálták a kezükre való programot, ne csak tervezzék, induljanak el, kapcsolódjanak ki, találkozzanak velünk, az EKMK nevébe köszönöm, hogy velünk tartottak, jó programozást, szép őszi napokat, és találkozunk Eger kulturális tereiben.
0: Azt gondolom, ez annyira kompakt összefoglaló volt, hogy a programokon túl igen a szakkörök, amikre kíváncsi voltam, ahogy a felvezetőben elmondtam, és a jelentkezés módja, de mindent elmondtál nekünk, Erna, úgyhogy köszönjük szépen, és hát reméljük, hogy sok gyereknek, családnak, szülőknek felkeltettük az érdeklődését. További jó munkát nektek, Gergely Erna, köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen.

0: Új társulata, valamint korszakalkotó bemutatókkal indul a Gárdonyi Géza Színház 2026-27-es évada. A társulat alapelve a szeretetre és a tiszteletre helyezi a hangsúlyt, továbbá igényes szakmai munkát biztosítanak a közönség számára. A Quo Vadis, az ötödik pecsét, a karácsonyi ének, a siratóének, a holdbili csónakos, a jó gyerekek képeskönyve, az egy szerelem három éjszakája, valamint az osztálytalálkozó lesz látható újdonságként. A Quo Vadis premierjét október 9-én tartják Szabó Sebestyén László rendezésében, ezt követően pedig október 17-től a Stúdió színpadon az ötödik pecsét című előadást láthatja a közönség Létmányi Attila rendezésében. Ezen felül ifjúsági műhely nyílik általános és középiskolás diákok számára Rákosi L. Lancsa, valamint Létmányi Attila vezetésével. A további percekben Kondák Orajsa Panka, a Gárdonyi Géza Színház tánc tagozatának új vezetője, szakmai felépítéséről, továbbá a jövőbeli tervekről ad bővebb tájékoztatást.
1: Az volt az elsődleges célunk, hogy minél különbözőbb tánc, mondhatni címszó alatt válogassuk össze a darabokat, és azt gondolom, hogy sikerült is. Ami egy ilyen misszió tudat ebben az egészben az az, hogy minél inkább megmutathassa a táncszínháza sokszínűségét, a táncszínházi előadások, és azt, hogy többféleképpen lehet az emberhez eljutni, vagy eljuttatni a táncot, nem csak egyféleképpen, mint mondjuk tiszta tánc, és az, hogy egy fúzió megjelenjen, tehát a képzőművészettel, a zenével együtt, minden egyéb olyan műfaj, amit a tánc előtt hozni lehet. Ugye ezek vendégelőadások, mi ugye a fesztivált szervezzük és rendezzük. Van köztük babaszínház is, ami inkább ilyen népi elemekkel van megtarkítva. 0-4 éves korig el lehet látogatni, ugyanúgy van, ami egy kicsit groteszkebb világ, ami azt gondolom, hogy a modern és kortárs táncban abszolút kibontakozhat, és inkább talán felnőttebbeknek való, vagy esetleg az elvontabb vonalak kedvelőinek, valamint a szöveget is használják. Színészekkel dolgoznak együtt, a tényleg szerves része a tánc, van, ami csak, úgymond csak tánc, de igazából nem műfajilag besorolható, csak ha nagyon muszáj. Jelenleg 6, 3 fiú és 3 lány. Korosztály tekintve ilyen 24-től 27-ig. Ugye így friss táncokat vezetőként ez egy nagy megtiszteltetés, hogy én vihetem tovább ezt, az egyébként nagyon értékes, mondhatni már hagyományt itt Tegerben, és igyekszünk méltóak lenni ehhez a fesztivál nevéhez és minőségéhez, amit immáron 15. alkalommal rendezhetünk meg.
0: Kondák Orajsa Pankát, a Gárdonyi Géza Színház tánctagozatának új vezetőjét hallották.

0: A karácsonyi ének egy családi zenés előadásnak készül, saját verzióban mutatják be majd Charles Dickens művét. A színpadi átiratot Vas Judit Gigi, a dalszövegeket Malek Andra, a zenét pedig Kovács Adrián alkotta meg, mondta a rádiónknak Szabó Sebestyén László, a Gárdonyi Géza Színház művészeti igazgatója.
1: Egyrészt lesz egy saját repertoárunk, aminek a címeit, a bemutatóink címeit már olvashatták a tavalyi évad végén, az évad hirdetés után a nézők, illetve elindít a Horizont és Desszert vendégelőadás programjainkat. A Horizont előadásba olyan országos hírű alkotóbarátainkat és alkotótársainkat fogjuk vendégül látni, akiknek az előadásai kiegészíthetik a mi repertoárunkat, illetve a Desszert előadásban olyan könnyedebb, szórakoztatóbb előadások kapnak majd helyet, amik abszolút közönségkedvencnek számítanak. A Kultusznak a bemutatója október 9-én lesz. Egy igazi erőpróbának szánom én ezt az előadást. Az újraformálódó társulat első bemutatkozása lesz ez az előadás. Nagyon sok mindennek ki kell majd derülnie közben, amilyen tapasztalatok, vagy amilyen kérdésekkel később tudunk majd foglalkozni. És igazából azért is választottam ezt a címet, mint első bemutató előadást, mert nagyon fontosnak tartom azt, hogy az ember ezt a kérdést föltegye magának, hogy hová is megy, hová is tartunk. És azt hiszem, hogy ez egy, úgy is van a műfaj meghatározva, hogy útkeresés. Számunkra most a legfontosabb a világban az, hogy új utakat találjunk, amelyeken az élet még emberi módon élhető. Ez lesz a legfontosabb kérdés, amit fel fogunk tenni magunknak. Nagyon szeretnénk a közönséggel egy közvetlen kapcsolatot is kialakítani. Ez majd később az évadban is jelentkezni fog, közönség találkozók, vitaestek formájában is. Szeretnénk, hogy a színház egy fórummá, egy agórává váljon, ahova érdemes betérni, akkor is, ha éppen nincsen előadás, mert talán valami fontos dolog történik ott a színházban, ami miatt ott kell lennem. És ennek a gondolatnak tulajdonképpen az első lépése volt az, hogy először is csináltuk a nyitott térfesztiválunkat, ahol kiköltöztünk a Dobótérre, és ott lehetett bérletet és jegyeket venni. Ez még május végén volt, aztán pedig Eger összes nagyobb rendezvényén igyekeztünk ott lenni. Gondolok itt az Egri bor ünnepére, vagy a Vinó napokra. Volt bérlet estünk, ahol közvetlenül a Lüde szultánában lehetett egy beszélgetést szerveztünk a művészekkel, és a közönség találkozhatott egy kicsit a színház merev falain kívül is. Azt szeretnénk, hogyha ez a nyitott szellemiség, amit ott ezeken a rendezvényeken átélünk, ez be tudna költözni a színházba is.
0: Szabó Sebestyén Lászlót, a Gárdonyi Géza Színház művészeti igazgatóját hallották.

Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. További kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk Önöknek a viszont hallásra!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Egy óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A műsor szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Adásunk tartalmából. Idén ismét Miskolcra költözik a szakrális művészet. Szeptember 4-én nem csak a segítségnyújtásról szól majd a nap Gyöngyösön, hanem a nosztalgiáról is. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Szeptember 4-én nem csak a segítségnyújtásról szól majd a nap Gyöngyösön, hanem a nosztalgiáról is, ugyanis retro véradás lesz. A szervezők klasszikus menüvel és jó hangulattal várják az önkénteseket a Magyar Agrártudományi Egyetem Károly Róbert kampuszán 13 órától, miközben az őszi időszak előtt frissítik a vérkészleteket. A részletekről dr. Friedman Valériát, a Gyöngyösi Bugát Pál kórház főorvosát, tudósítunk, Fekete Gábor kérdezte.
2: Főorvosasszony, van egy mondás, mindig ezzel találkozunk, hogy adj vért és ments meg három életet. Ennek van egy nagyon nagy üzenete, ez egyáltalán nem csak egy elcsépelt mondás, igen. És ide nem csak gyöngyösieket, hanem gyöngyös környékieket igen. is várunk, igen. És sokan lehet nem is tudják azt, hogy a felajánlott vérkészítmények által, amit odaadnak, meg készítenek belőle, hogyan segíthetnek egyáltalán a gyöngyösiek és a környékiek.
3: Én azzal a mondattal kezdeném, hogy a vért csak ember adhat embernek, tehát ennek a csodálatos anyagnak a mesterséges előállítását még nem találták ki, és így valóban menthet három életet, mert a vér összetevőit három felé bontják, sőt négy felé, de a három olyan fő elemére, hogy a vörös vérsejteket, a vérlemezkéket, amik alvadásos hatással vannak, hogyha valaki vérzik, akkor azt kell neki adni, és azon kívül az úgynevezett plazmát, de ne keverjük ide a plazmaállomások plazmáját, mert ez a kezeléshez szükséges plazma, a gyors fagyasztott plazma, ami a harmadik eleme ennek a vérkészítmény három elemének.
2: Ugye itt most nagyon fontos hangsúlyoznunk azt, hogy a véradás az tényleg egy nagyon fontos dolog.
3: Nagyon-nagyon fontos.
2: Egyébként, hogyha megnézzük így globálisan, óriási nagy szükséglet van erre, így van?
3: Nagyon nagy szükséglet van, nagyon sok műtéthez kell, van olyan műtét persze, amihez nem, de nagyon sok műtéthez, balesetekhez, vérképzőszervi betegségekben, daganatos betegségekben, tehát ma már a korszerű terápiának, vagy egyáltalán a helyes terápiának az alapvető eleme az, hogy vért kapjon a beteg, ha szüksége van rá.
2: És akkor főorvosasszony, menjünk is szeptember 4-ére ugorjunk, ez pénteken lesz, és nosztalgikus, ezt mondtam, hogy nosztalgikus. Ezek szerint teljesen más hangulatú, illetve nosztalgikus élményekkel készülnek az odaérkezőknek, erről mit lehet tudni?
3: Igen, azt lehet tudni, hogy az Országos Vérellátó Szolgálat, aki Magyarországon felelőse ennek az egész transzfúziológiai tevékenységnek, már több éve meghirdette ezt a retrovéradást, amiben az a retro, hogy ahogy a bevezetőben is említette, próbálunk visszatérni azokhoz a körülményekhez, ahogy a véradókat fogadjuk, illetve ahogy tőlünk elmennek, tehát a régi véradások hangulatát megidézve virslivel, sörrel, títővel és egy kicsit a ajándékokkal várjuk a véradókat.
1: Idén ismét Miskolcra költözik a szakrális művészet. Szeptember 11-e és 20-a között rendezik meg a 4. Miskolci Ars Sacra Fesztivált, amely 10 napon át több mint 54 programmal és 600 szereplő közreműködésével várja az érdeklődőket. A nagyszabású kulturális esemény fővédnöke pedig dr. Ternyák Csaba egriesek. És a programsorozat az Éltető Lélek Alapítvány, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Miskolci csoportja, 20 civil szervezet, elismert helyi művészek, egyházi felekezetek, valamint Miskolc megyei jogúváros önkormányzatának példaértékű összefogásával valósul meg. Az eseménysorozat idén is egyedülálló lehetőséget biztosít arra, hogy a zene, az irodalom és a képzőművészet révén közelebb kerüljünk a szakrális értékekhez és közös kulturális örökségünkhöz. A részletekről dr. Várhelyi Krisztina, a Miskolci program főszervezője, Farkas Erzsébet kollégánknak nyilatkozott.
4: Azt lehet mondani, hogy egy óriási nagy összefogás van a városban, mert 18-20 civil szervezet kapcsolódott be, de bekapcsolódtak a nagy miskolci intézmények, élén a Miskolci Szimfonikus Zenekarral, a Herman Otto Múzeummal, a Rákóczi Ferenc Könyvtárral, és hát ugye nem is beszélve a Művészetek Háza, aki helyszínt biztosít nekünk, a Szeleta Park, aki még új helyszín lesz, és nagy szeretet fogadnak, és a városi önkormányzat bekapcsolódott úgyis, mint támogató, és mindig helyszínt biztosít nekünk a rendezvényeinkhez, sajtótájékoztatóhoz, úgyhogy nagyon sokat köszönhetünk a városnak, mert térítésmentesen kapunk meg minden intézményt. Úgyhogy gyakorlatilag én azt hiszem, hogy ez az egyetlen olyan rendezvénysorozat, amiben gyakorlatilag mindenki beletartozik, mert ugye a 40 egyházközség, és még 16 iskola is bekapcsolódik, tehát, és az nagy büszkeség, hogy egyre több fiatal és egyre különféle műsorokkal kapcsolódnak be, kiállításokkal, színdarabokkal, énekkel, tehát irodalmi műsorokat, nagyon sok produkciót mutatnak be, és nagyon lelkesen készülnek. De hát azt lehet mondani, hogy itt Miskolcon több mint 600 művész készül, nagy lelkesedéssel, nagy odaadással, és már hónapok óta, és nagyon magas színvonalon. Tehát ez várható az Alszakra Fesztiváltól.
5: Az idei program jelmondata Jeremiás könyvéből vett idézet, mi szerint reményt és jövőt adok nektek. Erre az idézetre fókuszál, és ezen idézet köré csoportosul minden egyes program. Ezt kijelenthetjük.
4: Mikor elkezdjük, ezt februárban szoktuk elkezdeni a Alszakra programoknak a szervezését, akkor az elmondjuk, hogy mi a motto, reményt és jövőt adok nektek, és ehhez kell hangolódni az összes előadónak. És hát nagy példaképeink vannak, aki már gyakorlatilag 800 éve pontosan példát mutat nekünk, és ma is gyakorlatilag köztünk van. Ez Assisi Szent Ferenc, akinek halálának a 800 éves évfordulója van, és azzal emlékezünk rá, hogy Miskolcon egy zeneszerzői pályázatot írtunk ki ebből az alkalomból, és 13 pályamű érkezett Szent Ferenc tiszteletére, amelyek mind olyanok, amit nagy közönség előtt be lehet mutatni. 10 miskolci alkotó fog bemutatkozni az Alszakra Fesztiválon, és ős bemutatók lesznek ezek a darabok, mert mindegyik előadható. Egy 18 éves fiatal ember nyerte meg a fesztivál nagy díját, a zeneszerzői díját, úgyhogy nagy szeretettel várjuk és hallgatjuk majd a művét, amit ő fog bemutatni, és ő fogja vezényelni. Ez még egy külön nagy esemény lesz. De hát rendkívüli színvonalas események lesznek, úgyhogy csak azt tudom mondani, hogy igen különlegességek, például a Rakoncai Gábor, aki a világot végigjárta, mindenhol óriási tiszteletnek örvend, Guinness rekorder és a tengerek nagy utazója, maraton futó, lakberendező, elképesztő, mi mindent tud. Aztán azért megemlíteném a Prokop Máriát és Csévarga Istvánt is, aki a jezsuita gimnáziumban fog előadást tartani, ami szintén nagyon érdekes, mert a múlt és a jövő összekapcsolására, és hogy a múltból tudunk építkezni, mert az az erőnk, és akármilyen körülmények vannak ma a világban, azért mindig van egy pont, ahol vissza lehet menni, és erkölcsileg újjáépülni és elindulni. Tehát én nekem nagyon szívügyem ez az idei Alszakra Fesztivál, mert úgy érzem, hogy mindegyik magas színvonalú volt, de ez azt hiszem, hogy még jobban sikerült, mint az előzőek.
1: Az Alszakra Fesztivál média partnereként rádiónk az eseményről folyamatosan be fog számolni. kedves hallgatóink, most az időjárásról. Keleten fátyol felhős idő várható, az ország nyugati felén azonban megnövekszik, hajnalra helyenként meg is vastagszik a felhőzet, de csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél általában mérséklődik, keleten legyengül. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet általában 14 és 19 fok között alakul, de a keleti tájakon ennél hűvösebbet is mérhetünk. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. szeptember 3-án csütörtökön. A műsor szerkesztésében munkatársaim voltak, Farkas Erzsébet és Fekete Gábor. Búcsúzik a hírszerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalma: az interneten termékeket és szolgáltatásokat hirdető magánszemélyeket ellenőrzött a NAV. Vonzó, szerethető és sikeres szeretne lenni az Egri Gárdonyi Géza Színház. Két újabb kitüntetettet avattak a magyar kultúra lovagjaivá a Füzéri Várban. Megkezdődött a szüret Tokajhegy alján. Ezek műsorunk témái. Kérjük, tartsanak velünk!
0: Kora esti hírmondó.
1: Hipnózis, meditáció, lelki segítségnyújtás, reinkarnációs és transzcendentális utazás. A közösségi oldal hirdetésére ezúttal a NAV jelentkezett be. Az egyórás konzultációról nyugtát nem adott a vállalkozó, és kiderült, hogy teljesen feketén dolgozik, még adószáma sem volt. A részletekről dr. Paskujné Pivkó Mónikát, a NAV Heves vármegyei adó- és vámigazgatósága kommunikációs referensét hallják.
2: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal rendszeresen ellenőrzi azokat a magánszemélyeket, akik termékeiket és szolgáltatásaikat az interneten keresztül hirdetik. Így került képbe az a hölgy is, aki lelki segítségnyújtást, személyes vagy online konzultációs lehetőséget, reinkarnációs és transzcendentális utaztatást, hipnózist, vezetett meditációt, workshopokat, többnapos elvonulást és saját könyvét hirdette a honlapján, illetve a közösségi oldalakon is. A NAV ellenőre is élt a lehetőséggel, és sikeresen időpontot foglalt. A lelki segítségnyújtást vett igénybe. Az egyórás szolgáltatás 17.000 forintos ellenértékéről azonban sem nyugtát, sem számlát nem kapott. Az ellenőrzés megállapította azt is, hogy a szolgáltatást végző hölgy évek óta adószám nélkül folytatja ezt a tevékenységét. A bejelentkezési kötelezettség elmulasztása miatt a NAV akár 1 millió forintig terjedő mulasztási bírságot is kiszabhat, de a magánszemély számíthat arra is, hogy a hivatal adóellenőrzésben állapítja meg az elmulasztott adókötelezettségeket. Ennek pedig már adóbírság és késedelmi pótlék vonzata is van. Az ellenőrzés hatásosnak bizonyult, a magánszemély a revízió után kiváltotta az adószámot, azért, hogy a tevékenységét a jogszabályi előírásoknak megfelelően végezze a jövőben.
1: Vonzó, szerethető és sikeres szeretne lenni az Egri Gárdonyi Géza Színház, hangzott el az évad elején tartott sajtótájékoztatón. Szarvas József igazgató úgy fogalmazott: nagy várakozást tapasztalnak a közönség részéről.
3: Mindig az volt, az lebegett előttünk, hogy egy olyan színházat csináljunk, amit a nézők szeretnek, ami tetszik nekik, ami jó. És azért az, hogy tetszik, meg az, hogy jó, az egyik szakmai fogalom, a másik azért laikus fogalom, de a két igazságnak jelen kell lennie. A szakmai igazság az a morál, a szakmai morál, az az etika, az ami mi részünk. A néző pedig persze, hogy naív, persze, hogy kíváncsi és nyitott, és ezt a fajta naivitás és kíváncsiságot kielégíteni. Ez a legnagyobb kihívás. Én abban bízom, és abban reménykedem, hogy ennek a szakmai bölcsességnek a birtokában vagyunk. Tehát azért régóta vagyok én magam a szakmában, a Sebi is, mint rendező, és mint színész, és mint pedagógus is, ő is, és én magam is. Tehát azt gondolom, hogy rendelkezünk azzal a tudással és készséggel és képességgel, hogy ezt a munkát el tudjuk végezni.
4: Mivel lenne elégedett, hogyha most az évad végén lennénk?
3: A városban nagyon sokat beszélnek az előadásainkról. Hogyha amikor majd megérezzük azt, hogy elment a hír az előadásnak, hogy a városban híre, neve és a rangja van a színháznak. Tehát azért, hogy a színház, mint a féle kultúra közvetítő műhely belépessen a város gondolati terébe, a színház jelen legyen, mint műfaj, mint fórum, mint a kultúra hordozó és közvetítője. Megjegyzem, amikor azt mondom, hogy

0: odaítélt elismerést Matl Péter kárpátaljai szobrászművész és dr. Tóth Gergely diaszpórakutató vette át az ünnepségen. Koleszár Krisztián tudósítónk összeállítását hallják.
1: Különleges ünnepségnek adott otthont augusztus 22-én Fűzélvára. A várkápolnában a Szent Korona hiteles másolata előtt két szemét avattak a magyar kultúra lovagjává. A falvak kultúrájáért alapítvány az elismeréseket már az év elején odaítélte, az ünnepélyes átadásra és lovaggá avatásra azonban most Fűzéren került sor. A kitüntetettek egyike Matl Péter, Munkácsi Mihály díjas kárpátaljai szobrász és képzőművész, akinek csaknem 170 köztéri alkotás fűződik a nevéhez, köztük a veleckei honfoglalási emlékmű, és a Sátoraljóújhelyi Magyar Kálvárián felállított turulszobor. A másik díjazott dr. Tóth Gergely nyelvi lektor és diaszpóra kutató, aki évtizedek óta dolgozik a külhoni magyarság kulturális örökségének megőrzéséért. A Magyar Kultúra Lovagja címről és a fűzéri ünnepség jelentőségéről Nitz Ferencet, a Falvak Kultúrájáért Alapítvány elnökét hallják.
2: A Kultúra Lovagja cím adományozása kis tudásom, de egy elkeseredett szituációra adott válasz. Mégpedig a szituáció az, hogy vajon hogyan becsülik meg az egyes településeken, zárójelben jegyzem meg falvakban, a közért huzamosan dolgozó, önzetlenül tevékenykedő embert. Mert a lehető legkevesebb alkalommal adódik, hogy ő valamilyen elismerést kap. A legjobb, amit tapasztaltam, hogy kap egy oklevelet a polgármestertől. De az összes valamire való elismerést valahogyan a falu vezetői veszik át, megyei szinten már, és főleg állami szinten. És úgy gondoltam, hogy ezekre az emberekre a figyelmét úgy ki lehet fölhívni, hogyha alapítunk egy olyan elismerést, amely vetekszik, nem versenyez az állami elismerésekkel, de az átadás körülményei vetekszik, és színvonala vetekszik az állami elismerésekkel. A legfontosabb az, hogy kiemelném azokat hosszú évtizedeket, amíg ők önzetlenül tevékenykedtek a kultúra maguk által választott ágában. Úgyhogy az egyiknek a sors úgy hozta, hogy Amerikában, a másiknak az új sors úgy hozta, hogy Kárpátalján. A kettő között szinte semmi különbség nincs, mert mind a ketten, hogy a mai a határozatok ismertetésén is látható, hogy értéket alkottak. Nevük ott van egy-egy falu, egy-egy városnak a értéktárába. Nélkülük nem lehet elmenni egy szobor, egy kiadvány mellett. És ezt kell megbecsülni.
0: Megkezdődött a szüret Tokajhegy alján. Az idei termést azonban az aszályos, csapadékszegény időjárás mellett a fitoplazmás betegség megjelenése is próbára tette. A szőlőültetvények állapotáról és az idei szüret kilátásairól Koleszár Krisztián tudósít.
1: A megszokottnál korábban kezdődött meg idén a szület Tokajhegy alján. A borvidék szőlőültetvényeit ugyanakkor komoly próbatétel elé állította az idei nyár. A hosszantartó csapadék hiány és az aszály mellett a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazmás betegség terjedése is fokozott védekezést igényelt a gazdáktól. Hogy miként vészelték át az ültetvények ezt a nehéz időszakot, mire kellett leginkább odafigyelniük a termelőknek, és milyen termésre számíthatnak az idei szüreten, arról Butella László, Tokajhegyaljai borászt kérdeztük.
3: Az aszálykár az megmutatkozik a szőlőn is, főleg a fiatal ültetvényeken, illetve a friss ültetéseken. Ugye ezeken a területeken az emberek, a gazdák megpróbáltak locsolással egy picit segíteni a szőlőnek, ameddig a kútvizek tartottak, de ugye most már azt is látjuk, hogy a kutak sem tartanak ki. És az idősebb szőlők, azoknak viszont a vitalitása az jóval felülmúlta a fiatalokat, nyilván mélyebbre érnek a gyökerek. Általában az agyagos területek jobban kibírták ezt az aszályt, de ugye a gyümölcsökön látszik, a súlyon látszik. Ugye az időjárás az elég jól megviccelt minket, mert gyakorlatilag a tervezett vagy szokásos csapadék mennyiségnek talán ha a fele lejött. Ez a szőlő érésében rettentően beleszólt, fogunk látni olyan tőkéket, amik rendesen aszálykáról sújtottak. Nyilván rajta van a termés, de a növény okos, és

0: elkezdte visszaszívni most már a bogyókból a nedvességtartalmat, azért, hogy ő magát, saját magát mentse. Mindig a legfontosabb a megelőzés. Tehát, hogyha már ott van valami, akkor azt nagyon nehéz kezelni, és ezért ugye a megelőző intézkedéseket minden esetben megtettük a konvencionális ültetvényeknél. A bioszőlőművelőknek volt szerintem ez egy picit egyszerűbb olyan szempontból, hogy valószínűleg nem kellett minden héten permetezniük, hanem egy picit kitolódhatott a dolog, de ott is preventív jelleggel szerintem mindenki lefújta azokat a védekezéseket, amik szükségesek, plusz ugye ezen az éven van egy új betegségünk, ez a fitoplazma, amit ugye az amerikai szőlőkabóca terjeszt, és emiatt plusz permetezések is be tudtak csúszni, mert ugye ezeknek kötelező határidejű védekezése volt. Most kezdődött igazából a szüret. A pezsgő alapanyagok és a sárga muskotás száraz alapborokkal kezdődött a szüret, illetve olyan cégek, akik verzsüt is szedtek. Én úgy gondolom, hogy Tokaj egy olyan csak jó, meg még jobb minőség van, tehát rossz évjárat nincsen. Ebből is ki fogjuk hozni a lehető legjobbat, a maximumot, amit csak tudunk. Én szerintem nem kell temetni. Ami nagyon érdekes lesz, hogy ezen az éven például az aszusodás mennyire tud majd végbe menni. Ugye ez a jövő zenéje, hogy még kapunk-e csapadékot, vagy nem.
1: Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek.
2: 14. Leó pápa Palánki Ferenc püspököt nevezte ki a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye érsekévé. Tájékoztatott a Magyarországi Apostoli Nunciatúra. A Szentatya elfogadva a 76 éves Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek lemondását főpásztori szolgálatáról, 2026. szeptember 3-án csütörtökön kinevezte Palánki Ferenc Debrecen nyíregyházi megyéspüspököt a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye érsekévé. Palánki Ferenc Balassagyarmaton született 1964. március 11-én. Gyermekkorát a közeli Csesztve faluban töltötte, gimnáziumi tanulmányait Balassagyarmaton végezte. Érettségi után a győri közlekedési és távközlési műszaki főiskolán üzemmérnöki diplomát szerzett. 25 éves korában döntött a papi hivatás mellett, és az esztergomi főegyházmegyébe kérte felvételét. Majd 1989 és 1994 között az esztergomi hittudományi főiskolán tanult teológiát. 30 éves korában, 1994. június 18-án szentelte pappá Paskai László esztergomi bíboros érsek. Papszentelése után a Váci egyházmegyébe kérte felvételét, ahová augusztus 1-ével inkardinálódott. 2000-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kánonjogi posztgraduális intézetében egyházjogi licenciát szerzett. Szülővárosában kezdte káplánis szolgálatát 1994-ben, ahonnét 2 év múlva 1996-ban került Dorokházára plébánosnak. 2000-ben nevezték ki Püspök Szilágy plébánosává, majd 2005-től 2010-ig a Váci Propedeutikus Szeminárium spirituálisa lett. 2010. augusztus 1-ével bízzák meg a Budapesti Központi Papnevelő Intézet spirituális tisztével, és alig 4 hónapos szolgálat után, december 27-én érte 16. Benedek pápa döntése, aki fidolomai címzetes püspökként Egri segédpüspöknek nevezte ki. Erdő Péter bíboros szentelte püspökké 2011. február 26-án az Egri Főszékes Egyházban. Püspöki jelmondata: Jézus a feltámadás és az élet. Ternyák Csaba egri érsek érseki helynökévé nevezte ki, egyúttal rábízta Miskolcváros lelkipásztori ellátásának irányítását. Ferenc pápa 2015. szeptember 21-én kinevezte Debrecen nyíregyházi megyés püspöknek. Szolgálatába 2015. november 14-én iktatták be a debreceni Szent Anna Székesegyházban. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Bizottságában a Hittani Bizottság, a Jogi Bizottság, valamint a Papság és a Megszentelt Élet Bizottságának a tagja. 14. Leó pápa Palánki Ferencet 2026. szeptember 3-án a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye érsekévé nevezte ki. Hálaadó szentmisét tartottak a budai vár török uralom alóli felszabadulásának 340. évfordulója alkalmából Budapesten a Mátyás templomban szerdán a Honvédelmi Minisztérium katolikus tábori püspöksége szervezésében. A katonai tiszteletadással bemutatott szentmisén Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára arról beszélt, a Mohácsi csata után másfél évszázadnyi oszmán uralom következett, de a magyarok megmaradtak magyarnak. Belőlünk soha, sem előtte, sem azóta nem veszett ki a szabadság iránti vágy, az országunkért és a magyarságért való elkötelezettség. Mint mondta, Budavárának 77 napos embert próbáló küzdelme során sem a hőség, sem a betegségek, sem az elkeseredett török ellenállás nem tudta eltántorítani az ostromlókat. Így válhatott 1686. szeptember 2-a a hősies helytállás és a győzelem napjává, és Buda visszafoglalásával megkezdődhetett a gyógyulás, a fejlődés és az építkezés. Berta Tibor Dandár tábornok katolikus tábori püspök homíliájában arról beszélt, mindaz, ami hiányzott Mohácsnál és Mohács után, a 148 évvel később összeállt a Szentligában, ahol a közös ügy szövetsége cselekvéssé formálódott, és lehult a vállainkra nehezedő rabságigája. Mint mondta, Buda visszavétele arra figyelmeztet, hogy egy ország elveszítheti szabadságát, egységét és jövőjének biztonságát, de ezeket az összefogás erejével vissza lehet szerezni. Miskolcra telepedésük 25. évfordulóját ünnepelte a szeretett misszionáriusai, vagy más néven a Terézanya nővérei rend. Az ünnepi szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatta be a környékbeli papság közreműködésével. Azt a szeretetet, amely betöltötte Terézanyát, 25 évvel ezelőtt élő, megtapasztalható módon idehozták a nővérek Miskolcra, hogy a legszegényebbek között végezzenek szolgálatot. Isten áldja meg őket és Terézanyát, mondta beszédében a főpásztor. Hangsúlyozta, ez a szeretet nem önmagától való. Terézanya úgy fedezte fel, hogy felismerte az Isten iránta való nagy szeretetét. Az érsek hozzáfűzte, nem könnyű szolgálat szeretni, mert sokan nem értik meg az ingyenes szeretetet. Isten szemével kell látnunk a világot, tudva, hogy meghívásunk van az örök életre. A Szent Mise végén a rend nevében Dominika nővér köszönte meg a főpásztornak az egyházmegye gondoskodását, valamint számos helyinek azt a sok segítséget, amit az évtizedek alatt a nővérek számára önzetlenül nyújtottak. A szertartás után zenés műsorral kedveskedtek a gyermekek. 5. éve tartanak nyár végén szőlőmegáldást az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ültetvényén. A katolikus keresztény világban a szőlő, mint szimbólum is nagyon fontos. Amikor Jézus Krisztus megalapítja az oltári szentséget, a kenyér és a bor színe alatt teszi az utolsó vacsorán. Emlékeztetett a szertartást végző Novák István delegált rektor helyettes. Elmondta még, a szőlő beszédes valóság, a szőlővel sokat kell dolgozni, sokat számít az emberi munka. Így az áldást Istentől azokra is kérjük, akik ezen fáradoznak, s azokra is, akik borként magukhoz veszik. Szent Vince és Szent Orbán közbenjárását és oltalmát kérték, a gazdák életére és a jó termésért. Molnár Ádám az Egyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének birtokigazgatója úgy fogalmazott, a szélsőséges időjárás érezteti hatását, azonban az elkövetkező időszakban még több minden változhat. A csapadék még jót tenne, ez a növény egészsége a következő évjáratok termése szempontjából is fontos lehet. Azt már biztosan látni, hogy a termés mennyisége az átlagosnál kevesebb lesz. Hektáronként 6 tonna szőlőt várnak a gazdálkodók. A bűn és a megtérés volt a témája Mió Barada horvát származású karizmatikus 3 napos egri lelki gyakorlatának. A ciszterci templomban megtartott eseményen 170 fő vett részt, akik 70%-ban az egri főegyházmegyéből érkeztek. A többiek pedig az ország számos szegletéből, Budapest és környékéről, a Dunántúról és az Alföldről is jöttek. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba egriesek volt. A dicsőítő szolgálatot Molnár Sándor végezte. Előadások, dicsőítés, szentmise, szentségimádás, rózsafűzér és közbenjáróima volt mindhárom napon a program. Az egri Rozália temető kápolna búcsú ünnepe szeptember 6-án 16 órakor kezdődik. Az ünnepi szentmisét Czapkó Mihály teológiai tanár, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárságának irodaigazgatója mutatja be. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit. Idén szeptember 13-án vasárnap lesz Egerben a kisasszony búcsú. A délelőtt 10 órakor kezdődő szentmisét Rezs András egerbaktai plébános mutatja be, a baktai gyalogos zarándok hívek részvételével. A délután 16 órakor kezdődő szentmisét Mihály Mátyás gyöngyösi káplán tartja. A szabadtéri misék után körmenet és agapé is lesz. Szeretettel várnak mindenkit. Szeptember 19-én szombaton 18 órától Bibliai dalok címmel a Gyöngyösi Szent Bertalan főplébánián Fülep Máté és a Gödöllői Szimfonikus Zenekar vonós együttese ad elő egyházzenei műveket. A koncertmester Horváth László lesz, a belépés ingyenes. Szeretettel várnak mindenkit. A program az Ars Sacra Fesztivál keretében valósul meg. 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Az érseki palota turisztikai látogatóközpontban szeptember 21-én 14 és 18 óra között várjuk a donorokat. Minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácot megrendezik, az Együtt építjük jubileumi napot. A jubileumi nap elsődleges célja a hálaadás az Egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás 1000. évfordulóját nagyszabású különleges ünnepi előadással ünnepeljük. A Székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatják be az egyházmegye történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből és településről érkeznek majd. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét Szent István alapításától kezdve, amíg Edzi Kristóf püspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjainak fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelybe a tavalyi sikeres Családok és Közösségek Fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat is. 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi Szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az Egyházmegye papságával közösen. A rendezvény alkalmával rádiónk külön standdal készül majd, amelynél szeretettel várjuk követőinket. A hegyközi karizmatikus megújulás szervezésében Basabora atya szeptemberben Magyarországra érkezik evangelizációs körútra. Ennek keretében az Egri Főegyház megyében több településre is ellátogat. John Baptist Basobora, Keresztelő Jánosról nevezett Basobora atya Ugandából származik. Szabadító és gyógyító imaszolgálatairól világszerte ismert és elismert evangelizátor. Római katolikus papként szolgál egyházmegyéjének területén és a karizmatikus megújulás egyházmegyei koordinátora. A világ legkülönbözőbb részein végzett evangelizációs szolgálatai során nagy alázattal használja karizmáit, Isten pedig rendkívüli jelekkel, a Szentlélek ereje által végbevitt testi-lelki gyógyulásokkal és szabadításokkal ad választ imáira. Népszerű előadó, 2013-ban Varsóban több mint 60 ezer katolikus gyűlt össze egy általa vezetett ima találkozóra, de gyakran szolgál az Egyesült Államokban is nagy tömegek előtt. Hazájában Ugandában árvaházat épített és iskolákat alapított. Létrehozta a Krisztus Barátai nevű alapítványt, amely otthont, iskolát és egészségügyi ellátást nyújt több mint 14 ezer Ugandában élő olyan árvának, aki elvesztette szüleit a háború vagy az AIDS miatt. Összegyűjti az elhagyott, szeméttelepeken élő gyermekeket is, és evangelizációs útján nekik, az árvaházaknak és iskoláknak gyűjt adományokat. Basobora atya 1946. december 5-én született Ugandában. Tragikus gyermekkora volt. 2 éves korában elveszítette az édesapját, de ő nem tudott erről. Nagybátyja és annak felesége nevelték, akiket valódi szüleinek hitt. Jánoshoz nehéz gyermekkorától fogva nagyon közel állt Jézus. Legjobb barátjának tekintette. Rendszeresen olvasta a Szentírást, tudta a gyermek Jézusról, hogy bölcsességben és isteni kegyelemben nőtt fel, és ő is így akart élni. Amikor 7 éves korában a hitoktatója azt mondta neki és osztálytársainak, hogy ők Krisztus teste, megkérdezte Jézust, ha mi vagyunk Krisztus teste, tudnál használni engem eszközként, hogy embereket gyógyíts, amikor megérintem őket? Szolgálatait látva azt mondhatjuk, Isten teljesítette kérését. Számos akadályt kellett leküzdenie ahhoz, hogy pap lehessen. 1972-ben szentelték fel. Pappá szentelésének a napján tudta meg, hogy a nagynénje, aki felnevelte őt, annak idején megmérgezte az édesapját, mert féltékeny volt a János családjában uralkodó szeretetre, és mert János sokkal intelligensebb volt a saját gyerekeinél. Jánost is megpróbálta megmérgezni, mérgezett zapkását adott neki, de amikor János evés előtt keresztet vetett az ételre, az edény darabokra tört. Pappá szentelésének napján a nagynénje bevallotta bűnét, a megbocsátását kérte, és ő Jézus nevében megbocsátott. Később megtalálta édesapja sírját, és találkozott édesanyjával is. Pappá szentelése után belépett az ugandai Szentkereszt kongregációba, és Indiába ment novíciátusba. Ezután Rómában doktorátust szerzett teológiából, és egyetemi diplomát pszichológiából. Szakdolgozatát a lélek tisztánlátásából írta. Lengyelországban gyakori vendég. Az ottani püspökök rendszeresen hívják karizmatikus gyógyító lelki gyakorlatokat tartani, ahol a Jézussal való bensőséges kapcsolat kialakításáról és a Szentlélekben való imádságról tanít. Prédikációit és közben járó imáit számos megtérés és testi-lelki érzelmi gyógyulás kíséri. Időskora ellenére ma is fáradhatatlanul járja a világot, mélységes alázattal, egyszerűséggel szolgál, Istenbe merülve él és folyamatosan hirdeti, hogy Jézus az Úr. John Baptist Basobora atya evangelizációs programja hazánkban szeptember 15-én Sopronban kezdődik. Másnap szeptember 16-án Nagykanizsára látogat, majd Pécsre, Mogyoródra, szeptember 19-én és 20-án Füzérradványban, a római katolikus templomban hétvégi lelki gyakorlatot tart. Szeptember 21-én Miskolcra várja a híveket a diósgyőri római katolikus templomba 18 órától, míg szeptember 22-én kedden 17 órától az egri ciszterci templomba érkezik. Szeretettel vár mindenkit a hegyközi karizmatikus megújulás közössége.
1: Kedves hallgatóink, kora esti hírmondónk végéhez értünk. Bércesi András, Domán Vivien, Grunda János, Fekete Gábor, Koleszár Krisztián és Kriston Tamás szerkesztők, valamint Kvasinger Jenő technikus nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Sinkovics Andrát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: régió sportja.
1: A DVTK hivatalos honlapján számolt be arról, hogy saját nevelési játékosa, a korosztályos válogatott Szakos Bence a ciprusi élvonalban szereplő Limasszolban folytatja pályafutását. Sport, egészséges életmód, kultúra és hagyományok, ezek jellemezték az 52. Jósavárosi napokat. Elkezdték a felkészülést a Nyíregyházi Akvaelse országos bajnoki sorozatban szereplő vízilabda csapatai. Változik a turista utak jelzése a Délbükkben és Sátoraljaújhely térségében. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A DVTK hivatalos honlapján számolt be arról, hogy saját nevelésű játékosa, a korosztályos válogatott Szakos Bence a ciprusi élvonalban szereplő Limasszolban folytatja pályafutását. Szakos 6 éves korában kezdte a labdarúgást a DVTK-ban, majd a korosztályokat végigjárva 2024 nyarán mutatkozott be a felnőttek között az NB3-ban, fél évvel később pedig az élvonalban is. Sport, egészséges életmód, kultúra és hagyományok, ezek jellemezték az 52. Jósavárosi napok és 7. sportnap program sorozatot. Ezt a napot minden alkalommal az Együtt a Családért Kulturális Egyesület szervezi, mondta Túróci Kinga, koordinátor.
2: Én úgy gondolom, hogy egész sportos a Józsaváros, hiszen nemrégiben nyerte el a város legsportosabb városrésznek a serlegét is, és hát idei évben 7-1-ére álmodtuk azt meg, hogy a Józsavárosi Napok egy kis sportnappal kezdődjön, idén pedig 2 újdonsággal. Várjuk az ide látogatókat az elején egy szenior örömtánccal, és egy kis táncházhoz tudnak kapcsolódni a résztvevők, illetve egy extrém kerékpársó fogja zárni majd.
1: A rendezvény sorozaton élettel telt meg az ungvári sétány, minden korosztály számára kínálta kikapcsolódási lehetőséget a szervezők. A város egyik legrégebbi kulturális eseményének a rangját jelzi az is, hogy 2 évvel ezelőtt felkerült a nyíregyházi települési értéktár listájára is. A Színezzük Szebbé örömtánc klub fellépése nyitotta a programok sorát Jósavárosban. A művelődési ház előtti sétány már évek óta megterik különböző interaktív sportprogrammal, a Jósavárosi Napok rendezvény sorozat részeként. A programsorozat még a 70-es években indult, és azóta is fontos kulturális esemény Nyíregyházán. A szervezők célja, hogy a rendezvény egyszerre őrizze a hagyományokat és kínáljon új élményeket a közösségnek, mondta Mészáros Szilárd, a Váci Mihály Kulturális Központ igazgatója.
3: Akik itt nőttek fel, vagy ide jártak iskolába, szerintem nagyon a szívükhöz nőtt. Onnan indult ez a koncepció, hogy akkor kezdett épülni Józsaváros a 70-es években, és akkor legyen itt egy kimondottan a helyieknek, a lakótelepnek szóló kulturális program, de hát azt hiszem, hogy ez sokkal nagyobbá nőtte ki magát, mert ugyan elsősorban a józsavárosiakat várjuk ezzel a kibővített 2 napos rendezvénysorozattal, de természetesen egész Nyíregyházáról, vagy akár a környékről is várjuk szeretettel a kultúra barátokat. Azt is fontos talán megemlíteni, hogy nem olyan régen bekerült az értéktárba is a Józsaváros napok, tehát elmondhatjuk, hogy nem csak a lakosság, az itt élők körében népszerű, hanem szakmailag is elért egy olyan nívót, amire felfigyeltek, és egy ilyen díjat is sikerült ezzel elnyerni.
1: Másnap már a hagyományok és a kultúra kerültek a középpontba a Jósavárosi Napok 2. napján. A szervezők a kicsiktől az idősebb korosztályig mindenkit változatos programokkal vártak. Az ungvár sétányon egész nap helyi termelők kínálták a portékáikat, a rendezvényhez évek óta civil szervezetek és különböző vállalkozások is csatlakoznak. A szervezők úgy látják, már nem csak az itt élők várják ezt a rendezvényt, egyre többen érkeznek ide más városrészekről, illetve más városból is, mondta Nagy Szabina, önkormányzati képviselő.
4: Vannak a helyi lakosok, akik ugye innen a panelházakból érkeznek és lejönnek, egy kicsit leülnek, kikapcsolódnak, de hál' Istennek már azért nagyon sokszor kapjuk a telefonhívásokat, hogy akár a megyéből, vagy akár az ország más területéről is szívesen ellátogatnak ide, hiszen hallották hírét, és így Nyíregyháza város részének a híre, az eljut akár Budapestig is, hiszen hogyha jönnek nyaralni az itteni rokonokhoz, sokszor már erre az időpontra időzítik, hogy akkor este egy kicsit tudjanak kikapcsolódni és kulturálisan is feltöltődni itt a Józsavárosban, hiszen ez Nyíregyházának egy olyan város része, ahol már 52. alkalommal számíthatnak erre a nagyszerű rendezvényre.
1: Elkezdték a felkészülést a Nyíregyházi Akvaelse országos bajnoki sorozatban szereplő vízilabda csapatai. Az egyesület először indít önállóan leánycsapatot a legjobbak között. Urbin Tibort, az U14-es együttes edzőjét hallják.
0: Elkezdtük már augusztusban az országos csapatokkal az edzéseket, és a lányokkal is el kellett kezdenünk, mert ebben az évben el fogunk indulni az országos A1-es gyermek, országos A1-es bajnokságban. Az Aquasport Egyesületnél már voltak ilyen indulási szándékunk, meg el is indultunk már Eger csapatával, kis fúzióban, de most tisztán Aquasport Egyesület Nyíregyháza néven a legmagasabb szinten a gyermekbajnokságban el fogunk indulni. Azt tette lehetővé ezt, hogy a szövetség szétbontotta a bajnokságot, és a gyerek kategóriában megengedte azt, hogy csak gyerek csapatok induljanak, tehát nem kell serdülő és ifjúsági csapatokkal együtt indulni, mert eddig ez volt a gátló tényező, hogy a Nyíregyháza indulhasson, és akkor így elindítjuk a gyerekcsapatunkat, meglátjuk, hogy mi lesz. Igaz, hogy több olyan, tehát egy 12-es korosztályú lányunk van, a többiek kisebbek, de nem baj, ez egy nagyon jó tapasztalatszerzés lesz ez az év, úgyhogy majd jövőre még jobbak leszünk.
1: A 16 együttest 4-4-es csoportba osztották be. Az alapszakaszban minden hónap első szombatján játszanak majd két meccset a csapatok. Az első fordulót szeptember 5-én rendezik. A fiúk számára később kezdődik majd a bajnokság, de már ők is ott vannak a medencében. A gyermekcsapat edzője Éder Zsolt, a serdülőt és az ifit pedig Hatvani Péter irányítja. Most őt hallják.
5: Én úgy gondolom, hogy egy egész jó kis játékos állomány van most nálunk a serdülő csapatnál, illetve az ifjúsági csapatban is nagyon jó képességű játékosok vannak. Sajnos most ugye, ahogy az szünet is van, így sokszor van nyaralás, így elég nehéz a terhelést úgy beosztani, hogy mindenki úgy készüljön fel a bajnokságra, ahogy én azt elvárnám. Nem baj, így kell dolgoznunk, de úgy gondolom, hogy egy nagyon jó csapat van mind a kettő korosztályban. A serdülő csapat az ott lehet a top 3-ban, itt a régióban, és utána olyan csapatok ellen játszhat majd később, ahol erősebbek lesznek, illetve tanulhatunk is majd belőle. Az ifjúság csapatnak szeretném, ha a top 5-be benne lenne, nehéz feladat lesz, de bízom, hogy úgy fel tudunk készülni, hogy minél szebb eredményt érjünk majd el.
1: Változik a turista utak jelzése a Délbükkben és Sátoraljaújhely térségében, amelynek munkálatait a Magyar Természetjáró Szövetség pályázata támogatja. A szövetség munkatársai több szakaszon is módosították az útvonalakat. A fejlesztések részleteiről Makár Rihárdot, a megyei szövetség elnökségi tagját hallják.
6: Úgymond itt folytattuk a tavalyi évnek a felújítását, hiszen tavaly már Cserépváralja és Bogács, illetve Szomolya között elkészült a turistaút felújításának a jelzése. Idén pedig folytatódott ez a Dobirét felé, illetve a Sárgasáv jelzésig, ami egyébként Kács felé halad. Ilyenkor, amikor festünk, mindig átnézzük, hogy a szabályzatnak megfelelő-e az a jelenlegi jelzés, és itt is volt egy korrekció, és itt úgy döntöttünk, hogy azért főjelzést hagyunk ennek az útnak, mert nagyon szép útvonal, de nem sávjelzés lesz, ami korábban piros sávjelzés volt, hanem piros keresztjelzés, és ez a piros keresztjelzés akkor így indul Cserépvár aljáról a buszmegállóból, a vár alatti részen elhalad, és akkor utána a Dobiréten keresztül a már említett sárgasávval is érintkezve, illetve azt elhagyva egy korábbi piros keresztjelzésbe csatlakozik, amely piros keresztjelzés a Horvölgyig halad, tehát így egy hosszabb útvonal valósult meg itt is. Sátoraljaújhely környékén kezdtünk el festeni, ott a pünkösdi hétvégén alakítottuk át egy picit a rendszert, és amiatt csináltuk, hogy csak megzavarjuk a térképen közlekedőket, hanem azért, mert itt létesült korábban mindenki tudja az összetartozás hídja, és így az sem maradhat turista út nélkül. Így a közelben levő piros sáv turistaút, ami egyébként korábban a Zsólyomka fölötti részen csak az aszfaltos úton haladt, ezt bevittük a Szárhegy aljára, illetve érintjük így a Szárhegyi oldalát a összetartozás hídjának, és utána visszatér a rendes nyomvonalára, és a változás plusz az lett, hogy ebből a piros sávjelzésből így már piros háromszög lesz, ami magára a Szárhegy csúcsára vezet fel, tehát itt volt egy kis változás, de szerintünk ez egy könnyen átlátható rendszer lesz. Új helyen lesz még egyébként bővítés, az még nincsen festés alatt, de ugyanúgy a hídnak a másik oldalát is be fogjuk majd kötni a turistaút rendszerbe. Mivel ott a Várhegy van, így a várhoz egy romjelzés fog majd vezetni az onnan kiinduló kék keresztjelzésből, ez egy kék romjelzés lesz, tehát ez majd a nyár folyamán valószínűleg el fog készülni. És a múlt héten volt egy nagyobb hír, hiszen itt az MTS-szel együttműködve változtattunk útvonalat az Aggteleki karszton, mégpedig a Jósvalfő melletti Kuriszlántól indulva a Szelce pusztáig. Ilyet még nem nagyon csináltunk, az emlékeim szerint még nem nagyon volt ilyen, de jelzéseket cseréltünk, úgymond, tehát, hogy ami korábban volt piros sáv, az lett kék sáv, illetve ez fordítva. És ezt így összehangolva az MTS-szel készítettük, ők csinálták az egyik útvonalat, mi a másikat, de itt nagyon pontosan meg kellett beszélni a napokat, hogy ki, mikor, hogy fest, mert olyan nem lehet, hogy a terepen egyszerre mondjuk két kék van, vagy két piros, de sikerült ez az együttműködés, és 5 nap alatt elkészült ennek a cseréje, és akkor mostantól úgymond a rövidebb útvonalon vezet az országos kék túra, magánált a Szelce völgyön, ami egy nagyon szép, hogy emiatt történt a változás, hogy ezt így korábban kinézték, hogy ezt érdemes bemutatni a kék túrázóknak, és a korábbi útvonal lett akkor a piros sáv, ami egyébként Szögligetről vezet Rudabányáig, tehát ez is ott a térségben egy hosszabb útvonal.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Kettő óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Magyarország kész együttműködni a hibrid fenyegetések elleni fellépésben. Erről Orbán Anita külügyminiszter írt az uniós külügyminiszterek fél évente megrendezett informális találkozója a Dublinban tartott Gymnich kapcsán. Tájékoztatása szerint a találkozón kötetlenebb keretek között egyeztetnek Európa külpolitikai kihívásairól. Az idei találkozó beszélgetéseit meghatározta a keddi német bejelentés. Oroszország volt a felelős a múlt havi lipcsei repülőtér elleni dróntámadásért. Orbán Anita hozzátette, teljes szolidaritásunkról biztosítjuk Németországot, és készek vagyunk együttműködni a hibrid fenyegetések elleni fellépésben. Orbán Anita szerint ezekkel a kihívásokkal szemben az Európai Unió és a NATO ellenálló képességének, egységének és közös felkészültségének erősítése fontosabb, mint valaha. A kormánynak nagyon fontos az iskolai és szabadidősport, és mindent megtesz azért, hogy a fiatalok mozogjanak, mondta Pusvai Gábor belügyminiszter a Kölcsey Ferenc gimnáziumban a 40. tanévét ünneplő Diákolimpia versenysorozat indító eseményén. A Magyar Diáksportszövetség a 2026-27-es tanév során többféle pályázattal, kampánnyal és kiemelt eseménnyel hívja fel a figyelmet Magyarország legnagyobb diáksport mozgalmának hagyományaira és kiemelt szerepére. Pusvai Gábor elmondta, a kormány számára kiemelt jelentőségű az iskolai és szabadidősport. Mindent megteszünk azért, hogy támogassuk a fiatalok rendszeres mozgását. Célunk, hogy már korán megszeressék a mozgást, és ez a szeretet felnőttként is megmaradjon bennük. A Diákolimpia jó kezdeményezés, mert ha valaki versenyszerűen akar sportolni, innen tovább léphet, ám ha nincsenek ilyen vágyai, megmarad sportszerető embernek. Több mint 100 csapat jelentkezett a tiszacsegei harcsapaprikás főzőfesztiválra. Az eseményt a tiszacsegei halászcsárda mellett tartják a Tiszaparton, szombaton, ismertette Nagy Sándor csárda tulajdonos. Elmondta, minden versenyző csapat térítésmentesen kap 2-2 kg filézett harcsát az ételek elkészítéséhez. A főzés közben utcazenészek szórakoztatják majd a Tiszapartra látogatókat, délután pedig a vízparti színpadon művészeti csoportok mutatkoznak be. Vízdoktori oklevelet vett át Schiff András zongora művész Farkas Gábortól a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektorától a Budapesti Intézményben. Farkas Gábor laudációjában kiemelte, Schiff András játékának köszönhetően sokan kerülhettek közelebb többek között a Schubert életmű mélységeihez, miközben a zongora művész Haydn, Mozart, Beethoven, Schumann, Bartók és Chopin műveinek interpretációjával is maradandót alkotott. Elsősorban egymással kell megegyeznie Oroszországnak és Ukrajnának. A többi ország csak támogatást tud nyújtani, jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön, Vlagyivosztokban, a Keleti Gazdasági Fórum plenáris ülésén. Elsősorban Oroszországnak és Ukrajnának kell megegyeznie, az összes többi ország kész támogatást nyújtani és segíteni, de végül is, és mindenek előtt ezt a problémát a konfliktusban érintett országoknak, vagyis Oroszországnak és Ukrajnának kell megoldaniuk. Ez a helyes megközelítés, fogalmazott Vlagyimir Putyin. Úgy vélekedett, hogy van esély a rendezésre. Mintegy 300 spanyol városban és településen vonultak utcára az emberek szerdán este, hogy kifejezzék szolidaritásukat a migrációs válsággal küzdő észak-afrikai spanyol várossal, Ceutával. A spanyolországi települések és tartományok szövetsége kezdeményezésére ezrek töltötték meg a városháza előtti teret, a többi közt olyan nagyvárosokban, mint Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Murcia, Cádiz vagy Majorka fővárosa, Palma. A tüntetők spanyol, ceutai és helyenként uniós zászlókkal vonultak fel, transzparenseken üzenve, hogy Ceuta nincs egyedül, és mi mind Ceuta vagyunk. Sok helyszínen a tüntetők bírálták a spanyol kormányt a válsághelyzet elégtelen kezelése miatt, és skandálva követelték Pedro Sánchez miniszterelnök lemondását. A legmelegebb hónap volt az idei augusztus Magyarországon 1901 óta, írta a Hungaromet ZRT. az év 8. hónapjáról készített elemzés szerint a középhőmérséklet országos átlagban 24,9 Celsius fok volt, amely 3,7 fokkal haladja meg az 1991 és 2020-as évek 21,2 fokos átlagát. Ezzel országosan a legmelegebb augusztus és egyben a legmelegebb hónap lett Magyarországon a 20. század kezdete óta. Végül a pénteki időjárásról. Nyugaton csökken, keleten, északkeleten átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de általában sok napsütés várható. Számottevő csapadék nem lesz, viszont szemerkélő eső néhol nem kizárt. A nyugati a szél